0: Roppant hézelgő, de valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról. De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek. Miss Marple bólintott. Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársat gyanúsítják, igaz?
1: Lehetséges,
0: mondta óvatosan a felügyelő. Azaz állandó összezártság. Na meg igen gyakran, a pénz. Hallom, Mrs. Penlowé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával. És egészen lehetségesnek tűnik ugyebár, hogy megfojtja az asszonyt. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr?
2: A felügyelő bólintott.
0: Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julia Spenlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
1: Miért? Mi volt rajta?
0: Miss Marple elpirult. Pongyola, amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
1: Kegyed is?
0: Ó, dehogy, egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
1: Ugyan miért?
0: Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó.
2: Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
0: Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta Fakó precíz hangján. A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
2: Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervad rózsát.
0: Helyes a benyomása. No, de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
2: Miss Marple ránézett.
0: Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott. Kegyet tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
2: Miss Marple bólintott.
0: Szent Mary Mead lakosságának legalább a fele.
3: De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Juliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
2: Miss Marple leült a másik székbe.
0: Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon. Ez nem látszik magán.
2: Mr. Spenlow kihúzta satnya alakját.
0: De kegyed megért?
2: Az idős hölgy bólintott.
0: Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem mutassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
2: Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
0: Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával, és talán lonccal. És van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
2: Miss Marple azon a hongon, ahogyan három esztendős dédunoka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
0: Van egy nagyon szép képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
2: Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett. Miss Pollitt, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott. Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 3:30 volt, és a Bánchesterből érkező

autóbusz 1 perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Politnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Polit haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában. Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, Melchett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Polk közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia. Az ezredes nem egészen értette a dolgot. Polk mit követett el? Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el. Tessék? Miss Marple szelíden nézett az ezredesre. Valószínűleg ösztönösen cselekedett. Felemelt egy tűt, a zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel. Az ezredes széttárta a karját. Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű? Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holtteste mellül emelte fel. Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombostű volt, amilyet bármelyik nő használ. Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombostű. Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják. Az ezredes az idős hölgyre bámult, aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott. Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt Pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Polit mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra val, hogy előzőleg már bent volt a házban. Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Polit telefonált? Igen, a postáról 2:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki. De drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére, miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság. Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a bűntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Anthonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden arannyá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett. Szerintem mind a két nő benne volt. Az ezredes égnek emelte a kezét. Miben? Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá. Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak? Az ezredes nagy szemeket meresztett. Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt, ebben a faluban találkoztak. Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást. Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg alig, ha nem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét,
könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt. Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást? Miss Polit egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Spenlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba. Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyedelméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen mostanra derítette ki, hogy Miss Polit valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején, csak hát a bizonyítékaink. Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát. Azt már nem ezredes, nem kerülhetett oda. Glédiszt valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgága teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít. Az ezredes hallgatott. Miss Marple vigasztalóan nézett rá. Nem lesz nehéz, higgy el. Miss Polit az a fajta nő, aki menten megtörik, mihelyt szembesítik az igazsággal. Na meg aztán itt van nálam a centimétere. Tessék, odaadom. Tegnap hoztam el, miközben ruhát próbáltam. Ha kiderül számára, hogy a rendőrségnél van, nos, tudatlan teremtés lévén azt fogja gondolni, hogy ez döntő bizonyítéknak számít. Miss Marple bátorító mosolyt vetett a rendőrfőnökre. Higgy el, nem lesz semmi problémájuk. Az ezredes hirtelen megnyugodott. Ugyanezen a hangon biztosította valamikor réges-régen kedvenc nénikéje, hogy minden bizonnyal sikeresen teszi le a felvételi vizsgát a Katonai Akadémián. És úgy is történt.

0: A házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Hayton doktor. Miss Marple halvány szenvedő mosolyt vetett rá párnáiról. Jobban. De talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Hayton doktor szokásos nyers modorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük, az influenzát követő jellegzetes búskomosság. Valami kell magának, valami lelkiserkentőszer. Sőt, mi több, már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Ez egy rejtvény, épp magának való. Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Rejtvény? A doktor elvörösödött. Szerény irodalmi próbálkozásom, megpróbáltam az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. Régen volt, és nagyon messze innen. Még fiatal orvos voltam. Miss Marple kézbe vette a borítékot. De miért rejtvény? Hayton doktor szélesen elmosolyodott, mert magának kell megfejtenie. Mi történt valójában? Kíváncsi vagyok, csak ugyan olyan okos-e, mint ami ennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép ifjú feleségét, akit külhonból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy a hírhettékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel régen is mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, vagyis a kölyök paritjájának kárvallottjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, az iskolában nem tanult, később nem dolgozott, adóságot adósságra halmozott, végül komolyan hírbe keverte Bellát, a trafikosék lányát. Ez volt az utolsó csepp, a fiút a családja sürgősen elküldte Afrikába, de a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően mormogta. Fiatalság, bolondság, majd csak benő a fejlágyra. És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, nem oldalogva, hanem büszkén, diadalmenetben, mert megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lányjal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, Párizsban, vagy bárhol a világon. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szülőfalujába. Megvásárolta Kingsdale-t, azt az ősi lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 30 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan düledezett, omladozott. Egyetlen, viszonylag épp sarkában a vén özvegy házmesterné élt. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadultak. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte a hatalmas sűrű erdőt, akár a tenyerét, és boldogan bolyongott a félig romos nagy udvarházban, ami igazi elvarázsolt kastély volt számára. Aztán felnőtt, elment az országból, itthon a szülei meghaltak, mindenki azt gondolhatta hát, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis idehozta magával fiatal feleségét. A roskatag udvarházat lebontották, építőmunkások hadaszállta meg a helyet, és varázslatosan rövid idő alatt ott állt a vakító fehér új ház az ősi fák között. Ezután vonult be a kertész sereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Végül egy szép napon pompás luxusautó gördült puhán a bejárat elé, és Harry a karjában vitte be asszonyát gyönyörű új otthonuk. A falu rohant, hogy köszöntse őket, és Mrs. Price, aki magát a helyi társaság vezér alakjának tekintette, meghívókat küldött szét a fiatalasszony tiszteletére rendezett óriási estére. No és hol a menyecske? Miss Hermona Vihárvert kedélyes öreg kisasszony akkor tette fel ezt a kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brent vézna kiszáradt hajadon izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó modorú, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Mindketten Harryre néztek. Miss Hermon összeráncolt a tömzsi orrát. Semmi sem tart örökké. Ismerjük valamennyien a mi Harrynket. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Úgy gondolod, szegény asszonyka? Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig, ha nem meggyűlik még a baja a férjével. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőség teljes pillantást váltott. Igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. Bella, a trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Miss Hermon erélyesen bólintott. Igen, az asszonykának tudnia kellene Belláról. Nézd, hogy sugdolóznak, szólt felháborodva unokabátyjához, hey, doktorhoz Clarice. Némelyik vénasszony valóságos szörnyeteg. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet, mindig mosolygó, nagy barna szeme most dühösen villogott. Már megint pletykálnak. Hallottam. A patikus néről meg Harryről. A doktor vállat vont. Ó, az a régi ügy. Emlékszem, a fiú eléggé bolondult Belláért, tehát sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Clarice csak úgy szikrázott. Hát persze. Volt és el is múlt. Miért kell hát előhozni? Hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amikor hullákon lakmároznak. Komolyan! A doktor átölelte a vállát. Csak azt nem értem, miért izgat ez téged ennyire? Clarice az ajkába harapott, arcát elfutotta a vér. Mert olyan boldognak látszanak. Az imént odajött hozzám Harry. Olyan izgatott, úgy fel van dobva. És annyira boldog, amiért megvalósult a gyerekkori álma. Tudod, mindig is újjá akarta építeni a kastélyt. A felesége pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen látod magad is, nézd csak rá. Mi a véleményed? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louise Lexton irigylésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke, de ő csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, szinte áttetsző lenszőke haja merev csigákban övezi fehér arcát, halvány kék szeme ártatlanul és sóvárogva néz a világba. Szegény kicsi gazdag lány. Autón hajtottak hazafelé. Na végre, sóhajtott meg könnyebbülten Louise. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az esté. Harry mosolygott. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vizsgálhatnak meg téged alaposan minden oldalról. Louise elhúzta a száját. Mondd, lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Harry az utat nézte. Hogyne? A vidéki gentri társaság, bár lehetséges, hogy egy kicsit ők is unalmasak. Többnyire csak a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van is egy ló, szeretném, ha megnézni, de neve Prince. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított, semmi rossz indulat nincs benne, és csupa élet. Bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry hirtelen elkapta a kormányt, és vadul káromkodott, mert valaki az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alaktalan alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louise megragadta férje karját. Ki ez? Harry arca elkomorult. Az öreg Murgatroydné, a férjével amolyan házmesterfélék voltak a régi házban ősidők óta. A férje tavaly meghalt. Louise reszketett. Miért rázta az öklét? mert nagyon dühös, vagy lebontottam a házat, neki meg persze felmondtam. De csak nem éhezik. Louisnak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak az életről. Aki nagyon gazdag, az elszakad a valóságtól. Harry elvörösödött. Úristen, Louis, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztettem. Hát akkor mi bántja? Nem tudom, drágám, imádta azt a romos udvarházat. Nem is értem. A fala kidőlt, bedőlt, a tető felét elvitte a szél, nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, hanem sokat jelentett. Az emlékek, vagy nem is tudom, valószínűleg becsavarodott a szerencsétlen. Louis arca falfehérre sápadt. És megátkozott minket. Jaj, Harry, bárcsak ne tette volna. Louis úgy érezte, új otthonát megfertőzi, megmérgezi a bolond vénasszony baljós figurája. Ha autón ment el, ha kilovagolt, ha a kutyáját járatta, mindig ott leskelődött. Összegörnyedve, vasszürke, kócos tincsein, ócska kalappal, magában átkokat matyogva. Harry Lexton sokkal könnyebben fogta fel az egészet, mint a felesége. Sose izgass magad, drágám, hamarosan megunja ezt az ostoba átkozódást. Tévedsz, Harry. Valóban gyűlöl bennünket, érzem, a halálunkat kívánja. Harry türelmetlenül kapta fel a fejét. De hát ő sem boszorkány, még ha annak is látszik. Hagyj már fel ezzel a beteges képzelgéssel. Louis hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban, Rómában, vagy a Rivierán, vagy ahol kedve tartotta. Nem ismerte az angol vidéki életet, nem is volt hozzá érzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha férjét elfoglalták a birtokügyei, egyedül. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Prince, a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott, de még Prince is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rosszindulatú vénasszony kuporgó alakja mellett. Egy napon Louise összeszedte minden bátorságát. Kilépett a kapun, és egyenesen odament az öreg asszonyhoz. Kisé remegett a hangja, amikor megkérdezte, mi a baj, Mrs. Murgatroyd, mit akar tőlem, mi a szándéka? Az csak pislogott. Sötét arcán gyűlölet, szürke haja mocskos kuszacsimbókokban lógott, gyanakvó szeme csipás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénység fenyegetően méregette. Azt kérti, mit akarok? Még hagy mit? Azt, amit elvettek tőlem, kidobtak a házamból. Majd 40 évig ott laktam az én drága urammal. Gonoszság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára meg. Őre! Louis hátra lépett. A lába remegett. De hiszen nagyon szép kis háza van, és... Torkának adta szó. Az öregasszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Nekem az én házam kell, az én tűzhelyem, ahol évekig üldögéltem, az otthonom. Azt megmondom, hogy magának meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál is az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louis sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell menni innen, gondolta, el kell adnunk a házat, azonnal mennünk kell. E pillanatban igazán könnyűnek látszott a megoldás, hanem Harry tökéletesen érzéketlen volt. Hogy elmenjünk, mondta elképedve, hogy adjuk el a házat egy bolond vénasszony fenyegetőzése miatt. Azt hiszem, te is megbolondultál. Louis szemét elfutatta a könny. Én csak meg vagyok rémülve. Tudom, hogy valami nagy baj ér bennünket. Harry keze ökölbe szorult.
1: Hadd csak rám az öregasszony, drágám, majd én elintézem.
0: Clarice és Louise hasonlókorú volt, bár alkatuk és ízlésük is igen különböző. Összebarátkoztak. Elmondta neki a rettenetes vénasszony átkait, de Clarice inkább kellemetlennek, mintsem ijesztőnek találta a dolgot. Szörnyen ostoba helyzet, drágám, igazán nagyon bosszanthat benneteket. Louise ránézett, a szája remegett.
2: Gyűlölöm ezt a helyet, Clarice. Utálok itt lenni, és félek, rémesen félek. Az erdő, ez a ház, éjszaka a bakoly húgás, meg az emberek.
0: Clarice elsápadt.
1: Mit mondanak? Nem tudom, semmi különöset, de szörnyen rossz indulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben, az ég világon senkiben.
0: Louise letörölte a könnyeit.
2: Bár csak soha ne jöttem volna ide, de tudod, Harry annyira imádja Kingsdale-t.
0: Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarice, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mennem kell, mondta hirtelen.
2: Louise átölelte. Gyere el minél hamarabb!
0: Megvigasztalta új barátnőinek látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta, hívja meg Clarice-t minél gyakrabban. Ha a falubeli hölgyek azt a reményt dédelgették, hogy a fiatal asszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az élvezettől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Hermon és Clarice is bent volt Mr. H. patikájában. Az egyik moirtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és felesége. Miss Hermon gyorsan leült egy székre és kényelembe helyezte magát. Kíváncsian figyelt. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult, és egy fogkefét kért, ám elakadt a szava, és a pult mögött álló asszonyra merett. Na hát, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H. rámosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor visszanozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerősét láthatta viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella hajdani szív szerelmem, Louise. Őrültem, bele voltam habarodva. Bella így a férfi szemébe nézett. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig vidáman közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarice az elképet Miss Harmon ábrázatát figyelte, és magában újjongott.
1: Jól van, Harry! Ügyesen csináltad!
0: Helytök doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy Kingsdale körül ólálkodik, az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Clarice a fejét rázta. Nem ostobaság. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon, amikor még Murgatroydék házmesterkedtek, szüntelen morogtak a ház miatt, hogy milyen ócska, meg veszélyes, szívből utáltak ott lakni, csak azért maradtak, mert Murgatroyd ivott, és máshol nem kapott munkát. Körülbelül ebben a percben Harry Lexton átölelte a feleségét. Jó híreim vannak, drágám. Elintéztem a házmesternét. Van egy fia Amerikában, és rábeszéltem, hogy költözzön hozzá. Kifizetem az úti költségét. Jövő héten indul. Louise a nyakába borult, és forrón megcsókolta. Boldog volt, felszabadult és bizakodó. De hirtelen megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. Három nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt. A Pék teherautójának sofőrje és a rakodó munkás szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, kiabál és az út közepén hadonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végig száguld az úton, és leveti magáról lovasát. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen. A másik a házba rohant segítségért. Harry Lexton futva közeledett, az arca szinte kísérteties volt. Ráborult a feleségére, átölelte, zokogott. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Miss Marple letette a kéziratot az éjjeli szekrényre, hátradőlt a párnán, és mélyen elgondolkozott. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel látta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor, halljam a megoldást. Miss Marple fölült az ágyban. A megoldás kulcsa, úgy gondolom, a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Igaz, hogy az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy az nem volt az otthona. Sőt, amíg ott lakott, más se tett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Ez valóban gyanús. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Miss Marple bólintott. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem. Harry hajdanában bolondult Belláért, aki fekete hajú, barna szemű, élénk, vidám teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus, csak fiatalabb és még szebb. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Félénk, törékeny, szőke, álmodozó, egyáltalán nem Harry Lexton zsánere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Miss Marple tekintete hűvös volt. Harry tökéletesen gátlástalan. Ez már gyerekkorában kiderült róla. Gondolom meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni egy fekete hajú és szemű életvidám lányt, mondjuk a maga unokahúgát. Clarice nagyon tetszett neki, az biztos, és a lánynak sem volt teljesen közömbös. A doktor elvörösödött. De nem volt köztük semmi, Clarice becsületes teremtés. Tudom, kedvesem, nem is pletykáltak róluk a faluban. Többen is többször látták azonban Harryt, amint Bella Age-el beszélgetett. Én nem hiszem, hogy Bella még érdekelte volna. De úgy gondolom, hogy elhitette szegénykével csak azért, hogy kihasználhassa. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány pillanatig szótlanul merett maga elé álmatok kék szemével. Nagyszerű volt az időzítés, a pék embereivel, mint szemtanúkkal. Látták felugrani az öregasszonyt, és a lóriadalmát persze ennek tulajdonították. De én magam azt gondolom, hogy paritja riasztotta meg. A kis Harry gyerek híres paritjás volt valaha. Gyerekjáték volt az emeleti ablakból eltalálni az állat hátsó lábát. A ló természetesen meghőkölt és levetette a hátáról a szerencsétlen fiatalasszonyt. Miss Marple elhallgatott, összevont a szemüldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig ha nem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólint. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki. És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is, a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.

Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével alig, ha nem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, ugye emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra, tehát, amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be megylikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre. Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen éles eszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk kegyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret 2 véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai, a házi orvosnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, ha nem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Barchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy 1-2 nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet.
Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pedelik véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja. Nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd úr a házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pedelik igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Manchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pedelik óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásba nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább 2 órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver, amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltöző asztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Pedelik. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kisé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön. Mr. Pedelik megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A halból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rhodesé. A folyosó így derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet A jelzéssel fogok említeni, 4 személy látta, akik este a halban kávéztak. Szerintük senki sem ment se be, se ki az A ajtón, a szobalány kivételével. Ami a másik, a B jelzésű ajtót illeti, azon a folyósó szakaszon egy villanyszerelő dolgozott, s ő ugyancsak eskü alatt vallja, hogy a B ajtón se be, se ki nem lépett más, csak a szobalány. Valóban igen különös és érdekes eset, minden jel arra vallott, hogy csakis Mr. Rhodes gyilkolhatta meg a feleségét. Kettőjük közül az asszony volt a gazdag. Valamivel idősebb volt férjénél, nyafogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Pedelik
szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Pederick igen éleseszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nőről, aki fenyegető leveleket írt a feleségének. A történet, mint értesültem, egyáltalán nem volt meggyőző. Mr. Rhodes a következő magyarázattal szolgált. Őszintén szólva egy percig sem hittem neki. Biztos voltam benne, hogy Amy találta ki az egész históriát. Mint szavaiból kivehettem, Amy Rhodes a féle romantikus hazudozó volt, aki egész életében mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő, nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgyvendég. Mint megtudtam, kettő is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vénkisasszony. Mr. Pederick hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérbe nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Pederick és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes. De igen, mondtam, négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederickhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederick, mondta erre Mr. Rhodes. Bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat?
Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederick nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederick azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személy,

B folyosóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a... egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szúnyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ő nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. Ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántit, azt is észreveszik. De ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan, én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik. Amy Rhodes vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Őrültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rhodes-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederik utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rhodes-tól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby? Hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam, a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Pederik, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rhodes újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk, és képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.

Tiro serio. A kertakarót hallottátok, és benne Agatha Christie Miss Marple történeteiből. Még lesz egy szám, aztán következik Elizó meséi. További a tilosozást.

0: És?
1: És?
0: Sziasztok!
1: Hello! Hello. Jó estét, szevasztok!
0: Tilos Rádiót hallgatjátok az FM 90.3-on, az adástelefonunk 215-37-73. Négyen vagyunk a stúdióban, a pultban Ozi, Orosz Csilla, Müller Dóra, velem szemben, én pedig Győri Csilla vagyok, és...
1: Akkor ez egy pergőképek különkiadás, nem?
0: Hát ez egy...
1: A hírnapot.
0: Ez egy csajos különkiadás, ahol a hírekkel fogunk foglalkozni.
2: Azzal fogunk?
1: Hát, vagy legalábbis azzal, hogy mi mit gondolunk arról, hogy hírek, és tudom én, hogy folyattuk át magunkon ezt, ami ott a papó felhívott bennünket, hogy a hírnapon beszélgessünk arról, hogy mi a hír. És akkor mi a Csillákkal, illetve hát én főleg az Orosz Csillával, így naponta többször beszélgettem telefonon arról, hogy miről is legyen szó, és ezer dolog eszünkbe jutott. Na, te azt mondtad, na, neked mi jutott eszedbe, Csillák?
2: Hát az, hogy nagyon nehéz ez a tematikához viszonyulni, mert mégis az ember oda nyúl vissza, hogy a hétköznapokon mit ért ez alatt, meg hogy egyáltalán érdekli-e, fogyasztja, és egy óriási nem volt a válasz, tehát amit azonnal... hogy hívják azt, amit a falakra festenek?
1: Graffiti.
0: Na,
2: igen. Na, tehát meg
1: műtárgyak. Egy
2: igen, igen, tehát ez akkora nem, hogy ezt meg kéne örökíteni műtárgyakban.
1: De ez, és aztán lehetünk, hogy meg is örökítették.
2: Igen, és aztán tovább léptünk persze profikként, és minden szállat beúsztunk, ami ide úszható, és hát mindjárt itt van rögtön, ja, csak jelzem, hogy szabad asszociációs módszer.
1: És mindenki szabad asszociálhat közben, azért is mondtuk el a műsor telefonszámát, hallgattuk a napot is, nyilván abból is asszociálunk, meg folyamatosan asszociálunk a hírekről lassan egy hete.
2: Igen, és nem is mentegetőzésnek szánom, de gondolom, hogy a nap folyamán már az alapvetések elhangzottak, tehát nem is lenne értelme komolyan venni ezt a kérdést, vagy igen?
0: Hát pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy már a fülükön jön ki a hallgatóknak, hogy erről beszélünk, de mégiscsak valami módon ezt meg kell valósítani a Tilos Rádiónak, akármennyire is ilyen testidegen dolog, ez az egész rádió erről szól, hogy a reggeli műsorok elemzik a napi híreket, amik bármilyen módon érinthetnek bennünket, és akkor még egy ilyen jó kis zaftos reggeli műsor végén elhangzik egy ilyen 3 perces hírblokk, ami meg tök semleges, szóval, hogy egy, ez mondjuk egy jó kérdés, hogy egy közösségi rádió nem mi értelme a hírmondásnak?
1: Én azon gondolkodtam, hogy miközben az elmúlt éveim során rádióztam jó sok helyen, és különböző rádiókban különböző módon gondolkodtunk a hírekről. Dolgoztam a közszolgálati rádióban is még régen, ott hát ilyen nagyon Szalóci Pál meg és Zahorán Adrián ma a papónak meséltek arról, hogy akkor hogy születtek a hírek, ott külön papír volt, külön belépő volt, amivel be lehetett menni az adóra, nagy piros betűkkel rá volt írva, hogy szabad, akkor azt gondoltam, hogy a hír az Úristen, az valami ilyen nagyon veszélyes és komoly dolog, aztán kerültem olyan rádióba, ahol egyszer csak úgy döntöttünk, hogy jó, akkor hát figyelj, nagyon jó a hangod, meg ügyes is vett, akkor csinálta a híreket, mert muszáj híreket csinálnunk, ez mondjuk így a Rádió Q volt, akkor dolgoztam, és akkor utána mondjuk az RCK-ban gyártottunk ilyen vicces híreket, tehát hogy a hír az
2: állandóan változik a jelentése.
1: Igen, és az a hír, amit azok az emberek, akik azokban a médiumokban dolgoznak, azok gondolnak róla. Talán az a hír. És a Tilos ezért egy nagyon jó pálya, mert hogy ahogy szabadon van szó mindenféle dologról az összes műsorban, úgy ugyanígy merheti szabadon azt gondolni, hogy mi a hír.
0: Hát, ha merhetné, de egyébként ez egy
1: baromi... Mi az, hogy merhetné? Hát,
0: nem, hogy attól félünk, hogy kötött dolga, amikor egy szerződésben le van írva, hogy minek kell megfelelni egy hírnek, hogyha egy hírről véleményt mondasz, akkor az egy egészen...
1: Ez meg kommentár, az más.
0: Igen, az egy egészen más műfaj, ebben jó a rádió, hogy véleményezzen híreket, álhíreket, ellenhíreket, nem tudom mi. Az, hogy hírmondási kötelezettsége van, azt én nem gondolom. Tehát, hogy
1: ez persze, a szabadság ára.
0: Persze, gondolhatjuk lehetőségként. Betelefonáló. Szia!
2: Hello!
1: Szia!
3: Sziasztok! Laci vagyok, kamionos.
1: Hello, Laci!
3: Hallgatom a titeket végre, mert jöttem most Nyíregyházáról Pest felé, de most már végre gyönyörű tisztán foglak titeket itt az M30-es.
1: Figyelj, és hol hagytad abba a mai napot?
3: Hol hagytam abba a tőletek? Akkor még aktív zene volt, mert 4 óra 5 perckor indultam.
1: Az kemény.
3: Úgyhogy akkor még nem volt beszélgetés. Na és annyit szeretnék mondani, hogy nem lehetne olyan, mert tegnap hallgattam egy beszélgetést, ahol ilyen régi dolgokról beszéltek, még a Podmaninszkiben, hogy hogy volt, meg ilyenek, és az nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Ritka az, amikor azt mondom, hogy úgy kár, hogy vége a műsornak, mert mindig örömmel várom már a következő műsort, és hogy nem lehetne ilyen híreket nektek szerkeszteni, hogy gyors híreink, ez történt 13 éve, és akkor elmondjátok, hogy tényleg akkor...
2: Ráéreztél, mert innentől a múltban fogunk.
1: Tehát csak is, ami múlt érdekel bennünket, illetve azon gondolkodtunk, vagy arra jutottunk, hogy az...
2: Oda évedünk.
1: Igen, vagy pedig egy csomó olyan dolog jutott eszünkbe, amikor meghallgatunk egy hírt, és a hír inkább csak elindít valamit, és ami miatt az a hír érdekes, az pont az, ami utána történik.
3: Persze, a reakció.
1: Na persze, igen, mert most az, hogy igen, tehát, hogy nyilván valamihez mérni kell a kronológiákat, amiket megtanulhatunk majd, mint történelemkönyveket, ezért érdemes most leírni, hogy valóban, nem tudom én, melyik év hányadikán történt a valami fontos, de utána úgyis az lesz az érdekes, hogy az mit generált abban a valóságban éppen.
3: Ja igen, hogy ma éppen ma 8 éve történt ez, és azért van most ez.
1: Így van.
3: Igen, ez jó.
2: Na, hát akkor már is mondok egy hírt, hogy jövőjükről döntenek a 8-osok. Ez
1: csodálatos. Hallgass minket, léci. Ja, maradsz velünk? Maradj, hogyha van még. Leteszed, vagy ha...
2: Na, de ide jutottunk, mert a 8-osok is dönthetnek a jövőjükről.
1: De
2: mi ehhez képest azért eleggel vagyunk maradva.
1: Milyen 8-osok? Hát melyik világ, a világ melyik pontján?
2: A délmagyar.hu-nak a híre.
1: Ja, hiszem a magyar...
2: Jó, bocsánat, csak egyet reagálnék, Csilla, amit mondtál, hogy a legfurcsább az egészben az, hogy a Tilos Rádió nagyon sokáig a kezdetektől mindig deklarálta azt, hogy semmi köze a napi politikához, és ehhez képest nagyon nehéz deklaráltan átállni arra, hogy azt érinteni fogod, vagy súrolod, vagy nem, és a személyes szándékok meg közösségi is, hogy így lesz-e, vagy sem, csak úgy mondom.
0: Én egyrészt majd elmesélem a gondoknak, hogy volt betelefonáló, akire reagált a tegnapi műsorra, és hogy nekem is így megmelegette a szívemet, de hogy... Én abszolút ellenharcosa lennék ennek a dolognak, ha lenne mi ellenharcolni, csak mivel ezt így szerződésbe bevállaltuk a frekvenciához. Engem most azt foglalkoztat, hogy
2: hogyan lehet... Engem nem az.
1: Jó, de várjál, hogy elmondja, mi foglalkoztatja, és már reagálunk, és
0: ezeket a híreket formailag másképp, tehát a Tilos Rádió nem csak tartalomban nagyon erősen, nem formában is, tehát hogy valahogy az, de közben meg, tehát mondok egy példát, mondjuk egy nagyon idős bácsi ilyen eldohányzott hangú, és hallani, hogy 90 éves, ha ő tállal egy hírt, meg mondjuk egy nagyon képzett hírolvasott tárgyal egy hírt, akkor valahogy a hírnek is más jelentése lesz.
1: Hát, de a Tilos Rádiónak volt erre egy csodálatos megoldása egykoron, nem? Az volt a cím, hogy ők mondják a híreket. Tehát, hogy ha itt a műsor készítők elmondják az ő aznap fontosnak gondolt híreiket, és az valamilyen módon a technika varázslásával, de nyilván hallottam is ezt azt jönve menve, hogy kinek milyen ötletei vannak, hogyha ezekből születnének hírblokkok, az érdekes lehetne, mert az pontosan a Tilos Rádió szellemiségét tudná tükrözni. Nem fog menni a Tilos Rádióban nyilván az, hogy van egy hírszerkesztő minden nap, aki leül, átnézi a híreket. Az egy nagyon komoly szakmát, erről szólt az egész mai nap.
0: Ja, nyilván ilyen nem lesz.
1: Tehát, hogy az egy nagyon nehéz, nézve. Illetve hát volt az elmúlt időszakban, igen, estére összerakott, meg délelőttre csodálatos hírblokkokat, amiket egyébként meg lehetett hallgatni tényleg minden.

0: hírekkel fogunk majd visszajönni, mint hírműfajjal, de addig hallgassatok egy kis zenét. Szia, hallgató! Menincs.
1: Hello, szia! Na látod, milyen jó mégis, hogy elmondtam, hogy nem véletlenül, aztán mégis véletlen lett belőle. Kikaptunk tőled joggal.
0: Na, de Csilla, mivel akartál jönni?
1: Hát, hogy beszélünk a téged. Rémhír és halálhír, azt mondtad nekem ma délután telefonban.
2: Igen, meg hát a bulvár is, ami ugye a hírfogyasztásnak egy hatalmas univerzuma.
0: Az sincs a tilosban.
2: Igen.
1: De hát ez nem is baj.
2: Igen.
1: Vagy hát mit hívunk, ugye, mit hívunk bulvárhírnek, és mit nem. Ugye pont az Új Péter és a Magyari Péter beszélgettek, aminek kell erről pont, hogy az a bulvár, amit ugye az ember azt gondolja, hogy úgy nem annyira közel hozzá, és érzelmileg érinti meg egyáltalán, szóval most akkor kikivel találkozott össze, amikor a melyik diszkóban, ez nyilván bulvár, de mégis okay. Mindenki elolvassa.
2: De van egy olyan határmesdje, mondjuk pont az irodalmi bulvár, ahol azért abszolút puhulnak ezek a határok, és ahol pont most van hatalmas reneszánsza nincs, mert nincs előzménye, de mindesetre búmja annak, hogy a művészek magánéletéről sokkal többet megtudjunk.
1: Hát ugye te, aki ráadásul nagy mennyiségben olvasol memoárokat, valószínűleg 100 000-szer találkoztál egy napló olvasással, vagy memoár olvasása közben azzal, hogy egy fontos dátumról egy személyes történet van alatta, tehát hogy azon a napon az egyén számára az volt a hír, miközben egy világrengető esemény történt, akár, mit tudom én, kitört a második világháború.
2: De ez csak személyes történetekből összerakni egy hírblokkot, tehát az is lehet, nem?
0: Szokott lenni egyébként, például volt olyan hír a Tilos Rádióban, hogy mondjuk a Gárlóci Ferinek, mint a Tilos Rádió egyik műsorkészítőjének a mai napon unokája
2: született. Hát ez jó. Csodálatos.
1: Igen.
2: Nagyon jó.
1: Hát nem azért zseniálisak egyébként mondjuk a, nem tudom én, a mediterrán országokban a főterek, és akkor így a nagy márvány, vannak ilyen nagy márvány táblák, ahova ki van celluxozva, hogy ki született és ki halt meg az elmúlt időszakban, napokban a
2: na hát ezért mondom, hogy a gyászhír az egy nagyon komoly topik.
1: Halló.
3: Halló, sziasztok.
0: Szia.
3: Bocsánat, hogy
1: sőt,
0: mondjad.
3: Most egy picit megálltam, mert az előző betelefonáló előtti betelefonálóhoz szeretnék szólni, illetve nem ő hozzá, csak
1: a helyzethez.
3: Aki a kutyával kapcsolatosan mondott valamit, illetve nem valamit, hanem kifogás volt, hogy beszéltek erről. Én azt gondolom, hogy a hír, mint félelemorientált termék.
1: Félelem? Aha, ez tök érdekes.
3: Abszolút erre alapozható az, hogy én jól érzem magam, és van egy örömteli teljes dolog, ami történik velem, azt megosztom egy csomó mindenkivel, mert szeretném, hogy ő is boldog legyen ettől. Míg ha valami negatív dolog történik velem, azt pedig, és akkor itt jön be az egész, és az alapozódott piac. Most nekem pedig azt mondanám, hogy igenis kell erről beszélni, és kell csúnyán beszélni, és ki kell mondani, amiket nyilván nem azért kell kimondani, mert úgy gondoljuk, hanem mert szóban adjuk ki azt a fajta lázadást azzal a rendszerrel szemben, ami alapvetően nem működik, de mégis kiszolgáljuk azt a rendszert, hogy működjön és éljen, és éltesse az embereket, és az emberek pedig hazugamba vegyék azt, ami tulajdonképpen teljesen nem valóságos.
1: Ja, figyelj, kizongorázik a hátad mögött, ne arra, mert nagyon próbálok figyelni arra is, amit mondasz, de egyszer annyira elviszi a figyelmem.
3: Lehagítom,
1: tök jó, csak hogy egyszer annyira erős.
2: Ez John Thorne volt, nem ismerted fel.
3: Na,
1: de egyébként tényleg ki volt, igazából a Csillana? Thorne?
2: Korai Thorne, én megismerem.
1: Na, de akkor mondjad, végül is, van tanúság végül?
3: Igen, én például 2003 óta nem nézek tévét, akkor voltam főiskolás, és úgy ilyen belázottam, hogy hát én nem fogok tévét nézni. És azóta nem nézek tévét, és van bennem egy ilyen, hát olyan, mint amikor egyik napról a másikra nem iszok több alkoholt, és akkor nem iszok 5 alkoholt, egy korcsot se, ide a tévére a mai napig.
1: Nekem 8

0: Szerintem van ugyanez az érzés, én 8 éve csinálom ugyanezt.
1: És egy fölötlik bennem a dolog, hogy igen ám, de ennyi-bennyi, mert mi van azzal a droggal, hogy jogom van el tudni a törvényt, meg a nem tudom mi az anyám, ideges úristen.
0: Hát nem, ez nem is jó kötelesség.
1: És akkor belegondolok, hogy igen ám, de a mobiltelefon nem kötelező.
0: Az nem fogyasztasz eszközök, több internetet azóta, mióta nem tévézel?
1: Az információs eszközök, média eszközök megvásárlása nem kötelező, ugyanis azt gondolom, hogy a létminimumhoz szükséges eszközök közé nem tartozik bele egyik eszköz sem. Bele tartozik mondjuk a csapvíz, amit fogyasztok 30 éve. Uh-huh. Imádom.
0: De az a rádió meg a telefon benne van nálad is?
1: A telefon benne van, mert használom, de nem kötelező.
0: És a rádió? Ja, hogy az élésed? Hát nem, de
2: azért létminimumhoz legyen egy rádió, én azért azt mondom.
0: Elalváshoz például nagyon hasznos tud lenni, meg igen, fölébredéshez, meg úgy szóljon a háttérben.
1: 93-ban Esztergomorra születtem, úgyhogy fabrikáltam egy ilyen buta kis antennát, és befogtam a Virosz rádiót, így éjszakánként, és ott hallgattam, és ott törültem meg neki, és szerettem meg.
0: És nekem vele még az is történt a tévén kívül, hogy egyszer lemerült az autómban az akkumulátor, és elfelejtette a kódot a rádióm, én pedig hát erre alkalmatlan vagyok, hogy ezt visszaszerezzem, tehát én 4 éve az autóban sem hallgatok híreket, ott hallgattam leginkább, de azt vettem észre, hogy iszonyatosan megnőtt, tehát hogy ezeket valamilyen módon kiváltandó az internetes oldalakon fogyasztott a híreket, és meg hát valószínűleg a telefonomon keresztül is.
2: De ezt most miért mondtad?
0: Nem tudom. A tévéről jutott eszembe. Mert már a rádiót sem hallgatok napközben.
2: Igen, de a tévé azért nem csak a hírek, tegyük ezt zárójelbe. Hát, illetve most már hívjuk képernyőnek inkább, ne is tévének. És aztán azt te választod, hogy mit engedsz a képernyődre.
0: Képernyőd van, nem? Vagy képernyőd sem? Tehát, hogy monitort sem nézel?
1: De hogy nem. Igazából én azon monitorom, hogy az emberek, nem a környezetembe, akikkel együtt dolgozom, vagy akik jönnek, mennek, és...
2: Hol dolgozol? Ők.
1: Én gumiszerelő vagyok.
2: Komolyan mondod? Hát ez csodálatos. Kár, hogy nincs gumim.
0: És figyelj, és a gumiszerelés közben mi szól? A tilos, vagy az a zongora, ami most a háttérben szól?
1: Hát ez a zongora, ami most a háttérben szól, ez nem szól, mert amikor bemegyek dolgozni,
0: a kollégát nehezen bírja.
1: Picit nem megyek ekébe, és alkalmazkodom a többiek zenei ízléseihez, és az szól, ami egy ilyen általánosan kéregít mindenkit, de senkit sem.
0: Na de tényleg kereskedelmi rádió szól, vagy valakinek az iPodja?
1: Lejátszóról szokta, én általában én vagyok a zenemester, lejátszóról, Pearl Jam, mit ilyen mindenféle.
0: Jó, hát azért az nem a rossz hely, ahol Pearl Jam szól, csak úgy, mert mindenki
2: bejön. Tényleg a hallgatónak nem tudom küldeni egy Pearl Jam-et? Vagy csak...
0: Vagy kettő.
2: Valami világzene van itt.
0: Köszönjük.
1: Jó, én is köszönöm. Én csak azt akartam mondani, hogy a hírön, tehát hogy minden a félelemre épül, és ez egy termék a piacon is.
2: Ez igaz.
3: De mi nem félünk.
2: Hát te.
0: Nem
2: beszélj, én nagyon félek.
0: És nem mindig.
2: Hát általában.
0: Jó, tehát hol félünk, hol nem. Igen.
2: Mondjuk alszom, akkor kevésbé, de különben nagyon.
0: Köszi. Hello.
2: Hello.
0: Szia. És nem tudtuk meg, mi az angora.
3: Nem vártunk meg.
2: Na, de majd most visszanozzuk ezt a kedvességet.
0: Na, elég is akkor nekem az, hogyha te megmondtad.
3: Na, tessék.
2: És újra.
3: Na. És újra itt a 90.3-on a Tilos Rádión a Magyar Hírnapot halljátok. A pultnál Ozi, a stúdióban Orosz Csilla, akit nagyon régen nem hallottak a hallgatók a Tilos Rádióban, Müller Dori és én.
2: Nos,
0: ura.
2: Igen, na, tehát nagyon sok lágazás volt.
0: Mindenféle...
2: Most már meg kell osszuk az időt, igen, tehát nagyon a legfontosabb hírek jöhetnek.
0: Azért annyit mondjunk el, hogy miért akartunk egy, vagy miért szaladtunk bele a Sirhunt művekbe. Háló!
4: Háló, annyit akarok mondani. A nemzeti képmutatás rendszerének még egy jó 1 éve van hátra ez a főhír. Amúgy pedig a hírekről annyit, hogy intrika, gyilkosság, csalás és korrupció az Ószövetség világa, feloldva egy kis sporthírekkel evangélium, majd előrejelzés, jóslás, ez pedig az időjárás, hajrá, hajrá, előre, tilos,
0: csák. Hello, hello, hello, hello. Hogy azért hoztuk be mindenképpen a Sirhant műveket, mert ma a Csilla hamarabb a fejre csapott már, mint a Győri, mint mi ketten az Orosz Csillával, akiknek mondjuk azért szoros, vagy nagyon komoly közünk van ehhez a sorozathoz, mert ugyanúgy minden rész egy valós, bár írhattuk volna, hogy minden egyes rész egy valódi halálhírből indult ki. Tehát, hogy, és amikor az előbb azt mondtam, hogy ugye minden hír nagyon fontos, de igazából akkor válik mégis az életünk részévé, amikor elindul az azt
5: amikor az azt generáló
0: folyamat, igen, tehát amikor kiderül, hogy akkor igen, eladták a nem tudom én melyik nagyvállalatot a melyik nagyvállalatnak, na de hát, hogy és akkor hogy folytatódik az élet?
5: De who cares?
0: Hát igen. Senkit.
5: Igen. Én amit kiböngésztem, mert a gyászhirdetéseken is végigmentünk, hogy akár egyébként ebből is, tehát reggel 6 és 7 között egy 3 perces kihalt meg aznap. Engem érdekel, ha csak szólok.
3: Én halottak napján határozottan javasoltam, hogy legyen egy ilyen, csak még annyira, tehát nem mondom, hogy anarchia van, hanem inkább maga a Tilos Rádió, saját maga egy ilyen anarchia, hogy így nehezebben jönnek, mennek ezek az ötletek, vagy kis hírcsokrok, vagy még azon a napon hangozanak is el, ráadásul, amikor kellene. Tehát,
5: hogy... Ja, nem arra gondoltam, hogy aznap ki, bár egyébként...
3: Csak annyit mondtam, hogy én gondoltam, hogy a november második a hétfő, igen, és akkor
5: én az a... Én a teljesen ismeretlen emberek halálhíret sokkal jobban szeretem.
3: És akkor ilyenek voltak benne, hogy nem tudom, pont 60 éve futott le gumicsizmába a maratont, nem tudom hol, Texas államban az egyik birkatenyésztő, mert nem tudom, észre pont 66 kilométert
5: futott gumicsizmába.
3: Nem került be a
5: Tilos. Úgy tűnik, mint a butaság lenne?
3: Nem, hanem hogy nem akkor, és ott volt, ahol kellett volna lenni, mert nincs hírszerkesztőség, tehát hogy úgy értem, hogy vannak hírszerkesztők, de úgy a Tilos Rádióban, mint egy ilyen
0: hát, nem, egy klasszikus
3: hírszerkesztőség,
0: rádió,
3: azt olyan nincs, mert nincs főszerkesztő, aki a féldre koppint, és azt mondja, hogy már pedig ezt nem tudom, ne így csináljuk, vagy ne úgy csináljuk, hanem akik vállalkoznak erre, azok csinálják, és nyilván valami ilyen policy mentén, ami megfelel a Tilos saját policiának. Na, de szerintem sokkal érdekesebb a Sirhanművek halálhírei.
0: Ugye pont te küldted át nekem, Csilla, ezt a hírt, amiből, hogyha nem csináljuk meg a visszafordított Blair Witch projektet, akkor igen. Semmiből.
5: Ja, ugye?
0: Igen. Mert hogy az a címe ennek a
5: címe.
0: Az évhíre. Az év tényleg. Két budapesti nő eltévedt a Pilisben. Ez október 26-ai hír egyébként. Hétfő este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy két nő letért a turista útról a Pilisben, és a sötétben eltévedt. A rendőrök este 8 körül jelentek meg a pilisi parkerdő területén található Kalicsa pataknál, és elkezdték keresni őket. Mivel a patak több kilométer hosszú, a rendőrök felvették a kapcsolatot a pilisi parkerdő erdészével, és együtt folytatták a keresést, írja a polisz.hu. A rendőrök és az erdész közel egy órás gyaloglás után este 10 körül megtalálták a két budapesti nőt, folyamatos telefonos kapcsolatban voltak, nem sérültek meg, de átfáztak és kimerültek. Késő volt, a két nő nem tudott Budapestre hazamenni, ezért a rendőrök egy Dunabogdányi szálláshelyen szállásolták el őket. Pont.
5: Uh-huh. Ugye, hogy azért van
0: ez kell már ilyen. Tehát, hogy mi lehet velük?
5: Hát, de mi volt az alatt? Igen.
0: És mi a hír?
5: Közel hát az, egy órás gyaloglás után, érted? Tehát, hogy
3: kimerítő
0: egy órás. Igen. Mert olyan hosszú a patak. És akkor ott sétáltak, meglettek. Egyébként telefonon beszéltek, jól voltak, másnap hazamentek. Csodálatos. A legszebb hír. Szerintem tollat kíván.
5: Ki kell mondani
0: részleteket.
5: Na, tehát lehetne jó hírblokk is, gyászhírblokk is, tehát, hogy azért a fantázia határtalan.
3: Hát meg lehetne egy csomó minden másra. Én például mondom, a formai dolgoknak a rajongója vagyok, tehát én inkább a zenével, meg a különböző hangokkal, meg nem tudom, mivel játszanék, meg fogunk is szerintem.
5: De ugye egy nagy kürt szó egy hír helyett, így ezt?
3: Nem.
0: Egy sikítás.
3: Nem sikítás, nem egyszerűen, hogy maga ez a hírforma, mert azért, tehát Jó, nekem gyerekkoromban a hír, az a hírek az úgy jött, hogy 14 óra, Kossuth Rádió 14 persze. óra híreket mondunk. Tehát valahogy ahhoz kötődött, hogy, igen, ahhoz kötődött, hogy 12.00 van, harangoznak, vagy 14 óra.
0: És valami életeseményhez
3: is. Azért mondtak híreket, mert éppen annyit ütött az óra, és akkor híreket kellett mondani. Most ehhez képest nyilván a hírt, aztán utána 24 órában adott a BBC, akkor lehetett már arról valamit így sejteni, hogy...
5: Miért nálatok bejött a BBC?
3: Nem,
5: ezt most hallom először.
3: Hogy...
0: Hogy
3: a hírekkel találkozol gyerekként mondjuk egy rádióba, és akkor utána felnőttként meg azzal szembesülsz, hogy erre egy komplett 24 órás csatorna épül, és akkor most
5: én ezzel nem szembesültem arra, hogy...
0: Jó, egyébként, amikor elmentek külföldre egy szállodába, akkor hova kapcsoljátok a tévét?
3: Hát CNN, BBC, hát nyilván ezt nézed, hogyha híreket...
5: Hát, hogyha valami nemzetközi brutalitás van, de ez a hétköznap nem nézegeted, nem? Tehát, hogyha mondjuk kitör a háború a Közel-Keleten, akkor nézed egy pár napig, hogyha nagyon ilyen hot topic, de amúgy nézegetjük.
0: Jó, hát én nem nézegetem, mert ugye valóban nekem sincs tévém, tehát nekem az az élményem van, hogy ha elmegyek valahova, egy szállodába, akkor persze rögtön bekapcsolom, mert hogy azért érdekel, hogy mi történik, és akkor általában egy valamilyen hosszabb, rövidebb időre biztos, hogy megállok egy hírcsatornán.
3: De én például nem, mert én, de egyébként meg csak az utat teszem, hogy a hír evolúciója, hogy valóban evolúció ez, hogy aztán egy csatornát építenek rá, és akkor ma mi van? Ma körülbelül ott tartunk, mint amikor a falusi nénik kiültek a elé, és akkor elplátykálták egymásnak, hogy a másik macskája szült, és abból kettő fortos van, meg egy izé, mert mi miről beszélgettünk Csilla a Facebookon arról, hogy melyikinek milyen macskája született meg. Igen. Éppen valahol elveszett egy kiskutya, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy milyen hírt fogyasztasz, az rendkívüli lehetőség számodra, hiszen bármilyen hírt tudsz fogyasztani. Ettől, hogy bárhonnan bármilyen típusú hírt tudsz fogyasztani, mondjuk azt nem pontosan lehet megállapítani, hogy az a hírforrás az valóban hiteles-e neked. Ehhez képest olyan banálisnak gondolom napi 21 perc hírt mondani óránként 3 percet.
5: De tehát mindig változtatni kell? Nem lehet egy 3 percet megismerni?
3: Lehet, hónapra. Mert csak a szegény hallgatókkal nem akarunk nagyon kitolni, de engem érdekel. Nekem az is eszembe jutott, hogy például pótoljuk évvégén az el nem hangzott híreket, úgyhogy egy teljes hétig csak hírek mennek a rádióban. És akkor így le tudjuk a mennyiséget, és akkor sziasztok, a hírek megvoltak, és aztán lehet megint hírmentes.
5: Azért a hallgatókra is gondolom, hogy okkal lehetne alapozni, nem? Hát ők is mondhatják a híreket, vagy mondják
0: hát, volt is, nem?
3: Igen, volt, de hát
5: lehet, hogy ez nem pont 3 perc lesz. Vagy...
3: Igen, de hol
0: ja,
3: tudod
0: valami
3: azt,
0: egészen
3: hol
0: formát
3: tudod
0: kell
3: azt
0: biztos kitalálni.
3: Kivédeni, hogy ez a hír az megfeleljen. Nem tudok mi jobb szólt annak a policinak, ahogy a Tilos Rádió gondolkodik a hírekről, tehát beengedsz a saját adásoddal.
5: Hát meg azért egyébként az objektív hírszolgáltatásnak egészen komoly és átlátható szakmai követelményei vannak, tehát ha valaki ilyet akar csinálni, akkor van hova nyúlni.
3: A szerződésünk viszont erről szól, nagyon konkrétan benne van, hogy mi a hír, mi az, ami annak a 3 percnek a tartalma lehet, tehát annak meg nem fog adhok megfelelni a betelefonáló, mert nem pont 3 percben ennek teljesen megfelelve mondja el a maga hírblokját, tehát hogy ezt is nagyon nehéz így követni, hogy akkor most hogy, tehát hogy pont ezért van ez a...
5: Igen, régen a forró drótként hívták a híreket.
0: Ezeket a híreket.
5: Még a békeidőkben.
3: Na, de milyen híreket hoztatok?
0: 1974 óta idén júniusban volt a legkevesebb ember munkanélkül az Egyesült Államokban. Jelenleg a munkanélküliség 5,3%. Jó, ez mondjuk annyira nem volt... Érdekes. Na, egyébként ez híren... az ország, mi ez? A Magyarország című folyóira, vagy heti lapból olvasgatok.
3: Bocsánat, csak hadd reagáljak, hogy ilyen típusú hírek meg azért nincsenek a Tiloson, mert most akkor te, hogyha bármilyen statisztikai hivatal valamilyen mérés útján megállapítja, hogy milyen a munkanélküliség, vagy a foglalkoztatottság Magyarországon, akkor melyik forrást fogad hitelesnek tartani,
0: hát
3: miután nincs független hírügynökség? Tehát, hogy kinek az adata
0: lesz? Hát a statisztikai hivatalét.
5: A hozzáférhető adatok ezt mutatják, és bemond a három
2: adatot.
3: És mi van, hogyha a hozzáférhető adatok ugyanabban a témában teljesen különböző dolgokat?
2: Akkor majd a hallgató levonja a következtetést.
0: A hírszerkesztés egy szakma. Igen. És egyébként meg, igen.
3: Na, a Tilos Rádió meg adományokból...
0: Vadászom Vietnámban kell
3: műsorkészítők önkéntes munkáján alapuló műsorkészítést, tehát hol van ebbe a profi hírszerkesztés?
2: Hát nem tudom, szerintem van, aki itt az ambicionálat, hogy ezeket igen. Jól összerakja. Végülis a tényekről kell tömören beszélni, az a hír, nem? Vagy nem feltett a tényekről, de...
3: Igen, de a mai már
0: izgalmas dolgokat röviden összefoglalni.
2: Igen.
0: Aha. Ami mindenkit érdekel, vagy sokakat érdeklő. Jó, abba hagyom, de mondjuk igen. Találtam én néhány
2: dolgot. Erre mondjuk a mozaik szavak is alkalmasak, tehát ezt nem kéne feltétlenül hírként apostrofálni.
0: Most ezt nem értettem, amit ezzel mondta. A mozaik szavakat.
2: Hát, hogy röviden beszélni érdekes dolgokról.
0: Azt
2: végletekig lehet tömeríteni, nem?
0: Tehát, igen. Eltelt az egy óra. Na. Azt képzeljétek el. Átadjuk helyünket, a Ránk Júliek jönnek, ugye? Azt hiszem.
3: Nem tudom. Igen? Uh-huh. Akkor tegyük fel ezt az utolsó zenét. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Tilos Rádióban. Orosz Csillát, Müller Dorát és Győri Csillát hallgattátok.
2: És sajnos nem tudtuk bemondani.
3: Magyar Hírnapon.
0: Melyiket?
2: Hogy hármasikrek születtek, Csilla, most jött volna ez a téma.
3: Akkor gyorsan még a végére.
0: 89-ben hármasikrek születtek Debrecenben.
2: És akkor jövő héten utána nézzünk, hogy mi lett azóta velük.
0: Már sok évesek. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: őszén. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég velem. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan bőrdül a körzet. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem. S mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Orzomba hallom a hasábok hajtszupognak. Ha vérpad épül, az sem áld íj hangokat. Lelkem tor, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütéseivel. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeit ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvará a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozat. Ó, vond öletbe, vond s ölelt homlokom át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratra, az őszutó szelét és sárga sugarát.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et plein, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux ces chansons, eux sourire jong, yoyong, bouchong, taillon, on monotone bout, konokon et chfaillon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkong csak sírok, s elém a sok tűnt kék-kél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél, mint holt a

0: megette már a dér a bokros oldal. Fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hallok, trigódal, egy ritkalombú vadcseresztepán. Ilyenkor címke cserregét ökörszem, rég hallgat búbos bankos gyárleszó, a pártalan nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, attól dalul a völgy révült rigója, ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral pitelni, nagy líra nincs, mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révű, holtkóros igó.
1: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunk ki kinyúlt, az erdő útja egy homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart aló. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke árad. Mi mozdulok? A szélkavart harag? Fácán, mely felriadva megriad. Gubbaszkodó vadmacska lesre áll? Fagyön pontja, szívja fenn a pár. Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted, völgyzáró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napok, melyet homályan elzsibbaszthatok, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberügy vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevál, az ember poklát, háborút, halál. Őszi disztihonok. Rózsika, mélyül az őszi homály, hószak csap a ködbe, tördeli gajjaimat, s búg a novemberi szél. Foszlik már a fakú fű közt a lilák buzsa üllő, dér puhított a bogyót, csipked a szürke rigó. Emlékszik, hogy szálltak alá panaszos csapatokban, s jött a nyomukban a hó, a rég, a parajt patakán, s jött az öröm, s csenget, nevetett a komor temetőkert, párafúvó kicsi nép, hóba futó kicsi szán verte jegesre az útja havát. Fagyban, kicsi szánon, hamvas eperpirosan, Rózsika, szállt-e velem? Játék mámor a gyermeki láz, üde, szűzi feszültség. Ért öröm, ért szerelem, Rózsika, volt-e telibb? Átüt a földjáró ködökön szemem, ott az öreg ház, rég nem nyílt ki a zár néma kovács műhelyén. Hol van a gyermek raj, hol a zaj, hol a víg elevenség? Szétszórták az idők, csak maga van. Köt, foltoz, takarít, öreg albumokat levelezget, vagy csak a ködbe tekint, új havazás, jaj a tél. Len röngfás szekerek döccennek az utca kövekben, s háza mögött komorul fenn a magas temető. Vénen is elmennék egy kései látogatásra, látni a hóba borult völgyben a téli falu, emléksugarak oszlatnák el a néma szorongást, s megfognám szeliden régi leányka kezét.

Lélek és ősz, akvarell táj, kőlélek, márványlélek. A márványnak nem árt a pára, nem árt a kőnek. Láthat a szem bolyhos kontúrokat, zilált síkokat, omlatok szerkezetet, a lélek kő. Márvány a lélek, a változó évszakra mit se hederít. A lélek évszakai mások, a lélek ideje más. Vénebben jár a vén tőkék és fák között, ismeri makas ritmusuk, buzgó rapságuk, ismeri gyámoltalan védekezésük, hogy mindenről lemondanak, csak megmaradjanak, kopáron, szürkén, bármiképp. Egy nyári lepkék bogarak, tébolya, pezseg mindenütt. A pusztulás előtti láz kavarja űzi őket. A lélek kő nyugodt, előre s vissza tudja már. Lepkék bogarak istene, kiben szorozva, osztva, jelen van sorsuk, lényük, valahány mozdulása. A pára majd felszáll, a lepkék bogarak tébolya kihúj. Új arcot ölt a táj, aztán megint, cirmosodik a szem, kutya mélyül, sötétedik, a lélek kő, márvány a lélek, szigorú és kemény, legfőjebb néhány karcolásnyit változik.

Falutól messze első puszta az, ahol én születtem, Rátszeg, Felső Rátszegre, a Simon tornya és Sárszent Lőrinc között. Ott volt az apám urodalmi főgépész. Tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön belemerült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a mély nyomorral közvetlenül úgy érintkeztem, hogy mivel egy, vagy 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, hogy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépettek meg oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem, hogy is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztnek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvez, a minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, én nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bérkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra. Ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösség, vagy olyan életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak is, nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a parasztban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszem az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és hát nagy tett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintély volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apám. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozonán. Hát mikor én olyan megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát azt mondom, a mesélő kedvem és egy kicsit a lódító kedvem.
innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszél, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy hogy harangoznak. Érted? Szóval nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész az már apám családja, az ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Ugye, mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle. És hát apám egy kicsit, hát mondjuk kérkedett is anyám előtt, akiben élete végig reménytelenül szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a cecei tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ősi világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek van 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsélyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő a családba, a képek, a Calvin képem szörnyű. Az két a képem mellett az Aradi 13-ban első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése. Ismered ezeket? Ozorán csak a szent kép volt, amitől én, hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolod, hogy a tanyai iskolába első voltam, hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan hát rögtön hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnő. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyes írást a gimnáziumban, nem tudtam leírni a G betűt, szóval a GY helyett mindig GY-t írtam, szóval legprimitívebb dolgokat nem tudtam. És a másik nagy baj volt, hogy nagyon lassú fejlődési agyam volt. Nem azt jelenti, tényleg van egy közönös, a parasztnak 40 év után nő be a feje lágya. Ez abban a vonatkozásban így van, hogy az elvont dolgok iránt. Tehát én a tárgyakat ismertem, azok bementek a fejembe, szóval a fantáziám teljesen tárgyszerű volt. Tehát elvontan képtelen voltam gondolkodni. Tehát azt, hogy mit mondjak neked, az igazság feltételeinek az összefoglalása, valami még egy feltételt, egyszerűen nem értem. Hogyha azt mondták volna, hogy a kasza fokának a harmadik görbületén, ez rögtön végigment az agyam. De ez mindvégig kísértett. Szóval nem tudtam. Szóval még 30 éves koromban is küzdöttem azzal, hogy nehéz a fejem. Most ne vedd úgy, hogy ezt megszáfolásul mondom. Szóval elmaradott egy, hát azért mondom, hogy általában kíméletesebben nézzék, maga az egyszerű sorsból származó embereknek az iskolai teljesítmény. Szóval éppen feleségem, aki pszichológus, az vizsgálják elmebeli kérdéseket, viszont papíron adnak föl neki kérdéseket és rajzba. Holott a paraszt fiúknak és a munkás fiúknak tárgyat kell a kezükbe adni, ott derül ki, hogy forog az agyuk.
tehát az én agyam nem forgott az úgynevezett iskolai tudományokra, amely aztán volt még tehertételem, hogy rettentő tájszólásba beszéltem, és azt akkor kigúnyolták. Tehát én nékem már az első gimnáziumban olyan, így mondják, trauma, olyan belső megrázkodtatásom volt az, hogy az én nyelvemet kilevetik. Tudod? Tehát egy életre majdnem elvédültem. Szóval pláne a magyar nyelvtől húzódtam el, Pesten nem magyarul, még Pesten, mikor már jól tudtam franciául, akadozva, nem nyelvhibával, de szóval nehezen jött ki a szó a számból, franciául majdnem azt mondom, azért tanultam meg, mert franciában, hogyha beszéltem, legfeljebb azt tudták meg, hogy nem teljes párizsi kiejtés, de hogy a magyar rétegből honnan származik ez, hogy nem a parasztság legalsó rétegéből, az a franciában nem derült ki. Magyarul rögtön, pláne a középiskolában. És hát megint dolog az, hogy hát válogatottan rossz tanáraim voltak, ezt meg kell mondanom. Latinba én azért buktam meg latinból, mert nem tudtam skandálni. Most én, aki fordítottam Horácius, már nem sokkal azután, és hát, hogy mondjam, tudok beszélni hexameterbe. Hát nem a latin tanárom, ezt kell mondanom, olyan süket volt, vidékről jöttem föl Pestre. Ottan nem tanítottak meg bennünket skandálni, és ez nem tartotta érdemesnek, hogy 5 percre külön üljön velem, hogy megkérdezi, miért nem tudsz skandálni. Egyszer azért buktattak el, mert Ovidiust nem tudtam skandálba mondani. Na hát a bizonyítványát nem is vártak különösebb bizonyítvány tőle, már szóval apám ilyennel, vagy anyám, hát büszkék voltak, hogy nem tudom én, van kollégium, nem tudom, köpenyem, vagy van diáksapkám, és hát majdnem még, hát mikor Ozorán megtudták, hogy én diák létemre szerszén napszámba járok, tudod, hát fölháborodás volt, hogy hát nem is tudták, hogy én abban az évben éppen megmondtam. Adagolni kell az agynak, hogy mit tud, milyen fogba bevenni. Ilyet, amit én természetszerűleg tudtam, már hazulról, hát épp mondjuk a magyar nyelvnek a titkait. Hát magyar nyelvtant ma se értek, tudod? Szóval azt arra nem tudtak megtanítani. Tehát a főnévi igenév, mint állítmány, ez nekem költ. Ez pontosan az iskola miatt. Én később magam írtam, meg kezdtem írni, magam használatára egy a ős vogulból levezetett mai magyar nyelvnek való nyelvtan. Szóval magyar nyelven mindnyáján tudjuk a germán, illetve a nyugat-európai nyelvrendszert húzták rá, ami az én agyamban nem ment be. Ma sem megy be. Ugye szóval nem tudtam megkülönözni, hogy a főnevet másképp kell, főnevet deklinálni kell az igét konjugálni. Hát a magyarban ez ugyanaz. Azt hiszem nem csak az én családom, hát a 20. században Európa szerte és Magyarországon is voltak ilyen fölemelkedő tendenciák. Az előbb azt mondom, hogy az asszonyok kezeltek nálunk mindent. Tehát az én családom majdnem mind a két ágon ez volt, hogy föltört. Szóval az iparosok, szóval egy kicsit módos parasztoknak a gyereke az iparos lett, vagy altiszti Pesten valahol. Annak a fia már középiskolába ment, annak a fia pedig már egyetemi rang után bármit elérhetett. Na most a szégyele az volt itt Magyarország, ellentétben például Szerbiával, hogy megtagadták egymást a társadalmi rétegek. Tudod, ahogyan Szerbiában a miniszternek az anyja még ökörszekéren ment be paraszt asszonyként a fiához, hát nálunk ezt illet letagadni. Most az én családomban ez szintén megvolt, hogy valóban a nagyapám igen módos juhász számadó volt, puszta gazda és hasonló, tehát ő taníttathatta az egyik fiát, akiből vármegyei előkelőség lett. Az én szörnyű Gyula nevem onnan öröklődik mellesleg, mert neki nem volt fia, nem volt gyereke, és hát ez volt a kiszámítás, hogy engem örökbe fog fogadni, és hát
Na de a másik rész az napszámos volt, sőt még annál is alacsonyabb juhászatnak a legalsó rangján. Most utólag gondolok arra, hogy aki teljesen le van nyomva a szolga, ugye, az nem igen lázad a történelem folyamán, hanem azok a néprétegek lázadnak, akik már megkóstolták legalábbis a fiaikkal, hogy van fölfelé lehetséges út. Szedem elő a irodalomnak a példáit, sokat láttam ilyet. És most, hogy te mondod, így gondolok a saját sorsomra is, hogy egyszer el fogsz menni Simon tornyára, ahol most a gimnázium van. Az egy emeletes épület, nagyon szép épület volt, most már tönkretették, volt íves belülről. Hát én abban voltam első gimnazista, szóval már ott az oda kerültük mi a pusztában. Tehát jó mód volt, és mondom, az ozoraiak azok jó módba jöttek. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kardinális dolog, már a jellem dolgából is, hogyha valakinek például választási lehetősége van. Tudom? Tehát az, hogy Petőfi forradalmát, hogy Dózsa nem széke jobbágy volt, hanem ez a félnemes, aki már várkapitány volt lenne a végeken, de közben látta, hogy az ő népe hogy él, és akit megsértettek, ugye ezt ellopták, a szeme láttára vette ki a csáki, vette az olaj a 200 arany márkát, ugye, nem adták meg nekem, neki járt. Hogyha teljes szolga lett volna, tudod, akkor nem húzza ki olyan könnyen a kartot. Zsámoly tettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megcirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lézdarab. 6-7 acél hur rajta egy libatól vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem,

Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ezt tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz puszta rá zegresen, engem nem bánt, a szeretsen panasz is átjár szívemen. Ő Isten ki.

Juhász Gyula, himnusz az emberhez. Az emberhez száll himnuszom ma. Hittel hadd harsogom dalom. Nagy ismeretlenek helyében, dacos fejem meghajtva mélyen, szelíden és örök reményben. Ez ismerőst magasztal. Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por és a végtelen fia. Istent teremtő földi szellem. Kemény pöröly, vas végzet ellen, ezer fönséges küzdelemben vihaskodó harmónia. Nézzétek! Izzadt tarmezőkön sarcol a rögből élet. Nap égeti és tüske marja, tépázza ég és föld viharja, s a jövendő útján haladva csúkolják fény és felleget. Nézzétek! Napba törtetően mind épít büszke kupolát, egekbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe szállt.

forró szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas. Te végzetes, te forradalmas. Te halálban is diadalmas. Utód

Jézus minden időben. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréji harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts.

mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem! Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem! Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem! Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom, gyönyörűm, te segíts engem! Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm,

Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek.

csak írni kell valamit, és elmúlik rögtön az inger, az az évezredes árnyék, a nyüzsgő kis rossz kedv vagy jó kedv, marad a mondatok örök hívása, a könyvtárak felől felzengő tiszta háború. Harc az emberi nemért, kinek lelkében nem a fagy, nem az éhség, a félelem volt soha első, hanem a haza, a gyermek, a gondolat szabadsága, s a jövő szerszámai. Csak írni kell valamit az időre, és ez a tavaszi szántás torna a léleknek, a testnek, hogy soha el ne szakadjon a fehér-fekete föld.

hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, és megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek.

költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak, ki belehalna.

Indián szavak a rádióban. William Lee Sweet Moon indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, Bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szól. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk, egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Vannak vidékek, ahová nehezen vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sói, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindenre elellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattuk, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, a velük rozzant egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy messzifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már aré rebbenünk. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetük. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltek gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

Anita. Fogoly vagyok. Latin nevem Perdix Perdix, vagyis közönséges fogoly. A tyúk alakúak rendjébe és a fácánfélék családjába tartozom. Orgödreim csupaszok, sarkantyúm nincsen. Hátam világos barna, pofám és torkom rozsdaszínű, szemem körül csupasz, vörös folttal, mellem hamuszürke. Hasam fehér, lábaim vörös barnák. Van úgy, hogy a zuhanó ölyvmadár pontosan gyilkosára néz az égből, és rátapad a vadász győztes arca, átsüt a ferde réten át, s vér futja el az ölyv szemét, a pupillát, a retinát. Hosszúságom 26 cm, Közép-Európában élek. Hazánkban mindenütt közönséges vagyok. Félénknek számítok, gyorsan futok, fölriasztva nagy zörejjel emelkedem a levegőbe. Eledelemet, mely magvakból, férgekből és pondrókból áll, kapargálva keresem. Állandó madár vagyok. Télen sokat szenvedek a hideg és a táplálék hiány miatt. Az emberek és a ragadozó madarak is nagyon üldöznek, s csak erős szaporaságomnak köszönhető, hogy mindedig ki nem pusztultam. Van úgy viszont, hogy nedvesen s ordítva ébred föl az ölyvvadász. Olyankor, mikor a rémálma előhívott és ferdén fölnagyított benne egy darab nyálkás negatívot. Nem vagyok jó repülő. Páromat és enyéimet nagyon szeretem. Fogságban megszelídülök és tovább szaporodom. Mezőgazdaságilag hasznos vagyok. Rokonom a szirti fogoly, mely az Alpokban, olasz, török és Görögországban él. Rokonaim még a paradicsommadarak, az albatroszok, ölyvmadarak, valamint a kígyász, az igazi és a folytogató sasok. Nyitott szemed repkés.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: Na hát...
2: Két virág folytatta a turkálást. Téged ez cseppet sem idegesít?
1: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem gondolod? Különben is hiszek az újjászületésben. Te milyen formában szeretnél majd visszajönni? El se akarok menni, szögezte le széltoló határozottan. Gyerünk, tűnjünk el innen! Hé, hey, ne, azt ne!
2: Két virág egy dobozt bányászott elő a podgyász mélyéről. Nagy, fekete dobozt, aminek egyik oldalán volt egy fogantyú, az elején egy kis, kerek ablak és egy cíl lógott rajta, aminél fogva az ember a nyakába akaszthatta, amit két virág rögvest meg is cselekedett. Volt idő, amikor széltoló eléggé kedvelte az ikonoszkópot. Ugyanis minden tapasztalata ellenére hitte, hogy a világ alapvetően megérthető, és ha szert tudna tenni a megfelelő mentális szerszámkészletre, lecsavarozhatná a hátoldalát, és megnézhetné, hogyan is működik. Na, hogy nem volt igaza. Az ikonoszkóp nem úgy állította elő a képeket, hogy ráeresztette a fényt egy speciálisan előkészített papírra, ahogy azt annak idején feltételezte, hanem lényegesen szimplább módon. Egy bebörtönzött, apró démon által, akinek jó szeme volt a színekhez, s ecsetkezelése villámgyors. Amikor széltoló rájött erre, eléggé kiakadt. Nincs idő fényképezni, sziszegte. Nem tart sokáig, jelentette ki két virág mély meggyőződéssel, s megkocogtatta a doboz oldalát. Kivágódott egy picurka ajtó, és a kis ördög kidugta a fejét.
3: Ördöges pokol!
2: Morogta.
3: Hol vagyunk?
2: Nem számít, felelte két virág. Először az órát, légy szíves. A démon hunyorított.
3: Gyenge a fény!
2: Morgott.
3: Három isten verte esztendő F8-on, ha kíváncsi vagy a véleményemre!
2: Becsapta az ajtót. Egy másodperccel később hallani lehetett a kis karcoló nezt, ahogy oda vonszolt a zsámolyát a festőállvány elé. Széltoló a fogát csikorgatta. Egyáltalán nem muszáj fényképezkedni, bőven elég lesz emlékezni rá! Üvöltötte.
1: Az nem ugyanaz,
2: válaszolta nyugodtan két virág. Na, hogy nem, sokkal jobb, például valóságosabb.
1: Dehogy, majd öregapó koromban, amikor a tűz mellett üldögélek,
2: ha nem pucolunk innen azonnal, örökre a tűz mellett fogsz ücsörögni, sőt, benne!
1: Ó, én azt remélem, hogy maradtok.
2: Mindketten megfordultak. Isabella állt a boltíves folyosón, halvány mosolyjal az arcán. Egyik kezében egy kaszát szorongatott. Egy kaszát, amelynek pengéje hírhedetten éles. Széltoló igyekezett nem lepislantani kék életvonalára. Egy kaszát tartó lánynak nem lenne szabad ilyen visszatetszően, minden tudóan, és kissé tébolyultan bazsajogni.
1: Apus pillanatnyilag egy csöppet belefeledkezett a játékba, de biztos vagyok benne, hogy esze ágában se lenne elengedni titeket csak úgy,
2: tette hozzá.
1: Ráadásul nincs kivel beszélgetnem.
4: Ez ki?
2: Kérdezte két virág.
5: Ő valahogy itt lakik, motyogta széltoló. Egyfajta leányzó.
2: Toldotta meg a magyarázatát. Megragadta két virág vállát, és megpróbált észrevétlenül a sötét, hideg kertbe nyíló ajtó felé sasszézni. A dolog nem jött össze, mert két virág nem az a típus volt, aki foglalkozott volna a kijelentések árnyalataival, meg valahogy fel sem merült benne, hogy bármi rossz esetleg rá is vonatkozhat.
1: Na hát, el vagyok ragadtatva, mondta. Nagyon barátságos ez a hely. Érdekes, barokkos hatást keltenek a csontok és a koponyák.
2: Isabel mosolygott. Széltoló azt gondolta, ha a halál egy nap átadja neki a családi vállalkozást, jobban fogja vezetni, mint az apja valaha is. A csaj tisztára budjant.
5: Igen, de mennünk kell, közölte.
1: Hallani se akarok erről,
2: tartóztatta a lány.
1: Muszáj maradjatok, és mindent el kell meséljetek magatokról. bőven van idő, és olyan unalmas itt.
2: Oldalvár cökkent, és meglendítette a kaszát a fényes szálak felé. A kasza úgy sűvített át a levegő, mint egy kiherélt kandúr, és hirtelen megakadt. Fa recsett. A podgyász rácsattintott a fedelét a pengére. Két virág ámultan nézett fel széltolóra, és a varázsló nagyon higgadtan és némi elégtétellel egyenesen állon vágta. Ahogy a kisember hanyatt esett, széltoló elkapta, a vállára hajította, és rohanni kezdett. A csillagfényes kertben ágak csapódtak neki, meg apró borzas, és minden valószínűség szerint borzalmas izék iramodtak szanaszét, ahogy kétségbe esetten csörtetett a halovány életvonal mentén, ami a fagyott füvön ragyogott kísértetiesen. A háta mögött hagyott épületből a csalódás és dű metszővisítása kélt. Széltoló beleütközött egy fába. Felgyorsított. Emlékezett rá, hogy valahol volt egy ösvény, de ebben az ezüstfényekből és árnyékokból szőtt útvesztőben, amit a rémületes új csillag még itt, a más világon is érezhető jelenléte színezett vérvörösre, semmit sem lehetett kivenni rendesen. Meg különben is. Az életvonal láthatólag a rossz irányba vezetett. Lépések zaja hallatszott mögüle. Széltoló már fújtatva vett levegőt az erőlködéstől. Úgy tűnt, mintha a podgyász közeledne, és jelenleg nem kívánt vele találkozni. Mert elképzelhető, hogy félreértette azt, amikor széltoló álcsúcson kapta a gazdáját, és a podgyász általában megharapta azokat, akiket nem csípett. Széltolónak sosem volt bátorsága megkérdezni, hová is kerültek az áldozatok, amikor a nehéz fedél rájuk zárult. De határozottan nem voltak a podgyászban, amikor az újra kinyílt. Valójában nem volt oka félelemre. A podgyász könnyedén utolérte és lehagyta. Lábikóit oly sebesen kapkodva, hogy csak elmosódva látszódtak. Széltolónak úgy tűnt, piszkosul a futásra koncentrál, mintha sejtené, mi lehet az, ami mögötte igyekszik, és egyáltalán nem örülne az esetleges találkozásnak. Ne nézz vissza, jutott eszébe. A látvány valószínűleg nem túl tetszetős. A podgyász fejest ugrott egy bokorba, és eltűnt. Egy másodperccel később széltoló látta már, miért. A podgyász átszágódott a sziklasarkantyú peremén, és az alatta lévő hatalmas lyuk felé zuhant, amit alulról halavány vöröses fény világított meg. Széltolótól indulva, a sziklák szélén átnyúlva egyenesen le a lyukba. Ott vibrált a két kék szál. Széltoló bizonytalanul toporgott, bár ez nem teljesen igaz, mert több dologban is halálbiztos volt, például abban, hogy nem akar leugrani, és hogy egyáltalán nem óhajt szembenézni azzal, ami mögötte közeledett, és hogy a szellemvilágban két virág ugyancsak nehéz, és hogy vannak rosszabb dolgok is, mint holtnak lenni. Csak egyet mondj, mormolta, és ugrott. Pár pillanattal később megérkeztek a lovasok, akik nem álltak meg, mikor elérték a szikla peremét, hanem simán tovább lovagoltak a légben, és a semmi fölött húzták meg lovuk kantárát. A halál lenézett.
4: Ez mindig felbosszant, mondta. Ennyi erővel akár egy forgóhajtót is felszerelhetnék ide.
6: Azon töröm a fejem. Mit is akarhattak?
2: Töprengett dögvész.
6: Halvány fogalmam sincs róla,
2: felelte háború.
6: Viszont a játék jó pofa.
4: Az,
2: értett egyet éhínség.
4: Szerintem ellenállhatatlan. Van időnk még egy robajra,
2: kongta a halál.
6: Robber!
2: Javította ki háború.
4: Mi Robber?
6: Robbernek hívják,
2: magyarázta háború.
4: Aha. Robber,
2: mondta a halál. Felpislantott az új csillagra, némileg zavarban, hogy mit is jelenthet.
4: Azt hiszem, van még annyi időnk,
2: ismételte egy kicsikét bizonytalanul. Már említést tettünk a próbálkozásról, amely némi tisztességet kívánt oltani a korongvilági beszámolókba, és arról, hogy kínszenvedés terhe mellett megtiltották a költőknek és énekmondóknak, hogy mindenféle csacsogó csermelyekről és rózsaújjú hajnalokról hadováljanak, és hogy csak akkor mondhatták például azt, hogy ezért az arcért ezernyi hajó szállt tengerre, ha közjegyző által hitelesített kikötői okmányokat tudtak felmutatni állításuk alátámasztására. És ebből kifolyólag futó tiszteletadásként eme hagyománynak nem mondjuk azt, hogy széltoló és két virág jégkék színusz hullámmá váltak, amely átévelt a sötét dimenziókon. Vagy olyan hanghatás kíséretében tették ezt, mint egy szörnyűséges agyar pendülése. Vagy egész életük elpergett a szemük előtt, meg különben is széltoló már olyan sokszor látta elmúlt életét elvillani lelki szemei előtt, hogy mára már képes volt végig szunyókálni az unalmasabb részeket. Vagy, hogy az egész világegyetem rájuk zuhant, mint valami óriási kocsonya. Azt viszont elmondjuk, mert kísérletekkel bizonyított tény, hogy egy olyan hang hallatszott, mint amikor egy cisz hangvillával nagyot csapnak egy favonalzóra. Minden bizonnyal besz. És utána az abszolút mozdulatlanság váratlan élményében volt részük. Mindez azért, mert ők ketten tényleg abszolút moccanatlanok voltak. Ráadásul az őket körülölelő sötétség is abszolútnak látszott. Felötlött céltolóban, hogy valami esetleg félre sikeredett. Aztán meglátta a halványkék erezetet maga előtt. Már megint az oktávóban volt. Azon töprengett, ugyan mi történne, ha

0: Beteg voltál, közölte Szirtoló. Halucináltál.
1: Igen, feltételezem, úgy lehetett.
0: Két virág lepislogott a melkasára.
1: Ám abban az esetben miért van a...
0: Szirtoló talpra ugrott.
2: Elnézést, túl sokan vagyunk itt, muszáj egy kis friss levegőt vennem,
0: mondta. Lekapta két virág nyakáról a képdoboz szíját, és a sátor ajtaja felé iramodott.
1: Ezt nem vettem észre, amikor bejött, jegyezte meg Betán.
0: Cohen vállat van. Széltolónak sikerült néhány jarnyira eltávolodni a jurtától, mielőtt a képdoboz zárópecke kattogni kezdett. Nagyon lassan a doboz kiköpte az utolsó képet, amit a démon festett. Széltoló elmarta. Amit mutatott, még fényes nappal is eléggé borzasztó lett volna. A fagyos csillagfényben, amit a gonosz új csillag színezett vörösre, még annál is sokkal rosszabb volt.
1: Nem, mondta lágyan Széltoló. Nem, egyáltalán nem ilyen volt. Egyáltalán nem ilyen volt. Volt ott egy ház, meg az a lány, meg...
3: Azt látod, amit látsz, én meg azt festem, amit én látok,
0: vetette oda a kis ördög a csapó ajtajából.
3: Amit én látok, az a valóság. Erre tenyésztettek ki. Csak azt látom, ami tényleg ott van.
0: Egy sötét forma lábolt át a csigorgó hamon Széltoló felé. A podgyász. Széltoló, aki átlagos körülmények között utálta és nem bízott benne, váratlanul úgy érezte, hogy nála üdítőbben normális dolgot még nem látott életében.
2: Látom, neked is sikerült meglépni, mondta Széltoló.
0: A podgyász megzörgette a fedelét.
2: Oké, de te mit láttál? Kérdezte Széltoló. Visszanéztél?
0: A podgyász nem szólt. Egy pillanatig mindketten csöndben maradtak, mint két harcos, akik elmenekülve a mészárlás mezejéről szünetet tartanak, hogy újra lélegzethez és épelméhez jussanak. Aztán Széltoló megszólal. Na gyere, oda benne ég a tűz.
1: Kinyúlt, hogy megveregesse a podgyász fedelét.
0: Az ingerülten rácsargott, csak nem elkapva ujjai.
2: Jól van.
0: Az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A következő napon derülten, fényesen és hidegen pitypallott. Az ég kék kupolaként borult a világ fehér lepedőjére, és az összhatás olyan friss és tiszta lett volna, mint egy fogpaszta reklámé, ha nem lett volna az a rózsaszín pötty a láthatára.
4: Most már fényes nappal is lehet látni,
0: jegyezte meg Cohen.
4: Mi az?
0: Szigorúan Széltolóra bámult, aki elvörösödött.
2: Nézd mindenki rám, kérdezte.
5: Fogalmam sincs róla, mi az. Talán egy üstökös, vagy hasonló.
1: Mind el fogunk égni?
0: Faggatta Betán.
2: Honnan a francból tudhatnám? Eddig még sose ütköztem bele egy üstökösbe.
0: Libasorban lovagoltak át a ragyogó húmezőn. A ló népe, amely láthatólag nagyra becsülte Cohent, megajándékozta őket hátasaikkal, és útmutatást is adott a Gabaj folyó felé, 100 mérföldnyire Peremirán, ahol Cohen szerint Széltoló és két virág könnyen talál egy bárkát, ami majd elviszi őket a körkörös tengerre. Cohen azt is kijelentette, hogy elkíséri őket fagydaganatai okán. Mire Betán azonnal kinyilvánította, hogy ő is megy, arra az esetre, ha Cohen bármit is ugye hát be akarna zsörzsöltetni. Széltoló bizonytalanul érzékelte, hogy valamiféle vettani folyamatok zajlanak a háttérben. Például a kokáért Cohen erőfeszítéseket tett, hogy kifésülje a szakállát. Úgy veszem észre, Betánnak meglehetősen tetszel, mondta. Cohen nagyot sóhajtott.
4: Ha 20 évvel fiatalabb lehetnék,
0: felelte vágyakozva.
1: Igen?
4: 67 éves lennék.
0: És mi köze a két dolognak egymáshoz?
4: Nos, hogy is fogalmazzam? Hogy is? No, amikor még fiatal ember voltam, kardommal vészve hírnevem a világba, azt szerettem, ha a babám vöröshajú és tüzeszt.
0: Aha.
4: Aztán, ahogy öregedtem,

0: Szívesebben keveztem magamnak olyan szőkéket, akik szeme szokatlanul csillogott. Ó, igen? Aztán még tovább öregedtem, és felfedeztem a szenvedélyes természetű szötét nők vonzerejét. Elhallgatott Széltulóvár.
1: És, kérdezte, aztán mi lett? Mi az, amit most leginkább értékelsz egy nőben?
2: Cohen felé fordított a csipás kék félszemét.
0: A türelem.
1: El sem akarom hinni,
2: ujjongott egy hang mögöttük.
1: Együtt lovagolok Cohennel a barbárral!
2: Természetesen két virág volt. Kora reggel óta, amióta felfedezte, hogy ugyanazt a levegőt szívja be, mint minden idők legnagyobb hőse, úgy vigyorgott, mint egy majom, ha kezébe nyomják a banánültetvény kulcsát.
0: Ez megszórakozik velem?
2: Kérdezte Cohen Széltolótól.
1: Nem, mindig ilyen.
2: Cohen hátrafordult a nyerekben. Két virág ráragyogott, és büszkén odaintett neki. Cohen visszafordult, és felmordult.
3: Ha van neki szeme, ha nincs!
2: Van neki, csak nem úgy működik, mint másoké. Hidd el nekem. Úgy értem, nos, emlékszel a ló népének jurtájára, ahol az elmúlt éjjel töltöttük?
0: Persze.
2: Szerinted is egy kicsit sötét volt, meg zsíros, és olyan szaga volt, mint egy súlyos beteg lónak?
0: Rendkívül pontos leírás! Azt mondom erre! Rendkívül!
2: Hát ő tiltakozna. Azt mondaná, hogy egy pompás barbár sátorpalota volt, amiben azon vadállatok prémiai lógtak, amiket a civilizáció peremén élő sasszemű harcosok puszta kézzel ejtettek el, s hogy a hely ritka és különleges gyampáktól illatozott, amiket karavánoktól szokás zsákmányolni, mikor azok átkelnek az úttalan, stb. Nos, hát így tovább sokáig. Komolyan mondom, tette hozzá.
0: Elment az esze?
2: Egy bizonyos módon igen. De olyan elmebeteg, akinek több érdek a pénze.
0: Akkor nem lehet hiba. Tudom, amit tudok. Ha egy fickónak rengeteg a pénze, akkor csak különc.
2: Cohen újra megfordult a nyerekben. Két virág épp azt mesélte Bepámnak, hogy Cohen hogyan győzte le egymaga a sbélindai boszorkányúr kígyóharcosait, és hogyan lopta el Offler a krokodilisten óriás szobrából a szentséges gyémántot. Furcsa mosoly született Cohen ránc barázdálta arcán.
1: Ha akarod, szólok neki, hogy fogja be a száját, ajánlott a Széltoló.
0: Befogná?
1: Nem hinném.
0: Hadd csacogjon,
2: felelte Cohen. Keze a kard markolatára tévedt, amit évtizedes használat csiszolt simára.
0: Máskülönben nekem petszik az ilyen szem,
2: jelentette ki.
0: 50 évre néz vissza.
2: 100 yarddal mögöttük, kínosan szögdécselve a lágy hóban, igyekezett a podgyász. Soha senki nem kérdezte véleményét semmiről. Estére elérték a fennsík szélét, és lefelé lovagoltak a komor fenyőerdőkön át, amiket a hóvihar csak alig havazott be. A táj főként hatalmas, töredezett sziklákból és olyan mély meg keskeny völgyekből állt, amikben a nappal úgy teljes 20 percig tart. Vad, szeles vidék volt ez. Az a fajta, ahol számíthatsz arra, hogy találkozni fogsz...
0: Trollok!
2: Mondta Cohen, beleszaglászva a levegőbe. Széltoló körülnézett a vörös estéli fényben. Hirtelen a korábban tökéletesen normálisnak látszó sziklák gyanúsan elevennek tűntek. Az árnyékok, amikre az imént még nem nézett volna kétszer, rémisztően lakottnak rémlettek.
1: Én szeretem a trollokat, nyilatkozta két virág.
2: Nem, dehogy is, szögezte le Széltoló határozottan. Kizár dolog, nagyok és bütykösek, és megeszik az embert.
0: Nem, dehogy,
2: mondta Cohen. Kínlódva lecsusszant a lováról, és a térdét masszírozta.
0: Ez egy általánosan elterjedt tévhit. A trollok szószemásznák meg senkit.
2: Nem?
0: Nem. Mindig kiköpik a falatokat. Nem tudják megemészteni az embereket, érted? Az átlag troll más szem akar az életből, mint egy jókora grálit szeletet. talán meg utána esetleg egy kiadósz mészkőkockát. Hallottam, hogy egyesek szerint azért van így, mert ők szilikon, mert ők
2: Cohen elhallgatott, és végig törölte a szakállát.
0: Sziklából vannak!
2: Széltoló bólintott. Természetesen a trollok nem voltak ismeretlenek Ankh-Morpork-ban, ahol gyakorta alkalmazták őket testőrként. Mindaz addig eléggé sokba kerültek, amíg meg nem tanulták, mire való az ajtó, és fel nem hagytak a házból való távozás számukra evidens módjával, ami abból állt, hogy gondolkozás nélkül keresztül gyalogoltak a legközelebbi falon. Ahogy tűzre valót gyűjtögettek, Cohen folytatta.
0: A trollfog! Az aztán nem semmi!
1: Miért?
2: Kérdezte Betán.
0: Gyémán, muszáj, hogy abból legyen, tudod? Az egyetlen dolog, ami képes elrágni a sziklát, és még így is évente kell új fogszót növesszenek.
1: Ha már szóba kerültek a fogak, kezdte Kétvirel.
0: Igen?
1: Nem tudom nem észrevenni.
0: Igen?
1: Semmi,
2: mondta Kétvirel.
0: Igen? Na, gyújtsuk meg a tüzet, még mielőtt beszötétedik. És akkor...
2: Cohen grimaszolt egyet.
0: Esetleg főzhetnénk egy kis leveszt.
1: Széltoló abban nagyon jó,
2: lelkesedett Kétvirág.
1: Mindent tud a fűszerekről, gyökerekről, meg mindenről.
2: Cohen úgy pillantott Széltolóra, amiből nyilvánvaló volt, hogy ő, Cohen, ezt egyáltalán nem hiszi el.
0: Nos, aló népe, adott nékünk némi szárított lóhúzt,
2: mondta végül vállát.
0: Ha találnál néhány vadhagymát, meg jeszmit, az esetleg javítana az ízét.
2: De én, kezdte Széltoló, aztán feladta. Különben is okoskodott magában. Tudom, hogy néz ki egy hagyma, olyan lottyat fehér izé, aminek a tetején van egy kis kinyúló zöld valami. Nyilván az ilyesmi eléggé szebbe tűnő.
1: Akkor megyek és körülnézek, jó?
2: Kérdezte.
0: Igen.
1: Ott abban a csupa sűrű, árnyékos ajnövényzetben?
0: Nagyon alkalmas helynek látszik, igen.
1: Azt gondolod, hogy ott, ahol azok a mély vízmosások meg hasonlók vannak?
0: Ideális helyszín szerintem.
1: Igen, magam is úgy gondoltam.
2: Reagált a széltoló keserűen. Nekivágott. Azon morfondírozva, hogy a francba csalogatja magához az ember a hagymákat. Végül is, gondolta, bár az ember látja őket a piaci standokon átkötve egy zsinórral, valószínűleg nem ott nőnek, és a parasztok vagy akárkik esetleg hagymavadászkutyákat vagy ilyesmiket használnak. Vagy talán nótára fakadnak, hogy magukhoz vonzzák a hagymákat. Már néhány korán kerül csillag fennragyogott az égen, amikor céltalanul böködni kezdett a levelek és a fű között. Világító, kellemetlenül szerves gombák, amik úgy néztek ki, mint amik házassági segédeszközül szolgálhatnak egy gnóm életében, frecsentek szét talpa alatt. Más dolgok, szerencsére láthatatlanok, szögdécseltek vagy csiklottak el a bokrok alá, és szemrehányóan vartyogtak rá.
4: Hagymák, suttogta széltoló. Merre vagytok, hagymák?
5: Orra, a vén tiszafa alatt van egy csomó belőlük,
2: szólalt meg egy hang mellette. Há, mondta széltoló, pompás. Hosszú csönd ereszkedett alá, ha eltekintünk a széltoló füle körül zümmögő szúnyogoktól. Széltoló moccanatlanul állt. Szeme serebbent. Végül megszólalt. Elnézést?
5: Igen.
2: Melyik a tiszafa?
5: Az a kis göcsörtös, az apró, sötét zöld tűlevelekkel.
2: Igen, már látom. Köszönöm. Nem mozdult. Végül a hang társalgási tónusban megkérdezte.
5: Esetleg tehetek még érted valamit?
2: Te nem egy fa vagy, ugye? Firtatta a széltoló, még mindig mereven előre bámulva.
5: Nem ügyeskedj. A fák nem tudnak beszélni.
2: Bocs, csak azért, mert nem régiben volt némi problémám a fákkal. Hát tudod, hogy van ez.
4: Nem igazán.
5: Én egy szikla vagyok.
2: Széltoló hangja alig-alig változott el. Remek. Remek, mondta lassan. Nos, akkor learatom azokat a hagymákat.
5: Jó étvágyat.
2: Előre sétált, ugyancsak óvakodva, ám méltóság teljesen. Ráállt egy nyaláb szálas fehér izére, amik az ajnövényzetben lapultak, vigyázva kihúzta őket, és megfordult. Egy kicsivel arrébb valóban volt ott egy cikla. De nem csak egy. Sziklák hevertek mindenhol. Ezen a helyen a korong csontjai roppant közel kerültek a felszínhez. Szigorúan rámerett a tiszafára, arra az esetre, ha mégis az beszélt volna hozzá. De ez a tiszafa, lévén egy eléggé magának való magányos fa, még nem hallott széltolóról, a fák, ligetek, csalitok és erdők megváltójáról, meg egyébként is éppen aludt. Ha te szórakoztál, két virág, akkor tudd meg, hogy én rögtön felismertelek, szólt széltoló. A hangja hirtelen elképesztően tisztán és nagyon egyedül csendült a leszálló szürkületben. Széltolónak eszébe jutott az egyetlen dolog, amit egész biztosan tudott a trollokról, mégpedig az, hogy napfény hatására kővé válnak. Így bárki, aki nappali munkára szerződtetett trollokat, egy vagyont költhetett fényvédőkrémekre. De most, hogy elgondolkozott ezen, arról bezzeg nem esett szó, mi történt velük, ha a nap újra lenyugodott. A nappali fény utolsó sugara is kiszivárgott a látképből. És hirtelen úgy tűnt, rengeteg szikla van mindenfelé.
1: Borzasztóan sok időt áldoz azokra a hagymákra, jegyezte meg két virág. Nem gondolod, hogy jobban tennénk, ha utána mennénk és megkeresnénk?
0: A varázslók tudnak magukra vigyázni,
2: mondta Cohen.
0: Ne aggódj!
2: Összerándult, Betán ugyanis a lábkörmeit nyesegette.
1: Igazából ő nem valami hű de jó varázsló, folytatta két virág, közelebb húzódva a tűzhöz.
2: Nem mondanám a szemébe, de
1: Cohen felé hajult. Valójában még egyszer sem láttam varázsolni.
0: Rendben, most nyújtsd ide a másikat,
2: szólt Betán.
0: Igazán nagyon kedvesz tőled.
1: Egész formás lábad lenne, ha ápolnád.
0: Úgy tűnik, már nem tudok úgy lehajolni, mint szoktam volt,
2: mondta Cohen szégyenlősen.
0: És persze az ember nem találkozik szok pedikűrösszel az én szakmámban. Tényleg kész röhely. Számát se tudom hány kígyó pappal, őrült istennel, harci főnökkel találkoztam, de soha egyetlen pedikűrösszel sem. Feltételezem, nem hangzana valami jól, de tényleg. Cohen, a pedikűrösszök ellen!
1: Vagy Cohen és a végzett hátmasszőrjei, javasolta Betán.
2: Cohen kuncogott.
1: Vagy Cohen és a tébajult fogorvosok, nevetett két virág.
2: Cohen összeszorította a száját.
0: Abban meg mi olyan mulatságos?
2: Kérdezte, és hangjának éle volt, borotva éle.
1: Nos, makogta két virág. Hát tudod, a fogad.
0: Mi van vele?
2: Csattant fel Cohen. Két virág nagyot nyelt.
1: Kénytelen voltam észrevenni, hogy a fogad nem ugyanazt a földrajzi helyzetet foglalja el, mint a szád.
2: Cohen hosszasan fixírozta.
1: Aztán megrodjant a válla,
2: és hirtelen nagyon kicsinek és öregnek látszott.
0: Természetesen igaz, motyogta. Nem hibáztatlak. Nem könnyű fogak nélkül hűsznek lenni. Nem számít, mi mást veszítsz el, fél szemmel is nyugodtan folytathatod a szakmát. De ha látják, hogy a szádban csak íny található, oda a tisztelet.
1: Én tisztellek,
2: nyilatkozta Betán lojálisan. Hát miért nem teszel szert újakra? Kérdezte okoskodóan két virág.
6: Nos, igen, ha cápa vagy ijesztő volnék, akkor igen, növesztenék újakat.
2: Felelte Cohen gúgyosan. Ó, nem, dehogy, az ember vesz magának újat, mondta két virág. Figyelj csak, megmutatom neked. Petán, volnál olyan szíves elfordulni? Megvárta, míg a lánya másik irányba néz, és akkor kezét a szájához emelte.
6: Látod?
2: Betán hallotta, ahogy Cohen lebegi után kapott.
3: Ki tudod venni a fogadat?
7: Ugyan. Több készete van belőlük. Elnézést.
2: Nyeldeklőn ez hallatszott, és aztán immár szokásos hangján két virág így szólt. Magától értetődik, hogy roppant könnyen kezelhető és kényelmes. Cohen hangja megdöbbenéssel vegyes bámulatot sugárzott. Legalábbis annyi bámulatot, amennyit fog nélkül lehet, ami körülbelül ugyanannyi, mint foggal, csak sokkal kevésbé hangzik imponálóan.
3: Magam is úgy vélem, mondta. Amikor fáj, akkor csak kiveszed, és hazod, hogy szenvedje, mi? Aha, jó lecke a kis disznóknak. Megtanulhatják, hol lakik az Úristen, milyen érzés egyedül fájni.
2: Nem egészen így van, mondta óvatosan két virág. Ezek a fogak nem az enyémek, csak hozzám tartoznak.
8: Valaki más fogait tartod a szádban?
2: Nem, valaki készíti őket. Ahonnan jövök, rengetegen hordanak ilyet. Ez egy... De két virág előadása a fogászati segédeszközökről sosem hangzott el, mert valaki leütötte. A korong aprócska holdja szorgosan gördült az égen. Saját fényét sugározta a teremtő által kreált, erőltetett és meglehetősen szakszerűtlen csillagászati elrendezésnek betudhatóan, és zsúfolási tömve volt válogatott holdistennőkkel, akik az adott pillanatban nem szenteltek különösebb figyelmet a korongon zajló eseményeknek, mert egy folyamodványt dolgoztak épp ki, amit a jégóriások ellen készültek benyújtani. Ha lenéztek volna, láthatták volna, ahogy széltoló sürgetőleg beszél egy halomsziklához. A trollok a multiverzum legősibb életformái közé tartoznak. Létük egy egész korai kísérletre nyúlik vissza, ami ezt az élet dolgot kívánta útjára bocsátani, lehetőleg minden szotyakos protoplazma nélkül. Az egyes trollok sokáig éltek. Nyáron nyári, nappal-nappali államba merülve, mivel hogy a hőség megtámadja az egészségüket és lelassítja őket. Geológiájuk egyszerűen lenyűgöző. Beszélhetnénk a tribológiáról, megemlíthetnénk a szennyezett szilícium félvezető képességét. Emlékeztethetnénk a prehistorikus óriás trollokra, akikből a korong legfőbb hegyvonulatai állnak, és akiknek esetleges felébredése meglehetősen komoly következményekkel járna. De az az igazság, hogy a korong erőteljes és mindenütt jelenlevő mágikus mezeje nélkül a trollok már réges-rég kihaltak volna. Az elme gyógyászatot még nem találták ki a korongon. Még soha senki se dugott széltoló orra alá egy tintapacnit, hogy megállapítsa, nincs-e egy kerékkel kevesebbje vagy többje. Így hát az egyetlen mód, ahogy le tudta volna írni azt, amint a sziklák trollá váltak, az valami bizonytalan hadobálás lett volna arról, hogyan is látsz váratlanul képeket kialakulni, amikor sokáig bámulsz a tűzbe vagy a felhőkre. Az egyik percben még tökéletesen mindennapos sziklákat látott, és hirtelen egy néhány repedés, ami pedig egész idő alatt jól látszott, határozottan magára öltötte egy száj vagy egy hegyes fül külsejét. Egy pillanattal később, minden tényleges változás nélkül egy troll csücsült az orra előtt, és gyémántokkal teli szájjal vigyorgott rá. Nem tudnának megemészteni, mondta széltuló magában biztatólag. Nagyon rosszul lennének tőlem. Valahogy ez sovány vígasznak tűnt.
5: Szóval te vagy széltuló, varázsló, mondta a legközelebbi troll.
2: Úgy hangzott, mintha valaki murván szaladna.
5: Hát, nem is tudom, arra számítottam, magasabb leszel.
9: Lehet, hogy egy kicsit erodálódott,
2: jegyezte meg egy másik.
9: A mítosz borzasztóan ősi.
2: Széltoló zavartan fészkelődött. Eléggé biztos volt abban, hogy a szikla, ami ücsörgött, megváltoztatta az alakját, és most egy kicsiny troll, elég nagyobb, mint egy kavics, barátságosan a lábára telepedett, és valami hihetetlen érdeklődéssel bámulja.
5: Mítosz? Kérdezte.
2: Miféle mítosz?
5: Hegy orom, a sódernek adta tovább az idők alkonya óta,
2: mondta az első troll.
5: Amikor majdan a vörös csillag világul az égen, eljöven széltoló, a varázsló hagymákat keresni. Ne harapjátok meg! Roppant fontos, hogy segítsetek neki életben maradni.
2: Csönd támad. Mennyi az egész? Firtatt a széltoló.
5: Igen, válaszolta a troll. Sosem tudtuk, mit gondoljunk erről. A mítoszaink többsége sokkal, de sokkal izgalmasabb. A régi szép időkben lényegesen érdekesebb volt sziklának lenni.
2: Valóban, sóhajtott a széltoló erőtlenül.
5: Hogyne, csupa móka meg kacagás, tűzhányók mindenütt. Akkoriban még tényleg jelentett valamit sziklának lenni. Nem létezett ez az üledékes lerakódási zagyvaság. Vagy vulkanikus voltál, vagy nem voltál. Hát persze, ennek már vége. Manapság egyesek trollnak nevezik maguk, pedig nos, néha alig többek palálál, vagy mészkőnél. Én bezzeg nem vágnék úgy fel, ha rajzolni lehetne velem. Hát nincs igaza?
2: Dehogy nincs, vágta rá septében széltoló. Abszolút így van.
5: Ez mítosz, ez mítosz dolog, ugye? Hát ez azt mondja, hogy ugye semmiképp se harapjatok meg.
9: Pontosan,
2: mondta a picin troll a lábán.
9: És ő mondta meg neked, hol találod a hagymákot?
5: Roppantól örventünk, hogy végre eljöttél,
2: mondta az első troll, aki széltoló kénytelen volt észrevenni, a legnagyobb volt az összes közül.
5: Egy kissé aggaszt minket ez az új csillag. Mit jelent?
2: Nem tudom, felelte széltoló. Úgy látszik, mindenki azt hiszi, hogy majd én tudni fogom, de nem.
5: Nem, mintha kifogásunk lenne a beolvasztás ellen,
2: jegyezte meg az óriás troll.
5: Végül is mi mindnyájan pont így kezdtük. De azt gondoltuk, hogy esetleg mindennek a végét jelentheti, és az nem tűnik valami nagyszerű dolognak.
10: Egyre nő,
2: szólalt meg egy másik troll.
10: Csak nézd rá, nagyobb, mint tegnap éjjel.
2: Széltoló ránézett. Határozottan nagyobb volt, mint tegnap éjjel.
9: Szóval azt gondoltuk, hogy esetleg neked lesz valami javaslatod,
2: szólt a vezértroll olyan szelíden, amennyire csak lehetséges, ha valaki hangja leginkább a gránittal történő gargalizálásra emlékeztet.
5: Hát,
2: leugorhatnátok a peremről, sugallt a széltoló. A világegyetemben biztos, hogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, amik megörülnének néhány újabb sziklának.
5: Arról már hallottunk, közölte a troll. Találkoztunk olyan sziklákkal, akik kipróbálták. Azt mondták, hogy évmilliókig csak lebegsz, aztán elönt a forróság, elégsz, és egy nagy lyuk alján végzed a tájban. Ez nem hangzik valami fényesen.
2: Felállt. Olyan hanghatás kíséretében, mint amikor szénzörög az aknában, és megnyújtóztatta vaskos, bütykös karját.
5: Nos, minden esetre nekünk segítenünk kell rajtad, mondta. Van valami, amit szeretné, ha megtennénk?
11: Levest kellene készítenem,
2: felelte széltoló. Bizonytalanul meglengette a hagymákat. Valószínűleg nem ez volt a leghűsiesebb, vagy legcélra törőbb gesztus, amit valaha valaki elgesztikulált.
5: Levest? Kérdezte a troll. Ez minden?
11: Nos, esetleg pár pirítóst is.
2: Trollok egymásra néztek. Annyi fogékkövet villogtatva, ami elég lett volna egy közepes méretű város megvételére. Végül a legnagyobb troll azt mondta.
5: Hát, akkor legyen leves.
2: Darabosan vállat van.
5: Tudod,
9: Csak valahogy azt képzeltük, hogy a mítosz majd... Most egy kicsit... Most nem is tudom. Azt gondoltam volna... Nem mindegy. Végül is azt hiszem nem számít.
2: Felé nyújtott egy olyan kezet, mint egy fürt megkövesedett banán.
9: Kvarcnak hívnak, mutatkozott be.
12: Az ott Krizopráz és Breccsa és Jáspis meg a feleségem, Beril.
9: Egy kissé metamorf. Na de ki nem az manapság? Jáspis, jössz le rögtön a lábáról?
2: Széltoló óvatosan kezet rázott vele, felkészülve az összesajtott csontok roppanására. Ám ez nem következett be. A troll keze durva volt, és a körme körül kissé zúzlós.
13: Sajnálom, menteketődzött Széltoló. Korábban nem igazán volt alkalmam trollokkal megismerkedni.
9: Kihalóban van a fajunk,
2: bólogatott Kvarc szomorúan, ahogy a társaság elindult a csillagos ég alatt.
9: Törzsünkben az ifjú Jáspis az egyetlen kavics. Tudod, filozófiában szenvedünk.
2: Igen, próbált lépést tartani Széltoló, effektíve és képletesen. A troll csapat gyorsan haladt, ám egyben meglepően csöndesen. Nagy, gömbölyded alakok, amik úgy mozogtak az éjszakában, mint a szellemek. Csak nagy néha jelezte elhaladásuk egy olyan éjszakai élőlény, ami nem hallotta meg, hogy jönnek, hamar ellaposodó sivítása.
9: Igen. Szenvedő alanyai vagyunk. A végén mindnyájunkat elkap. Azt mondják, egy este ébredőben felmerül benned. Ugyan minek? És többé nem kelsz fel. Látod ott azokat a görgetegeket?
2: Széltoló látott néhány hatalmas formát a fűben fekve.
9: Az ott a végén a nagynéném. Fogalmam sincs, miről gondolkozhat, de 200 éve meg sem moccant.
13: Jaj, hát ezt sajnálom. Igazából nem gond ez így. Itt vagyunk, rájuk nézünk, mondta Kvarc.
9: Nincsenek erre emberek, érted? De tudom, nem a te hibád, de úgy látszik, az emberek képtelenek különbséget tenni egy gondolatokba temetkezett troll meg egy közönséges szikla közt. A tény nagybátyámat nyílt színi fejtésnek vetették alá, hát képzeld csak el.
13: Borzasztó.
9: Egyik percben még troll volt, a következőben meg díszkandalló.
2: Megtorpantak egy ismerősnek látszó sziklaorom előtt. A sötétben egy septiben eltaposott tűz maradványai parázslottak.
10: Úgy néz ki, hogy itt harcoltak,
2: jelentette ki Beril. Mind eltűntek, jajont a Széltoló, még a lovak is, sőt a podgyász is.
9: Az egyikük szivárgott,
2: térdelt le Kvarc.
9: Azt a vörös folyékony izét, amit a belsőtökben tartotok, nézd csak. Miért? Úgy nevezitek? Sosem láttam sok értelmét a dolognak.
2: Széltoló olyan modorban nyargalt körbe-körbe, mint akinek teljesen elment az esze. Belesett a bokrok mögé, hát ha valaki odarejtőzött. Ez volt az oka, hogy végül belebotlott egy kis zöld flakonba.
13: Cohen gyógyírja,
2: jajgatta.
13: Ha minélkül nem megy sehova.
9: Nos, mondta Kvarc. Van valami, amit ti, humánok, meg tudtok tenni, úgy értem, olyasmi, mint amikor mi lelassulunk és elkapjuk a filozófiát, csak ti szétestek darabokra.
13: Meghalásnak nevezik, visított a Széltoló.
9: Az. Minden esetre azt nem csinálták, mert nincsenek itt.
10: Ha csak meg nem ették őket,
2: vetette fel izgatottan Jáspis. Fontolgatta Kvarc.
13: Farkasok?
2: Lehelte Széltoló.
9: Az összes farkast kiterítettük errefelé már évekkel ezelőtt,
2: felelte a troll.
9: Pontosabban vénséges nagyapó tette.
2: Nem kedvelte őket?
9: Dehogy. Csak sose nézte, hova lép.
2: A trollok tovább vizsgálták a földet.
10: Van itt egy csapás,
2: mondta egyikük.
10: Elég sok lóé.
2: Felnézett a közeli hegyekre, ahol meredek bércek és veszélyes szirtek oromlottak a holdfényes erdők fölébe.
14: Hénységes nagyapó odafönn él,
2: tette hozzá csöndesen. Volt valami abban, ahogy mondta, amitől Széltoló azonnal elhatározta, hogy soha, de soha nem akar találkozni vénséges nagyapóval. Veszélyes, mi? Kockáztatta meg.
14: Nagyon öreg, óriási és utálatos. Már évek óta nem láttuk,
2: mondta Kvarc.
7: Évszázadok óta,
2: javította ki Beril.
7: Mindet laposra fogja lapítani,
2: egészítette ki Jáspis, fels alágorulva Széltoló lábujjain.
14: Néha megtörténik, hogy egy tényleg nagyon öreg és hatalmas troll egyedül felmegy a hegyekbe, és a szikla átveszi az uralmat, ha tudsz követni.
2: Nem. Kvarc sóhajtott.
14: Az emberek néha úgy viselkednek, mint az állat, nem? És néha egy troll elkezd úgy gondolkozni, mint egy szikla. És a sziklák nem különösebben szeretik az embereket.
2: Breccia, egy ösztövér troll homokkő kikészítéssel megkopogtatta Kvarc vállát.
7: Akkor hát a nyomukba eredünk?
2: Kérdezte.
7: A mítosz azt mondja, segítsünk ennek a Széltoló nevű lötyetegnek.
2: Kvarc felállt, egy pillanatig elgondolkozott, aztán tarkójánál fogva felmarkolt a Széltolót, és egy széles, csikorgó mozdulattal a vállára emeltünk.
14: Megyünk,
2: szögezte le határozottan.
14: És ha találkoznánk vénséges nagyapóval, majd megpróbálom elmagyarázni.
2: Két mérfölddel odébb egy sor ló ügetett az éjszakában. Három közülük szakértelemmel megkötözött és felpeckelt szájú foglyokat hordozott. Egy negyedik egy durva travoát húzott, amin a podgyász feküdt összekötözve, beállózva és csöndesen. Helena halkan megállította a menetoszlopot és odaintette egyik emberét.
15: Biztos vagy benne?
2: Kérdezte. Én nem hallok semmit.
7: Trollformákat láttam,
2: jelentette ki a férfi kereken. A nő körülnézett. Errefelé gyérebben nőttek a fák, sok volt az omladék, és előttük a csapás egy kopasz, sziklás hegy irányába vezetett, ami különösképp barátságtalannak látszott a vörös csillagfényben. Nyugtalanította ez az ösvény. Nagyon öregnek tűnt, de biztos, hogy valami annak idején kitaposta, és a trollokat nem olyan könnyű eltenni láb alól. Sóhajtott egyet. Hirtelen úgy érezte, hogy a titkárnői karrier nem is olyan rossz választási lehetőség, ha jobban meggondoljuk. Nem először elmerengett azon, hogy számos hátulütője van a kardművésznői pályának. Nem utolsó sorban az, hogy a férfiak egész addig nem vesznek komolyan, míg meg nem ölted őket, amikorra is már olyan tök mindegy. Aztán meg ott volt a bőrgúnya, amitől kiverte az ekcéma. De hát a hagyomány az megtörhetetlenül hagyomány. Jó, meg a sör. A sör nagyon jó dolog az olyanoknak, mint Hrun a barbár, vagy Kitbár az orgyilkos, hogy álló éjszaka tivornyázzanak zukocsmákban. De Helena itt meghúzta a határt, ha csak nem árultak tisztességes italokat is a kupicákban, lehetőleg egy szem cseresznyével bennük. És ami az illemhelyek felszereltségét illeti. De túl nagy volt ahhoz, hogy tolvaj, túl becsületes, hogy orgyilkos, túl intelligens, hogy feleség legyen, és túl büszke, hogy a még ezeken kívül rendelkezésre álló egyetlen női foglalkozást válassza. Így hát kardforgatóvá vált, mégpedig ügyessé. És felhalmozott egy kisebb vagyont, amivel elővigyázatosan sáfárkodott egy olyan jövő érdekében, amit még nem gondolt végig teljesen, de amit tutira magában fog foglalni egy bidét, ha bármi beleszólása is lesz a dolgokba. A távolból szilánkokra törő fa zaj hallott. A trollok sosem értették igazán, miért is kéne kikerülni a fákat. Helena újra felnézett a hegyre. Két karként elnyúló földhányás magasodott jobbra meg balra, és odafenn látszott egy nagy réteg kibúvás, benne hunyorgott néhány barlanggal. Troll barlangok. Ám talán mégis jobb lehetőség, mint a sűrű, sötét éjben vaktában bóklászni. és ha feljön a nap, megszűnnek a gondok. Odahajolt a morporki zsoldosok csapatának vezetője név szerint Gáncsér felé. Nem volt túlságosan elragadtatva tőle, igaz ugyan, hogy ereje meg állóképessége vetekedett egy bivajéval, az volt csak a probléma, hogy úgy tűnt, esze is csak annyi van. A természete meg olyan volt, mint egy görényé. Mint a belvárosi morporki legények többsége, ő is hajlott rá, hogy kacagva eladja nagyanyját enyv alapanyagnak, és valószínűleg már meg is tette. Felmegyünk a barlangokhoz, és hatalmas mágiát gyújtunk a bejáratnál, mondta Heréna. A trollok nem állhatják a tüzet. Gáncsér olyan pillantást vetett rá, amiből kitűnt, vannak elképzelései arról, kinek is kéne a parancsokat osztogatni. Mindazonáltal ajkai ezt felelték.
14: Te vagy a főnök.
2: Úgy van. Heréna visszapillantott a három fogolyra. A láda rendben megvolt. Ármánd leírása pontosan illett rá. De a férfiak egyike sem látszott varázslónak. Még csak bukott varázslónak sem.
14: Ó, egek!
2: Mondta Kvarc. A trollok megtorpantak. Az éjszaka úgy borult rájuk, mint a bársony. Egy bagoly huhogott baljósan, legalábbis széltolóannak vélte, bár ornitológiai ismeretei kissé felületesek voltak. Lehet, hogy egy csalogány huhogott, ha ugyan nem egy rigó. Egy denevér csapongott el a fejük fölött. Ebben a kérdésben több önbizalmat érzett. Ezen kívül fáradtságot érzett, és valami hihetetlen mennyiségű horzsolást teste minden tájékán. Miért az ó egek? Firtatta. Belemerett a sötétségbe. Az a távoli pötty a hegyekben akár tűz is lehet. Ó, mondta. Nem szeretitek a tüzet, igaz? Kvarc bólintott.
14: Tönkreteszi az agyunk szupra vezetését, mondta. Bár egy ilyen apró tűz nem valószínű, hogy nagy hatással lenne vénséges nagyapóra.
2: Széltoló óvatosan körbenézett, egy elvadult troll közeledésének zaját fürkészve. Látta, hogy a közönséges trollok mit képesek tenni az erdővel. Nem azért, mert természetüknél fogva rombolnak, hanem mert minden szerves anyaggal úgy bánnak, mint valamiféle alkalmatlan, zavaró tényezővel.
14: Hát, akkor reméljük, hogy nem veszi észre, kívánta hevesen.
2: Kvarc felsúhajtott.
14: Erre nincs sok esély, mondta, mert hogy pont a szájában raktak tüzet.
0: Ez Isten újja,
2: nyögte Cohen, miközben kötelékeit rángatta minden eredmény nélkül. Két virág bambán bámult rá. Gáncsér csúzlia egy egész komoly púpot okozott feje hátulján, és ebből kifolyólag némileg bizonytalan volt egymás dologban, kezdve a nevével, s innen felfelé.
0: Fülelnem kellett volna,
2: bánkódott Cohen.
0: Figyelmet kellett volna szentelnem, és nem hagyni, hogy az a szokszöveg az iszékről, a te fogszoraidról befolyásoljon. Zápul az agyam, vagy mi a fene?
2: A könnyöke segítségével felhúzta magát. Heréna és a banda többi tagja a barlang szájában gyújtott tűz körül áldogált. Az egyik sarokban teljes csöndben a podgyász meg sem moccant hálója alatt.
16: Ez a barlang valahogy olyan fura,
2: jegyezte meg Betár.
0: Mi?
2: Kérdezte Cohen.
16: Nos, nézd csak meg jobban. Láttál már valaha ilyen sziklákat?
2: Cohennek el kellett ismernie, hogy a bejárat körüli félkör sziklái valóban szokatlanok voltak. Mind magasabb egy embernél, erősen kopott és meglepően fénylő. A plafonból egy ugyanolyan hozzáillő félkör lógott. Olyan összhatást keltett, mint egy kőkompjúter, amit olyan druida épített, akinek volt valami bizonytalan fogalma a geometriáról, de az égvilágon semmi a gravitációról.
16: A falakat is nézd meg!
2: Cohen ráhunyorított a mellette lévő falra. Vörös kristályerek hálózták be. Nem lehetett benne egészen bizonyos, de az volt a benyomása, mintha kis fénypöttyök villogtak volna mélyen magában a sziklában. Ezen kívül elképesztően húzatos is volt a hely. A barlang fekete mélyéről egyenletes szél folyt.
16: Biztos vagyok benne, hogy a másik irányból folyt, amikor bejöttünk,
2: suttogta Betán.
16: Két virág! Te mit szólsz hozzá?
17: Nos,
16: Nem vagyok barlang szakértő, jött a válasz. De azt gondoltam épp az imént, hogy az ott egy nagyon érdekes stalagizé. Az ott, ami a mennyezetről lóg. Olyan gumós, nem? Megtekintették. Nem tudnám megmondani pontosan miért, folytatta két virág, de van egy olyan érzésem, hogy esetleg piszok jó ötlet lenne minél hamarabb elhúzni innen.
3: Na persze,
16: pislantott rá Cohen gúnyosan.
3: Feltételezem, jobban tennénk, ha megkérnénk ezeket a fickókat, hogy köpözzenek már kész, hagyjanak minket elmenni, mi?
16: Cohen még nem sok időt töltött két virág társaságában. Máskülönben nem lett volna meglepve, amikor a kisember élénken bólintott, és azt mondta azon a hangos, tagolt és óvatos hangon, amit idegen nyelvek megtanulása helyett használt.
17: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat!
16: Betán oldalvást Cohenre sondított.
17: Ezt szokás mondani?
3: Eredeti megközelítéssel is, nem?
16: És valóban, hárman elszakadtak a tűzkörmű csoporttól, és feléjük tartott.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Komámasszony, hol a Stukker? Görgei Gábor színművének rádióváltozata.
1: Na, madárkáim, szépen összekerültünk. Ablakok befalazva, vasajtó bezárva. A kulcs szépen felakasztva. A Stukker pedig itt van a mancsomban. A helyzet világos. Azt csináltok, amit mondok. Leülni! Nem halljátok? Leülni! Hüle!
2: Parancsoljon, cuki úr, kérem.
1: Te oda! Hüle! Méltóságos!
2: Halkabban, kérem, finomabban.
1: Méltóságos! Te oda! Hé, vidéki! Mi a neved?
2: Márton, instálom, Márton.
1: De meg oda, bugris! Szemüveges? De miért hordasz szemüveget? Csak nem vagy professzor!
3: Intellektuál vagyok, kérem, intellektuál.
1: Majd leszoksz róla. Leülni, oda!
3: Ahogy vagy.
1: Mi van, Miller? Mit mocorogsz?
2: Elnézést, cuki úr, kérem, de ki kell mennem.
1: Maradsz a helyeden, Miller?
2: Kis dolgot végezni.
1: Nem pofázunk, Miller.
2: Nagyon kell.
1: Pofa be, Miller!
2: Én erről orvosi igazolást tudok felmutatni.
1: Azt mondtam, pofa be, Miller! Vagy beléd ereszek egy
2: Isten őriz! Ha egyszer pofa be, akkor pofa be.
1: Mindenki csak akkor beszél, ha kérdezem.
2: Tessék kérdezni, cuki úr, kérem.
1: Kós Müller. Majd ha akarok, kérdezek, Müller.
2: K. Müller a nevem, ha szabad figyelmeztetnem. K. Müller.
1: Nem szabad. És ha én Müller helyett csak annyit mondok, hogy mű, akkor neked az a neved, hogy mű.
2: Meg vagyok értve. Hogy ne volna megértve, cuki úr, velem lehet beszélni. Kérem, én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valamit. Egyenesen tetszik. Mű. Mű. Mű. Mű.
1: Tricska netene! Ó, kire lehet zumát? Ennyi. Hát, nem aludtam? Na, kibőgítem.
4: Te bőgsz, te barom, te tedd el az alvókádat, mert belédereztek egy olmot. Ez kihallgatás és nem tehénlegelő.
2: Hallatlan, miközben a cuki úr beszélő alszik, és rontja a sanszainkat a cuki úrnál. Cuki úr, kérem, engem ne tessék egy kalap alá venni ővele, én elhatárolom magam.
3: Mondja K. Müller maga képtelen egy percig hallgatni.
2: Maga beszél, kis úr, pont maga, aki folyton csak szórokolt, mielőtt ide kerültünk, hogy az értelmiségi elitnek át kell vennie a vezető szerepet, meg hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Tetszik érteni, cuki úr, kérem, éppen a primitivizmust.
1: Micsoda? Kit kell kiszorítani? A priuszosokat?
2: Professzorka. Kire céloztál?
3: Kérem, én nem konkrét személyekre céloztam, én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában.
4: Szóval a szellemi magatartásommal van bajod, professzorkám. Hol a Stukker?
1: Na, most megkérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom, vagy nincs-e?
3: Szeretném még egyszer leszögezni, hogy én más kategóriákban...
1: Van-e, vagy nincsen?
3: Minden szellemi magatartás kondíció színek van nagyja.
1: Térdre! Kezeket hátra!
4: Érzed a tarkódon a Stukkert?
1: Van! He? Van, kérem! Ha? Önnek van szellemi magatartás!
2: Na, hangosabban!
1: Önnek van szellemi magatartás!
2: Na, ugye, hogy elismeri? Világszerte mindenütt elismerik a cuki úr szellemi magatartását. Hallották, ugye?
4: Na, méltóságos. Mi lesz? Hallottad, vagy nem hallottad?
5: Nem vagyok siketké.
1: Na, tehát?
5: Elismerte. Persze jellemző.
3: Hogy érti ezt? Mi az, hogy jellemző?
5: Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció. Gyökértelen népség.
3: A katona revolver ön is fújja a kötelező pénzumot. csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédpapákkal és a dédmamákkal együtt. Ez a különbség.
4: Mit dédpapáznak ezek itt?
2: A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását, és a dédpapáira hivatkozik.
1: Miféle dédpapáira?
5: Kérem, ez egy magántermészetű vitám, ezzel a... Hogy is hívják magát?
3: Kis, méltóságos uram. Kis.
1: Mit képzeltek ti tulajdonképpen, ha? Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben?
2: Hanem a Cuki úr kihallgatásán, csendet kérünk!
1: Kinek van itt dédpapája?
5: A kis úr mondta, hogy...
1: Neked dédpapád van, professzor? Azt mered állítani?
3: Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan.
1: Van-e, vagy nincs-e?
3: Feltehetően volt dédpapám, különben nem ülnék ki.
2: Feltehetően volt neki.
1: Nem volt.
2: Nem volt, ahogy lett volna.
1: Nem volt, professzorkám. Meg vagyok értve?
3: Kérem, bizonyos biológiai meggondolások arra késztetnek, hogy rakaszkodjak.
1: Szóval volt. Na, hol a Stucker? No?
2: Nem volt! Dehogy volt dédpapám.
1: Na, te... Kiállítja még, hogy volt neki.
5: Kérem, nekem nem csak déd atyám volt, én az őseimet vissza tudom vezetni a 13. századig. Az én családom megtalálható a gótai alapban.
2: Kicsodában? Jó könyv, ismerem, amiben azok az ősök fel vannak sorolva, tetszik érteni engem. Uh-huh. Az apám néhai Kahn Müller olvasta, már mint annak idején, és tetszik érteni.
1: Mind fel vannak abba sorolva az ősök? Te láttad?
3: Mit kérem?
1: Hát azt az albumot, na, amiben az ősök.
5: Láttam.
1: És?
5: Benne vannak az őseim.
1: És?
5: Nem értem, mire gondolom.
1: És az én őseim?
5: A maga őseim?
1: Azokat is láttad?
5: Bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga őseim?
1: Hát miért ne lehetnének?
2: Kérdem én, miért ne lehetnének a Cuki úr ősei?
5: Ez nevetséges. Ezt nem gondolhatják komolyan.
1: Nevetséges?
5: A gótai almanakban csak régi patinás, teljesen tiszta vérű családok.
1: Jó vér, nagy virtus, a ricsentőjét! A ló meg a barom is jobban húz, ha jó a vére. Hús! Te! Itt most mi a történelemben járkálunk, te bugris, te!
2: A történelemben járunk, és ő lóról meg baromról rittyentőzik, már megáll az ember esze.
1: Na, méltóságos. Szóval az én családom nem platinás család?
5: Nem platinás, hanem patinás. Azaz régi, ősi veret.
1: Értem én, mit magyarázol. Na, tehát?
5: Mit te?
1: Azt akarod mondani, hogy nekem egyáltalán nincsenek őseim.
5: Elődjei bizonyára vannak, de ősei ilyen értelemben, ugyebár az nonsens.
1: Jól megnéztette aztat, méltóságos.
5: Jó.
1: Biztosan csak elnézted. Ott van az. No, de hogyan kell aztat kikeresni?
5: Családfa szerint apai meg anyai ágon.
1: Ja.
2: De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a Cuki úr kedves szüleit. Hogy hívták az édesapját?
1: Nem tudom.
2: Hát akkor talán anyai ágon. Hogy hívták a kedves édesanyját?
1: Nem ismertem.
2: Értem. Pardon.
5: Hát az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a gótai almanakban.
1: De én is benne akarok lenni. Te vén bazári majom. Majd én megmutatom neked, hogy igenis benne vagyok. Felállni!
6: Állj fel! Mert belétereztek egyet, te! A falhoz! Mozgás! Kezeket tarkóra!
1: Nem most gondolkozz. Gondolkozz, félkegyelmes, de jól törd a fejedet, ahogy csak tudod. Emlékszel már?
5: Nem tudom, mire kéne emlékeznem.
1: Müller, hogy mondtad? Ki olvasta azt az izét? A faterod?
2: Igen, néhai Kahn Müller.
1: És ő sem látta az...
2: Müller.
1: És ő sem látta az én őseimet? Nem mesélte?
2: Hogy mesélte, de még mennyire, hogy mesélte?

0: Egy.
1: Nonsense.
0: Kettő.
1: Abszurdum.
0: Három.
1: Láttam.
0: Mit láttál?
1: Az őseit.
0: Hányat?
1: Sokat.
0: Nagyon sokat.
1: Nagyon sokat.
0: Finom ősök voltak?
1: Finom ősök.
0: A legelőkelőbb család.
1: A legelőkelőbb.
0: Müller, Müller. Milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak? Előneve, egy-két előneve. Aha.
2: Nekem hány előnevem volt, te méltóságos?
0: Egy.
2: Egy?
0: Müller, mit mesélt a faterod? Hány előnevem volt?
3: Kettő.
2: Kettő? Csak kettő,
0: ja, te? Miket beszélek össze-vissza? Ez kihagyja az agyam, bocsánat. Pontosan emlékszem, 10 volt. 10.
2: 10, ez biztos.
0: Miért reggelt fel, Rácuki úr, kérem?
2: Na, méltóságos, emlékszel már, hány előnevem volt?
1: 10.
2: Na, ugye. És volt még másnak is ennyi előneve, ha?
1: Nem volt.
2: Tehát nekem van a legtöbb előnevem. És még vitatkozzuk. Na, megfordulhatsz, méltóságos.
1: Igenis.
2: Ja, és te? Benne vagy?
1: Benne.
2: Nem vagy benne.
0: Ilyet mondani még, hogy ő benne van.
2: Szóval benne vagy?
1: Nem vagyok benne.
0: Mindjárt mondtam.
2: Egyetlen szaros ősöd sincs benne.
1: Egyetlen ősöm sincs benne.
2: Szaros ősöd?
1: Szaros ősöm.
2: Na, leülhetsz.
1: Köszönöm.
2: Hát akkor, méltóságos uram, kvittek vagyunk. Szépen fújta a pénzzumot, ahogy megmondtam. Egy fia őse nem maradt, méltóságos uram, beszolgáltatta őket, mindegy szállik. Most itt állunk mind a ketten, pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség?
1: Tök fej.
2: Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelne.
1: Magával nem párbajozom.
2: Mi van, apuskáim? Párbajozni akartok?
1: Mint a bikák tavasszal.
2: Te, koma! Szeretnél párbajt látni? Egy jó kis cirkusz,
1: né? Köpök én arra! A fatornyos falumat azt szeretném látni.
2: Fatornyos faluját menjen már, az már csak a műnépdalokban létezik.
1: Na ne, mondjon már ilyet az úr! Ott az én hazám, ott lakok én a fatornyos falumban.
2: Igazán? Várj, ezt följegyzem. Miféle falu az?
1: Rezervátum!
2: Kicsoda?
1: Rezervátum falva. Ott szépen csak az élet. Pátyul a határ. Kigöndörödik a búza. Höszmög a sikér. De nem akármilyen sikér. Hazai sikér.
2: Hazai sikér.
1: Kunyog a tiktó. Csicsog a figyfa. Pitymal a kátyú. És a tinókfara himbázik. Hey, Iluskám, látlak-e még téged? Hey!
2: Miért rezerváltunk?
1: Hát egyszer jött mindenféle nadrágos fekete taxival. Mondták, hogy emberek mától bújjanak gatyába, szűrbe, az asszonyok húzzanak rokoját, meg ködmönt. Mert ez itt most rezervátum. Aztán mentek tovább a fekete taxival.
2: Na és aztán?
1: Azóta szivárványos az életünk. Árva lányhaj, darumadár, pitykésedik már a határ. Hey!
2: De azért dolgoznak.
1: Ajaj, ma reggel 8-kor kezdődik az előadás.
2: Miféle előadás?
1: Aratás, répaegyelés, lucerna bilikum a kutatóknak.
2: Miféle kutatóknak?
1: Én biz nem is tudom, valami kór van rajtuk.
2: Kór? Csak meg ne kapjam!
1: Méghozzá fő kór?
2: Talán folklór. Olyan betegség.
1: De az, jól mondja az úr, főkór kutatók voltak.
2: Hülyének néztek ti engem. Majd adok én nektek olyan angol kort, hogy attól koldultok.
1: Nem mi rajtunk van a kór.
2: Hanem?
1: Hanem azokon a kutatókon.
2: Jó.
1: Hát a rezervátum, vagyis hogy mink egészségesek vagyunk, mint a csermak. A toronyos falumat egyszer még bejárnám, azután nem bánom, elpatkolok árván. Hey, Iluskám, látlak-e még tégedet?
2: Ki a nyavaja ez az Iluska?
1: Hát a szeretőm is, tálom.
0: Szeretőd? Hey, na, beszélj már róla. Milyen?
1: Barna szemű, barna hajú,

0: helyes.
1: Nincs olyan több kereke világon, legalábbis a járás.
0: Melyes?
2: Mondja, földi kém.
0: Melyes? Miller, pofonzivatar lesz.
2: Igenis, pardon.
1: Te, szóval azt mondod,
3: melyes?
1: Ajaj, így áll neki.
3: Te fogtad már?
1: Hát, hébe-hóba.
0: Hányszor?
1: Vasár és ünnepnapon.
0: Hogyhogy?
1: A bimbózásnál.
0: A bimbózásnál?
1: A templomba elkaptam a keszkedőjét. Érti az úr?
3: Érte.
1: Na,
3: de aztán?
1: Hát az esti csürdöngölőnél kaphatja csak vissza. Eljárja veszős burukkot, én bakfarkozok közbe, ő meg tikozza magát jobbra-balra, a többi legény meg lány körbe szuttyong.
3: Szuttyong? De
0: ez már az?
1: Micsoda?
3: Hát amikor megfogod a mellyét, szuttyong.
1: De ezen előbb még fel kell süvetülni a kurta trutymót. Csak aztán jön a bimbózás.
2: Világos, hogy a trutymót fel kell süvetülni.
3: Nagy! Na de akkor már megfogod.
1: De meg a... Úgy belemarkorok, hogy csak úgy töfök.
0: Töfök?
1: Töfök ám itt a taxiduda. Nagyvérű vagyok én, hát ez
4: ilyen nagyvére van neki, csak rá kell nézni.
0: Miller!
3: Na. És aztán?
1: Aztán bemegyünk a bozótba, és leheveredünk. Jegyzi az úr?
0: Igen, hogy ne jegyzem.
1: Mert aztán nem vagyok ám hajlandó még egyszer elmondani.
3: Szóval te bementek a bozótba.
1: Én.
3: És ledöntöd.
4: Ledönti a lányt, ugye, földi kér?
0: De Müller,
1: szilánkokra pofozlak.
3: Pardon? No, mondd már, koma, mit csináltok a bozótban, no?
1: Hát, beszélgetünk, instálom.
0: Csak beszélgettek.
1: Úgy illik.
3: És semmi más.
1: Mi lenne?
3: Hát egy kis... Na, hát... Tudod már!
1: Ja, hogy arra gondol az úr?
0: Na.
1: Nem lehet még instálom. Nem lehet.
0: Miért nem?
1: Hát, amíg nincs kapaváltás, nem lehet. Csak azután.
0: Na, minek ehhez a kapa?
1: Mert még nem takarítottuk be a gyüzméket. Addig nem lehet.
3: Ezt kimondta.
1: Kimondta. Ez a forschrift. Jegyzi az úr?
0: Hogyne. Forschrift.
1: Hát így.
0: Süket, sütyerák.
1: Hely, Iruskám, látlak-e még tégedet?
0: Nem látod.
1: Tessék?
0: Nem látod, és nem is láttad soha.
1: Már hogyne láttam volna? A szeretőmet.
0: Nem a te szeretőd.
1: Hát ki?
0: Az én szeretőm.
1: A maga szeretője?
0: Műzony az enyém.
1: De a sisterjő sábítosát, ne mondjon ilyet az úr, mert...
0: Az én szeretőm is kész!
1: Hát hogy volna kész, amikor nem kész, de hogy is kész, hogy az én Iluskám...
0: Az én Iluskám! Az én szeretőm!
1: Az én szeretőm!
4: Képes vitatkozni? Na hát, világos, hogy a Cuki úr szeretője mindig is az volt a Cuki úré. Én csak hallgatom ezt az egészet itten, hogy miket beszél maga össze-vissza, hogy keszkerő meg rikkentő. Na hát én már régen akartam szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem így beszélni a Cuki úr Iruskájáról.
0: Miller, ki pofázik itten, te vagy én?
4: Természetesen a Cuki úr pofázik.
0: Na. Tehát, kicsoda ez az Iluska, te bogris?
1: Az én szerelmetes szeretőm.
0: A te szeretőd. És akkor az én szeretőm, kicsoda?
1: Azt én honnan tudjam?
0: Nem tudod?
1: Nem én.
0: Na, majd eszedbe juttatom.
1: Felállni! Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet!
0: Felállni!
1: Nem adlak, nem én!
0: Hel! Valhoz!
5: Akátok úr, ha végig megyek rajtad én...
0: Ezeket tarkóra!
5: Ég a kujhó ropogánát!
1: Nem adlak én téged, Ilus! Nem, még ha lezakad az a csillagos ég, akkor sem!
3: Jaj!
0: Mi az? Csiklandozza nyakadat a stukkerem?
2: Koma, ide figyelj! Egy holdföldet kapsz, ha itt mindenki előtt kijelented, hogy ez az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt.
1: Egy holdföldet mondott?
2: Egy hold.
1: Kataszteri vagy magyar hold?
0: Kataszteri.
2: Válasz, mert a stukker már ficánkol a tenyeremben.
6: Ott bütyögmagot is vethetnék, forgóba. Hol bütyögmagot, hol tavaszi kunkort. Egyikében ezt, másikében azt, forgóba.
3: Mi lesz, már nem lelki gyakorlaton vagyunk.
6: Azt mondja, egy hold?
3: Egy hold.
6: Kataszteri?
3: Kataszteri.
6: Rendben van, de zsíros föld legyen ám.
3: Na, akkor most felej.
5: Kaba! Szeretőd ez az Iluska?
6: Nem.
5: Nem is volt soha?
6: Soha.
5: Nem is látta soha?
6: Nem én.
5: De azért csak tudod, hogy milyen?
6: Melyen?
5: Olyan, amilyen nekem kell.
6: Olyan.
5: És kinek a szeretője?
6: A magáé.
5: Egyedül az enyém.
6: Egyedül a magáé.
5: Leülhetsz.
6: De aztán híros föld legyen ám.
5: Leülni.
7: Ha szabad kérdeznem, hogy van a nagycsasszony?
5: Miféle nagycsasszony?
7: Hát, tetszik tudni, a Cuki úr hölgye. Hát, úgy értem, ha nem veszi tolakodásnak, Cuki úr, az Iluska.
5: Nem bizalmaskodunk, Müller.
7: De, hogy Isten őrizé, csak úgy gondoltam, olyan értelemben.
5: Ne, addig turkálsz a magánéletemben, Müller, amíg feladom neked az utolsó kenetet.
7: Pardon.
5: Kitartás dolga az egész. Ha kitartás van, minden van.
7: Egy.
5: Van szellemi magatartásom.
6: Van?
8: Van!
5: Na, mindenki elismeri. Szép. Kettő. Vannak őseim. A legelőkelőbb családból származom. Ki gondolta volna? Három. Van egy csajom. Méghozzá nem is akármilyen.
7: Teljes! És boldog önkielégülésben tetszik élni.
5: Mi kéne még?
9: Én megmondom, ha megengedi.
5: Na, mi az, professzor Aljó?
9: A kulcs.
5: Kulcs? Milyen kulcs?
9: Hát, amire tulajdonképpen mindannyian várunk.
5: Várunk?
9: Igen, hogy kinyissuk a kaput és elmehessünk. Végeredményben ez a célunk, nem? Odakint aztán minden rendbe jön.
7: Nyissuk ki. Ja, hogy ez a kulcs, a kapukulcs, itt a szöget.
9: Igen, akasszuk le, nyissuk ki az ajtót és menjünk. Ez valamennyiünk érdeke, az övé is.
5: Az én érdekem is?
9: Persze, hát nem maradhatunk itt örökké.
5: Miért nem?
9: Mert nem észszerű. Amikor ott lóg a kulcs, csak le kell akasztani.
5: Szerintem például... Egyáltalán nem kell leakasztani. Jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok, és én is jó helyen vagyok. Meg vagyok értve.
7: Nem kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága, hát az egy élvezet, érem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Persze, majd ha netán, ugye nem most, szó se róla, nem úgy gondoltam, de ha majd esetleg mégis a Cuki úr megunná, na persze csak úgy mondom ezt, mert én maradok, kérem, akár meddig boldogan. De ha ugye a Cuki úr esetleg megunná, hogy itt ücsörögjünk, mondjuk megunná, hogy állandóan a képünket nézze, hát akkor talán lehetne rá gondolni, persze gondos mérlegelés után, nem mondom én, hogy csak úgy hübele Balázs módjára, szóval akkor kinyithatnánk a kaput, ha épp ben a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze.
5: Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek eresztek egyet-egyet, és kész.
3: És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester!
5: Meg vagyok értve?
7: Meg, már. Hogy ne volna megértve, Cuki úr, hiszen én sem úgy gondoltam, ne tessék félreérteni.
10: Nézze, Cuki barátom, beszéljünk okosan, hiszen férfiak vagyunk. Volt maga katona?
5: Nem volt rá idő, benlakó volt.
10: Na mindegy, mindegy, de lehetett volna ugyebár. Katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, akkor minden van. Hallgasson rám, fiam. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot.
5: Átveszed? Méltóságos, nem?
10: Át. Hogy egységbe tömörítsem és fegyelmezetten kivezessem magukat így. Mit szól az ajánlatomhoz?
5: Te vén bazári majom! Hát azt hiszed, hogy át tudsz engem ejteni, engem, a cukit a szuterénből! Leülni!
8: Hát pedig igaza van az úrnak. Ki kéne mennünk innét? Hogy kapom meg az egyholt földemet, ha mindig csak itt nyomom a széket, és ki fogja bevetni bütyök maggal?
6: Nem beszélve arról, hogy az elemi humánum is azt követeli...
4: A kulcs! A kulcs! A kulcs!
8: Én egy szót se szóltam.
10: Leülni.
8: Én meg sem mozdultam.
5: A kapu zárva marad! Mi kéne még? Megvan. Ha ebédhez kongatnak, valami zárkán felüli kaja pia kéne.
8: Jaj, hogy milyen igaza van a cuki úrnak, én is majd felfordulok az éjségtől.
4: Hát mit tegyünk?
8: Segíthetek valami, cuki úr, kérem?
5: Nem bánom, Müller, de aztán el ne bízd magad.
8: Én elbízni magam? Ugyan már hova gondol, a cuki úr olyan nem létezik.
5: Na, Müller, hát akkor csöszögj oda. A kredenchez.
8: A kredenchez? A kredencet tetszett mondani?
5: Igen. A mit vagy úgy oda?
8: A kredenchez? Ezt nem tetszik komolyan gondolni.
5: Nehogy nem, Müller. Na, gyerünk már!
8: De hiszen a kredenc...
5: Mi van vele?
8: A kredenc... Ott van.
5: Na, bőd már ki!
8: Kredenc, ott van a másik oldalon.
5: Na és?
8: Úgy tetszik gondolni, hogy én menjek, hogy én menjek oda?
5: Slattyogj már te!
8: Én a kredencig, egészen a kredencig.
5: Müller, elfogy a türelmem.
8: Bocsánat, kérem, kedves cuki úr, de én egy óvatos ember vagyok. Hát ha tévedek, hát ha rosszul hallottam, hadd kérdezzek meg még egyszer.
5: Micsodát?
8: Tessék nekem még egyszer hangosan megismételni, hogy én most menjek oda egészen a kredenc.
5: Müller, osonj oda a kredenchez, mert kilukasztalak!
8: Ez igaz. Nem hallottam rosszul, hogy menjek oda egészen a kredenci. Szabadság, Istenem! Micsoda mozgási szabadság!
6: Na, csámpázol már?
8: Már indulok is. Megyek.
5: Na, jó. Na, ha, mi bajod, Müller? Mit esel össze itten?
8: Semmi, csak szédülök. Bocsánatot kérek, nagyon sajnálom, hogy várakoztatom a cuki urat, de szédülök. Micsoda szabadság. Micsoda szabadság. Egy pillanat, mindjárt elmúlik.
5: Na, csak hogy ott vagy már végre. Nyisd ki.
8: Igen, igenis.
5: Na, deríts meg.
8: Igenis. Tessék, tessék parancsolni. Cuki úr, kérem, fogja ezt a tányért, méltóságos. Itt van magának is egy kis. Ez meg a magáé koma.
5: Felállni! Mindenki! Imá! Aki kaját, piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen! Leülni!
10: Malcait.
5: Aj, nagyanyád.
8: Na, akkor mit hozhatok, cuki úr, kérem?
5: Levest! Na! Nóta!
11: Százados úr, ha felvizsgálom.
12: Tessék parancsolni, itt a leves. Tálalhatom?
13: Miért meregeted itt nekem ezt a tálat? Add ide már az egészet,
11: úgy jön. Fiú, én élek a katonai
5: ügyben.
14: Megette.
15: Az egész levest megette.
14: Megette.
5: Húst. Olyan húst, aminek nyele van.
12: Csirkecomb jó lesz.
5: Ilyen vele.
12: Akkor kiosztom, jó? A Cuki úrnak 3 comb, nekem 2, a méltóságosnak 1.
13: Müller, mit csinálsz? Hát ez nem népkonyha. Na, íte minden combot a tányéromra.
12: Minden? És akkor nekünk...
13: Nota! 3-4!
11: Egy százados úr,
13: felül
11: a lovát.
15: Ide visszatekintsd!
11: Ide jön!
5: Ne jó volt. Fiúk!
15: Hát az összes combod megette.
5: Müller. Hát valamivel ezt most le kéne öblíteni. Bort.
12: Igen, és Zuki úr, kérem, ez a kadarka jó lesz?
5: Jó, jöhet.
12: Egy pillanat, kiosztom a poharakat.
5: Nem osztasz ki semmit, Müller. Jobban esik üvegből. Na, Lota, 3-4!
11: Százados úr,
5: Vérré válik az emberbe.
12: Kedves, egészségére, Cuki úr.
5: Köszönöm, Müller. Köszönöm. Most bóbiskolok egy kicsit. Evés után kell a szervezetnek.
12: Leszedhetem az asztalt, Cuki úr?
5: Szedd csak le, Müller.
12: Tessék parancsolni a revolver. Itt tetszett felejteni az eszcájgok között.
5: Müller, állj ide, na. Te barom! Lesotortad a tányérrel együtt a Stukkert is. Hol van?
12: Ott van a méltóságos előtt a földön. Már is hozom, Cuki úr, kérem. Bocsánat.
15: Pardon. Majd én.
5: Méltóságos. Felvette a Stukkert.
10: Ezennel a törvényes rend helyreállt. Cuki úr, üljön le! Megkezdjük a konszolidációt.
12: Na végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram, már nem sokáig bírtam volna tartani magamat, de ellenálltam. Büszkén valhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni.
10: Mindenek előtt kimegyek a toaletre. De semmi mozgás, uraim. Onnét is figyelek.
5: Mondja, Müller maga ellenállt. Érdekes, én észre se vettem.
12: Akkor maga nem figyelt, kérem. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, miben volt annyira elmerülve. Csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon ennek a cukinak.
5: Fúj, Müller, fúj.
12: Szép dolog, mondhatom. Szellemileg kiszolgálni a primitivizmust, és közben belerúgni egy igaz ellenállóba. Emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem.
10: Úgy van, egyszer s mindenkorra elmúltam. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet géniusza, glóriája, stb.
9: Mesélje el nekem, Müller, hogyan volt maga ellenálló. Ne fosszom meg ettől az élvezettől.
12: Micsoda kérdés, hogy én hogy voltam ellenálló? Hát megáll az ember esze. Hát nem látta? Hol él maga, hogy nem látta, amikor tud róla mindenki?
9: Tegyük fel, hogy nem láttam, vagy kihagy a memóriám. Tehát?
12: Most kezdjék el hencegni.
9: Tudja mit, hencegjen. Hiszen büszke rá.
10: A nemzeti nagysággal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség.
12: Komolyan mondom, röstellem magam. Talán arra sem emlékszik, hogy ez a cuki a szuterénból megcsonkította a nevemet? Kijelentette, hogy ezen túl micsoda megaláztatás. Müller helyett egyszerűen mű a nevem. És én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam. Sőt, Karl Müller.
9: Ez igen.
12: És amikor ez a cuki agyon akarta lőni a mi szeretett méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szememben?
9: Nem láttam.
12: Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve. Csak hogy én befelé sírok, kérem. Én nem szoktam turnézni a bánatommal. Engem az Itmar belül, kérem.
10: A történelmi balsors megtanít egy nemzetet befelé sírni. És keményebb lesz tőle. Acélusodik.
9: Bravo.
12: És azt se vette észre, hogy mit vittem oda az asztalra ennek a cukinak?
9: Fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem.
12: Fejedelmi? Hát azt hiszi, hogy csak az a csirkecomb volt a kredencben? Egy frász. Volt ott bujka is, de én mégiscsak a csirkét vittem, zabálja azt. És nem burgundi töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát, pedig volt burgundi is. Na ehhez mit szól?
9: Hát szólni nem tudom.
12: Na ugye, na persze sorolhatnám még.
9: Nem kell. Meg vagyok győzve.
10: Mondják csak, uraim, maguk alkudoznak egy ébredező nemzet gondjai között.
12: Bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram. Fantasztikus, hogy az embernek még bizonygatni kell, ami pedig olyan világos, mint a nap.
10: Vagy minden tisztán. Minden tisztán. Mondja kis, hogy is hívják magát?
9: Kis méltóságos uram. A világ legbonyolultabb neve, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi.
10: Igen, igen, kis. Mint ha már hallottam volna ezt a nevet.
9: Előfordul, ez olyan név, ami...
10: Ugye? Előfordul. Az én memóriám sosem csal. Mondja, kis nem szolgált maga véletlenül az én huszár ezredemben.
9: Személy szerint alig, ha de mint kis, úgy általában bizonyára szolgáltam.
10: Ugye, mondom. Az én memóriám sosem csal. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze arabs teli véve, gondolok.
9: Na persze, én sem valami otromban murak közire.
10: Piave?
9: Tré?
10: A Piavénél szolgált az ezredemben?
9: Bizonyára ott is. Egy kis mindenütt szolgálhat.
10: No, ez derék, fiam. Várjunk csak, rémlik valami, mintha Doberdónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebemmel lefordultam a lóról.
9: Arabsteli vér volt?
10: De milyen arabsteli vér? Az egyik csikóját a Velszi herceg lovagolta még a háború előtt. A derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves hogy is?
9: Kis méltóság, uram, kis.
10: Kedves kis, nagyon derék.
9: De lehet, hogy a nagyapám volt, aki elkapta önt a lóról, sohasem lehet tudni, vagy a dédapám.
10: Mindegy, fiam, mindegy.
16: Te, Müller, a méltóságos az ő dédpapája kapta el.
12: Mikor lebukott? Arabsteli vér volt.
16: Méltóságos, mikor?
12: Mikor a Velszi hercegnek meg az angol királynénak viszonya volt a Derbin.
16: Derbin?
12: Ott, Doberdónál. Onnét kicsit északnyugatra. Az ott egy monden hely, tudja, Piave, Doberdó.
10: Úgy, Piave, Doberdó.
12: Nagy méltóságú uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam.
10: Ki vele, fiam?
12: Méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése.
10: Halljuk már.
12: Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztassék engedélyt adni.
10: Nocsak, bátran.
12: Hogy kimenjek az illemhelyre.
10: Tessék.
12: Jaj, nagyon kell, méltóságos uram.
10: Ezt merész.
12: Már azelőtt is kérelmeztem, de hát az akkori embertelen bánásmód, ugyebár.
10: Elég ott! Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságért.
12: Tehát méltóságos uram, kétségbejtő helyzetben vagyok. Én orvosilag igazolni tudom.
10: Malhalten, leülni!
12: Pardon.
9: Látja, Müller, nem megy ez olyan egyszerűen. Az élet bonyolult, kérem.
5: Most örül. Boldog, mi?
9: Hát, hogy boldog vagyok, az enyhén szólva túlzás. Egy kis csendes költői derű.
6: Ennyi az egész.
16: Magából csak úgy árad az ember gyűrölet, szégyelhetné magát.
17: Belőlem a humanistából?
16: Ismerem a maga humanizmusát.
10: Tehát megkezdjük a konszolidációt. Uraim, fiaim, bajtársaim, hogy is mondják, egységben az erő.
18: Stimmel, hát akkor pucoljunk.
16: Hogy? Menjünk, akkor
17: egy... Igen, akkor gyerünk.
10: Mit gyerünk?
18: Azt mondom, csaszongjuk innét. Ha mire várunk?
10: Hogy érti ezt, fia?
18: Hát nem maga mondta, hogy ha átveszi a parancsnokságot, egységbe tömörít és kivezet minket.
10: Igen, igen. A teljes összeomlásból...
18: Ne, nem az összeomlásból, hanem ezen az ajtón.
10: Miért vezetném ki magukat ezen az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni?
6: Elnézést kérek, de hadd emlékeztessem önt, hogy én is így értelmeztem szavait. Javaslom tehát, hogy akasszuk le a kulcsot és menjünk ki innét. Ott aztán minden rendbe jön.
10: Én egy szót sem szóltam semmiféle ajtóról. Az egység a lényeg, és azt most megteremtjük. Pontum!
12: Igaza van a méltóságos úrnak, ez a legfontosabb.
10: A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe harap. Fiaim! Piave! Doverdo!
12: Derbi! Ilyen a Versi herceg!
10: Helyes, helyes! Látom, maga érti, fiam, mire gondolok. Hát akkor kezdhetjük.
12: Kezdhetjük.
10: Először is fel kell számolni mindenfajta káros nyugtalanságot. Mondja, cuki fiam, maga mit izeg mozogott folyton?
18: Víztettem a kockámnak.
10: Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát, és ne mozogjon.
18: De szeretném megvakarni.
12: Jól nézek ki. Ennek a cukinak bolhája van, méltóságos uram. Ha átugrálnak rám a bolhák, én nem tehetek róla. Már most megmondom, hogy nem az enyémek.
10: Csak arra ugrálnak át a bolhák, akinek a vérét szeretik. A mi vérünk keserű. A történelem viharaitól, aki közülünk falu, annak nincs bolhája.
19: Az attól függ, milyen bolha, városi vagy vidéki. Nekem sok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha szereti a jó erős vért.
10: A nemzeti bolha az más. Azt természetesen megtűrjük. Bakarós csak, fiam.
19: Igenis, altábor szernagy úr.
10: Folytassuk. A történelmi jogfolytonosság szellemében, apropó, hallott itt valaki a... Bolthai Almanak?
12: Méltóságos uram, az én édesapám Néhai K. Müller jól ismerte.
10: Néhai? Néhai? Ez miféle előnév?
12: Nem előnév, kérem.
10: Csak nem pénzért vásárolták ezt a lehetetlen előnevet?
12: Hová gondol, méltóságod, az ilyesmit nem lehet pénzzel megvásárolni. Vagy ősi valaki, vagy nem. Nincs igazam?
10: Helyes. Hogy is hívják magát, fiam?
12: K. Müller, méltóságos uram.
10: Nem magyarosított névez. Az apját hogy hívják?
12: Már meghalt, kérem, Néhai K. Müller.
10: Megint egy Néhai?
12: Nem Néhai, dehogy Néhai, csak éppen meghalt, de nem Néhai.
10: Derék, lehetséges, hogy magának majd engedélyezzem ezt a Néhai előnevet. Majd meglátjuk.
12: Hálással köszönöm. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem figyelmeztetni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos almanakba jogtalanul betolakodott. Egy bizonyos illető, kérem, ez a Cuki.
10: Cuki? Igaz ez?
20: Nem igaz, kérem. Én azt úgy kaptam, azt az ősnemességet.
10: Kapta? Kitől?
20: Hát nem emlékszik.
10: Halljuk, kitől kapta. Majd ellátjuk a baját a gazembernek.
20: Magától.
12: Méltóságos uram.
20: Méltóságos. A maga adta nekem, nem emlékszik?
10: Én azt mered állítani, csirkefogó, hogy én adtam neked?
20: Hogytuk már talán erőszakkal.
10: Még hazudsz is, te söpredék!
20: Rám lett tukmálva!
10: Hold vissza!
20: Rám lett tukmálva!
10: Vigyázz! Eperztől statárium van! Az ítéletet kihirdetem! Cukit az alvilágból kötél általi halálra ítéljük! Felállni! Felhozz! Illőj!
20: Ez nem igazság!
10: Ej! Vissza! Előbb add vissza a jogtalanul bitorult ősnemességet!
20: Rám lett tukmálva.
10: Azt mondtam, add vissza!
20: Visszaadom! Mehetek a helyemre?
10: mivel helyrehoztad, amit vétettél, jutalmul a kötél általi halált, golyó általi halálra változtatom.
18: Hátra, hátsz! Halasz! Kereket tarkóra!
13: Ez nem igazság! Rohadt egy világ!
18: Mondja, Miller, maga mit izeg, mozogott folyton?
1: Én dehogy is ülök, mint a cövek.
18: Maga vakarócik. Vajja be!
1: Méltóság uram, nem tettek róla, én megmondtam.
18: Átugrálnak magára a bolhák, mi?
1: Hát, mit agadás? De nem a cukiról.
18: Hanem
1: tőle.
18: Tőlem?
1: Biztos. Mint a halál, méltóságos uram, érzem, nemzeti bolha.
10: Derék, jól van, fiam. Piave, doberdo.
9: Üljön vissza, cuki, megfeledkezett magáról.
19: Te simár mondani, alszábor, te nagy úr. Mikor indulunk?
18: Mit?
10: Hogy? Mit kérdezel, fiam?
19: Hogy mikor indulunk már?
10: Hová?
19: Hová? Hát, oda ki.
10: Oda ki? Miért akarsz te oda kimenni?
19: Hogy bevessem a földemet, bütyök maggat.
10: A földet? Miféle földet van neked?
19: Kaptam én egy kateszteri hold jó zsíros fekete szántót. Azt akarom bevetni. Ha örökkétig itt nyomom a széket, az parlagon marad.
10: Te földet kaptál? Kitől?
19: Az előbbi ténysúrtól.
10: Egy hold jó zsíros fekete szántó.
19: Kataszterit?
10: Lefoglalom.
19: Lefoglalja?
9: Na, pajtás, mehet vissza a rezervátumba.
10: Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak.
19: A jogos tulajdonosnak? Akkor nincs hiba, mert az én volnék.
10: Azt mondtam, hogy a jogos tulajdonosnak.
19: Értem, én instálom már, mint nekem.
10: Nem érted, hogy a jogos tulajdonos nem te vagy?
19: Hát kicsoda?
10: Természetesen én, a történelem jogá. Ki másé lehetne az őseim vérével öntözött szent hazaföldje?
1: A föld azé, aki megöntözi.
19: De én nem adom! A juss az juss!
9: Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barátom.
19: Szembeszállok én mindennel. Ha a jussomhoz nyúlnak, szembeszállok én még a Belzebubbal is.
9: A Belzebubbal, igen, de egy revolvercső.
10: A föld tehát az enyém, megértetted?
19: Nem adom! A juss az juss! Inkább meghalok!
10: Helyes. Te mondtad, statálium van.
19: Feláll! Nem adom! Nem adom a jussom! Inkább meghalok!
10: Meg lesz, fiam, meg lesz.
19: Felhassz! A juss az juss!
18: Kezeket tarkóra!
19: Kis úr, várjon legalább! Adja vissza az én Iluskámat, mielőtt meghalok.
1: Kicsodád?
19: Az én Iluskámat. Az ki? Az én ringófarú, szépséges szerető. Az én turbékuló galambom.
10: Turbékuló galamb? Ez szép. Ez olyan, mint egy magyar nóta. Rendben van. Megkapod.
19: Megint enyém az Ilus, az én ringófarú szeretőm, az én rozmarin szálam, az én pintyőki.
10: A tiéd, fiam, a tiéd.
19: Köszönöm.
10: Falhoz.
19: Kendő-kendő, csipészélő.
10: Kezeket tart.
19: Hé, Iluskám, látlak-e még téged?
9: Nem valószínű.
19: Isten veled, kicsi földem. Hé, de most már kivet majd be bütyök maggal téged.
10: Tessék?
1: A földre mondja, tetszik tudni a méltóságot földjére.
10: Ez igaz. Várj csak.
19: Megholtam már, hogy még élek.
10: Várj csak, fiam, fordulj meg.
19: A holtomban nem forgolódom már. Én kimegyek a temetőbe.
18: Hátra!
10: Ide figyelj, fiam. Akarsz-e bütyök magot meg?
12: a tavaszi kunkor se rossz, mondják, jó hozama van.
10: Akarsz-e tavaszi... micsodát?
12: Kunkor, tavaszi kunkor.
10: Akarsz tavaszi kunkort vetni?
0: Hát, hiszen éppenséggel akarnék, de nem lehet.
10: Miért nem?
0: Mert a ténysúr agyonlő.
10: Ugyan, fiam, ne vedd úgy a szívedre a dolgot, deréklegény vagy. Eljössz hozzám zsellérnek, és beveted azt a holdföldet, bütyök maggal.
0: Én, e?
10: Persze, hogy te, az a ringó farú izét, az a, hogy is hívják, na...
12: Az Iluska, kérném tiszteletben.
10: Igen, igen, az a bazsalíkom pintyőke, az meg elszegődik hozzám belső szobalánynak, ott is alszik majd nálam. Hadd szaporodjék ez a szegény, balsors verte nemzet.
0: Hát, instálom.
10: Majd adok neked egy előnevet is. Hogy hívnak, fiam?
0: Márton.
10: Akkor te leszel, fiam. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Menj a helyedre.
0: Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton.
10: Ezt megkaptam.
12: Miért? Én nagyon örülnék, ha ilyet kapnék a méltóságos urunktól.
10: Minek nem örül maga Müller, ami felülről jön? Később aztán ellenállás lesz belőle, igaz?
12: Maga egy defetista. Mi itt konszolidálódunk, maga pedig más sem tud, csak bablasztani.
21: Miről beszélek maguk? Ki a defetista?
12: Méltóságos uram, egy fontos bejelentést akarok tenni. Van itt egy illető, aki méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőre.
21: Halljuk, csak halljuk.
12: Először is szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat.
10: Szellemileg, csak nem intellektuel, vagyis defetista.
12: Még ennél is rosszabb. Könyveket ír.
0: Könyveket?
12: Meg falukutató. Azt beszélik folklórpecér.
0: Szaperlott!
12: Utálja a lovakat, rá se bír nézni egy arabsteli vérre.
0: Schweinebagás! Donnerwetter und Kruzifix! Du! Tiszta!
10: Szép gusztusos munka volt, Miller.
0: Felállni! Csend! Utálja a lovakat! A statárium értelmében!
10: Pillanat, méltóságos uram, én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab stelivér láttam, hogy egyszerűen könyvbe lábodott a szemem.
12: Persze, mert allergiás a lószagra.
0: Allergiás? Tehát nem csak defetista és intellektuel, hanem allergiás. Hát,
10: alázatosan kérem főméltóságodat.
0: Elhassz! Itt!
22: Megaládatosabban esenged!
0: Kezeket tárkóra!
22: Igen is!
10: Parancsak! Legutóbb ugyanebből a szögből puffantottam le egy kapitális szarvasbikát.
0: Gyönyörű példány volt, barátaim. Ezt is innét fogom lepuffantani.
10: Csak ez az asztal? Miller fiam, vigye csak el az utamból ezt az asztalt!
12: Azon a bírtosás uram már viszem is.
0: Marha! Kiüti a kezemből, revolver!
12: Pardon, ezer bocsánat, nem akartam!
10: Ha, hova lett?
12: Ott van a Márton úr lába előtt.
10: Látom. Szabad, Márton fiam. Add ide ezt a revolvert, Márton fiam.
23: Ne adja oda.
0: Jó helyen van ez nálam. Tessen leülni, méltóságos úr maga is.
10: Megyek, fiam. Megyek.

0: szántani, a tökröt hajtani, a rózsám jönne a zekét tartani. Sárgán virágzik a tök, meghal, akit megütök. Hey! A... Barna kislány lába szára, kum! Kivirított az utcára, kum! Szeretője, ha nem látja, harmadnapos hideg rá, az a kumma, kumma, kumma, kum! Kumma, kumma, kumma, kum! Kum, kum, kumma, kum! Kumma, kumma, kumma, kum!
1: Ácsi te! Leülni, de rögvest! Amíg szépen mondom, ha mi baj a magának? Nyavaja törése van?
0: Kérem, ezek nóták.
1: Nóták? Ezek nóták?
0: Igenis, méltóság. Illetve instálom. Nóták, instálom.
1: Hallott már valaki ilyen nótát? Na, ugye senki. Sose volt ez nóta, mert én nem ismerem. Az a nóta, hogy azt mondja, hogy Mási Péter, vagy Mási Pál. Untararam, untararam. Na meg az, hogy meseautóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Na meg az, hogy küldök néked egy nápolidat. Na hát ez a nóta, igaz vagy nem?
0: Igaz, igaz, igaz, összetévesztettem, azt sem tudom, hol áll a fejem, énekeljem ezeket.
1: Minek? Küld... Minek?
0: Hát csak úgy gondoltam, hogy kedvéd lenné bennem, értesáros uram, akarom az instálom.
1: Nem kell. Előbb megnézzük, mi van a szénába.
0: Mibe, kérem tisztelettel?
1: A szénába.
0: Ja, hogy a szénába, persze. Van benne, hogy ne lenne, hajjaj.
1: Micsoda?
0: Hát kérem tisztelettel, ez az... Attól függ.
1: Mitől?
0: Ugyebár a helyzettől, kérem, mindig a helyzettől.
1: Tudja, Kend, mi az a széna? Vagy csak papulázik itten?
0: A széna? Hogy ne tudnám, instálom? A széna az egy kazal, kérem szépen.
1: Kazal? Na és a bogja?
0: A bogja?
1: Na?
0: A bogja, az kérem szalmából van, csíplés után nő. Azt hiszem a tarlón, vagy a pagonyba?
1: Városi flaszterkukac, kozmopolita!
0: Pedig tudom, kérem, csak összezavarodtam. Tudom én pontosan, de most nem bírok koncentrálni.
1: Mi csinálni?
0: Az a helyzet ugyanis, hogy nem bírom tovább, szeretnék kimenni a toalettre.
1: Hová?
0: Oda, ki?
1: Jó, hogy a budiba.
0: Igen, a budiba. Eddig ugyanis nem tudtam elérni, kérem. Minket kis embereket mindig elnyomnak, ugyebár. De most, hogy végre ön foglalt el a széket, elérkezett a várva várt fordulat, az ön megértő jósága meghozza számomra a nagy pillanatot.
1: Nem lehet.
0: Nagyon kell, instálom.
1: Nem lehet.
0: Kérem, én nem bírom tovább.
1: Most már aztán csend legyen. Ne sipákoljon itt a fülembe, mert még rossz kedvemben talál, és meghúzom ezt a stukkert, vagy minek mondják. Én megyek a budiba. De mozgolódás nincs. Figyelek.
2: Ennyi, bennyi, nem segít a nóta, sem üllerül.
0: Csak örüljön maga, humanista.
3: Ne sértegessük egymást, uraim. Inkább beszéljük meg az indulás feltételeit.
4: Indulás? Milyen indulás?
3: Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó fekete földecske parlagon hever. Be kellene vetni izével, hogy is hívjákkal?
4: Milyen földről beszél maga?
3: Hát, az egy hold, jó zsíros föld, amit...
4: Egy hold?
2: Méghozzá kataszteri.
4: Egy hold földről papolnak maguk nekem, amikor az egész, amikor minden, de minden az enyém.
5: Van eszük, egy hold földdel kiszúrná gazdurabb szemét, amikor minden az övé, ott számt és vet, ahol akar.
4: De ottán felszántjuk a városokat is. Hát minek az a sok bűnös város? Fel kell szántani, és be kell vetni bütyök magga.
3: Hallgasson rám, fiam. Én honfoglaló őseim vérével örököltem a szent haza földjének szeretetét. Én is megvetem a várost gyökértelen polgáraival, meg a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam. Szodoma ez, nem más. Szodoma. De mi lesz a villanegyeddel?
4: Mi lenne? Felszántjuk azt is.
5: Világos, és bevetjük bütyök magunkat.
3: Álljunk meg egy szóra, fiam. Én is ott lakom.
4: Fog azért azt teremni, ha a silányabban is.
3: De hogyan lépek ki a házamból, fiam, ha a körös körül mindent bevetnek, bütyök maggal?
4: Nem lép ki a villájából.
6: Nem lesz ott villa.
3: Tessék?
6: Annak a helyét is felszántjuk.
3: A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga.
4: Ekeke öl ide, semmi más, és megjavul a világ.
2: Bocsánat, ha szabad kérdeznem, minden épület helyét felszántja?
4: Felbizony, ha városi.
2: És mi lesz a nemzeti könyvtárról?
4: Mekkora épület az?
2: 5 emeletes, rengeteg értékes könyv.
4: 5 emeletes? No, azt meghagyjuk.
2: Hála Isten.
4: Jó lesz silózónak.
2: Tizi?
4: Hát szép magas épület, jó lesz silózónak.
2: Kérem, ez lehetetlen, az a rengeteg értékes könyv. Tiltakozom.
4: Na ne féljen, a könyveket kirámoljuk.
2: Tessék?
4: Ki hát? Csak útba lenne a silózásnál.
2: Legalább a legértékesebbeket hadd vigyem a lakásomra.
4: A lakására?
2: 2 utcával arrébb lakom. Gyorsan át tudnám vinni a könyveket.
4: Minek vinni?
2: Hogy megőrizzem. Az utókornak.
4: Már
2: a lakás.
4: Őrizni meg a lakását, amikor azt is felszántjuk.
2: Az én lakásomat?
5: Jó vicc, pont az ő lakása maradjon barlagon. Az ember nem hisz a fülének.
2: De kérem, ez nem lehet, ez barbarizmus!
4: Jól van, azt is vetünk belé.
2: A könyveim! Csupa értékes ritkaság!
5: Ritkaság, ritkaság! Az nem ritkaság, hogy felszántják az egész város.
4: De feláll, mint a Heiderménki. Na, mindjárt el is kezdhetnénk, csak egy kis jó hangulat kéne még. Nincs itt senkiben egy kis jófajta virtus. Hát mit rógatják az orrukat?
2: Lenne egy ajánlatom.
4: Kivel?
2: Én visszavonom a tiltakozásomat a nemzeti könyvtárral kapcsolatban. Ha jól meggondolom, egy bizonyos magasabb érdekaspektusából tekintve a silózás, ugyebár fontos dolog. Mondhatnám egyik a legfontosabbaknak. Egy szóval én egyetértek.
4: Derékbeszéd.
2: Ennek fejében azonban, ha szabad kérnem, mielőtt felszántják a lakásomat, hadd vihessen el onnét a lepkegyűjteményemet.
4: Azt nem lehet.
2: Semmiség az egész. Kihozom, aztán már lehet is szám.
4: Ha várnék, amíg mindenki széthurcolja a ritmókját, sose lehet elkezdeni a munkát.
2: Egy pillanat lenne, csak beszaladok, kihozom és kész.
4: Nem szalad be sehová és nem hoz ki semmit. Megmondtam! Üljön le!
2: A lepkegyűjteményem. A lepkegyűjteményem!
7: Hagyja már, tanár úr, a döglött hergyókna.
4: Na hát, lesz hangulat vagy nem lesz? Nem tud valaki zenét? Adja ezt, Müller, adja! Nem kell.
5: Nem kell, értem én? Valami mást?
4: Hé, Cukis ógor maga olyan zenész félének látszik.
7: Zenésznek én?
4: Maga hát azzal a züllött képivel. Mit tud?
7: Hát, valamikor szájharmonikáztam egy kicsit.
4: No, akkor játszom valamit, valami frisset, mert jó kedvem van. Valami táncosat, mert táncolhatékom van.
7: Most?
4: Most hát! De gyerünk, sógor, mert ficánkol a serét itt a markomban. Ne sajnáljad, nem anyád, jól megrázzad a farát. Az én szívem, hogy dobok, hogy én szíjjel lányt fogok. Akárkinek vagy a lánya, gyere rózsám, bújjunk ágyba. Hey! A hálóba kecsege, hadd lábazzák recsege. Hey! Jaj, a bokám!
0: A stukkerem! Hova lett a stukkerem?
5: Ott van Márton úr, kérem, a kis úr lába előtt.
0: Adja ide szépen, sógor!
5: Fölvette. Nem adja oda. Hová tetszik menni, kis úr, kérem?
0: zsebre tette a revolvert. Nem fogja használni a revolvert, emberek. A kisúrnak nincs szüksége revolverre, mert ő majd a humanizmus alapján, igen, az ő közismert humanizmusa. Nézzék, megy a kulcs felé. Emberek, ki fogja nyitni a kaput? Kimeltünk innen. Emberek, barátaim, testvéreim, végre ez a pillanat is elérkezett.
3: Na ugye, hinni kell barátaim a kibontakozásra.
7: Professzorka, ő mindjárt sírom.
0: Ez a humanizmus, kérem, az emberi humanizmus.
4: Professzorka, tudja mit? A tökrött elnyúk helyett szállítok magának egy éjszakai pillangót.
3: Mindig mondtam, hogy tiszta eszmények kellenek, az idealizmus hegyeket mozgat.
7: Tanár úr, maga kiköpött olyan, mint a kedvenc szegedis masszerem, ahogy kinyitotta a cellahajtót, olyan volt, mint a Jézuska.
8: Szépen visszamegyek a rezervátumba, vasárnap bakparkozok meg este.
4: Hát kiköpött Jézuska, na nézzétek, nézzétek barátaim a tanár urat, hát nem egy kiköpött Jézuska, tegyd bele az angyal.
8: Iluskám, csak meglátlak tégedet.
3: Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniusz.
0: Szépen leakasztjuk a kulcsot.
5: Kitárul az ajtó.
8: Aluszélid vár a rúgán.
0: Kilépünk innét és belélegezzük a jó, friss levegőt.
3: Hát akkor gyerünk a kulcsért!
0: A kulcsért!
4: Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk! Na!
2: Várjanak még azon a kulcson.
4: Várjunk! Mire, drága tanár úr?
2: Mielőtt kinyitom az ajtót, valamit még el kell intéznünk.
0: Ja, úgy, hogy elintézni valamit. Már megijedtem, hogy megint itt maradunk. Egy kis megbeszélés az ugye sose árt. Egy kis megbeszélés, hogy mégis mi a helyzet. Csak úgy cirka, mégsem indulhatunk el innét, mint a birkák. Emberek vagyunk, tehát le kell fixálni a dolgokat. Ebben igaza van a kis úrnak. Jó, hogy kinyitjuk az ajtót, de aztán a jövőt fel kell vázolni. Ha a jövő nincs fölvázolva, kérem, akkor aztán...
2: Sendeljen, üljenek le mind.
0: Pardon, én csak le akartam szögezni, hogy a magam részéről egyet értek. Na, miről lenne szó?
2: Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb még likvidálom magukat.
0: Tessék, miért teszed elővenni a revolvert?
2: Egy-egy golyót ereztek mindegyikükbe.
0: Mert mint őket tetszik gondolni, ugyebár? Na nem is csodálkozom, ahogy a kisúrral szemben viselkedtek. Hát megmondom őszintén, én nem is csodálkozom.
2: Ne erőlködjék, Müller úr, kár a gőzért, magát is likvidálom.
0: Engem? Hát, hogy lehet engem egy kalap alá venni ezekkel? Hát tettem én valamit?
2: Mondom, hogy kár a gőzért, Müller úr.
0: De kérem, tisztelt, ez valami tévedés lesz, ez, hát ez nem létezik. Kérem, nekem rosszak az idegeim. Orvosilag tudom igazolni engem, ne tessék ilyen helyzetbe hozni.
2: Elég, hogy ne strapálja magát. Velem nem sokra megy az ilyesmivel. Én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a cuki barátja.
0: És a humanizmus, amiről mindig beszélt?
2: A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kapnak a humanizmus nevében.
3: De kérem, ez nonsense. Csak úgy minden indok nélkül...
2: Majd megindokolom.
7: Hát ez teti dolog. Alig vártuk, hogy maga üljön a székbe, és akkor most...
2: Ilyen az élet.
4: Na most hazamegyünk, vagy nem megyünk haza?
7: Az a gyanúm, komám, hogy most már nem.
4: Mindig más mondanak itt, tehát a szifra rosszabb se érti az egészet.
2: Na, Müller úr, készüljön.
0: Hová?
2: Egy kis túrára a más világon.
0: Kis úr, kérem... Már is, hát nem lehetne...
2: Nem.
0: Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább mással kezdeni.
4: Miért kezdeni mással? Ott van a sor eleje.
2: Felállni, Müller.
0: Kis úr, esküszöm, hogy bennem a legalázatosabb szolgálják.
2: Gondoljon meg.
0: Én szikla szilárdan kitartani.
2: Alhoz!
0: Elveszti a leghűségesebbet.
4: Ezeket terkóra!
0: Kis úr, álljon meg! Egy pillanatra nem bírom tovább, ki kell vennem a vécére!
2: Ezeket tartom.
0: Az emberiesség nevében, ez az utolsó kívánságom, a halálra ítéltek joga van az utolsó kívánsághoz, ez nemzetközi szabály!
2: Na nem bánom, Müller, menjen, ne mondja, hogy nem voltam magával humánus. Menjen ki ide gyorsan.
0: Hálások, köszönöm, rohanok!
2: De nehogy azt higgye, hogy most megúszta. Én valóban lelövöm magát. Nem úgy, mint a többiek, érti?
0: Utána, boldogan! Mindjárt jövök!
2: Maguk pedig szépen felsorakoznak addig. Ne vesztegessük az időt, már vágyom a friss levegőre. Méltóságos uram, nagy méltóztassék a falhoz fáradnék.
3: Azt hittem magában van annyi belátás, hogy nevetem egy...
0: Miért nevetemednék? Mert én vagyok az intellektuális Lemill, aminek önök kikiáltottak? A két balkezes intellektuál, aki egy ravaszt sem tud meghúzni?
9: Bebizonyítom, hogy meg tudom húzni a ravaszt. Be fogom bizonyítani.

0: Hát igen, szóval jaj. Azt hittem, most, hogy egy ilyen nagyeszű tudós ember lett az úr, szépen
1: hallgatni. Tavaszi kunkort vetünk, meg ölelgetjük az iluskánkat, hát nem, komám! Nem! Nincs többé iluska, se tavaszi kunkor. Golyó van és kész! Új életet akarok kezdeni.
0: Na de hiszen én is új életet meg is egyezhetnék.
1: Nem! Én akarok új életet kezdeni. Én. Egyedül én. Nincs szükségem senkire, ne zavarjon senki. Majd én egyedül.
0: De a maga kártyét is bevettél.
2: Falvozom.
0: Igenis.
2: Cuki uralma magán a sor. Felállni.
3: A fényem, művelt ember.
2: És ezért nem lehet véleményem? Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én véleményem maradjon mindig elvont. Csak az én világom maradjon absztrakció.
3: Hiszen ez gyilkos.
2: Milyen kényes lett egyszerre. Ha én állnék, ott nem lenne ilyen kényes. Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. De ugyan már hallott ilyesmiről. Én a tökéletességre törekszem, és aki utamba áll, azt megsemmisítem! Ez az igazi humanizmus! Tiszta és kegyetlen! Érti?
3: Értem!
2: Tabula rázát akarok! Tabula rázát!
1: Hátrác! Kezeket terkóra!
3: Jó, ha miért olyan ideges?
4: Kis úr, kérem, kész vagyok!
1: Maga nyomorult!
4: Elnézést, nem akartam kivenni a kis úr kezéből a...
1: Állj ide gyorsan!
5: Állj! Egy lépésse, Müller! A Stucker pont középen van!
6: Most mi lesz?
7: Emberek, hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonát. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Tehát meg kell egyeznünk. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. Úgyné, rendben van. És most mindenki lépjen négy lépést hátra. Számolok. Egy. Kettő. Három. Négy. Ez az. Most nyugodtan tárgyalhatunk.
6: Na, meddig fogunk itt strázsálni?
8: Itt fogunk meggebedni, erre a rohadt Stuckerra bámulva.
0: Mondtok valamit, talán kimehetnénk együtt.
3: Nem is rossz gondolat.
9: Hé, valakinek le kéne akasztani a kulcsot.
6: Ó, de kinek?
0: Ez itt a kérdés.
3: Talán én leakaszthatnám.
2: Helyes. De mi biztosít engem arról, hogy még hátat fordítok, valaki nem kapja fel a revolvert?
0: Mi? Többiek, kollektív alapon.
2: Az nekem nem biztos.
8: Hát leakaszhatná úgy, hogy nem fordít hátat.
2: Hogyan?
8: Úgy kitekeredve.
1: Hát közben nézhet minket!
2: Na jó, de közlöm, hogy figyelni fogok. Senki nem mozduljon.
8: Megvan.
1: Megvan.
0: Megvan. Na. És most kinyitjuk a kaput, aztán úszti.
7: Ezt is ki kell dolgozni előbb. Fogjuk meg egymás kezét. Én számolok.
0: Igen.
7: Mindenki lépjen a kapu felé. Egyszerre.
1: Na, ide a pacsikat.
8: Rajta.
7: Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. 7, 8, 9, 10.
1: Tanár úr! Na, nyissa már!
0: Nyissa már, nyissa már!
2: Be van rozsdásodva a zár. Segítsen!
1: Na, forgassuk meg ezt a kulcsot együtt, emberek!
8: Rajta!
0: Rajta!
8: Na nem arra, hanem amarra!
1: Próbáljuk meg, de beljebb nyomni kicsit!
7: Én inkább azt mondom, túl bent van!
8: Na, markolják meg legalább tisztességesen!
1: De most csináljuk meg a főokat!
8: Ne, csak simogatják azt a kulcsot, hát nem kislány!
1: Na, most jól van benne! Talán most sikerül! Hó-rúk!
9: Ez az! Tanár úr! Hó-rúk! És ugyanakkor kezeket föl!

0: Aç gel yutma gahoza revolver.
1: Úgyhogy fölvettem a földről. Láttam, hogy nincs gazdája, hát fölvettem.
2: Alig mi az ajtóval győzködtünk, maga trágyadom!
3: Ez nem lehet, ilyen nem létezik.
4: Jöjjön meg az eszecuki fiam. Ez nem fair play, amit csinál?
2: Most, amikor mind kimehettünk volna, hát van magának szíve!
1: Nincs. De stukkerem, az van. Amivel kinyírlak benneteket.
3: A cuki úr tudja, mit csinál. Amit ő csinál, az meg van csinálva. Jobb, ha nem avatkozunk bele.
1: Kus. Leülni. A földre. Egyenként. Mind. Müller. A kulcsot. Dobd ide. Na. Bojátszák. Akkor most befejezzük. Kezeket tarkóra?
3: Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Isten ments! Az nem az én profilom, kérem, az ugrálás. Én csak ülök, és befogom a számot. Megvárom, amíg kérdeznek. Tessék engem nyugodtan kérdezni, cuki úr, kérem. Figyelek! Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Soha az életben nem ugráltam, kérem.

0: Jó reggelt, benne vagyunk? Jaj, elfejtettem elvenni a sapkámat. Hogy nem hallom a mikrofont. Nem a mikrofont. Hallatszunk? A mikrofont nem lehet hallani.
1: Én nem hallatszom.
0: A fülhallgatót lehet hallani.
1: A fülhallgató? Én a fülhallgatót nem hallom.
0: Én sem hallom a fülhallgatót. Te hallasz, Ozi, valamit? Kivagyjuk az adásba, akkor beszélgessünk az adásba, csak egymást nem halljuk.
1: Jó. Az adást halljuk?
0: Most hallok valamit.
1: Én is hallok.
2: Még egy picit?
1: Most, nem, tök jó.
0: Köszönjük, ez így egész más.
1: Most az így, te is hallasz minket?
0: Igen, de hát itt van tőlünk egy méterre, mire hallani?
1: Mert hogyha most föltett a Kesson most fülvédőjét, most is hall, akkor már a hallgató is hall, nem?
0: Kedves hallgatók, ez a technikai 5 perc a tőlös
1: rádióban. Egyszer ígérte valaki, hogy csinál egy kis mixet a Skype-os, hogy haló, ki van, itt van. És azt gondolta, hogy ez vicces, pedig szerintem tényleg vicces, de tök jó.
0: Tök jó.
1: Nem?
0: Jó reggelt kívánunk!
1: Ez a mikrohaló.
0: 13-a van.
1: És most itt vagy?
0: Én itt vagyok.
1: Skype-on vagy?
0: Skype-on vagyok, no. Igen. Tök jól hallok titeket. November 13 van szerte a világon, csak ez valahol zavaró, valahol kevésbé. 13-as szám az rosszat jelent, ugye? Babonásak vagyunk.
1: Nem, attól függ, hogy hol.
0: Mindenütt rosszat jelent.
1: Kínában a 4-es, nem?
0: Hát 4-es, de a 13-as is gyanús. Van, mint ilyen nyugati, tudod, mint a McDonald's, ugye?
1: Meg
0: nem?
1: A kari.
0: Az is kari, meg a húsvét. A húsvéti nyugszik Kínában, az is jól néz ki.
1: Az is van, mert?
0: Aha.
3: Dehogy szerte a világon az iszlám ilyen 1500 körül, zsidóiknál 5776, tarattarattarap, jó híreket,
0: ha-ho. Ez jó hír, gondoltam, hogy ez jó hír.
1: Hogy... Sok jó ír van, nincs már gyerek étkezni, vagy éhezés Magyarországon.
0: Ja, de majd erről fogunk beszélni.
1: Legyőztük a norvégokat, biztos.
0: Szerintem ma beszélni fog, biztos az egész tilos rádió ilyen hírekről fog beszélni, egész nap, tematikus nap van.
1: Hát legalábbis sok okos ember jön ide, és akkor megosztja velünk az okosságát, az jó, nem?
0: Hát akkor mi is okosodunk majd.
1: Persze, tanulni, lifelong learning.
0: Szóval ma a hírnapja van a Tilos Rádióban, ami azt jelenti, hogy
1: tematikus.
0: A tematikus nap, ami azt jelenti, hogy különböző vendégek jönnek a különböző műsorsávokba is.
1: Lehet, hogy az közös bennük, hogy mindegyiknek volt már köze, vagy van köze a valamilyen médiához, vagy valamihez.
0: Ja.
1: Aminek a hírhez is van köze.
0: Ja, például lehet, hogy a vendégek egy részének például van FB oldala. És már igen. Az is média, nem? Hát neked van?
1: Nekem?
0: Uh-huh.
1: Hát hogy ne lenne?
0: Na, de akkor te hát is egy média tényező vagy.
1: Ilyen alter izé vagyok, közszereplő.
0: Na, de te is média tényező vagy akkor, igen, ha van abszolút. FB oldalad.
1: Erre nem szeretnék nagy, csak olyan kicsi.
0: Na, de akinek van FB oldala, az tényező.
1: Az, igen.
0: Mert hogyha te leírsz valamit az FB oldaladra, akkor tulajdonképpen meg kell fontolnod, hogy mit írsz le, mert a bíróság elítélhet, hogyha csúnya dolgokat írsz oda.
1: Hát ez jogos, nem?
0: Hát igen, csak hogy ez már...
1: A csúnya dolgot csinálsz.
0: A csúnya dolgot. Jó, de úgy értem, hogy az lehet, hogy te a lakásodba félre van a konyhába, és mondasz egy csúnyát. Hogy azt a kutya fáját, vagy valamit.
1: És azért nem...
0: Azért nem, de ha azt kiírod, hogy azt a kutya fáját a Facebook oldaladra, akkor már felelős vagy, nem?
1: Ja.
0: Ez tényleg tök érdekes, mert ha jól értem, akkor már arra most nem is beszélve, hogy mi most itt társalgunk egy üres szobába, és ezt mások hallják.
1: Te is hallod? Halló?
4: Én is hallom, szóval szokhentes.
0: Szia, halló!
4: Egy gyors kérdés, hogy a Facebookon, amár a Facebooknál tartottatok, meg annál, hogy...
0: Ki szabad mondani, hogy Facebook?
4: Nem szabad.
1: Hát kérdés.
4: Kék felső csíkos közösségi oldalon.
0: Aha.
4: Ott az média?
0: Az média. Bizonyos esetekben média.
4: De milyen? Mert azt látom, hogy a régen ugye voltak a levezőlisták, amik úgy többé-kevésbé zártak voltak, abban a szempontból, hogy az vett részt a a diszkuszióban, aki ott volt, feliratkozott rá és kapta a leveleket. Most meg azt láttam, hogy átvette ezt a Facebook, csak annyival másképpen, hogy ez nyitott.
0: Hát ez egy...
4: valahová, és az olyan poszt, amit láthat a fél világ, vagy az egész, akkor oda olyanok is bekommentelhetnek, akik, és akkor elindul egy nagy csevely, jellemzően politikai tárgyban, teszem hozzá.
1: Na azért a kismacskák különféle...
4: Jó, igazad van, a kismacskák és politika utána közvetlenül.
0: Így van, de amúgy esetben az FB az médiumnak minősül.
4: Aha.
0: Bizonyos esetekben, mert például, hogyha...
4: Oké,
1: hello.
0: Nekem van egy is közel ismerősöm, aki egyszer nyilvánult meg az FB-n, valami, most tök mindegy, hogy milyen ügyben, akkor volt egy nagyon határozott véleménye valamiről, nem volt bántó, csak határozott véleményt, korrekt határozott véleményt közölt, és erre, mivel az ismeretségi körében voltak nyilván újságírók, ezért elkezdték őt megkeresni. Hogy, és akkor ő elzárkózott a további média szerepléstől, de különböző sajtóorgánumok Magyarországon és külföldön is idézték az ő FB bejegyzését.
1: Tehát tulajdonképpen... Tehát megjelölve konkrétan.
0: Konkrétan megjelölve, és aztán ő nem adott senkinek, nem beszélt a sajtómunkatársokkal többet erről, de adott esetben hát ő egy média egy rövid időre, egy napra mondjuk bekerült a reflektorfénybe. Bekerülhetett volna a reflektorfénybe. Azzal, hogy ő az ismerőseinek azt írta, hogy... De hát volt ugye ez a híres, ez az Ungár Klára FB bejegyzés is, mostanában, ami viszont perrel végződött.
1: És el is vesztette.
0: El is vesztette. Tehát, hogyha te írsz valami hülyeséget a első fokon. Jó, hát első fokon. Írsz valami hülyeséget a Facebookra, vagy véleményt, vagy indulatos, vagy kevésbé, vagy tök mindegy dolgot, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a New York Times írta volna, nem?
1: Hát lehet hivatkozni, mint...
0: De a bíróság el is ítélhet. Tehát ezek szerint akkor te azért vállod a felelősséget, tehát akkor tulajdonképpen már vagy, mint egy médium.
1: És hogyha mondjuk Kelman Béla néven írok valamit?
0: Hát Kelman Béla néven írsz valamit, akkor is azt lehet tudni, hogy ki a Kelman Béla, tehát az ugyanaz.
1: Hát beazonosítható, mert kell hozzá e-mail cím.
0: Igen, de hát ezt be lehet azonosítani szerintem, aki akarja.
1: Ja. Csak akkor én értem, hogy be lehet azonosítani, hát nyilván...
0: Hát ezt elég könnyű kimutatni, hogy ki
1: a valószínűleg a titkosszolgálatoknak most már a legtöbb felderítési terepük.
0: Igen, az FB. Halló?
1: FB.
4: Kettő, a második. Csak hogy volt a továbbra is a kék felső sávcsíkos oldalnál tartva, hogy volt olyan, hogy a nyugodtan szerintem ki lehet mondani a Mandiner szokássá letette, hogy különböző embereknek a posztjait, vagy nagy isten kommentjeit rakta be, és hogy jól emlékszem, ebből is volt, hát nem tudom, végül is volt-e per, vagy nem, de hogy ez ügy az biztos, hogy volt. És most, ha azt mondjuk, hogy a Facebook média, akkor gondolom, ez minden további nélkül megteheti. De akkor ez így van?
1: Én is sokszor a 444 egy csomó helyről látom azt, hogy akkor ezt...
0: Blogokat.
1: Igen. Ja. De hát én a Magyar Királyi Rádióban hallottam ilyet, a Déli Krónikában, hogy mint Ormán Viktor, a miniszterelnök úr, a FB posztja...
4: Az FB kommentelt, hogy...
1: Igen, az FB izére, mint azt mondta, hogy én egy olyan országot szeretnék, hogy, és szóval, hogy mint vezető hír, hogy valaki kiírt valamit.
4: Igen, de az ő esetében ez azt hiszem, hogy kicsit más,
0: mert ő közszereplő,
4: és az ő oldala Magyarország miniszterelnöke .hu az azért mégiscsak egy közfelé.
0: Ja, közszereplő, tehát...
4: Vagy és akkor te, mint Szabán Kolbász, akkor te most ott fönt Szabán Kolbászként, közszereplőként vagy ott, vagy magánszereplőként vagy is.
0: Praktikusan mindegy.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Praktikusan mindegy egyébként.
4: Aha, hát, de, ha, hát jó, hát akkor amiről beszélünk, hogyha mindegy.
1: Azért nem, mert hogy lehet ezen az oldalon olyat csinálni, hogy zárt csak a ízélása. De tehát én föltetek valamit, és azt mondom, hogy csak te láthatod, Gyuri.
4: De mondom, azoknál a posztoknál, amik mondjuk nyilvánosak, és te bekommentelsz oda, azt viszont nem tudom megmondani, hogy ezt kilássa, vagy ki nem, az nyilvános. Hát onnantól kezdve viszont...
1: Igen.
0: Jó, de ha...
4: Azt csinálsz, amit akarsz, de a kommentekkel nem.
2: Nagyon sok butaságot hordatok össze az igazság.
0: Hello.
1: Hello. Hát kicsit fölhangosítanád magad.
2: Oké.
0: De még nem ébredt föl.
2: De felébredtem, csak figyeltem, hogy miről van szó. Na, mert lemaradtam butaság? Egy picit, mert késtem, ezért majd lógok kávéval.
0: Igen. Mi a butaság?
2: Hát ez az egész, hogy álltok hozzá. Alapvetően minden ilyen Web2 alapú médium azon az alapfeltételen nyugszik, hogy ők csak egy felület, a tartalomszolgáltató az maga a felhasználó. Ő alkotó is, nem csak olvasó. De.
1: Igen.
0: Igen, de ezzel most nem értem
1: a... Mondtuk.
0: Ugyan ezt mondtuk. Mi a kérdés?
2: Az a kérdés, hogy a tartalomszolgáltató, az a tején, meg még néhány millióan, akik használják ezt az oldalt, bármilyen befolyással vannak-e a saját megosztott tartalmuk terjesztésével kapcsolatban, úgy, mint ahogy mi, mint a rádió, mi befolyással vagyunk rá, mert az antennát valamire beállítottuk a hegyen, és az lefed itt Budapesten nem tudom néhány embert. Ez az interneten nem így van, és a szabad internet, meg vannak ilyen jelmondatok, az ezt meggátolja.
0: Na jó, de én akármilyen, tehát én tartom előállító vagyok, én csak ennyit állítottam, tehát ilyen értelemben úgy viselkedem, mint egy bármilyen médium.
2: Úgyhogy csak miért lennél akkor felelősségre vonható, hát azért, hogy a tartalmad ide-oda eljutott?
0: Nem, a felelősségre vonnak a tartalomért magáért.
1: Hello!
5: Sziasztok, ember vagyok!
0: Szia!
1: Hello!
5: Majdnem kimondtátok, amit én akarok most mondani, hogy az alapvető kérdés még az is, hogy mitől, vagy mikortól számít nyilvánosságnak a nyilvánosság. Tehát létszámfüggő ez, vagy hallgatottság, tehát hogy mikor leszel véleményformáló, vagy mikor figyelnek oda arra, amit mondasz, vagy mikor leszel közszereplő.
0: Akkor, hogyha pekjedre olyan barátaid vannak, akik esetleg a nagyobb médiumok felé is közvetítik a véleményedet.
5: És akkor te már közszereplő vagy, hogyha...
0: Akkor közszereplő nem leszel, de véleményforváló, ilyen pici véleményforválóvá avanzsálhatsz.
5: Mert én nagyon nem tudom ezt meghatározni, hogy mikortól lesz...
0: Na mondj egy markáns véleményt, de jó, hogy ma november 13 péntek van, mondjuk.
5: Hát...
1: Kenny Marka...
5: Ma reggel nem markánsvényebb véleménnyel keltem föl, sajnos.
0: Ma reggel nincs markáns véleményed, ez a te állásfoglalásod, és ezt felkapja a médium, mondjuk például egy rádió ezt felkapja, ezt a hírt.
5: Majd gondolkodom,
2: embernek nincs markáns véleménye.
0: Igen, embernek ma sincs.
2: Ma sincs.
5: Ma sincs, igen.
0: Ma sincs markáns véleménye, embernek soha nincs.
1: 120-szor elmondjuk.
0: Igen.
5: De azért van, de most ahogy nem tudom, tehát ma nem tudom. Na család, sziasztok!
0: Hello. Tehát például embert most teljesen tönkretesszük idegileg a nap
1: folyamán. Csinálunk belőle egy kis gifet, és úpot, és az százszor lehet.
0: És azt látjuk, hogy tényleg nincs markáns véleménye.
1: Tényleg?
2: Igen. Szóval miért lenne bárki is felelősségre vonható azért, mert locsi fecsizik egy chatportálon?
0: Azért, mert például mondjuk, most ne arra gondolj, hogy embernek van-e markáns véleménye, hanem mondasz egy hülyeség, egy nyilvánvaló hülyeséget.
2: Jó.
0: Mondjuk azt mondom, hogy én egész nap egy radioaktív bombával sétálok a körúton, ha mondjuk ezt mondanám. Egyébként nincs nálam rádióaktív bomba, és nem fogok a körúton sétálni.
1: Gyuri, mi óvatosan.
0: Az? Azért mondom. Na, ezt, hogyha én publikálom ezt a hírt, akkor szerinted ez egyenértékű azzal, hogy a kis cicámmal milyen édesen mosolygott rám?
2: Abszolút. El kell vonatkoztatni a Facebookhoz nagyon hasonló oldalak léteznek, hogyha valaki csinál egy blogot a valamelyik blog csináló blog weboldalon, azt nem fogja olvasni senki, csak ő, a anyukája, a barátnője, és ennyi.
0: De hát és akkor, neked hány ismerősöd van az FB-n?
2: Nem tudom.
0: Valamelyik felkapja a hírt.
2: Nem kap, nem tudom, nem kapja.
1: Megosztja.
0: Megosztja.
1: És aztán megosztja XY hírportál is ilyen hír.
2: Jó, de ez veszélyes.
0: De meg tudod, hogy hány lépcső az amerikai elnök tőled?
2: 5.
0: Na.
2: Mindenki jött.
0: Fél órán belül az amerikai elnök fogja olvasni a posztodat.
1: Ó, a Gyuri sétál a körúton egy táskával.
0: De egyébként nem sétálok.
2: De hogyha gonosz vagyok, akkor megosztom azt a videót, hogyha egy ceruza elemet cikszalagozol a USB kábeled végére, akkor háromszor olyan gyors lesz az interneted.
0: Ez
2: már 26 milliónál jár, mert mindenki azt gondolja, hogy ez így van.
0: Igen.
2: Most akkor felelősségre kéne vonni azt a gyereket, hogy átvert 26 millió ember.
0: Nem, hogyha bármi történik, ha bármi tumultus alakul a körúton, mert mindenki ki akarja üríteni a körutat.
1: Vagy oda akarja szikszolazni a szikszolatot.
0: És pánik tör ki, és a villamosok kisiklanak, és a kutyák felszaladnak a háztetőkre, és a... Érted, akkor...
1: Annuska kijönti az olajat.
0: Kijönti az olajat, hát arról is beszél, hogy az írószövetség pedig nem tartja meg az ülését.
1: Ugye, ki tudja, hogy mi történik.
0: Abszolút.
1: Jön a villamos, karszalagban a villamos
0: vezetőn,
1: és akkor azt mondják, hogy itt miért is van.
0: 20 ezresek repülnek az égből.
1: Miért is van, és akkor azt mondják, hát mert itt megjelent egy ilyen kis
0: poszt.
1: Helyes, vicces.
0: Ja, te miért abszolút felelős vagy?
2: Mindegy. Az emberek hiszékenyek és buták.
1: Túlsó.
2: Szerintem.
1: Hát figyelj, de ezzel miért nem mondtál semmit.
2: Ja. Nekünk se kell hinni. Ami az MT-n meg van írva, csak azt. Mert az a hitele.
0: És az MT megéri azt, hogy Annuska kiöntötte az olajat?
1: Nem, ki fogja önteni.
2: Halló?
6: Három, elnézést. Hogy persze butaság vagy nem butaság, valószínűleg azért beszélünk róla, mert a jelenlegi technológiai szint, vagy változás az némileg eltér a korábbi technológiai szint és változástól, más lehetőségeket ad. És ezeknek a lehetőségeknek a tekintése és felfogása az befolyásolhat.
1: Hát felvet új kérdéseket.
6: Tehát, hogy a Mari néni, aki eddig nem szerepelt médiában, soha bűnös életben, csak azért a néha kiült a barátnőivel kicsit beszélgetni.
2: Most nagyon élvezi, hogy megoszthatja a horoszkópját.
6: Nem, azt hanem, hogy
2: de te még nem lesz tartalomszolgáltató.
6: Meglepődve tapasztalhatja azt, hogy amit ő úgy gondolt, hogy továbbra is ugyanazt csinálja, csak éppen nem a háza előtt, hanem a Facebook komment folyamban, az lehet, hogy többen látják, és hogy annak más következményei lehetnek, vagy hatása lehet, mint annak, hogy ő leül és beszélget a barátnőivel. Tehát itt a hatásról, pontosabban az elérés kiszélesedése miatti hatás ról, vagy miatt beszélünk erről, az egészről, semmi más miatt. Szavaztok!
1: Hello!
0: Nem jutott eszembe, hogy a tömegír.
1: Tömegír.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy a nemzeti együttműköd, de mindegy, a tömegír.
1: Jó. Nemzeti tömegír.
0: Nemzeti tömegír. Jó.
1: A túlsót. A túlsót.
0: Jó reggelt, kívánunk. Hallunk.
7: Jó reggelt.
0: Kilos Rádió, Haza és Haladás, 2.15.37.73, a hír napja van ma, november 13. péntek, és a vendégünk, Láng Júlia.
7: Igen, én vagyok az.
0: Író, utazó, hírcsináló. Mi vagy?
7: Filmeket nem csinálok.
0: Hírt csinálok.
7: Ja, hírt. Híreket se, én a színes műsorokat szeretem.
1: A színes híreket.
0: Színes híreket.
7: Igen.
1: Kis színes.
0: És az apropó jönnek a mai napnak, csak amit én tudok az egészről, lehet, hogy nem tudok eleget, hogy a Tilos Rádió, most ezt nem tudom pontosan, hogy mint médium, vagy mint Tilos Rádió, vagy így alakult, vagy hogy van ez, de lényegében híreket kell mondania egy másik rendes médiumhoz hasonlóan. Óránként kell híreket mondania, és akkor súlyos elgondolkozás történt a rádióban, hogy hírnek tekintjük-e azt, hogy a Gyuri most vizet tölt.
7: A Szabad Európában mindig azt mondták, hogy folyik már a vér, halott van, mert addig nincs hír.
0: Addig nincs hír.
7: Addig nincs hír.
0: Hát akkor Ádám, ne arra, hogy akkor most te vagy a legfiatalabb.
1: Föláldozzuk?
0: Hát persze, hát de most tőnek én most még nem...
7: Csinálunk halottat?
0: Hát vér. Tehát vér, az kell a hírhez?
7: Semmi, ez egy ilyen...
0: Tudom, de hogy az igen. Ilyen...
7: Hát, hogy kellőképpen súlyos legyen.
0: Na, de mitől súlyos valami?
7: Hát mondom, attól, hogyha folyik a vér.
1: Jó, hát ez is egy...
7: Persze, hülyeség, persze.
1: De tök jó.
2: Egész nap háborúról.
7: Szimbolumnak.
0: Ugyanis onnan indítottunk.
7: Meg hát végül is tényleg arról szólnak a hírek, nem?
0: Igen, de most onnan indítottunk, és az Ádám iszonyatosan a másik párton volt természetesen, mint fiatal generation, hogy azt mondta, hogy marhaság erről gondolkozni, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Hogy szoktad mondani? Web2? Ezt így kell mondani?
2: Igen, ezt úgy kell mondani.
0: Jó, a Web2-n mi zajlik, hiszen, de tulajdonképpen a Tilos Rádió is egy közösségi felület, ugye? Ahol mi egymás között végül is arról kellene, hogy beszéljünk, amiről beszélünk, de mi is kötelezve vagyunk hírmondásra.
2: Minket törvények szabályoznak, törvények, illetve egy törvény, a média törvény határozza meg a mi a beszélünknek. Tudatot. Nem a tudatot, hanem hogy a mi adásszórásunk mettől meddig terjed.
1: Na, de hát az interneten ez ugye meg az archív, tehát nincs határ.
2: Nincs határ. Értem, de a rádióban meg van.
0: De rádiót az is lehet, hogy én otthon ülök a szobámban, és csinálok egy webrádiót, nem? Egy Web14-et.
2: Igen.
0: Hát akkor mi a különbség?
2: Hamar korlátokba fogsz ütközni.
7: Milyen korlátokba?
2: Hogyha azt akarod, hogy 100-an hallgassanak, akkor már a zsebedbe kell nyúlni. Hogy...
0: Hát de most is a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Júlia, mesélj a Szabad Európáról. Én nagyjából megnéztem, ami a Web2-n található rólad, és ki is raktam egy interjút a Hazai Saladás Facebook oldalára, aki ezt meg szeretné tenni, az
2: meg gyorsan megtenni. Be minket.
7: Fogalmam sincs, mi található meg rólam a Web2-n.
1: Hát mindegy, nekem van. Tehát beütöttem a Google-ba, és akkor ki a dolgokat, és akkor ott lehetett látni, hogy nem tudom, óvónő voltál Afrikában, meg nem tudom, poszthippi Párizsban, vagy nem tudom, hogy ki ezt mondani. És aztán a Szabad Európánál dolgoztál.
7: Így van, de ott főleg műsorszerkesztést csináltam, vagy előbb a nemzetközi, aztán a magyar hírműsoroknak. Nem híreket, azt nem szerettem, nem is tudom, nem értek hozzá, annak valahogy túl pontosnak kell lennie, hanem...
1: Ez egy definíció, hogy pontosnak
7: kell. Hát persze.
0: De többének is pontosnak kell lennie.
7: Igen, de az más, amikor, hát amiket én csináltam, kivéve amikor a Forgószínpad műsorának dolgoztam, meg amikor volt saját félórás műsorom olyan fontos témákról, mint oktatásügy, egészségügy, nők, stb. Egyébként pedig rabszolgaként a napi híradós műsorba a napi aktualitásokat, az ember bement a telekszobába, és akkor megmondták, hogy most fú, Nikaraguába, most éppen pucs van, szedd össze 3,5 percbe. És akkor összeszedtem a hírügynökségi jelentéseket, meg hogy mit írt róla a New York Times, meg a Le Monde, és akkor 8 hírből, illetve hát igen, hírmagyarázatból csináltam egy 9-et. Ez volt. Hírügyben viszont egyszer egy igen remek dolog történt. A Kovács Kristóf, akit mindenki ismer, utána a Narancsnál dolgozott, és most valahol vidéken egy színház, nem is vidéken, mindegy, Pesten színházban van, és egy remek srác, és egy időben beosztották a hírosztályra. És fogta magát, és egy szép nap nagyon unatkozott, és beírta a hírekbe egy teljesen hasraütött szöveget, valahol a déltengeri óceánokon valami horrorisztikus hajótörésről, És hát természetesen néhány órán belül kiderült, hogy ennek nincs alapja, mert azért az amerikaiak ellenőrizték a műsorokat, nem előzetesen, tehát ez tényleg nem cenzúra volt, hanem utólag, hogy minden rendben van-e, úgyhogy minden hírhez meg híranyaghoz mellékelni kellett az eredet.
1: A forrást.
7: Tehát a forrást, igen. És kiderült, hogy semmi forrás, és az egészet a kis ujjából szoptam, mert unatkozott. Úgyhogy óriási botrány volt, mi meg nagyot röhögtünk akkoriban, Kristófa szobatársam volt.
0: És előléptették ezután?
7: És nem engedték többet a hírosztályhoz.
1: Ezt ezért csinálta.
7: Szerintem is, mert hogy még arról volt nevezetes a Kristóf, hogy a Szabad Európa teljes élethosszában, ami nem tudom hány évtized volt, ő volt az egyetlen, aki magától ott hagyta, egyszerűen nem bírta tovább, és 90-ben ott hagyta. Én mondtam neki, hogy figyelj, hát most már úgyis mindjárt bezárják, és ha bezárják, akkor kapunk egy nagy nyaláb végkielégítést, ne csináld, nem bírom tovább. Elhúzott, elment haza, jött Magyarországra. Utána az ő helyén a szobatársam a Kovácsi Tibi lett, akitől nagyon szépen búcsúzott különben a narancs, úgyhogy én nekem így emberileg kellemes volt a környezetem.
1: A szobatárs az, hogy egy ilyen hírt csinált, ugye?
7: Hírosztályon is volt, és aztán a hírosztályon néhány fix emberen kívül sokakat úgy megforgattak. Engem is akartak oda rakni, de kézzel lábbal tiltakoztam. Valahogy úgy éreztem, hogy az nekem nem megy.
1: Mondtad nekik, hogy ha ide beelőltettek, akkor csinálok álhíreket.
7: Például.
0: Ez egy közösség volt, ez a Szabad Európa, vagy ez egy munkahely volt?
7: Ez egy munkahely volt. Nagyon sok belső feszültséggel, és mihelyt még úgy 88-89-ig, illetve inkább 88-ig valahogy úgy elment a dolog, de amikor már világos volt, hogy itten szabadság lesz, akkor ugyanúgy ketté vált a szerkesztőség, ahogy Magyarországon, és hogy egyszerűsítve mondjam, voltak a komcsik meg a fasiszták. Most, hogy értjük. Igen, úgyhogy nem volt jó, nem volt jó, úgyhogy mentem a folyosón, és ott állt 2-3. Ez egy kicsit életkorhoz is kötött. Úriember, és akkor olyan ellenségesen elhallgattak, és én majdnem, hogy tűszúrásszerűen éreztem az oldalamba, hogy ezek engem ennyire utálnak.
0: Ez mikor kezdődött, ez az elhidegülés, vagy szóval ez a szembenállás?
7: Hát eleve meg volt.
0: De világos csak, hogy mikor lett ilyen nyilvánvaló.
7: Fokozatosan alakult ki a sajtószabadság és a szabadság egyáltalán Magyarországon. De eleve meg volt. Én először Párizsba éltem, és onnan párizsi tudósító voltam. Az nagyon jó volt, kis színeseket kellett küldeni.
0: Például?
7: A forgószínpadnak, bármint egy héten 4-szer.
0: De mondjál kis híreket.
7: Ezek nem hírek, ezek ilyen kis történetek, semmi az aktuális divatról, a szomszéd utcában lévő kutyamacska kényeztető játékszerekről, a szomszéd házban lakó afrikai házaspár különféle anekdotáiról, a piaci történetekről, akármiről. Csupa kis színencs, az nagyon jó volt. És aztán utána átmentem Münchenbe, mert hogy hívtak, és addigra a két gyerekem, akiket ottan próbáltam nevelgetni, de kicsit nehéz körülmények között, mert elég szegények voltunk, és akkor ők mondták, akkor ők már 17 és 19 évesek voltak, hogy akkor menjek, elkeresek pénzt. Úgyhogy ott hagytam őket Párizsba, és elmentem Münchenbe. És hát akkortól már én éreztem, bennem is volt ellenállás, mert ott is generációk voltak, hát aki 44-45-ben diszidált, és aki 56-ban diszidált, az már más generáció volt, és aztán az volt a szöveg, hogy hát én 77-ig Magyarországon éltem, 77 januárban kezdtem, nem is voltam sose diszidens. Nem is se a diszidens, se az emigráns szót nem tudtam magamra érvényesnek tekinteni.
0: De praktikusan diszidens voltál, nem?
7: Nem, elintéztem, lett egy francia férjem, lett egy francia állampolgárságom, a gyerekeim hazajárhattak nyugodtan.
0: Ja, hogy te teljesen legális voltál.
7: Igen, igen, és én, ha már meg kellett határozni, akkor azt úgy mondtam, hogy pszichológiai menekült vagyok. A házasságomból akartam kilépni, de olyan remek férjem volt, hogy több országhatárt kellett közénk rakni, hogy pont bírjam
0: hagyni. Nagyon jó ez a pszichológiai menekült.
7: Igen, ez létezik egyébként. Létezik? Ez egy valódi, hát saját magam, tudom, nem voltam se gazdasági, se politikai, bár azért voltak. Konrád György volt a férjem és a gyerekeim apja, úgyhogy volt azért itt politikai háttér is. Na mindegy, és akkor ezek a vén urak a Szabad Európánál, ott az volt a vélemény, hogy hát ez is a Kádár neveltje. Szóval ezek azt hitték, hogy attól, hogy én Magyarországon éltem, attól én szükségképpen abszolút Kádár befolyás alá kerültem, és hát én ettől megőrültem. Nem bírtam velük szóba állni, nem is nagyon barátkoztam ott senkivel. És aztán, amikor már jött a Kovácsi Tibi, meg a Kovács Kristóf, meg még egy-két, túlságosan sok nem is, ez a két ember volt, aki nagyon emberszabású volt, és akivel jóba tudtam lenni, és aztán még néhány ilyen fölületesebb kapcsolat, akik ugye elvesztek
1: a pusztában. Mert ők is Kádár neveltjei voltak.
7: Persze, ne.
0: Én voltam többféle ilyen külföldi országban, ilyen magyarok, magyar környezetben, és azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy tényleg ez a ki mikor ment el, az egy demarkációs vonal, mert az, aki elmegy Magyarországról valamikor, akkor megőriz egy képet, és ott leragad.
7: És az úgy marad, igen.
0: Ez állatok is így volt,
7: igen,
0: akkor.
7: Persze, abszolút. Volt például egyszer egy olyan eset, már nem is emlékszem, milyen vettem föl valamilyen műsort, és ugye az üvegablak mögött ült a Elben rendezőnek hívják, de hát nagyon sokat nem kellett rendezni ezeket a műsorokat, és valamit az Egyesült Államok kapcsán, hát úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon szokták mondani, hogy és az USA-ban is, amire megállította, és azt mondta, hát maga hogy beszél? Mondom, így nem lehet beszélni. Tessék kimondani, hogy United States. De micsoda a magyar szövegben én azt mondjam, hogy és a United... Hát igen, de hát ezt én nem engedem át. Ezt nem mondhatja, hogy USA. De mondom, egész Magyarországon így mondják. Az Magyarország, mi itt viszont amerikai rádió vagyunk. És akkor üvöltöztünk egymással, a végén hát nem voltam hajlandó United States.
0: De ez a dialógus magyarul folyt le.
7: Persze.
0: Ez az jó.
7: A technikusok azok németek voltak, de a műsor rendezője hát az magyar volt. Ez is egy öreg faszi volt. Nagyon öreg volt, totyakosan járt, és azt hiszem 48-ban ment ki, és eleinte a rádió kezdeteiben ő is műsorokat csinált, és Fekete Hang néven szerepelt, és rettenetesen szájtépő volt, olyannyira, hogy 56 után, a forradalom után az amerikaiak alapos vizsgálatot tartottak, hogy mennyi marhaságot mondhatott a Szabad Európa, mert hogy mindenki arra hivatkozott, hogy a Szabad Európába bemondták, hogy mindjárt jönnek az amerikai csapatok. Soha nem fogom megtudni, hogy mi az igazság. Azzal érveltek, hogy ez nem igaz, hanem a hallgatók olyanok, hogy mindig azt hallják meg, amit hallani szeretnének, és újság vagy sajtószemlében lehet, hogy elhangzott valami ilyesféle, de várjál csak, mit is akartam ebből kihozni.
0: Az emigrációban élő, ugye sok magyar volt nyilván, igen, a magyar, igen, adásokban, igen. Vagy akik valamikor elmentek, igen. Hogy ők, te gondoltál arra, hogy visszajössz Magyarországra egyszer? Vagy ők gondoltak arra, hogy ők egyszer visszajönnek?
7: Én pedig mondom, én nem tekintettem magam diszidensnek, és járhattam is volna vissza Magyarországra. de akkortól kezdve, hogy a Szabad Európánál, amikor külső tudósító voltam, az akkor szabad voltam. De akkor alá kellett írni, hogy amíg én a Szabad Európa Rádió tudósító dolgozója vagyok, addig nem mehetek haza, hiszen hát ez volt az ellenséges rádióadó.
0: De hogy a fejekben az volt, hogy majd egyszer vissza akarnak-e jönni ide az emberek, vagy sem?
7: Hát nem nagyon, nem nagyon. Szóval amíg az oroszok itt vannak, de közben azért tele voltak ilyen nagyon, nagyon, hogy is mondjam, tulipántos ládás honvágyakkal. Volt egy Piroska SCH-val nevű vendéglő, és oda jártak rendszeresen vacsorázni, ahol magyar nótákat énekeltek. Gulást.
1: Hát, ja, mondjuk igen, gulásnak igen. Németországban.
7: Igen, igen. Na most ez volt egy ilyen fix társaság, és soha oda a lábamat be nem tettem. Ebből is lehetett látni, hogy én egy komcsi vagyok.
1: A komcsi az, aki nem megy a Piroskába.
7: Így is lehet mondani, igen.
0: Ja, igen, igen. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes az egész, igen. És minek körül az ember? Bocsánat, még egy milyen hírnek körül az ember így a emigrációban? Tehát mindenki egy igazolást keres a saját életére, nem? Tehát igen, valahogy igen. Mégiscsak olyan híreket gyárt, ami a saját habitusának a legjobban megfelel, nem?
7: Hát azért hír gyártásban rendesen be volt tartva a általában BBC-nek nevezett hírszerkesztési etika, úgyhogy ott nem volt hiba. Műsorokban és kommentárokban, hát persze, kommentárban azt mondja az ember, amit a szíve szerint gondol. Tudom már, hogy mire nem válaszoltam a kérdésedre, hogy gondoltak-e arra ott a kollégák, hogy egyszer majd hazamennek, de nem nagyon. Nem, mert rettegtek attól, hogy hogy meglássák a valóságot.
1: És nem is jöttek haza. A Kovács meg a Kovács Kristóf hazajött.
7: Persze, de néhányan hazajöttek, én nem tartom senkivel se a kapcsolatot. Ővelük tartottam, de nem sokat tudok. Aztán az egyik, ugye amikor már bezárt a rádió, hát nagyon hosszú időbe telt, amíg az amerikaiak elfogadták azt, hogy most már tényleg be kell zárni, az már pocsék volt. Ugye 89-től tényleg mindent lehetett mondani nyilvánosság előtt, úgyhogy akkor már senki nem hallgatta a Szabad Európát, és nagyon nehéz volt így dolgozni, hogy az ember tudja, hogy nem, hát levegőbe beszélünk a szószoros értelmében.
1: Igen, az egy ilyen ritka pillanat volt, amikor mit tudom én, a magyar nemzetbe, vagy a bármilyen nézetben
0: marad sok
1: érdekes dolog
7: igen,
1: volt.
7: Igen, igen, igen.
0: Emlékszem, 88-tól kezdődött az, hogy minden nap valami érdekes volt a magyar, magyar hírlapban is volt egyébként. Igen, még nem a mairól beszélünk, hanem a régiről.
7: Meg a Kossuth Rádió a 168 óra, hát az is egy remek műsor volt, és akkor mi már teljesen feleslegesek voltunk. Alig vártam, hogy bezárjon a rádió, ezt a Kovácsival sisteregtünk, sustorogtunk erről, de azt mondta, hogy nem mondjam nagyon hangosan, mert gyűlölni fognak érte, mert a nagy többség viszont meg volt rémülve, ugye mi ott nagyon jó fizetést kaptunk, igazán nagyon, életem első és utolsó és egyetlen munkahelye volt, ahol rendesen megfizettek, mai napig is ebből élek, mert kapok nyugdíjat onnan, különben nem is tudom, mi lenne vele, úgyhogy nem is szidom ezt a rádiót. De mindenki rettegett a bezárástól. Hát pontosan. Mondjuk a nagy többség öreg volt, úgyhogy menjenek már nyugdíjba, nyughassanak. De volt néhány, én aztán mondhatom, volt néhány viszonylag fiatal gyerekekkel, és azok tényleg rettegtek ettől. Az amcsik meg nekik el kellett határozni, de ezzel együtt ugye amerikaiak állását is be kellett fagyasztani, úgyhogy nehezen döntöttek, aztán végén 93 őszén akkor bezárták, és 6 hónap laufot kaptunk, hogy addig kapjuk a fizetést, lakhatunk a szolgálati lakásba, amíg kiki eldönti, hogy mit csináljon. És én akkor döntöttem, hogy ha, most jön Afrika.
2: Visszatértünk?
0: Ez a Haza és Haladás, a Tilos Rádióban ma a hírnapja van. Tulajdonképpen egész nap erről lesz szó valamilyen körben font módon. Most vendégünk Pánk Júlia, világutazó író,
1: rádiós.
0: Igazából mit nem csináltál? Vaskohászatban nem dolgoztál?
7: Azt nem, de voltam kövüvesegéd is. Meg prospektusokat hordozgattam ki, meg szakácsnő voltam.
0: Hol?
7: Debil gyerekek. Hát ez valahol Dél-Franciaországban. Egy ilyen nagyon alternatív nyaraltatás volt, különféle problémás gyerekekkel, de nagyon vegyesek voltak, dankórosak, azok iszonyú helyesek, remek humoruk van, azok nagyon jó.
0: Meg barátságosak.
7: Nagyon, igen.
0: Szeretnek kommunikálni.
7: Jöttek be hozzám a konyhába, ekkora nagy késsel segítettek szeletelni, és egy percig sem féltem, mert tudtam, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Aztán voltak súlyosabb esetek is. Az nagyon jó munka volt. Én voltam a konyhafőnök, és két beosztottam volt, az egyik egy tunisi, és a másik egy algériai srác. És hát miközben dolgozott a kezünk, meg az agyunk, hogy mit főzünk a gyerekeknek finomát, rengeteg receptet is cseréltünk, és az csodálatos volt, hogy a tunisi meg az algériai véresen összeveszett a kuszkusz helyes receptjét.
0: Na de az jogos.
2: Ez egy komoly.
7: Abszolút jogos, és akkor jöttem rá, hogy a nacionalizmus olyan mélyen benne gyökerezik az emberekbe, hogy
0: na jó, de ha nem lennél komcsi, akkor tudnád azt, hogy a két magyar ember, hogyha gulyáslevest főz, akkor halászlé.
2: Vagy halászlé.
7: Hát a bajai meg a nem tudom melyik, hát az önremegy.
0: Tehát az, hogy egy tunézia, meg egy algéria összevészet, az
1: kiszai
0: normális.
1: Kiszai vagy dunai halból.
7: Hát persze, nyilván
0: meg nagy hogy van-e ikra,
1: passzírozni,
0: vagy mennyire passzírozni, milyen szűrőn.
1: És milyen tésztával, kocka, vagy nem kocka, gyufa, vagy nem gyufa.
7: Igen, ezek nagyon fontos kérdések szerintem is.
1: Vagy mondjuk két olasz, hogy az ízét azt ilyen csavart tésztával, vagy milyen ízét.
7: Vagy
1: hogy
7: milyen kevénységű legyen.
0: Meg ki lehetne már venni a lábasból a tésztát.
7: Igen.
0: Na, de hát akkor ez...
7: Persze, nagyon jól szórakoztam, az jó munka volt.
1: Viszont ezek szerint a kuszkuszhoz értesz.
7: Igen.
1: Hú,
7: igen.
1: Akkor majd adáson kívül, mert az egy nagyon fontos kérdés. Én Párizsba ettem életem legjobb kuszkuszát, ha jól sejtem, ott úgy hívták, hogy kuszkusz royal.
7: Igen.
1: Ezt lehet, hogy nem francás.
0: De
7: azt
0: mondtam.
1: És hogy azóta is keresem azt a receptet, de tulajdonképpen a tunisi, az algériai, mindenféle kuszkusz van, de az ahol, ahogy Párizsba az készült.
0: Hát a royal szerintem az, mondjad akkor.
7: Attól royal, hogy sokféle hús van hozzá, tehát, mert különben választhatsz, hogy marhával, birkával, csirkével, vagy bergezzel, az a csípős kolbász.
0: Az a vékony kolbász.
7: És hogyha mindegyik van, akkor egy ekkora nagy, most nagyra tártam a karomat, kedves hallgatók, tálat hoznak elé,
1: pupusranak a hússal. Ugye főzve van a lébe, és utána megsütik.
7: Igen.
0: A merkez.
7: A merkez az nem, az csak sütve van, a birka meg a marha főzve van, és a csirke az sütve.
1: És nincs megsütve utána a főzve és sütve, nem?
7: Igen, azt hiszem.
1: Igen.
7: Azt hiszem.
0: Hát a royal az, hogy igen, hogy mindenből van egy pici. Mint a királyok, a, ugye?
7: Hát ez a
1: smazsola,
7: meg király. És olyan pici, akkor a nagy adagokat lehet belőle, és abba hagyhatatlan. De az én konyha művészeim, a tunisi meg az algériai, nem is a hús részen vesztek össze, hanem azon, hogy vajjal vagy olívaolajjal kenegetjük szét a gőz fölött órákon át párolt kuszkusz szemcséket.
0: Na most a franciás arabok nyilván azt mondják, hogy vajjal, nem?
7: Hát az az igazság, hogy én már elfelejtettem, hogy ki mit mondott.
0: Mert szerintem a franciás arabok inkább a vajvás köztek.
7: Én ha csinálok, mondjuk én nem csinálok. Nagyon ritkán, mert nagyon nagy meló.
1: Meló, igen.
7: De akkor olívaolajjal. Viszont azt adás után azt, ha adtok e-mail címet, szívesen elküldöm a világ egyik legjobb receptje. Tabulénak hívják. Magyarul azt mondanám, hogy kuszkusz saláta. Az egy hideg.
0: Sok zöld petrezselyem.
7: Iszonyú jó.
0: Azt nagyon finom, azt szoktunk enni.
7: Igen, persze, jó van akkor. Persze. Akkor nem is küldöm el.
0: De
7: akkor
0: azért küldöm. De azért küldöm.
2: Ti reggeliztetek már csak zárójelben.
7: Éhes lettél.
2: Nem kicsit.
0: Nagyon sokat utaztál az életedben. Voltál Franciaországban mennyi ideig?
7: Én nem igazán utazó vagyok, hanem ha valahol valamilyen dolog vagy feladat van. Egyrészt, igen, nagyon helyes.
0: De most is?
7: Hát most aztán pláne. Most belső emigrációban élek. Szóval nem utazom, hanem oda megyek valahova, ahol dolgom van, és akkor ott vagyok egy ideig. Mert hát úgy sétálni az utcán, nézni a kiratokat, kiállításra menni, és a többi az valahogy kevésbé izgat, viszont ha ott vagyok valahol, akkor, és ott munkám van, akkor tudok a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy elmegyek hozzájuk. Ezért volt jó ez az afrikai munka, ahol óvónő voltam.
0: Az mit jelent?
7: Az azt jelenti, hogy amikor a Szabad Európa bezárt, és tudtam, hogy hát most már nincs mese, most már 20. éve külföldön élek, Franciaország meg Németország volt, most már haza kéne jönni Magyarországra, de még nagyon nincs kedve, még valami hiányzik, szóval nem akarok hazavenni. És akkor lapozgattam a Liberation-t, a Németországba is megőriztem a franciaságomat, és ott egyszer csak tényleg, mint az Isten újja ilyen rávilágított egy apró hirdetésre, miszerint pedagógiai tapasztalattal rendelkező személyt keresnek egy évre Afrikába, egy bozott faluba. És abban a pillanatban tudtam, hogy ez megvan.
1: És nem volt ilyen félelem benne?
7: Semmi, sőt.
1: Nem tudom, a kígyótól, vagy nem tudom.
0: De ez hol volt Afrikában?
7: Ez Nigerben, egy Ilela nevű faluban, 200 kilométerre a fővárostól, nem volt elektromosság, nem volt víz, nem volt semmi.
0: Ez egy francia-afrikai.
7: Igen, hát ezért tudtam menni.
1: Föl egy repülőre.
7: Igen, hát először jelentkeztem, előadtam, hogy ugyan óvónő sose voltam, viszont nagyon szeretnék Afrikába menni, különben is fölneveltem két remek gyereket, meg Párizsban dolgoztam bűnöző fiatalok mellett, és én ezt nagyon jól tudnám csinálni. És azt mondták, hogy jó, jöjjek. És akkor fölültem egy repülőre.
0: Oltást kaptál.
7: Persze. Amit kell, nem tudom.
0: De
7: nem féltem semmitől.
0: Miért?
7: Én általában se félek.
0: Miért?
7: A saját hülyeségemen kívül semmitől sem félek, nem tudom. Rámosolyogtak az őrangyalok születéskor.
0: De ez nem passzol ezzel a pszichológiai menekültel, ez a nem féles.
7: Aha, most nagyon megfogtál. Igen, de mondom, hogy a pszichológiai menekülés az a házasságból volt.
0: Ja, hogy ez csak ilyen...
7: Persze, kifejezetten személyes. Igen. Szóval nem akartam feleség lenni.
0: Aha.
7: Úgyhogy, és akkor akkortól kezdve már én voltam én. A volt férjem, hát 30-valahány éve elváltunk, most is nagyon jó barátságban vagyunk, teljesen rendben van a pasas, de mondta, hogy ne menj el, Juliskám, seggedbe harapnak az oroszlánok, ne menj el! De elmentem. Oroszlánt nem láttam, skorpióval találkoztam, de eltapostam. Nem volt mit a félni.
1: A komfort hiány. Hát,
7: hát az egy kicsit kényelmetlen, de hozzá lehet szokni. Igen.

0: mennyit?
1: Tehát amikor ott voltál, amikor ott voltál.
0: Párizsban, mielőtt elindultam, megkérdeztem egy kedves afrikai barátomat, aki kameruni, de már régóta Párizsban él, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, hogy vigyek magammal Afrikába, és rögtön rávágta, hogy rádiót. És vittem is egy kis rádiót, na, azt állandóan hallgattam, azt fantasztikus.
1: A francia rádiót.
0: Igen, a Radio France Internationalt volt egy African numero 1, kifejezetten afrikai rádió, és hát csavargattam. Hihetetlen élmény volt, egyszer csak erős kínai akcentussal magyarul hallottam beszélni. Képzeljétek el, a kínaiaknak volt magyar nyelvű adásuk.
2: Ne.
0: Teljesen elképesztő volt, nagyon nehezen jött be, de a fülemre tapasztva izgatottan figyelte, és a szöveg az olyan volt, mint nálunk a sztálinizmus éveiben, egészen elképesztő volt.
3: Ez mikor volt? A kínai szabad Európa.
0: Ez, igen, igen, igen. Ez 94-95-ös tanév.
3: Már nincs semmi.
1: Egyébként nincs. Azért én is hallgattam ezt a francia rádiót itt Budapesten, tehát akkor valószínűleg te
0: igen,
1: Afrikában hallgattad.
0: Igen, a Radio France Internationalnak volt Magyarországon volt, adása, már sajnos már nincs.
1: Már nincsen, de az tényleg egy igen, jó rádió
0: az
1: volt.
0: Az jó rádió. Jó
3: a hírek korrektek voltak.
1: Igen, meg hát egyrészt az egész nagyon korrekt volt.
0: Igen, igen, és nagyon nyitott, ahogy azért én még mindig fönn vagyok akadva a francia dolgokon, nem akarok erről lejönni, hát van francia állampolgárságom is, az egyre jobb mai körülmények.
1: Hány állampolgárságod van?
0: Kettő, összesen csak kettő. De a este 8:30-kor a TV5 Monde látható a világon, ez a franciaországi kettes tévének a nemzetközi ilyen sugárzott adása 8:30-kor. És az is nagyon jó. Nagyon jó. Például egy olyan apróság, ha már hír a témánk, hogy előtte is, a félórás híradó előtt is, és után is, nem is tudom, 10-15 másodpercben, nem tovább, csak egy kép van, mindig más, valami az olvadásról, vagy a szárazságról, és csak föl van írva, hogy globális fölmelegedés, készpassz. És utána meg megújuló energia, és akkor ahhoz való képek. Nem kell sok szöveg, de minden nap előtte és utána is. És azért ez hat. Szóval éveken át ezt látod, hat. Szóval én szeretem, amikor látom, hogy ilyen tökéletes nyitottsággal, tényleg öt földrészre figyelve, és akkor mindig úgy elszomorodok, hogy most én már nem bírom ezeket, én az ATV-t sem bírom, már a klubrádió is idegesít.
1: Nem, hát ugye egész más a de hát ez már tényleg ilyen szakmai diskurzus része lenne, hogy tényleg van egy jó minőségű, például Franciaországban, de szerintem Németországban is van.
0: Biztos,
1: meg
0: igen.
1: Most nem csak a BBC-ről beszélünk, igen, hanem hát jobb helyeken azért van egy teljesen korrekt közszolgálati hálózat, ami csak olyan hülyén hangzik most, mint hogy nyafognánk, vagy nem tudom miért. Nem. Hogy
0: nyafogjuk nyugodtan, mert okunk van rá.
1: Tehát, hogy mint a nyafogás, de igen, marha érdekes sokszor a műsor. Képzeljétek el például ezekben az országokban, vannak társadalmi problémák.
0: Például.
1: Mert Magyarországon nincsen.
0: Hát nálunk semmi, hát is innen. Nagy... Magyarország jobban teljesít, hát mit akartok?
1: Nem, de tényleg, Magyarországon
3: arányban vannak külföldi hírek, tehát ha azt nézed, igen, akkor nagyjából tényleg azt tudod, hogy a világban vannak ilyen problémás gócok, ízek és arról. Magyarországon szinte nincsen.
1: De hogyha ha csak belső ügyekről van szó, mondjuk a német, vagy a francia, vagy az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy nem tudom, akkor az hogy vannak társadalmi belső feszültségek, és azok nem ilyen eldöntendő dolgok, hogy most te komcsi vagy fasiszta. Tehát ugye azt lehet, hogy árnyaltam, mert lehet, hogy valami szakmai indoka van, vagy valami, és nagyon érdekes, ahogy ez tehát nem hír van tálalva, hanem azt mondjuk, hogy hát vannak ilyen megoldandó feladatok, nem tudjuk a megoldást. Ez egy állítás, hogy nem tudjuk.
0: Igen.
1: Ez amit ugye, amikor te elmentél, akkor tudtuk a megoldást, és most, hogy visszajöttél, megint tudjuk a megoldást.
0: Igen.
1: Akkor tulajdonképpen...
0: Rosszul időzítettem.
1: Mikor jöttél vissza?
0: Hát Afrika után, mert akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy állandóan jegyzeteltem, és óriási anyagom volt,

0: és azzal jöttem, akkor már tudtam, hogy fú, letelt a 20 év csavargásom a világba, és haza kell mennem, mert el akarom mondani a magyaroknak, hogy milyen volt ez az egész Afrika, mert állandóan csak a köldöküket nézik, sírnak, rínak, hogy milyen rettenetes sorsunk van, ugye, ahogy azt a himnuszban meg van írva.
1: Meg nincs is skorpió itt.
0: És például. Úgyhogy akkor hazajöttem, és megírtam ezt a könyvet, és aztán valahogy itt ragadtam, és azóta inkább könyveket írok, meg hát ilyen publicisztikákat.
1: És miért akarod a magyaroknak ezt elmondani?
0: Mert hülye vagyok, mert egy tanítónéni lelke maradt bennem. Tulajdonképpen az egész hosszú pályafutásomat gimnáziumi tanárként kezdtem, de 4 év után ott hagytam az oktatásügyet is. Sok munkám volt, sok pasim volt, sok életet éltem, sok foglalkozásom volt, és ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több legyen, mert ez egy kicsit tudatos is volt, hogy valahogy olyan igazságtalan, hogy csak egyszer élünk. Szóval olyan habzsolósan úgy gondoltam, hogy minél több legyen benne, minél több élmény. És most már az a veszedelem fenyeget, hogy azt mondom, hogy fú, hát megvan, most már elmegyek úszni, főzök finom vacsorákat az unokáknak, olvasok, remek könyvek jelennek meg.
2: Akkor te akkor ott hagytad Párizsba a két gyereket, akik éppen a felnőtt.
0: Az egyik már egyetemista volt, a másik érettségi előtt.
2: És akkor rendben lettek. Lehet, hogy jót is tett nekik.
0: Igen, hát szokon vették nagyon, szóval nem esett jól nekik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljatok arra, hogy milyen remek dolog ebbe az életkorba, hogy nincs fejetek fölött ellenőrző szülő, mondjuk sosem voltam ellenőrző típus. Úgyhogy az egy picit nehéz volt nekik, de hát én viszont akkor már Münchenben jól kerestem, úgyhogy küldtem nekik a pénzt, és úgy tudták mind a ketten az egyetemet, a lányom az orvos, itt a fiam történész lett végigcsinálni, hogy nem kellett mellette dolgozniuk, aranyéletük
1: volt. És ők hol vannak most helyileg?
0: Hát a Miklós itt van Magyarországon, és a Történettudományi Intézetben kutató, és nemrég jelent meg egy Zsidóságon innen és túl címmel egy egészen remek könyve, 700 oldal. A Anna Dóra leányom pedig Párizsban maradt, sose jött haza, pszichiáter lett, pszichoanalitikus. Ott is van két gyerek, itt is van két gyerek, mind a ketten jó házasságban élnek, és iszonyú helyesek, okosak, szépek. Úgyhogy semmi panaszom nincs az életre, kivéve a magyarországi politikát.
1: De hát azt követed?
0: Igen, nem bírom nem követni, ez a baj. Mert valahogy itt a gyomorszájamban ott van, hogy nagyon is számít, hogy mi történik. Én nem tudok úgy élni, hogy azt mondjam, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi folyik a világban.
2: Voltál azóta Afrikában?
0: Visszamentem egyszer, igen, Csádba, Dzsamenába. Mozgássérülteknek tanítottam rádióműsor készítést. Ez nagyon érdekes volt. Arról is írtam egy könyvet.
1: Mozgássérülteknek rádió?
0: Igen, azért, mert az a csaj, aki engem Nigerbe hívott, néhány év múlva szintén egy ilyen ONG-nél, egy ilyen európai civil szervezetnél Dzsamenába dolgozott, és szereztek pénzt arra, hogy a dzsamenai állami rádiót rávegyék pénzzel, hogy csináljon fogyatékosok számára műsort, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos él hát a legtöbb afrikai országban, de most Csádról van szó. És akkor kaptam egy e-mailt, addigra már léteztek az e-mail kapcsolatok, hogy rémlik nekem, hogy te rádiós is voltál, nem akarod megtanítani az én mozgássérültjeimet rádiózni? Mert megkaptuk a műsort, de hát nagyon amatőrök, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a műsoridővel. Úgyhogy egy óra múlva már repülőn voltam, és mentem oda. Azért mozgássérültek, mert, és nehezen tudtam velük megértetni, hogy vannak még a gyengénlátók, a vakok, a süketek, csomó minden van még, mert hogy azokkal nehéz rádióműsort készíteni, csak a mozgássérültek, nekik még csak ők vakok voltak a legfontosabbak. De nagyon helyes fiúk voltak, természetesen csak fiúk, egyetlen egy lány volt köztünk, de azt állandóan kizavarták, hogy hozzá nekem vizet, törölt meg a nem tudom mit. Borzalmas volt a férfinő viszony.
1: Épp mindig több több férfi van még mindig? A Szabad Európában hány férfi volt? Sokkal több férfi
0: volt,
1: nem?
0: Sokkal több, persze, persze, meg hát minden főnök az volt, meg minden felelősen gondolkodó emberi lény az csak férfi lehet.
1: Hát ez így van a Tilosban is.
2: Sajnos, de ott, ahol...
0: Milyen szép, hogy egyáltalán meghívtatok.
1: Hát nem, nem ért rá a férfi, akit
0: elképtetek. Ja, értem, most van.
2: És oda nem jutottál vissza, ahol óvónő voltál először?
0: Nem.
2: Mert az nagyon érdekesen nagy emlékeznek rá, tehát hogy az fehér asszony.
0: Jó, hát azóta már, felnőttek gyerekek, de azért valami szól, ennyi már. Azért valamit két tudnak magyarul is, ez meg belefér ez a történet, hogy valamelyik gyerek elesett és nagyon vérzett. Előkaptam a kis orvosi táskámat, ahol sebfertőtlenítésre ez a Dermaforin nevű sárga por volt. És hát be volt szarva, a gyerek rettegett, hogy fájni fog, és mondtam, hogy nem fog fájni, figyelj, hát ez varázspor, és van hozzá varázsige is, ugye franciául folytott a diskurzus, és elkezdtem a varázsigét mondani, miközben szóltam a Dermafort, és így szólt a varázsige, őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, teljesen el voltak bűvölve, minden gyerek mondta, hogy nekem is, attól kezdve állandóan a sepphelyükre kérték, és meg is tanulták magyarul, ízlikó gologonya.
1: Úgyhogy... És ők mit gondoltak, hogy ez kb. Miről szólhat, vagy elmondtad nekik?
0: Nem, varázsige. Varázsige sebre, persze.
2: Ritmikus.
0: Nem, hát, igen, persze.
1: Ja, teljesen. Ez szerintem a legvárt. Szerintem a Vörös ennek örült volna.
0: Szerintem is. Én is azt hiszem.
1: Gondolt,
0: igen,
1: valószínűleg.
0: Igen, rendben is volt. Aha. Föl nem merült, hogy mit jelent. Hát a varázsige az varázsige.
1: Na, de akkor a magyar belpolitika helyzetre milyen varázsigét mondanál? Hát miért nem próbált ki magadon ezt az ízikog alkonyát?
0: Hogy felejtsem el, hogy ne azzal kezdjem a napot, hogy kinyitom a híreket.
1: Igen, igen. Miért nem kezded mással?
0: Igen. Nem tudom, mert akró, hogy mondják ezt, hogy akró. Hát amikor az ember függő, na, mint addikt, a kábítószer. Addikt, igen.
1: Na, de
0: igen. A dohányzásról leszoktam.
1: Na, de
0: nagyon nehezen.
1: Mondjuk, hogyha most dolgoznál egy független rádióban, vagy médiumban, akkor milyen hírt mondanál most? Ami téged. Tehát most hagyjuk a rendes
0: nagy
1: híreket.
0: Igen, egészségügyet és oktatást, ezt nyomnám csak, de nagyon. Mert de haragudj, ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy mi folyik itt. Hát tudatosan butítják az országot, butítják az embereket. Hát rettenetes, hogy mit csinálnak az oktatásügyel, meg az egészségügyel. És én most már abba se hiszek, hát te, hogy hatalom a média, francokat, semmit se tud senki se csinálni, hogyha az ember mégis...
1: A média is részt vesz ebben maximum.
0: Hát igen. Úgyhogy végül is szerintem a belső egyensúlyom és az egészségem kedvéért foglalkozom ezzel. Most már nem csak más, de még van azért a öreg szocik pompás lapja, nagyon jó folyóirat, a Mozgóvilág. Odaírok minden hónapban, és akkor legalább ott úgy ki. Környezetvédelem. Na, ezt se értem, hogy miért nem minden áldott újság címoldalán ez van. Hát beledöglünk, hát az unokáink már nem is tudtak majd életben maradni. Most, egyszerűen elképesztő, mondjad?
3: Most mondtad ki, hogy miért nem ez van a címlapon, mert az unokáink döglenek bele.
0: Igen, ez az. Szégyentelen az ember. Bocsánat?
2: De nem, én teljesen egyetértek.
3: Egyébként nagyon érdekes a környezetvédelemről visszatérve, ahol most te ülsz, ott Mérő László ült valamikor egy évvel ezelőtt, és a Tilosnak a környezetvédelmi műsorában beszélgettünk, és mikor a vigyázni kell a fűtésre, meg ne szellőztessünk ökörmódjára, meg itt van az ablak túloldalán Ági, akivel ezt az ominózós műsort csináljuk, akkor a Mérő rám nézett, és azt mondta, hogy hát én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy éljen.
0: Aha.
3: Mondtam, hogy akkor jó.
0: Ja.
3: Mert hogy ő szerint a környezetvédők azok ilyen agresszorok, és parancsokat osztanak ki.
0: Hát ez egy hülyeség. Meg különben is mondani lehet, aztán aki akarja, komolyan veszi, aki meg nem akarja, az legyen öngyilkos.
2: Hát igen, de tulajdonképpen ugyanez az oktatással is, hogy tehát, hogy most hát nem tudom, nekem is van diplomám, neked is, meg mindenkinek van diplomája, és hogy most még már ezt kihúzzuk ezt a keveset így, de a következő generáció katasztrófa. Tehát
0: abszolút.
2: A háromnegyed része nem fog tudni írni, olvasni, igen, szöveget érteni.
1: Hát illetve most
2: nyelvtanulás. Mi a jövő találáson ezeknek a
1: hát ilyen? Meg most az elment Magyarországról egy súlyos réteg, aki majd fájni fog. Nem most, majd egy olyan 10 év múlva fog elkezdeni fájni a szaktudáson.
2: Már most fáj.
1: A szaktudás. Tehát az, mert a képzettek, tehát ugyanúgy, ahogy hozzánk a képzettek.
3: Hát egyelőre még csak az fáj, hogy ezek az én koromban lévő haverok, és így nincsenek.
1: Hát neked ez fáj, de konkrétan így.
0: Elmentek a haverjaid.
1: Ja. Hát figyelj.
2: És az megy el, aki
1: mobilabb,
2: igen,
1: nyelvet
0: persze
1: beszél.
0: Persze, nyilvánvalóan a szellemi elit megy el.
1: Hát legalábbis egy része a szellemi elit, egy része pedig az, aki nem
2: rugalmas,
1: autószerelő, de megtanul németül, angolul, franciául, adaptálódik az új világhoz. Tehát nyilván azok mennek el, akik mobilabbak, és azok a bevándorlók, vagy menekültek jönnek ide, akik mobilabbak. Tehát ugye ez egy...
2: Menjenek.
1: De azoktól megvédjük a...
2: Meg a munkaerőpiacot.
0: Jaj, na, hát ez az, hát nem lehet ezzel nem örjöngeni. Ti engem kinevettek.
1: De
2: ugye
1: nevettünk.
2: Mi is szoktunk erről.
1: Belső emigrációban vagyunk.
0: Hát az tímel, abban én is csak azért pofázok
1: csak
0: közben.
1: Csak ezt más is sajnál.
0: Kifelé pofázok belőle.
1: Ja.
0: Na, mi van, lejárt az időnk?
1: Hát lassan lejár az időnk.
2: De egyébként van még olyan média Magyarországon, ahol, ami normális.
1: Például tilos.
2: Például tilos.
0: Na látjátok.
2: Ja, lehet
0: mondom nektek.
2: Beszélgetni.
1: Long life.
2: Az az egyetlen titka, hogy ez egy ilyen teljesen non-profit dolog, és nem kapnak, igen, pénzt a műsorkészítők se. Tehát érdek nélkül tudnak...
1: Hülyeségekről beszélgetni.
2: Korrektek lenni. Vagy akár lehetünk korrektek is. Tehát
0: miért, igen, nincs, igen.
2: A főszerkesztő úr, tényleg a Szabad Európában ott voltak ebből problémák, hogy a hír főszerkesztő, hogy az amerikaiak, hogy akkor ezt így, vagy ne úgy, vagy hogy ez úgy magától értetődően ment a BBC kódex alapján.
0: Igen, ment.
2: Mert én például nem irigylem a kollégákat, ugye én is dolgoztam itt, ott valaha még a Magyar Televízióban, vagy ilyenek, rettenetes lehet, tehát már aki egyáltalán tudja, hogy miről van szó, tehát aki híreket gyárt ma Magyarországon.
1: Hát aki híreket gyárt, az egyrészt
2: hát most
1: kapja,
2: értem,
1: valószínűleg kapja
2: értem
1: az UKÁ-t, a megrendelőtől.
2: De azért kurva szar lehet.
0: Hát
2: te is dolgoztál, az MTV-be is itt.
1: Igen,
2: ott,
1: de
2: ott,
1: hát hírbe soha.
2: Mondják,
1: csak hírbe
2: nem
1: soha.
2: Nem hírbe, de azért amikor föléd áll a főszerkesztő, és azt mondja,
1: hát
2: ez
1: az,
2: nem.
1: Az szerencsére. Én egyébként megúsztam ezeket a helyzeteket, mert én az oktatással, csak oktatási ügyekben dolgoztam például az MTV-be, és ott az annyira nem érdekelt senkit az oktatás.
0: Na, ez is jelentő, hogy pont a legfontosabb téma.
1: Volt.
0: Igen.
1: Ma már nem az.
2: Az, ja,
1: ma
2: az,
1: már
2: a, nem. Az a bajuszos hülye, az csinál valamit.
1: De ma már nyilván ez egy politikai kérdés, az, hogy mi van a fizika órán, vagy a futball órán. Tehát ezek mind politikai kérdések ma már. Arról nem is beszélve, hogy a laptop kinek az engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán bemesse iskolába, tehát valószínűleg az ENSZ főtitkár engedélye kell, tehát senki nem nyilatkozhat, senki nem beszélhet, tehát tulajdonképpen minden olyan szinten átpolitizálódott, hogy nem is csinálkozott a semmit. Csak a tilos bajt hülyeségeket fecsegek.
0: Jól teszed.
2: Ez a Haza és Haladás című műsor volt, tematikus hírnap van, a vendégünk volt Láng Júlia. A könyveid kaphatóak?
0: A múltkor vettem a interneten keresztül egy példányt az egy budai úri lányból, mert valakinek adni akartam, és már nem.
1: És így derült
0: ki, hogy még volt. Úgyhogy az a legegyszerűbb, hogy beütni, és aztán vagy a Bookline, vagy az antikvárium.hu, vagy a Libri.
2: Én beütöttem, de nagyon nem. Tehát én azt mániám, hogy nagyon szar a magyar könyv terjesztés forgalmat.
0: Az utolsó az még kapható, a macskák és férfiak.
2: Ezt örömmel vettem tudomásul, hogy te is macskás vagy.
0: Ó, nagyon. Na, hát arról egy teljes órát tudnék megtenni.
2: Hány macskád van?
0: Egy, ajaj. De az aztán olyan. Ajaj.
1: Na jó, akkor én most kimegyek a
2: stúdióba. Én is macskás vagyok.
0: Ez meg allergiás.
1: Kutya, ne, macska, hát ez tényleg van, mint
0: jaj,
1: a komcsi.
0: Jaj, hát a kutya az olyan hűségesen bámul rád. Ja, hát a macska az meg autonóm.
1: Azért, mert a kutya az okos, ő felfedezi az igaz emberértéket.
2: Persze. Az, hogy megnyolja a kezedet, tudja. Leül a lábadhoz, és akkor elolvadsz, hogy van egy rendes izéd, aki
1: fölnéz rád. Hagy nekem helyet.
0: Hát a cica is ezt csinálja. De a az enyém már 18 éves.
2: Azt tudtad, hogy a brit jogrendben a kutya tetteiért felelős a gazda, a macska tetteiért nem.
0: Hát mert ez a mélységes állatlélektani ismeretekről tanúskodik.
1: Ja, mert saját jogán hülye igen. A macska.
0: Hát nem a... hülye, hanem autonóm.
1: Autonóm, úgy értem, igen.
0: Ezek a hülye kutyások.
2: Ja, na jó. Nagyon örülök.
1: Ez a hírnapja a Tilos Rádióban, vendégünk volt Láng Júlia, haza is haladás.
2: És kétféle zene volt, az egyik Ahmad Jamal volt, és most a túlsó CD fog elindulni, amiben Cinematic Orchestra van, a The Man with Movie Camera című Ziga Vertov filmhez készült anyag. Köszönjük, gyere más.
1: További sok sikert.
0: Mindenkinek minden jót.
2: Menjetek kirándulni, remek tavasz van.
1: Sziasztok.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
6: Jó.
5: Jó. Jó. Jó. Kertakaró. Uh-huh.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
5: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
7: Tilos Rádió.
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, és megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király? Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. És te gépelsz. Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok! A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is. Keletről. Kormos István. Dr. Buga Jakab éneke. Vonszolnak Hózentrágeren, piros kabátos franciák. Ki voltam otthon, kormos úr, most csőlakód vagyok, világ. Ej, mi a cső, de hosszú kend, Párizstól messze van mecsér. De megjövök láb nélkül is egy fradi MTK mecsér. Vízmormolását hallgatom egy lavorpartján, új mikes. Mangé, boire, mé, a zsír, igék, de köztük nincs ikes. Sötét Roquefort szag éjszaka. Kaporál szív Isten fia, aláhul híres pendejed, vázsinom már ő, francia.

Nagy László, a pályakezdő, a vaságyak öröme. Ki egykor fütyültem vigan, ülök a létbogjáiban, félig sült madármája szívem, dekadens vagyok, azt hiszem. Testemet a láz rózsázza, cipőben megyek kávéházba, de az is lehet, hogy inkább pszichoneurózisom van, mezitláb. Hajde a végzetem, megselepődöm, parkettán fekszem én, nem a földön, két bazalt hegy az én fenekem. Holtig vidáman illegetem. A beérkezett. A zsilett angyal. Dörgőn üllő kőberek ordas a zöldben timrat. Fekete csipkék suhogásában tündér kis csikó riadoz. Világpenésszel habos pofáján kizúg a zsilett angyal. Aj, te fekete szakállú királyi korodra, jön a dér, jön a dér! Szednék inkább csontmezőn markot, nyargalnék dögön a tengerig. Hopsz a sári baleári, rúgd a parazsat. Bevennék inkább dögletes aspirint, vetnék kőfalba zabot. Feneked ringó, idei ringló, rosdás a vasat. A szájos orcám nyúzó hóhér, bárd alól kimentem mosolyom. Hátam a szóren ennek vetve kiálltok, csillagok, íme! Simon István, Himár Györgyel közösen. Az értelem keresése. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a megyei könyvtárnál. Néztem, s láttam. Földig ért a lába. Úgy, ahogyan szokott általában. Lehet, hogy nincs szenzáció ebben, de én mégis észrevettem. El is megyek komótosan, lassan, hogy a sógorommal is tudasson. Mennék is már, hát egyszerre hallom, esti szél fúj suhogva a tarló. Fekete föld. Sárgán áll az asztal. Ma se tudom elfeledni azt. Búsuló Juhász Ferenc. Vers villamosra, trolibuszra, autóbuszra, előleg után két napig taxira és 32 nyomdai ívre. Jaj, ti nem ismeritek a nehéz szaurusszerű lelkek pirított májszínű vérvirágok ádó kráterménységeinek fecske égre nyilalló balzsamtárla lepény sikoltozásait. Jaj, ti nem láttátok a haldokló négyszívűek felhangviharnyögéseit, meg a sóhajhegedű húrfejű holdkanibálok, s a csillagmadzak üdejű annabálok rettenetes oroszlán körömpuccolásait. Jődögél lefelé, fodorfehér elvtárs. Ferikém, állati zseniális vagy te. Felfelelem néki szépen csendes szóval. Tudom én azt régen, a bodi szép leány. Mert csak ő érti, a balekkacslánk sivatag szívű, hogy meg kell halnom a sárkány szirompikkely virágos mező közepében, mert más nem érti a tűzkorong csiszoló porsikoly csepülő halálokat, amiket én megértem, mert más nem érti. Az űrcsillag hajó árbóckos sárkeferám a kötő halálokat, amiket valaha kértem, mert még három sor is én sem értem. Tornai József. A három állvány. Ükk, süvöltök, őssültök. Ti vagytok a három állvány. Én meg a kétlábú kókuszdió vagyok. Én vagyok a magammal titeket megdobáló, én vagyok a fáról leszállott, döngetem szőrös mellemet, ükk, süvöltök, őssültök, gyertek ide, mutatok valamit, valamit mutatok, gyertek ide! Ha nem jöttök három állvány, a ti bajotok három állvány, nem fogjátok látni, látni nem fogjátok, a ti bajotok. Fizetek, lapos homlokú ős. Volt egy archaikus duplám, egy modern szendvicsem, meg a jó néger összefüggés. Garai Gábor, sárga répa halála. S hogy sárga répa már mindent tudott keresztbe, hosszába és verset írni, olyan sokszor közölték a lapok, hogy azt már elég nehéz volt kibírni. Elment a mesterhez, s szólt néki.
Lőrinc, szívemet régóta gyötri a bála. Már annyiszor elnéztem, hogy miről írsz, s most oly nehezen csinálom utánad. Szeretném, hogy a nyavaja kitörjön, és végre igazi nagy verset írjak. Képemről a bőr többé le ne jöjjön. A mester válaszolt tűnődve. Írja. Ám de akkor nehezebb lesz a sorsod, s bizony mondom, sokszor le sem közölnek. Törnek viszont az orrod alá borsó. Szólt sárga répa. Mesterem, köszöntlek. És elment. Az ég lassan a holdra feljött, sötét lőlétráján az alkonyatnak. Sárga répa meg elkapott egy felhőt. És még aznap este leadta a lapnak.

Púri Sándor. Angyali béke. Nem történt semmi, csak a völgy neki ment a hegynek, csak eszemet vesztettem az iszonyú nyárban. Nem történt semmi, csak a halottak kapálni mentek, csak két colos szögeket rágtam halálra váltan. Nem történt semmi, csak forró fejemből Monornál kiáradt a hatalmas nyári ég. Nem történt semmi, csak kijött a rendőr, mert lapáttal verték egymást csóriék. Nem történt semmi, csak összedőlt a szomszédban a ház, csak 40 kemény mellű kislányt vert agyon. Nem történt semmi, csak kitört a frász ezen a gyönyörű hétköznapon. Kalász Márton. A szökött zebra szomorú története. Mezőkön, réteken szökött a zebra, mert falun már nem akadt zabra. Hát, ahogy így vágtatott, mendegélt, egyszer csak egy nagy városba ért. Ez egy nagy város, gondolta a zebra, itt talán lesz elég abra, és zúgott és zsongott a villamos vadon, és buszok járkáltak benne szabadon. De nem volt, de ott se volt abra, és annyira vágyott már zabra, és úgy elszomorodott a zebra, hogy szájából kiesett a zabla. Das Ding, Anzix. Hervad már koponyám, soponyán.

Tandori Dezső. Betűjeles feladatok zárójeleinek feloldása az általános iskolák 8. osztálya számára. Q-ba Z-ből egy K-val érkeztünk. Végigmentünk egy U-n, felszálltunk egy V-re, és megváltottuk a J-ket. Ezután sokáig, zárójel egy darabig bezárva, semmi, zárójel mi sem bezárva, tört, zárójel zúzott, ént, kapcsol zárójel bezárva, majd a K azt mond, fizessetek, zárójel ta, bezárva, egy s, pont, t, zárójel sört. Különben mindannyian, szöglete zárójel a legtöbben, el, pont, mentek a p, pont, be, zárójel, vasporos vonatféleség bezárva, pont. Ezekben az ennekben k-szortunk nála, zárója vol, bezárva, születe zárója so, bezárva, de mindig ugyanaz tört, zárója nyílik edény, stb. Bezárva, vesző, míg végül, zárója végtére, bezárva is, születe zárója, köbölj zárója el, köbölj bezárva, me, guntuk, és zárójel, beküldendő a városok neve, és egy üveg F-I, szögletes fonyódi, bezárva természetes ásványvíz, zárójel, bezárva. Visszamentünk Q-ból Z-be, de már egy másik K-val. A feloldás. Hajnal, égtájak, nézsd, ezső, dezső, az égő gázrezső.

0: szegény ember is oda. Kidőlt kemencének bedőlt oldalán túl, hetheték országon innék, volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek meg annyi gyereke, mint a rostalika. Felfaltak azok minden. Nem győzte őket etetni az anyjuk.
1: Édesanyám, éhes vagyok.
2: Édesanyám, egy kis kenyeret.
3: Nincs. Egy falat kenyér sincs a házban.
1: Anyuka! Édesanyám,
3: ember, hallja ezt a sivalkodást?
4: Hallom.
3: Kend az apjuk, csináljon már valamit.
4: De mit?
3: Akármit, keressen szolgálatot, vagy lopjon, de estére hozzon valami elemózsiát a gyerekeinek, ha nem akarja, hogy éhhalállal halljanak meg.
0: Elindul a szegény ember nagy búval, bánattal. Ment, mendegélt, de bizony lassacskán, mert a sok éhezéstől alig volt jártányi ereje. Elérkezett egy kúthoz, ott leült. Aztán a földet kezdte kapirgálni, hát ha találna valami elhullajtott krajcát. Egyszer csak oda toppan egy óriási fekete ördög, hátán egy 50 akós hordóval. Telimeri a hordót vízzel, hátára kapja, akkor akad meg a szeme a szegény emberen.
5: Hát te! Mit csinálsz itt, atyám fia?
4: Kiásom ezt a kutat, ördögpajtás.
5: Minek?
4: Annak, hogy megfogjam és hazavigyem.
5: Nehéz lesz az!
4: Már akinek. Embere válogatja.
5: Ha elviszed, én honnét hordom a vizet?
4: Az már a te dolgod.
5: Hallod-e? Nekem éppen ilyen erős emberre volna szükségem. Felfogadnálak, étellel, itallal jól tartanálak, meg is fizetnélek derekasan.
4: Itt a kezem, beszegődöm.
6: De nekem nem kell az egész kút. Az én udvaromra ne járjon vizért az egész falu.
4: Én meg egy ilyen csepphordóval ki nem kacagtatom magam. Vigye, az ördög.
0: Mit volt mit tenni? Az ördög vitte haza a hordót. De jó, hogy ő vitte, mert a szegény ember meg se tudta volna mozdítani. Ahogy hazaérnek, megnyúz az ördög egy bivajt. Húsát beleaprítja a kondérba. Az ám, de éppen kifogyott a fa. Nosza, ki az erdőbe egy kötére való fáért. Hamar összerak az ördög egy nagy csomót.
6: Kapd fel, szolgám, ezt a fát, és hozzam.
4: Éne,
6: ki más?
4: Inkább ezzel a kötéllel bekerítem az erdőt, és elviszem egyszerre az egészet. Egy-két pálcikával én ki nem kacagtatom magam. Veszködjék vele az ördög!
0: Dúlt-fúlt az ördög, de azért fölkapta a fát, s hazacipelte. Tüzet rakott a kondér alá, a szegény embernek meg a kezébe nyomott egy vasvillát, hogy kavargassa a jóféle paprikást. No, este felé rotyogni kezd a kondér, s megszólal a szegény ember.
4: Vacsorára mit eszünk, gazduram?
6: Amit főztünk. Egy bivajtán elég lesz kettőnknek.
4: Nekem biza, fél fogamra is kevés.
5: Hallod-e? Csak nem akarsz egy ültőhelyedben egy egész bivajt megenni?
4: Úgy szegődtünk, hogy étel-ital elég lesz.
5: De nem úgy, hogy kieszel minden vagyonomból.
4: Azt hamarabb kellett volna meggondolni.
5: Le is út, fel is út. Ilyen szolga nem kell nekem.
4: Hát a fizetség?
6: Jól van. Kiadom az egész évi béred, csak a színet se lássam.
4: Az én bérem annyi arany, amennyi ebbe a bivajbőrbe belefér.
6: Itt van.
5: Vigyed?
4: Éne. Vigye az ördög!
5: Egész álló nap semmit se dolgoztál. Egész évi béred fejében ezt a bivajbőrt arannyal lapátoltam tele, és még haza is vigyem? Azt már nem.
4: Akkor maradok.
5: Te ringette faszekere! Elviszem inkább ezt a pénzt akár a világ végére, csak szabaduljak tőled. Gyerünk!
4: Hát a vacsora? Rakjad csak föl a hegyibe, hékám!
0: Így azután elindultak. Elől a szegény ember nagy komótosan, mögötte az ördög a bivajbőrzsákkal, azon a kondér. Kondérban a jóféle paprikás. Igen jó szaga volt a paprikásnak. Akkor hát prüsszentett az ördög, hogy a szegény ember ilyettében hátra szökik, vagy 12 lépés.
4: Mi baj, atyám, fia? Semmi, csak a pipámat ejtettem el.
0: Ahogy mennek tovább, a távolból már hallatszik a sok éhes gyermek sivalkodása.
5: Mi ez az égtelen zsivaj?
4: Semmi, csak játszódnak a gyermekei.
0: Odaérnek, jön ki az asszony, omlik ki a házból az egész Ármádia rongyos gyermek.
3: Kenyérpusztítót hozott el!
1: Együk meg az ördögöt!
2: Nekem a combját!
0: Megijedt az ördög, ledobta a kondért, ledobta a pénzes zsákot, úgy elfutott onnét, mintha szemét vették volna. Meg sem állt a pokol fenekén. Többet sose próbálkozott szegény emberrel. Mondja is a példaszó, a szegény embert még az ördög is kerüli.

0: Bénasszony nyírkére nyílcsukott. Volt egyszer egy bénasszony. Egyetlen vagyona, egy pár nyírkéregből való mocskor. Elindult a bénasszony világot látni, szerencsét próbál. Ahogy megy mendegél, meglát egy házat. Bemegy a házba, kérdezi.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Jó szívvel, mondja a gazda.
1: Van velem egy pár bocskorom, hová tegyem?
0: Tedd a többi bocskor közé a pad alá.
1: Én a bocskorok közé nem teszem, mondja a vénasszony. Még majd összekeveredik a többivel, inkább a tyúkolba teszem.
0: És bedobja a bocskort a tyúkolba. Reggel, mielőtt útnak eredne, így szól.
1: Hová is tettem a tyúkomat?
0: A gazdasszony meglepődik. De hát nem tyúkod volt, hanem bocskorod. A vénasszony pedig hajtogatja.
1: De bizony tyúkom volt.
0: Fogja a tyúkot, s útnak ered. Ahogy megy mendegél, megint lát egy házat az út mentén.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Kérdi. Befogadják.
1: De van velem egy tyúk is, hová tegyem?
0: A tyúkolba.
1: Oda biza nem, mert még ma többi közé keveredik, inkább az akolba, a bárányok közé.
0: Úgy is tesz. Reggel jól megfröstököl, s indulóban kérdi.
1: Hol is van a báránykám?
0: Miféle bárány? Tyúkod volt?
1: Pedig biz a bárányom volt. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz.
0: Fogja a bárányt, útnak ered vele. Egész álló nap megy mendegél. Ismét megpillant egy házat az út mentén.
1: Meghálhatnék itt?
0: Kérdezi a háziakról.
2: Elférsz, van elég hely, mondják azok.
1: De van egy bárányom is. Hová tegyem?
0: Ereszd be a juhakolba.
1: Oda biza nem eresztem, még majd elkeveredik a többivel, inkább az istállóba teszem, a marhák közé.
0: Beereszti a bárányt az istállóba.
2: Reggel jól belakmározik, s eredne útnak.
1: Ejnye, hol is a tehenem?
0: Töpre.
2: Miféle tehén? Bárányod volt, mondja a gazdasszony.
1: Tehenem volt, az biza. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz, meg a naphoz.
0: A gazdasszony meghökken, megijed, még majd csak ugyan panaszt tesz a vénasszony a holdnál. Jobb lesz odaadni neki a tehenet. A vénasszony útnak is ered a tehénnel. Megint megy mendegé alkonyatig. Az út mentén ház áll, a vénasszony kérdezi.
1: Fogadnak-e itt vendéget éjszakára?
2: Kerülj beljebb, meghálhatsz nálunk.
1: De egy tehén is van velem, hová tegyem?
0: Az istállóba.
1: Oda biza nem, még majd elkeveredik a többi marhával, inkább a lovak közé.
0: Úgy is tesz.
2: Reggel megébred, eszik-iszik, jól lakik, s kérdi a gazdát.
1: Hol is lelem a lovamat?
2: Miféle lovat? Tehened volt?
1: Hogy tehenem? Nekem biza lovam volt, ellenkezik a vénasszony. Ha nem hiszed, kérdezd meg a holdtól vagy a naptól.
0: Elköti a lovat a jászoltól, s pusmogja.
1: De még lószerszámom is volt valahol, meg szánom is.
0: Veszi a lószerszámot is, a lovat a szán elé fogja, felül a szánra, s elindul.
3: Szemközt jön bele egy teki.
1: Hadd üljek fel, anyuka. No, pattanj fel, szaporán.
0: Most már ketten vannak, haladnak szép csendesen. Hát egy nyúl baktat velük szemközt.
1: Kedves anyuka, hadd üljek fel.
4: No, ugorj föl, szaporán!
0: Most hárman ülnek a szánon. Haladnak, haladnak szép egyetértésben. Hát egy róka terem ott előttük.
4: Hadd üljek fel, anyóka! No, libbenj fel, szaporán!
0: Így haladnak most már négyesben. Ahogy siklik velük a szán, egyszer csak egy ordas jön velük szemközt.
4: Hadd üljek fel, anyóka!
1: Nem bánom, na! Vackolj fel, szaporán, te is! Csak attól félek, nagyon sokan lesztek.
0: Most már ötösben mennek. Haladnak, haladnak csendesen. Hát, egy medve cambog velük szemközt.
5: Felvennél-e, anyóka?
1: Haló, már bennünket is alig bír, nem látod?
0: Az egér megszólal.
1: Hadd üljön fel a medve, én inkább leszállok. Sokra is megyünk vele. Te olyan könnyű vagy, mint a pehely, a medve meg a kősónál is nehezebb, ellenkezik a vénasszony. De a medve csak kérleli.
5: Vegyél fel, no. Majd a szántalpakra állok, s a fél lábammal lököm a szánt előre.
2: Felkecmereg a medve is a szánra. Mennek, mennek. Egyszer csak eltörik a szánrúd. A vénasszony elküldi a nyulat új szánrúdért. Az egy vékonyka vesszővel jön vissza, s az bizony semmire se jó. Elmegy a róka is, ő meg egy görbeággal kerül elő, annak se venni hasznát. A farkas kerül sorra, ő meg irgalmatlan hosszú fával tér meg, azt se híják semminek.
1: Eredj, medve, te is!
2: A medve egy vastag rönköt hoz, de azon még az ágak is rajta vannak, hát bizony, abból se lesz szánrúd.
1: Már látom, hogy magamnak kell kézbe vennem a dolgot,
2: zsörtölődik a vénasszony.
1: Ti addig ügyeljetek a lóra!
2: Míg a vénasszony szánrúdnak valót keres a nyíresben, a róka, a farkas meg a medve felfajják a lovat. Csak a bőre marad meg a boldogtalannak. A lóbőrt ágakkal kifeszítik és felállítják, ők maguk meg kereket oldanak. Visszajön a vénasszony, kicseréli a törött szánrudat. Jó kedve is támad, hogy megszabadult az utasaitól, megcsapja a lóbőrt az ostorral, az lám azon nyomban összerúg. A vénasszony sírva fakad, s így jó bégat.
1: Oda a jó bocskorom, egyetlen egy vagyonom.

Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, vendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. E szurkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot almával, és hazavitt.

anak masih nak cima orang suri barangko. Hol volt, hol nem volt. Hát a két országon egy tóperenciás tengeremes túl. András falván volt egy nagy-nagy gazda bíró. Ennek a bírónak erős-erős sok bárányja volt, de nem volt báránpásztora. Lakott András falván egy szegény asszony. Annak volt egy fiacskája, Jancsika. Oda ment egyszer a szegény asszony a bíróhoz, mondja neki. Bíró uram, volna nekem egy ügyes gyermekem, Jancsika. Fel kéne fogadja báránpásztornak. Küldj csak ide, te szegény asszony. Meglátom, hogy milyen ügyes gyermeked van. Oda is küldi a szegény asszony Jancsikát, a fiacskáját. Hallottam, hogy ügyes gyermek vagy. Felfogadlak báránpásztornak. Jól van, bíró uram. De ügyeljél a bárányokra. 99 bárányom van, a 100. aranyszőrű báránka. Ügyel egy bíró uram, hogy ne ügyelnék, fogadkozott Jancsika. Reggel feltarisnyálták, kenyeret, hagymát tettek egy székely tarisnyába, s a bíró kieresztette a bárányokat. De a kapunál mind megszámolta. 1, 2, 3, 4, 99-et számolt. A 100. aranyszőri báránka volt. Jancsika hajtotta ki az András falvi legelőre, mikor kiért, erőst megéhezett. Leült, kivette a tarisnyájából a kenyeret s a hagymát, s elkezdett falatozni. Hát, amint elleget, oda ment egy férgecske. Hallod-e te legényke, hagyd nekem egy falást abból,

próbálom ezt a furulyát. Elkezdte az egyik végit fogogatni. Hát a bárányok esze buttak, úgy sírtak. Úgy potyogtak a könnyeik, mint a záporás ső. Alattomba megfordította másik végit Jancsika a furujának, s belépult abba. Hát összefogoztak a bárányok, s úgy táncoltak. Úgy rúgták a csárdást, hogy azt kimondani nem lehet. Addig futta a furuját Jancsika, hol az egyik végit, hol a másik végit, hogy este felé lett. Egyszer csak össze akarja szedni a bárányokot, s hát az aranyszőrű báránka súlyt sincs. Keresi erre, keresi arra, de ameddig ő futta a furujáját, addig a farkas ellopta. Na, a többit elkezdte hazafelé hajtani. Mikor hazahajtotta, a bíró már várta a kapuba. Na, te legényke, megvannak-e a bárányok? Megvannak, ha, mondta Jancsika. Nem merte megmondani, hogy nincs meg az aranyszőrű báránka. A bíró számolta. 1, 2, 3, 4. 99-et megszámolt, de a 100. az aranyszőrű báránka nem volt meg. Na, te gyermek, megállj csak! Megragadta, bezárta egy szobába. Oda gyűlt mindenki, sajnálták Jancsikát, most mi lesz vele. Másnap reggel az anyja is oda ment. Ne bántsa, bíró uram, kifizetem én azt a báránkát, csak ne bántsa a fiam, Jancsika. Mindenki oda ment, hogy nézze most, mi történik a gyermekvel. Mikor az a nagy sokaságot volt, megkérdezte a bíró. Na, te gyermek, mi az utolsó kívánságot? Csak még egyszer belifújjak a furujámba. És elévette a zsebjéből, belefut az egyik végibe. Ha úgy sírt mindenki, elévették a keszkenyőiket, s törülték a szemiket, összebuttak, s úgy zokogott mindenki, hogy rettenetes. Nem vették észre a nagy sírásba, megfordította a furujának a másik végét. Úgy táncolt még a bíró, és úgy szökött. Nagy kabátba volt, nagy kökén bokrok voltak. Beli akadott a kökén bokrokba a kabátja, de akkor ez csak szökött, ha akart, ha nem. Na, Jancsika futta a furujáját. És ahogy szökte, kiabált a bíró. Hadd abba, te gyermek, hadd abba! Te kiabálhatod, nem vették észre. Jancsika megputamodott, és befutott az András falvi nagy erdőbe. Volt egy nagy fűcfa, nála volt a pudli bicskája, és elkezdett faragni. Faragott 4 kereket, annak deszkákot s egy rudat, csinált egy szekárkót. Tehát a szekárkó olyan volt, hogy aki beléült, meglökte, még ló se kellett, magától ment. Jancsika is elindult, és ahogy így ment, egy asszony éppen kenyeret sütött. A sütőlapátot kivitte a kuthoz, hogy lemossa, mert tésztás volt. De meglátta Jancsika. Jaj, nem itt látok, egy gyermekecske menjen egy szekárkóba, s nem es húzzaló. Oda ment, hogy egyet reüssön Jancsikára, csak úgy tréfából. De Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna. Oda is ragadott abba a szent helybe. Ment Jancsika a szekárkóval, az asztalon a sütőlapátval, hát, ahogy így futnak, ment egy ember, egy lud volt a hunya alatt. Megragadta az asszon rokojáját. Jöjjön csak félre, néném asszon, ne fusson az a gyermek után. Jancsika elszólta magát. Bárcsak oda ragadna. Oda is ragadott abba a szent helyben. Így futtak tovább. Hát, ahogy így futnak, a templomból jöttek ki sok-sok népek. Valami nagy esküvő volt. Menyasszon, vőlegén. Sok-sok népek, a pap. A pap odaugrott, megragadta az embert, amelyik vitte a ludat a hunya alatt. Jöjjön csak félre, jó ember, ne fusson az a gyermek után. A népek a pap után.

Ide elszólta magát, bár csak oda ragadnának, oda és ragadtak sorba mindenki. Futtak, ha akartak, ha nem. Így bértek egy országba. Abba az országba ki volt téve nagy fekete zászló, mert abba az országba lakott a szomorú király kisasszony. Negyes kérdezte Jancsik egy öreg asszontól, nénike, mondja csak, mit van kitéve ez a fekete zászló? Az itt édes fiam, mert itt lakik a szomorú király kisasszony. Sose tud kacagni, örökké csak sír. Most es ott van az ablakba, potyognak a könnyei egy nagy tálból. Jancsika arrafelé kormányozta a szekerkóját, ahol a sok népvel, hát csak ugyanott volt a szomorú király kisasszony. De amikor meglátta Jancsikát, akkor átkacagott, hogy a nagy kacagásra odament az édesapja. Miért kacagtál, édes szép leánka? Édesapám, nezze csak, itt van egy gyermek, benne ül egy szekerkóba, futnak a sok népek után. Ezért kacagtam én ekkorát. Hamar a király kinyitotta a palotának a nagy kapuját, s mindenkit oda békormányozott, egy nagy asztalt terítettek az udvarra, mindenkit megvendégelt, s mondja Jancsikának, na édes fia, megkacagtattad a leányomot, most feleségül adom. Így, ha Jancsikából király lett, s a király kisasszonval nagy lakodalmat csapta, Jancsika odavitte az édesanyját is. Minden szegénynek jutott ennivaló. Én es ott voltam, s egy csürke lábbal hazafuttam. Még ma es élnek, ha meg nem hótak, itt a vége, fuss el velünk!

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghalt. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott téségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öregasszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolta Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög a te, bugatta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott elmett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhat be abból, ha a szamaram utánoz engem? Azzal felpattant a szamáros, mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamáros. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megnyégesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóra mondta utána a szamár is. Megnyégesedett Palkó, leszállt a szamárról, s jól oldalba kenegette a gottyával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrúgta Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi, még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor oda vezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdelt, s mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett erre szörnyű a gyálmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebbnél szebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mégis megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

0: kolontos palkó. Volt egyszer egy megyén, kolontos palkónak hívták. Azért így, mert kolontosság, bolondság volt minden szava. Kolontos palkó nem vétett a légynek se, csak dolgozni nem szeretett. Így aztán egyszer volt mit ennie, másszor meg nem. Egész gazdagsága egy szamár volt. Egyszer fölül a szamarára kolontos palkó, és betér egy rengeteg erdőbe. Csatangolnak erre, arra, de bizony eltérhetett. Hanem ahogy csatangolnak, meglát palkó egy vén boszorkány, amint éppen rőzsét szedeget.
1: Adjon Isten jó napot, öreg anya!
2: Köszönöm, hogy öreg anya. Mert különben kiszedtem volna mind a 32 magad.
1: Minek azt kiszedni, öreg anyám?
2: Mert ha nekem nincs, hát neked se legyen!
1: Aha! Meg tudnál mondani, öreganyám, hogy merre találok ki ebből az erdőből?
2: Tudni tudnám, de nem mondom, mert akkor mi lenne a vacsorámból?
1: Tán csak nem engem akar megenni vacsorára.
2: Eleget beszéltél. Kösd fel ezt a rőzét a hátamra. Ezen foglak megsütni!
1: Én? Jó szívvel, hogy ne kötnél? Jöjjön csak ide közelebb a fához.
2: Na! Na! Jaj!
1: No. Isten megáldja, öreg anyám! Keressen valami jobb falatot, amit megrághat azzal a fogatlan szájába!
2: Fához kötöttél, ördög adta! Ilyen könnyen nem szabadulsz tőlem! Hogy a szamarad minden szavadat visszamondja!
1: Jól eltűnt a vén boszorkány. Ütülök az átkára. Ugyan mi bajom lehet abból, ha a szamarad minden szavam visszamondja? Gyicsacsi!
3: Gyicsacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
3: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
1: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
3: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
4: Jaj, jaj, segítség!
3: Segítség!
4: Megfúlok ebben a pocsolyában!
3: Megfúlok ebben a pocsolyában!
4: Húzzalak ki!
3: Húzzanak ki!
4: Jaj, jaj, segítség!
3: Segítség!
5: Hé-ho-ho! Ki kiabál itt?
4: Én! Segítsen, bátyám uram, mert egymagam ki nem tudok evickélni ebből a feleketlen pocsolyából!
5: Na, fogd meg csak a kezem. Vigyázz! Jó erősen fog. Na!
6: Hé, hát a másik ember hol van?
1: Miféle másik ember?
6: Hallottam, hogy egy másik ember is kiabál.
1: Hiszen ez a szamaram volt.
6: Szamarad? Ennyi adáldóját. Holodnak nézel? Mindjárt visszadoblak, ha csúfolódol velem.
1: Tehogy csúfolódol? Az erdőben megátkozott egy vén boszorkány, hogy a szamaram minden szavam visszamondja.
6: Igen. És ugyan miért átkozott meg?
1: Mert oda kötöttem egy nagy fához.
6: Ne hazudasz, hé!
1: Gyere velem, ha nem hiszed.
6: Oh-ho!
1: Gyere csak, gyere!
6: Oh-ho!
1: Gyere csak, gyere, gyere!
6: Merre vagy?
1: Erre, erre, gyere, gyere! Győződj meg róla a saját szemedre.
6: Oh-ho, várj meg!
1: Na, itt is volnál. De a boszorkány?
6: Na ugye, ha oda kötötted volna, most is itt lenne.
1: Fekete macskává változott. kibújt és elfutott.
5: Tedd bolondá az öreg apádat. Na várj csak, körülnézek én itt. Hé-hó!
1: Hiszen itt fekszik Horton.
5: Biztosan te voltál a gyilkosa. Velem jössz nyomban a városba, a király szín elé.
1: De hát...
0: A boszorkánynak kutya baja sem volt, csak Holtnak tetette magát. Amikor már senki sem látta, fölpattant, nagyot kacagott. Palkot pedig bekísérték a városba, egyenest a király színe elé. Mondhatta szegény, hogy ő ugyan senkit meg nem ölt, hogy csak a szamara kiabált. A király nem sokat teketóriázott, hanem egy-kettőre kimondta a halálos ítéletet. Tengernép gyűlt össze a vegyét. Amikor Palkót az akasztófa alá kísérte, megkérdi a király.
7: Mi az utolsó kívánságod, Palkó?
1: Csak az, felséges királyom, hogy hozzák ide a szamaram. Hadd búcsúzzam el tőle.
7: Na, nem bánom. Hozzák ide, búcsúzz el.
1: Jaj, te szamár, mit tettél?
8: Hihá, te szamár, mit tettél?
1: Jaj, szegény fejünknek!
8: Hihá, szegény fejünk!
1: Jaj, kegyelem az ártatlannak!
8: Hihá, kegyelem az ártatlannak!
7: Mi az ördög? És ez a szamár? Csak ugyan beszél!
2: Ne higgyen neki, felséges! A legény beszél! A szamár helyett is!
1: Ott van! Ott az a vén boszorkány, felséges királyom! Lám, hogy él! Pedig jobb lett volna agyon csapni! Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
8: Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
0: Bezzeg! Egyszeribe kegyelmet kapott kolontos Palkó. A király az udvarába vitette szamarastul, és megtette őket udvari bolondnak. Attól fogva úri dolga volt Palkónak is, meg a szamarának is. S még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: együgyű jankunk. Messze vidéken állt egy régi udvarház. Fiaival lakott benne egy öreg földesúr. A két fiú olyan okos, olyan elmés volt, hogy a fele is elég lett volna a király kisasszony meghódítására. Ugyanis mindketten annak a kezére pályáztak. De nem is ott nélkül, mert a király kisasszony kihirdette az országban, hogy akinek a legjobban a helyén van a nyelve, azt választja magának férjül. Úgy határoztak, elindulnak szerencsét próbálni. Az apjuk egy-egy délceg paripát adott alájuk. Az egyiknek egy holló szőrű, a másiknak pedig egy hattyú szőrű. A fiúk, mielőtt útnak indultak, csukamájolajjal kenték meg a szájuk szélét, hogy könnyebben csúszszék rajta a szó. Már útra készen voltak, amikor közöttük termett a harmadik testvér, akit egyikük sem számított igazán testvérüknek, mégpedig azért, mert hogy nem is hívták másként tudós bátyjai, csak együgyű Jankónak.
1: Hová ilyen ünneplősen, kedves bátyáim?
2: Megyünk a palotába, hogy ékes beszédünkkel elnyerjük a király kisasszony kezét. Nem hallottad, amit országszerte kidoboltak?
3: 8 napot szabott meg a király kisasszony a felkészülésre, de nékünk bizony annyi sem kell. Tele a fejünk tudományokkal. Én pontról pontra tudom valamennyi céhtörvényt. Bizonyosan enyém lesz a király kisasszony.
2: Tiéde! Amikor én betéve tudom a nagy latin szótárt, meg a helybeli újság 3 év folyamát oda és vissza. Enyém a király kisasszony és senki másé.
1: Teringette! Oda bizony el kell mennem nekem is.
2: Neked?
4: Kihallom!
1: Kihagyjuk! Édesapám, adjon paripát nekem is. Kedvet kaptam a házasodáshoz. Ha elvesz a király kisasszony, hát elvesz. Ha meg nem, akkor én veszem el.
5: Bolondokat beszélsz, te fiú. Dehogy adok lovat, hiszen egy okos szót se tud szólni. A bátyáimnak bizony helyén az eszed.
3: De te...
1: Jól van hát, ha nem állt paripát, fölülök a bakkecskémre, majd elvágtat az én velem. Ne, te ne! Várjatok, testvéreim! Várjatok, hé! Én is itt vagyok! Nézzétek csak, mit találtam az országúton. Mi? Mostan...
2: Aztán minek neked ez a döglött varjú?
1: Hát ajándékul viszem a király kisasszonynak.
2: Bizonyára megörül majd neki. Na, gyíte holló!
1: Várjatok, hé! Találtam már még valamit. Ha, nem minden nap akad ilyen kincsre az ember.
3: Ugyan mit leltél még?
1: Ezt a bocskort.
3: Hallod-e, öcskös? Hiszen ez egy ócska fabocskor, annak is csak a talpa. Hát ezt is a király kisasszonynak szánod.
1: Neki hát, csak is neki.
3: Ostoba voltál, és az is maradsz. Gyíte, hattyú!
1: Ó, ha itt ne hagyjatok, megyek én is. Csak még ezt nézzétek. Ez aztán a kincs. Ennek örül még csak a király kisasszony.
2: Fúj, hiszen ez iszap. Vizes árok mocska.
1: Az bizony, iszap. Méghozzá a legfinomabb fajta. Olyan finom, hogy nem is lehet kézben tartani. Azért töltöttem meg vele a zsebeimet.
2: Na most már elég belőle, te együgyű.
0: Azzal sarkantyúba kapták a lovakat.
4: Gyite, holló!
3: Gyite, hattyú!
0: A két testvér egy teljes órával előbb ért a király városához, mint együgyű Jankó. A városkapu előtt megállt. Ott érkezésük sorrendjében számot kaptak a jelentkezőkért. Az ország egész népe a palota körül tolongott. Mindenki látni akarta, hogyan fogadja kérőit a király kisasszony. A jeles kérők egymás után léptek a palota díszes dermébe. de ahogy megálltak a király kisasszony előtt, valamennyi cserben hagyta az éges szólását.
6: Nem kell! Ez sem kell! Ki vele?
0: Így járt bizony az idősebb testvér, a latin szótár tudós is, mert amíg odakint várakozott, kiröppent a fejéből minden tudománya. Mire a középső testvér került sorra, a teremben már pokoli hőség volt, mert izzó vörösre fűtötték a táját.
7: Rettenetes ez a hőség ideben.
6: Mert az apám kis csirkéket süttet.
7: Mit? Kis izé?
6: Ez se kell! Ki vele?
0: Amikor együgyű Jankó került sorra, se kérdett, se hallott, bakkecskéje hátán bevágtatott, egyenest a király kisasszony színe elé.
1: Hú, de kutya meleg van ide bent.
6: Mert éppen kis csirkéket sütött.
1: Az már igen, hiszen akkor én is megsüthetem a varjúmadaramat.
6: Meg hát, de hoztál-e edényt is? Mert nekem bizony se tepsim, se fazekom.
1: Van nekem, nem is akármilyen. Itt van ez.
6: Ez? Ez a bőre szakadt papucskor.
1: Ez onfedelő edény. És lám, benne a varjú.
6: Pompás edény lesz. Csak a Mártás hiányzik hozzá.
1: Az is akad a zsebemben. Van elég, akár ki is önthetek belőle. Tessék! És van még a zsebemben elég, ha kell.
6: Ha, te vagy az igazi.
1: Jó.
6: Téged választanak. Helyén van a nyelved. Megfelelsz mindenre. De tudod-e, hogy minden szavunkat följegyzi ott az a három íródeá, meg a kamarás? Holnap már az újságok hozzák, hogy mit beszélgettünk. Az az öreg kamarás, az ablak mélyében, az a legkomiszabb, mert süket, mint az ágya.
1: Ó, akkor ezek nagy urak, a legnagyobb úr pedig az öreg kamarás. Őt illeti a java, ami még itt van a zsebemben. Díszítse az ő ábrázatát!
6: De rég dolog, lám nem ijedtél meg. Nagyon ügyes vagy, mert én bizony nem merném utána csinálni.
1: Ne félj egyet sem, majd megtanítok rá.
6: Az bizony nagyon jó lesz. Kedves jó férjem, ülj hát ide mellé, a trónra.

0: most egy nagyon erős legényről meséltnek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét ország határán is egy sántarasszal túl, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, ahol a bolhát részpatkóba verték, hogy mindenben meg ne botorkázzék. Volt egyszer egy legény, akit nagy ereje miatt Erős Jánosnak neveztek. No, ennek az Erős Jánosnak hírét vette a bíró, és azt gondolta, éppen ilyen szolgára lenne szüksége.
1: Hallod-e, János? Beáll a szél hozzá.
2: Beállhatok éppen, ha megegyezünk.
1: Ha elszegődöl hozzám, annyit ehetsz, ihatsz, amennyi belépél.
2: Az bizony nem kevés. Aztán mi lesz a munkám?
1: Hogyan, semmi sem. Van nekem egy földem az erdő szélén, tele bozóttal, suhánggal. Kihajtod oda a juhaimat, amíg azok legelésznek, te kivágod a bokrokat, fákat.
2: Aha.
1: Ennyi lesz a dolga.
2: Hát, a fizetség?
1: Télen, nyáron jól tartalak. S ha kitelt az esztendő, ráadásul kapsz még egy pár bocskor szíjat. Sokallod.
2: Nem akármennyi, annyi szent, de megszolgálom. Hanem azt kikötöm, annak a hátából hasítjuk ki a bocskor szíjat, aki előbb haragszik meg a másikra.
3: Mi?
2: No, áll az alku.
1: Nem bánom, parolát rá.
0: Jól van, gondolta a bíró. Hamar megharagítlak, s akkor a markomba leszel. Másnap reggel útra keresztette Jánost. Azán. De a tarisznya olyan lapos volt, mintha a mennykő csapott volna bele. Egy kis száraz kenyér lapult az alján, annak is penészes volt a haja. Se baj, gondolta János, lesz ez másképpen is. Kihajtotta a juhokat az erdőszélre, nyársra húzott két bárányt, aztán leheveredett, sütette a hasát a nappal. Kérdi este a bíró.
1: Hát mekkora helyen nyúztad meg, János?
2: Én bizt egészen instállom.
1: Egészen-e? Te, mit nyúztál meg egészen?
2: Hát azt a két tarka bárányt instálom.
1: Azt a két tarka bárányt? Azt... Te gazember!
2: Talán haragszik bíró.
1: Haragszom-e? Dehogy haragszom. Dehogy haragszom. Most vagyok a legjobb kedvem. Csak azt kérdem, a földet megnyúztad-e a bozótostól?
2: Ó, hát soványkoztó, kenyérhajon, hová gondol, bíró uram?
1: Te gyilkos teremtette, egyetlen árva bokrot ki nem írtottál. Kihasítom én azt a szíjat a te hátadból, te akasztófára való, te anyas aborító, te...
2: Nem haragszik rám, tehát édes gazdám, csak nem haragszik rám.
1: Ugyan, miért haragudnék, édes fiam? Sosem volt még ilyen virágos kedve.
0: Dúlt fult a bíró, de nem merte mutatni. Másnap fehér cipót, szalonnát tett a tarisznyába, mellé még egy üveg pálinkát, túró. János is neki esett a bozótosnak, s úgy rántott ki fát, cserjét, bokrot puszta kézzel, mint asszonyok a kendert. Egy hét alatt csupasz lett a hegyoldal. Akkor mindet egy csomóba rakta, s alája gyújtott. Lett is akkora tűz, hogy este sem akart besötétedni. Kérdi otthon a bíró.
1: Van-e még sok kiírtatlan, János?
2: Egy szál sincs, bíró uram.
1: Jó. Akkor aprítsd fel a nagyját, hord be az udvarra.
2: Húha, azt már nem lehet.
1: Megszeged az egyességet, kutya? Le az inged, hadd hasítok szíjat a hátadból.
2: No, csak nem haragszik, gazdám.
1: Ugyan mély haragudnék? Hová takarítottad? Hova hordtad, édes jófiam?
2: Hát nem látta azt az írdatlan tüzet? A nagyjából üszög lett, az aprajából ha.
1: Láttam én, azt hittem a szomszéd falu ég. Eltüzelted azt a sok jó fát, te kutya ütő!
2: Elvisz én, az utolsó szálig, de csak nem haragszik, érte, bíró uram.
1: Dehogy haragszom. Soha nem volt ilyen tulipiros kedvem világon való életemben. Ha ezt ilyen jól elvégeztek. Nesze, itt van ennivaló fehérnemű, vidd el az erdőre, Miklós bának, aki már egy esztendeje van oda a disznókkal, s eddig bizonyosan lerongyolódott szegény.
2: Aha.
1: Aztán hajtsátok haza együtt a konnát.
0: Hazudott a bíró, mert nem volt neki se disznaja, se kanásza, hanem azt gondolta, majd csak elpusztítja Jánost az erdőben valami vadállat. Elindult hát János, egy álló hétig bódorgott az erdőben. Hát egyszer csak lát egy falka vaddisznót, meg egy nagy fekete medvét.
3: Hé! Miklós bá! Hé! Megálljon, mert kenyeret hoztam! Tisztát hoztam! Hát kedd már szóba sem áll a szegény emberrel. Bíró uram, tisztát küldött, vedje fel hamar, hiszen minden leszakadt kendről. No, ne ellenkezzék, mert emberfia nem járhat ilyen pucéra. Hát én erővel is belebújtatom, de azt nem köszöni meg. Hé, hová gondolt? Körmös pofon? Az árnyíruság. Velem ne tréfálkozzék, mert megtáncoltatom ezzel a bükkahusán. Nem ma, hanem most rögtön! Na, megmondtam, hogy megkeregetem, ha a szóból nem ért. Ide a fejét! Na, így van csak, na! Egyik karja! Így, na most ezt így, a másik karja! Na, az ing fönt van, most jön a gatya. Gyere csak! A másik lába! Így, na, akár esküvőre is elmehet. Na, indulás hazafelé!
0: Semmiség volt mondani, de mégis öreg este lett, míg a sok vaddisznót a falu határáig terelte. Ott bezavarta a falkát a bíró kukoricásába. Aztán karon fogta a medvét, úgy sétált vele a faluba.
2: Jó estét, bíró úr! Itt hozom a Miklós bát. De én az ilyen pásztort még földel sem tartanám. Erővel adhattam csak rá a tisztát, pedig már minden ruha leszakadt róla. Hazafelé meg egy lépés se tett volna, ha husánggal nem ösztökélek.
1: Teremtő atyám, hiszen ez nem ember, hanem medve. Kergesd vissza, de gyorsan az erdőbe! Kergesd vissza! Édes fiam! Bár inkább a disznókat terelted volna haza.
2: Hát elhoztam én. Be is hajtottam őket gazduram kukoricásába.
1: Hogy letörjék, széttúrják az egészet, te gazember!
2: Nicsak, te gazember! Te haragszik, kegyelmed?
1: Nem!
2: Viszket a hátam.
1: Nem haragszom, te katilrántó gazember! A tulajdon édes fiamat se szeretetném jobban! Nem haragszom! Hanem... Tudod-e, mi hír?
2: Mi hír?
1: Katona kell a királynak. Mert betört az ellenség. Kapsz lovat, 3 heti elevúziát, és holnap reggel berukkolsz.
2: Aztán mit kell ott csinálni?
1: Semmi egyebet, csak verekedni.
2: Békés természetem van nekem, de hát ha ez a parancs, megyek. Bíró uram, köszönöm a szívességét, meg a hozzám való jóságát.
0: Elindult János, s meg sem állt, míg oda nem ért, ahol háborúztak. Leszállt a lóról, tüzet rakott, föltett egy kondér vizet, neki látott puliszkát főzni. Az ellenség meg lődözni kezdett a tűz felé. Mikor javában forrott a víz, egy nagy ágyugolyó éppen János mellé esik.
3: Ide ne lövöldözzenek, hé! Itt emberek vannak! Mondom, hogy ne haigáljatok, mert ha megüttök engem, vagy a puliszka főzőt, rútul jártok! Ellőttétek az Istenet! Na megálljatok!
0: Kirántott egy fiatal bükkfát tövestül, azzal neki az ellenségnek. Üti, vágja, úgy szertepaskolja őket, hogy hírmondulnuk sem maradt. akkor újból tüzet rakott, és olyan puliszkát főzött, hogy a párája az égbe szállott. Amikor javában falatozni, jött át a király.
4: Kiverted az ellenséget, fiam. Köszönöm.
3: Ja, csekélységes, felséges uram, megtenném én máskor is szívesen.
4: Azt mondom, maradj a katonám. Nyomban megtesztek hadnagynak.
3: Oh, nem lehet, felséges királyom. Vissza kell mennem bíró uramhoz.
4: Egyet se törődj a bíróval, inkább rögtön kapitányát teszlek.
3: Hát nem is bíró uram után vágyakozom, de tartozik nekem egy pár bocskor szíja.
4: Minek neked bocskor, mikor csizmát kapsz? Abban ütlek generálissá.
3: Hát nem akármilyen bocskor szíja. Bíró uram, cudar egy ember. Az ő hátából akarom kihasítani.
4: Lári, fári, ezen nyomban herceggé teszlek. Tied a lányom és fele királyságom.
3: Így már más. Nem kell nekem az a bocskor szíj, mert ha ezt meghallja a bíró, úgyis megüti a guta magát.
0: Másnap mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták, a legények ropták. Táncolt a király is, táncolni kellett nekem is. Talán még ma is járják, ha azóta el nem ültem.

egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurtafarkú valasz is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy vertél. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáik se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra levest se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falu végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszirág apu ült a tűz mellett. Jó napot, üveg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsélre menni kell. Megmerítette, de valamit még mondott. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el honlapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állak. Reggel kivissza, hát szem a szállat átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. A falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe rakta, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámba. Ő este ment, hogy ne lássa senki se. És ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsba. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet bele letakarta és hollapra lak. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsál be, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz. Úgy láttam, mi most.

megvolt a torna? Harsogta köszönés helyett a reggeli vizitkor. Lassan nem is vizit ez már, hanem ceremónia. Frissen kölnizve bemasírozik, a sasbolyok tolják utána a kitüntetéseit, s a Red Bullos dobozokat zsúrkocsin. Nem tagadható le, hogy Tubica nyilván a saját titkos receptje szerint egyre növekszik. Persze az is lehet, hogy én mentem össze. Nem tudom. Jaj, nem volt meg. Ingatta a fejét. Azt ő látja, hogy nem. Pedig a punyogás meg hájadzás helyett inkább edzést kéne tartanom a test templomában. Mert a test acélja nélkül nincs lélek kova, repül a nehéz szárny, jövőnek tova. Nem azért mondja, fújta föl magát Tubica, de nézzen meg őtet, barátice. Az erőtől duzzadás őhozzá mérve lófasz. Na ja, ez alkat dolga, egyik faj így, a másik faj úgy, a mutánsokkal pedig a betolakodó szívűekkel meg csak a baj van. A madárfejű lajcsikákkal. Persze azért van a baj, fajtársam, hogy kicsalogassuk az odujából is, kitekerjük a nyakát, mondta Tubica testvér, és csillogó szemmel felborzolt tollakkal fölnyitott egy doboz Red Bullt. Sokszor megfigyelhettem ezt a műveletet. Érdekes technikája van. Belevágja a csőrét a bádokba, két cippantással leszívja a tartalmát, majd a csizmás lábával lerugdossa a dobozt önnön fejéről, és mint a rohamozna, nekifutásból kidobja az ablakon. Kruhaha! Kiabálják ez alatt a sasbolyok. Rukkukukukku! Láttál-e már ekkora sörcsőrt, testvérem? Mondja ilyenkor, és piroslik a haba szemöldökén. Egy hordót szétbaszok az erőtől, ha akarok. Nem, mondtam neki, ekkorát még sose láttam. Mert ez egyenesen tanítani való, és tégedet egy ilyen teljesítménnyel feltétlen ki kéne tömni, kedves bátyám. Egy darabig furcsán pislogott rám, aztán mégis elmosolyodott, büszkén járkált föl alá. Ne türelmetlenkedjé, neked is beműtünk egyet a pofitba, kis testvérem, felelte. Ha eléled addig, egy sörcsört. Máskülönben, mondta, délutánra legyek összekészülve, vegyen föl szépen a zöld leveles szabad időmet, magával visz a teraszra. Zászlószentelés lesz és fiókáztatás. Furcsa volt joggingban a szabad levegőn. Mindenki engem nézett, amit igen szégyeltem. Nem győztem összehúzni magam. Ráadásul az ünnepség alatt Tubica mögött kellett ülnöm fönn a karomkeresztes trambolinon. Mondhatni, szárny közelben. Nyüzsgött alattunk az egész terasz, és ameddig a szem ellát, nyüzsgött a légtér. Szólt a tuba zenekar, vitaminos konfettit és búzagumit szórtak szét a harci mazsorettek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak. De meg kell adni, rend volt, és komoly fegyelem. Tubica egyfolytában integetett, csókot, mentolos bükkönykalácskát dobált a turul bébiknek, akik forró nadrágban és kendermagos fejkendőben gyakorlatoztak a ragadós harci tatamin. Majd kis beszédet rögtönzött a tiszta búzatan, a fajfolytonos aviatika és a radikalista fészekcentrizmus kapcsolatáról. Egy bordám szőim, galambfiak, kiabálta, ti büszke faj alap. E verő szép napon, mikor először rugaszkodtok el acél kis izmaitokkal e fajeresz megszentelt pereméről, jusson eszetekbe, hogy akinek szárnyat adott a fajteremtő, annak használni adta, nem pedig ellenkezőleg, hogy fusson vele körbe-körbe, mint a impellérek. Akinek meg nem adott szárnyat, annak vagy beműtünk egyet, vagy le fog esni a történelem liftaknájában. Hújjon a tajgetosza. Nem igaz?
De igaz? Hurrogta egyetlen összefúrt torokként a fiókák tömege, alig tudta őket a főfajalelnök leinteni. A beszéd vége felé meglepő módon, bár név nélkül, engem is megemlített, mint titkos fegyverét a legyőzhetetlen palomista génfajplantációnak, mely nem ismer akadályt a csillagokig és tovább, előre hát tolkis testvérek, ti szárnyaló öklök a humanoplutokrat a punnyadás és idegen szívűség gyomorszájában. Ezután az 5000 éves hagyománynak megfelelője megkóstolta és szép szavakkal méltatta a betytejet, melyet a vidéki küldöttségek hoznak ilyenkor, s bonyolult rítus szerint pompálják át csőrből csőrbe, míg a legkollektívabb trutymóként eljut a magasrangú címzethez. Ó, te vidék! Burrogta teleszájjal Tubica. Te zöldleveles bokor, hol még hamisítatlan vadgerle szív dobog a jövő tojásai fölött, tarts ki, te vidék, és burukkolj! Mindent összefröcskölt. Megint percekig surrogott a taps. Némi integetés és fióka simogatás után átvette, és a kezembe nyomta népünk tútora feliratú díszpárnát, majd egy testvérpárt küldöttségre hivatkozva visszavonultunk, és elmehettem vele a VIP teraszra, ahol a saját főfajelnöki páholyából néztük a műrepülő bemutatót. Az ügyes tornagerle kötelékek karon keresztet formálva százassával repültek el fölöttünk. Mit szólok? Kérdezte Tubica. Hát most mondjam meg, hát nem egy csuda dolog a természet? Hát ő az én helyemben már nem bírna a vérével, és látván e parádét, alig várná, hogy szelhesse a levegőt keresztül kasú, hajaj, de várná. Én meg gúnyadok, nedvezek, és valljam csak be. Félek a repüléstől.

0: Bevallom, mondta. Tessék, még be is vallja ez a szekértolonc, harsogta Tubica, még be is vallja. Hát hím az ilyen. De most legszívesebben lelökne engemet innét, és akkor meglátnám, mi a galambok istene. És akkor nem lenne más választásom, mint röpülni. Lenne, testvérkém? Nem lenne, mondtam. Szerinte se, mondta. Úgyhogy szedjem össze a bunyámat.
1: June 9, 1936 p.m.

0: ma meghozták a gyógytornázt a Bahamákról. Handy Zenaidának hívják. Mosolygós, rosszarcú példány. A saját bevallása szerint transvestita. Szemügyre vett, aztán körbeböködött a horgas csőrével, hühühüzött és brümmögetett. Közben olyan hülyeségeket kérdezett, hogy korábban röpültem-e már. Mert hogy röpültem volna? Méltatlankodtam, nézzen rám. De rám se nézett. Megrángatta a szájtöveket, fölemelte a faroktollakat, mintha csak valami bábú lennék. Galambszabás ide vagy oda, ez úgy szar, ahogy van. De ne féljek, mondta. Ő már pingvint és kétfejű díszast is megtanított röpülni. Bárhogy vért fogunk izzadni, az nem vitás. Ami a játékszabályokat illeti, egész nyugodtan visszapofázhatok. Ő meg arra egész nyugodtan tojik. Oké? Oké, mondtam. És még annyit, hogy ő aviortopédus, tehát végzett szakember, nem mozgalmista, úgyhogy ő tett, ha lehet, kíméljen meg a mindenféle tiszta búzázástól, s a dumától, hogy így meg úgy a felsőbbrendűség, meg a faj, mert attól ő neki rögtön fejgörcse, és pottyanthat néki a támad, és úgy ott hagy engem a levegőben, mint a pinty. Ócska vidéki spicli, gondoltam. A dzsungelhurgó néni kéret provokálja. De nem szóltam semmit, rángattam a fejem, írtsa, ahogy akarja.
1: First July, 1:12 p.m.
0: Panaszkodik a gyógytornász, mondta nekem a mai köles kóstolón Tubica, hogy minden erősebb mozdulatra jajgatás van, hogy továbbá nem merjük elengedni az ereszt. Igaz ez? Igaz, mondtam. Mostan akkor mit csináljon velem, ha igaz? Hát hányszor mondja még, hogy repülni könnyű? Kérdezte fejcsóválva. Hát úgy látszik, ő akármit tesz, őt én falra hány.

0: egy ilyen egyszerű népi megoldásra, hogy valaki fél. Pedig így van. Bizony, hogy így. Ilyen nevetséges turbótakony az ember. Lövöldözik és kultúrfölvág, hogy ő a világ ura. Aztán tessék, ha megkaparjuk, egy ilyen kis hülyeségtől is fél. Nem csoda, ha ennek a fajnak már annyi. Lassan nem is lesz szükség testvérkém az embertelenítésre, mert mind lepotyog magától. Csak győzze a galambság az eltakarítást. Sok kövér tetem a parkokban. Húj! Lesz munka is fejtörés, hisz mégse lehet mindenkiből bőrkepép. Na, ne nézzek olyan sötéten, hát tudom én, hogy ő milyen. Szilaj a fantáziája, na. És a törzsökös vérével túlságosan türelmetlen. Ezt én kritikusan nézzem el neki, és dörgöljem az orra alá. Hiszen a nagyítóval megnézzük, tulajdonképpen ő se hibátlan. Mert neki meg a fallabda megy nehezen. Sajnos, fakimaki, pattog ide, pattog oda, és semmi haladás. Megmondva az igazat, egy hét alatt egy edző fölmorzsolódik, de mit csináljon? Dacára, hogy már a pisztolyt is lerakta. Hallotta be Tubica, hogy ne legyen különösebb lövöldözés, de hiába. Mások vagyunk, testvérkém. Sóhajtotta. Ebből azt lehet leszűrni, hogy kurvára mások. Ha tetszik, ha nem. És ki a galambok istenéhez képest, hogy ne tetszen? Helyettes. Lényeg a lényeg, senki nem alávalóbb a másiknál, legfőjebb fölébb. Abba hagyom. Zörögnek a folyosón. Alig, ha nem jön az egyenruha szabó. Valami méreteket akar levenni a ruházathoz.
1: First July, 2:49 p.m.
0: Ilyen egy balkáni bunkó. Még hogy csizmanadrágról nem volt szó. És hogy az extra zubbonyt is egyeztetni kell, az eszem megáll. Jó, hogy nem egy szar legénységi kapucni. Tudod te, öreg, kivel beszélsz? Kiabáltam. Van neked fogalmad? Erre megijedt, nagyon készséges lett, és miután levette a méreteket, hamar kitakarodott. Ha szűk lesz a báli szándzsák, nem létezik, hogy nem ölöm meg. Mi az, hogy nem volt szó? Hát arról szó volt, te felvonó zsír, hogy én nekem szárnyam lesz? Hogy galambőröm lesz, amit lenyúznak? Hogy mindenféle rigát szabad köművesektől kell repülni tanulnom, arról volt szó? Nem én akartam, de itt bent acélkeménynek kell lennem, különben elpusztítanak. Aki hülye, halljon meg, igen. Ne félj, azt itt meg lehet tanulni, hogy harc az élet. Tubicáékkal rengeteg szemléleti probléma van, de ezt már megbocsás, helyesen látják, hogy azért mégsem lehet az önérzetnek minden nyegletempót és rákenést lenyelni. És valamit tenni kell az ilyen szabókkal és hasonlókkal. Ezekkel az idegenszerű csizmanadrág hatalmakkal. Amíg nem késő.
1: 2. July, 11:58 a.m.
0: Önékik most az a sorsuk, mondta még tegnap Tubica, hogy a karvaj hatalmak markából a hígvér Jancsik folyton kenik őrájuk a multikulturális mocskot. Hogy például ők nem bírják a másságot. Ott ez nem igaz. Nem és nem. Szavalta nekem ez a papagája jó főalvezér, és ő reméli, hogy én őket megismervén ennek a propagálásában élharcos fogok lenni. Ó, na ná! Mondtam sokat sejtetően. Mert nézzél csak ide! Veregette meg a derekamat. Hogyan utálhatná a másságot, aki maga is más? Erre felelj, fajmajomkám. És ő buta gatyás galamb lenne, ami pedig elég röhely. Szóval buta galamb lenne, ha például le akarná tagadni nekem,

0: hogy ők általánosságban kicsit mások, mondta Tubica. Ő ezt sokkal inkább bevallja. Ez fajtársam egy faktumi tény, csak rá kell őrájuk nézni, okos palomista nem csinál ebből kabinetkérdést. Na de álljon már meg az ocsúpumpa. Mert másni momentán mások. Viszont ebből még nem következik a világtörténelemnek, hogy irreverzibilis. Sőt, azt is mondhatná, hogy ők régebbi fajcsalád közösség, mint az ember. A kisebbek is méretileg momentán. De mondd meg, basszájkám, rikkantott fel, hát mi is az, hogy méret? A méret az egy konfekció. Az ember se fog mindig ekkora lenni, és a galamb se. Az, hogy például bizonyos helycsere bekövetkezik a fejlődésben, az egyáltalán nem olyan képtelenség. Azt tudományosan bebizonyították, például a dínók és satöbbik, ő imádja a kajla kis pofájukat a tévébe. Egyszerűen a rendes viselkedésről van szó. Arról, hogy mindenki pont annyira legyen más, mint ők. Ez a közös cél. És ha nem megy másképp, a bizonyos szálmozgató köröket, akik farkast kiáltanak, ha meglátják a nagymamát, nagyon kell nyomni, mint egy konyakos medgyet. Egy poloskát. És ő erre áldozta az életét. Nem a Sanda bandára. Meg a szárny dologra is áldozta az életét. Igen, arra, amit én úgy méltóztatok magam után húzni, mint egy koszos macesz söprüt. Ő génúttörő kora óta igenis a galambság mérnöke akart lenni. És ő, fajalelnök társaival ellentétben már korán feltette a kérdést, hogy mi ez a struclátás? Miért ne lehetne az izét, az embert is bizonyos értelemben galambá átalakítani, ha egyszer vice versa lehet? Miért ne? Erre feleljetek nekem, tolfajtársaim, fordult a tükör felé. Mert az nem lehet, tisztelt egybegyűltek, hogy ne lehessen, s hogy annyi vér hiába folyt a szív, és kísérlet, és fáradozás, és áldozat, annyi, hogy egy teljes New York liftaknája nem volna elég. Ő mesélhetne, hogy mi minden lett oda beledobálva a húsliftekbe. Álmok, remények, elhervadott munkagyümölcsök. Bizony Isten, még halak is. Volt egy balul sikerült szárnyasítás piranákkal. Na, de most nem erről van szó. Lényeg a lényeg. Ő mély búvárolója a jövőnek, egyszer s mint orientáltja, s vagy igazol, vagy begazol, ahogy a költő mondja. Neki, Tubica főfajalelnöknek az az elmélete, hogy egyebek között így születtek az angyalok. És erre ő hamarosan egy külön genetikus munkacsoportot fog fölállítani a kerubok keletkezésére, mert ő biztos benne, hogy a galambok ősei már erre az egészre rájöttek a szárnyal, meg az izéval, és már a kis kőbaltájukkal műtötték be az embert, illetve hát azt a félmajomi nyamnyamot, aki az ember volt, beoltották, mint ő mostan engemet, és abból lettek az ilyen lóbaszó muraközi angyalok, csak aztán a béri roncok tollán elfelejtődött a dolog, illetve úgy lett fölfogva, mintha ezt is az ember találta volna ki. Ő különben emiatt sem érti bennem a kalandvágynak ezt a teljes hiányát. A húzódozás helyett inkább örülnék, hogy a véletlen folytán rajtam is kipróbálják, meg tud tanulni röpülni, ami az Isten az ember. Bocs, de máma mindig elfelejti a faj nevét. És miért ne tudna? Ha ők a galambok tudnak beszélni, szobabiciklizni, meg stb. Nem sorolja föl, akkor miért pont az ember ne volna fejlődőképes? Ha csak nem annyira hülye. De ahogy elnézi, nem hülye, csak más. Nagyon is más. És nagyon is, hogy meg tudja tanulni a dolgokat. Még akkor is, ha for benne a méreg közben és a békétlenség abban az elfajzott emberi természetében, szóval ha belül mindenféléket gondol, tudja ő, hogy gondol. Nincs ezen mit szégyelleni vagy titkolni, ez majd el fog múlani. Biztosítatlak, hogy el. Feleltem kétértelműen. Teljes mértékben el. kedves bátyám.
1: 7th July, 11:14 p.m.
0: Ha én nem aktívkodgatok magamtól, majd ő segít. Mondtam a Tubica, és felszólított, hogy írjam, amit mond, de szó szerint befele a számítógépbe. Tisztelt főfajtanács, leszeretném szögezni, hogy az utóbbi időben olyan horderejű események történtek velem, melyek odahatottak, hogy előző aberrált életvezetésemmel fölhagyjak és szerény képességeimmel a jövő folytonos fajhaza szolgálatába belépjek. Pont. Végre belé kell vágni a nemzetközi ocsú pofájába, és ki kell mondani a tetsző, nem tetsző fajigazat. Ha még egyszer kibámulok az ablakon és pofát vágok, a főfajalelnök úr az én orcám bőrével tunkolja ki a számítógépből ezt a sok szart, amit diktál. Itt közlöm, hogy elmúlt évi nyilvános szennyiratom Silány írói aknamunkám szülötte, mely nem annak gennyére hull vissza hetediziglenkit célba vett, hanem fordítva. A benne foglalt hajléktalan embertársaimat a jótevőmtől eltulajdonított vegyi anyaggal magam kínáltam meg felforgatási célból, pont. Hogy az illetők ezt maguk meg nem erősíthetik jegyzőkönyvben, arról személyesen tehetnek. Sajnosan ágyukban dohányoztak, ami kollektív tragédiába torkolott. Restaurálásuk folyamatban, némi értékcsökkenésük ellenére élethű szoborcsoportjukon preparátorszobrász dolgozik. Tubica Cézárral munkakapcsolatunk az úgynevezett Balatoni Kálmán ügy folytán vált szorosabbá, amiről kijavított jelentésem hamarosan elkészül, különben széjjel lesz rúgva az egész picsám vicc nélkül. Egy hét múlva. Mint a jelen példa is mutatja, Tubica fajzatvezető testvér kitörő humora sok nehéz órámon átsegített dacára, hogy nem átallottam bosszúságot okozni neki, mérgét és pisztoly elővételét is beleértve. Melyért ezennel kérek tisztelt fajfő tanács elnézést az érintettektől. Úristen, micsoda címeres barom! Gondoltam, de nagyon elszánt volt, tudtam, hogy provokálni akar, ezért ráhagytam mindent. Írtam, föl se néztem. Ezzel persze rettentően megleptem. Azt hitte, mondta, hogy tiltakozni fogok. Nem vagyok abban a helyzetben, mondtam egykedvűen. Aha, mondta. Aha. Akkor mégiscsak dühösködünk. Fölfújózkodunk. Hát vegyem tudomásul, azért kell az egy pár ilyesmi beadvány, hogy ő azoknak ott megmutathassa, hogy én nem csak döglök itten a fajközösség összekuporgatott pénzén, hanem a hasznára vagyok, mert egy szaros bőrgarnitúrával azért nem lehet ám örökre ellébe colni. Úgyhogy nem merjek pofát vágni, hanem írjam befele, de szó szerint, mondta és tovább diktált. Tisztelt fajfőtanács, ne bámuljak, hanem csak pöttyengessem szaporán. E sorokat mindannyiunk atyai jótevője, Tubica Cézár első főfaj alelnök úr szabad akaratából írom, aki semmilyen pisztollyal vagy kényszerrel erre engem reál nem vett oldalamba nyomva, sem más kényszerítés be nem adott vagy folyásolt. Megfelel az igazságnak, hogy már kora gyermekkorom óta szeretném a bőrömet kísérleti célra más tollas személyekével elcserélni. Ezt én sejtgyűlésen több ízben felszólamlás tárgyává tettem, mit ő szavazásra bocsátott és elfogadott. Pont. Az ettől sajnálatosan eltérő humanoplutokrata mocskos beszédem minden valóság alapot nélkülöz. Ezután elvi irányításával felső, hátsó combom és hátam bőre tekintetében a bravúros műtétet rajtam közös erővel végrehajtotta. Eljut vallom be, hogy a műtét folyamán én pluszban egy pár aktív, tollas szárny beültetését becsvágyó természetem miatt a saját felelősségemre kierőszakoltam. Kívánságomat jótevőm teljesítvén, azokat nekem szeretettel beműtötte, melyek a palomista fajgenetika legnagyobb csodájára megeredtek, mitől fogva Tubica főfaj alelnök testvér, gondos keze alatt lábadozom, gyógytornázom, aviatika órákat veszek, s alig várom, hogy ennen repülésemmel a fajgén sebészeti unikumra feltegyem a koronát, és akik ezen fintorognak és az egyéb rágalmakat terjesztik, nagyon vigyázzanak, mert egyszer csak reá fog bimbirizni, aki farkas kiált lelki ismeretlen,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ahogy hallottátok, ez már itt a harmadik utas. Én Szabi vagyok a pult mögött, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Tiborút.
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hogy valaki követte áprilisban a harmadik utas adását, de hogy ott már volt egy konteós műsorunk. Érdekes módon többen szóltak az adás után, hogy bizonyos részeket, számukra úgy tűnt, hogy nagyon fontos részeket nem lehetett érteni. Utólag megvizsgáltuk ezt az esetet, és egyszerűen az történt, hogy valaki... Szóval ennyi történt, nem tudtuk, hogy ki áll a háttérben,
3: hát a háttérhatalom,
1: nem is
3: ki
1: számított.
3: Más.
1: Hát a háttérhatalom, de ki más. Hol is kezdjük egyébként? Talán ott, hogy múlt év novemberében jelent meg a Conteo 1.
3: Így van, november, illetve október legvégén.
1: És most egy újabb vaskos kötettel álltál elő, a Conteo 3?
3: Ez még csak a 2, újabb 30 válogatott összeesküvés elmélet. Ez lesz a Conteosok zöld könyve, ugye Kadafi ezredes előtt tisztelegve. Az előzőhoz ugye kék volt.
1: Te találkoztál a zöld könyvvel?
3: Igen, megvan otthon különben az eredeti, mármint a magyar fordítás, és egy nagyon szórakoztató olvasvány.
1: Én magam elmentem a nagykövetségre, és kértem tőlük, mert azt hallottam barátaimtól, hogy csak be lehet sétálni, és kérni lehet könyvet, és nagyon furcsa. És egy részre emlékszem belőle, a sportról volt szó, a tömegsportról, és általában a futballról, meg konkrétan a világbajnokságokról, hogy ennyire napra készek legyünk. És azt írta ez a kedves drága ember, hogy akkor lesz igazándiból szabad a világ, hogyha majd a stadionok falai leomlanak, és az emberek mind beözönlenek a pályára, és együtt fognak futballozni. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Hát ez a kis zöld könyv, igen. Volt egy barátnőm, akinek mániája volt a kis zöld könyv, és körülbelül 3-4-szer ment el a líbiai követségre, de hát ez nagyon régen volt, ez most a 80, 1980, méghozzá New Yorkba. Na most én már nagyon be voltam tojva, mert hát gondoltam, hogy a világ összes kémelhárító agencie már lefotózta előről, hátulról, középről, már lekövették a házig, ahol laktunk.
3: Sőt, amúgy ez nem kizárt, bocsánat. Ez nem kizárt amúgy.
4: Hát sőt, biztos. Ezen kívül a barátnőm ilyen életnagyságnál nagyobb Kadafi képeket festett, és az mondjuk, gondoljátok, hogy a lakásunk mondjuk volt 26, hát lehet, hogy 30 négyzetméter, talán nem, annyi nem volt. Hát így Lower East Side, New York, nyomornegyed, de ő ilyen óriás vásznakra festette a Kadafit, ő volt a mániája. Egyébként egy szombathelyi lány volt, sajnos meghalt nagyon korán. És olyanokat festett, mint hogy ül Kadafi a fonott karosszékében, és bal vállán egy papagáj csipog a fülébe, ja, és a kezében egy vakoknak egy bot. Egy ilyen vakabot, és fekete napszemüvegbe ül akar. Szóval mindenféle verzióban, hát én már be voltam tolva nagyon, attól, hogy mi lesz. Szerencsére egy idő után valaki másba lett szerelmes.
1: Várj, Zsuzsa, valahogy be kell hoznod a gyík embereket, vagy a Bilderberg csoportot, vagy valamit, tudod, a konspirációs teóriától van szó.
4: Nem, simán Alanatúr szerelmes volt, amit én értettem, mert nekem is anno a gyerekkoromban három poszter fiú volt, a Cseh, a Lennon, meg a Kadafi. Hát ez van a csajokkal, tudod, meg poszter fiú kellene. Mondjuk a Kadafi...
1: De várjál, azért ezt magyarázd már meg, tehát a Che Guevarát értem, a Lennont is valamennyire értem, igen. De hogy került oda Kadafi?
4: Hát, most nem tudom pontosan, mikor volt a hatalom áttétele, valamikor a 70... Várjál? A 60-as évek végén? 68-69?
3: 70-es évek volt az szerintem.
4: Mindegy, de ugye kezdetben, 70-es években?
3: 70-es, úgy emlékszem én, de persze nem...
4: Lehet, hogy korábban volt. Talán a 60-as évek végén. Majd így nézzétek meg gyorsan a neten. Lényeg az, hogy akkor, amikor hatalomra került, akkor még ő nagyon pozitívan volt előadva, és egy szép fiú volt. Hát, tehát nagyon vonzó volt, egyszer hamar túltettem magam rajta, mert azért eléggé látszott rajta, hogy bolond. És tehát én eléggé hamar erre rájöttem. A barátnőmnek nem sikerült ezt meglépnie, csak szerintem később, de azt tudtuk róla, hogy hogy női
3: testőrsége van,
4: mert annyira paranoid, és ő maga is gyakran öltözik női ruhákba.
1: Figyelj, vagy annyira paranoid, vagy annyira jók voltak ezek a női testőrök.
4: Biztos, hogy csak bennük bízott meg.
1: Mondjuk, hogyha engem megkérdezel...
4: Férfiban nem bízott meg.
1: Vagyok annyira soviniszta, hogy én is női testőröket választanék.
4: Igen, de azért is, mert ezek ilyen nagy darab, nagyon kemény csajok, mert a nők, ez sajnálattal mondom, de szabálykövetőbbek.
1: Akkor légy szíves...
4: És igazából ők maguk kevésbé vágynak hatalomra. Van, aki igen, mert mindenki vagy, csak emberből Zsuzsa! Van, de a nők között kevesebb az ilyen
1: Zsuzsa, nagyon igen? Drága vagy, nagyon drága vagy, de hadd beszéljünk a konspirációs teóriákról.
4: Jó, akkor elengedem azt a történetet, tehát sajnos minden. A következő isten, akit Tupac Amarunak hívtak, az az összes festményét összetépte és kidobta az ablakon. Így most nem tudom nektek megmutatni. Hát ennyi.
1: Köszönjük szépen.
4: Isten áldjon.
3: Köszönjük, szia.
1: Rögtön kérdezik is hallgatók, hogy van-e kedves konspirációs teóriád most? Hiszen azért most elég nagy konspirációs teória boom van.
3: Hát, ha az aktuálpolitika mentén akarunk haladni, megfontoltan, akkor én azt javaslom, hogy feltétlenül a krími eseményeket, illetve az ukrajnai eseményeket kísérjék figyelemmel, szerintem ez a nyár még fog meglepetésekkel szolgálni, illetve, hogy itthonról is mondjak, hát a Szeúzó üggyel kapcsolatban szintén azt tudom mondani, hogy érdemes lesz odafigyelni a hivatalos és a nem hivatalos hírekre, mert hát már belengedték, ugye, hogy újabb tárgyak fognak hazatérni.
1: Parancsolj, hallgató! Vonalban vagy?
3: Hello, szia!
2: Hello!
1: Szervusz, Tilos Rádió élőadásban. A telefont hallgass mindig ilyenkor.
2: Halló, erőegészség, itt a Zsámbaki. Csak azt lehet mondani, hogy a számon vetted ki a szót. Hallottok engem?
3: Tökéletesen hallunk. Szia, Zsámbaki.
2: Na, én csak a krími események miatt ugye le a legaktuálisabb, hogy tulajdonképpen ugye itt két nagy nép feszül egymásnak, az egyik nagyobb, mint a másik, de közben köztük vannak ilyen kis népek, és azokon kóstogatják. Ez a Conteónak a lényege. Ugye, mert konspirációs teóriák, a Conteónak az a lényege, hogy a krími oroszokon, meg nem tudom, kicsodákon próbálgatják egymás fogait ezek a nagyhatalmak. Kiverünk innen. Ezt lebombázzuk a repülőteret. Ott, meg mit tudom én, de az a lényeg, hogy mit válaszol rá a másik. Tehát, hogy mennyi katona kell ahhoz, hogy esetleg netán komoly lenne a sztori, akkor mi legyen vele.
1: Várjál, de ez egyszerűen a realitás teória, ez még nem konspirációs teória. Valahogy tudod, arra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy ez a két nép, mondjuk az egyik az emberi faj, a másik meg azok a gyíkok, akik a félelmünkből táplálkoznak.
2: Ja, értem. Hát jó, hát akkor ilyen alapon arról is, hogy akkor volt ember a holdon.
3: Jó kérdés.
1: Lesz szó, bizony erről is lesz szó a adásban.
2: Hát de most szóval...
1: Ott voltál, Zsámbuki? Láttad? Ott voltál, láttad?
2: Hát ez a baj. Ugye most nagyon valami másokból el kellett nekem olvasnom egy tanulmányt. Tudományos Akadémián készült, arról szól, hogy Attila, mint ami, tehát a Hungari nevű népnek, amelyet így emelegetnek bennünket külföldön, hogy tekinthető-e ősünknek, vagy sem. És én döbbenettel olvastam azokat a mondatokat, amelyeket nagyon komoly kutatók írtak le, hogy hát részben igen, részben nem, valószínűleg egymást utolértük, amikor vándoroltunk, de a lényeg az volt, hogy akkor is működött egy ilyen óriási nagy világhatalmi ilyen ambíció, aminek a részese volt Hun Attila. Tehát Attila a Hun.
3: Hát az ős, bocsáss meg, hogy közbeszólok, tehát az ős magyar Conteók, tehát az ős magyar, a magyarok igen. Eredetével, származásával kapcsolatos teóriák, azok szintén egy klasszikus Conteónak tekinthetők. Nem írtam ugyan még róla, de már beszélgettünk a blogon,
2: hát
3: erről, és előbb-utóbb. Igen.
2: Bocsász, te vagy a Tiború?
3: Igen, szia, én vagyok, bocsáss meg, nem mutatkoztam be, igen, Tiború vagyok.
2: Én meg a Rámbuki vagyok, igen. Meg hogy mondjam, hogy a honlapodat mélységes nagy tisztelettel.
3: Ó, szuper, köszönöm szépen.
2: Köszöntöm a kultúrát világban.
3: Köszönöm,
2: ritka.
3: Köszönöm, ez jól esik.
2: Ritka, ráadásul idegesít, amikor valaki jobban ír magyarul, mint én, de mindegy.
3: Jaj, na. Istenem.
1: Szuper, akkor na. Köszönjük szépen, visszamegyünk egy kicsit Conteózni, jó?
2: Jó, Oké, de mondjuk mert hódraszállásról lehet nyugodtan hosszan
1: lesz,
2: egyébként.
1: Lesz szó hódraszállásról is.
2: Vannak kérdések, vannak kérdőjelek.
3: Na. Így van. Vannak. Köszi a hívást, köszi, szia. Hello.
2: Szia, minden jót.
1: Hódraszállás?
3: Legyen a hódraszállás.
1: Legyen a hódraszállás. Én egy televíziós show-t láttam, ebben pont azt próbálták meg bizonyítani, hogy már pedig azok a teóriák, amik megpróbálják cáfolni a holdraszállást, azok igazándiból nem működnek. Vizsgálati körülmények között, ami azt jelenti, hogy kamerák előtt bizonygatták azt, hogy például az árnyék az lehet, hogy nem annyira éles, lehet, hogy a holdporban mégiscsak megmarad úgy a lábnyom, de benne fölmerült a kérdés, hogy vajon ezt a filmet kirendelte meg?
3: Hát ugye a holdraszállás konteók alap tézise az egy 61-es Kennedy beszéd, amikor Kennedy ugye kijelentette nagy nyilvánosság előtt válaszként a szovjet Sputnik sikerekre, hogy már pedig X időn belül, 10 éven belül azt mondta, a holdra le fogunk szállni. Csattanós választ adunk a szovjeteknek az űrverseny mentén. És így tovább a tehát ez tény, ez nem konteó, aztán a konteósok szépen kiderítették és mindenféle számítással alátámasztották, hogy a szakemberek rájöttek, hogy ez az elnöki ígéret nem teljesíthető, és ezért kénytelenek voltak, úgymond, a NASA és az illetékes amerikai szervek megrendezni egy hatalmas stúdióban a holdra szállás filmjét, mert nem akartak szégyenbe maradni. És akkor innen kezdve persze gömbölyödik tovább a történet, a konteósok feltesznek 8-10 klasszikus kérdést a holdra szállás állítólagos valódi filmjével kapcsolatban, és a NASA és az illetékesek ezekre megadják a kincstári válaszokat, de amennyire én figyelemmel kísértem az eseményeket, nem sikerült megnyugtatóan megmagyarázni, ugye milyen kérdések azok, hogy miért nem látszanak a csillagok a háttérben, ilyen kérdések azok, hogy milyen, ilyen kérdés az, hogy milyen furcsán vetődnek az árnyékok a Holdon, hiszen ott egyetlen egy fényforrás van a nap, illetve hát mondjuk a Föld, ha a nap megvilágítja, és onnan vissza verődnek a sugarak. Ennek ellenére az árnyékok nem párhuzamosak. Tehát úgy tűnik, mintha rejtett, legalábbis a szemlélő számára rejtett további fényforrások lennének. Szintén ilyen kérdés, hogy milyen furcsán lobog az a bizonyos amerikai zászló, hogyan maradhatott meg ugye az ominózus lábnyom, stb. A Holdcomb fúvókái miért nem alakítottak ki maguk alatt mélyedést, üregeket, ugye, mert hát a holdpor az holdpor, stb. Tehát,
1: a lábnyomra konkrétan emlékszem is, hogy ott az volt a probléma, hogy a holdpor annyira finom, hogy mikor elemelte volna a lábát az űrhajós, akkor egyszerűen összeomlott volna a lábnyom.
3: Igen, tehát nem túl szép, túl szabályos az a bizonyos űrcsizma lábnyom, mondják a konteósok.
1: De mondjuk ezzel szerintem nincs sem baj, még akkor se, hogyha kvázi lerakta valaki a lábát, és utána fixálta valahogy, hogy ott így szépen megmaradjon.
3: Azt én is el tudnám fogadni, tehát valami rögzítő szprével, vagy valami hasonlóval megörökítve.
1: Mondjuk itt, vicces ugye lenne, hogyha ezt így elmondaná a NASA, hogy
3: igen,
1: először befolytuk hajlakkal, igen. És aztán beleléptünk.
3: Igen, meg ugye hát a másik nagy kérdéscsoport, hogy a későbbi holdfelvételeken miért nem látszanak azok a hátrahagyott tárgyak, amelyek hát ott maradtak a holdfelszínén, és amelyeket nem hoztak magukkal vissza a Földre, hiszen nem érte volna meg. No, a lényeg az, hogy rengeteg hasonló kérdés van, és továbbra is főleg az amerikaiak igen jelentős hányada, tehát, hogy úgy mondjam, szabad szemmel látható százaléka továbbra is kételkedik abban, hogy ez a holdraszállás akkor is úgy megtörtént volna. Sőt, még aztán Stanley Kubrickot meggyanúsították azzal, hogy őt kérte fel az amerikai kormány, hogy mint rendező és potenciális forgatókönyvíró szépen levezesse ezt az egész holdraszállás történetet.
1: És ugye még meg se tudjuk kérdezni, hiszen meghalt.
3: Hát igen.
1: Különös körülmények között, sajnos, ráadásul folyamatosan bujkált is.
3: Nem véletlenül, ugye, kiegészítő konteó a holdraszállás konteókhoz, Kubrick halálával kapcsolatosan állítólag, mondják egyesek, Kubrick megzsarolta volna az amerikai kormányzatot azzal, hogy hát előjön a Frankóval. És elmondja, hogy hogyan is történt ez valójában.
1: De térjünk át akkor a kedvenc konteóidra, mert most ez Zsámbó kihozta be, hogy van-e egyáltalán egyébként egy konteógyűjtőnek és halmozítónak van-e egyáltalán kedvenc konteója?
3: Van, meggyőződni. Soha nem gyűjtöttem bélyeget, illetve csak kisiskolás koromban, de gondolom mindenki. Tehát egy bélyeggyűjtőnek is vannak kedvenc bélyegei. Kazanovának is biztos volt kedvenc szeretője. Úgyhogy nekem is vannak kedvenc konteóim. A magyarok közül a mindörökkönörökké visszatérő Szeuzó ügyet említeném meg, illetve a Móri mészárlást, és hát a nemzetközi konteók közül pedig a Gyatlov hágórejtélyét, a Kennedy gyilkosságot, és hát van még egy pár, de mondjuk ezeket szerettem volna úgy igazából kiemelni.
1: Hú, hát akkor beszéltünk egy kicsit a Szeuzóról, mert az nekem egy elég homályos volt.
3: Az sokak számára homályos volt, igen.
1: Egészen onnantól kezdve, hogy hogyan került elő, hogyan tűnt el, hogyan került elő megint újra, gyakorlatilag mindig ködbe vész az eleje is, meg a vége a történetnek, és néha egyszer csak így felcsillan a napfényben maga a kincs.
3: Hát ez főleg mostanában igaz, ugye, tehát a parlamentben megtekinthető a 7+1 tárgy, amely meglehetősen homályos körülmények között hazakerült most a tavasszal. Hát a Szeuzó kincsekről szerintem mindenki hallott már, tehát én részletekben nem mennék bele. A lényeg az, hogy a legelterjedtebb verzió szerint egy Balatonfelvidéki, polgárdi környéki fiatal srác találta meg ezeket a kincseket. Ez egy ezüst kincs, a 3. századból római eredetű ezüst kincsről van szó. Majd hát a találgatások, illetve a hivatalos magyar verzió szerint ezekből a tárgyakból egy kicsit eladogatott az ecseri piacon műgyűjtőknek, illetve hát régiségneppereknek, majd amikor a srác bevonult katonának, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a tárgyakat, illetve az egyéb magánásatásból származó érméket megmutatta a katonatársainak, illetve a katonai fejevalóinak, előjáróinak, akik hát szemet vethettek ezekre a kincsekre, és bizony Simeg Jóska, nyugodjék békében, az életét adta a tárgyakért. 8 nappal a leszerelés előtt titokzatos körülmények között, eredetileg öngyilkosságnak tűnő körülmények között meghalt, felakasztotta magát, és a tárgyak azóta sincsenek meg. És aztán itt már jön a nemzetközi műkincskereskedelem, titkosszolgálatok, ugye a szovjetek, magyarok és más titkosszolgálatok szerepe is felmerült a konteósok szerint, és hát hosszú éveken keresztül folyt nyomozás az ORFK-n az ügyjel kapcsolatban. Nem igazán sikerült vádra vinni a dolgot, tehát nem sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy abból egy vádképes előterjesztés legyen, de meglehetősen alapos a gyanú, vagy megalapozott a gyanú, hogy Simeg Jóska halála gyilkosság volt, és nagy valószínűség szerint azok gyilkolták meg, öngyilkosságnak beállítva, akik hát később, vagy már azelőtt ezeket a bizonyos kincseket, ezüstárgyakat külföldre juttatták, amelyek aztán a Sotheby's-nél felbukkantak, meglehetősen kalandos körülmények között próbálták őket a nemzetközi műkincspiacra bedobni, és hát a legutolsó momentuma, legalábbis a legutolsó publikus momentuma, amikor idén márciusban, ha nem csalódom, a miniszterelnök úr hivatalos sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta az ország és a világ közvéleményét, hogy a 15 tárgyból 7 tárgyat és az azokat eredetileg tartalmazó üstöt a terrorelhárítási központ 6-6-os támogatásával hazaszállították, és ezek vannak most a parlamentben kiállítva.
1: Egyébként ugye az van, hogyha valaki nagyon híres, vagy nagyon hírhet, vagy valamilyen módon a közérdeklődésre számot tart az ő személye, akkor a halála esetén mindig megindul a találgatás, hogy mi okozhatta ezt. Különösképpen igaz ez, hogyha önkezűségről van szó, mert azért azt egyfelől nehezen tudjuk elfogadni, hogy valaki véget vet a saját életének, másfelől pedig mindig felmerülnek kérdések ennek kapcsán.
3: Így van, hát a konteók genézisének, keletkezésének egyik részmagyarázata az, hogy az emberek egyszerűen képtelenek elviselni, hogy egy híres, általában közmegbecsülésnek örvendő személy, aki már szinte már félisteni státuszban láttak az emberek, tehát mondjuk egy celeb, egyszerűen öngyilkos lesz. Tehát ugye itt Marilyn Monroe-tól kezdve Elvisen keresztül egyéb kiemelkedő személyiségek halálával kapcsolatosan merülnek fel mindig kérdőjelek. Az emberi lélek úgy van összerakva, azt szokták mondani a szociálpszichológusok, hogy elutasítja ezeket a magyarázatokat, és minden áron valami háttérhatalmi mesterkedést, vagy legalábbis idegenkezűséget vél felfedezni ezeknek a haláleseteknek a hátterében.
1: Van a 27-esek csoportja, azt ismered?
3: Igen, aki 27 éves korukban igen, haltak
1: Kurt
3: meg.
1: Jim
3: Morrison, Janis Joplin,
1: igen,
3: tehát ők valamennyien olyan művészek voltak, előadó művészek, főleg énekesek, akik 27 éves korukban hát meglehetősen furcsa, vagy legalábbis homályos körülmények között vesztették életüket. Igen, ez is egy érdekes konteó.
1: Merre menjünk tovább?
3: Hát csak előre.
1: Csak előre. Azt mondom, hogy hallgassunk meg egy szép dalt, ugyanis hoztam egy nótát, amin pont John Fitzgerald Kennedy énekel, és ez pont az a beszéde, ami megalapozta egyébként később az egész csillagháborús törekvéseket, illetve az azt megelőző űrkutatási törekvéseket az Egyesült Államokban.
3: Hajrá, halljuk!

0: Köszönjük szépen JFK-nek a kis közreműködést, és ez pedig a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja, és mielőtt folytatjuk Tiborúval, szeretném elmondani nektek, hogy Csabi pillanatnyilag azért nincs itt a stúdióban, mert nagyon-nagyon korán ment haza 5:30-kor, de 5:30-tól 6:30-ig még így is önjelölt dúlaként, bábaként segítkezett a saját kisfia megszületésénél. Nem lennék meglepve, hogyha utána most együtt elaludnának anyukával, Emőkével. Minden esetre szeretettel gratulálunk innen az újszülött kis porontnak, anyukának, apukának. Én egyébként nagyon szívesen megkérdeztem volna Csabit, hogy a kisgyerek nem nyaltolja meg a szemét, mikor megszületett, de most ezt nem fogjuk. Parancsolj, hallgató!
1: Hello, sziasztok, Nagy Zoli vagyok. Szia. Érdeklődni szeretnék csak a vendégtől, hogy Móra kapcsolatban, az nem tudom, hogy foglalkoznak a konteósok vele, hogy az egy hihető história, hogy egy tatabányai postás, azt hiszem, az volt foglalkozására nézve az egyik elkövető, de mindesett tatabányai volt, az 8 darab célzott lövést ad le, vagy még többet, úgy, hogy szemkontaktusa van, tehát fejre. Mert én ezt úgy, hogy valaki nem volt katona, meg nem ölt embert, hát mondják a szakértők, beszéltem ilyennel, az képtelenség. Tehát olyan nincs, hogy valaki vesz egy pisztolyt, aztán utána lövéseket ad le, nem fejre, hanem nem testre, hanem fejre, ott, ahol szemkontaktusnak kell lennie. Tehát látja a szemét, és az ember fókuszálni fog a fegyverre, a fegyveren keresztül az illető szemére. Nem lehet így 8 embert megölni, de aztán lehet, hogy én tévedek, és nem mind fejlődés volt, amit kaptak a szerencsétlen áldozatok. Szóval nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, meg bocsika, még csak egy kérdésem, hogy Észak-Koreával foglalkoztok-e, konteósok? Ezzel lennének az én kérdéseim, és nagyon szépen köszönöm.
2: No, akkor először köszönjük a kérdéseket. Először is a Móri üggyel összefüggésben, ugye az első kötetben részletesen kiveséztük a Móri ügyet, és többek között az általad említett furcsaságot is megemlítjük. Azt, hogy egészen pontosan az áldozatok testén milyen lőtsebek voltak, és melyik testrészükön, azt én így most fejből meg nem mondom neked. Voltak fejlővések is, én úgy emlékszem. Nem véletlen, hogy az első verziók között ugye az volt, hogy egészen biztosan idegen légióban fegyverjártasságot szerzett személy lehetett az elkövető, hiszen emlékezünk vissza a Hajdú Kajzer páros Hajdú tagja. Ő ugye 3 vagy 4 évet eltöltött az idegen légióban, és róla feltételezték többek között azért, mert ő légiós volt, hogy ő volt az egyik elkövető, ugye erről bebizonyosodott később, hogy nem igaz. Tehát igen, foglalkoztunk ezzel a felvetéssel is. A másik kérdésedre pedig a válaszom az, hogy Észak-Koreával még nem foglalkoztam a blogon. Kommentek között, hát most már azért lassan 45 ezer komment gyűlt össze a Konteó blogon, tehát a kommentek között felbukkant a Kim család története és az észak-koreai diktatúra természetrajza, de fő témaként még nem foglalkoztunk vele. Ugye gondolom, feltételezem, azért kérdezed, mert vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ha Kim Jong-un és az elődei ugye nem kaptak volna külső támogatást, ez egyszerűen nem maradhatott volna fenn. Ez a diktatúra, egyesek itt még az Egyesült Államokat is meggyanúsították az, hogy mesterségesen egy olyan élő ellenséget tart mindig szem előtt, ugye, akire az amerikaiak gyűlölete kivetítődhet. Nem vagyok szociálpszichológus, tehát nem tudom megállapítani, hogy ez mennyiben helytálló feltételezés. Az viszont tény, hogy ilyen összeesküvés elméletek léteznek. De még nem foglalkoztam vele, viszont nem kizárt, hogy fogok. És köszönöm a tippet.
0: Mármint most Észak-Koreára gondolsz?
2: Mármint az észak-koreai állam létezésével összefüggő összeesküvés elméletek.
0: De ez megint egy olyan zárt közösségről van szó, amire nagyon nehéz a belátás, nagyon nehéz pontos információkat szerezni, úgyhogy az ember ilyenkor kitölti a maradék részt a saját elméjének a termékével, vagy pedig más elmének termékével.
2: Ahogy ez a konteóknál lenni szokott, tehát ugye az emberi elme irtózik az űrtől, ez a horror vakui elmélet szociológiai megfelelője, tehát amikor nincs elég információnk egy bizonyos történésről, esetről, sztoriról, akkor az alkotó fantázia, ugye, ahogy mondani szokás, működésbe lép, és a hiányzó őt kitöltjük a saját fantáziáinkkal.
0: Gondolom, az ismeretlen az nagyon félelmetes.
2: Igen, hát ugye a szorongás és a félelem közötti különbség ebben rejtőzik, ezért rosszabb a szorongás, azt szokták mondani, mint a félelem, hiszen a szorongás nem más, mint az ismeretlentől való félelem, és sokkal pusztítóbb az emberi lélekre, mint a félelem.
0: Közben itt van előtted a Conteo 2 zöld könyv, amit egyébként én néztem több könyvesboltban is. Például arra is kíváncsi voltam, hogy hova teszik ki.
2: Igen, Na és milyen kategóriánál láttad?
0: Hát tudod, így álltunk Laurával, a párommal, és néztük, hogy hol lesz ez, hogy környezetismeret, akkor oktatás, mi lesz ez, szerinted?
2: Én nem tudok erre választ adni, illetve egy részválasszal szolgálhatok. Ugye a nagy könyvesbolt hálózatok internetes oldalán is megvásárolható mindkét kötet. Az egyik a történelem nagy kategóriába sorolta, a másik pedig a természettudományok kategóriába. Sőt, az egyik internetes könyvvásárlási oldalon az első kötet a természettudományok között van, és a második kötet a történelem kategóriában, ami hát érdekes.
0: Egy hallgató azt írja, hogy esetleg ezotéria?
2: Igen, most én nagy tisztelettel viseltetek mindenki iránt, aki az ezotéria és a paranormális jelenségek híve. Ugyanakkor be kell nektek vallanom, hogy én attól tartottam egy kicsit, hogy ez lesz a könyv terjesztők első reakciója.
0: Tehát ez is lett, hiszen azt írja hallgató, hogy ő konkrétan ott találta meg egy nagy bevásárlóközpontban.
2: Ja, hát akkor ez a harmadik kategória. Én viszem a balhét és vállalom az összes következményt, én nem örülök annak, hogy ezotériához sorolják be a Conteót, hiszen ez nem az.
0: És mondanám a negyediket, publicisztika.
2: Na, ez viszont már megtisztelő.
0: Én ott találtam meg.
2: Igen, na, ez
0: én ott találtam, és képzeld el, amikor fölemeltem, akkor odaugrott egy ember, és azt mondta, hogy Conteó, és láthatóan nagyon megörült, hogy meglátta az én kezem által ezt a dolgot.
2: Na, akkor szuper, akkor meg kidobom neked a részesedést.
0: Mi több, amikor megkérdeztem a két emeletes könyvesboltban, hogy hol van a Conteó könyv, akkor általában úgy szokták, hogy beírják a címét meg a szerzőt, de a hölgy tudta már, hogy hol található.
2: Hát ez egyre
0: azt
2: jobb.
0: Mondta, hogy annyian keresik, hogy...
2: Hírek, köszönöm szépen minden olvasónak. És akkor bocsáss meg, Szabi, akkor gyorsan megragadnám az alkalmat, és hoztam én itt magammal két kötetet, és ilyen betelefonálós, kérdezős, válaszolós keretek között szeretném ezeket kiosztani a hallgatóknak. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor én most feltennék egy kérdést, egy konteós kérdést, és az első helyes megfejtő, aki betelefonál, és bemondja a frankót, az kap egy zöld könyvet. Jó, dedikálva, ráadásul, ha úgy szeretné. No, ha készen álltok, akkor én rögtön fel is tenném az első kérdést. Biztos hallottatok sokan már a Majestic 12 nevű titokzatos csoportról. A konteósok szerint ez egy olyan tanácsadó testület, amely mindenkori amerikai elnöknek ad nemzetbiztonsággal összefüggő kiemelt tanácsokat, különös tekintettel az idegenek kell kialakítandó kapcsolatra és a kommunikációra és azokra a tendőkre, amelyeket majd az Egyesült Államok elnökének meg kell lépnie, amikor a hivatalos bejelentés megtörténik. No, tehát állítólag ez a Majestic 12 nevű csoport. Azt szeretném én tőletek kérni, hogy soroljatok fel nekem legalább három nevet, azon emberek nevét, akik ennek a csoportnak valaha is tagja voltak, és ezen nevek között legyen legalább egy magyar, jó? Tehát három név, és ezek között legalább egy magyar nevet kérünk szépen.
0: Hú, nagyon izgalmas. Olyan kíváncsi vagyok arra, hogy aki esetleg nem tud ilyen neveket, az milyen nevet próbál megbedobni. Tudod, hogy kitalálja, hogy ki lehet benne szerinte.
2: Igen. Annyit elmondok, hogy valamikor a 40-es évek végén jött létre ez a Majestic csoport, tehát...
0: Igen, sajnos talán... itt a friss politikai vezetőket nem lehet elsütni.
2: Nem. Itt egy klasszikus neveket kérnék szépen.
0: Parancsolj, kedves hallgató!
1: Halló!
2: Halló, szia!
1: Boros Bence.
2: Szia!
0: Szervusz, Bence!
1: Szóval a három név az Einstein, Oppenheimer és von Braun. És a magyar pedig Tellerede.
2: Tökéletes. Túl is teljesítetted egyel, tehát nagyszerű, valóban Tellerede. És hát tegyük hozzá még azt, hogy többek között még Neumann János is bekerült állítólag ebbe a csoportba. Nagyszerű megoldás, Bence, köszönjük szépen. Ha valahogy majd elküldöd az elérhet, illetve hát a nevet, hogy milyen névre szeretnéd a...
0: Igen, légy szíves, küldj el nekem egy jelszót a szabikukac.tilos.hu címre, és akkor jó, azt a jelszót beleírjuk a könyvbe, és én pedig válaszként megírom neked, hogy hova tudsz jönni. Egyébként a Mária utca 54-ben van a Tilos stúdió, itt tudod majd a technikustól átvenni nap 24 órájában, tehát jöhetsz nappal, éjszaka, bármikor.
3: Oké. Okay.
0: De várj, még azért ezt magyarázd meg, hogy ezt honnan tudod. Találtál egy régi könyvet a padláson, ami kézzel volt írva, titkos írással,
2: megfejtetted? Esetleg leveleztél valamelyikükkel.
3: Sajnos nem álltam velük kapcsolatba, hanem olvastam a Conteo könyvet, az első kiadást, és emlékeztem erre.
2: Ragyogó, erre szuper, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
2: Köszönöm. És gratulálunk, szia.
0: A népművelés.
2: Így van, a népművelés. Már megérte.
0: Érkezett egy olyan válasz is, hogy Fox Mulder, Dana Scully, Réka Sikároly.
2: Igen. Határesetben ezeket sajnos nem tudjuk elfogadni.
0: Merre menjünk tovább? A kedvenceid, Kennedy.
2: Melyik?
0: Melyik Kennedy
2: ugye,
0: legyen?
2: Mert ugye mindkét Kennedy. Hát vegyük a klasszikus JFK-t szerintem.
0: JFK-t, aki az előbb ugye énekelt nekünk.
2: Igen.
0: Let us begin.
2: No, tehát... Kennedy elnök, ugye a Kennedy gyilkosság, nagyon sokan különben a 20. század nagy Conteo őrületét a Kennedy gyilkosságtól kezdve számítják. Ugye biztosan sokan tudjátok, de elmondanám, hogy 63. november 22-én történt Dallasban, és hát Amerika legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb elnökének korai haláláról van szó, úgyhogy nem csoda, hogy akkora hullámokat vetett, amekkorákat vetett. Ráadásul ugye a gyilkosság körülményei, majd a gyilkosságot követő vizsgálatok, nyomozások, hát mind-mind olyan kérdőjeleket hoztak fel, vetettek fel, amelyekre megnyugtató magyarázat a mai napig sem született. Most így, ahogy visszaemlékszem, anélkül, hogy pontos számot mondanék, legalább 20, de biztos 15, legalább 15 olyan elmélet van, amely Kennedy halálának valódi hátterét hivatott feltárni. Ezek között a szervezetbűnözéstől, tehát a maffiától kezdve a szovjeteken át a kubai rezsimig minden megtalálható, amit emberi fantázia kidolgozni képes. És az az igazság, hogy az elmúlt, most én gyorsan ki nem számolom, 51 év alatt nem sikerült megnyugtatni Amerika és a világ közvéleményét arról, hogy hát valóban Oswald lett volna a gyilkos, és pláne nem arról, hogy Oswald lett volna az egyedüli fegyveres, aki ott a tankönyvraktárból leadta azokat az ominózus lövéseket.
0: De ahogy Mike nagyszerűen megjegyzi itt a cseten, 2 év múlva feloldják a titkosítást. Tehát 2 év múlva letelik az 50 év, valószínűleg egyébként meg lesz hosszabbítva ez, mert úgy szokás ilyenkor, de lehet, hogy hozzájutunk valamilyen információhoz. Egyébként az van haláleseteknél, különösen igaz az, mint mondjuk főzésnél van az, hogy ha zsírt meg cukrot hozzáteszünk, az mindenképpen érdekeset produkál az ételből. Ugyanígy a haláleseteknél bármikor hozzá lehet csapni ugye a zsidókat, a gyík embereket, Bilderberg csoportot, szabadkőműveseket, és akkor ezen túl még van egy csomó más egyéb tényező John Fitzgerald Kennedy halála kapcsán, amivel lehet foglalkozni.
2: Igen, hát a zsidókat, illetve a Mossadot kihagytam, noha az is nagyon lényeges összetevője az összeesküvés elméleteknek, amelyek a JFK halálával kapcsolatosak. Ugye többek között azzal vádolták meg így utólag Kennedy elnököt, hogy ő a palesztin-izraeli szembenállásban hát inkább a palesztinok felé kacsingatott volna tán. Ugye Kennedy volt mindeddig az egyedüli katolikus vallású amerikai elnök, és hát valamilyen okból kifolyólag azzal is megkínálták, hogy ugye itt a vatikáni kapcsolat és a vatikáni összefüggések, hogy az akkori Vatikán is inkább a palesztinok mellett állt volna. Szóval jó komplikált, és az az igazság, hogy kedves olvasóval, illetve hát hallgatóval én vitatkoznék, nem vagyok távolról sem biztos abban, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy a Kennedy gyilkossággal kapcsolatos akták akár 10%-a feloldást nyerne a titkosítás alól.
0: Hát meg, hogyha feloldást nyer, akkor mi nyer feloldást? Tehát, hogy pusztán az, hogy kapunk valamilyen iratokat, amiről azt mondják, hogy ezek 1965-ös, 66-os vizsgálati eredmények, ez még nem bizonyító erejű, csak annyit jelent, hogy ők azt állítják róla, hogy ezek 66-os eredmények.
2: Igen, arról nem beszélve, ugye, hogy a Conteosok ultima rációja, utolsó érve mindig az, hogy bármilyen bizonyítékkal szembesítik őket. Azt mondhatják, és azt mondják, hogy ez a bizonyíték hamisított. Tehát ezzel lesöpörhetünk mi, konteósok, bármilyen bizonyítékot, de itt most nem erről van szó, tényleg meggyőződésem, és nem nagyon szoktam ilyet mondani, de tényleg meggyőződésem, hogy a Kennedy gyilkosság valamennyi részletével kapcsolatos információra még legalább egy ember öltőt, hanem kettőt kell várnunk.
0: Nagyon kedves vagy, hogy így mondod, hogy várnunk.
2: Én nagyon derűlátó pali vagyok.
0: Ülve kibírjuk, de nézzük meg azokat, amik nem a klasszikus nagy Conteo válaszok a Kennedy gyilkosságra. Az ugye tény, hogy meghalt.
2: Hát, látod most, hogy erre így rákérdezel, olvastam ám én olyan verziót is, ami arról szólt, hogy megrendezték ezt az egészet, és valójában Kennedy ki akart vonulni emelt fővel, mert ha egy szétlőtt fő emelt lehet, tehát emelt fővel ki akart vonulni az amerikai közéletből, mert annyira elege volt egyrészt az őtövező celebkultuszból, másrészt pedig hát ő annyira beteg volt, tehát nagyon komoly mindenféle ízület és egyéb panaszai voltak, keringési rendellenességek, hogy élete utolsó hónapjaiban már csak úgy tudott nyilvános szereplést vállalni, hogy előtte nagyon jelentős vitamin és egyéb ilyen roborálószer koktélokat kapott, sőt LSD-ről és egyebekről is beszélnek. Tehát.
0: Hát pont most láttam a Komornik című filmet, és ott egy adott ponton megkérdezi a Komornikát, hogy hány tablettát is szedtem be ma, és akkor mondja, hogy 103 darabot uram.
2: Elképesztő mennyiségű gyógyszert szedett be, különben ezt objektív források is megerősítik, és hát az a nagyon kevés, amit az orvosi dossziéjából nyilvánosságra hoztak, az azt támasztja alá, hogy valóban hihetetlen fájdalmai voltak, tehát fájdalomcsillapítók és ilyen szerek nélkül gyakorlatilag már fizikailag is összeomlott volna.
0: Egyébként tényleg az sem biztos, hogy ő meghalt, tehát az is lehet, hogy egyszerűen ki akart vonulni a közéletből, és megrendeztek egy ilyen eseményt, hogy ő boldogan élhessen egy sokkal zártabb körülmények között, viszont nem tudom, a családjával és mégsem az egész világ közvéleményével a háta mögött.
2: Igen, vannak ilyen vélekedések is, most nem azt mondom, hogy ezek a legcombosabb vagy leghihetőbb forgatókönyvek, de kétségtelen ez is szerepel, és az is szerepel az elképzelések, illetve az összeesküvés elméletek között, hogy a saját halálát rendezte meg, tehát ugye már említettem az orvosi, illetve az egészségügyi állapotát, szembesültől már mindenféle 63 őszére már mindenféle politikai problémával is, és gyakorlatilag mondja ez a bizonyos Alconteo, az ő emberei bérelték fel Oswaldot, illetve hát a valódi lövőt, és egy ilyen látványos kvázi öngyilkosságot követett el Kennedy, hát hogy ne öngyilkos legyen klasszikusan, akkor azt szerette volna, hogy egy utolsó olyan momentum zárja le az ő életét, ami még inkább idolszerűvé, még inkább hősé, még inkább felejthetetlen amerikai elnökké teszi.
0: És ugye állhat a háttérben a depressziója, állhat a háttérben az is, hogy halála után még jobban összehozza a nemzetet, de mi van akkor, hogyha egy nagy értékű biztosítást kötött a halála esetére?
2: Igen, hát mondjuk az életbiztosítási kötvényét még nem szellőztették meg a neten, de elképzelhető, hogy... Habár az az igazság, hogy a Kennedy család vagyonosodási vizsgálatát, ha elvégezte volna valaki, vagy elvégezné valaki, hát arra kellene rájönnünk, hogy nem igazán szorult ő egy bármilyen nagy összegű életbiztosításra. Ugye a Kennedy papáról, Joseph Kennedyről, aki az Egyesült Államok londoni nagykövete is volt, sok más egyéb beosztása mellett köztudott volt már a 60-as években is, hogy a Kennedy vagyon megalapozását a prohibíció idején a mafiával történő üzletelés során szerezte. Nagyon-nagyon komoly sápot szedett az öreg Joe a szervezett bűnözéstől, amikor ugye az alkoholtilalom idején Kanadából és más helyekről importálták ugye a jó kis kanadai viszkit, meg a kubai rumot és egyebeket. És hát ugye a további kontaok arról is szólnak, hogy annyira lekötelezte vagy elkötelezte magát a mafiával szemben, hogy amikor Kennedyt különben mafia segítséggel, mondják az összeesküvés elméletben hívők, tehát amikor a szervezett alvilág anyagi segítségével megválasztották elnöknek, akkor a maffia joggal bízhatott abban, hogy hát most jön el az aranykorszak számukra, hiszen a Kennedy család nem lesz hálátlan a befektetett lóvéért. Ezzel szemben ugye az történt, hogy az öcs, tehát Robert Kennedy lett az igazságügyminiszter, és a legfőbb ügyész, ugye, ami Amerikában egy és ugyanazon személyhez kapcsolódik. És noha mondom, az alvilág azt

0: fűződik.
1: Megjött közben Csabi. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a Kennedy történetét. Szuper. Hallgassunk egy kis zenét, és behívjuk őt, és megkérdezzük tőle, amit megkérdezhetünk.
0: Okay.
1: A vendégünk Tiború, ez itt a harmadik utas. Hallgassatok minket.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szeretettel köszöntjük Csabit is a stúdióban.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, szia Tibor.
3: Hello, Csabi.
1: Csabi, az
3: mik azok a karikák szemed alatt?
2: Egyrészt ez a szexepilem, másrészt meg hát ma reggel fél hétkor végül is világra segítettem gyermekemet a saját fürdőkádamban. Kedves feleségem.
1: De tényleg te voltál a bába, minden, az orvos.
2: A bába szerintem a természet, a gravitáció és a tolóerő volt, amit a kedvesem kifejtett. Nagyon izgalmas volt, mert volt egy pillanat, amikor még fájt, és utána a következő pillanatban azt mondta, hogy jön ki a feje. Azonnal megyek be a fürdőkádba. És onnantól már csak percek voltak, és hopp, kijött a kis legény, pedig az orvosok azt mondták, hogy leány lesz.
3: Ennyit az orvosokról.
2: Egy jó névadó bulit kell majd tartani, azt hiszem.
1: Mi Margit?
3: Conteo.
2: Igen, vajon miért mondták azt, hogy leány lesz?
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen tréfa az orvosok részéről.
2: Minden esetre a valóság az, hogy fiam született már reggel, úgyhogy...
3: Isten éltesse.
2: Örvendünk.
1: Isten éltesse, de Csabi, nyugtass meg, hogy nem nyalta meg a szemét, mikor világra jött.
2: Nem, de furcsa nyelveken elmondott néhány imát.
1: Merre haladjunk tovább? Mit szeretnél?
2: Én azért ezt az UFO kérdést feszegetném, mert most így ez a jövevény, akivel ma találkoztam, eléggé ilyen csúcsos a feje így hátrafelé, hogy az UFO kérdést szerintem nem vettük át eléggé komolyan, hogy egyrészt mik azok a bizonyítékok, hogy mi már egy meglevő életformának vagyunk csak egy továbbadása egy másik bolygóról, másik, nem is tudom, űrállomásról, vagy...
1: Tehát most a pánspermiára gondolsz?
2: Igen, ilyesmi. Kezdjük ezzel a fajta elmélettel azt, hogy...
1: De ez nem elmélet, ez tudomány.
2: Jó, akkor...
3: Ez konspirációs gyakorlat, nem elmélet. Hát bizonyítékokat kérsz, vagy bizonyíték szót említetted, ugye ezzel állunk itt a legrosszabbul. A konteósok nem igazán arról híresek, ugye, hogy két példányban lefűzött dossziékba közjegyző előtt, vagy közjegyző által hitelesített bizonyítékok, dokumentumok tömkelegét tedjék az elméleteik mellé. Ugye az, hogy az emberiség, az ember honnan származik, hogyan származik, hát legalább három, vagy de inkább még több elmélet folytat itt mindenféle csatát az elmúlt évezredekben. Hát a legismertebb kettő, ugye a teremtés elmélet, illetve hát az evolúciós elmélet. És akkor ezek között, vagy nem is tudom, ezek mellett ott van ez a harmadik, ez a bizonyos kívülről történő megtermékenyítés, vagy nem is tudom, pánspermia elméletnek is nevezett dolog, ami hát ugye azt mondja, hogy valahonnan a bolygó közi térből, vagy legalábbis a világűrből származó kvázi spermiumok megtermékenyítő részecskék érkeztek a Földre, és akkor itt megint ugye x-féle elképzelés van.
2: Szerintem a majmokat termékenyítették.
3: Egyesek
2: meg.
3: Szerint igen, tehát a főemlősök közül a legfejlettebbeket, ugye az a akkori, vagy nem tudom mikori majmokat, vagy majomszerű.
2: Hát most a jövő héten lesz egy dokumentumfilmnek a bemutatója, amikor már ugye lovagolnak a majmok, és éppen a embertársadalommal való.
1: Illetve ezt mutatta be a 2001 űrod összeje elején, amikor ott,
3: az egy nagyon
1: ott
3: nagy
1: fekete monolitnál elkezdenek tudatra ébredni.
2: Tehát ezek tények, és ugye mikor is készült a 2001 űrod összeje? Hát azóta az már biztos tény, tehát ott van dokumentum. Sőt, ugye mikor írtak le azt a
1: tényt. Akkor itt az idő, hogy előálljak a kis ajándékkal, mert te mindig olyan kedves vagy, hogy hallgatóknak hozol Conteo könyveket. Én is hoztam most neked valamit.
3: Azt a betyár iskoláját, ezt most én így nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy egy műanyag zacskóban egy barnás, vöröses porszerűség van, és még mielőtt itt értesítenétek az illetékeseket, gyorsan elmondom, hogy rá van tűzve egy kis címkeszerűség, amin egy űrhajó látható, és azt mondja, hogy Roswell UFO Crash Site Soil, tehát a Roswelli UFO lezuhanás helyéről származó földminta.
1: Hiteles, az is oda van írva.
3: Hiteles, igen, tehát Certificate of Authenticity, igen, az is van, úgyhogy ez szuper, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt díszhelyre fogom otthon kitenni.
1: De kedves hallgató! Meg, előbb beszélt a hallgató, parancsolj hallgató!
3: Hello, szia!
4: Tehát szeretnék gratulálni az apukának.
2: Köszi.
4: Nagyon szép történet ez is. És én az óriásokról szeretnék kérdezni, ha már így belevágtunk ebbe az UFO témakörbe, ezekről a bizonyos óriásokról, ami minden vallásban, minden ilyen tárgyi emléken föltűnnek, aztán hirtelen eltűntek a földről, hogy ez most kapcsolható a földön kívüliekhez, vagy egy másik emberfaj, ami szépen eltűnt így az évezredek során a föld színére. Ha van valami információtok, szívesen hallgatom. Köszönöm.
3: Köszönöm. Szia, köszönjük a kérdést. Hát ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, egyrészt megerősíteni, amit mondtál, tehát az összes általam ismert, felületesen ismert vallás és mitológia tartalmaz célzásokat, nem is igazán célzásokat, hanem sztorikat óriásokról. Másrészt pedig hát a net és a kultúrtörténet tele van olyan leletekről szóló híradásokkal, amelyek szerint mindenféle archeológiai és egyéb feltárások helyén olyan csontokat találtak, amelyek óriási emberek csontvázához tartoznak, vagy tartoztak, vagy tartozhattak. Mindenféle koponyákról, combcsontokról, és talán még egész csontvázakról is van szó. Az az igazság, és akkor most egy picit szembe megyek a konteós énemmel, az az igazság, hogy tudomásom szerint ezeknek a leleteknek, ezeknek a fényképeknek a jelentős részéről viszonylag rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy hamisítványok, tehát vagy önmagában a lelet hamisítvány, vagy később a fényképet manipulálták, illetve még egy olyan magyarázat is van, részmagyarázat, hogy ezek a bizonyos csontok olyan fosziliák, tehát olyan csontleletek, amelyek egykoron akár dinozauruszokhoz és más nagytestű állatokhoz kapcsolhatók, tehát nem emberi csontok. Én bevallom neked őszintén, nem találkoztam egyetlen egy olyan viszonylag megbízható forrásnak, vagy forrásból származó információval sem, ami egyértelműen akár DNS vizsgálattal, akár mással bebizonyította volna, hogy az óriás csontleletek közül bármelyik emberi DNS-re.
2: Tehát akkor nem óriások ivadékai vagyunk, hanem óriások vállán kerültünk ide.
3: Igen, Newton és egyebek mentén mi is kijelenthetjük. Annak ellenére, hogy Denikel mester, akinek valamennyien nagy tisztelői vagyunk, feltételezem.
1: Mint általában minden péket tisztelünk.
3: Igen.
2: Én a svájciakat tisztelem.
3: Úgy általában, ő svájci volt, tehát akkor így ezzel nincs probléma. No, tehát Denikennek van egy olyan könyve, ugye, hogy óriások ivadékai vagyunk, vagy valami hasonló a magyar
2: Istenek
3: címe.
2: Istenek ivadékai vagyunk.
3: Istenek ivadékai vagyunk, és azon belül pedig talán valami óriás csontleletekkel is foglalkozik. No, tehát nem igazán érzem magam illetékesnek ennek a...
2: De térjünk vissza az UFO kérdésre, illetve igen. Ez az a lehetőség, hogy egyrészt volt ez a űrsperma elmélet, ugye, hogy valahogyan egy tudatos vagy nem tudatos megtermékenyítés után valamilyen földi keresztezés jött létre egy űrből származó, akár a Siriusról származó spermacsomaggal, amiből ezek a humanoid dolgok jöttek, ami még mindig sokak szerint egy éles ugrás a majomhoz képest.
3: Igen, hát itt most ugye megint visszanyúlnék a mitológiához, és azon belül a mezopotámiai, babiloni, sumer mitológia elemekhez. Ők nagyon érdekesen, és az általam ismert történetek közül, de akkor meghallgatjuk, hogy...
2: Tessék, hallgató, szia!
5: Erő egészség. Zsámboki megint csak egy félmondat elejéig szeretnék kicsit a Lemnek van az Úrhangja című, szerintem kulcs műve. És abban ugye az van, hogy hát az űrsperma elmélet az neki máshogy néz ki, hogy egy előző univerzum üzen bizonyos sugárzással, és akkor aznak az életfakasztó ereje az teszi termékenyé mondjuk a mi fajtánkat, ez a alapelve. Hát én ezt nem nagyon tudom elképzelni, de nekem erre viszont a mű maga az egy zseniális történet. És még egy apróság, hogy Denikem mestert meg ne bántsátok, mert ő békességben és boldogságban bolondult meg, tehát...
2: Addig jó.
3: És azért valamennyien irigyeljük is őt.
1: Szerintem nem bolondult meg, egyszerűen elvitték az agyát az UFO-k.
5: De és jó, és akkor most legyen azt, akkor mi van Pataki Attilával?
2: Őt még nem neutralizálták.
1: Igen, nekünk is van egy Denikem.
3: Különben itt a
5: cseten megkérdezte. De fogják egyszer.
1: Köszi, köszi, szia.
3: Különben itt a cseten megkérdezte az egyik hallgató egy pár perccel ezelőtt, hogy én hogy szeretnék meghalni. Nem akarom itt beborongósítani a hangulatot, minden esetre erre csak azt tudom mondani, van egy komoly és egy kevésbé komoly válaszom. De a komoly válaszom az, hogy nagyon remélem, hogy szívrohamban. A másik pedig az, hogy remélem, hogy elvisznek az UFO-k, tehát ezt a fazont, azt fogják mondani, hogy ezt a fazont kár itt hagyni.
2: De ez lenne a halálod?
3: Hát, földi szemmel
2: hát most
3: nézve.
2: Fog kijönni, már 2-3 dokumentumfilmnek a bemutatóját is láttuk, ahol azért mennek el az űrhajósok, hogy nem önmagukat mentsék, és nem a saját gyermeküket, hanem az egész emberiséget. És nekik találjanak egy új otthont, stb. Stb. Én... Nem készül most túl sok Noé-s film? Ez a hollywoodi Conteónak lenne a... azt hiszem, múltkor beszéltünk is róla, hogy vajon előrejelzéseke és kötelező szerepminták kell, amit Hollywoodtól kapunk, hogy éppen most jönnek az óriás szörnyek, és menni kell, bezárkozni a táborba, jól kell magunkat érezni a tábori ágyon is, meg alatta is.
1: Vagy hogy pontosan melyik filmet vegyük a viselkedés mintának?
2: Melyiket ne?
3: Hát ugye ez olyan, mint a konteózás, tehát rá van bízva az emberre, hogy a választékból melyik verziót csipegetik magának. Különben ez a Hollywood konteó, ez egy nagyon érdekes dolog. Születtek erről elég komoly kimutatások.
2: Mert a termék elhelyezés és a termék használat az egyértelműen bizonyítható, hogy rengeteg létező sorozat és filmekben úgy adnak elő és el termékeket, hogy azzal magát a használatot rágják. Igen, az emberek szájába.
1: Hol válik el ez a köznevelésről? Tehát az, hogy egyszerűen át akarnak adni nagyon fontos információkat a népnek.
2: Például, hogy hogyan biztosítsuk ki az RPG-t?
1: Például.
2: Mert az szinte minden második akciófilm.
1: De várjál, betelefonáló ketté szakított téged.
3: Igen, nem is tudom, mit kezdtem elmondani? Hát, valami nagyon okos dolgot, biztos.
1: UFO-król volt szó.
2: Igen, vissza kellene térni az UFO-hoz.
3: De térjünk most... vissza, hogy általában aztán majd biztos látszott.
2: De valami. Általában nem lehet. Tehát egyrészt van az az elmélet, ugye, hogy az emberek és az UFO-k, de most az UFO-k alatt mondjuk azt, hogy a nem földi eredetű lények kapcsolatban állnak egymással. Próbáljuk meg ezt tisztázni. Száraz tényeket kellene ezzel kapcsolatban.
1: Hát az egyik, amit szerintem talán múltkor is elmondtam, hogy mióta vannak UFO észlelések. Hogy a második világháború után felszaporodtak az UFO észlelések, és hogy ennek az az oka, hogy elkezdtük a nukleáris kísérleteket. És
2: de azokat csak azért csinálták, hogy Godzillát megöljék, azok nem kísérletek
1: lehet,
2: voltak.
1: Lehet, de hogy messziről is lehet látni, lehet érzékelni ezeket a kísérleteket, és ez olyan volt, mint amikor a szülő észrevette, hogy a gyerek megtalálta a gyufát, és elkezdtek nézni minket, és figyelni minket, hogy mit játszunk azzal a gyufával, hogy nehogy magunkra gyújtsuk a házat.
3: Hát minden esetre, ahogy mondani szokás, az atomkorba történő belépés az egy olyan civilizációs, márha civilizációs lépcsőfok, ami minőségileg teljesen új helyzetet eredményezett. Elképzelhető valóban, hogy ez volt az első olyan jel, ami onnan kívülről arra utalt, hogy ezek értelmes lények, hiszen most már el tudják önmagukat pusztítani.
1: De David Icke-nál van az, hogy ugye eredetileg a DNS spirálunk az 16 karú volt, és hogy pont a gyíkemberek azok letéptek abból 14 spirált, hogy olyan magas képességeink, amikkel egyébként uralni tudnánk a testet, a teret, meg az időt, azok ne legyenek a birtokunkban.
3: Igen. Ja, tudom már, miről beszéltem volna, amikor a hallgató telefonált, tehát a mezopotámiai mitológiáról, illetve a hiedelemvilágról. Tehát ott írják le nagyon érdekesen, és ismereteim szerint a legprecízebben azt, hogy hogyan is történhetett ez a bizonyos kívülről jövő fajnemesítési próbálkozás. Ugye náluk vannak ilyen félistenek, akik aztán ilyen rabszolga alfajt tenyésztenek ki, majd ezeket elkezdik nemesíteni, stb. Stb. Tehát nagyon, nagyon érdekes megközelítési mód a mezopotámiai hitvilág, és ilyen szempontból ugye pont a gyíkemberes konteumban, a blogon olvasható gyíkemberes konteumban utaltam vissza erre, meg az X bolygóról szóló posztban, ugye a Nibiru-val kapcsolatos eszmefuttatások kapcsán, hogy ha félreteszünk mindenféle egészséges gyanakvást és szkepticizmust, az az igazság, hogy ha az ember azt egy egységes egészként tekinti, tehát a sumer hitvilágot, sumer-babiloni, akkád, tehát egyáltalán a mezopotámiai hitvilágot, és kicsit konteos szemmel olvassa át ezeket a legendákat, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy egységes, koherens, belső logikával
2: rendelkező. Na de várjunk. Hát ez a legrosszabb, világ. Amit lehet mondani, mert mi azt tanultuk az iskolában, hogy az őshagyomány szájról szájra adódott tovább. És voltak őshagyomány elmondó emberek, akiknek az élete az volt, hogy azt a nagyon nagy őshagyományt, ami odáig felgyűlt, azt ők pontosan el tudták mondani, dalba szedve, vagy egy kicsit, nem is tudom, rímelve, és
3: hát úgy könnyebb volt észben tartani.
2: Igen, de erre jött egyfajta leírás, és ugye volt a szövegromlás, illetve a különböző dialektusok és szociokulturális adalékokkal megkent történet, mert ugye van az az alap, amikor az emberiség kultúrtörténete összefonódik, és ez minden szentírásban benne van.
3: Az indiaiban is gondolom, ez hozzátok még közelebb áll. Ott vannak azok a bizonyos... Hát, mai szóhasználattal gyakorlatilag űr anyahajóknak nevezhető V-bet is, most nem jut eszembe a neve, hogy hogyan is hívták ezeket. Tehát amiken közlekedtek az istenek is.
2: Vajra.
3: Nem.
2: Varuna?
3: Varuna. Nem, vagy ez, na mindegy.
2: Hát van Varuna.
3: A lényeg az, hogy ezeken az űrkompokon, vagy az űr anyahajókon közlekedtek az istenek, és mindenféle űr összecsapások.
2: Mert a vajrák, azok ugye az űrből leesett darabkákból, tehát űrmeteoritokból készültek az első gyémánt jogarok, ami a múlhatatlan és mozdíthatatlan tudat szimbóluma.
1: Ne fraktalizálódjunk.
3: Csak mondtam,
2: hogy ennek van köze hozzá.
1: De egyébként az, hogy azt mondod, hogy az ősi hitvilág koherens volt, hát azért az cél nem, hogy koherens legyen, különben nehéz lett volna, hogy fennmaradjon.
3: De az a döbbenetes, hogy 21. századi szemmel is koherens. És ha ezt a mezopotámiai hitvilágot oda teszed a mostani konteós elképzelések mellé, vagy mögé, akkor elképesztő párhuzamok, de hallgassuk a...
2: Tessék, Ezó magazin. Halló. Semmi? Senki? Oké, 2:15:37, még egy kicsit lehet betelefonálni, illetve megkérdezni, hogy...
3: Vináma, bocsánat, köszönöm.
2: Igen, mert hogy Varuna egy egészen másik figura volt, Vinámak. De öreg Varuna.
3: Arra azért figyeltek oda, mert az egyik másik hallgató azt mondja, hogy a Tilosból elég uncsi, hogy ilyen haver promó rádió lett.
1: Mi pedig így szeretjük. Parancsolj, hallgató!
6: Sziasztok!
3: Szia!
6: Ja, Max vagyok, a magánsofőr. Vimána.
1: Igen,
3: Vimána. Még tökéletes. Köszönöm szépen, Max.
2: Vimána. Így van, Vimána.
3: Oké, szuper.
2: Köszönjük.
3: Köszi.
2: Hát, ezért szeretjük a Tilos Rádiót, mert a hallgatók is velünk vannak.
1: Igen, meg érdekes, hogy a házit rólunk azt mondja, hogy haver promó lett, közben hát mindenki a barátai társaságában szereti jól érezni magát, megélni az életet.
3: Mondhatnánk nagy neveket is.
1: Ez teljesen természetes.
2: És nincs mese, azért az összeesküvés elméleteket közösen rakjuk össze, mindenki sző bele egy-egy szálat.
1: De az egyik hallgató teljesen másképp közelítette meg, azt szeretnék kérdezni, hogy mi a legviccesebb, illetve a legszánalmasabb konteó. Én kettő is választanám. A legviccesebb konteó szerinted mi, vagy neked mi a fejedben?
3: Hát nem tudom, hogy vicces, nem tudom, most ezzel egy kicsit itt zavarban vagyok, mert erre
1: végül
3: nem tudnék
1: egyébként
3: válaszolni.
1: Egyébként, hogyha az ember jól érzi magát, akkor bármelyik vicces.
3: Bármelyik vicces lehet. Hát a legszánalmasabb most akkor itt hatalmas levegőt veszek és kockáztatok, mert biztos egészen sok embert fogok magamra haragítani. Ugye sokan kapacitáltak engem, hogy a chemtrail jelenségről írjak. Nem írtam szándékosan, mert még azzal a tényleg minimális természettudományos ismeretanyaggal is, amivel szerénységem rendelkezik, még azzal is úgy igazából átlátható, hogy az a chemtrail elmélet, amit olyan nagyon sokan hangoztatnak, tehát az úgy nem tartható. Na, tehát ezért nem.
2: De az a baj, hogy nekem a chemtrailről mindig eszembe jut Stanislav Lem, ahol ugye kemokrácia volt, és különböző mennyiségű pszichedéliummal fröcskölték az embereket. Először csak annyit, hogy szóval, hogy a valóságnak a különböző szintjeit meglássa, és akkor lehet egyrészt azt mondani, hogy a spriccelőt se veszem észre, vagy még a spriccelőt észreveszem, de már nem tudom, hogy mit kellene azon túl észrevennem. És lehet azt mondani, hogy mit is mondanak, terhelési tesztet végeznek a repülőkön, és így a párával, a vízpárával tudják a legjobban ezt a repülési utat és aerodinamikai adatokat kinyerni, de Én szeretem a nanorobot elméletet, ami azt mondja, hogy bennünk vannak, és már rég azt csináljuk, amit a nagy gombkezelő mond nekünk.
3: Igen, ugyanakkor, amikor chemtrailről beszélgetek a barátaimmal és a konteósokkal, akkor mindig el szoktam mondani azt, hogy ha semmi másért nem, azért kételkedem én a chemtrail jelenség konteósok által, vagy összeesküvés elmélet hívők által hangoztatott verziójában, mert a háttérhatalomnak ennél sokkal finomabb, sokkal olcsóbb és sokkal észrevehetetlenebb módszerei vannak arra, hogy birkák silányítsák a tömeget. Hát igen,
1: a rádió, szóval...
2: Az egzisztenciális ellehetetlenítés, és akkor azt hiszem, hogy a kommunikációs ösvények kijelölése, talán még ez a másik, amivel lehet ezt a dolgot.
1: Meg én mondanék egy másik aspektust a chemtrailről, hogy ha létezik chemtrail, az egy olyan fajta hatás az én életemre, amit nem tudok kivenni. Nem tudok ellene védekezni, akkor se, hogyha leveszem vagy felveszem ezt az alufólia sapkát, ami most is rajtunk van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem tudok ellene védekezni, akkor nem kell vele törődnöm, hanem meg kell próbálnom az adott keretek között
3: vele.
1: Együtt élni
3: vele. Igen, igen.
1: De lehet, hogy ez már csak azért van, mert tudod, a bepermetezett kemikáliák, azok
3: ez már letompították. Ez már a hatása, igen, a külső beavatkozásnak.
1: Most találkoztam Fonagutnak a 2081 című novellájával, ott az van, hogy mindenki egyenlő.
2: Harrison Bergeron és a fejpánttal butított népség.
1: Igen. Parancsolj, hallgató, aztán elmondom.
7: Halló, halló! Szép jó napot mindenkinek! Szervusztok, Cukros Ivike vagyok.
3: Szia!
7: Én afelől érdeklődnék, lehet, hogy teljesen szét van csúszva az agyam. Valamikor egy olyan jó 10-15 évvel ezelőtt szó volt arról, hogy azért nem fogadnak el nagyon-nagyon sokan különféle védőoltásokat, mert hogy a fecskendővel együtt valami külön pici kis csippet juttatnak be a szervezetünkbe. Ezt valahol én álmodtam, vagy volt valóban ilyenről?
1: Nem, ez tény.
7: Jó, hogy ez tény?
2: Hát, köszönjük szépen.
3: Van ilyen elmélet, sőt, vannak ilyen elméletek, és ugye akkor, ha már azokról az összeesküvés elméletekről beszéltünk, amelyeket eddig még nem írtam meg, és... ugyanakkor nagy érdeklődés lenne irántuk. A védőoltások konteó az még egy másik ilyen neuralgikus téma. Ezzel kapcsolatban is hatalmas belső vívódásokat folytatok önmagammal, mert az a helyzet, hogy mindaddig, amíg a konteó nem árt, azt mondom, hogy hajrá, szabadon lehet beszélgetni, lehet terjeszteni, lehet szórakozni rajta.
7: Ja, és akkor úgy tudod, hogy ha ezt leírnád, hogy esetleg minden alapot nélkülözete tegyük, vagy
1: bárhogyan írod le, gondolod, az egyiknél az orvostársadalmat, másikban pedig igen. A gyermekeket, aha. Meg a gyermekeket védelmező ugye, szülőket
3: ugye, meg. Ugye a kontaóknak az én és a mi megközelítésünkben ugye pont az az erőssége, hogy igyekszem mindkét oldal vagy több oldal szempontjait bemutatni. Ez így volt a globális felmelegedésnél, a rákgyógyszer kontaónál, folytathatnám a fluoridnál, stb. Most azért vívódom én magamban, és azért nem döntöttem még végérvényesen, hogy foglalkozzam ezzel a témával, mert ha én nekiállok, és egy elképzelt oltás konteóba én leírom az oltást ellenzők véleményét, akkor
7: ott magunknak és a gyerekeinknek is a jövő.
3: Hát most nézd, a másik oldal pedig azt mondja, és most én tényleg megint próbálom itt elkerülni azt, hogy én egyértelműen állást foglaljak, noha ebben az esetben meglehetősen nehéz, de az a helyzet, hogyha én egyetlen egy olyan embert a posztommal arra fogok késztetni és befolyásolok, hogy ne oltassa be a gyerekét, és az a gyerek megbetegszik,
7: vagy esetleg
3: akkor
7: a társa,
3: most,
7: akkor ki fogja ezt róla?
3: Most akkor gondold el, hogy én most nem akarom itt túl dramatizálni a helyzetet, de hát hogy fogok én borotválkozni? Hogy fogok a tükörbe nézni? Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Én nagyon értelmes emberekkel is beszéltem különben, akik egyértelműen az oltás ellenesek pártján vannak, és...
2: Hogy a chemtrail úgyis megkapjuk a nanorobotokat.
7: De várjatok, most akkor mondjátok meg, hogy én teljesen stupid vagyok, és rosszul emlékszem, vagy volt ilyenről?
3: Nem, volt, és ezért nagyon, és nem csak 10-15 évvel ezelőtt, a mai napig, ha a megfelelő, úgymond idézőjelbe tett, megfelelő internetes oldalakat fel keresed, akkor látni fogod, hogy a mai napig vannak ennek az elméletnek zászlóvivői, és a mai napig vannak emberek, akiknek meggyőződésük, hogy, és hogy mondjam, az még a viszonylag kevésbé ártalmas verzió, hogy itt mikrocsipet juttatnak be az emberi szervezetbe. De vannak, akik meggyőződéssel állítják, hogy a kanyaró elleni oltás, most lehet, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező hallgatók a fejükhöz kapnak, de azt hiszem van ilyen. Tehát, hogy a kanyaró elleni oltás az valójában nem kanyaró elleni oltás, hanem olyan genetikai módosítást idéz elő a gyerekben, ami tömény fogékonyabbá teszi a nem tudom milyen betegségekre, vagy elbutítja, vagy roncsolja a DNS-ét. Igen. Tehát azt mondom, hogy tényleg nem akarok itt túlságosan komor színezetet adni ennek a beszélgetésnek, mert a tilos nem érdemli ezt meg.
7: Na jó, akkor én közben kiszállok és hallgatom
1: szépen
7: benneteket. Az én Istenem áldjon meg.
3: Hello, köszi, hogy hívtál. No, szóval itt tényleg erkölcsi agályok is felmerülnek az emberben, hogy egyáltalán egy olyan mondatot leírjon, amiből egyetlen egy ember akár azt a következtetést.
2: Na de hát ne vicceljünk már, most pont akkor térjünk vissza egy pillantásra Hollywood, vagy ne adj Isten a videójátékok agresszivitása életünkben, illetve a valóság és a gyártott képzelet összemosódása, és akkor az még nem a valóság, az csak az, amit el akarnak velünk hitetni, hogy azt meg tudjuk csinálni.
3: Hallgató 403-nak azért mondom, hogy de szakállas vagyok. Csak kérdező, szakállas vagyok-e.
1: Parancsoló hallgató.
3: Hello, szia.
8: Hello, Iván vagyok, sziasztok.
3: Szia, Iván.
8: Bocsánat, egy másik műsort idézek, volt egy nagyon jó kontúr az oltás ellenességről. Beütve a vendég nevét, kiderült, hogy egy nagyon komoly homeopátiás szerforgalmazó, és azért telefonálok, mert hogy a Conteo abban az esetben például egy komoly biznisz szolgálatában áll, tehát ilyen is van.
1: Hát azért nagyon nehéz kihúzni a bizniszt bármi mögül.
2: Igen, egy jó Conteo-ba vagy a biznisz, vagy a hatalom ott van, de inkább vagy a hatalomszerű biznisz.
8: Igen. Köszönöm.
3: Köszi, hogy hívtál. Igen, ez tehát az anyagi érdekeltség. Nagyon jó.
2: Ez nagyon jó volt. Egy összefoglalás így a második könyv és a második műsorunk közepénél, sőt már lassan a vége felé járunk, nem, a háromnegyedénél vagyunk ennek.
3: Gyors fejszámolás.
2: A matek az mindig nehéz. Én a matekkal kapcsolatban mindig azon csodálkozom, amikor híres emberek bemondanak számokat, amiről vitatkoznak egy hétig, majd egy év múlva, amikor nem úgy van, már nem számít. És ezzel kapcsolatban olvastam a Guardian-on egy cikket, hogy a jövő, ugye a Creative Commons-é, a szabadon megosztott információé, illetve az átláthatóságé, és kénytelen lesz az egész világ őszinte lenni.
3: Hát ez a veszély azért szerintem nem fenyeget.
1: Közben bennünket. Tiború vizsgálja a port, ami a Roswell-i UFO katasztrófa helyszínéről származik, hiteles port.
2: Akkor egy veszélyes darás című számot hagyd tegyek be nektek, ez egy Togó Benini nóta, ritkán játszunk Benin Togóból darazsos számokat.
1: És várjatok meg, amíg visszajövünk mindenképpen, mert ugye vár még itt egy Conteo két könyv a nyertesére.
3: És még egy új témát is majd szeretnék feldobni a hallgatóknak, amiről beszélgethetünk egy kicsit.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és többen kérdeztétek, hogy mivel ugye most született meg a gyermekem, és ez az üvegpesgő, amit most ki fogunk bontani a tiszteletére, hát hogy hívják a gyereket?
2: Ez a nehézség. Igen, a digitális pulttól fordítsd, de szerintem azt a felügyőt, amikor durrantasz.
1: Hogy ugye névadó bulit kell tartani, nincs mese, mert ugye nem tartjuk semmi alá, hanem majd a neve meghatározza őt. Úgyhogy ma este 6-tól a Lánchíd lábánál a Magyar Tudományos Akadémiától, nem ezt a Vajó parton tartunk akkor egy ilyen kis névadó rendezvényt.
2: De hogy lesz, megszavazzuk a gyereketek nevét?
1: Lehet, hogy végül ez lesz.
3: Egészség. Hajrá.
2: Egészségetekre.
1: A kis jövevényre.
2: Igen, a kis
1: legalább egy
2: adjál.
1: Napig nem lesz.
2: A kis névtelen. Én meg mondanék egy programajánlót, hogy most szombaton lesz a Budapest Pride, és a Tilos Rádió egy nyitott Land Rover kamionnal indul, az egész be lesz kenve flitterrel, Kossuth térről indulunk, és bárkit várunk szeretettel, mint tudjátok, ez egy zárt útvonal, tehát oda kell jönni 3 órára, mert utána lezárják az útvonalat. Mielőtt még azt kérdeznétek, hogy miért és miért, hát szerintem azért érdemes elmenni egy ilyen helyre, hogy kisebbségben élő embertársaink ne érezzék magukat furán, akkor, amikor egy másik kisebbség esetleg ellenségesen lép föl velük szemben. Én is ezért szoktam kimenni a Pride-ra, hogy ne érezzem magam egyedül, és ők se érezzék magukat egyedül. Ez volt a programajánló.
3: És ha ez kapcsolódóan szabadna egy mondatot mondanom.
1: A Buzi Lobbyról?
3: A Buzi Lobbyról, igen. Parakovács Imre mondott egy nagyon jó hasonlatot egy kereskedelmi rádióban. Tehát azoknak üzeni, és tökéletesen egyetértek ezzel, azoknak üzeni, akik esetleg attól félnek, hogy ugye a homoszexualitás az járványos, vagy elkapható, hogy egy március 17-i Szentpetrik ünnepségen történő fellépés sem tesz senkit írré. Tehát csak ezt szerettem volna, és Imrét innen is üdvözlöm, és köszönöm neki ezt a hasonlatot, mert nekem nagyon bejött.
2: Illetve azt szokták mondani, hogy a homoszexuálisok általában, mert minden esetben hetero szülőktől származnak.
3: Igen, igen, ha csak egy ilyen pánspermi elmélettel nem butítjuk meg az egész.
1: És akkor a többi szexuális orientációról, ami ugyanúgy, mint mondjuk a félelem és a rettegés lelki alapú, ne is
2: de tudok ebbe egy kicsit csatlakozni. Nemrég a Felmár Andrásról hallottam egy elméletet a világról, miszerint a fehér ember először szolgájává tette a fekete embert. Tudjátok-e, mi volt az oka?
3: No.
2: Hát a fekete embernek nagyobb és vastagabb volt a pénisze. És a fehér ember ezt elirigyelte, és ezért szolgájává tette, és megpróbálta dolgoztatni, hogy az általa vélt hierarchia rendszert a helyére tegye.
1: Ezek a szimbólumok mindig
2: várjál, mondom tovább. Ekkor jött a sárga ember, akinek még a fehér embernél is kisebb a pénisze. Ezek a japánok és a kínaiak, akik elkezdtek minket a szolgáivá tenni. Ugye ezért is van, hogy sorra a kínai, japán, illetve indiai cégek vásárolják fel a világ jelentős
1: gazdasági pontot. Tudod, mi jön most a tökéletlenek? Pontot. Most vannak a tökéletlenek soron.
3: A péniszirítség egészen új dimenziókat kapott.
1: Hát bizony, a tökéletlenek a nyakukra nőttek rendesen mostanában. Ezekkel mit lehet csinálni? Tehát most én egy picit beszéltem erről a Creative Commons-ban megalapozott igazságos világról, az átláthatóságról, átlátszó.hu van nekünk. Mégis ugyebár csak néhányan olvassák, akik amúgy is tudják ezeket. De szerencsére, hát ugye most, hogy a híradóban is bemondanak bizonyos dolgokat, közismeretté válhat-e, illetve ezt egy egyszerű, mondjuk jegesmedve született az állatkertben információval ugyanúgy keresztbe szokták húzni, és...
3: Hát igen. Ezt csak annyit tudok mondani, hogy hát igen.
1: Szóval ez a köztudomás, illetve a köztudomás őszintesége, amire előkerült a figyelem, illetve itt a hallgatók be is dobták ezt a Google Conteót, hogy csak azt tudjuk-e, amit a Google tudatni akar velünk, illetve ki más tud még rólunk.
3: Mindenki tud. Apropó, láttátok biztos a napokban a 444-en megjelent egy a Facebook rejtett befolyásolási manőveréről egy poszt, egy cikk, ami egészen röviden arról szól, hogy most derült ki, és hivatalosan a Facebook viszi is a balhét, hogy éveken keresztül több százezer ember hírfolyamát manipulálták.
1: Lehet, hogy az életét.
3: Megkérdezésük és jóváhagyásuk nélkül. és olyasfélét teszteltek, hogy az ember hangulatát és élethez való hozzáállását befolyásolja-e az, hogy milyen híreket lát, hall, olvas. És egyértelműen bebizonyosodott, hogy azok, akik rossz híreket kapnak, vagy csak rossz híreket, vagy főleg rossz híreket kapnak, azok hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve rossz kedvűbbek lesznek.
1: Én most egy nagyon jó ellenpéldát láttam, mert ez a dráma ugye, hogy mindenki a kék kosárból veszi ki a kis hírmorzsáit, és most, hát nem most, régóta van ugye az az újság, amit a metró bejáratnál szoktak osztogatni, és már az öreg bácsik is néha visszautasítják, és nem viszik el hármasával, mert az a típusú információ, amit tartalmaz, már, hogy mondjam, azzal már teli van a spice. És hogy a Google-hoz visszatérve, tehát hogy az ő keresési, egyáltalán, tehát az ő információ megváltoztató képességüktől való félelmünk indít el egyfajta konteó elméletet, a másik pedig pont a visszája, hogy mivel mindenki valahogyan Google baby, azért minden a Google-nél tudják ugye a kromoszómáink számát.
3: Hát szinte, igen. Igen, különben a Google-al kapcsolatos konteók javarésze szerintem nem konteó, hanem...
1: Meg itt is ez, amit mondtál, hogy most a Facebookról kiderült ez a dolog, az derül ki, amit ki akarnak deríteni, mármint, hogy azt akarják, hogy hír legyen belőle.
2: Én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy legyenek nyomtatott újságok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a Metronál osztogatott újságot, illetve nagyon szeretem azokat, amiket bedobnak heti szinten, havi szinten a postaládánkba. Ugyanis én képtelen vagyok a Google-ön vágni zöldséget, meg hámozni zöldséget, és utána azt így kidobni, míg ezeknél az újságoknál, vagy ezeknél az újságoknál segítséget kapok. És remekül
3: lehet begyújtani a kazánba velük tehát. Igen.
2: De azt mondtad, hogy... Bocsánat, folytass.
3: Nem, én csak azt akartam mondani, csak még egyszer megerősíteni, hogy ugye a Google Konteók című posztban leírtak javarésze az már nem Konteó, hanem valóban az ember nap mint nap arra ébredt, hogy a Google egy újabb lépést tett előre.
1: Jó,
3: afelé, hogy
1: befolyásoljon
3: tovább, mert
1: az bennünket. A baj, hogy ez még ugye a felszín, ezt mindenki tudja, hogyha valahol egy nagy cégnél megadja az adatát, azok már szépen rajta is vannak csimpaszkodva, de menjünk tovább. Ott van egy, mondjuk teljesen véletlenül egy magyar nyomozó szervezet, és azt mondja, hogy tisztelt Facebook úr, tisztelt, mit tudom én, telefonszolgáltató úr, akkor Kovács Pistának legyen kedves minden adatát most akkor átadni, és én úgy tudom, hogy ez törvényileg még lehetséges is.
3: Így van. Hát
1: Magyarországon.
3: Nem csak Magyarországon, a világ valamennyi...
1: Ja, a Patriot Act, abban is benne kell, hogy legyen valami.
3: Valamennyi jogrendszerében. Van. Ugye a nagy különbség és a nagy kérdőjel az, hogy milyen külső engedélyhez kötik a hasonló megkereséseket.
1: Ki a külső engedély?
3: Ugye a hatályos magyar rendőrségi törvény az ilyen jellegű megkereséseket a bűnöldöző szervek részére bírói engedélyhez köti. Tehát bíró fog arról dönteni, hogy lehallgathatják a telefonot, hogy titokban házkutathatnak-e, vagy hogy megnézhetik az e-mailjeidet. És akkor most, noha én, ha lehet, ugye ezt tudjátok, hogy nem nagyon szoktam kitérni belpolitikai, meg aktuálpolitikai dolgokra, de most meg kell tennem. A magyar nemzetbiztonsági törvény viszont a titkosszolgálatoknak ezt a bizonyos külső engedélyt nem bírótól teszi függővé, hanem minisztertől. Tehát a titkosszolgálatok esetében szemben a klasszikus rendőrségi bűnügyi szervekkel, akik még egyszer mondom, független bírótól kaphatják ezt a hozzájárulást, ezt az engedélyt, a titkosszolgálatok, lett légyen az információs hivatal, ugye ami a hírszerzés, vagy az alkotmányvédelmi hivatal, ami az elhárítás, ezt a külső engedélyt úgymond minisztertől kapják. Tehát most, hogy egy miniszter mennyire tekinthető az adott titkosszolgálattól független külső engedélyező szervnek, illetve személynek, hát ezen egy meglehetősen éves polémiát lehetne.
1: Manapság kik is a minisztereink?
3: Most én nem is a, hogy mondjam, nem személyhez, hanem beosztáshoz kötném itt a kérdőjelem.
2: Illetve az, hogy
3: tehát
2: valaki...
3: akár szocialista, akár konzervatív, akár kereszténydemokrata kormányunk van, ez a kérdés továbbra is él, és ez a kérdés 94 óta vagy 90 óta ez...
1: Na
3: ez...
1: de akkor vissza is tértünk a saját hazánkban.
2: Csak az, hogy egy bíró dönt egy ilyen kérdésről, az azt jelenti, hogy egy olyan ember kezébe adják a döntést, aki valamennyi időn keresztül tanulta a jogrendet, és van valamilyen jogrend használati gyakorlata. Amikor egy miniszter dönt ilyen kérdésben, akkor azt mondjuk, hogy az aktuális politikai hatalomnak valamilyen képviselője dönt ilyen kérdésben, ami hát egy kicsit neccesebb.
3: Hát igen, hogy röviden fogalmazzak, igen. Na, és még most... egyszer mondom, nem aktuál politika és nem rezsim kérdése az egész, hanem jogelméleti és joggyakorlati alapkérdésről van
1: de hát
3: szó.
1: De pont ez az, amit kihasználnak, ugyebár Le Chapelle asszony is azt mondja, hogy ezek az eszközök csak éppen egy kiépítés alatt álló, hogy is mondják, hatalmi struktúrának egyes építőkövei. És oké, hogy ezekről tudhatunk, de vajon nem is tudom, a saját életünket bevéthetjük-e, vagy csak a jókedvünkkel törődjünk? Mert elég kilátástalannak tűnik, amikor jönnek a fekete maszkosok a telefonomért mondjuk.
3: Igen, hát kilátástalannak tűnik, és nem csak kilátástalannak tűnik, hanem kilátástalan is. Viszont ha megengeditek, akkor én most feltenném a második kérdést a második könyvért, hogy egy picit elkanyarodjunk ettől a borongós hangulattól. No, tehát kedves hallgatók, lehet nyerni egy zöld könyvet, tehát egy Conteo 2 könyvet, azzal, hogy betelefonáltok, és a következő kicsit talán becsapósnak tűnő kérdésre megadjátok a megfelelő választ. Milyen kapcsolatban van a szadizmus a Bilderberg csoporttal?
2: 2-15-37-73 egy nagyszerű könyvet nyerhettek meg. Azt mondtad, hogy van egy pár téma, amit még szeretném megtárgyalni.
3: Így van.
2: Közelőtt.
3: Egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. A múltkor jártam Krekó Péter doktori disszertációjának megvédésén. Krekó Péter különben egy nagyon jó nevű szociológus, szociálpszichológus, aki az összeesküvés elméletekből doktorált. Neten megtalálható a dolgozata, letölthető, ajánlom mindenkinek. No, tehát ezen a bizonyos doktori védésen részt vettem, meghívott Péter, és elmentem. És a következő apró kis, hát hogy is mondja, verbális csörtén volt egy egyetemi tanárral, aki szintén jelen volt. Az én felvetésem az volt, nem titkolom, talán egy picit provokatív jelleggel is, hogy megkérdeztem a jelenlévőket, ugye élve azzal a lehetőséggel, hogy kérdést lehet feltenni a jelöltnek, hogy megkérdeztem a jelöltet és a résztvevőket, hogy mi a véleményük arról a felvetésemről, mely szerint a konteózást, a konteókat középiskolában akár oktatni is lehetne. Hiszen, mondtam én, 16-18 éves fiatal felnőttek, nevezzük őket, vagy nagy gyerekeknek, fiatal felnőttek, már vannak a szellemi érettség azon szintjén, hogy megfelelően moderált körülmények között megismerkedjenek a nagy konteókkal, a nagy összeesküvés elméletekkel, mert ezáltal, mondtam én, rájöhetnek arra, hogy bizonyos események, történések lehetséges magyarázata nem csak egy, tehát nem csak egy nagy igazság van, hanem elképzelhető különféle magyarázat. Tehát megtanulják ezáltal a gyerekek, hogy egy-egy nagy ügyön, egy Kennedy gyilkosságon, egy Diana hercegnő halálon, egy holdraszállás konteón keresztül megtanulják azt, hogy egyrészt ne fogadjuk el szolgai módon a hivatalos magyarázatokat, tehát egy picit kételkedjünk, de másrészt pedig megtanulják azt, hogy értelmesen érvelni, vitatkozni a másikkal, anyagot gyűjteni, tehát szerintem ez egy izgalmas kihívás, akár már egy 16-18 évesnek. Ez volt az alapfelvetésem. És az illető egyetemi professzor odajött hozzám a szünetben, és hát rosszalását fejezte ki az ötletemmel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez nagyon nem helyes. Egyáltalán, hogy én felvetek ilyen problémát, vagy felvetek ilyen kérdést, mert a fiatalságot csak, most nagyon leegyszerűsítem az ő szavait, de hát az volt a lényeg, hogy a fiatalságot ezzel csak megzavarjuk, és túl korán ráébresztjük őket, hogy nincs egy és megfelelbezhetetlen igazság. És én visszakérdeztem, hogy hát a professzor úr véleménye szerint van egy és megfelelbezhetetlen igazság, és azt mondta, hogy nincs, de a gyerekeket nem szabad ezzel megzavarni. No, tisztelettel szeretném akkor a jelenlévőket és a virtuálisan jelenlévőket is megkérni, hogy gondolkozzanak el ezen, és megkérdezni a véleményüket, hogy tényleg megzavarná-e, tehát pedagógiailag tényleg elítélendő és elítélhető hozzáállás az, amit én képviselek.
2: A gondolkozás elítélendő?
1: Igen, hát tehát vannak azok a falfeliratok, amikor én még fiatal voltam, hogy gondolkoztál ma már?
3: Igen.
2: Vagy van annak a mondatnak a hosszú variációs sora, hogy ne gondolkozzál, dolgozzál, ne dolgozzál, gondolkozzál, ne dolgozzál, ne gondolkozzál, dolgozzál, gondolkozzál. Azt hiszem, ez az összesen lehetséges, kihozható belőle.
1: Visszatérve, amit te mondtál, hogy ugye vannak bizonyos Conteo szagú elméletek, és ott a verifikálhatóság, az igazolhatóság a legnagyobb kérdés, és hogy a gyereknek nem feltétlenül azt kell megtanulni, hogy kételkedjen, hanem győződjön meg, próbáljon meg egy saját igazságot kialakítani, és talán a konteózásban ez az egyik nagy öröm, amikor egy igazabbnak tűnő, lehet, hogy halálhoax cuccot, mégis bekajálsz, és képes vagy egy napig azt hinni, hogy de hát ott az a sziget, a nem is tudom melyik holdon, ami kialakult, az valójában egy üzenet volt. Az nem az volt, hogy ott a víz változott, az egy üzenet.
2: Meg a tudomány az valójában a tudomány is konteózik. Tehát arról van szó, hogy a tudomány is megpróbálja feltölteni a kisebb információ morzsák közötti teret valamilyen elmélettel, és ez az elmélet vagy működik, vagy nem működik, és vagy később beigazolódik, akár sokkal később, tehát 100 évekkel később beigazolódik, vagy nem. De például mondjuk idehoznám a gyök alatt -1-et, ami elég értelmetlen matematikailag, de mégis jól használható bizonyos helyeken. Tehát, hogy a komplex gondolkodásra vezet rá a Conteo?
3: Vezethet. Én csak azt mondtam, hogy ez is egy eszköz lehet, akár pedagógiai eszköz, ha az a célunk, hogy gondolkodó embereket neveljünk. Ha nem az a célunk, hanem az, hogy termeszbe, vagy a hangyabolyba ugye munkásokat, vagy minek évek még kaptárba dolgozókat, akkor innen további nélkül le lehet-e söpörni az asztalról.
2: Az új könyvedben van szó a mormon vallásról és az egyházról.
3: Így van.
2: Nagyon szeretném, hogy kicsit szemezgetnénk, illetve szívem szerint visszamehetünk akár a szientológusokra is.
3: Ők már kaptak eleget.
2: Biztos, hogy eleget?
3: Igen, hát szóval a mormon vallásról is nagyon sokan azt mondják, vagy hasonló dolgokat mondanak, mint a szientológusokról. Noha, hát a mormonoknak van egy több mint 100 éves fórjuk a szientológusokkal összehasonlítva. Ugye a mormon vallást 1827-ben álmodta meg és vetette papírra ugye Joseph Smith, egy amerikai fiatalember, és hát azóta 10-akárhány millió követője van szerte a világon, és hát nagyon sokan megvádolják a mormonokat azzal, miként a szientológusokat is, hogy gyakorlatilag egy óriási üzleti vállalkozásról van szó, semmi másról. A fene se tudja.
2: De várjál, a szientológusok esetében látom ezt a piramis játékot, tehát látom, hogy van oktatási rendszerük, van ilyen szórakoztatási rendszerük, van termékrendszerük, amibe megpróbálnak minél inkább belevonni minden egyszerű halandót. Látszik ennek a piramis játékszerűsége a mormonoknál, akik így rendszerint ott a Moszkva tér környékén meg szoktak engem állítani, nem tudom, hogy jártatok-e arra, kedves fiatal emberek, akik nagyon különös amerikai akcentussal beszélik a magyart, egyébként teljesen hősies módon tanulják a magyar nyelvet.
3: Igen, le az összes kalapokkal előttük ilyen szempontból, tehát gondoljátok el, hogy milyen megerőltető lehet egy amerikai 18-20 éves sásznak, hát akár csak alapul, vagy alapszinten is megtanulni a magyarul. Ez
2: milyen elkötelezettsége kell, hogy legyen.
3: Igen,
2: szóval,
3: igen.
2: Hogy párosával járnak, és általában Istenről szeretnek beszélgetni valamilyen különös módon. Én ebben nem látom azt a piramisszerűséget, ami egyértelmű a szientológiai egyház esetében. Hogy van benne?
3: Hát ugye a mormonok belső szabályrendszere azért távolról sem olyan derűs és makulátlan, legalábbis külső szemlélő számára, mint amilyennek ők ezt megpróbálják beállítani. Tehát az a hihetetlenül összezártság, ami a szientológusokra is jellemző, az a mormonok sajátja is. Náluk is nagyon rossz néven veszik ám az eltévelygő bárányokat. Tehát én azt mondanám, anélkül, hogy megsérteném bárkinek a vallási érzületét, hogy azért vannak alattomos fogásaik. Az egyik ilyen alattomos fogásuk például az, hogy a kezedben nyomják a mormon könyvét, vagy valamelyik ennek megfelelő kivonatot, és mondják, hogy minden kötelezettség nélkül olvasd el. Az ember mondjuk nekiáll is elolvassa, és az utószóban felhívják a figyelmét, hogy még mielőtt döntenél, hogy csatlakozol-e a mormon egyházhoz vagy sem, azt azért szeretnék elmondani, hogy sokkal súlyosabb bűn az, hogyha elolvastad a könyvet és nem csatlakozol, mintha úgy döntesz, hogy nem csatlakozol, hogy nem ismerted a tanokat.
2: Ó, ügyes marketing fogás,
3: lelkiismeretre appellálva és bűntudatra appellálva, ez egy elképesztően jó marketing fogás. Amúgy pedig a mormonok amúgy is egy elég furcsa társaság. Tudnék, nem tudom hányan tudnak arról, biztosan sokan, de ettől függetlenül elmondom, hogy a legkeményebb kommunista időkben, tehát 1959-ben engedélyt kaptak arra Magyarországon, hogy az egyházi anyakönyveket összegyűjtsék és digitalizálják, vagy legalábbis beszkenneljék. Még egyszer mondom, 1959-ben a mormon egyház a magyar kádári állam és párt és kormánytól engedélyt kapott arra, hogy az országos levéltárban felelhető valamennyi egyházi anyakönyvet lefotózzák és rendszerbe állítsák. A mai napig a magyar országos levéltár mikrofilm, tehát az anyakönyvekre vonatkozó mikrofilm anyagának a törzsét és az alapját ezek a mormonok által beszkennelt adatok jelentik. Tudniillik, és akkor mindjárt átadom a szót. Tudniillik, a mormon vallás alaptételei szerint nem csak az élők keresztelkedhetnek meg, illetve térhetnek át a mormon vallásra, hanem az elhunytak is. Tehát te dönthetsz úgy, ha te a mormon egyház tagja vagy, hogy valamennyi ősöd nevében áttéríted őket posztumusz a mormon vallásra.
1: Tehát hívő is fejkvótát kapnak, ugye, és mindegy, hogy élő vagy holt, hogyha abban a vallásban tartozik, jár az $1.
3: És azt gondoljátok el, hogy ezekről az anyakönyvi kivonatokról ők másolatot megőriztek maguknak. Tehát amikor ők 59-ben elkezdték a magyar egyházi anyakönyveket, hát mondjuk úgy digitalizálni, beszkennelni, akkor ők egy példányt ezekből eltettek maguknak. Minden magyarországi családról, minden magyarországi elhunyt szeméről nekik nagyon pontos kimutatásaik vannak évtizedek óta, és olyan családfákat tudnak felrajzolni, amit egyikünk sem tudna, egyetlen egy családfakutató sem.
2: Hát ez megmagyarázza, hogy miért köszöntenek engem a nevemen mindig ismeretlenül.
3: Igen.
1: Meg hogy honnan jött a nagyapám.
2: ez nagyon furcsa. Mondjuk szerencsére szóval 59-ben én még elég kicsi voltam, de gyaníthatóan nem fejezték be 60-ban ezt a tevékenységet.
3: Gyaníthatóan
2: viszont,
3: nem.
2: Hogyha jól értem a rendszert, akkor hogyha mindnyájan Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, akkor ők biztosan mormonok voltak már, hiszen odaig visszamenőleg mindenki bemormonult, hogyha valaki tényleg hitelesen és őszintén állította.
3: Igen. Furcsa. Szóval nagyon érdekes dolgokat műveltek és művelnek a mormonok a mai napig. Amúgy pedig ők az egyik alaptételük, most a fejből nem is tudom idézni, az úgy szól, hogy onnan kezdve, hogy a vezetőink szóltak és kinyilatkoztak, semmiféle további kérdésnek és kételkedésnek nincs helye. És hangsúlyozom, hogy

0: kutató.
1: Illetve én szívesen hallanék.
0: Conteo könyvet akar nyerni.
2: Igen.
1: Szívesen hallanék még egy kicsit Joseph Smith élettörténetéről, mert ugye azért elég különös módon került elő maga a Mormon könyve is.
2: Hát igen, ugye Joseph Smith azt állította, hogy őt egy Moroni nevű angyal egyszer csak megkörnyékezte, túlvilági lény, és hát lediktálta neki, ugye, hogy ez a nagyvallásoknál lenni szokott, tehát most lehetne példákat hozni a prófétákról. Igen, de akkor ezt meg...
0: Háló, tessék, egy nyertes, ugye, aki a Conteo 2 könyvet szeretné most megnyerni.
3: Jó napot kívánok, nem.
0: Nem.
3: Vagyok. A hitével kapcsolatban szeretnék mondani valamit.
0: Na, Léci, nyerd már meg, ne. Ez tök fontos, hogy nyerje meg már valaki ezt a könyvet, hiszen hát, most jelent meg.
3: És mi a közös a kettő között, a Bilderberg csoport és a izé?
2: És a szadizmus.
3: Szerintem csak a hatalom egyértelműen. Nem nyert.
0: Határeset!
3: Csak a hatalom. Semmi más. Nincs értelme.
0: Egy igazi
3: a pénznek klasszikus. Körülbelül.
1: Mindkettő boldoggá tesz minket.
3: A mormonokkal kapcsolatban
2: igen.
3: Megérjeztetek valamit?
2: Behogy ne, parancsolj.
3: Köszönöm szépen. Hogy a mormonok mögött van, vagy a állam van a mormonok mögött, vagy ilyesmi. Hát ott van a Jézus Krisztusnak a tanításában is a hegyi beszéd, hogy ott is végül is elmondja, hogy a földi vezetőink is azért vannak, hogy az isteni proféciát beteljesítsék, ugye?
2: Igen, mindez teljesen igazad van, hiszen minden olyan vallásnak, amely hát világi szerepet is beszeretne tölteni, már pedig minden vallás szeretne betölteni világi szerepet, eleme, vagy lételeme, vagy elemi érdeke, hogy a regnáló világi hatalom hagyja őt kibontakozni. Most innen kezdve természetesen, hogy akár a hegyi beszéd, akár a mormoni kinyilatkoztatás arra próbálja rávenni az embereket, ugye a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a világi vezetőiknek, de hát ez bevallom neked önnek őszintén, hogy nem teszi szimpatikusabbá egyik ilyen vallást az én szememben.
3: Hát igen, a biznisz, ugye?
2: Hát igen, a biznisz.
3: Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, szia. Megköszönjük. Szia. Még egy utolsó lehetőséget, hát ha most, akkor úgy mondom, hogy miköze van a Bilderberg csoportnak Dösszád Márkihoz?
0: A hatalom.
2: És jó.
0: Mert mint a hatalom.
2: Igen.
0: Kinek a kezében is van. Térjünk vissza ahhoz, hogy...
1: Várj, Mormon, még itt volt, maradt egy-két elvaratlan szál. Nem, ó, Csabi homlokát...
0: Smith úr, no,
2: talán, hát ha.
0: Tessék, Smith úr, egy Conteo könyvér.
4: A gyerekek, teljesen nyilvánvaló. Mindannyian a rózsakeresztesek köpönyegéből bújtak ki. Úgyhogy az összekötetés az...
0: Nagyon jó.
4: Ez a szavagoldás. De nyilván mire. Nem csak ezt, tehát ők minden évben nem csak a svájci kis hotelekben, vagy nem tudom, hol voltak idén, hanem van ugye ott valahol, nem tudom, Wisconsinban egy erdő, ahova el szoktak így vonulni, de nagyon sokan, több százan, és ilyen brutális...
2: Az a Bohemian Grove, bocsánat.
4: Rettenetes.
2: Az a Bohemian Grove, az egy másik Conteo.
4: Na, ez az a Bohemian Grove, így van. Tehát az ugyanaz, nem? Tehát
2: végül is valahol...
1: Ez ami a tágra zárt szemekben is ugyan, volt.
2: Ugyanaz a csapat.
4: Nyilván. Az első könyv már úgyis megvan nekem dedikálva a szerzőtől, úgyhogy pont jól fog kinézni a polcon.
2: Szuper. Akkor ha nincs más jelentkező,
0: még
2: akkor én...
0: Még hallgató 403 beírta, hogy mivel Zaher Mazoknak hívták, ezért Zaherként, hát nem is tudom, Bild... Nem tudom, sajnos.
2: Nem.
0: No, gondolhatta? Ne, én nem tudom. Én egyelőre annak a hallgatónak adnám, aki azt mondta, hogy a hatalom és a hatalom vágy, illetve a hatalomtól való...
1: Tiború, te vagy a döntnök majd az ügyben.
2: Igen, akkor én... Rohan az idő. Úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy elmondom én a megfejtést, és akkor vonalban vagy még hallgató?
0: Letettem. Hogy valaki másnak is adjunk
2: esélyt. Akkor még adjunk
0: Tiború,
2: egy esélyt.
0: Tiború, légy szíves. Ne.
2: Talán utolsó. De.
0: Tessék.
5: Halló, lehet még a megfejtésre?
2: Igen, a Frankót még várjuk.
5: Igen, zsírkutya vagyok. Szerintem a Szét Márkinak a valamelyik leszármazottja az jelenleg a Bilderberg csoportnak az elnöke.
2: Igen. Na. Zsírkutya, nagyszerű.
1: De zsírkutya, te melyik országban élsz?
2: Hadd maradjon ez az ő titka.
1: Szingapúr. Igen, Tiború azt vállalt, hogy elviszi a könyvet.
0: Délután még be tudsz még
2: akkor, figyelj, zsírkutya, arra

0: Kérlek, hogy akkor hagyd meg itt, vagy nekem, vagy a...
1: Nem, megyek haza nem sokáig, és akkor be tudok értetni.
2: Nagyon szuper, jó, akkor nagyon jó.
3: A zsíros irodából leadjuk neked, dedikálva.
0: Okay, szuper, nagyon-nagyon jó megfejtés volt. Köszönöm szépen, tehát Henri de Castries, a Bilderberg csoport jelenlegi vezetője, de Szád Márki leszármazottja, így van ez a helyes megfejtés. Köszönöm
4: Köszönjük
0: szépen.
1: Köszönöm szépen, és nagyon jó a műsor.
4: Köszi,
0: hello.
4: Igen, tényleg percek vannak hátra. Mindenesetre különös volt a Joseph Smithnek az egész története, az angyalostól és a fordítástól.
0: Igen, ugye a Bibliából ő azért elég, Moroni angyal elég sok részletet átvett, tehát azért ne legyünk igazságtalanok, aki a Bibliát szereti és olvasgatja, az Mormon könyvét, vagy Nefi első könyvét, vagy az összes többit élvezettel fogja lapozni, ha sztorikra vágyik. Ugye például az egyik ilyen történet az, hogy időszámításunk előtt 600-ban az izraeliták egy csoportja kivándorolt Amerikába, és belőlük lettek az indiánok.
3: Tehát
0: ez egy picit, különbözik az Ószövetségtől, ha annak idején a vallásórai emlékeim azok jól lecsapódtak. Ettől függetlenül mondom, vannak benne nagyon jó kis sztorik, és ha az ember elkötelezettség nélkül olvas, mint kultúrtörténeti kuriózum, akkor csak ezt tudom ajánlani. És igen, sok feleségük van itt, kérdezte az egyik hallgató, illetve olvasó. A mai napig, tehát a bigámia tilos ugyan, de a mai napig az ortodox mormonok.
3: Itt a telefon. Tessék, hallgató.
5: Halló, szevasztok, Iván vagyok.
0: Szia, Iván.
5: Nagyon gyorsan még egy konteót, ami végigkísérte a gyerekkoromat. Kádár Jánosnak volt egy nagyon erős tikje, és a híradóban össze-vissza kacsingatott, amikor beszélt, és nagyon komoly elméletek születtek, hogy mikor, miért kacsintott, és hogy mit üzent vele. Akkor még nem tudtam, hogy ez Conteo. Itt vagyok?
0: Igen, itt vagy, hallgatjuk.
5: Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de nagyon vicces volt. Nagyon komoly előadásokat tudtak erről tartani emberek, hogy emlékszel, hogy akkor is kikacsintott, meg hogy miért kacsintott ki.
0: Igen, megpróbálták megfejteni a titkos kódot, de szegénynek ezek szerint csak egy idegrángása volt.
5: Így van, és még a öltönyös válángatásról nem is beszéltem.
0: Igen, az
5: tovább
0: is.
5: Rossz Gyula is. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok. Ciao.
0: Hello, köszönöm, hogy hívtál, szia.
4: De egyébként ez a kacsintással üzenni, ez nem példátlan, hiszen másutt is előfordult ilyen.
0: Igen, vannak ilyen megnyilvánulásaik a nagy embereknek.
3: Nos, na, még azt a pár témát, amiről nem sikerült beszélnünk a műsorban, és szerintem ugye kihagytuk.
4: Tényleg mondtad, hogy a Titanicot is hogy szereted?
0: Igen, a Titanicot is szeretem, de hát most úgy látszik, hogy arra már nagy kivesézésre nem jut idő.
3: Annyit... Akkor most, mivel sikerült egy hallgatónak megfejteni a Conteók titkát, hogy a Conteók mögött általában pénz- vagy hatalomszerzés van. És az erről való apró információk, vagy nagyobb információk, vagy az elferdítésére, vagy a alátámasztására szolgálnak, de a lényeg az, hogy tudsz-e olyan Conteót, amiben nem világméretű hatalomszerzésről és emberek millióinak irányításáról van szó, vagy hát legalábbis tehát végcéljában.
0: Persze, hát végül is a Vojnich kézirattal kapcsolatos találgatások azok ragyogóan demonstrálják, hogy a Conteók azok nem csak hatalomról, nem csak vérről, nem csak gyilkosságokról.
3: De nem hatalom emberek millióinak megvezetése, hogy már pedig én el fogom olvasni ezt a kéziratot, és tudni fogom, hogy mi a megfejtés, és van benne egy megfejtés.
0: Nem, szóval visszatérve a Vojnich kéziratra, elképesztően jó szellemi torna. Nagyon nagy felbontásban, hogy ezek már letölthetők a netről, és a blogon is elképesztő megfejtések láttak napvilágot a kommentek között. Nagyon-nagyon izgalmas.
3: Egy-kettőt mondj már, én nekem tényleg csak annyi jött le, hogy van valami, amit nem tudtak megfejteni, de már majdnem az internet szerint.
0: Az internet ebben is téved. Ez a majdnem, ez onnan jött, hogy volt egy amerikai kutató, aki egy közép-amerikai aszték, vagy maja, vagy nem tudom, valamilyen nyelvjáráshoz kapcsolta volna ezeket a máskülönben ismeretlen karakterekkel írt szövegeket. Igen, hallgatjuk.
3: Vojnich kézirat, tessék!
6: Sziasztok, Szücsvana vagyok ismét.
0: Hello.
6: Azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan, ami nem a világ hatalomra tör, Conteó? Hát a kicsinyesség. Már pedig az a kis önös érdek, hogy amikor igazából nem akarom az egészet birtokolni, csak...
3: Csak azt akarom, hogy dögöljön meg a szomszéd tehenne.
6: Hát Ja, vagy igazából a kevesebb is elég, csak az már az enyém legyen.
0: Azok, igen, elképzelhet. Nem, szerintem engem nem zavar, de gondolom a kollégákat sem. Igen, nem feltétlenül minden Conteo kell globális legyen, vannak lokális Conteók is. És
4: Csabi, nézd már oda, az üvegen túl.
6: Tessék.
4: Ezek ide jönnek.
2: Azonnal hagyják abba a műsorszolgáltatási tevékenységet!
4: Milyen jogon jön ide, hogy hagyjuk abba a műsorszolgáltatási tevékenységet?
2: Azonnal adják át a dokumentumokat, mert különben kényszerítő eszközöket forrásítok.
4: Csabi, ne adod nekik! Vigyázz!
7: Ne! Engedd le, ne húzd le! Ne húzd le!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Mikor beköszöntött a júliusi hőség, a főnök nem gurult többé szobáról szobára, nem ment be többé az étterembe, hanem a szobájában maradt. Amolyan jégveremben, ahol a hőmérséklet nem lehetett 20 foknál magasabb. Ám annak ellenére, hogy nem mutatkozott, annak ellenére, hogy nem gurult keresztül Kasula park sétányain, annak ellenére, mintha látott volna minket, mintha mindenható lett volna. A sípjával szolgált fel, a sípjával osztogatta a parancsokat és a tilalmakat, és én úgy éreztem, hogy a sípjával sokkal többet mond, mintha beszélne. Akkoriban 4 külföldi lakott nálunk, valahonnan Bolíviából, és hoztak magukkal egy titkos bőröndöt, amire úgy vigyáztak, mint a szemük fényére, még alvás közben is maguknál tartották. Mind a 4 fekete ruhában, fekete kalapban jártak, fekete harcsabajuszuk volt, meg fekete bőrkesztyűjük. És a bőrönd, amit úgy őriztek, szintén fekete volt, s akárcsak ők koporsóra emlékeztetett. Éjszakai vendégeink pénzszóró vidámságainak és duhajkodásainak vége szakadt. De az új vendégek nyilván nagyon jól fizettek, ha a főnök úr befogadta őket. Ez volt a főnökünk, és egyáltalán az egész cégünk specialitása. Ha valaki egyszer nálunk szállt meg, az ugyanannyit fizetett a fokhagymalevesért, a vizes levesért, a krumplis lepényért, meg egy bögre aludtejért, mintha osztrigát és homárt evett volna, s henkeltrokkennel öblítette volna le. És így volt ez a szállással is. Ha valaki egy heverőn szundított hajnalig, egy egész emeleti lakosztályt kellett megfizetnie. Ez hozzátartozott a mi házunk, a csendesség szálló patinájához. És én egyre csak azt akartam tudni, mi lehet abban a bőröndben. Még aztán egyszer, mikor a fekete csoport vezetője hazatért, zsidó ember volt, Salamon úrnak hívták, szóval akkor megtudtam Zdenyektől, hogy ennek a Salamon úrnak jó kapcsolatai vannak Prágával. Sőt, magával az érsekkel is. És hogy diplomáciai úton kéri őket, szentelné meg a Bambino di Prága, a prágai kis Jézus aranyszoboskáját, a prágai kis Jézusét, aki nagyon népszerű Dél-Amerikában. Annyira, hogy sok-sok millió indián hord a nyakában láncol ilyen kis Jézuskát. És hogy egy szép legenda is kering ott arról, miszerint Prága a világ legszebb városa, és hogy a kis Jézus ott járt iskolába. És hát ezért szeretnék, ha maga a prágai érsek szentelné meg a prágai kis Jézust, ezt a 6 kilós színaranyszobrot. E perctől fogva nem is foglalkoztunk mással, csak ezzel az ünnepélyes megszenteléssel. De a dolog nem ment ám csak úgy. Másnap kiszállt a prágai rendőrség, és maga az ügyosztályvezető tudatta nálunk a bolíviaiakkal, hogy a prágai alvilág már tud a Jézuskáról. Sőt, hogy van itt valami lengyel társaság, amely el akarja a bambinót lopni. Összedugták hát a fejüket, és végül úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatig elrejtik az igazi Jézuskát, és a bolíviai köztársaság költségére csináltatnak egy másikat. Egy aranyozott öntvényt, és ezt az aranyozott Jézuskát hordják majd az utolsó pillanatig magukkal, mert ha mégis megtörténne a rablás, akkor lopják el inkább a hamis Jézuskát, mint az igazit. És rögtön másnap hoztak is egy pontosan ugyanolyan kis fekete bőröndöt, és mikor kinyitották, hát, az olyan gyönyörűséges volt, hogy még maga a főnök úr is odajött, kigurult abból a hűtött szobájából, hogy hódolhasson a Jézuskának. És aztán Salamon úr tovább egyezkedett az érseki konzisztóriummal, de az érsek nem akarta megszentelni a bambinót. Mert bambinó csak egy van, és az is Prágában, és akkor mostantól fogva már 2 volna. Mindezt Zdenyektől tudtam meg, mert hogy ő értett spanyolul meg németül. És maga Zdenyek is feletté izgatott volt. Most láttam először, hogy valami kizökkentette a nyugalmából. Még nem aztán harmadnap megjött Salamon úr, állt az autóban, és már a pályaudvartól látni lehetett, hogy jó hírrel érkezik. Mosolygott és hadonászott, és a bolíviaiak rögvest össze is ültek, és Salamon úr elmondta, hogy jó tippet kapott. Hogy tudnélik, az érsek úr szereti fotografáltatni magát. Így hát Salamon úr azzal állt elő, hogy az egész szertartást filmre veszi, mint a Gumó filmhíradó mellékletét, és akkor az egész szertartást láthatják majd szerte a világon, mindenütt, ahol csak mozi van.
Mindenütt ott lesz, nem csak az érsek, de a Jézuska, meg a Szent Vitus székes egyház is. És ezáltal az egyház, miképpen az Salamon úr igen helyesen indítványozta, népszerűségre tesz szert, és ki is terjeszti a népszerűségét. És mikor eljött az ünnepélyes megszentelés napja, egész éjszaka tanácskoztak. És Zdenyek meg én azt a feladatot kaptuk a rendőrségtől, hogy mi vigyük az igazi Jézuskát. Három autóban ülnek majd a bolíviaiak a rendőrfőnökkel frakban, és ők viszik a Bambino di Praga utánzatát, míg én Zdenyekkel meg három gyárosnak beöltözött detektívvel kíséret gyanánt haladunk szép csendben mögöttük. Vidám egy út volt. És miként azt a bolíviai katolikusok vezetője kikötötte, én tartottam az ölemben az igazi Jézuskát. És így indultunk el a csendesség szállóból. Vidám urak voltak azok a detektívek is. Mikor annak idején megnyitották a kincstárat a nyilvánosság előtt, és látni lehetett a koronázási ékszereket is, ők szerpapoknak öltözve jártak, keltek a mellékoltár körül, és úgy tettek, mintha imádkoznának, de közben revolver volt a mellkasukra szíjazva, mint Al Capone-nak. És mikor szünet volt, hát kétszer is lefotografáltatták magukat azokkal a koronázási ékszerekkel, prelátusnak öltözve. Egyfolytában nevettek, ahogy felidézték ezt a történetet. És útközben nekem is meg kellett mutatnom a Bambino di Prágát, és végül rábeszéltük egymást, hogy megállunk, és a sövény mögött Zdenyek csoportképet készít rólunk a Bambinóval, a gyárosnak álcázott titkos rendőrök fényképezőgépével. Útközben még elmesélték, hogy amikor állami temetés van, akkor meg az a dolguk, hogy mikor ott van a temetésen az egész kormány, hivatlan vendég be ne jusson a szertartásra, nehogy bombát rejtsen a koszorúk közé. És hogy van nekik egy olyan lándzsaféléjük, és hogy ezzel a lándzsával még a szertartás előtt azt az egész zöld rengeteget és virágpompát mind átszurkálják. És hogy ott is lefotografáltatták magukat, és mutatták is a képeket. Ott érdepeltek valami ravatal körül a lándzsáikra támaszkodva, amikkel azt szokták vizsgálni, nem rejtenek-e magukban a koszorúk bombát, vagy legalábbis egy bomba bambinót. És hogy ma is, ezúttal gyárosoknak álcázva, frakban fognak térden csúszkálni a szertartás alatt, úgy, hogy három irányból is vigyázhassanak, nehogy történjen valami azzal a Bambino di Prágával. És így hajtottunk át Prágán, és amikor fölértünk a várba, már ott vártak bennünket a bolíviaiak, és Salamon úr átvette a kis koffert, és végigvitte a székesegyházon, és minden csillogott, villogott, mint egy esküvőn, és zengett az orgona, és színes, liturgikus ruháikban hajlongtak a prelátusok, ahogy Salamon úr elvitte előttük azt a Jézuskát, és zümmögött a felvevőgép, és mindezt fölvette, és aztán jött a szertartás, tulajdonképpen ünnepi mise volt ez, a legájtatosabban Salamon úr térdepelt, mi pedig térden csúszva lassan közelebb lopakodtunk az oltárhoz, és minden vibrált a sok virágtól és aranyozástól, és a kórus ünnepi misét énekelt, és a mise csúcspontján, mikor az operatőr jelt adott, megszentelték a Bambino di Prágát. És a közönséges tárgyból ekképpen kegytárgy lett, amely az érsek által megszentelve eztán majd természet fölötti erőt, szent malasztot áraszt. És midőn a mise véget ért, és az érsek visszavonult a sekrestjébe, Salamon úr a káptalani helynök kíséretében utána ment, majd kilépve a sekrestjéből becsúsztatta a zsebébe a tárcáját. Biztosan valami nagyobb összegről szóló csekket adományozott a bolíviai kormány nevében a templom fenntartására, vagy pedig lehet, hogy a megszentelésnek is megvan a maga tarifája. És aztán láttam a bolíviai köztársaság nagykövetét, hogyan viszi végig ismét a székesegyházon a Bambino di Prágát, megint csak orgonazúgástól és kórusmuzsikától kísérve, és ismét előálltak a kocsik, és becsomagolták a Bambinót, de mi most már semmit sem vittünk magunkkal, és mindenki, a nagykövet úr, meg az egész kíséret a Steiner Hotelba hajtatott, mi pedig hazamentünk, hogy mindent előkészítsünk az esti búcsúlakomához. Amikor aztán este 10-kor megjöttek a bolíviaiak, csak ekkor nálunk sóhajtottak föl megkönnyebbülve. Itt bontottak pezsgőt és konyakot, itt láttak neki az osztrigának meg a csirkének,
és éjfélig még 3 autó érkezett, és operett táncos nőket hozott. És ezen az éjszakán annyi munkánk volt, mint még soha. Sosem volt itt ennyi ember, és a rendőrfőnök, aki jól ismerte a szállodánkat, a hamis Jézuskát megint csak feltette a kandalló tetejére az úri szobában, és az igazi Jézuskát titokban hátra vitte a babaházba. És ott minden félsz nélkül tette le a babák, bábuk, ugrókötelek és bádogdobok közé. Aztán mindenki ivott, és a mesztelen táncosnők pirkadatig táncoltak a hamis Bambino di Prága körül, és mikor eljött az ideje, hogy a nagykövet úr visszatérjen rezidenciájába, a bolíviai képviselők pedig a repülőtérre induljanak, hogy hazautazhassanak, akkor a rendőrfőnök előhozta az igazi Bambino di Prágát, és kicserélte az utánzattal. De még szerencse, hogy Salamon úr belekukkantott a bőröntkébe, mert a nagy vidámságban és összevisszaságban a rendőrfőnök egy szép, szlováckói népviseletbe bújtatott babát fektetett bele. Rohantak is mind a babaházba, és a Bambino di Prága ott hevert egy bádogdob és 3 baba közt. Hát felkapták azt a megszentelt Bambinót, helyére meg a szlováckói babát állították, és elindultak Prágába. Ám harmadnap hallottuk, hogy a bolíviai köztársaság képviselőinek el kellett halasztaniuk a repülőgép indulását, mert, hogy a tolvajokat megtévesszék, ott hagyták a hamis Jézuskát a repülőtér bejárata előtt. És a takarítónő először egy buxusbokorba rakta. Ám mikor a Salamon úr vezette delegáció tagjai, immár a repülőgép fedélzetének biztonságában végre kinyitották a bőröndöt, látniuk kellett, hogy az, ami velük van, nem az igazi, nem az érsek úr által megszentelt Jézuska, hanem az aranyozott öntvényből készült, a nem színarany, a hamis másolat, csak a ruhácskák voltak egyformák. Így hát hanyathomlok futásnak indultak, és pont akkor leltek rá az igazi Jézuskára, mikor a portás ott állt mellette, és a körülötte állókat kérdezgette, ki ez a goffer. És mivel senki sem jelentkezett, ott hagyta a Bambino di Prágát a járdán. És ebben a pillanatban rohantak oda a válogatott bolíviai fiúk, és fogták azt a kis bőröndöt, és ahogy fölemelték és megbecsülték a súlyát, megkönnyebbülve sóhajtottak föl, kinyitották, és látták, hogy ott az igazi Jézuska, és már rohantak is vele vissza a gépre, hogy elrepüljenek Párizsba, onnan meg tovább, vissza a hazájukba ezzel a Bambino di Prágával, aki az indián legenda szerint Prágában járt iskolába, és Prága, ahogy azt ugyanez a legenda mondja, a világ legrégibb városa. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. Vendégem volt az angol király. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az én szerencsém mindig abból ered, hogy valami szerencsétlenségért. Így hagytam el könnyek között a csendességszállót is, mert a főnök azt hitte, hogy én voltam az, aki készakarva felcserélte a Bambino di Prágát az utánzattal, a hamis prágai Jézuskával, hogy az egészet én eszeltem ki, hogy így szerezzem meg azt a 4 kiló aranyat. Holott én ártatlan voltam. És aztán megjött az új pincér, egy ugyanolyan bőröndel, és én elindultam Prágába, és ott már a pálya udvaron rám mosolygott a szerencse, mert belebotlottam Walden úrba. Éppen a körútjára indult, és most is vele volt az a szomorú hordár, a hordár hátán egy ponyvában a 2 gép, a mérleg és a szalámi szeletelőgép. És Walden úr írt nekem egy ajánlólevelet a Párizs szállóba, és újra elbúcsúztunk. Valahogy kedves lehettem a számára, megsimogatott, és egyre csak azt mondta, szegénykém, tarts ki, picike vagy te, vinned kell valamire ebből a piciségből, majd felkereslek, kiáltotta. És én csak álltam, és hosszan integettem utána. A vonat már rég eltűnt, és rám megint újabb kaland várt. Különben is kezdtem én már félni abban a csendességszállóban. Úgy kezdődött az egész, hogy a mindenesünknek volt egy macskája. És ez a macska mindig csak őt várta, hogy mikor tér már meg abból a fura melójából, vagy ott ült az udvaron, s nézte, hogyan vágja a gazdája az aprófát, hogy minden vendégünk jól lássa. Szóval a mindenesünknek az a macska az volt a mindene. Vele aludt.
és egyszerre csak egy kandúr kezdett járni azután a macska után, és a cica csak dorombolt, és kimaradozott hazulról. És a mindenesünk halálsápat volt, amerre csak járt a cicát kereste, állandóan forgolódott, hogy nem jön-e már az ő mílája, mert hogy ez a mindenes szeretett magában beszélni, és valahányszor elmentem mellette, hát hallhattam, miként válik valósággá a hihetetlen. Eképpen tudtam meg ezekből a monológokból, hogy a mindenesünk börtönben ült. Hogy fejszével összevagdalt egy csendőrt, aki összeszűrte a levet a feleségével, az asszonynak meg szíjjal látta el a vaját, de úgy, hogy kórházba kellett szállítani. 5 évet kapott. És egy zsiskovi gonosztevővel ült együtt, aki sörért küldte a gyereket, és ez a gyerek hazafelé menet elveszített egy 50 koronást, mire az apja begurult, egy tuskóra fektette a kislánya kezét és levágta. És ez volt az első történet, melyben a hihetetlen valósággá vált. A mindenesünk másik börtöntársa pedig olyan ember volt, aki midőn rajta kapta feleségét egy vigéccel, baltával agyoncsapta az asszonyt, kivágta a nemi szervét, és halállal fenyegetőzve arra kényszerítette baltájával azt az ügynököt, hogy egye meg az asszony nemi szervét. De az ügynök belehalt az iszonyatba, és a gyilkos föladta magát. És eképpen lett a hihetetlen valósággá másodszor is. A harmadik rab pedig maga a mindenesünk volt, aki annyira bízott az asszonyában, hogy amikor meglátta azzal a csendőrrel, ketté hasította a férfi vállát. De a csendőr átlőtte a lábát, és így aztán a mindenesünk 5 évet kapott, hogy a hihetetlen megint csak valósággá váljon. És egyszer az a kandúr elmerészkedett a mindenes ajtajáig. Az meg a kandúrt egy téglával a falhoz szorította, és baltájával átvágta a gerincét. És a macska hangosan jajveszékelt a kandúrja fölött. De a mindenes úgy beszorította a kandúrt a dróthálós ablakba, hogy 2 napig döglődött a hálóba szorulva. Pontosan úgy járt, mint az a csendőr. A macskát pedig elzavarta. És a macska fel alá szaladgált a fal tetején, de haza már nem mehetett. Aztán el is tűnt. Biztosan azt is megölte a mindenes, mert ő feletté finom és érzékeny ember volt, és így aztán kényes is. Ezért rögtön baltával támadt mindenkire. A feleségére csak úgy, mint a macskára, mert iszonyúan féltékeny volt a csendőrre. Csak úgy, mint a kandúrra. És a bíróság előtt még sajnálta is, hogy a csendőr vállát hasította ketté, és nem a koponyáját sisakostul, mert sisakkal a fején bújt az asszonya ágyába, és a derékszíján ott volt a pisztoly is. És ami a legfontosabb, ez a mindenes találta ki, és ő is mondta el a főnöknek, hogy én akartam ellopni azt a prágai Jézuskát, és hogy csak is azon jár a fejem, hogyan lehetne gyorsan meggazdagodni valami gonosz tett által, és a főnök megrémült, mert amit a mindenes mondott, az szent írás volt. Utána már senki sem mert megnyitkanni. Mert annak a mindenesnek akkora ereje volt, mint 5 felnőtt férfinak. És aztán egyszer, majd később szinte minden délután, rajta kaptam a mindenest, amint abban a gyerek házikóban ül. Amint valamit művel odabent, talán a macikkal, babákkal játszik. Sosem jöttem rá, nem is nagyon igyekeztem. Szóval egyszer azt mondta nekem, nem örülne, ha még egyszer betenném a lábam a gyerekházikóba, ahogyan már egyszer zenyekkel megtettük. És hozzáfűzte, hogy a hihetetlen ismét negyedszer is valósággá válhat. És ezt rögves be is mutatta nekem azon a kandúrón, amely közvetlenül az én szobácskám mellett szenvedett törött gerinccel 2 napig. És a mindenes ahányszor csak arra mentem, a kandúr múmiájára bökve figyelmeztetett, hogy így jár mindenki, aki az ő szemében vétkezett. És 2 ujjával a szemére mutatott. És ha másért nem, hát azért, hogy a babáival játszottam. Ha nem is ölt volna meg ott helyben, de legalábbis halálra sebzett volna. Hogy hosszas szenvedés után bújjak ki, mint az a kandúr, mely semmiről sem tehetett, csak a mindenesünk macskáját kerülgette. Aztán meg csak most a pályaudvaron jöttem rá, mennyire meghűltem 1/2 év alatt abban a csendesség szállóban. Fütyültek a kalauzok, az utasok beszálltak a helyükre, aztán a kalauz a forgalmistának jelzett a sípjával, én pedig egyik kalauztól a másikig rohantam, és kérdezgettem, parancsol? És mikor a forgalmista kérdőn fütyült,
hogy a kalauzoknál minden rendben van-e, hogy bezárták-e az ajtókat, és így tovább, akkor hozzá is odarohantam, és tisztelettel kérdeztem, parancsol? És a vonat elvitte Walden urat, és én átvágtam a prágai kereszteződéseken, és kétszer is megesett velem, hogy a kereszteződésben álló közlekedési rendőr olyan áthatóan fütyült, hogy odarohantam, leraktam a bőröndömet a lábára, és megkérdeztem, parancsol? És így mentem tovább Prága utcáin, míg oda nem értem a Párizs szállóhoz. Ez a Párizs szálló olyan gyönyörű volt, hogy majd hanyat vágódtam. Annyi tükör, annyi rézkorlát, és rézkirincs, és rézgyertyatartó, és úgy kisuvickolva, hogy az egész valami aranypalotához hasonlított. Amerre csak néztem, piros futószőnyegek és üvegajtók. Olyan volt itt minden, mint valami kastélyban. Brandeis úr rögvest és szívélyesen fogadott, és fölvezetett a szobámba, amolyan kis manzárt szobába, ahonnan olyan gyönyörű kilátás nyílt Prágára, hogy elhatároztam, már csak a szoba meg a kilátás miatt is, igyekezni fogok, hadd maradhassak itt végleg. És mikor fölnyitottam a bőröndömet, hogy felakasszam a frakkomat meg a ruháimat, kinyitottam a szekrényt, és látom, hogy tele van ruhával. Kinyitottam a másikat, az meg esernyőkkel volt tele. A harmadikat pedig felöltők töltötték meg. És az ajtó belső oldalán nagy rajszögekkel felerősített madzagokon százával lógtak a nyakkendők. És miközben összetoltam a válfákat és beakasztottam a saját ruháimat, elnéztem Prágát, azokat a háztetőket. Láttam a csillogó várat, és ahogyan így ezt a várat, a cseh királyok várát elnéztem, hát patakzott a könnyem. Teljesen megfeledkeztem a csendesség szállóról. Még örültem is, hogy azt hitték, hogy el akartam lopni a Jézuskát, még ha a főnököm ezt nem is hitt el, mert különben most is gerebjézném a kerti utakat, igazgatnám a szénabogjákat, és állandóan rémüldöznék, hogy ki és honnan fütyül. Mert csak most döbbentem rá, hogy biztosan a mindenesnek is volt sípja. Hogy ez a mindenes volt a főnök úr kihelyezett szeme, hogy ő pótolta a főnök úr lábát. Ő figyelt minket, és utána ugyanúgy fütyült, mint a főnök úr. És lementem. És pontosan dél volt, és a pincérek éppen váltották egymást, és ebédeltek. Láttam, hogy krumplinudlit ebédelnek, prézliben megforgatott főtt krumplinudlit. Láttam, hogyan szolgálják föl mindenkinek a konyhában a nudlit. És láttam a főnök urat, hogy ő is nudlit kap. Hogy itt fogyasztja el a konyhában, akárcsak a pénztárosok. Csak a főszakács meg a kukták kaptak héjában főtt krumplit. Én is krumpli nudlit kaptam. A főnök úr maga mellé ültetett, és miközben ettem, ő is evett. De valahogy olyan óvatosan. Inkább csak reklámképpen. Hogyha én a tulaj meg tudom ezt enni, akkor ti az alkalmazottaim is megehetitek. És hamarosan megtörölte a száját, és kivezetett a placra. És először az volt a dolgom, hogy a sört hordjam ki. Fogtam hát a söntésben a tele poharakat, és jól megraktam velük a tálcát. És minden sörért egy-egy piros kis üvegkorongot adtam. Ez volt itt a szokás. És az idős, őszhajú főúr, aki úgy nézett ki, mint valami zeneszerző, az állával mutatta, hogy hova vigyem a sört. Aztán már csak a pillantásával utasított, és én sosem mondtam csődöt, mindig oda mentem, ahová ennek a szép főúrnak a tekintete vezetett. Mindig oda vittem a sört, és már egy óra múlva éreztem, hogy az idős főúr tekintetével megsimogat, így adta tudtomra, hogy tetszem neki. Micsoda személyiség volt ez a főúr. Tisztára, mint egy filmszínész. Igazi, frakkos ember, sosem láttam, hogy valakire ennyire illett volna a frakk. És a főúr is jól illett ebbe a tükrös környezetbe. S jól lehet, kora délután volt, itt minden csillár égett. A lámpatestek gyertya alakúak voltak. Mindegyik fölött egy-egy égő, s mindenütt csiszolt üvegből való csillárfüggők. Így hát jól láttam magam a tükörben, ahol a világos pilzeni sört iszem. Azt is láttam, hogy valahogy más vagyok. Hogy ezekben a tükrökben meg kell másítanom a véleményemet, hogy csúnya és picike vagyok. Itt jól állt nekem a frak, és amikor a főúr mellé álltam, akinek ősz göndörhaja olyan volt, mintha most jött volna a fodrásztól, akkor azt láttam a tükörben, hogy semmire sem vágyom jobban, mint hogy ezzel a főúrral szolgáljak fel a placon.
akiből csak úgy sugárzott a nyugalom, aki mindenről tudott, mindenre odafigyelt, aki kiegészítette a megrendeléseket, és mindig mosolygott, mintha bában lenne, vagy házi mulatságot rendezne. És azt is tudta, ki, hol, melyik asztalnál nem kapta még meg a rendelt ételt. És azonnal közbelépett, és azt is tudta, ki akar fizetni. Senkinek, legalábbis ahogyan eddig láttam, senkinek sem kellett felemelnie a kezét és csettintenie, vagy a számlát lobogtatnia. A főúr valahogy furcsán nézett, mintha átnézne azon a sok emberen, vagy mintha valami kilátóból szemlélni a tájat, vagy egy gőzösről a tengert, mintha sehová se nézne. Mert a vendég minden mozdulata, a vendégek minden rezdülése azonnal elárulta neki, mit kívánnak, mit szeretnének. És én rögtön észrevettem, hogy a főúr nem szereti az ételt kihordó pincét, már a tekintetében leteremtette, hogy összekeverte a rendeléseket, és hogy a hatos helyet a 11-esre tálalta föl a sertéssültet. És mikor már egy hete hordtam ki a sört ebben a gyönyörű szállodában, nagyon is jól láttam, hogy ez a pincér fiú, ahogy viszi az ételt a tálcán kifelé a konyhából, mindig megáll az étteremben nyíló ajtó előtt, és mikor úgy gondolja, hogy senki sem látja, hogy senki sem néz oda, leereszti a tálcát a szeme magasságából szív magasságig, torkos tekintetét végigjártatja az ételeken, és mindig csippent ebből is, meg abból is, picikét csippent, mintha csak az ujját maszatolná össze, mintha csak bele nyalna az ételbe, de mégiscsak csippent. És azt is láttam, ahogyan az a szép főúr rajta kapta. De nem szólt egy szót sem. Csak oda pillantott, az a pincér meg legintett, vállára emelte a tálcát, és egy rúgással kinyitotta a lengőajtót, és berobogott az étterembe. Ez volt az ő főszáma. Úgy futni, mintha a tálca előre esne, lefelé a válláról. Csak úgy kapkodta a lábát. És meg kell hagyni, senki sem mert annyi tányért kivinni, mint ez a Karel. Mert így hívták a pincért. 20 tányért rendezett el egy tálcán. És kinyújtott karján is, mint valami keskeny kis asztalon, 8 tányért tudott elhelyezni. És további 2 a legyezőként kifeszített ujjai között tartott, a másik kezében pedig még 3 tányért vitt, majdhogy nem artista szám volt ez. És Brandeis úr, a főnök, valószínűleg szerette ezt a pincért, és ezt az ételkihordó mutatványt a hotel büszkeségének tartotta. És a személyzet szinte minden nap krumpli nudlit kapott ebédre. Néha mákosot. Volt, hogy sima nudlit, szósszal leöntve, volt, hogy zsemlekockát adtak hozzá, máskor vajjal öntötték nyakon, és megcukrozták, esetleg málna szörppel locsolták meg, de előfordult, hogy apróra vágott petrezselymet tettek rá, alá meg olvasztott zsírt, és a főnök minden alkalommal szintén ott ette a nudlit a konyhában. De mindig csak keveset. Azt mondta, diétázik. De aztán 2 épp ez a Karel nevű pincér bevitt neki egy tálcát, minden ezüstből volt rajta, és a fedőkből ítélve mindig liba, csirke, kacsa vagy vad volt a tálon, aszerint mi volt épp az évszakhoz illő, és mindig szeparéban tálaltak neki, mintha a terménytőzsde tagja vagy alkusza ebédelne ott, mert a tőzsde a tőzsdei termek után mindig nálunk a Párizs szállóban folytatódott. De a szeparéba mindig a mi főnökünk lopózott be minden feltűnés nélkül, és mikor kijött, fény lett az arca, és elégedett volt, és a szája sarkában egy fogpiszkáló fityegett. És pont ennek a Karelnek, ennek lehetett valami titka a főnökkel. Mert mikor véget ért a tőzsde legfontosabb napja, ez általában csütörtök volt, a tőzsde ügynökök hozzánk tértek be, és pezsgői vászattal, meg konyaknyeléssel nálunk ünnepelték a megkötött üzleteket, és minden asztalra tele tálca étel került, mindig csak egy tálca, de úgy megrakva, hogy az kész lakoma volt. És bár még világos nappal volt a lokálban, már ott üldögéltek a szép, kifestett arcú kisasszonyok, olyanok, mint amilyeneket az Édenből ismertem, mikor még az Aranyprágában dolgoztam, és ezek a kisasszonyok csak dohányoztak, és nehéz vermutot kortyolgattak, és várták a tőzsde ügynököket. És mikor azok megjöttek, a lányok szétszélettek, már mindegyiknek megvolt a maga külön asztala, már megrendelték őket a chambre separékba,
És ahogy arra mentem, a behúzott függönyök mögül kacagás meg pohárcsiringelés hallatszott, és így ment ez órákon át, míg aztán este felé a tőzsdeügynökök emelkedett hangulatban szétszélettek. És a szép kisasszonyok is előjöttek, és kimentek a mosdóba fésülködni, mert kiigazítani a szájuk körül szétkenődött, lecsókolt rúst. Megigazgatták a blúzocskáikat, és úgy pislantgattak maguk mögé, hogy majd kitekeredett a nyakuk, csak hogy lássák, vajon az újra fölhúzott harisnya varrása a combjuk közepétől pontosan a cipős alkukba fut-e. És miután a tőzsdeügynökök már elmentek, sosem volt szabad belépnem, és másoknak sem a Chambre Separé-ba, csak hogy mindenki tudta, és én is jó párszor láttam a függöny résein át, hogy Karel kiemel minden kárpitozott párnát. Ez volt az ő üzlete. És kiszedegeti onnan a becsúszott koronákat és bankókat. Néha még gyűrűket és leszakadt óraláncokat is. És a pénz, amit a tőzsdeügynökök vagy a kisasszonyok maguk után otthagytak, ahogyan vetkőztek, meg öltöztek és mindenféleképpen helyezkedtek, ami kipotyogott a kabát és nadrág zsebükből, a mellénykék zsebéből, meg az óraláncról leszakadt, az mind az övé volt. És történt egyszer, hogy délben Karel ismét magára pakolta azt a 12 tányért körítéssel együtt, és megint, miként a szokása volt, eláldogált az ajtónál. Kivett egy darabka főtt marhaszegyet, hozzá egy morzsányi párolt káposztát, és édesség helyett egy picurka tölteléket a borjúból, azután, mint egy új erőre kapva az ételtől, a magasba emelte a tárcát, és mosolyogva berontott az étterembe. De az egyik vendég, aki vagy tubálkozott, vagy pedig náthás volt, épp teleszívta az orrát levegővel, valami vidéki ember lehetett, és ahogy beszívta a levegőt, mintha a hajánál fogva húzta volna föl a légvonat, hirtelen fölegyenesedett, és ahogy jó hangosat tüsszentett, beleütközött a tálca peremébe. És Karel, aki előrehajolva követte a levegőben úszó tányérokkal teli tálcát, mint valami repülő szőnyeget, úgy lebegtette végig mindig az étterem légterén az étkeket ez a Karel. Szóval ez a tálca most egyszerre csak fölgyorsult, vagy pedig Karel lába maradt le. Karel utána kapott, mert a tálca az égnek fordított tenyere elé csúszott, hiába meredeztek utána az ujjai, és mindenki, minden szakmabeli, a főnök is, akinek pont látogatói voltak a szállóda tulajdon, a testületéből, magas Róbek úr is ott ült az ebédnél, és látta azt, ami bekövetkezett, amit előre láttunk. Karel még ugrott egy nagyot, még elkapta azt a tálcát, de két tányér már lecsúszott, és először a pusztatokány darabok, aztán a mártás, s végül a tányér indult útnak, aztán másodpercnyi késéssel a másik tányér is ugyanezt tette, a mártás, a hús, és végül a knédli elindult, és egy vendégünkre zúdult, aki, mint mindig, most is átrágta magát az étlapon, és miután választott, fölemelte a tekintetét, és rendelt, és közben hosszasan kérdezősködött, hogy nem lesz-e rágós a hús, hogy elég forró-e a mártás, meg omlós-e a knédli, szóval ennek a vendégnek a hátára folyt és potyogott minden, és ahogy amúgy mártásos túl felállt, a knédlik az ölébe csusszantak, s onnan az abrósz alá, egy knédli meg úgy lapult a fején, mint valami sapka, mint a birétum a tisztelendő úr kobakján, mint a sábezdekli arabbi. És amikor Karel, aki a maradék 10 tányért mind megmentette, amikor Karel mindezt meglátta, és meglátta Schróbek urat is, a Schróbek szálló tulajdonosát, hát még magasabbra emelte a tálcát, kissé megdobta, és utána felborította, és mind a 10 tányért a szőnyegre csapta, és mint a színházban vagy pantomimban úgy mutatta, mennyire felbőszítette az a 2 tányér, és ugyanilyen szimpadias mozdulattal leoldozta a kötényét, és azt is a földhöz vágta, és felbőszülve kiment, és civil ruhát vett magára, és elrohant a kocsmába. Én ezt még akkor nem értettem. De mindenki, aki már régebben volt a szakmában, azt mondta az esetről, hogy ha csak 2 tányérral esett is meg a dolog, az ugyanaz, mint a 10-zel. Mert a pincérnek csak egy becsülete van a placon, és ez a becsület hozzátartozik a reprezentatív tálalás szabályaihoz. De
Ezzel a dolog még korán sem ért véget, Karel úr visszajött, s vadul forgatva a szemét az étteremnek fordulva leült a konyhában, és hirtelen fölpattant, és magára akarta rántani a hatalmas kredencet, amiben az étterem egész pohárkészlete állt. És egyszerre ugrott föl a pénztáros, meg az összes szakács, és a kredencet, amiből csörömpölve hullottak a poharak, s darabokra törtek a földön, megpróbálták visszanyomni, ám Karel úrnak attól a két tányértól akkora ereje támadt, hogy háromszor már a földre döntötte az egész ormótlan szekrényt, de a szakácsok, immár kivörösödve, mind a háromszor szép lassan visszanyomták a helyére. És amikor már mindenki úgy, ahogy kifújta magát, hát Karel úr egy újabb ugrással a konyhai spárheltnál termett. Olyan hosszú volt az a spárhelt, hogyha az ember rárakott a tűzre, a platni szinte kihűlt, mire a sütőig futott, és Karel úr fogta ezt a spárheltet, és akkor átrántott rajta, hogy a füstcsöve kiszakadt a falból, és a konyhát egy-kettőre ellepte a füst, és mindenki köhécselt, és az akácsok nagy ügyjel bajjal visszaillesztették a csövet, és fülig kormosan lerojtak a székre, és nézték, hol van Karel úr. De Karel úr eltűnt. Így hát mindnyájan föllélegeztünk. Ám egyszerre csak csörömpölés hallatszott, és Karel úr kirúgta a tűzhely fölötti világító ablak üvegét, és bezuhant a konyhába egyik lábával gatyaszárig a villás reggelihez tálalt különleges pacallevesben, a másikkal a gombás csikóstokányban kötött ki, és így gázolt a főzetekben, és a szakácsok ájúldoztak, és mindent üvegcserép borított, rohantak hát a mindenesért, egy volt birkózóért, hogy erőszak alkalmazásával vezesse ki Karel urat, mert biztosan valami baja lehet a Párizs szállóval. És a mindenes terpezbe állt, széttárta két tappancsát, mintha fonalat tartana gombolításhoz, és így szólt. Hol vagy, te ökör? De Karel úr akkora bal egyenest húzott be a mindenesnek, hogy az a földre zuhant, és ki kellett jönnie a rendőrségnek, és aztán Karel úr már nyugodt volt, de a folyosón leütött két rendőrt, és a sisakjukat rugdosta, és azok a sisakok a rendőrök fején voltak, így aztán bevonszolták Karel urat egy chambre separéba, és ott aztán adtak neki. Az étteremben ülő vendégek minden kiáltásra összerezzentek, aztán végül elvezették Karel urat, kék-zöld volt az egész teste, de azért odaszólt a ruhatáros nőnek, hogy az a két tányér még sokba fog kerülni. És úgy is lett. Mikor jött a hír, hogy lecsillapodott, hát egyszerre csak betörte a porcelán mosdókagyót, és kitépte a falból a vízvezetékcsövet, és a víz mindent eláztatott, és összefröcskölt a helyiségben a rendőröket is, mire újjukkal sikerült betömni a csövön lévő lyukat. Így lett belőlem pincér. Kint dolgoztam a placon, Skrivánek főúr keze alatt. Ketten voltunk itt pincérek, de csak nekem engedték meg, hogy délután, amikor egy kicsit lazíthattunk, az előtérben az asztalnak támaszkodjon. És a főúr azt mondta, hogy belőlem jó főúr lesz. De hogy még ki kell magamban fejlesztenem a képességet, hogy amint bejön a vendég, már is megjegyezzem magamnak, és tudjam, mikor megy el. De nem délben, amikor nyitva van a ruhatár, hanem délután, amikor a kávéházban szolgálunk föl. Hogy megtanuljam felismerni, ki az, aki csak enni akar, és aztán észrevétlenül fizetés nélkül elmegy. Hogy meg tudjam becsülni, mennyi pénz van a vendégnél, és hogy valóban annak megfelelően költ-e. Mert hogy a jó főpincérnél ez a legfontosabb. És így, mikor jutott rá idő, a főúr halkan magyarázta nekem, milyen vendég érkezett, vagy milyen az, aki éppen távozott. Néhány hét alatt annyira betanított, hogy már magam is mertem tippelni. Már előre örültem a délutánoknak, mintha valami kalandos utazáson vennék részt, olyan izgatott voltam, mint a vadász, aki a lesben vár a vadra, és a főúr vagy dohányzott, hunyorított és elégedetten bólintott, vagy pedig a fejét csóválta és kijavított, és maga ment felvenni a rendelést. És a vendégem bizonyította be, hogy neki van igaza. És mindig neki volt igaza. Tényleg. És egyszer föltettem a főpincér úrnak összegző kérdésemet. Hogy lehet az, hogy maga mindezt tudja? És a főúr kihúzta magát, és így válaszolt. Mert én nekem vendégem volt az angol király. A király! Csaptam össze a kezem. Uram teremtőm, maga az angol királynak is felszolgált?
és a főpincér elégedetten bólogatott, s én ekkor hallottam először az angol királyról. És ekképpen léptünk a második korszakunkba, amely lelkesedéssel töltött el. Olyan volt, mint az osztály sorsjegy, mint mikor azt várja az ember, hogy kihúzzák-e a sorsjegyének a számát, vagy mint a jelmezbálon népünnepélyen szokásos tombola. Mikor délutánonként bejött egy vendég, a főúr biccentett, beléptünk a tálalófülkébe, és én azt mondtam, olasz. És a főúr nemet intett, és így szóltam. Jugoszláv, Splitből vagy Dubrovnikból? És kis ideig egymás szemébe néztünk, és én kiraktam a tálcára egy 20 koronást, és a főúr hasonlóképpen. És kimentem megkérdezni, mit kíván a vendég, és amikor felvettem a rendelést, ahogy visszafelé mentem, a főúr az ábrázatomról olvasva már fel is markolta mindkét 20 koronást, és betette óriási briftasniába, amit a nadrágjában egy ugyanolyan bőrrel szegélyezett zsebben tartott, mint amiből a briftasni készült. És én csak ámultam, bámultam. Hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy azonnal felismeri? És ő szerényen csak ennyit mondott. Nekem vendégem volt az angol király. És eképpen fogadtunk mindig, és én örökké vesztettem, de a főúr közben oktatott is, hogyha jó főpincér akarok lenni, akkor nem csak a kuncsaft nemzetiségét kell eltalálnom, hanem azt is, hogy mit rendel majd. És mikor vendég lépett az étterembe, a főúr csak biccentett, és már hátra is húzódtunk, és ott mindketten kitettünk a tálaló asztalra egy-egy 20-ast. És én rákezdtem, hogy a vendég gulyáslevest vagy pacalleves különlegességet kér. És a főúr azt mondta nekem, a vendég teát rendel, és pirítóst fokhagyma nélkül. És kimentem felvenni a rendelést, és miután jó reggelt kívántam, föltettem a kérdést, mit kíván a kedves vendég? És tényleg teát rendelt pirítóssal, fokhagyma nélkül. És ahogy visszafelé mentem, a főúr már fogta is a 2 20-ast és oktatott. Az epe bajost rögtön föl kell ismerned. Nézd csak rá a kedves vendégre, lehet, hogy a mája is kipurcant. Máskor meg azt tippeltem, hogy a vendég majd teát kér vajas kenyérrel, a főúr meg prágai sonkát mondott uborkával és egy pohár pilzenit. És ez is benne. Fölvettem a rendelést, és megfordultam, és amikor a főúr látta, hogyan kullogok vissza, csak rám pillantott, és már húzta is föl a kisablakot, és nem is hozzám szólt, hanem be a konyhába. Egy prágai sonkát, és amikor odaértem, még hozzátette, és egy uborkát, és én boldog voltam, hogy ekképpen tanulhatok. Akkor is, ha ráment minden borravalóm. Mert amikor csak tehettük, mindig fogadtunk, és én mindig veszítettem. De minden alkalommal megkérdeztem, hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő becsúsztatta a 2 20-ast a briftasniába, és azt mondta, nekem az angol király volt a vendégem. És így most már sok pincért ismertem. Karel előtt Zdenyek főpincért, aki úgy szerette éjszaka fölverni az egész falut, és elverni minden pénzét, mint valami tönkrement arisztokrata. És itt jutott eszembe az aranyprága főpincére is, az én első főuram. Egyszerre csak megjelent előttem. Úgy hívták, hogy Málek. Szörnyen takarékos ember volt, senki sem tudta, hova teszi a pénzét, de mindenki tudta, hogy van pénze, hogy biztosan sok pénze van, hogy alig, hanem valami kis szállodára spórol. És ha már nem lesz többé főúr, akkor megveszi, vagy bérbe veszi azt a kis szállodát valahol a Csehparadicsomban. De persze minden másképp volt. Málek úr egyszer a bizalmába fogadott, becsíptünk egy esküvőn, és ő valahogy ellágyult, és elmondta, hogy 18 évvel ezelőtt elküldte a felesége egy üzenettel a barátnőjéhez. Ő becsöngetett, az ajtó kinyílt, és a nyitott ajtóban egy gyönyörű nő állt. És a nő elpirult. És elpirult Málek úr is. És ott álltak földbe gyökerezett lábbal az ajtóban, a nő kezében hímzés, és a főúr bement, nem szólt egy szót sem, csak megölelte a nőt, az meg hímzett tovább, és aztán lehanyatlottak a kanapéra, és a nő folytatta a hímzést a főúr háta mögött, az meg, ahogyan mondta, magáévá tette, és attól kezdve szerelmes, és spórol.
és 18 év alatt összegyűjtött 100 000 koronát, hogy kifizethesse és bebiztosíthassa a családját, a feleségét meg a gyerekeit. Jövőre vesz nekik egy házat, aztán felkerekednek. Ő az őszhajú szerelmes, a szint úgy őszhajú kedvesével, a maguk boldogsága után. Ezt mesélte nekem Málek úr, és kihúzta az íróasztal a fiókját, és ennek a fióknak hátul még egy feneke volt, és ott rakta egymásra ezeket a százasokat Málek úr, hogy egyszer majd megválthassa rajta a boldogságát. És én elnéztem ezt az embert, és ezt sosem gondoltam volna. Elnéztem a cipőjét, a felcsúszott nadrágszárát, hosszú, bokáig érő régi módi alsógatyát hordott, mely a nadrág csücskéhez varrott fehér madzaggal volt a lábszárára kötözve, és ez az alsógatya olyan volt, mint gyerekkorom alsó nadrágjai, amikor nagyanyámnál laktam a városi malomban, amikor a kereskedelmi utazók a Károly fürdő piszoárjának ablakán fehér neműt dobáltak ki. Egyszer egy pontosan ilyen alsógatya állt meg egy pillanatra a levegőben, és széttárta szárait. És minden főúr más és más volt. És ezt a főúrat, ezt a Máleket az aranyprágából hirtelen ott láttam a Párizs szálló főpincérje mellett. És olyannak láttam, mint egy szentet. Mint Jódlut, a festőt és költőt, aki Jézus Krisztusnak az életét árulta. Aki megállás nélkül levette, fölvette a kabátját vagy a felöltőjét, akit mindig a gyógyszerek fehér pora lepett el, és szája körül karika sárgálott a neurasztaintől. Vajon mi lesz egyszer én belőlem? Így aztán most minden csütörtökön én szolgáltam föl a tőzsde ügynököknek. Karel nem jött többé. És akárcsak a többi gazdag ember, ezek a tőzsdeügynökök is játékosak és vidámak voltak, mint a kutyakölykök. És ha bejött nekik valami üzlet, képesek voltak úgy szórni és osztogatni a bankókat, mint holmi mészárosok, amikor nyernek a ferblin. De a mészárosok, akik ferblizni szoktak, néha úgy jártak, hogy csak 3 nap múlva tértek haza. Ló nélkül, kocsi nélkül, a fölvásárolt jószág nélkül mindent elvesztettek a ferblin, csak az ostorukat vitték haza. Így veszítettek néha ezek a tőzsdeügynökök is. Ők is ott hagyták mindenüket a börzén, ők is csak ültek a Sambrusz-Szeparéban, és úgy bámultak a világra, mint Jeremiás a lángoló Jeruzsálemre. Még utoljára szórták a pénzt, de már az fizetett, aki a tőzsdén nyert, akinek szerencséje volt. És lassanként a börze végére váró kisasszonyok is bizalmukba fogadtak. Ott várakoztak a kávéházban, hogy aztán kikészítve levonuljanak a Sambrusz-Szeparékba. Teljesen mindegy volt, hogy délelőtt 11 óra van, vagy délutáni szűkület, vagy késői éjszaka, esetleg hajnal. A Párizs szállóban kora reggeltől égtek a lámpák, az egész hotel egyfolytában fényárban úszott, mint amikor elfelejtik eloltani a csillárt. Leginkább azt a Sambrusz-Szeparét szerettem, amit a kisasszonyok csak vizitációs kabinetnek,

addig a belosztályon, avagy a vizitációs pavilonban mindig vidám volt a hangulat. A lányok, akiknek az a feladat jutott, hogy itt mulattassák a vendégeket, ezt mindig igen megbecsülték. Mert, ahogy láttam, itt szakították le a legnagyobb pénzt. És az idősebb ügynökök mindig nevetgéltek és viccelődtek. És a kisasszonyok vetkőztetése itt közös játék volt. Az öreg urak, miközben megállás nélkül szürcsölték és szagolgatták a kristálykelyhekben szervírozott pezsgőt, szép, komótosan, egyenesen az asztalon vetkőztették a kisasszonyt, ahová aztán maga a kisasszony szépen le is feküdt, és a tőzsdeügynökök körbe rakták a testét poharaikkal és tálaikkal, rajtuk kaviár, meg vékonyra szeletelt téli szalámi, föltették a szemüvegüket, és jó alaposan megnézték minden zegét, zugát annak a szép női testnek. És mint valami divat bemutatón, vagy mint a festőiskola műtermében, kérték a lányt, hogy ülne most fel, aztán meg, hogy egyenesedjen föl, hogy térdeljen le, hogy lógassa le lábacskáját az asztalról, és lóbálja, mintha patakban mosná. És ezek az ügynökök sosem veszekedtek azon, hogy melyik végtag forduljon feléjük, melyik testrész legyen az övék, hanem hatalmas lelkesedéssel, mint a tájképfestők, akik azt viszik föl a vászonra a tájból, ami a legjobban izgatja őket, hasonló, szűnni nem akaró lelkesedéssel nézegették ezek az öreg urak közvetlen közelről a szemüvegükön át, hol a behajlított könyököt, hol a kibontott üstököt alulnézetből, aztán a lábfejet, meg a bokát, vagy a sima hasat. Az egyik bekukkantott a popsi két csodálatos girizdje közé, és gyermeki ámulattal merett arra, amit éppen látott. A másik meg lelkesen kiáltozva bámulta a plafont, mintha magának az Úristennek köszönné, hogy benézhet a kisasszony széttárt szombja közé, és hogy kezével vagy ajkával megérintheti azt, ami neki ezen a testen a legjobban tetszik. És így az a chambre séparé nem csak a mennyezetről alácsüngő hólyag papírcsillár fénytölcsérétől ragyogott, hanem az ide-oda mozgó poharaktól, és főleg a négy pár szemüveglencsétől, amelyek úgy mozogtak itt, mint fátyolhalak a kivilágított akváriumban. És amikor már jól lakadták a szemüket, a tőzsdések befejezték a vizitációt, pezsgőt töltöttek a kisasszonynak, ő meg ült az asztal tetején, és kocintott az urakkal. És azok a keresztnevén szólították őt, és a kisasszony azt vett az asztalról, amit csak akart, és az idős urak viccelődtek, és udvariasak voltak, míg a többi chambre séparéból harsány nevetés hallatszott, majd a nevetést csend követte. Úgyhogy gyakran arra gondoltam, hogy be kéne rontanom, mert biztosan egy hulla, vagy egy haldokló tőzsdeügynök fekszik oda bent. És azután ezek az én öreg uraim felöltöztették a kisasszonyt, mintha visszafelé pergett volna a film, ugyanúgy öltöztették, ahogy levetkőztették, semmi közönösség, ami később szokott beállni, semmi érdektelenség. Továbbra is ugyanolyan előzékenyek és udvariasak voltak, mint az elején. És amikor fizettek, mindig csak az egyik tőzsdeügynök fizetett, borra valót adtak a főúrnak, én meg egy százas kaptam, és mindig ragyogó arccal, megbékélten, szép képektől eltelve távoztak innen. És ezekkel a képekkel egy hétig be is érték, és már hétfőtől örömmel várták a csütörtököt, mikor egy következő kisasszony mustráját végzik majd el. Mert ezek a vendégek sosem vizitálták kétszer ugyanazt a kisasszonyt, hanem minden alkalommal egy újat. Talán azért, hogy a prágai prostik félvilágában hírnévre tegyenek szert. De a megmustrált kisasszony minden alkalommal ott maradt a chambre séparéban és a várt. És mikor leszettem az asztalt, mikor az utolsó evőeszközökkel kifelé indultam, én már az elejétől kezdve tudtam, hogy ami most következik, az itt bevett szokás. Az a kisasszony olyan sóváran nézett engem, mintha valami filmszínész volnék. Annyira fölizgatták a kisasszonyt azzal a mustrával. Úgy zihált és lihegett, hogy képtelen volt elmenni, és eképpen esett meg először, és utána minden csütörtökön, hogy nekem kellett befejeznem azt, amit az öreg urak elkezdtek. Mindegyik kisasszony mindig olyan szenvedéllyel vetette magát rám, olyan muhó,

Ún adta nekem a testét, mintha most tenne ilyesmit először. És ez alatt a néhány perc alatt szépnek, magasnak és göndörnek hittem magam. És nem csak, hogy úgy éreztem, nem csak, hogy az volt a benyomásom, de biztosan tudtam, hogy én vagyok ezeknek a szép kisasszonyoknak a királya. De ez csak azért volt így, mert a mustrától annyira felizgult a testük, hogy a pillantásoktól, a kéz és nyelv érintésektől járni sem bírtak. Csak később, mikor már éreztem, hogy egyszer vagy kétszer kielégültek, csak azután elevenedtek meg újra, csak akkorra tisztult ki a tekintetük, akkor tűnt el a hályog, ami addig a szemük helyén volt, a felhő, amibe belehajszolták őket, szertefoszlott, és újra normálisan néztek, és én is újra picike, kis pincér voltam számukra, olyas valaki, aki egy szép és erős embert helyettesítve parancsszóra megteszi azt, amit én minden csütörtökön megtettem. Egyre nagyobb kedvel és rutinnal, mert mindez addig az elődömnek, a kiválasztott pincérnek, Karelnek volt a dolga, akiben megvolt az ehhez szükséges képesség, rátermettség és szerelem. De az bennem is megvolt. És alig, ha nem, különben is jó lehettem. Mert minden kisasszony előre köszönt nekem, mikor a szállóban vagy az utcán találkoztunk. Már messziről üdvözöltek, mikor megláttak, a kezkenőjüket lobogtatták, vagy a retikűjüket lengették. És ha nem volt a kezükben semmi, akkor barátságosan integettek. Én pedig meghajoltam, vagy széles mozdulattal megemelve a kalapomat hajbókoltam nekik. Aztán kiegyenesedtem, felszegtem az államat, hogy a magam szemében még magasabbnak tűnjek a dupla talpú cipőmben, hogy legalább néhány centivel magasabb legyek. És így kezdtem jobban adni magamra, mint amennyire kellett volna. Amikor szabadnapos voltam, kiöltözködtem, valósággal beleszerettem a nyakkendőkbe. Egy ilyen nyakkendő azt teszi csak a ruhát, a ruha pedig az embert. És én egyre csak nyakkendőket vásároltam, és láttam, hogy ilyen nyakkendőt viselnek a vendégeink is, de ez kevés volt nekem. És egyfolytában törtem a fejem, és az emlékezés kinyitotta a szekrényt, amiben azok a tárgyak és ruhadarabok voltak, amelyeket a vendégeink felejtettek nálunk, és a szekrényben olyan nyakkendőket láttam, amilyeneket annak előtte soha sehol. Vékony cérnán egy cédula fityeget rajtuk. Az egyiket egy damaszkuszi nagykereskedő, Alfred Carniol felejtette ott. A másikat Salamon Pihovati, Los Angeles-i vezérigazgató. A harmadikat valami Jonathan Chapliner, Lembergi Fonoda tulajdonos. És még sok más nyakkendő volt ott, több tucatnyi. És én csak arra vágytam, hogy megköthessek magamon egy ilyen nyakkendőt. Így aztán csak ezen járt az eszem. Három nyakkendő közül válogattam. Az egyik kék volt, mint az acél, a másik borvörös, és ugyanazon anyagból varták, mint a kéket. Úgy csillogtak ezek a nyakkendők, mint holmi ritka bogarak fedőszárnyai, vagy mint a pillangók szárnya. Egy hanyagul kigombolt nyári zakó, zsebrevágott kéz, és egy ilyen nyaktól derékig kiöltött nyakkendő csodálivaló minőség. Mikor próbakép megkötöttem a tükör előtt, a lélegzetem is elállt. De nem a szobámban láttam magamat, hanem a Venceltéren sétálva. Aztán végigmentem a Narodnyit Sridán, s hirtelen megvédültem. Velem szemben én magam közeledtem, és láttam, hogy a többi sétáló, főleg az elegánsan öltözöttek, szintén összerezzenek, szintén meghökkennek az én szép nyakkendőmtől, melyhez foghatót még soha senkin és sehol nem láttak. És én csak mentem hanyagul tovább a kigombolt kabátomban, hadd lássa minden szakértő szem azt a nyakkendőt. Így álltam a Párizs szálló Manzárt szobájának tükre előtt. Lassan kioldoztam a fényes, borvörös nyakkendőt, aztán tekintetem egy másikra tévedt, amit eddig észre sem vettem, és az volt az én szívem nyakkendője. Fehér volt, és valami különleges, vastag, érdes anyagból készült, és ne felejtsd, kék pöttyökkel volt tele, és ezeket a pöttyöket beleszőtték az anyagba, de úgy néztek ki, mintha oda ragasztották volna őket, úgy csillogtak, mint a vas sziporkák, és a cérnán egy kis cédula lógott. Ezt a cérnával együtt leszettem, az volt ráírva, hogy ezt a nyakkendőt

tudtam, hogy lát engem. Elment mellettem, és én megálltam, mintha megszólított volna, és néztem Scrivának úr után, és ő is megállt, megfordult, és visszajött hozzám, a szemembe nézett, és én láttam, hogy csak a nyakkendőt látja belőlem, semmi egyebet. Csak a prikópin sétáló fehér nyakra valót. És a főúrnak, aki mindent tudott, azt mondta a tekintete, hogy tudja, honnan van az a nyakkendő, tudja, hogy engedély nélkül vettem ki onnan. Csak nézett rám. Én meg lélekben azt kérdeztem, főúr kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő elmosolyodott, és fennhangon felelt, már hogy ne tudnám, hiszen vendégem volt az angol király, és ment tovább a Prikopin. És bár sütött a nap, mégis, mintha sötétség szállott volna alá, mintha én egy ragyogó fényű lámpa lettem volna, és a főúr lecsavarta volna a kanócomat. Mintha fölfújt gumiabroncs lettem volna, aminek Scrivának úr kiengedte a szelepét. Mentem tovább, és hallottam, hogyan fogy ki belőlem a levegő. Láttam, hogy már nem én világítok magamnak az úton, hogy már nem látok. Az az érzésem támadt, hogy akár csak én, a nyakkendőm meg a zsebkendőm is lekúkadt, mintha elkapott volna az eső. És abban a szerencsében volt részem, hogy a legnagyobb esemény és megtiszteltetés, ami az összes szálloda és étterem közül csak egyetlen egyet érhet, az pont a Párizs számok érte. Megállapítást nyert, hogy a Hradzsinban az elnöknek nincs arany evőeszköze, mert a látogatónak, akit úgynevezett hivatalos látogatásra vártak Prágába, az arany volt a gyöngéje. Az elnök főkomornyikja és maga a kancellár úr vették kézbe az ügyet, hogy nem lehetne kölcsönkérni az arany evőeszközt magánszemélyektől. Vagy nem adná-e kölcsön a magáit Schwarzenberg herceg, vagy Lobkowicz herceg. De kiderült, hogy a fent nevezett arisztokratáknak volt ugyanilyen evőeszközük, ám nem annyi, amennyire szükség lett volna, meg aztán a kések, kanalak nyelébe bele voltak vésve a kezdőbetűk, meg a főhercegi koronák, mert ezek főhercegi családok voltak. Az egyetlen, aki tudott volna az elnök úrnak arany evőeszköz kölcsönözni, az Tornon Taxis hercege volt, de neki el kellett volna valakit küldeni a készletért Regensburgba, ahol tavaly eme gazdag nemzetség egyik tagjának tartották az esküvőjét, akinek Regensburgban nem csak szállodái, nem csak utcái, meg háztömbrei voltak, de még bankja is. Eképpen aztán minden pályázó kiesett, és végül maga a kancellár úr keresett fel bennünket, és mikor a főnöktől kijött, igencsak haragosnak látszott, és ez jó jel volt, mindezt a kancellár tudta nélkül, Scrivának úr olvasta le az arcáról az, aki az angol királynak is felszolgált, a kancellár úrnak, majd Brandeis úrnak, a Párizs szálló tulajdonosának ábrázatából tudta meg, hogy a főnök nem volt hajlandó kölcsönözni az arany evőeszközkészletét, és ha mégis, hát csak akkor, ha a díszebéd nálunk lesz. Csak is akkor veszi elő a páncélszekrényből az aranykéseit, villáit, kanalait és kiskanalait. Így tudtam meg, és majd hanyat vágódtam, hogy a mi szállunknak egy 325 személyes arany étkészlete van. És igen, a várban úgy döntöttek, hogy a becses afrikai vendég és kísérete számára nálunk, a mi szállónkban adnak díszebédet. És az egész szállót takarítani kezdték. Asszonyok jöttek csapatostul, vödörrel meg rongyal, és nem csak a padlót mosták fel, de letisztogatták a falakat, meg a mennyezetet is, és az összes csillárt, és a szálló csak úgy csillogott, villogott, és aztán eljött a nap, mikor meg kellett érkeznie, és el kellett szállásolnia magát nálunk az abeszin császárnak és kíséretének. Egy teherautó egész nap a prágai virágüzleteket járta, hogy felvásárolja az összes rózsát, aszparáguszt, orchideát, de az utolsó pillanatban beállított maga a kancellár úr a várból, és lemondta a szállást. A díszebédet azonban megerősítette. Ám a főnöknek ez mindegy volt, mert az összes szállásköltséget a takarítással együtt felszámította. Így aztán a 300

Személyes dísz ebédre kezdtünk készülni. Pincéreket és főurakat kértünk kölcsön a Steiner szállóból, és arra napra Schróbeck úr is bezárt, és elengedte hozzánk a maga pincéreit. És a várból is érkeztek detektívek. Ugyanazok, akik a Bambino di Prágát szállították velem. És hoztak magukkal 3 szakácsruhát és 2 pincérfrakkot. És rögvest be is öltöztek, hogy gyakoroljanak. És körülszagláztak a konyhában, nehogy valaki megmérgezze a császárt. A pincérnek öltözöttek pedig rögtön áttanulmányozták az éttermet, hogy honnan is lesz a legjobb a magasrangú vendégre vigyázni. De amikor a főszakács a kancellár úrral, meg Brandeis úrral nekiláttak, hogy összeállítsák a 300 embernek készítendő menüt, kerek 6 órán át dolgoztak azon az étlapon. És aztán Brandeis úr telehordatta a jégszekrényeit 50 borjúcombbal, 6 darab levesnek való marhával, 3 darab beefsteaknek való csikóval és egy csődörrel, amiből már társ készül, azután 50 süldővel, mind 60 kiló alatt volt, továbbá 10 malacsal, 300 csirkével, az őzekről meg a 2 szarvasról nem is beszélve, és ekkor mentem le először Skrivánek főúrral a pincénkbe. És a pincemester a főpincér felügyelete alatt megint átszámolta a készleteinket. A bort, a konyakot és a többi páratot. Teljesen elszörnyedtem. Olyan jól feltöltött pince volt az, mintha mi lettünk volna az Opel cég, a híres bor és pálinka nagykereskedés. Életemben először láttam egy egész falnyi, kifelé meredező nyakú henkeltrokkent és gyöngyöző pezsgőt a Wöf Klikótól kezdve a koblenci Deinhardtig. Egész falnyi Martell és Hennessy konyakot. A legkülönbözőbb skót viszkik százait. De láttam én ott nemes mózeli és rajnai borokat, meg hazai morva és cseh borokat. Bzenecit, Mennyikit, Zsernoszekit. És Skrivánek főpincér úr, ahogy pincéről pincére járt, mindig megsímogatta az üvegek nyakát. Olyan szépen simogatta őket, mintha alkoholista lenne. Holott sosem ivott alkoholt, sosem láttam, hogy ivott volna. És ott a pincében döbbentem rá, hogy azt sem láttam még, hogy Skrivánek főúr leült volna. Mindig csak állt, rágyújtott egy cigarettára, de soha sem ült le. És ekkor ott a pincében rám nézett, és kiolvasta a szememből, mire gondolok. Biztos, hogy kitalálta, mert váratlanul azt mondta: jól jegyezd meg! Ha jó főpincér akarsz lenni, sosem szabad leülnöd, mert megfájdul a lábad, és az egész műszak pokol lesz a számodra. És aztán a pincemester leoltotta utánunk a villanyt, és kimentünk a pincéből. De még aznap jött a hír, hogy az abeszin császár elhozta magával a saját szakácsait. És mert nekünk is olyan aranyészkészletünk van, mint a császárnak Abesziniában, pontosan emiatt, és pontosan mi nálunk fogják a szakácsai elkészíteni az abesszin specialitásokat. És egy nappal a díszebéd előtt 3 szakács érkezett. Feketék voltak, és fény lett az arcuk, de fáztak. És volt velük tolmács is, és a mi szakácsainknak kuktáskodniuk kellett nekik. De a főszakács levette a kötényét, és arra a napra elment, duzzogott, meg volt sértve. Az abeszin szakácsok azonban elkezdtek főzni. Több 100 tojást főztek keményre, és nevettek és vigyorogtak. Aztán hoztak 20 pulykát, és azokat kezdték sütni a sütőinkben. És nagy edényekben valami töltelékfélét kevertek, amihez 30 kosár kifli kellett nekik, és telemarokkal szórták bele a fűszereket, és talicskán hozták a zöld petrezselymet, amit a szakácsaink apróra vágtak nekik, és mind kíváncsiak voltunk, mit fognak csinálni ezek a fekete fiúk. És aztán megszomjaztak, és hordtuk nekik a pilzenit, és ők örömüket lelték abban a sörben, és viszonzásul töltöttek nekünk a saját likőrjükből, amit holmi füvekből főztek, és szörnyen kábító volt, és bors meg őrölt fűszer szaga volt. De aztán megijedtünk, mert 2 antilopot hozattak. Ki voltak már belezve, gyorsan megnyúzták őket, az állatkertben vették a 2 állatot, aztán a legnagyobb serpenyőinkben sütötték őket. Egész kocka vajakat dobáltak az antilopok alá, zacskóból szórták a húsra a saját fűszereiket. Minden ablakot ki kellett nyitnunk, olyan gőz volt a konyhában. Aztán az antilopokba beletömködték a félig megsült töltött pulykákat,
és az üresen maradt helyet 100 meg 100 kemény tojással töltötték ki, és az egészet együtt sütötték tovább. De aztán kis híján az egész szálló összedőlt. Maga a főnök is megrémült, mert erre ő sem volt felkészülve. A szakácsok egy élő tevét vezettek a szálloda elé, és ott akarták letaglózni. De ettől mi már féltünk. Csak hogy a tolmács megpuhította Brandeis urat, és aztán jöttek az újságírók is, és így esett, hogy a mi szállónk került a sajtó érdeklődésének középpontjába, és megkötözték azt a tevét, az meg világosan és jól kivehetően bégetett, hogy ne, ne. Mintha azt akarná mondani, hogy ne vágjátok el a nyakamat. De az egyik szakács kóser késsel elnyisszantotta a nyakát, és az egész udvar csupa vér volt. És már húzták is a tevét a lábánál fogva fölfelé egy csigán, és késsel nekiestek a zsigereinek, aztán az egész tevét kicsontozták, akárcsak előtte a két antilopot, és hoztak 3 szekér tűzifát, és a főnöknek ki kellett hívni a tűzoltókat, azok meg ott álltak készenlétben a fecskendőikkel, és nézték, milyen gyorsan raknak tüzet a szakácsok. Olyan nagy volt az a tűz, mint amikor a faszenet éget. És azon a tűzön, mikor már rángja nem volt, csak az izzó parázs maradt, egy 3 lábú állványon nyársra húzva forgatták és sütötték azt a tevét, és mikor már majdnem kész volt, akkor belerakták a 2 antilopot, azokban meg ott voltak a pulykák, mint egy töltelékgyalánt, és a pulykákban is volt töltelék, meg hal, és az üresen maradt helyeket tojással bélelték ki, és megállás nélkül szórták az egészre azokat a fűszereiket, és itták a sört, mert folyton fáztak, még a tűz mellett is, és hogy fölmelegedjenek, akárcsak a sörgyári kocsisok télen, ők is hideg sört ittak. És ezek a fekete szakácsok, mikor a 300 személyre már meg volt terítve, és az autók már hozták a vendégeiket, és a portás a limuzinok ajtaját nyitogatta, addigra ezek a négerek nem csak a malacokat és bárányokat sütötték meg ropogósra az udvaron, hanem azt is győzték, hogy az üstökben annyi húsból főzzenek levest, hogy a főnök nem sajnálta, hogy annyi készletet vásárolt fel. És azután megérkezett maga Haile Selassie a miniszterelnöknek és a hadseregünk összes tábornokának kíséretében. És ott volt az abeszin hadsereg egész vezérkara is, mind tele voltak aggatva rendjelekkel, de a császár, ahogy megjött, már is belopta magát a szívünkbe, csak egyszerű fehér egyenruha volt rajta, kitüntetés nélkül, amolyan könnyű öltözék. De a miniszterei, vagy talán a törzsfőnökei, azok mind tarka terítőkbe voltak burkolva, némelyiknél hatalmas szabja is volt, de amint leültek, látni lehetett, hogy tudnak viselkedni. Annyira fesztelenek voltak. A Párizs szálló összes termében meg volt terítve, és minden tányér mellett ott csillogott az aranyevőeszköz, a kés, a villa, a kanál és a kiskanál. És aztán a miniszterelnök szívélyesen üdvözölte Haile-t, a császár pedig úgy beszélt, mintha ugatna. És a tolmács lefordította, hogy Abesszini a császára bátorkodik meghívni a vendégeket egy abesszin ebédre. És az egyik ilyen kartonruhás, egy több tucat méter vászonba csavart kövér figura tapsolt. És mi feltálaltuk az előételeket, amelyeket a néger szakácsok készítettek a mi konyhánkban. Hideg borjú sült, fekete mártással. Épp hogy csak ujjal belenyaltam a lecsöppent szószba, s nyomban köhécselni kezdtem, olyan erős kivonat volt az. És ekkor láttam először, hogy mikor a pincéreink elegánsan a helyükre csúsztatták a tányérokat, miként emelkednek föl arany evőeszközeink, 300 arany villa és kés ragyogása töltötte be az étterem minden zugát. És a főúr jelt adott, hogy töltsenek a poharakba fehér múzeit, és ekkor jött el az én nagy pillanatom. Mert láttam, hogy magának a császárnak elfelejtettek tölteni. Fogtam az üveget, szalvétába csavartam, és nem is tudom, mi ütött belém, de ahogy a császárhoz léptem, fél térdre ereszkedtem, és meghajoltam, mint egy minisztráns, és mikor fölemelkedtem, hát mindenki engem nézett. És a császár a homlokomra, pontosabban a homlokomba keresztet nyomott, ekképpen áldva meg engemet, én meg töltöttem neki. És mögöttem ott állt a Schróbeck szálló főpincére, aki elfelejtett tölteni. És én izgultam, hogy mit műveltem. És tekintetem Skrivánek főpincét kereste, és láttam, hogy bólint, hogy örömetelik abban, hogy ilyen figyelmes volt.
és én letettem az üveget, és néztem, milyen lassan eszik a császár. Éppen csak belemártott a szószba egy kis darab hideg húst. Éppen csak megkóstolta. Bólintott, komótosan rágott, aztán villájával keresztet rajzolt a levegőbe, jelezve, hogy befejezte. Ivott egy kis bort, és hosszasan törölgette a szakállát a szalvétába. Aztán a leves következett. És ezek a néger szakácsok már megint olyan fürgék voltak, talán azért, mert állandóan fáztak és mert sört ittak, olyan gyorsan merték a levest, hogy nem győztük oda tartani a leveses csészéket. Olyan gyorsan merték egyik kanalat a másik után, hogy még a szakács ruhába öltözött nyomozók is csodálkoztak. És, majd elfelejtettem, ezek a titkos rendőrök emlékbe a néger szakácsokkal is lefotografáltatták magukat. Közben meg a mi szakácsaink az udvaron lassan forgatták az izzó parázs fölött azt a töltött tevét, és időnként megkelegették mentafűcsutak kenőtollal, amit sörbe mártogattak, ezt is ezek a néger szakácsok találták ki. Amikor a főszakácsunknak eszébe jutott a kenegetés, igen megörült, és azt mondta, legalábbis a tolmács így fordította, hogy ezért az ötletért számíthatnak a Mária Terézia rendre. És ezután a fogás után minden szakács és szolgálólány és főúr és pincér megkönnyebbülten felsóhajtott, mert a négerek minden győztek, bár egyik sört a másik után döntötték magukban. Engem pedig az a megtiszteltetésért, hogy maga a császár, így fordította a tolmács, engem választott ki, hogy a még hátralévő ételeket és italokat felszolgáljam neki. És én minden alkalommal fél térdre ereszkedtem frakkomban, aztán feltállaltam az ételt vagy az italt, aztán visszaléptem, és figyeltem, hogy időben töltsek vagy cseréljek tányért. De a császár olyan keveset evett, éppen hogy szájába illette az ételt, éppen hogy beleszimatolt, mint egy főételkóstoló. Evett egy keveset, kis bort hörpintett hozzá, hogy aztán tovább társalogjon a miniszterelnökkel, és a vendégek címben és rangban egyre távolodtak attól, aki ezt az ebédet adta, egyre többet és egyre mohóbban ittak és ettek. Az asztalok végén, a beszögellésekben, meg a melléktermekben úgy habzsoltak, mintha állandó éhség gyötörné őket. Így aztán még kiflit is ettek. Sőt, az egyik vendég három virágcserépről megsózva, megborsozva lelegelte a ciklánát. A detektívek meg ott álltak, pincérnek öltözve a terem sarkaiban és kiszögeléseiben, behajlított karjukon átvetett fehér szalvéta, és merezgették a szemüket, nehogy lába kenjen valaminek az arany étkészletünkből. És eképpen közelgett az ebéd csúcspontja. A néger szakácsok hosszú szabjákat köszörültek, amolyan óriás saktermkéseket, aztán két néger a vállára emelte a nyársat, a harmadik megkente a borsmenta csutakkal a tebehasát, és bevonultak a szállóba. És végigmentek a tálalón és az éttermen, és a császár fölemelkedett, és a sült tevére mutatott, és a tolmács lefordította, hogy ez egy afrikai és arab specialitás. Az abesszin császár apró figyelmessége. És két segéd egy-egy jókora, disznóüléskor használatos deszkát hozott az étterem kellős közepére, és a deszkákat két ácskapoccsal összeütötte. És erre a hatalmas asztalra fektették a tevét. És késeket hoztak, és hosszú vágásokkal félbevágták az állatot, és azokat a fél tevéket újabb felekre hasították szét, és a húsból csodálatos illat áradt. És minden szeletben volt mindig egy darab teve, és egy darab antilop, és az antilopban pulyka, és a pulykában halak és töltelék, és a kemény tojások összesült koszorúja. És a pincérek odatartották a tányérokat, és a császártól indulva szép sorjában felszolgálták a sült tevét. És én letérdeltem, és a császár intett a szemével, és én feltállaltam a nemzeti eledelüket. És nagyon jó lehetett ez az eledel, mert minden vendég elcsendesedett, és csak azt lehetett hallani, ami a szemet is gyönyörködtette, az arany késeink és villáink csilingelését. Aztán olyas valami történt, ami még nem esett meg sem velem, sem velünk, de talán Skrivánek főúrral sem, mert először a kormány egyik tanácsosa,
egy ismert ínyenc, annyira fellelkesült attól az ételtől, attól a tevétől, hogy fölállt és üvölteni kezdett, így üvöltött, és arcán a legnagyobb elragadtatás kifejezése ült, de a teve annyira ízlett neki, hogy még ez sem volt elég, nem érte be a grimaszokkal, mindenféle torla gyakorlatokat mutatott be, mint egy sport ünnepélyen. Aztán a mellét verte, majd vett egy újabb mártásban megforgatott falatot, és most már akkora hatással volt rá az az étel, hogy a néger szakácsok kezükben az óriás késekkel csak álltak, és a császárra pislogtak, de a császár már hozzászokhatott az ilyesmihez, csak mosolygott, mosolyogtak hát a néger szakácsok is, mosolyogtak és bólogattak az értékes kelmékbe bugyolált törzsfőnökök is. A kelméken olyan minta volt, mint a nagymamám kötényén, vagy mint a tarka taft anyagokon, és a tanácsos nem bírta tovább, és kirohant, és a folyosón bőgött tovább, és megint visszaszaladt, és felszúrt a villájára még egy falatot, és ez a falat volt a csúcs, mert a tanácsos futásnak eredt, és üvöltött, kiviharzott a szálló elé, és ott kiabált, és táncolt, és ujjongott, és verte a mellét, és aztán megint berohant, és hangjában ének zengett, és lába hálaadó táncot járt a remekül elkészített töltött tevéért. És egyszerre csak meghajolt a három szakács előtt, jó mélyen, elébb oroszosan, derékszögben, majd le, egész a földig. A másik ínyenc, egy nyugalmazott tábornok, egyre csak a plafont bámulta, és hosszú, sóvárgó hangot hallatott, amolyan gyönyörteljes vonítást. És ez a vonítás kádenciákban hágott egyre magasabbra, ahogy újabb falatot vett a szájába, vonított, és nyöszörgött, és rágta a húst, és mikor aztán egy kis zsernoszeki rizlinget is hörpintett hozzá, akkor fölpattant, és úgy vinnyogott, hogy még a fekete szakácsok is megértették, és örömükben kiáltoztak, yes, yes, samba, yes, és alig, hanem ez lehetett az oka, hogy a hangulat olyan magasra hágott, hogy a miniszterelnök és a császár kezet fogtak, és előrajzottak a fotóriporterek, és mindent lefényképeztek, állandóan villogott az erős, vakító fény, és ebben a bengáli ragyogásban szorongatták egymás kezét a hazai és az abeszínvezetők.

beszélő ma esti karácsonyi bulián. Mink András vagyok a beszélő egyik szerkesztője, és egyrészt én leszek a hopmester, másrészt az én tisztem bevezetni, felkonferálni a mai este szereplőit. Azt hiszem, az bizvást mondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez Magyarország legsötétebb hete. Mielőtt valaki félreértené, természetesen csillagászati értelemben gondolom. És ugye holnap lesz a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka, utána nem tudjuk, mi fog következni. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez egy családias, szűkebb körű karácsonyi megemlékezés lesz, de aztán látva azokat a fejleményeket, amelyek történtek az országban az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban, úgy gondoltuk, hogy valamiképpen erre reagálnunk kell, különös tekintettel arra, hogy a sajtószabadság egyik emblematikus alakja, Petri György születésnapjára is ezen a napon emlékezünk. A kedves közreműködők, jeles írók és költők olyan szövegekkel készültek tudomásom szerint, amelyekről pillanatnyilag mai tudásunk és a mai állapotunk szerint egyelőre nem tudni, hogy beleesnek-e az új sajtótörvény büntetendő, tolerálandó vagy támogatandó kategóriáját. Én sem ismerem még ezeket a szövegeket. Nagyon kíváncsian várom mindazt a nemzetgyalázást, kocskondiázást, a kisebbségek és többségek, vallások és világnézetek gyalázatos megsértését, amelyeknek itt ma tanulni lehetünk, és talán nem lehetetlen, hogy egy bizonyos jó darab ideig utoljára. És akkor én ezt a kis rögtönzött hands up comedy-met be is fejezném, és elkérném először Valai Pétert, hogy mondja el szavalatát.

0: exemplo aí, você tem um dever, você não tinha um dever. Os orei, então eu fiz cocô, eu tô dentro do cara. Eit, que tá ali, eu tô aqui. Não? Eu mostrei que você deve ter dever. Eu levo tudo isso, esse amigo. Mas os orei, Zé, que não tem também. Az a helyzet, hogy minden versemet kilőtték az utána jövők, tehát amivel készültem, viszont találtam egy olyan verset, ami lemérhetjük, és hogyha valaki tud számolni, esetleg mérje le, hogy most 22-e van, hogy ez január 1-től mennyibe fog kerülni. Tehát szavakat, hogy ez körülbelül mennyi lehet, ez az egyik dolog, amiért ezt választotta. A másik dolog, hogy ne felejtjük el, hogy 132 éve született Sztálin. Hát igaz, hogy 18-án, de még egy héten belül vagyunk, úgyhogy nem csak
1: tudsz.
0: Elment a hang. Hát nem tudom, hova ment. Régi rádiósok azért még tudják. Szerintem ma így csinálták az egyperces csendet. Na, ez most hallani?
2: Igen!
0: A vers színe, a ver, nem hallani?
2: De
0: hallani. Ami arra nincs hangszóró. Hú, mit csináljak itt? Na, ha már megpróbálok ordítani, de abból balhé lesz. Vers színe, ó, Oroszország. Mondtam, hogy baj lesz. És még egy újjön. Oroszország, te árva, te soha meg nem érted őrült modernizátor nyikaiddal, valójában ácsingózó tahókkal, Nagy Pétertől Leninig. A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci. Csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Hallom, de ez nincs benne a versben. Hát, öregem, Molnár utcában volt ez utoljára, ott ezt megoldották, pedig hát diktatúra volt. Egy, két, hár, Laci! Laci! Hallasz? A gecig meg volt? Mert hogy megmegyek, vissza vagyok. A himlő helyes szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci, csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Tudta, amit senki, az oroszoknak cár kell. Legkívánatosabb egy áldimitri, és ha már logikus, hogy ő legyen az. A szifiliszes Lenin szánalmas volt. Nem létező becsületére kényes gengszter. Embernek gazember, gengszternek amatőr. Sztálin volt a bolsevizmus normál formája. A hatalom, mint öncél. Lenin még hazudozott minden hatalmat a szovjeteknek. Sztálin azt mondta, minden hatalmat nekem. A szovjetek? Röhög. Profi titkos rendőrség ochronás múltjukkal zsarolhatóak is. A kultúrát, lásd Majakovszki nyakkendője, Muradelli sejemzokniai, plusz a nyugat hasznos idiótái. Ízlelgetem, ki volt a hülye, ki az új.

0: jesteś kurwa nędzny. Hát, nem mindegy. Tanulság nincs. Illetve van. Soha többé ne higgyünk semmiben. Fárasztó? Elismerem. De ez az egyetlen lehetőség, hogy emberek maradjunk.
1: Köszönjük szépen, mert itt nem csak az oszítokat, az porocokat, hanem szegény gyászokat, és még mindenféle egyéb embereket is véri sértettünk. Következő előadók Németh Gábor.

0: vegyük példának a kicsiny fűszálat. Vagy vegyük a holland-német tanárt. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és hazavisz egy kis hasisos sütit a vacsora utánra. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogó ember a képükbe, hogy testük lelkük az enyészetére. Nem állítja, hogy mire vége a híradónak, rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan ki volna röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyúlt kínai trikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egész másképp. Például szarvasbőrrel, vagy vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van ráírva, hogy Karl-Zeiss. Jön a magyar szembe, már itthon. Vasárnap délután jön a Jófai utcában, szuszog az ünnepi kibaszott mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul. Direkt rosszul. Mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredeti. Szuszog a magyar, kerülget más, még nála is rosszabbul öltözött, dühöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza a kannásbort, mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba. Na, abban együtt véve se volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se. A kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik Pakura származékokból. Később záhonynál beleszólnak egy kis köldökpiszkot, a végén pedig megbalondítják citrompótóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásból egyenesen a barátság vezetéken. Jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a maszkósnak minden vasárnap. Hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva az a cipelnie. Pedig lehetne még olcsóbb is. Volna mondjuk egy kis bolt. Hagyomány tiszteletből kocsmának lehetne nevezni, annak az ajtaja előtt kígyózna a sor, és ott mindjárt az ajtóban állhatna valaki, hogy ne kelljen takarítani. Lehetne mondjuk 140 kilós, korábban hentes volt, hentes vagy böllér, bőrkötényben áll, a kezében egy szívlapát, és amikor a magyar az ünnepi mackójában, amit direkt Tajvanban csináltatott, végre odaérne, akkor a böllér vagy a hentes adna neki a szívlapáttal egy embereset. Egy emberes tockost a hájas tarkójára. Akkor térdre esne a mackós, aztán nehézkesen fölállna, a böllér kivenné a kezéből a 20 forintot, amit addig szorongatott, bedobna egy cseréptába, nem, inkább valami mosóporos kiszerelés kiürült változatába, és a mackós már tántorokatna is hazafele. Széldülten és boldogan. Ez lehetne az olcsóbb változat. Nem. Én egyáltalán nem gyűlölöm a hazámat, hanem fizikailag vagyok rosszul törve. Fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtte, és szorongta rá a szorongását tenyeréből. És egyetlen egy se akadt, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak, az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg, vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Ez nem rongy volt, hanem hófehér kis rotír darab, kendőcske, törölköző. Nem azzal jövök, hogy ott, nem azzal jövök, hogy ott jobb, hanem azzal, hogy itt reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten rálépnek, hogy szétmájon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. mert tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se könnyeget érte börtönnel, ha csak úgy, magunktól, megint, másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy, és hálátlan, és nem tértelsz le, nem csokolod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérének az ültetését. Nagyon nehezen veszed magad el a fantom fájdalomra. Na jó. Legyen talán a tenger a kivétel. Jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni. Ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad. Holland vagy zsidó vászon. Állsz a kokpiten, kezedben az elhordozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a partok. Elmész innen, ki a nyílt tengerre. Innen megyek el. Mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshová mész, és megörülsz, szégyen teljesen és aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzenek angolnak vagy spanyolnak, legyek spanyol. Az úgy kellett volna, hogy essen, hogy karácsonykor szülessek, de jöttek az oroszok. Viszont van, aki karácsonykor született majdnem. Petri György, karácsony, 1956. 22-én, egy pillanatig, reggel 3-7-kor, Baljós gyerek Josip és Jézus között 13 éves vagyok. A karácsony ekkor ünnep utoljára. Enni van bőven. Nagyanyám előtt a hiánygazdaság, mint a vörös tenger. Száraz lábbal és pulykával kell át. Ajándék is adódik, már mi nekem. Még monopól helyzetben vagyok. Egyetlen unokatestvérem lány, és még csak 4 éves. Én pedig a család utolsó férfi sarja. Akkor borleves hal, van itt minden, ahhoz képest, hogy nemrég jöttünk fel az óvóhelyről, ahol Edgé egy tár nélküli tavajgitárral hadonászott. Menjen innen Gáborba, mondták neki. Kell a nyakunkra hozni az oroszokat. Gáborka majd csak orgona nyílás előtt akasztják fel, bejön kellemes ünnepeket kívánni. Éjféli még se nincs a kijárási tilalom miatt. Én a Capitali tanulmányozom, azt kaptam, kéz alatt szerezte a nagynéném, a játékboltok kínálata még hiányos. Nagynéném némileg búcsúzik is, távozni készült, via Jugoszlávia, de aztán a határnál nem várják be. Ezért 11 néhány évvel később itthon kénytelen meghalni Gerincre. Capitalit játszani senki se tud, az ostrom előttről maradt Orion rádiót csavargatom, Londont, Amerikát hallgatom, mint az anyám 44-ben, csak hangosabban. Már és még lehet. A kívülről tudott karácsonyfa díszek most úgy hatnak rám, mint sok évvel később egy nő, akit sok éven át szerettem. Reggel még mesztéllább elturkálok a Capitali szelvényei között, beszívom a fenyő és gyertyaszagot, behozok az udvari erkélyről egy tányér kocsonyát, a nagyanyám már főz, citromot facsar, kenyeret szel a kocsonyámhoz, pizsamában kuporgok, ahol kerülünk. Ünnepszag, alvásszag van. Nagyapám köhét el a cserétszobában, fogpiszkáló vékony könyvelő testét egy roppant köhögés kiveti a dunya alatt. Anyám is ébred. Megtelik a konyha családtagokkal, és én, mint egy megfigyelő, akit a rossz helyen ejtettek le. Kicsi, idegen, kihűlt. Köszönjük szépen a kontrollcsoport BKV-re vonatkozó slágerének szövegét óvatosságból most nem idézném föl. Azt meg lehet kérdezni, hogy akik itt fellételeket készítenek, azoknak erre van hivatalosan valami papír, vagy esetleg Kukor Erlendre következik.
1: Sziasztok, őrség! Kellemesen felolvasni szöveget mindásban. Ez a szöveg a utolsó könyvemről van, mennyit hibádott te, Úristen, amit egyébként szó szerint is vegyetek. És a szövegnek a címe az Wojtyna Redivivus. Ez a Wojtyna az politikájára írtam rá. Két mutója van, az egyik így szól, és részleteket fogok csak felolvasni belőle, mert elég hosszú. Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. A jé. A költő sosem lódít, az igazat mond, ne csak a valódít. Jé a. Az írás tükör. Belenézel, nézd vissza egy ökör. Vagy nézd vissza esetleg egy bika, a legszebb bikák legszebbike, és hogy tele, vagy ürességgel tele, kiderül majd, csak jól bámulj bele. A való világ égel a tetején, és benne én, aki nagyjából mégis úgy hiszem, inkább nem is menne bele ilyen a jé és jé a közötti hiába valóság, igazság polémiákba. Lódít, valódít, vagy való, csaló, mindez csak tiszta költészet vala. Írással kapcsolatos kijelentéseket kellő reflexióval akárki tehet. Nem tudom, hogy kell. Ez egy kijelentő mondat, némileg alulra, fentről. Nem tudom, és teszem, és nem hiszem, hogy nem a legmegnyugtatóbb üzem. Így legalább már nem tudsz ezt meg azt. Egyfajta bázis. Itt nyugton maradsz. Nomum fere prematur, kívül végig, plusz in annum 9-9 évig, vagy nyugton kitörsz, vagy izgatott. Magad vagy ott. Így bárkit felcserélhetsz bárki másra. Hát rendben, kicsit pszichologizáltam itten. Ezt itt, mint bármit általában valamitől vettem. Majdnem egy az egyben. Hallgatni a. Vegyél arany életben. Sosem gondoltam, hogy nem lehet rendes kérdése rendes felelet. Azt, hogy az igazság majd elvakít. Hogy én mondom meg neked a tutit. Olvastam szintúgy pár száz kötetet, egy pár száz legvidámabb nem lehet, meg csak nem rontott. Lehet zöld vala, olyas itt a vége fuss el vele, szerű darab, de jó mulattató. Primán mulatsz, ha nem vagy túl tahó. Aranytól lehet vártak mindenfélét. Költő, leány, bor, elejét, végét, ami jó volt neki, mind ránk maradt. Alig a túl sok öröme akadt. Belőlünk magyarokból, magából, nem lévén őse fából, vagy ő mégis fából. Szerelem rég volt, úgymond. 44 éves. Hát nem sok pinát nyalt, akármi édes emlék. Nem oly szagú volt, mint a nyomdafesték. De a haza, na jó, a te hazád. Meg az én hazám is, apánk faszád, és egyéb hason gyöngétségeket nekünk, kik hont ma is ordítva szeretünk, Ki a hazáról mond, mondja nagyot, sokat, csak rajta, nem hiába kurjogat. Kerti tölték ugrándoznak csak rajta, és bírja, aki marja. Hazudoznak, visítnak, mint az állat, hogy összegyűl a nyálat. Állok a Dunánál, csak kitalálom, József és Arany után nem megy álom. Állok, legyen ülök a pesti rakpart lépcsőjén, halott víz, minden hal meghalt. A folyó vasszagú, vas és olajfolt, benzinszag. Ez most ez. Ekkor olyan volt, fellek s hegy által a menny kékje csorba, a nap most szállt le a város majorba. Büszkén a gellért hordja bársonyát, s fején, mint gondot, idézem tovább. Alant a zölden tiszta nagy folyam, s malaptó, túlzó kisereg, olyan, nem legyintett a szellő, s fecske szárnya, mélyén lüktetett forradalmas árja, felszíne kitörlő, s abban, miképp vacak tévén rossz minőségű kép, máló, szétült, összekelt házfalak, az utcán port. Emberek nem vadak, sík tovább. Zúg az autók egyben nőtt sora, erősebb, gyorsabb, meglepőbb. De ne lepődj meg, gyengülj el, csak lasson, nyugodtan engedd, hogy az egész hasson. És írj le egy szót, írd eleve át, és hajtsd ki valahány harmadát. Ha írsz, javítsd át, húzd át, írd fel újra, szívig érjen, hadd, hogy a szíved szólja belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, ha el nem felejted, ha el nem lejted. Csak később olvasni kell, Gyuri nagyon undorító, nem áll távol tandorító.
0: Köszönjük szépen, és most jelenítünk.

πατρίδιο. Πας. Ο γιόλε τι ούβα ήταν μια ρώσσα. Να και κερδίς. Είσαι όλια να ρώσσα ο γιούτ. Χιέν κάμπου ήταν μπόιγο κουτσα ώσσα. Κέρες φίνας έλχον τον Ιβανούτ. Βάλαμε αγιασσάκ. Bűncselekmény megvalósítás. Ilyesmi. De ebben a rohadt melegben nem jut eszembe semmi éptelenesű ötlet, pedig egy ilyen meglett korú költő előtt az utcán hever az ihlet. Hogy fájok nekem? Ez lirikusnál munkaártalom. De hogy még a te térded is én nekem, ez panaszolja el, föl, énekem. Bár, miként formában a tartalom, és szintolykép tormában a tartalom, hogy úgy is eltűnik.

0: Petri György. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Nem a halottak élén, csak a hátuk megett áldogálok tanácstalan. Úttalan úton lépdelek, félve óvatosan, mint nagybátyám 20 évesen a húsvéti sárban, amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak, na, gyűjjék, jó asszony, még búcsút mondhat a fiának. Öreganyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat, rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt. Szerb zsidó magyar kommunista bácsikám a lakcipőt fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenek előtt. Ha elindulok Szabadkán, az ulica Gellért Perlován, megtántorodok. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Hol van az én vanásom ahhoz képest, ahogy ő volt? Bizony, élőbb lehet az elevennél a megholt. Bizony, a mi becsületünkért halt meg Nagy Imre, ezért méltó neve egy halálosan komoly Jáczy Rímre. Ebben az országban most tisztesség fogyta van. Gyűlölség, gyávaság, pimasz kéz kezet mos, segg segget nyal, és vérengzeni kezd a nyúl, és élő húsra kap rá a pocok is. Vadak vagyunk megint, és vadásznak reánk. Ne legyen így. Gondoljatok utolsó fényképére. A csontsovány férfira, aki két fegyőr között is az utolsó szó jogán nemhogy kegyelmet nem kért, kétségbe vonta a bíróság illetékességét. A történelemhez, a munkás mozgalomhoz appellált. Vállalta helyettünk, méltatlan élet helyett, a szerény, emberhez méltó, tisztes halált.
1: Horgodra tűztél, uram! 26 éve kunkorodok, tekergek csábosan, mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz másik tetszett. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni. Mászkálni a napon. Mi lesz velem itt? A halál őrlő fogán, ragyás szirten. Eszelős, bosszúálló mosolyá gyűrődnek a föld ráncai. Milyen némán, hirtelen érik meg a büntetésre. A bűn. Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üvegpálinkát, vagy nem hoztál be egy üvegpálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be. Amitől kis él is ment a kedvem, mert a választások előtti szesztilalmat idézte az eszembe. A szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők, elsorvadó forgalmát, a nagy málnát tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát, csak azt nem tudom, miért emlékszem, mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába. A kerek asztalon volt, mint mindig, egy vázavirág. Ezt áttettük a zongora tetejére. Mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, bolyton hajladozni kell, mint a számhátulikán. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyél ki pomarakat. vagy csak mutatsz a pohárszékre, és mész a spejzba, majd egy zöld orvosságot üveggel térsz vissza. De hogy mondtad-e, hogy mutattad-e, és kimentél-e? Ez az, amire most nem tudok visszaemlékezni öt év távlatából. És ez most már teljességgel eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és ne köntörfalazzunk. Itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én szesz nélkül nem tudok huzamosabban figyelni, illetve kizárólag valamit kellene. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben. Két deci, két embernek. Már jó erős pálinka volt. Meg kell hagyni. Február, a felengedő tetem. A dörgő langyos ár színére billen, megrohadt jegen, édes légben morzsák, sirály. Egy napon átkelekszik az ablak középpontból. Kitele. A vékony lányjal ölelkeztem. Álmomba, gyerekes szerelemmel, kicsi mellem, mint feszes paradicsom simult gömbölyödött tenyerembe, nem izzadtunk ki, nem csapzott hajunk sikamos vergődő szerelemben. Gerince zsengén ízesült nátszál, félve becézték kényes újbegyeim, a váll, a lapocka picánkolt, fogékony tarkó sejtetett majdani nőt, de elfoglatlan nyúlt még a fiús comb, a sovány szár soksebű földjén tér. Nem kicsapó hővel, csak a védett öböl szelíd melegével érzett az öl. Világos rajzol domb, még szőke pihével, és mégis. Nem voltunk gyerekek, sem pásztori lények, nem fűvön esett könnyű szerelmünk, a szobám volt az a hely, csak szebb, nagyobb és sok ablakú, mind a folyóra, melynek vize lassan színesült, születő hajnali órán, és egymás karján nyugtatva fejünk, cigarettáztunk. Bámultuk a mennyezetet boldogan és fáradtan, mintha utána volna. És a szél járt a gömbben, vonultak, húzva levegve, fehér felhők. Elúsztak az ablak bal sarka felé, de újak jöttek, visszaterelve a kék rónán széledező tekintetet szűkebb térségre. Szótlanul, így, beteltünk változó nézni valóval. És elhattam. Álmodtam alvásunk, aludtam álmunk. Felettünk, mint levált fehér köröm hullott alá a hold, beszivárgott, fenyegetően emelkedett a fény. Ilyen tájt csúsztatják küszöb alá a hírlapot, szakadnak fel dörögve redőnyök, robajlanak át az üres hűvösségen a teherautók, sülítve nyílnak gázcsapok, vízcsapok. De a forr szelnek a sziklott kenyérből csobogás és robogás ideje. Takarítónők ébredő visszér fájdal. Széket tetsz halában. Szódás csap felhörög a söntéspulton, kopasztott csirkefej feltámadása, zöldesen, mint Lázár, de folytat mindent, ahol abba hagyta, mert nem tud mást a város. Kiszabadítod óvatosan zsibbadt kezed, kettős álomtól nehéz koponyám alól, némán kilépsz, két óra múlva ébredek fel, akkor már minden jóvá tehetetlen. eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig, maximum 12-ig, fél egyig, csak amíg ebédelhetünk együtt esetleg, eltervezzük, de számításaink jóformán sohasem válnak be. A kapcsolatok lépten nyomon tele bonyodalommal, ő késik valamiért, én viszont csak akkor ébredek, mert később feküdtem le, amikor érkezik, szerelem félálomban, hosszú zsibbott heverés, az időérzék megbomlása. Mikor az egymás után szívott cigaretták áramlásba hozzák végtére a megalvadt tetrekészséget, már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés, gondatlan mi, mert gyengétségben bujkál a titkolt rossz kedv, csak most el ne hangozik az a szeretsz. Az ebéd jó. Háromfélét eszünk, a fogásokat megfelezve. Erre meg utána a drága borozóra egy heti pénzünk rámegy, de a bor jó, és jók a hosszú amerikai cigaretták. Ezt tudjuk. Zökkenőmentesen együttműködni, ízek, szeszek meg a füst élvezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés. Jobbadán arról, hogy itt nemigen lehet élni, másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolysággal is lemondani. Játékosan szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok és helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas élet persze elsorvad. Úgy bámultunk egymásra mindenféknél is a legutóbb, ahogy háromnapos beszáradt szendvicseket tanulmányozunk elkeseredetten egy rosszabb presszóban, ahová eső elő beverődtünk. Aztán is végre egyedül, most már egy körúti, olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle? Akivel jól érzem magam mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályoz semmiben, és igazán egy soha egy szóval sem firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom? Kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre? Vele vagy nélküle? Nem maradna minden egyéb változatlan? Mint ha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Süllyedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? A kényelemhez? A létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok. És én. Időmmel. Meg korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem. Ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek, éjfél és hajnal között, amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fülsértőn süvít egy szágyufa. Nem tud választ ilyen kérdésre. Kell. Ebben a csendben, ahol jobb minden mozdulattól óvakodni, ebben az üres szobában, efféle kérdésnek képtelen dolog volna elhangzania. Nem, nem volt robbanás, csak összeomlás. A belülről megőrült, a magát csalva másokat csaló, a látszattal terrorizáló hang nélkül szétomolt. Gondolhatunk-e még? A kétség által kezdettől kikezdett. A kétségnek jogát is feladó. A megposhat fürdővíz hülye őre. A vízé, melyben volt-e csecsemő? Gondolhat-e a felszabadulásra? Képzelhet-e ilyesmit, aki látta? Szétomlani hang nélkül, szétválni lágyabban, mint szeretkezés után a testet. Lágyabban, mint húsunk foszlik le csontjainkról egyszer. Csak szétcsúszott egy hang nélkül. Szögek átcsúsztak lágyan elrohadt gerendán, téglák márgaként, habzsírként, porózus száraz szerkezetüket feladták, mint a züllött kötelék, amikor mi értelme ellenállni. Verik a földet pergőtűzés aknák, nevetséges fölény veri az üres levegőt, mint az eső. Az eső. Az eső. Robbanás nem volt, csak összeomlás. Csak soká. Nagyon soká. Tolongva ülett le a nyírkos sűrűpor. Vagy inkább nincs egyéb, csak egy tolongás. A nedves, duzzadó tülekedés. Szétesése az épített világnak. Ennyi mitológiával a háta mögött csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög ostoba régi könyveken, könyvtár a különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött, magányos estékre eltett erős italt, s aprókat korcsol, még nem fejébe száll, s vidám lesz. Utcára vásárolni megy csak, a barátjai nem csevegnek, szótlansak az éjszakáig, közben dolgozik is. Sietség nélküli laza szorgalommal valamit ír. Pihenésképpen rántottát készít. A kávét az ablak elé ülve issza. Fölrakja lábát a fűtőtestre. Rágyújt. Aztán kinéz. És örül. A kívül vastag ködgomolyog ablakáig sűrű. Fehére. Kizsarolt nevetséges életünket. A szégyennel szomszédos életünket. A de profundis tócsányi mélyből. Barátság visszájára fordulását, a pimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét, hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack közt. Ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk így menekvésre gyáva, ha a gázszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elvtelen remény, ravasz kecsegtetés, ismerős test közelsége emléket án a mezítelen kíváncsiság, mely az ész makacs sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést. Ha az esendő ide tartozás alváshoz, ébredéshez, szívveréshez, ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, meglódulás és megtorpanás elegye. Ha el nem jöhet a pillanat, felizzása, amelyben elhambod a holnap jövőjét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vet fehér lángot a tűzítélet, akkor a hátrálás lépésenként. De soha az önámító visszacsúszás, soha az elmosódás a hallgatás és a hallgatólagos tudomású vétel között, tehetetlenség és belenyugvás között. Akkor a csendünk. El nem fordul tekintet, akkor jelenlétünk. És döntsék el. mivel hogy sírt, és mivel hogy el akart rohanni, és néztek is bennünket már mindenfelől. Sietve fölemelkedtem, és kezemet némi súllyal, anélkül, hogy teherként, az alkarjára helyeztem, miközben tekintetem remegve, de szilárdan hatolt a pupillába egyenest. És ő küszködve, de végül nevadóan, visszaerjedt a székre, ekép jeleztem udvarias készségemet a meghitt beszélgetésre. Magad okolt káprázatok, gubanca női szív. Ha olykor-olykor a szerelem arany fésülye, tép is. Én a kátrány és lópisa ízű habok közt elnyertem a kisdett szentséget újból, kívül belül. Hogy sejmeim puffadoztak, mint a beáztatott öreg babéja, s mint vesztőkocka játékos kezéből perdült kockának, olyan sürgős sokszori útja volt Ádám csutkámnak. Ne vessük ki magunkat, mint haba piszkát. Megbocsátok én is neked, hideg gyomromból felböfent világ. Oly ritka az a szép, ki képes összezilálni alakját, majd visszanyerni, mint víztükör újból. Ilyet talál boldog. A legtöbbje megállít inkább, ez a kellő távol innen néz. És túl végleges testükre vágyjal hajolni, a látás tompaságára val. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél, a zuhany, hő és pára önkívülete, nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Egy világvégi busz bemászik a szemhatár zárt ajtaja alá, kínlódó plébogár, berreg a lengő porban, oldalra dől, megáll, lágy bensejét kiontja, végéhez értünk. Hordó szemetes fény úszkál a nappal alján, ki így, ki úgy, megváltotta a hétköznapi nap kurta világos végét, meg a leszálló estét, még némi tuszkolódás, préselődés, némi veszteglés, megrekedés, félreterelődés. És átszivárgunk a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz. Aztán már szabadon. Az élet, ez az élet, ez az álom. Kesztyűként kifordítva ugyanaz a nyelv, a jobbra, a jobbra, balra nem baj az. De szótlanul is el leszünk már, hisz annyi megtébolyult téblából a fonákon. Tükörmélyből ilyen sokáig fogunk. Árnyék a sajnos szebb, mint ő maga. Egy fűcsomón kifente a cipőjét, és hogy felderüljön a szája íze, a tócsán hunyorgó napba köpött. Tikkelő személyeit megfékezni elropogtatott két tablettát, állt a megállóban. A többi már az élő áruforgalom ügyköre. Találkozott. Hátadba nyomódik lejárt személyt száma. Az udvar lángra lobban, mint a karbid. A gyermek álmában megint felül, ellopott bicikliéről álmodik, és a rendőrfőnökről, ki ezüst sisakban és folyami tengerész egyenruhában vérpadra viszi a bicikli tolvajt. komora nevezünk a gyönyörért, hajnali stükszön. Öreg asszony hang herseg az udvarban, álmunk rothadt tükön tapos, szeretlek, kedvesem. Tűzvész szemekkel nézel rám, pillantásodban bozott tűz, gyújtogatás a gombás lepedés. Nyírkos falak izzadják a szerelmi kint, hűtőszekrényünk fölfor, izzik a margarin az aranypapírban. A hajnal ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. Gázóra kattog, fürdesz, gyerekek várnak. Hogy tudsz rájuk nézni? Mindig ezen gondolkozom, és nem tudom. Nem érdekel. Elintézzük magunkban az életet, aztán esünk egymásnak. Holt a holdhoz, sietve. Szétesőben. Szokványos nyári éjszakának indult, sétáltam kocsmáról kocsmára, talán éppen a nájlomba ittam, a hévvégállomás mellett, a Margit hídnál. Vagy azt akkor már lebontották, nem tudom. Lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem. Még nem temetkeztem könyvbe, újságban. Nem fixíroztam az asztallapját. Még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül. Fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világosbarna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség, akvamarin szemed neked van, a nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett. Magam pedig legyek valamiben megérdezni.

0: Ez itt Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló Millenáris, halló Szintakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottak bennünket. Nem nagyon hallunk benneteket még. Még mindig alig hallom. Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló Millenáris, halló Szintakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottak bennünket.
1: Szerbusz, káosz, szerbusz, Tilos Rádió, itt a Millenáris beszél.
2: Halló.
0: Még mindig alig hallunk, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani.
1: Itt vagyunk, és már jó 45 perce várunk arra, hogy bejelentkezhessünk az élő adásba, ugyanis itt ül velünk Szent Jóbi Tamás, az International Parallel Telecommunications Union, vagy ennek valamilyen kombinációja, a szuperintendáns, ezt elmondjuk magyarul is?
3: A szuperintendánsra nincs szó.
1: A szuperintendánsra nem, de hogy a telekommunikációs párhuzamos uniót és a telekommunikációs unió közötti különbséget vagy hasonlatosságot azt gondolom, hogy érdemes elmondani, ugyanis a telekommunikációs unió azaz a szervezet, ha jól tudom, amelyik a világ összes telekommunikációs reguláját és szabályát azt írja, azt betartja, kikísérletezi. És ehhez képest mit csinál? Mit csinál egy szuperintendáns? Mit csinál Szent Jóbi Tamás 2006-ban Magyarországon?
3: Szóval először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtatok. Csak rendszerváltás előtt volt rádióm, mert akkor kellett hallgatni a Luxemburg adót. És nagyon szeretem ezt a szót, hogy tilos. Ez az egyetlen szó, amit állandóan fejben tartok, mert ez egy kiszögelési pont, ehhez lehet igazodni. Ez egy olyan struktúrálását adja az elmének, ami nélkülözhetetlen számomra.
1: De egy ilyen tilos művész vagy, nem? Tilos művész. Vagy rossz művész, vagy rossz?
3: Én rossz, nagyon rossz művész vagyok. Pontosabban nem művész, művész vagyok, és ez úgy látszik, nem legális egészen sem Magyarországon, sem máshol.
2: De neked ez tetszik, hogy ez nem legális?
3: Persze, persze, tudnék. Mondom, így a tilos szó állandóan kéznél van, és lehet vele operálni.
1: De Tamás, én most hadd kössek beléd, itt Magyarországon demokrácia van, tehát itt most én azt gondolnám, hogy nincsen
2: Valás
1: tilos. nincs tilos. Mi is csak nevünkben vagyunk álságosan tilos rádió.
3: Igen, szóval akkor inkább arra térnék ki, hogy mi a különbség a telekommunikáció nemzetközi paralel uniója és a telekommunikáció nemzetközi uniója között. Ez először is egy rendkívül komplikált, összetett és zavaros téma egyik szempontból.
1: Szerencse. Akkor szerintem vissza fogunk erre térni. Most átadjuk a szót a bármelyik másik helyszínnek, amelyik hall minket, és akkor bele fogunk menni részleteiben abba, hogy hogy miért tilos, miért rossz, és hogy miért paralel.
2: Ugye? Én azt szeretném kérni a másik helyszíntől, hogy számoljon be, hogy mi hogy hallatszottunk. Szevasztok!
1: Szevasztok!
0: Ti nagyon jól hallatszottatok, a delay jelentőség teljes, viszont a másik helyszín még nem állt össze teljesen, leginkább egy nagy masszatos hallatszott.
1: Most átadjuk a szót a...
0: Egészen különlegesen hallatszottatok minden esetre, most akkor egy kis zene, és akkor jelezzétek, amikor visszajönnétek, mert tiétek az egyedüli szó most. Tehát egy 5 perc zene, és akkor visszajövünk.

És sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenárist. Hello millenáris!

0: és jövök.
1: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a Millenáris. Halló, Millenáris!
2: Szervusztok, ez itt a Tilos Rádió, nem csak az FM 90.3-on, hanem a Millenáris Parkban, telibe viszonyzott vágyakozása, Tilos Rádió Rádió Történeti Tematikus Napján. Itt van köztünk Szent Jóbi Tamás, a stáb pedig nem más, mint MC Ripperman, másik nevén Bodó Balázs, Rádió Edit, neki nem mondom el a másik nevét, és itt van DJ Lingam is, aki most nem DJ-zik, hanem tologatja itt a keverőn a potikat. Szóval, hogy ez a rádió történeti tematikus nap, és ennek keretén belül, és a Tilos Rádió performance, workshop, lokatív média, minden, amit akartok, annak keretében, tehát Radio Territories 2, és ennek keretében itt a Millenáris Parkban, a mobil stúdiókban egész nap a Tilos Rádiósok dolgaival találkozhattok, most éppen egy élő műsorral, körülöttünk hatalmas forgatag, népzenei színpad, szemben mögöttem tó, meleg van, akinek van kedve, az jöjjön ide. Mindjárt tovább is fogom adni a szót, tehát ez a Radio Territories 2, és ezen belül itt találkozhattok a Tilos Rádiós workshopon készült kis hangzó installációkkal, amik mini rádióadók, kis teljesítménnyel ki lehet ide jönni, és kis apró kínai rádiókon, amit itt osztogatunk, azon meg lehet hallgatni ezeket a hangzó installációkat, amiket természetesen megtekinteni is meg lehet. Mi pedig folytatjuk itt a műsorunkat, és át is adom a mikrofont és a szót is MC Rippermannek, akinek itt ül a vendége Szent Jóbi Tamás személyében.
3: Mert hogy nagy izgalmamban elfelejtettem elmondani azt, hogy mi is az apropója annak, hogy egy paralel uniós szuperintendást hívtunk meg az adásba, és ennek az apropója az tényleg az, hogy itt amit a mobil stúdiókban kiállítottunk, és amiket a mobil stúdiókban meg lehet látni, meg lehet nézni, és meg lehet hallgatni, azok ilyen nagyon olcsón és nagyon könnyen összeszerelhető mini rádióadók, amikkel gyakorlatilag azt a tájékoztatás és rádió monopóliumot lehet föltörni, aminek a Tilos Rádiós is most, mint legális frekvencián működő adó része.
4: Én még azt azért elmondanám, hogy ez a mobil stúdiók, ez meg egy nomád multimédia projekt, tehát az meg egy másik formáját töri föl a institucionális művészet fogyasztásnak, mondjuk.
3: Tehát itt vagyunk egy múzeum nélküli múzeumban, egy rádió stúdió nélküli rádió stúdióban, és azt gondolom, hogy ha lehet még ennél mobilabbnak lenni, akkor az olyasfajta mobilitás, mint amilyet...
4: Az már hazudik.
3: Nem? Hát, vagy olyan nemzetközi művész, mint Szent Jóbi Tamás, aki ugye 1975-ben elment ebből az országból. Ez a jó szó, hogy elment.
5: Ez egy elég jó szó, de van ennél jobb.
3: Mondjad.
5: Számüzetésbe vonult.
4: De nem elküldtek?
5: De.
4: De megkértek, hogy menjél el?
5: Igen.
4: És mikor tört, vagy hogy történt ez, amit megkértek?
5: Hát szóval ez jóval korábban kezdődött.
4: Hát már többször kérték, hogy menjél el?
5: Nem.
3: Többször mondták, hogy ne szólalj meg.
5: Azt mondták sokszor, alá is iratták velem többször, ilyen rózsaszín kis formanyomtatványokat kellett aláírni a rendőrségen.
3: Hogy nem csinálsz mit?
5: Happeninget. Happeninget.
3: Nem mondd ki ezt a szót még egyszer.
5: Szóval igen, ez jóval korábban kezdődött ez az egész. Voltak éppen, igen, a költészettel kezdődött, mert eleinte metafizikus irányultságú költészettel foglalkoztam, ami egyszerűen vérlázító volt a fennálló hatalom számára a 60-as években.
4: Elnézést, tudsz egy ilyen metafizikus, emlékszel egy metafizikus költeményedre? Esetleg spontán?
5: Ezeket mind kitöröltem az emlékezetemből.
4: Helyes.
3: Amikor... Rendőri parancsra?
5: Nem, nekem... teoretikus és gyakorlati problémáim voltak ezzel az irányzattal, és abba is hagytam a költészetet 1965-ben. És fél évig nem foglalkoztam ezzel a dologgal, nagyon hiányzott, és akkor visszajöttem a földre, és egy happening keretében megérkeztem ide, ugye, és attól kezdve meg az volt problematikus a fennálló hatalomnak.
3: Ugye leginkább amelyik ilyen nagyon tudható műved, az a Balaton-Boglári kápolna tárlatban kiállított önmagad, a preventív bűn megelőzési gyakorlatok, vagy önbüntetési gyakorlatok, ugye nem tudom pontosan mondom el a címét, ahol különböző kérdéseket lehetett neked föltenni. Most, hogyha előbányáztam a számítógépemből, mint ahogy most nem fogom tudni, akkor föltenném neked azokat a kérdéseket, amiket ott te a látogatóknak föltetettél magaddal. Mások lennének-e a válaszaid?
5: Szóval az a helyzet, hogy először is tisztában kell lennünk annak a konstrukciónak a szerkezetével. Tehát, mivel a fennálló hatalom büntette a művészeti tevékenységünket, ezért én arra gondoltam, hogy most segítek a hatalomnak, mentesítem őket a büntetés aktusának elvégzése alól. Én magam egy olyan műveletet fogok végrehajtani, ami egyúttal tartalmazza a büntetést is. Tehát napi 8 órán keresztül ültem egy katolikus kápolnában, egy vödörrel a fejemen, és egy tábla volt a nyakamba akasztva, kizárás gyakorlat, büntetés megelőző autoterápia. A falon pedig elhelyeztem két papírt, az egyikre az volt írva, hogy az önbüntetőtől kérdezhet bármit, és a másik papírra 24 kérdés volt felírva, hogyha valaki nem tudja, hogy mit kérdezzen.
4: Ennek te megcsináltad egyszer a remake-jét, talán egy éve a Leheltér környékén. Nem emlékszem egy kérdésre, azt hiszem az volt, hogy mi a jövő? Tudsz erre válaszolni most így vödör nélkül?
5: Ilyen kérdés nem volt.
4: De valami a jövővel kapcsolatban elég konkrétan...
5: A jövővel kapcsolatban volt egy kérdés, de az nagyon komplikált volt, hogy is volt valami olyasmi, hogy a jövőben... A jövőben nem emlékszem. Ez a múltban volt.
4: Jó, akkor mi volt? És ez hogy nézett ki, hogy tavaly megcsináltad ezt? Egy kvázi üres lakásban a Leheltér környékén.
5: Egy műteremben.
4: Igen, mert hogy azt értem azt a kontextust, mint a 75-ben, vagy mikor Balatonbogláron, de 2005-ben a Leheltéren ez... Mit jelentett?
5: Nos, ez nem az én iniciatívámból keletkezett ez a remake, ez a rekonstrukció, hanem a Little Warsaw, a Kis Varsó nevű társaság, tehát Havas Bálint és barátja, ketten csinálták ezt, Gálik András, ketten kezdték el ezt a rekonstrukciós műveletet végezni, aminek egyébként rengeteg ríme van a világban jelenleg. Nagyon sok rekonstrukciót végeznek művészek. És Kisvarsó is bele kezdett ebbe a rekonstrukciós ügybe, és felkértek engem arra, hogy azt a bizonyos 1972-es talán büntetés megelőző autoterápiát rekonstruáljam most, mert hogy nagyon sokan nem látták ezt akkoriban, és hát, hogy érdekes lenne esetleg ezt újra megcsinálni.
4: És hogy érezted, hogy mi volt az eredmény ennek a rekonstrukciónak a közönség számára?
3: Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Ugyanaz.
5: Ez nagyon érdekes kérdés.
3: Amennyiben
4: nem lépsz ugyanabba a folyamba.
3: Amennyiben Szent Jó Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
5: Ezt a problémát, ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak, tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóba nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
3: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint milyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
4: A Hamupipőke, ne haragudj meg!
3: Hamupipőke című népi előadás szórakoztatja az önfelett parklát. Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Ugyanaz.
5: Ez nagyon érdekes kérdés.
3: Amennyiben
4: a kétszer nem lépsz ugyanabba a folyamba.
3: Amennyiben Szent Jó Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
5: Ezt a problémát, ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak. Tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
3: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amit elég konzekvensen, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint amilyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
4: A hamupipőke, ne haragudj
3: meg! Hamupipőke című néki előadás szórakoztatja az önfelett parklátogatókat. Tehát egy ilyen térben, amelyik egy totálisan megváltozott, remélhetőleg totálisan megváltozott tér, neked hol a helyed?
4: Nyomokban megváltozott tér.
5: Hát azért én nem így látom a dolgot, tehát én nem állok kívül. Ez egy félreértés, ez egy képző szó lenne. Nem állok én kívül, egyszerűen állandóan belém kötnek és kitaszítanak. Tehát én csak azt csinálom, amit a sátán, vagy a démon, vagy... Másrészt pedig megpróbálom az akarani, azokat a belső impulzusokat, amelyek így érnek, az összjátékából kialakul az, aki aztán így ki lesz.
3: Ez egy, tehát nem tudom, hogy te téged ebrudalnak ki, vagy te ebrudalod el ki a környezetedet. Ugye itt ülünk a Millenáris Parkban, amelyik állításnak, amelyik földolgozta azt a teljes kort, amelyiknek te is részese voltál, de sztrájkoltál éppen akkor.
5: Igen, de például ott is ugye felkért a számíztat kiállítás szerv, hogy a hordozható intelligencia négyzeten múzeumot állítsam ki. Hoztam a múzeumot, 1100 digitalizált mű van benne ki, amit a 60-as években mai napig titkolja. Tehát én nagy elánnal remek múzeumot, és kérem, amikor mondtam, hogy de hát itt vannak munkatársak, stb., akiknek család nem lehetne valami honoráriumról szó, és ők, akik a pénzüket ebből a kiállításból, azt mondták, hogy hát örüljek annak, hogy intelligencia fokozásnak. Úgyhogy ekkor nem tehettem mást, ugye mivel kilettem megint taszítva egyfajta, rögtön kénytelen voltam a régi bevált módszert, a sztrájkot alkalmazni, úgyhogy a múzeumot magát felállítottuk, de nem raktunk bele semmit, egészen egyszerűen csupán egy kis nyugágyat raktam bele, és azzal szemben felállítottam az egyik első számizdat kiadványt, amit készítettem a 60-as években, és rúdfalára, hogy esti.rajk.
3: Amely túlviszony elemzése volt,
5: ha jól értem. Emblematikus
3: volt. Nem tudom, hogy állunk a központi stúdióval. Azt látom, hogy itt akadozik az adályabb gondot talán a hallgatóknak.
4: Próbáljuk meg, hát ha mégis ők is be tudnak kapcsolódni.
1: Meg vagyunk itt.
3: Annyit
1: a központi stúdió, bocsánat.
3: Addig is, hogy akkor hogyan lehet itt létezni, hogyan létezelt ebben a rájkolni művészetileg?
5: Hát persze, nem vagyok dogmatikus, úgyhogy vannak sztrájk törése.
3: Magad által meghirdetett sztrájkot,
5: persze.
3: Te magad töröd meg.
4: Hogy jöttök ki magaddal?
5: Civakodunk. Végre valamiféle sztrájk szituáció van, akár sztrájk törés, vagy sító sztrájk, mert ilyenek is vannak. Akkor már sinem vagyunk, és akkor már viszonylag jól mennek a dolgok, kívül is és belül is.
3: Színplakátban, ahol a rádiózás jövőjéről, arról hallhatnak műsort. A Millenárisból még itt nem búcsúzunk teljesen, majd visszajövünk. A szó a stúdió és a másik helyszínén. Köszönjük szépen!
1: Tehát itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap és a Millenáris helyszínen köszönjük, és akkor megpróbáljuk beadni a másik helyszínünket, ami még kísérleti bejelentkezés lesz.
0: A kepidákkal azért nem tudsz találkozni, mert kiirtották őket egy szállig.
1: De kiirtották őket? Megy egy adás.
0: A kepidák magukat írtották ki, mert
1: figyeljétek,
0: az első egy hónap az rettenetes ismerkedés a fürdővel, mert mindazzal, amit hát ők külön példesen laktak. Aztán rájöttek, hogy mire használják ezeket, és aminek a rómaiaknak több százalékra tartott, hogy elromoljanak, az egy-két év alatt tönkremettek, és hát az újabb barbármitek agyon vették.
6: Persze, azért meg gyorsan tanulunk.
0: Hát gyorsan tanulunk, beleszoktak a jóba, és akkor...
6: Jó, és meg a rossz is.
0: Miért kibusztultak
7: el? Hossuk át a fülembe, hogy még csak mostantól vegyük az. Mi is az? Mi az? Mi az a szellemes? Magyarok! Nagyon sajnálhatja az új kőkapcsolásod, de az üzletre azt hiszik, hogy
8: pofás kívül legjobb szorunkat másodszor.
7: Nagyon jó volt.
8: Másodszor már
6: lehet. Nem megyét láthatok.
8: András, akkor mi volt régen, hogy akkor a kazettás mocere vissza kéne törni, mert úgy akkor ezt fixem. Volt hát főbe.
6: Nem, az kazettás mocere az már nem látás volt, várjál régen, még szallagos volt.
7: Még ha jobb is volt, a régi volt, akkor se térjünk hozzá oda vissza. Mert a régi módszer az a régi idő, és most pedig menjünk be a bizonytalan újba, ami nem jó, hiszen bizonytalan, de mégis, mint a jövő érdekel, tehát kapaszkodjunk bele a jövőbe, és hagyjuk, hogy ez bizonytalanság elhúzzon minket a végtelen.
6: Miért kétszer ugyanabba a papucsba belépni az jobb?
7: Lehetetlen.

0: vetíteni nektek, magyar állampolgároknak, valamint a határon túli és tengeren túli. Tengeren túli kapja ugye az adást az interneten keresztül. Hála a jó Istennek, határtalanok vagyunk. Éppen egy filmet nézünk. A filmben egy lófarkas lány, kontyos lányt látta.
1: És a lófadó, és a fiatal ember
2: A felmáró frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adófelvételtésre. A tudósági a szerkesztői
0: technikusai. Most nem erről volt szó, hogy nincsen mondjuk, hogy itt baj. Tehát mit láttuk a képen? Mondjátok.
3: Dinamtartunk. Igen, a tatárnak, a jelző tatárnak tartunk. Újra tartottak, hogy találják őket. Őrcsapték fel, hogy a tervő kutatott hátulról hozzá, hogy a borodicot láthatjuk. Igen. Teljesen kriminális az egész nagyon jó.
0: Őrült, hogy mi volt a múltban.
3: Olyan, mint a 60-as évek.
0: Nem volt ő, volt ez a múlt.
3: Hihetetlen.
0: Igen. Mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
1: Igen, nem tudok, hogy egymásba csúsztunk.
4: Tudom, hogy vagyok a Bondi Rádió.
3: Engem felkérni az internetben utalát ő. És itt van mellett.
4: Én Kán Gábor vagyok magamtól.
3: Én meg a Vidagé vagyok.
0: Tehát három bandita jár rádiós és egy magánzó. Ezen az oldalon pedig a Kopi Hanna műsornak egy réde, amelyben az előadottátok éppen Vakács Tibor sette.
3: Most a képzelő fázal is.
0: Én magam pedig kicsi vagyok, köszönöm teket. Itt már látjuk a hosszú fiatalokat az autóba. Szerintem nagyon unalmas ez a film most, mert nem tudják nézni.
1: Ez a hőskor volt, amikor még üldözték a
0: tárgyat. Egyszer felvetném, kedves kollégák, hogy mi lenne akkor, hogyha minden nem csak 6-16 rádiótól lenne, hanem mindannyi ilyen egy-egy rádióadók lennék. Jó lenne?
3: Mostabb a fejtőjöntjöjjel.
0: Mostabb vagyok, ne persze.
3: Azért nem lenne jó, mert akkor mindenki a saját műsorra csinálna és nem kaphatná a másikat.
1: Egyetemben minden beputás.
4: De én szerettem meg eléggé 1584-es lenne a film.
0: Akkor volt ilyen?
4: Hát ahogy könyvoltam, nagyon ez volt. Tehát a rádióadás azért az elég gáz.
0: És kérdejte, én nem egy ahány évvel szóval.
4: De hogy mindenki
0: értem. Nem figyelsz, 6 milliárd volt. 6 milliárd rádióadás.
4: Az meg már nagyon internetes lenne, és akkor az úgy annak szerintem nincs értelme, mert
0: internet. Igen,
3: ez a jó. Ez
0: a jó
1: film. Néha legyen egy kicsi hangos, de most elkezdődött. Mondhatom, mert ez gyerekkor élmény, hogy mindig itt vagyok az iskolába, moziba, de hát ugye nem nézzük filmet, csak a csillagokat, hogy mit tettük, és nem is mutatok semmire. És ez az első film, amikor felfutlek, de hát a felénél. Tényleg nagyon jó a csaj. Nem. Ez volt, hogy még néztem is a csata utána a mozi kék fényében, hogy ez ennyire jó csajt kihagyni, de tényleg ez az első film, Smith-Post, Hamilton, ami is kitelek. Persze a Smith-Post, 30 nem tudom hány éves, de mégis azt akarják, hogy ő játsza Hamletet.
0: Ez egy orosz film, amit most már tudunk, ezt ült a Lenin kütetett Lenin stúdió.
1: A fáták látnak, amint fáradt a fal. Kozi, könyvet és rend. Hát, a fáták látnak, amint fáradt a fal. Kozi, könyvet és rend. Hát, hogy mondjuk, a film az olyan, mint az asztalmi kerékpározás.
0: Milyen népszerű ez a történet a Hamlet?
1: Hát ott kinek lesz a fekete ember fehér, hogy a fehér emberek miért szomorkodnak a tetszom, a fekete emberek, hogy mit tudom. A fehér megfogalmazott, hogy ez az ötkös tétel, a boldogság és az igazság.
0: Azért hagyd meséljem el, hogy a magyarokon kívül, a magyarokhoz mit ilyen negatív, panaszkodós társaság, mint a magyarok, csak egy van.

0: a feketék. Tehát, hogyha a televízióban egy dúsgatta bírómos fekete bírós nyilatkozik, akkor a másod mondat az, hogy milyen nehéz elnyomára élni.
1: De ez jó.
0: Tehát mégiscsak...
1: De hát, ez meg az a történet, hogy a mamáját, a megütte az apját, az a mamáját megütte, és ez hiszik, és még a Homérus Odüsszeiában is egy probléma.
0: De miért a probléma?
1: Hogy elvesztik meg Benedetőt, és azt mondják, hogy ez egy kötelek kölcs. És úgy látja az a fickó, hogy ebben mindenki egyik működik.
0: Érzi, hogy az világ igazságtalan.
1: Nem, a világot nem is érdekli az igazság. Egyetlen Benedetőket hogy halt meg a kicsit, hogy mi van.
0: Most mit van? Egy fekete zászlót látunk lobogni a tenger fölött, majd lovak egyelőre.
1: Az a jó király, a jó király. Azt nem tudják, nem tudják az ostobák már médiában nem adják le, hogy a
0: fekete testet. Ez Hamlet apja.
1: Ez egy Hamlet, igen, aztán ez majd visszajön a szellemt. De oda lesz itt egy heavy metal gitárriff.
0: És ez a fekete zászló, ami most lobog,

0: Ah, lo sto anch'io. Ale za mnie nie par, to jest. Na mnie jest jako várba. Ahol tanácstalan kaplőrök figyelik.
1: Ugye, hogy belépőjük vagy nincs.
0: Igen, bejönnek el, idejük se volt megkérdezni, már is megérkeztek, leugrottak a lóról, és rohant föl a várba az 1000 lépcsőfokon keresztül, és már vele szembe nem látni, mert éretlen a film, letérdelnek az alakok, ez nagyon művészi, hogy a függöny leledben, és egy zokogó...
2: Itt a legnagyobb a király, látom.
0: De ki most az anya ölelte meg fiát?
1: Igen, mert az anya azért egyszerre szeret kúrni a gyilkossá, szereti a fiát is, mert a fiát még végre
0: hát, hogy nem szerette férjét. Hát nyilván azért ölte meg.
3: Ez itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a...
1: De ezt csak mi tudjuk?
3: Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, millenáris, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést.
0: De ki most az anya ölelte meg fiát?
1: Igen, mert az anya azért egyszerre szeret kúrni a gyilkossá, fiát is, mert a fiát még végre
0: hogy nem szerette férjét. Hát nyilván azért ölelte meg.
3: Ez itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, millenáris, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést.
4: Itt hát, szevasz.
5: Itt vagyunk egy lazak 2 perces delay-jel, de itt vagyunk, és éppen arról beszélgettünk, hogy eladó a magyar nyelv. Ez nem biztos, hogy ide tartozik.
4: Nem, hát én arra gondoltam, hogy el kéne adni régen az FBI-nak a magyar nyelvet, mint kódolási módszer, de kiderült, hogy már bizonyos barátaik alatták.
5: Így van. De nem ez volt igazából a téma, hogyha ez van vendégünknek, Szent Jobbi Tamásnak hozzáfűzni való, akkor annak itt a lehetősége.
2: Nincs.
4: Köszönjük.
5: akkor visszamennék oda, ahol tartottunk, mielőtt ezzel a hangkollással átkapcsoltunk volna a másik helyszínen. Mi helyed van neked ebben a világban? Látod-e annak a lehetőségét, hogy egy olyan szerepet játsszál mondjuk Budapesten, vagy a magyar, nem is igazából a művészet életben, hanem a társadalom egyes szabadságszobor letakarásod volt, amelyik azt gondolom, hogy a rendszerváltásnak egy ilyen ikonikus pontja volt, ahonnan egy új időszámítás kezdődött. Tehát, hogy lehet-e még egy ilyet csinálni 2005-ben?
2: Dolgot sem csinálni. 91-92-ben voltak éppen, szinte azt lehet mondani, hogy könnyen meg lehetett oldani a dolgot, de már egy fél év múlva lehetetlen lett.
4: Mi
2: volna
4: változott?
2: Hát 91-92-ben az embereknek még a fülig ért a szája a vigyorgástól, a jó hangulattól, és aztán már 93-ra összehúzódtak az ajkak. Nem lehetne hasonlót összehozni. Néhány nagyobb volumenű dologba belekezdtem, például az előbb említett hordozható intelligencia a Négyzeten Múzeum ügyébe, ami hát 70 művész és művész csoport 60-as évekbeli műveit gyűjtötte egybe. Hát ezt a magyar sajtó abszolút elhallgatta, a szaksajtó is.
5: Mi hiányzik a közönségnek, a tágabb értelemben vett közönségnek az érdeklődése, a sajtónak a jó indulata, vagy micsoda?
2: Szakszerűség. A szakszerűség hiányzik. A publikumot rendkívül módon érdekelte a dolog. Hát állandóan zsúfolt volt a Dorottya Galéria 3 hónapon keresztül a belváros szívében. De a szakemberek egyszerűen nem foglalkoztak a dologgal, feltehetőleg azért, mert akiknek módjában állna beszélni, írni és elemezni ilyen ügyeket, azok valamilyen módon el vannak kötelezve olyan személyeknek, olyan hatalmi pozícióban lévő személyeknek, akik nem akarják azt, hogy az a dolog, ami így napvilágra kerül most, az valóban bekerüljön a köztudatba. Pontosan azért nem akarják, mert ők voltak azok, akik a 60-as években ezeket a műveket hát betiltották.
5: De azt mondod, mert csináljuk ezt a műsort már egy jó ideje, és sokféle különböző vendégünk van, és nagyon gyakran elhangzik ez a mondat, amit most te kimondtál, mégpedig azt, hogy nem lehet, hogy még mindig blokkolják azokat a törekvéseket, amiket. És ezt én nagyon-nagyon furcsának tartom, tehát mondhatnám úgyis, hogy nem hiszem el. Egyszerűen itt ülünk.
4: Igen, de tehát tényleg visszatérő motivum ez, hogy kádárizmus van még mindig, hogy így vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy vannak, de nem beszélünk róla.
5: Mondok egy példát, a Makovec a nevű építész és az ő barátai, ugye, meg tudták azt csinálni, amit gyakorlatilag, hát végeredményben te is csináltál, és máig kim van az a közterületi szobruk, amit ők maguk felállítottak a Tavánban a Dózsa György szoborra szemközt gyakorlatilag. És ezt meg lehetett csinálni. Nagyon sok ilyen önszobor van, ha így tetszik, a városban. Ugye a másik kedvencem az a Jobbik, amelyik ugye folyamatosan a Ságvári Endre szobrából csinál valamit, hol egy lepeltartót, hol egy piros felületet. Tehát, hogy van, úgy látom, hogy emberek simán belegyalogolnak ilyen terekbe, anélkül, hogy bármi problémájuk lenne azzal, hogy ki tiltja őket, meg ki nem. Le se szarják.
2: Nem tudok válaszolni a kérdésre, meg kéne kérdezni a szaksajtót, tehát a művészeti szaksajtót, és azok képviselőit, vagy szerkesztőit, főszerkesztőit, hogy miért hallgatják el ezeket a dolgokat, amelyekkel foglalkozom. De Makovec nevét említetted, azért most eszembe jut egy ügymenet. A 60-as, 70-es évek elején, 60-as évek végén Makovec is készített Samizdat kiadványt, amiben engem meghívott. És amikor én beadtam oda a dolgot, ami hát egy ilyen könyvbe került volna, ő azt cenzúrázta. Tehát a Samizdat is cenzúrázott. Úgyhogy nagyon összetett és komplikált a szituáció. Ma is, akkor is.
5: Valahol olvastam tőled, hogy azt mondod, hogy egy demokratikus rendszerben nem direkt módon működik, vagy politikai módon működik a cenzúra, hanem olyan formában, hogy a hivatalos intézményrendszer ugye azt mondja, hogy ez rossz művészet. És játszol is ezzel a gondolattal, hogy találjuk meg azt a festékpöcsnek azt a pontját a fehér vásznon, amelyik a rossz művészetnek a helye, és akkor onnantól ugye kiderül az, hogy az a fajta cenzúra, amelyik politikai cenzúraként működött a rendszerváltás előtt, az hogyan kezd el dolgozni értékítéletek formájában. Erről beszélsz?
2: Erről is, de ez csak egy egyik rétege ennek az úgynevezett bad art, rossz művészetnek. Az egy sokkal tágabb terület annál, hogy csupán szociális, politikai kérdésekkel foglalkozzon. A lényege talán tényleg nem is itt van, hanem az egy esztétikai, etikai operáció, a bad art. Azt a dualizmust, ami mítoszunknak alapja, a jó és a rossz, mint két alapfogalom, ezt akarja felborítani alapjaiban. Akkor, amikor hatalmi pozícióban lévő emberek azt mondják, hogy ez nem érdekes, mert rossz, akkor hát ők csupán politikai és kisiskolás esztétikai érvekre hivatkozhatnak. Ők képtelenek belemenni abba a metafizikus és mitológiai problémába, amit a bad art, a rossz művészet és a nem művészet kérdése fölvet.
5: Mennyiben érdekes ez a történet az internet akkor, hogyha van internet. Ugye itt volt tegnap a mobil stúdiókban a Naimányi László, aki úgy jött vissza, hogy az internetet nagyon intenzíven használja arra, hogy ott jelen legyen. Nem nagyon van jelen nagyon sok felületen, nem nagyon van jelen hivatalos intézményekben, de totálisan szabadnak látom őt a neten.
2: Igen, Naimányi szenzációs, amit művel a neten. Gratulálok neki innen is. Igen, a net, az internet, a web, ez a kiút úgy néz ki, legalábbis technikailag ez a kiút.
5: Te használod?
2: Hát van egy szánalmas honlapom, vagy honlap, ami a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója honlapja. Már évek óta fönn van neten, de talán jobb lenne, ha nem lenne, mert olyan ügyetlen és hibás elemeket tartalmaz, és nincs kész. Igen, az a szándékom, hogy ezt rövidesen normális állapotba hozom.
5: Visszatérve még itt ezekre a konfliktusokra, én szeretnék rákérdezni arra a dologra, amit ugye tapasztalatból ismerünk leginkább, meg személyes történetekből lehet ismerni, mégpedig azt, hogy az elnyomás, ami a rendszerváltás előtt összetartotta mondjuk a magyar avantgárdot, vagy a magyar szamizdatot, az 89 után ugye 1000 szára szakadt, gyakorlatilag a teljes politikai spektrum mentén megtalálhatók már azok az emberek, akik akkor egy asztalnál, egy projektekben, vagy Balatonbogláron ültek. Ezt is érzed akkor, amikor te...
2: Persze. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ahogy mondtad, amikor leemelték a diktatúra fedelét a boszorkányüstről, akkor tényleg szerteugráltak a kígyók, békák. Én is az egyik voltam közülük, én is ugrottam egy irányba, és az a benyomásom, hogy az egyik központi probléma, ami engem, mint kígyót elválaszt a többi kígyótól, az, hogy nincs egyetértés közöttünk a demokrácia, tehát a képviseleti demokrácia és a direkt demokrácia kérdését tekintve.
4: De ez öndefiníció, hiszen pont ez a demokrácia, hogy nincs benne teljes egyetértés, nem?
2: Igen, persze, de ez a nem egyetértés fennáll, és ezért erősen elszigeteltek vagyunk egymástól, mert én mániákusan a direkt demokrácia híve vagyok, míg ők mániákusan vagy nem érdeklődnek a demokrácia, mint olyan iránt, vagy pedig hajlandók a reprezentatív demokrácia jármába beállni.
4: De elképzelhetőnek tartasz egy direkt demokráciát a valóságban?
2: Hogyne, hát van ilyen a világban, ezt nem én találtam ki, ez egy működő dolog. Persze. A demokrácia alapvetően...
4: És ebben az országban is?
2: Miért ne?
4: A kísérleti jellegei nyilván.
2: Na úgy látom, hogy te is egy másik kígyó vagy.
4: Én hát.
5: De Svájcban te mit? Mert ott az az egyik ország, ahol ez működik, vagy működik hibrid módon valami képviseleti demokratikus rendszer. De ebből te mit profitáltál, mint svájci állampolgár 75 és 91 között, vagy 89 között?
2: Hát azt profitáltam, hogy éltem ezt a szisztémát. Tehát én évente 4-5 alkalommal mentem szavazni a legkülönbözőbb kérdésekről.
5: Csak azért kérdezem, mert ugye egy másik svájci emigráns magyar, ugye a zavatai építész, ő pont ennek a direkt demokráciának az áldozata akkor, amikor ugye ő fölépítette a házát valami hegyi falucskában, és aztán a szomszédok szavazták meg azt, hogy hát ez a ház, ez annyira csúnya, hogy azonnal bontsák le, és ugye ő aztán így nagyon nehezen bírta megmenteni szinte az egyetlen megépült épületét, amelyik a saját otthona is egyben. Nagyon, nagyon komoly problémák vannak neki ebből ma is. Tehát, hogy ezt én nem látom azért egy annyira problémamentes dolognak.
2: Én nem azt mondom, hogy a direkt demokrácia megoldja a problémákat, hanem csak annyit mondok, hogy a direkt demokrácia az egy olyan eszköz, amely mindannyiunk kezében van, tehát nem csak egy párt kezében, nem csak egy kiválasztott kormány kezében, vagy megválasztott kormány kezében van, hanem folyamatosan a nép kezében van. Most a zalotai elemérrel két dolog történt, az egyik az, hogy igen, ahogy mondod, mondjuk így, áldozata lett ő, mint építész, a direkt demokratikus műveletnek, de ez a direkt demokratikus művelet adott lehetőséget arra, hogy megvédje magát, megvédje a házát, és valóban törvényileg felülbírálták az első határozatot, és ma már a háza nem kerül lebontásra. Sikerült direkt demokratikus területen megoldani ezt a problémát.
5: Egy masszív, hierarchikus intézményrendszernek a segítségét igénybe véve. Tehát amikor azt mondta a közösség, hogy elemér önt kiszavazta a közösség, hagyja el a házát, majd a ház is hagyja el a közösséget, akkor ő ugye egy ilyen isteni intervenciót vett igénybe, ha jól értem. És ugye ez a... ugye itt is folyamatosan ez van, én azt látom egy kicsit, hogy a, hogy a művészeti területen a közönség simán kiszavaz művészeket különböző házakból, aztán ugye egy nagyon jól bejáratott érdekérvényesítési szisztém témának köszönhetően ők visszamásznak az ablakon. Most nézel rám nagyon furcsán.
4: Na, én még az isteni intervenciónál vagyok leakadva, hogy az egész konkrétan mit jelent. Egyébként azzal egyetértek, amit most mondasz.
5: Hát azt értem ez alatt, hogy el lehet ballagni a polgármesterhez, vagy valami erős emberhez, aki azt mondja, hogy jó, hogy ti így szavaztatok, de hát én meg másképp döntök.
2: Nem, hát nem ez történt Svájcban a Zalotai elemérféle épülettel. Először is, Svájcban sajnálatos módon körülbelül 75%-át egyébként direkt demokratikus eszközökkel, de 75%-át a döntéseknek már nem a nép hozza. Erről a nép maga lemondott. Véleményem szerint ez egy hibás döntése volt a svájci népnek, de éppen direkt demokratikus eszközökkel vissza is lehet majd venni azt a 75%-ot. Tehát az a szakmai bizottság, amely végül is megmentette a házat, az voltaképpen direkt demokratikus úton lett megválasztva. Ez a fontos.
5: Van neked egy kantonod, ha már Svájcnál tartunk? Ez a 24. kanton, ha jól tudom. Ez létezik? A repülő kanton?
2: Valamilyen szinten természetesen létezik. Létezik a te álmod? Létezik, amit te gondolsz, hogyha ülsz egy barlangban, és kitalálsz valamit? Létezik? Bizonyos szinten persze, hogy létezik. Sőt, ez ki van vetítve belülről, ki van vetítve írás formájában, képek formájában, tehát már egy másik szinten is létezik. Az, hogy sajnálatos módon a lakosság nem veri az ajtókat és követeli ennek egy még magasabb szinten, vagy még technicizáltabb szinten való realizálását, hát igen, a történelem elég lassan megy. De hozzá kell tennem, hogy a 24. kanton, amit 1984-ben alapítottam, az mutálódott, és ma már van a Sekkefluss, a semleges közel-kelet-európai fegyvermentes fluxus zöld zóna, ami 18 országot ölel magában, Finnországtól le egész Ciprusig. A himnuszokat most kaptad meg tőlem ajándékba.
4: Ez mindig érdekelt, hogy ez miért egy ilyen észak-déli vonal, ezt elmondod?
2: Ennek két oka van. Egyrészt egy ütközési zónát képez Nyugat-Európa és Kelet-Európa között Urálig, mondjuk így. Tehát mi nem avatkozunk bele a Nyugat-Európa és a Kelet-Európai műveletekbe, semlegesek vagyunk, egy ilyen zöld ütköző zónában fegyvermentesen. Ők bombázhatják, lőhetik egymást, ha ők úgy döntenek. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ez észak és dél között húzódik így voltaképpen tartalmazza a klímák sok féleségét.
5: Ennek az ütköző zónának ugyanazok a lakói, mint amik a 24. kantonnak lettek volna? Ugye
2: igen,
5: a mutáns osztály.
2: Igen. A mutáns osztálynak az alapeszméje az, hogy létminimum szinten akar élni. Nem akar kevesebbet annál, mert akkor meghal, és nem akar többet annál, mert akkor megint csak meghal. Tudniillik, mi egy mítoszban élünk, amelynek alapeszméje, alap mitológémája azt mondja, hogy ha azt ott elfogyasztod, akkor a nő el lesz nyomva, akkor a nő fájdalommal szül, akkor dolgoznod kell, akkor a leszármazottak mind kísértve lesznek a többletfogyasztásra, és a végén meg kell halnod.
5: Ez az alma. Ez a kis...
2: Állítólag alma, de állítólag más néven a luxus. A felesleg. a hadsereg.
5: Hányan lakják a te zöld zónádat, vagy 24. kantonodat?
2: Egyre többen vagyunk.
5: Szerintem itt adjuk most vissza a szót a stúdiónak, illetve a többi helyszínnek. Búcsúzik a Millenár is, még lehet, hogy visszajövünk. Stúdiója a szó.
4: Szevasztok!
3: Tehát megcsíptük a szót, ez itt a Rádió Történeti Nap, és benne a Millenáris és Jövőháza bejelentkezett Szent Jóbi Tamással, Bodóval és Rádió Edittel a mondjuk médiaművészet kapcsán, és ott a Rádió Territories 2, mint rádió jövőjét kutató projekt még megtekinthető, és talán ennek kapcsán lassacskán bezárul a mai nap, mint egy búcsúzól és összefoglalóul a Rádió Territories 2 résztvevőinek bemutatkozóját, és hát hogy is mondjam, egy ilyen összefoglalót, hogy milyen adásokat hallhattok, aki kísérleti rádióműsort csinál, milyen műsort tesz bele ma 2006-ban, mert ugye egész nap hallhattátok a 70-es, 80-es, 90-es évekbeli visszaemlékezéseket. Hát most 2006-ban mit csinálnak a fiatalok? Még meghallgatható a Millenáris Parkban. És addig zene. Tilos Rádió. FM 90,3.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Egészen 10 óráig ébredjetek!
1: Bakrombajtás! Ismerd ezt a cuccot!

0: sisak a sarokba, lézer a faszomba, eszek, iszok, toszok, meg baszok én a szarokra, na
1: Hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, egyelőre Kittivel és Ferivel, de hamarosan érkezik hozzánk V. ügynök is, aka V. Szabó ügynök Króm. Érkezik végül, mert nem ment el végül a távoli Romániában, mert átszervezte végül az életét, és inkább úgy döntött, hogy számára sokkal fontosabb a lakosság tájékoztatása az őt érintő témákról, illetve a számtalan érdekes hír sem, mint hogy Kolozsváron üsse magát többet magával.
2: Helyes.
1: Én is ezt tudtam rá mondani, egyébként, hogy helyes. A mai napon egyébként művészeti barangolások topikban leszünk majd jelen. Érkezik hozzánk Brückner János, kortárs képzőművész, Bence Péter kurátor, illetve Mikó Ivett konceptor. Ez a kis csapat érkezik majd, és nagyobbik részt arra leszünk kíváncsiak, hogy mi az a Csili csoport, mit keres Brückner János Pesterzsébeten. Beszélgetünk majd a pénteki Don't Believe the Hype című kiállításnak a megnyitó performanszáról, illetve végre azokat a kérdéseket, amelyek a hétérítőben visszatérő jelleggel jelen vannak. Mi a művészet, ki a művész, ki csinálhat művészetet? Ezeket végre akkor tényleg kompetens emberektől tudjuk majd megkérdezni.
2: Én azért abban bízom, hogy ezekre a kérdésekre sosem kapunk választ.
1: Nem baj, nekifutunk újra.
2: Helyes, ezért kell mindig nekifutni. De.
1: Egyébként arra tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy így a professzionalitás viszonyában hogyan tudunk majd itt erről beszélni, hiszen azért ez egy nagy töréspont volt a műsoron belül az első alkalomban, amikor megnyitottuk a művészettel kapcsolatos barangolásainkat, hogy mennyire kell professzionálisnak lenni egy művészet, magának a művészetnek, mennyire tud elzárkózni a művész, mennyire kell elzárkózni, a kell-e, úgyhogy ezeket majd mind újra és újra elővesszük, illetve hát, hogyha valaki addig szeretne tájékozódni, akkor a brücknerjános.com-on egyébként elképesztő projekteket tud megtekinteni. Te láttad őket, Kittike?
2: Én megnézegettem, igen.
1: Meg volt kedvenc?
2: Azt hiszem, hogy nekem ez a Don't Believe the Hype irány tetszett nagyon, a végtelen jellel, és a két óra, ami a végtelenben mutat, azt nagyon magaménak éreztem.
1: Nekem nagyon tetszik a korai pornós elképzelések, illetve a himnusszal kapcsolatos fejtegetések, úgyhogy meg nagyon tetszik, hogy nagyon sok digitális technika jelenik
2: igen,
1: meg,
2: igen.
1: Illetve az, hogy az ember, mint nyomtató, a humán print, mint eszköz, az is ilyen nagyon újszerű és érdekes, izgalmas. 9 órától fogunk majd ebben a témakörben bolyongani. Addig mindenképpen beszélünk majd a Magyarország legújabb gumicsontjáról, a visszavisszatérő sorkatonaság kérdéséről, amelyik azért úgy tűnik, hogy a nők megelletését követően akkor a férfiakra is tartogat azért meglepetéseket.
2: Az a bajom ezzel, hogy azt érzem, ugyanazt érzem, mint a trafik törvénnyel, hogy ezt nem fogják megcsinálni, vagy a reklám törvénnyel, hogy hát ezt biztos nem fogják megcsinálni, vagy a vasárnapi zárvatartással, hogy jó, hát ezt azért nem lehet. És így most is ezt érzem, és attól félek, hogy ezek a megérzéseim nem jöttek be korábban.
1: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz tisztán látnunk abban, hogy mikortól kezdjünk el ezzel valóban is komolyan foglalkozni, és hogy meddig húzódik az a gumicsont effektus, amikor az egésznek csak az a célja, hogy mondjuk egy picit rágódjon rajta, akkor a héttérítő és mindenki háborodjon fel. Azért a sorkatonaság bevezetése az egy ilyen összeurópai döntést igényelne, hiszen sehol nincsen sorkatonaság az Európai Unióban, hogyha jól emlékszem.
2: Biztosak vagyunk.
1: Én úgy tudom, hogy nincsen sorkatonaság. Ilyen kötelező sorkatonaság, mindenhol professzionális hadsereg van. A sorkatonaság az nem hatékony. Nem nagyon működik Svájcban. Van ugye az, hogy a lakosság egy jelentős része érintett, vagy szinte minden férfi sorkatonaságban, Izraelben van ilyen, de én nem tudok arról, hogy az unión belül lenne kötelező és mindenkire vonatkozó életkorban belépő sorkatonaság. Azért ezzel már leszámoltunk ezzel a kötelező jelleggel.
2: Hát nagyon remélem, hogy így is marad.
1: Hát aztán persze, hogy meddig és mikor lép életbe az az állami gyakorlat, hogy szeretné megszerezni ismét a testedet az állam, és hogy ő szeretné megregulázni, és azt szeretné, hogy uralkodja a mozdulataidon, és hogy egy ilyen önkéntelen cselekvőként hajtsd végre az utasításait.
2: Hát ezt a nőkkel kapcsolatban már erősen pedzegeti.
1: Így van, és hát előbb
2: utóbb. Sőt, igazából 20 millát ad érte.
1: 20 milla, de az 3 gyerek, nem?
2: Hát 10 plusz 10, igen. Hát ez, hogyha megkapja a testedet a saját céljaira, az egy 20-as tér.
1: Nem sok. egyébként nem, ahhoz képest.
2: Nem.
1: Aztán persze az, hogy milyen módon változik a külpolitikai helyzet, és hogy azt a hisztit, ami a migrációval, a menekült válsággal kapcsolatban már amúgy is jelen van, meddig lehet eltolni és azt mondani, hogy oké, akkor most már támadnak minket konkrétan a migránsok, és akkor szükség van arra, hogy saját hadseregünk felálljon az ország határán, és megvédjük a gaz ellentől az országunkat. Hát láttunk már rá példát, hogy eltoltuk eddig ezt a kis autót. Nagyon remélem, hogy ez most azért nem következik be, és nem csak azért, mert hogy voltam sorkatona, és tényleg azt gondolom, hogy teljesen értelmetlen és céltalan volt az egész létem, a sorkatonaság ide elad. Egyetlen dolgot tanultam meg nagyon pontosan, átgondoltan, ez pedig üvöltve vezényelni. Jobbra át, balra át, hátra arc, igaz, hogy futásban, most nem akarom hangosan, de ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt számomra, mert szerettem üvölteni, ezért általában engem bíztak meg azzal, hogy akkor vezényeljek, és akkor ilyen eltorzult hangon lehetett ezt csinálni.
2: És az akkor kicsit volt. Azért elöntött a hatalom mámor volt.
1: Teljesen, nem kicsit, nagyon. Hát gondold már, amikor és akkor így eltorzult, nem is érted először, tudod, hogy itt kiabálnak a tisztek, de azért ez mondjuk az egy évért egy picit magas ár, hogy ilyet kellett csinálni, mert közben amúgy igazából haszontalanak voltunk, édesanyámékre a katonaság azért jelentős anyagi terhet ró, mindenki azt gondolná, hogy majd ez akkor pont, hogy a gyerek nem kerül pénzbe, amíg elmegy katonának, ellenkezőleg állandóan csomagozni kell, állandóan pénzt kell küldeni, állandóan finanszírozni kell mindent, hiszen attól, hogy az ember a katonaságnál van, még nem ér jól, tehát pénzre szüksége van. Halló?
3: Sziasztok, szép jó reggel!
1: Hello!
3: Sorkatonassággal
1: kapcsolatosan.
3: Parancsolj! Két gondolat. Valam is voltam sajnos sorkatona, ellenben még két apró dolgot, vagy akkor fontosnak színű dolgot sikerült elsajátítani. Az egyik a hihetetlen és bármilyen körülmények között aludni. Tehát a lehető leghülyébb testhelyzetben és a lehető leghülyébb szituációban elaludni, valamint professzionális módon kummantani.
1: Igen, talán utóbbi azt mindenképpen így van, hogyan lehet nagyon-nagyon profi módon kummantani, az katonaságnál sajátítható, ez csak igazán.
3: Sziasztok!
1: Így van, köszönjük, csak. Így van, valóban ugye a kummantás, mint a munka elkerülésének a szerepe, amikor úgy csinálunk, mintha dolgoznánk ilyen írtózatos sebességgel, de közben nem csinálunk tulajdonképpen semmit.
2: Ez egyébként a társadalomban a mai napig egy jellemző viselkedés.
1: Talán a legjellemzőbb az elkummantása a munkának. Szia, Viki!
4: Jó reggel!
1: Neked meg volt az a kummantás szó, nem?
4: Persze.
1: Gyakori szó ez?
4: Legalábbis Nógrád megyében.
1: Igen. A másik pedig ugye ez az alvás, bárhol, bárminek nekidőlve, ez pontosan így van, mert ezt azért én a szakmunkás képzésben is egész gyakran tudtam csinálni, amikor autószerelő szakmunkás tanulóként a kettes szemú volán vállalatnál megérkezve a 6 órás munkakezdésre fordulatból az első javításra váró buszba mentünk be, és hátul magunkat terítve kabátkánkat folytattuk azt az álmot, amit előtte egy fél órával otthon befejeztünk.
4: Nem lehet, hogy ez a kummantás akkor igazából a magyar néplélek része, és akárhol van, a magyar ember megtalálja az utat arra, hogy kummantáson, tök mindegy, hogy katonasságba kényszerítik-e, vagy szakmunkásképzőbe, vagy gimnáziumba, vagy nem tudom, Péknek.
2: De hogy ez egyébként megint csak azzal függ össze, hogy általában nem azt csináljuk, amit akarunk, és amit szeretünk, és amit magunkért teszünk, mert abban a pillanatban ez a kummantás értelmét veszti.
1: Hát igen, meg ugye azért is nagyon gyakori a kummantás, vagy volt gyakori a kummantása. Mindjárt. Hello?
5: Hát jó reggelt kívánok!
1: Hát jó reggelt!
2: Szia!
5: Soha olyan jókat nem aludtam, mint reggel 7 órakor, amikor saját kulcsal bementem az asztalos műhelyt, amikor asztalosként dolgoztam, és még nem ért a főnök és a lepadló szőnyegezett csatupadon, ugye, amin a tükröt fordítottuk át mindig az ajtükrös ajtóknak, azon nagyon jókat lehetett szondítani.
1: De egyébként tényleg.
5: Na, máshogy kell nézni ezt a dolgot, eddig mindig olyan dolgot csináltak, olyan vezettek be, amennyire említed el, amiből lopni tudnak így vagy úgy. A seregből egyfajta módon tudnának lopni, hogy rengeteg új laktanyát kéne építeni ennek a sok embernek, hiszen ugye azok, amik voltak, azok elég elhanyagolt állapotban vannak. De erre nincsen pénz. Amíg még a 70-es években is mondjuk úgy veszed, akkor egy sorkatonának a felszereltsége az egy egység volt, akkor az egy mostani katonának ilyen 10 egység. ellátásban, műszerezettségben, elektronikában, minden egyébben.
2: Hát de nem olyan ez... A világos, de nem olyan ez kicsit, mint a közmunka? Tehát, hogy így addig se kell segélyt adni, addig se kell munkahelyet teremteni, addig se kell egyetemi tandíjat
5: fizetni. Hát el kell látni a zsorozat, kajátat, föltartod a laktanyát, stb. Az írtózatos költség.
1: Ráadásul, ha gyakorlatra kell menni, szét kell lőni, Várpalota, Veszprém környékén, mindent.
5: Igen. A két ország, akit említett, és aztán leteszem, amit említette, azért nem helyes, hogy Izrael állandóan hadban áll.
1: Igen.
5: Hát annak, tehát az egy hadban álló ország, azért van állandóan sok közeledettsége. A másik, Svájc pedig azért rossz például, mert Svájcban összesen legalábbis régen így volt, hogy azt hiszem 3 vagy 5 hét a sor kötelezettség az elején, és aztán mindig visszamennek felfrissíteni a tudást.
1: Na, de hát akkor ezek szerint van sorkötelezettségi
5: hoz kezdve. Van, mindenki sorkötelesnek, mondom, 10 évvel ezelőtti dolgot mondok. Mm.
4: És nem úgy van, hogy otthon tartják a fegyvert, és akkor onnantól ők állandó készültségben vannak?
5: Akkor van, amikor éppen ilyen visszajárós, meg nem tudom, legalábbis mondom, aha, akkor így volt annál, akinél én laktam, pont elvitték a csajomnak az öcsét katonának. Marhára örült, mert az apja egy ilyen igazi militáns svájci volt. Alacsony, kopasz, átfésült hajú bajszos. És hát ő annyira nem örült neki, mert hogy, de aztán megnyugtattak, hogy ugyanúgy szívhat tovább a seregbe, mint otthon. Úgyhogy ez nem zavarta annyira. Tehát azt mondom, hogy ott másfajta rendszer van, nem úgy, mint itt volt, hogy beálltanak 2 évre, aztán egy élet elfelejteted, és amikor rádiósként visszamész 15 év múlva, akkor te még ahhoz szoktál, hogy csöves rendszerek vannak, és urárrendszerű terrautón mész, és akkor most már megváltozott. Tehát ott az egy évenként jönnek vissza. Más típusú rendszer, más típusú ország.
1: Más anyag, más bőr, más bőr, textúra, mélység.
5: Azért nem lesz itt ilyen, mert ahhoz képest, amennyibe kerül, nem tudnak eleget lopni belőle, bármint tudjuk, most már exponenciálisan csinálják a dolgot, tehát most már egyre többbe kerül nekünk az, hogy egyre kevesebbet tudnak lopni, de ez az eset nem fog előre.
1: De az is lehet, hogy nem lopni akarnak, hanem a megregulázott emberekkel lopatni.
2: Egyébként.
1: És akkor ez az első lépcső, hogy először akkor bevonjuk.
5: Túl drága, sokkal olcsóbb útszereik lesz.
1: Szervusztok!
4: De társadalmilag még több kerülne szerintem a sorkötelezettség, mert hogy a magyar munkaerőpiacon egyébként most már egyáltalán nincsen szakember, úgy szakember, hogy valamilyen szakmunkás, vagy valami olyan speciális tudást igénylő munkás, mint például vízvezetékszerelő, vagy hidegburkoló, vagy kőműves, aki tényleg rendelkezik munkatapasztalattal, illetve megfelelő szaktudással arra, hogy egyedül tudjon dolgozni. Szerintem a laktanyákat se tudnák kivel felépíteni, ha csak nem mondjuk romániai vendégmunkásokkal.
1: Vagy rabokkal.
4: Vagy rabokkal, vagy mondjuk...
1: Mordor leveket.
4: Például közmunkásokkal se lehet, mert hogy ők azért közmunkások, mert hogy egyébként alulképzettek, és nem találnak megfelelő helyet maguknak. De hogy most még több fiatalembert vonnának akkor ki az iskolából is, a szakmunkásképzésből és a munkaerőpiacról is. Erre nincsen egyszerűen elég ember most már Magyarországon.
1: Az a baj, hogy amikor a sorkatonáságról beszélek, akkor pont ez a csimpánz Kövér Lászlónak a feje ugrik be egyből, aki egyébként annyira beleillene ebbe a katonáságba, mert pont ilyen gyökerek voltak amúgy az akkori tisztek, akikkel találkoztam. Pont tényleg ez a bajszos, arrogáns, idegesítő, amúgy igazából semmihez se értő, aki azért ment el katonának, mert egyébként itt nagyjából lehet inni, meg van valamennyi hatalmat. Kb. Még ezzel
4: nem,
1: a karakterrel találkoztam.
4: Nem döbb lesz éhen, mert megetetnek.
1: És tényleg olyan egyik tiszt bénább volt, mint a másik, nem értettek semmihez. Akkor, amikor be kellett volna valamit indítani a hadgyakorlaton, azok nem indultak el, játszották a majmot, tudod, hogy akkor így katonaság, úgy katonaság, és tudod, világosan láttad épp észre, hogy amúgy ez, ami itt van, ez nem egy működőképes dolog, hanem ez ilyen szarból várat építés, de annak is a legnevetségesebb formája. Tényleg az egész teljesen céltalan volt, hülye Árpád tűzvezetési rendszert kellett elsajátítanunk, ami már akkor HT szintű számítógépek, meg ilyen tudod korai tényleg a legbézikebb számítógépeken futó programból soha nem működött semmi, soha semmi nem működött, nem tudtál beindítani egyetlen teherautót normális időben, csak hogyha fölkészültek rá egy héttel előtte. Az egész arról szólt, hogy feküdtünk egy ágyon, és nem csináltunk semmit. Semmit nem csináltunk. Életre szóló barátságokat kötöttünk, sírtunk, amikor elválasztottak egymástól. Együtt fülöttünk, együtt éltünk férfiak. Erről szól a katonaság, semmilyen más
4: dolog. Hát lehet, hogy akkor ezt szeretnék, ezt a bajtársaságot felkelteni az emberekbe.
1: Lehet amúgy, hogy van egy ilyen nagy meleg lobby benne.
4: Jaj,
1: próbálok szivárvány szerint magyarázatot
4: találni.
1: Hát tenyésztelep, érted? Hát ha a nőknek elleni kell, akkor a férfiaknak tenyésztelepre van szükség, föl kell korbácsolni bennük a férfias érzelmeket, az egymás iránti elköteleződés, és ezt ilyen nagy között zuhanyzókba lehet leginkább csinálni.
4: Itt nem látom az összefüggést, olyan egyértelműen.
1: Nem vagy elég progresszív. Halló?
6: Halló, jó reggel, Robi vagyok.
1: Csáó, Robi. Halló.
6: Csak figyelmeztetnélek egy dologra, nem tudom, azt mondod ugye, hogy a parlament elnök elcsimpált.
1: Igen.
6: Na hát ez, tudod, hogy a dehumanizációnak az esete, és nekünk ő ellenfelünk, tehát...
4: Jogos.
1: Hogy dehumanizáció.
4: Jogos, jogos. Hát hogyha könnyebb elpusztítani egy embert, hogyha megfosztod őt az ember létét.

0: és hogy nem dehumanizálták, csak ezek kifejeztek valamit. Ugyanúgy én is, amikor azt mondom Kövér László, hogy egy csimpánz, akkor kifejezek ezzel kapcsolatban valamit, nem lenézem őt, vagy nem minősítem, csak próbálom valamilyen...
1: Nem, a minősítés az oké, de ugyanúgy, hogy azt mondod, egy ember, hogy egy disznó, szerintem az is oké.
0: Szerintem is, abban nem látok semmi problémát. Tehát azért az, hogy valakire azt mondja, hogy csimpán, ne rettenjünk azért össze, közjogi méltóságot lehet Magyarországon csimpáznak nevezni, mint ahogyan az angol parlamentben is.
2: Jó, de dehumanizálni tényleg nem kell senki.
1: De hogy ez egyébként én érzem benne azt, hogy ez nem dehumanizáció, hiszen nem akarod elhitetni azt, hogy neki valójában nincsenek, meg azok a jellemvonásai, amik ők ember, nem is jellemvonás, bocs, karakterisztika, ami emberré teszi. Itt nem arról van szó, hanem egyszerűen csak egy jelző, mint például a gyökér is. Tehát akkor nem dehumanizálsz valakit, amikor azt mondod, hogy gyökér, igen, hogy ő tényleg egy fának mondjuk a föld alatti része
0: angol, lenne. Az angol parlamentben rendszeresen mondják azt egyik képviselő a másiknak, hogy ne haragudjon, de ön egy ló. És akkor mi van? Érted? Semmi ezt ilyen álhisztinek érzem, ez az úristen, mit mondtunk rá, meg nem ellenem fel mondani.
1: Tök más, amikor mondjuk egy népcsoportot dehumanizálnak, és tényleg az...
0: Vagy azt mondod, hogy kövérék csimpánzók, az nem lenne szép
1: dolog. Tehát ez a kevésbé ilyen nyilvánvaló módszerrel elkezded megfosztani mondjuk az intellektuális képességektől, vagy azt a látszatot kelteni, hogy neki nincsenek ilyen vagy olyan magasfokú intellektuális képességei, nincsenek megfelelő érzelmei, és egyébként is ő csak így vegetál.
0: De most úgy van szó.
1: Egy népcsoportról mondom, mert neki nyilvánvalóan azért vannak valamiféle intellektuális képességei.
0: Hát milyen magasra vitte az Isten a jó dolgát.
1: Igen. Szóval ez tök más, tehát nyilvánvalóan senki nem fogja elhinni róla azt, hogy ő tényleg akkor egy csimpánz, egy bonobó, vagy mit tudom én, micsoda.
2: A bonobókkal vigyázzunk, a bonobók, azokat nagyon szeretik.
0: Homo erectus. Tényleg előemberezni lehet a sajátokat.
1: Ne mondd, hogy...
0: Romagnoni. Hogy, mert egyébként, ami szerintem viszont valódi dehumanizálás, az amit a kis fajtásai, a bencsik, meg a többiek csinálnak, amikor a cigányokat általában valamilyen állathoz hasonlítják, kontextusba helyezve, és leorkozzák, meg a többi. Nagyon más az irányultság, más a cél, és más a kontextus. Tehát azért ebben fontos, hogy lássunk azért különbséget.
1: Más a textúra.
0: Más textúra, mélység, érted? Másik iskola, más bőr, más haj, más fej.
2: Jó, de azért azt tartom, hogy mi ne beszéljünk úgy senkiről, ahogy mi is sem szeretjük, ha mások beszélnek.
0: Én azért elviszem én a felelősséget, én neveztem a mai reggelen csimpázna kövér urat, aki egyébként
1: közöli méltos. Aki még kövér is! Egy kövér csimpánz!
0: Jó, 8:30 van, 9 órára érkezek majd hozzánk vendégeink, Brückner János művész, Bence Péter kurátor, és Mikó Ivett konceptor, és majd a Don't Believe the Hype című kiállításról fogunk beszélgetni, addig pedig hasonló közéleti témákban csapongunk majd egészen 9 óráig.
3: Családnak, a csajoknak, a csaposnak, a postásnak, és az összes őstermelőnek, aki miatt friss zöldség van az asztalon.
4: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hangulat jó, a szám az fülig ér, de nem azért, mert a mokit toltuk elébb, hanem mert bejönnek ezek a zenék.

0: Tilos Rádió, hétterítő, Kittivel, V-ügynökkel, akkor Szabó Krummal, és velem Ferivel. Ez az új neve V-ügynök,
1: Szabó Krum. Ha mindenkinek van egy kelbetűvel kezdődő jelzője ma itt a műsorban, aki vendégként érkezik. Egyébként is, amikor én a Szabó nevet felvettem, én a Szabó K. Viktória szerettem volna lenni, és most elárultam a teljes nevemet, egyébként nem lenne teljesen nyilvánvaló, minden. És most én nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a krómot.
0: De Szabó K. Viktória, te is érted, hogy...
1: Persze, benne van még az urva, jó, teljesen mindegy, engem ez ilyesmi nem érdekel. És jön, mint a középszerű.
0: Tegnap ugye raktuk össze a műsor struktúrát, és akkor írtam, hogy jön hozzánk egy kurátor, egy képzőművész és egy konceptor, és akkor Vikike felháborodott, hogy neki hogyha nincsen semmilyen K betűvel kezdődő titulusa, és végül a krómot találtuk meg neki.
2: Jó, egyébként szép.
1: Meg is néztük tegnap megint a harag útját.
0: A
1: középszerű.
0: A króm, amikor lefújja a száját, a csávó krómmal, azért
1: hát ami króm, az a jó,
0: az a raj.
1: Azzal lehet a Valhallába kerülni.
0: Így van, pontosan.
1: Ez hihetetlen, az a film is. Tavaly egyébként nagyon-nagyon jó filmek születtek szerintem, de a harag útja az magasan a legjobbak között van.
0: Engem nagyon megrázott az.
1: Gyönyörű az a film, már hogy a képei...
0: Minden nagyon jó, csak engem annyira hazavágott az a tűpontos megjelenítés ennek a beteg világnak, ami kialakult a beteg értékekkel, ezzel a krómozással, a vérzsákkal együtt. Tényleg hátborzongató volt az összerakott ideológia, amelyben a vízzel való óberkodástól elkezdve az
1: Aquacola.
0: Emberi... Igen, a minden... Jaj, Isten, csak rá gondolok, és megroppanok
1: de
0: a súlya
1: ez, ez nem, szerintem ez nagyon jó.
0: Jó volt, mert egyébként én kvázi művészi, olyan élményként éltem meg, amikor aztán nagyon sok kérdést indukált bennem, hogy amúgy el tudunk-e tényleg jutni ebbe a világba, és hogy mennyi ebből a világból a hasonlóság már most, hogy ezek az értékek, ezek valóban tudnak-e úgy deformálódni, hogy ide jussunk, mint ami a harag útjában
1: van. Hogy ne tudnának.
0: Mondom mindezt úgy, hogy én soha nem voltam ilyen nagy Mad Max-es, mint mondjuk Magnus Joci, aki talán elsőként nézte meg azonnal a filmet, amint megjelent, hiszen ő ilyen nagy Mad Max rajong volt.
1: Engem meg ez a posztapokaliptikus világ, ez egyébként is nem olyan értelme vonz, hogy jaj, de jó lenne, nem, csak amit mondtál, hogy a társadalmi struktúrák hogyan változnak meg, meg a divat hogyan változnak, én nagyon rajta vagyok egy időben, meg még jobban rajta voltam ezen a posztapokaliptikus stílón. És ebben megint tudod ezeket a stílusi jegyeket, vagy nem tudom, hogy ki lehetett a stylistja mint ruhában, mint pedig egyébként a tárgyak tekintetében a filmnek, de ez annyira össze van rakva, annyira jól néznek ki egyébként az outfitek és az autók, ahogy meg vannak csinálva, és van egy csomó nyers anyag fent a YouTube-on is például a film forgatásáról, és ezeket az autókat ezt rengeteget tényleg megépítették, és az emberek tényleg megcsinálják ezeket a trükköket, például tudod, ez a... Hogy hívják azt, amikor ilyen nagy, magas rúdon vannak?
0: Rúdugrás.
1: De nem az, nem. Itt a filmben a rúd tetején vannak fent az emberek, és akkor ellensúllyal a rúdat egyik oldalról a másikra döntögetik. Nem tudom, hogy mi ez, hogy ez tényleg emberek működtették, és tényleg megcsinálták a trükköket, és elképesztő lehetett a forgatás, amikor mondjuk ez 40-50 ilyen autó tényleg a sivatagban kint verett.
0: Kétségkívül az apokaliptikus világkép az lehet riasztó, nem csak emberek, hanem akár denevér. Érek számára is.
2: Ja, Istenem.
0: A távoli Esztergomban befalasztak egy nagy csomó denevért nemrégiben. Leszigetelték az egyik iskola, a József Attila általános iskolát, és hát sajnos a szigetelés során egy ilyen kis apró bökkenő került a rendszerbe, a résekbe és a mélyedésekbe denevérek fészkelték be magukat, és hát sajnos őket, mivel éppen téli álmukat aludták, egyszerűen befalaszták. Most viszont, hogy jön a jó idő, és megsütötte a napocska egy picikét
2: hát
0: a falat.
2: Hát meg, hogy le van szigetelve, és belülről jön a fűtés.
0: Ráadásul ezért ezek a kis denevérek elkezdtek felébredni. Több ezer denevérről beszélünk adott esetben, akik bent rekedtek.
2: Fokozottan védett egyébként mindazt, azért tegyük hozzá.
0: Na most ami azt jelenti, mondjuk, hogy el akarjuk képzelni súlyban, nagyjából 2-3 mázsa denevér reked bent a falak mögött, vagyis a szigetelés
2: mondjuk
0: mögött.
2: Mondjuk ez meg a denevérek dehumanizálása, amikor mázsát csinálsz belőle.
1: Hát ők egyébként sem humanoidok.
2: Jó, szóval... jó, csak hogy a 2-3 mázsa denevér, azt szerintem.
0: Hát ahogy sokan... mondta, 30 mázsa kommunista, szállítása oda, vissza. És kérdezték, hogy mi ez? Hát azt mondja, mi a franc lenne? Gyakorlatra vittem a munkásűröket. Hogy... Halló?
3: Halló, Robi vagyok.
0: Halló, Robi.
3: Határeset volt, szerintem igazatok lehet ebbe a csimpánzenevér csoltánsérek szénába.
0: Jó, köszönjük.
1: Köszönjük.
3: Megmondanátok, hogy ez a mulató asztékok füligér, ez kinek a remixe volt?
0: Ez igen, ez megmondom neked pontosan, ez a és a Franklin B.
3: Okay.
0: Azt, na, igen, füligér remix.
3: Jó, jó.
0: Igen.
3: Köszi. Ciao.
1: Egyébként programajánlónak, tudod, lesz ma este a Toldiban mulató asztékok.
0: Ú, az ma van?
1: Ah, az ma.
0: Programajánlót hallottatok.
1: Ennyi.
0: Nem tudunk elmondani róla. Lehet meg kéne nézni.
1: Hát meglátjuk, hogy este még milyen kondícióban leszünk.
0: Így van, pontosan, hiszen 4 órakor még fontos tárgyalásunk lesz, de ez most mindegy.
1: Nekem is.
0: Hát csak ha akarod. Most akarom kibontani.
1: Akarom, persze, nem tudom, hogy miért, de miért.
0: Jó, hogy hol tartottunk? Denevér.
1: Denevér.
0: Tehát 2-3 mázsa denevér szorult be, ami azt jelenti, hogy most lehet hallani az iskolában, ahogy a fal mögött a denevérek... Ezt csinálják. 70-80 darabot sikerült kimenekíteni különböző réseken keresztül, de hogyha meghalnak, elpusztulnak bent a denevérek, akkor berohad a 2-3 mázsa denevér a borítás mögé. Hallod? Ha van denevér holokauszt, akkor az most Esztergomban történik.
1: Nem, ez nem csak a denevéreknek holokauszt, hanem a gyerekeknek is az egyébként. Tehát biztos, hogy annak akkor lesz tört szaga.
2: Persze, hát
1: meg az a
2: fertőzés veszély.
1: Hát ki kell
0: bontani. Ez muszáj lesz. Nincs B-terv.
1: Hát
0: ki kell bontani, meg kell keresni a felelőst, az tök fontos, legelőször is kitalasztod.
2: Ennek kell, hogy legyen egy felelősség. Tehát valaki vezette azt az építkezést, valaki megtervezte, valaki megrendelte, és erre senki
1: nem gondol. Mert senki nem gondolna egyébként, hogy valahol is a ház falában denevérek laknak egyébként. Én sem gondolnám, vagy
2: hát, ha több ezer denevér lakik, azzal bizonyára találkoztak már korábban is.
1: Nem biztos szerintem.
0: Hát azok elbújkálnak.
1: Nem tudom ezt megítélni. Azt, hogy mennyire lehet ezzel számolni, vagy mennyire lehet őket látni, amikor az ember ezt csinálja.
0: Hello? Mert, hogy...
4: Kis ember vagyok, sziasztok!
0: Hello.
4: Valóban denevér holokauszt, én csak arra reagálnék, hogy senki se gondolná, bárki, aki valaha is vett részt felújításban, főleg egy mérnök, annak az az első dolga, hogy rákcsáló és kártevő írtást és kártevő elemezést.
1: Ja, már rég meg kellett volna gondolkodni, mert a szigetelés ezért, oké.
4: Na most nem arról beszélek, hogy
0: persze,
4: kellett
0: értjük,
4: volna csinálni,
0: értjük,
4: hanem
0: értjük.
4: Arról van szó, hogy ez egy a protokoll része.
0: Így van, ez egy lépés, amit meg kell csinálni, így van,
4: nem
0: pont.
4: Nem illetlenül teszel ugye üveggyapotot a tetőre, hogy ne menjenek bele se a rákcsálók, se a kártevők.
0: Csak lehet, hogy az, aki egyébként kőműves vagy mérnök lenne, az most vagy elment katonának, vagy elment külföldre.
1: Nem tudom, hogy...
4: Igen.
0: Kövér László, köszönjük a denevérek halálát.
4: De hogy... Ez dolgot végre megértettem Kittika nyakörmániáját, hiszen ugye a steampunkhoz vonzódik ezek szerint.
2: Az a Viki volt.
1: Teljesen kevered a dolgokat, és a steampunk annak semmi köze nincsen a posztapokaliptikus
2: világ.
1: Teljesen, minden össze van itt kuszálódva.
4: Hogy a burika mellett ebben specialisták voltok, hogyha ezt kifejtenétek, azt megköszönöm.
1: Micsodát?
4: Szerintem ez közszolgáltak érdekel.
1: De mit fejtsek ki?
4: A post-apokaliptikus.
1: Hát az egy világ pusztulása. Elmondjam. Semmilyen nincsen, semmi. De elmondom, a steampunk az egy olyan fajta romantikával és másrészt technológiát szerető, vagy technológiai fejlődésben hívő embernek a mondjuk a stílusa, vagy stílusjegye, aki... Igen?
0: Halló?
5: Halló, sziasztok, Imi vagyok, Búj.
1: Halló.
5: A denevérekkel kapcsolatban.
0: Igen.
5: 1987-ból jártam már az iskolában.
0: 3
5: éve. Már akkor volt jelen annak, hogy berepült az ablakon a denevér az osztályba, ami szerintem tök normális dolog. Tehát már akkor tudható volt, hogy ott lapulnak, lakoznak denevérek. Egyébként Izsákon van egy denevér rezervátum, egy gyönyörű betonfa épület a Síkságerdő közepén. És szerintem mulasztás volt az, hogy ezt nem vették figyelembe, és így szigeteltek, hogy építettek, én azt gondolom.
0: Tehát akkor azt jelenti, hogy lehetett tudni, hogy a József Attila általános iskola az egy ilyen denevér hely, vagy ilyen denevérek vannak ott az iskola falában, már akkor is.
5: Így van, így van.
0: De durva.
1: De ugyanúgy
5: például Eger belvárosában is, ahol van a viadukt, uh-huh. ott is több százezer, ha jól tudom, él, az is évtizedek óta, tehát ez nem egy mai dolog, nem egy mostani dolog.
0: Van valami ilyen madár a háttérben ott nálad?
5: De kisfiam.
0: Ja, bocsánat.
1: Nem humanizáltad a gyereket!
0: Bocsánat, köszönjük.
5: Köszönöm,
1: szépen. Köszönöm.
0: Jézusom, Feri. Nem olyan volt, mint hogyha egy ilyen kis madár lett volna.
1: Hanyadika van, január 17, az univerzális dehumanizáció napja. Na, visszatérek a steampunkra.
2: De ugye a steampunk az adásul a gőzgépek korszakával kapcsolatos
1: nosztalgikus irányzat. Azt fejtettük meg, hát nem nosztalgikus, mert szerintem ők úgy gondolják, hogy ez egy továbbvihető technológia, vagy úgy gondolták valamikor. De ugye én pont a múltkor voltam, hogy tökre rühellem a steampunkot. Tehát az egészet ilyen nagyon direkt, nagyon csinált valaminek gondolom, aki szándékosan feltűnősködni akar tényleg, meg kirínni, meg...
0: Akkor hiába küldtem át azt az eBay-n, azt a steampunkot,
1: szemüveget? Én nem szeretem a steampunk cuccokat. A posztapokaliptikus, ez pedig már a világ eddigi rendjének a pusztulása után van, és azokból a dolgokból építkezik, amik túlélték ezt a mondjuk... Nem, a
0: fogyasztói világ.
1: Igen, a fogyasztói világ végét, amik kicsit masszívabbak a többi dolgnál, bőr, fém, autókból, nagyon erős autók, tehát ami egyébként a társadalmi rend nélküli világ túlélését, nem, a társadalmi rend nélküli világban való túlélést tudják egyébként neked biztosítani, vagy garantálni. Tehát azért kell minél nagyobb motor az autóba, hogyha valakit meg kell előzned, vagy valakit le kell szorítani, akkor meg tudja tenni.
0: Egyébként. Érdekes, hogy akkor ebben az esetben arról van szó,
1: tehát,
0: hogy
1: minden központi, a versengés szolgálja.
0: A központi hatalom hiányában kialakuló értékválságban ismét ilyen evolúciós mechanizmusok lépnek életbe, amelynél az erősebb egyedeknek a továbbélése biztosított csak.
1: És egyébként valószínűleg ruházatból is, amik jobban bírják a hordást, jobban bírják az igénybevételt, azok jelennek meg az embereknél.
0: És figyelme, és ez egyébként ennek a posztapokaliptikus világképnek van egyébként ilyen művészeti megnyilvánulás?
1: Vagy hát igen, a Mad Max.
0: Aha. Azt igen. Tekinthetjük annak?
1: Én annak tekintem. Kivéve a Mad Max 3-at, mert hogy ez annyira katasztrof, azt hiszem, hogy ez a világtörténelmi legrosszabb film.
0: Abban játszik Tina Turner?
1: Igen. De olyanok vannak benne, hogy ezt nem hiszed el, hogy épp eszű ember filmbe belet, ez tényleg ízé vonatablakon kívülről bedugott fej, és ízé annak a serpenyővel verése, meg hasonló, mint hogyha egy ilyen burleszk filmet néznél. Nagyon rossz ez a film. Nem is értettem, hogy ez hogy kerül ide.
0: Én sose az egész Mad Max-et nem tudtam magamivel tenni, és valószínűleg pont amiatt, amiről beszéltél, hogy ez a világ összeomlását követő értékválság, a fogyasztói világ iparcikkeiből építkező barkácsolás, és ez a rendkívül erős tekintélyre épülő rendszer, ettől én a hátborzongás kapok egyszerűen. Meg tudom, igen, tehát egy ilyen szép őzike meg a tigris együtt az édenben, ezt tudom elképzelni jövőként.
1: Mindenkivel
0: lefekszik, mindenki boldog, nagy bujaság van, mindenki ki tud teljesedni. Én egy ilyen inkább ilyen 68-as nagy hullámot tudnék elképzelni, mint egy ilyen posztmodern világot, ahol aztán később szakáros férfiak hülye benzinmotorokat brüngetve teszik meg a rosszabbnál rosszabb cselekvéseiket a gyengébekkel szemben.
1: Ja, mit mondjak erre? Persze, akkor össze fog ölelkezni a zőzike meg a tigris.
2: De nem, vannak olyan posztapokaliptikus filmek is, amikben ilyen kedves vége van a történetnek.
1: Igen?
2: Igen.
0: Persze.
1: Melyik
0: az?
2: Nem tudom a címét, de
1: mit tudom, hogy hanyadik napon?
2: Lányos skifi.
1: Én nem tudom, hogy
0: van. Lányos skifi. Girlfriends. Halló?
5: Steampunkra egy pillanat visszatérve. A steampunk az nem egyenlő a Shadowrun-os világgal?
1: Nem, én nem vagyok ebbe ott, nem szeretem a steampunkot, sőt, borsózik tőle a hátam, úgyhogy nem tudom.
5: Mert a steampunkhoz, amit én tudok, ez a szerepjátékos őrület így a 80-as évek környékén, és akkor volt egy játék. Vagy
0: ez a lapozgatós.
5: Igen, a lapozgatós is ennek a része volt, de ugye volt ez az AD&D, vagy a D&D, ez a Dungeons and Dragons, meg a Advanced Dragons and Dungeons nevű a Tolkien világból kinőtt ilyen dolog, és akkor volt egy Shadowrun nevű változata is, ami viszont ez a steampunk alapjai, amennyire én tudom, és azért az nem egy ilyen tiszta gőzgépes akármi, hanem az is világégés után, tehát az is posztapokaliptikus, csak úgy kell elképzelni, hogy a világ változása, hogy a világ változik, és így a mágia is úgy gondolják, hogy változik, és akkor visszatér a mágia, de a technológia is megmarad, és akkor ez okoz egy ilyen viszonylag nagy világégést, és az az okozza a fajok megjelenését, meg a különböző mindenféle ilyen extra megjelenés. Ugye azért van ilyen technikai mágus, aki a számítógépekkel igen, szóval az egy azért érdekes, mert az is egy ilyen kifigurázása, vagy klisézése a jelenlegi világnak, és ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik, csak sokkal elnagyoltabban ott az ork, a figány ork, az megjelenik, mint ork, tehát ő orká válik, mert ahogy megerősödik a világnak ez a mágikus része, visszajönnek az ősi fajok, amik a mesékben léteztek, és azok így pusztítanak, de lehet, hogy már összemosom a dolgokat, mert sok ilyen fajta játék volt, és igazából ez mindig egy markáns, töröljük el a jelenlegi helyzetet, szakítsuk ki a figurákat ebből abból a síkból, ahol ők éppen vannak, és vigyük el a problémákat egy sokkal tisztább térbe, ahol a problémával önmagával tudsz foglalkozni, és ezt járták körül ezek kis regények, az ők is maguk egyszerű és ponyva irodalom módján, de gyakorlatilag ugyanezekkel a problémákkal, társadalmi rendszerekkel foglalkoztak, hogy most egy hierarchiális rendszer jön létre, ahol egy férfi a vezető, egy ilyen volt ezredes vagy százados, ki magához ragadja hadifejlesztéseket, és akkor ilyen óriás robotszörnyeket gyárt, vagy egy lecsúszott kis gettó tolvajról van szó, aki nem tud kiszakadni, és egy vagy gnóm, meg eleve már az ő kinézete is kirekeszti a társadalom nagy részéből. Szóval ott voltak ilyen szerepek, amik megjelentek, és szerintem ez a Shadowrun-ban, illetve a Steampunk-ban ugyanígy megjelenik. Az igaz, hogy van egy divatja, és van egy hozzá kapcsolódó hype, mint a Wild West, az is azt mondja, egy tipikus steampunk film, de az sem nem játszódhat a múltban, hiszen a plazma fegyverek, vagy mit tudom én, soha az életben nem volt ilyen. De hiába néz ki, hogy csak egy allegória.
1: De hogy nekem erről az az érzésem, hogy a steampunk az, ahogy mondjuk a 19. században a technológiai fejlődésben hívő emberek elképzelték a jövőt.
5: Aha. Igen, ez egy Jules Verne jellegű dolog.
1: Igen.
5: Mindenki léghajóval jár. Igen, csak azt kell tudni, hogyha mondjuk elpusztít a világ, akkor ugye megszűnnek a gyártósorok, megszűnnek ezek a technikai vívmányok, de az emberek azzal főznek, amiük lesz. A gőzt nem tudjuk elfejteni, viszont nagyon könnyű előállítani, és ezért könnyű egy gőzgépet létrehozni. Van egy óriási géped, ami mondjuk, mit tudom én, elektromos áramban működött, akkor kell áram, hogy csinálsz mellé egy gőzgépet. És akkor így jön össze az, hogy egy vadonatúj tank, egy óriási nagy gőzgéptel a háta mögött, és ez az így
1: Ja, csak hogyha mondjuk úgy pusztul el a világ, hogy mondjuk a növényzet is elpusztul, akkor elég nehéz gőzhez jutni, mert oké, amíg van igen, szén, igen, az, igen, de igen, el kell igen, valamit égetni hozzá. Vagy igen, víz igen, kell. Igen.
5: De ezért visszaesik a társadalom nagy része, tehát a társadalom részei szétszakadnak, és van, aki mondjuk visszavonul a természetbe, és ott megszűnik a technológiai forradalom, tehát lesz fa. Mert ott a technikai töretlen növekedés, ez megszűnik, és akkor lesznek ilyen kis fragmentek, hogy van egy kis település, ahol még mindig minden high-tech, és elektromos ajtók vannak, meg kamerák, meg űrhajók, meg akármi, és van a másik véglet, ahol pedig épp hogy fa van, vagy még az sincs, és ágyékötőben rohangálnak az indiának az erdőben. Ugyanez van most is, csak ez egy sokkal elnagyoltabb kép, és így megpróbálja egy kicsit ezt így bontolgatni szerintem.
0: De ez abban az szempontból nagyon érdekes, hogy amúgy van egy ilyen társadalom, hát nem is társadalom tudomány, de ilyen módszertani eszköz, a szenárióépítés, amikor egy-egy társadalmi problémát úgy próbálunk jobban megérteni és adekvát választ adni rá, hogy tovább fűzzük a történetet. Tehát például azt mondjuk, hogy mondjuk Józsefvárosban injekciós szerhasználatból van probléma, és tovább fűzzük, hogy hogyan érkeznek prostituáltak vidékről, hogyan robban be a mondjuk a HIV bomba, és így levezetjük teljesen addig, hogy egy ilyen katasztrófát okoz, és ennek a szenáriónak a végén vitele az, ami valamilyen módon inspirálja az embert arra, hogy megelőzze ezt, és adjon más jellegű válaszokat. Ez nagyon izgalmas fejtegetés.
5: Mindig jó játékok. Egyébként én kötelezővé tenném a szerepjátékokat az iskolában.
1: Jó, én is?
5: Azért nehéz azonosulni egy más ember problémájával, mert sosem tapasztalt a személy szerint, tehát nem bújtál a bőrébe, nem gondoltad bele magad. És ha ezeket a játékot elkezded játszani, akkor mindig rájössz arra, hogy más emberként, más lényként, más kaliberekkel, más kihívásokkal szembesülsz, és sokkal könnyebben tudod elfogadni a másságot. Szóval szerintem érdemes lenne a tolerancia jegyében ezeket fejleszteni. Akár a steampunkot, akár a klasszikus játékokat, nem igazán van ennek, vagy a posztapokaliptikus dolgokat volt, ez az országút harcos alapozgatókönyv, ez tipikus Mad Max világ, de neked biztos nagyon tetszene, hogyha egyszer így belefutsz antikváriumba, nézd meg, arhavjukat fogsz röhögni rajta.
0: Megveszem neki szülinapjára.
1: Nekem nincs születésnapom.
5: De ez pont úgy jó, ahogy megszületed. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Kicsit ugye tonyva mindenképpen az egész irodalom, meg az egész, nincs nagy mélység benne, nem de lehet általában sikítani belőle.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük, Csomi! Ez jó egyébként, de az egész másság elfogadás, meg a igen. másik szerepébe belebújni.
1: Várjál csak annyi, hogy a steampunkkal kapcsolatban van egyébként cseten megfejtés, hogy ez a steampunk a viktoriánus korban létező alternatív valóság.
2: Képest a Shadowrun, amiről szó volt, az meg cyberpunk.
1: Arra én már nem térnék ki, hogy ez valóban az-e, mert hogy egyikünk se olvasta, úgyhogy ezt nem tudjuk megítélni. De hogy ez a meghatározás, ez nagyjából egybecseng azzal, amit én gondoltam, hogy abban a korban, amit elképzeltek a technológiai fejlődésbe hívők, hogy hogyan fog a jövő kinézni, vagy akkor éppen egy alternatív valóság. Jó,
0: okay. Egyébként a Tilos Maratonon ugye szervezünk egy tematikus napot, ami elsősorban a héttérítés és az FMXXX gyökereiből kezd majd így kibontakozni, és hát itt természetesen egy ilyen gender semleges, ám de a meleg szubkultúrára vagy kultúrára érzékenyen reflektáló nap lesz a Szivárvány napunk, még csak munka címe van, szerdát szerettük, van a Szivárvány szerdának, de a KED lesz majd ez valószínűleg, és itt például azért valamennyire a célként szerepel, hogy szeretnénk olyan karaktereket megjeleníteni, amelyek egyébként távolabb állnak tőlünk, és akár a közös szórakozás, a közös adománygyűjtés, a közös lét az, amelyik megint csak elmossa ezeket a távolságokat, és sokkal közebb tudjuk érezni majd magunkhoz a lüktetést, nem?
1: Bár
2: egyébként
0: jó lesz. Találtam szlogent is, tényleg.
2: Szóval a protagonista pszichodrámának ugye az az alapja, amikor helyzetek vannak az életedben, aminek egy része te vagy, egy része pedig a többi szereplő, és a protagonista pszichodráma alapja a szerepcsere. Amikor az van, hogy van egy konfliktusod valakivel, azt felrakod azt a konfliktust a színpadra, és nagyon hamar az történik, hogy oké, akkor szerepcsere, és tulajdonképpen beleállsz annak az embernek a szerepébe, akivel konfliktusban vagy, és ilyen óriási feloldódásokat lehet ebben találni.
0: Hát meg nagyon jól lehet használni konkrét eszközként, én például jártam az Erdélyi Ildikó szociodráma, most majdnem azt mondtam, hogy szakkör, de szeminárium volt, ahol a pszichodráma eszközeit alkalmazva különböző társadalmi problémákra próbáltunk reflektálni. Tehát például mondjuk akkoriban a Hollandi utcai tűcsörében dolgoztam, és volt egy kliensünk, aki nem volt injekciós szerhasználó, de velük pörgött, nagyon sokat gyógyszerezett, és nagyon szerettük volna feloldani azt a problémát, hogy ne járjon oda, és kössön egyre szorosabb kapcsolatot az injekció szerhasználókkal, holott neki nem kéne.
1: Úgy, hogy mivel... kitiltottuk.
0: De mert azt nem szerettük volna, hogy akkor a segítőhelyről kitiltjük őt, és ekkor például azt mondta, hogy oké, nézzük meg ezzel az eszközzel, hogy milyen választ tudunk adni, és gyerekek, fantasztikus volt, 3 órát követően olyan exakt válaszokat és cselekvési rendszer tudtunk kialakítani, amely sikeresen menedzsel ezt a helyzetet. Megdöbbentő volt. Tehát ezek a különböző eszközök, ezek nagyon sok esetben képesek a problémát alapszinten menedzselni, ezért is fontos az, hogy tudjunk ezekről, minél nagyobb ismereteket szerezzünk ezzel kapcsolatban. És elsegít hozzá mindenkit a Hétérítő című műsor. Megérkezett közben Brückner János, jól látom már kint van a társalgóban, most nevezzük így, úgyhogy egy picikét kimegyünk, összerakjuk a dolgainkat, hogy beállítjuk a mi ez, nem kamera?
1: Mikrofont,
0: és a többit,
1: adj
0: és akkor
1: elég.
0: Hamarosan folytatódik majd a Don't Believe the Hype című kiállításról is fogunk majd beszélni itt a Héttérítőben.
6: Don't

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, és megérkeztek vendégeink, Mikó Ivett konceptor, Bence Péter kurátor, és Brückner János képzőművész, hogy tovább vigyük a K-betűs kifejezéseket. Egészen 10 óráig fogunk majd beszélgetni kortárs képzőművészetről, a Csiri csoportról, kiállításról, és hát természetesen elsősorban Brückner János művészeti projektjeiről, amelyeket átböngészve az utóbbi időben azt vettem észre, hogy milyen sok a héttérítőhöz köthető téma bukkan fel, úgy mint pornó, kábítószer, digitális világ, humán print, egy halom átkötés, amire nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk, hogy milyen módon tudjuk ezeket kibontani. Ugye az apropója a mai beszélgetésnek az a Csiri csoport által megvalósított Don't Believe the Hype című kiállítás, illetve ennek a megnyitója, amelyen V-ügynökkel is jelen voltunk. Valahogy akkor kezdjük egy picikét azzal, hogy maga a művészetiséget, mint a festőművész vagy, ráadásul, de nem?
1: Nem. Hátán is. Sziasztok egyébként. Mondjuk azt, hogy multimédia. Multimédiás művész, van multimédiás lejátszó, van multimédiás művész.
0: De festőnek tanultál.
1: Festőszakon végeztem, igen. Egy szuper klasszikus akadémikus képzésben vettem részt a Magyar Kézművészeti Egyetem.
0: És mikor? És hogy akkor ebből a nagyon klasszikus festőképzésből tényleg villám gyorsan elmozdultál abba az irányba, hogy akár infografikusan megzenésítve tudod megjeleníteni a himnuszt?
1: Hát figyelj, röviden annyi, hogy én úgy kerültem a képzőbe, hogy igazából nagyon sok előképzettségem nem volt, így az akadémikus képzés körülbelül 2 évig baromi izgató volt. Geometria, perspektíva, anatómia, nem tudom mi. Művészettörténet inkluzíve. És aztán utána elkezdett untatni ez a monomédiás mánia, hogy akkor csak festünk, csak kenünk, és mindenki a lelkének a problémáját kifesti, megkeni, ami egy teljesen érvényes dolog, de ha csak ez vesz körbe, akkor egy idő után megpróbálsz más kiutakat, vagy más megoldásokat keresni.
0: És tanultál matematikát, vagy programozást, vagy honnan ez a rengeteg digitalizált megközelítési forma?
1: Hát áthallgattam az intermédia szakra is, aztán a MOMÉ-ra animációszakra is egy picikét, és hát ez úgy adja magát, hogyha elkezdesz bizonyos dolgokat foglalkozni, hogy bizonyos dolgok érdekelnek, vagy erre olyan vizualitású dolgok jutnak eszedbe, amit digitálisan lehet csak megcsinálni, akkor egyszerűen utána ez, hogy hogyan működik, és ennyi. Szóval, hogy én, hogyha van, hogy be kell mutatkozni, hogy van itt, akkor nem azt mondom, hogy festő vagyok, vagy multimédiás, vagy intermédiás, hanem talán kíváncsi ember vagyok. És ez a kíváncsiság az, ami hajt igazából.
2: És mi neked a művészet?
3: Hetek óta
2: erről vitatkozunk, hogy mi az a művészet.
3: És ki a művész.
2: És ki a művész.
3: Hogy jelenleg
0: kérdezzel. Nyugodjunk meg.
1: Na hát én nem szeretném ezt kiemelíteni, mert nem tudom a választ, az a helyzet. Szóval én nem tudom megmondani, mi az a művészet. Egy pár dologról tudom, hogy az lehet. Azt is tudom, hogy egy pár ember az művész, de tulajdonképpen én azt mondom, talán mindenki lehet művész, vagy mindenki az is.
3: Biztos, hogy óriási tévedsz ebben. Igen. Nem csak az lehet művész, aki magasan iskolázott, és több évig tanulja azt a speciális művészeti területet, amiben ő művész szeretne lenni. Nem,
1: azt hittem azt, hogy aki magas. Ebben esetben nem.
3: De hogy odáig azért nem rugaszkodtunk.
0: De mondd, hogy így van. De kell tanulni hozzá, nem? Egyetlen.
2: De nem mondd már meg a vendégnek, hogy mit mondjuk.
3: Szájában a vendégnek a válasz.
1: Szerintem nem kell tanulni hozzá.
3: Ne!
1: Én ezen a párton vagyok, tényleg.
3: Hát, akkor itt véget is ért a te rádiós szereplésed.
1: Köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb.
0: De akkor ez nem jelenti azt, hogyha valaki nem tanulja meg a professzionális és az eszközök használatát, akkor nem lesz képes úgy átadni, hogy az valóban hatást keltsen.
1: Milyen eszközökről beszélünk, érted? Tehát, hogyha mondjuk valaki gyufagyújtó művész, és akkor a gyufagyújtást nem tanítják sehol sem, mégis mesteri fokon művészi szinten űzik.
3: Maximum naiv művészet lehet.
1: Tehát, hogy nem tudjuk, hogy milyen eszközök vannak. Hát most itt egy párat felsorolok, hogy festészet, meg digitális, meg kódolás, meg mit tudom én, micsoda, de azon kívül van 1000 más, és van még több 10000 más, amiről még nem is tudunk. Tehát akkor hogyan mondjuk meg azt, hogy ha te tudsz festeni, vagy tudsz szobrászkodni, akkor jó művész vagy. Hát akkor legfeljebb jó festő vagy, jó szobrász vagy, ami remek jó dolog, és ez benne van abban, amit művészetnek nevezünk, de hát rengeteg sok más forma van még, amiről adott esetben még nem is tudunk. Tehát az nagyon fontos, hogy valóban kell egyfajta mondjuk így mesterségbeli tudás, de hogy az milyen tudás, vagy mire vonatkozik, azt nem lehet így definiálni. Szóval, hogy a művészet, hát mi az, fogalma sincs, de abban igazad van, hogy valamilyen tudás, vagy valami mesterség, plusz tehetség, plusz elszántság, kitartás, ezeknek valami keverik.
0: Hát de gondolom kell valamennyire, vagy kellhet valamennyire kapcsolata a közönséggel, hogy interakció jöjjön létre. Azért azt látom, hogy a munkáid egy jelentős része interakciókra is épül. Akár a melegölelés projektre tudok gondolni, még tényleg egy fantasztikus projekt volt, azt gondolom. Illetve hát az, ahogyan, amennyire én látom, de onnan nem értek hozzá, picit ilyen visszatérő mintázata, a kamuflázs, a fék, a nem valódi, a nem látható dolgok, és valamennyire bennem azt a képet hívta elő, ami, hogy hívják azt a festőt, aki a vásznakat összegyűrte és festett rá? Hantai? Vagy
4: Hantai.
0: Hát, hogy a Hantai esetében is ugyan nem látható dolgok, a nem festésnek a művészete, tehát az eltakart dolgoknak a megvilágítása, a megjelenítése fontos, hogy ez nálad mennyire jelentős, vagy mennyire következetes ez a fajta választás?
1: Hát nagy részt igen, szóval, hogy nagy részt ezek tudatos dolgok, mivel hogy ami engem érdekel, az üresség, meg a hiánynak a színrevitele. Amit aztán adott esetben a hallgatók töltenek ki, vagy töltenek fel, vagy animálnak meg, vagy keltik életre.
3: Ez egyébként tök érdekes, teljesen személyes vonatkozásból, hogy szerintem, amit én ugye nagyon szeretek zenében, ez a román minimál, ami szerintem megint csak az ürességnek, meg a hiánynak a kifejeződése valahol a zenében, plusz a Bret Easton Ellisnek a regényeit, amiben megint az üresség van, több száz oldalon keresztül körülírva, meg a kiüresedés, annyira jó.
0: De ez ilyen korkérdés egyébként?
1: A kiüresedés vagy az üresség? Én számomra ez inkább egy ilyen technika. Tudod, én azt szeretem, én is ilyen típusú művészetet szeretek fogyasztani, ez egy csak ilyesmit, amikor te úgy csapdába esel. Tehát adott esetben nem is tudod, hogy az művészet, amivel most éppen szembesültél, hanem valamit kaptál, valami történt veled, és akkor utána később persze kiderül, hogy ezt valaki csinálta, hogy ennek egy részét valaki kitalálta, vagy ezt valaki oda tette az utadba, vagy nem tudom mi. De hogy ez a fajta csapdába ejtés, és csapdába esés, áldozatul esés, és elkeveredés, félreértés, teljes benézés, ez egy baromi érdekes pillanat, amikor nagyon sok minden megtörtént, és egy új perspektíva nyílhat ki számodra úgy, hogy ezen te nem is dolgoztál előtte, hanem ez egyszerűen megtörténik.
0: Ezáltal válik valóságossá?
1: Mondjuk így, ezáltal válnak bizonyos dolgok, vagy bizonyos gondolatok, bizonyos akár érzések, amiket mondjuk azért nem éreztél, vagy nem abban a formában, vagy nem úgy tudtál róla, vagy nem abban a fiókban volt a fejedben, valóságos és jelen való.
3: Egyfajta megvilágosodás.
1: Hát nem tudom, lehet, vagy elsötétedés. Tehát, hogy az is lehet, hogy még sokkal sötét, még egy pincéből beleesel.
0: Az, hogy human printként határozol meg ilyen feltöltési technikákat, tehát az, hogy embereket bizonyos szempontból csapdába ejtve arra kényszerítesz, hogy amúgy jelenítsék meg ők az általad elképzelt dolgot, ez mennyire konceptuális törekvés, és mennyire ilyen véletlenszerűségre törekvés? Mert itt ebben is van egy ilyen látszólagos ellentmondás.
1: Hát ez egy konceptuális prank igazából, szóval... Az egész ötlet, hogy számok alapján pixeleket fessünk meg, az onnan jött, hogy a diplomunkámban egy festészeti öngyilkosságot akartam végrehajtani, és hát magamat egy nyomtatóvá átalakítsam a lehető legembertelenebb módon. Tehát egy előre meghatározott processzust, egy digitálisan lefektetett processzust hajtsak végre, és mivel egy ember vagyok, nem gép, biztosan hibázni fogok, és ez a hiba fog esztétikai értéket generálni egy festményben. Aztán miközben azokat úgy festegettem, ebben én valójában élvezetet tartom, és arra gondoltam, hogy hát ezt miért én csináljam meg az összes képet, miért ne csinálhatnám meg akár más is. És akkor aztán innen jött az ötlet, hogy akkor ne mondjuk mit kifessék, hanem lájkokkal pecsételjék te, és akkor úgy lesz abból kép. Ami ebben szerintem érdekes, az egyrészt az, hogy egy közösségnek a tulajdonképpen a kollektív tudattalanját láthatóvá teszi. Ugye itt ez egy, úgy kell ezeket elkezdeni, egy nagy üres papír van rajta, négyzetrácsokban számok, és akkor mellette van egy ilyen használati utasítás, hogy hogyan lehet lájkolni, vagy hogyan lehet egy képet megjeleníteni, hogyha akarsz. Amilyen száma, annyit kell vele pecsételni.
3: Akkor én voltam azon a kiállítás megnyitódon is, ahol lánglelkűek, vagy nem tudom.
1: Igen.
3: Rögtön belevittem a művészeti értéket, a hibázásra, úgy kezdtem el akkor a színezgetni, hogy el sem olvastam egyébként, hogy mi ez az egész, miért vannak számozva a dolgok.
0: Szóval akkor te rontottad el végül.
3: Én, rögtön, nekem elsőnek, azonnal.
1: De hogy ez, ez,
3: de
1: ez
3: hogy én voltam itt a művész. Bocs, akkor.
0: Ibet akartál valamit mondani? Ja, akkor nem te rendkezti?
3: Tesznek idegetszen.
4: Ja, hogy nem tesznek ráadásul.
3: Igen, ti így vagytok a teszem?
0: Ne vigyük félre a témát. Hogy ebben, a, ebben az egész megjelenítési folyamatban azért azt látom, hogy nem vagy egyedül, sőt, valamennyire ugyanazzal vagy hasonló, tehát hogy egy stábbal dolgozol. Itt van belünk Bence Péter kurátor is, az ő neve is gyakran fölbukkan ebben a, ezekben a projektekben.
1: Ez így van.
0: Mennyire dolgoztok teamként, és mennyire vannak önálló törekvés, vagy azt kicsit azt szeretnék kibontani, hogy mennyire is hogyan működnek ezek a projektek, hogyan ennek létre, hiszen itt videó van általában, itt nagyon sokféle tevékenység kapcsolódik össze.
5: Sziasztok! A művészet részét azt a János csinálja, és én azt a platformot, vagy azokat a bemutatkozási lehetőségeket próbálom lehetővé tenni a számára, ahol ezek el tudnak jutni a közönség felé.
0: De te művészettörténész vagy? Vagy micsoda?
5: Nem. Én egy autodidakta.
0: Menedzser vagy?
5: Igen, tulajdonképpen, vagy az art dealer is egy teljesen jó megfogalmazás.
0: Art dealer, de szép ez, Istenem! Igen.
5: Aha. Hogy azzal foglalkozom, hogy az, amiket a János vagy más művészek létrehoznak, azoknak olyan vevőket találjak, hogy utána lehetőségük legyen a művészeknek ebből megélni, vagy fenntartani magukat, mert ez ilyen nagyon nagy probléma szerintem, hogy a képzőből kijöve azok a képzőművészek, szóval, hogyha úgy számoljuk, mondjuk tavaly azt hiszem 32 vagy 36 ember végzett a festőszakon, na most 36 darab festőre nem biztos, hogy van szükség Magyarországnak.
0: De lehet úgy megcsinálni az egészet, hogy majd legyen szükség akár 72-re is? Nincs. Akkor mint a szociológus kb. 120-ból egy.
1: Hát szükség lenne, csak piac nem tart.
5: Csak hogy nincs piac.
1: Nincs, ami eltartsa.
5: De hogy Németországban is mondjuk ott mondjuk 2-3 ezer diák végez, de ott se fog tudni 2-3 ezer diáknak galéria lehetőséget nyújtani a folyamatos bemutatkozáshoz. Szóval, hogy nem biztos, hogy tényleg kell az, hogy legyen ennyi sztárfestő vagy jó festő. Ki kell választani azokat a művészeket, vagy azokat az embereket, akik ezt szeretnék csinálni. Szóval, hogy ez azért a művészeken is nagyon sok múlik olyan szempontból, hogy ha te művész akarsz lenni, akkor nem azért fogsz elkezdeni festeni, mert a képeidet több ezer dollárért fogják eladni, hanem azért, mert neked ez a passziód, és vagy tényleg ez a hivatásod, és más bemegy reggel 8-ra dolgozni, ha János fel kell reggel ugyanúgy 8-kor, és elkezd gondolkodni projekteken, és amikor mondjuk emberek azt mondják, hogy hát ez a művészet igazából nem is munka, én azért nagyon jót szoktam mosolyogni, mert tényleg mondjuk egy művészt, hogyha nézel munka közben, akkor lehet, hogy 5-6 óra úgy telik el, hogy ül egy székbe és dohányzik, vagy megiszik egy teát, vagy egy kávét, vagy egy sört, és semmi nem történik. De közben meg az agyában olyan gondolatok terjengenek, ami mondjuk lehet, hogy egy perc alatt, egy óra alatt, vagy egy hónap alatt az kivetül a vászonra, vagy bármilyen médiumban megvalósul.
0: Neked, mint art dealernek, vannak a gazdasági törekvéseken túlmutató társadalmi küldetés, vagy társadalmi funkciót is betöltő feladataid? Tehát mennyire törekszel mondjuk arra, hogy a Jánosnak, vagy az általad menedzselt művészeknek a produktumai betöltsenek nagyon tudatos társadalmi küldetést?
5: Nekem ez abszolút nagyon fontos, én gazdasági végzettséggel rendelkezem igazából, és innen jött az egész, de nagyon fontos az is, hogy olyan dolgokat csináljak, ami a társadalom számára fontos, szóval, hogy olyan dolgok mellé nem szívesen teszem le a voksomat, ami nem gondolom azt, hogy hiteles, szóval, hogy ez a nagyon fontos a művészeti hitelesség, és mondjuk egy művész attól lesz hiteles, hogy mondjuk 25 éven keresztül űzi az ipart anélkül, hogy mondjuk eladják a képeit, vagy gazdaságilag nem sikeres, de akkor is kitart, és mondjuk 25 év után eljön egy siker. De visszatérve arra, hogy mennyire fontos a közösség, mondjuk egy ilyen csili csoportos kiállításnál, nekem ez az egyik legnagyobb öröm, hogy eljönnek 0-tól 99-ig, és mindenki talál magának olyan kapcsolódási pontokat, vagy olyan dolgokat, amiben azt mondja, hogy ú, ez nagyon jó, és lehet, hogy valaki azt mondja János egyik festményére, hogy hát ez borzalmas, de lehet, hogy a lájkolást azt iszonyatosan élvezi. És szerintem ez tök jó, és már megéri ezért kiállításokat csinálni.
2: És hogyan találsz piacot a művészetnek? Tehát ugye a kiállítások az a legfőbb eszközöd arra, hogy piacot teremts, vagy?
5: Az lenne, igazából az lenne az álomszerű dolog, hogyha lenne olyan közönség vagy felvevő piac, hogy kiállításokon annyi ember legyen, de mondjuk, hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk 100-150 válogatott ember eljön mondjuk egy kiállításra, akiket meghívunk, vagy mondjuk eljönnek maguktól, potenciális vásárló az körülbelül 1-2%. Uh-huh. Ahogy ez a ez a helyzet. És ezen kívül meg külföld az, ami sikeres lehet. Nekünk Bécsben is van egy irodánk, és azon keresztül azért elég sok olyan külföldi emberket tud beáramolni ebbe a rendszerbe, akik felvevő piacként tudnak.
1: Igen, meg hát itt ugye nem csak a piac az, ami egy fontos tényező, hanem még visszautal arra, hogy ez az egész hogyan is működik, hogy everybody needs that, ez a neve ennek a bekategorizálhatatlan eseménysorozat és történéssorozatnak, ami arra utal, hogy ez visszautal megint csak arra, hogy amikor egy képzőművész kijön az egyetemről, vagy kijön a műteremből, vagy bejön a műteremből, vagy akármikor történik, nagyon kevesen foglalkoznak az, hogy az, amit ők csinálnak, az kihez, hogy hova, vagy hogyan fog elérni, kinek jó ez, ki lesz ennek
2: a abban a pillanatban megszűnik a művésziség, nem? Hogyha elkezdesz a piacra dolgozni.
0: De tehát, ez akkor ilyen
1: gyerdesen. A piac és a közönség, az ne keverik össze. Ez, uh-huh. ezek különböző fogalmak. Az, hogy hogyan fog az, amit te csinálsz pénzre, vagy bármilyen fajta gazdasági, nem tudom mire, átváltódni, és az, hogy az, amit te csinálsz, ki számára érdekes, vagy ő ezt hol láthatja, hogyan fogja befogadni, vagy itt mi fog vele történni? Ez azért két különböző dolog. Uh-huh. Az egy dolog, hogy a magyar oktatásban egyikről sincsen szó sohasem, de attól függetlenül ez még két, szerintem, ha bár tényleg összefüggenek, de én uh-huh. szeretnél ezeket külön kezelni. Uh-huh. Mert a művésznek nem az a dolga, hogy kék 50x70-es képet fessen, amit aztán az XY elad a Z-nek, hanem az a dolga, hogy olyasmiket csináljon, ami az ő számára releváns közönségnek, releváns közegben működjön. Uh-huh. És ez a kettő, tehát az, hogy abból pénz legyen, és az, hogy a közösség vagy a közönség számára egy élmény vagy valami megtörténjen, ez a kettő valójában egy nagyon szerencsés esetben találkozhat. De ezek azért különböző dolgok.
0: Uh-huh. Mi ebben a találkozásban a funkciója a konceptornak? Van-e funkciója itt?
3: Mit csinál a konceptor? Igen. Ja, hát a Bekelászlónak egy egész elméletrendszert kellett kidolgoznia, hogy én megtaláljam a hivatásomat. Szóval tőle...
1: Köszönjük, igazán kedves volt tőled.
3: Igen, és emlékszem, hogy az alkotás útjában beszélt ugye a post-contemporary-ról, és akkor ugye, hogy talán a kurátor szót is bontogat, hogy talán a konceptor, meg nem, és nem tudom, hogy milyen értelemben értett ő ezt a szót, de nekem ennyi elég volt, mert úgy éreztem, hogy megvilágosodtam, és ezt a szót kerestem már évek óta.
0: A hintében a kreatív félreértés az egy ilyen állambúló. Szeretjük ezt mondani.
3: Igen. Szerintem az a funkciója, hogy mondjuk adott esetben volt egy a Csili részéről egy programszervező, a Dávid Anikó, volt egy kurátor, a Péter, a művész János, és én, mint konceptor, ezt a három elemet mondjuk találkoztatom jó időben, jó helyen, jó projektben, és így létrejön valami rendkívüli, ami nem csak a miénk, hanem ez egy fontos, hogy ez egy közösségi dolog. Ezért is van az, hogy Csili csoport a neve, tehát a Csili Művelődési Központ és a Pesterzsébeti lakosságnak csináltuk, meg ugye mindenki másnak, aki...
0: És mit szóltak most, hogy sikerült fullra vágni a megnyitó nagy Csili Művelődési Házat, mert hogy gombostűt nem lehetett lejteni ezen a kiállításon, magam is meglepődtem.
3: Én is, de amúgy valahol számítottam erre.
2: Az hány embert jelent?
0: Hát az ilyen 100-nál több ember szerintem, nem?
3: Lehet, hogy volt már utána is, mondjuk a megnyitó után is már így zártunk volna, és akkor beszállunk busztak.
1: Én nem tudom pontosan, mert az elején kiugrottam az ablakon.
0: Egy kicsit bontsátok ki kérlek ezt a performance-ot, ami a megnyitó volt, mert hogy ez rendkívül érdekes, izgalmas, és hát nem egy szokványos kiállítás megnyitó volt. Mi történt itt pontosan?
3: Hát nem tudom, nekem csak annyi, hogy nekem volt egy vízióm, ugye én mindig intuíciókból, víziókból és megérzésekből dolgozom, de ezért megyek mindfulness tanfolyamra mindjárt, hogy ne csak ezekre tudjak támaszkodni.
6: Ez egyébként, bocsánat, csak szerintem a mindfulness az pont az intuíciót, mint gyakorlatban használható készséget, az fejleszt.
0: Hát igen, hatékonyá teszi szemben a hosszas és végtelen álmodozással.
3: Akkor még tökéletesen.
6: De szóval az intuíció fejlesztem. Szerintem az egyik legjobb.
0: Persze, csak hogyha formában van, akkor képes valóban teremteni, de ne vigyük most el Mikó Ivet is a mindfulness
3: tanfolyamra. Nem, csak hogy nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ugye ismertem úgy nagyjából Jánosnak a munkásságát, meg figyelemmel követtem,
7: És ugye van egy ilyen performer vénája, vagy nem áll tőle messze legalábbis, és nekem csak annyi volt az ilyen bedobott ötletem, hogy nekem annyi volt, hogy egy autóval kiszállítjuk a Jánost, vagy kiszállítjuk a belvárosi művészetet, de ez tényleg még a legalapabb, legsztereotípabb gondolatokból jött.
1: Hát igen, valahol pont ezt akartuk megragadni, ez az egész megnyitó performance, hogy az emberek körében, akár Pest Erzsébeten, akik akár nem tudom, a helyedik kerületben, vagy a várban, van egy ilyen, hogy beleégett a fejükbe, hogy a művészet az azért jó, meg a művész azért jó, mert cool, mert nagyon menő, és akkor azért lesz hiteles a dolog, és én azt mondtam az érnek, hogy ez egy tök jó sztereotípia, és én 1000%-osan érdekelt vagyok abban, hogy ezt minél jobban leromboljuk, hogy alássuk. Úgyhogy akkor csináljunk egy olyan megnyitót, ahol ezeket a kellékeket megjelenítjük, és aztán a maga dramaturgia pedig arra fog kifutni, hogy ez így eltűnik, szétfoszlik, megszűnik. Nem feltétlenül arra van szó, hogy hiteltelenné válik, hanem hogy ez megjelenik, és aztán átalakul egy olyan eseménysorozat, vagy egy olyan settingbe, ahol mindenki úgy megtalálja a helyét, és akkor mindenki jól érzi magát, vagy éppen élvezi a kiállítást. Úgyhogy ezért az egész valóban így kezdődött, hogy a Peti segítségével egy írtatlanul nagy terepjáróból kiszállva érkeztem meg, és akkor vittem én ilyen, az öltözékben, akkor a piros szőnyeg, tehát minden ilyen elemet azt így felsorakoztattunk.
0: Nagyon szép aranynyalóka volt az inget.
1: Igen. Egy aranytömnyalóka.
5: Ez pedig egy kortárs ékszer Lőrinc Rékának az egyik munkája.
0: Nagyon szép munka.
1: És akkor ottan kiszálltam ebből az autóból, vakú, meg én nem tudom mi, és akkor ugye át kell ilyenkor vágni valamit, hogy az egész utaljunk arra, hogy az most így átadatik az embereknek, ez most az övék, most akkor te így van, egy performatív, hogy megtörténik. Ki volt veszítve egy ilyen bábú, ami egy per egy másolta a saját testemnek, azt így lefejeztem egy ollóval, és akkor szabad volt az út. Bementem a kiejtótérbe, aminek az ajtánál kettő biztonsági őr állt, akik a Csili dolgozói, és ez egy, a Csilinek az egyik dolgozó és a fia volt.
7: Igen.
1: Az ajtóban rengeteg sok papírban volt, tehát nem lehetett belátni, hogy mi van a teremben. Én ott így eltűntem, és kiugrottam az ablakon. És akkor utána meg beengedték a szekuritisok a közönséget a terembe, de senki sem tudta, hogy én most akkor hova tűntem, mert hogy ugye nem voltam ott, de ezzel bementem, akkor mi van. És akkor a Mihály is bejöttek a terembe, kezdődött egy tánc előadás, ami a
7: Tetszli Éva és a közgazdasági szakközépiskola tánccsoport.
0: Mi táncos fiatalok, nagyon komolyak voltak.
1: Abszolút. Akik meg, ez megint egy csodálatos esemény volt, hogy ők mondták, hogy szeretnének egy ilyen valami táncadást csinálni a megnyitóra, aminek én szuper, nagyon örültem, és írtam egy levelet, amiben körülbelül összefoglaltam, hogy nagyjából mire is fog szólni ez a kiállítás, és hozzátette, hogyha bármilyen módon tudnak kapcsolódási pontokat találni hozzá, én annak nagyon-nagyon örülök, de hogy semmit nem szeretnék befolyásolni, vagy irányítani, vagy rendezni, abszolút, teljesen rájuk bízom, érzik jól magukat, ez a lényeg. És hát a táncsoport vezetői és a középiskolás táncosok egy egész elképesztő remek előadást hoztak össze, ahol tényleg adaptálták azokat a gondolatokat, amik a kiállításról is megjelennek. Az ő saját, egyébként teljesen tradicionális, mind öltözködésben, mind a koreográfiában tradicionális táncukhoz adaptálták ezt a gondolat is.
0: De ez ugyanaz a csapdába ejtés, nem? Hogy ők tulajdonképpen kitöltik azt a vákumot, amit te megteremtesz azzal, hogy keretet adsz hozzá.
1: Lényegében igen. Én ebben még egy plusz dolgot látnék, hogy számukra, hát ők is alkotók, és akkor visszajön, hogy most ki a művész, vagy ki nem művész. Lényeg az, hogy egy teretet kaptak arra, hogy kreatívan álljanak hozzá valamihez. Tehát, hogy én nem mondtam azt, hogy én, mint a mit én, milyen nagyokos művész, most akkor azt mondom, hogy ezt így vagy úgy vagy amúgy kell, vagy így kell kinéznie, vagy ez úgy vagy nem tudom, hogy legyen. Hát teljesen szabad kezet kaptak, és ők éltek a lehetősége, és egy prima dolog jött létre.
2: Nincs ebben ilyen egoizmusod? Nem félsz attól, hogy a te kiállítás megnyitódra, ha másoknak ekkora teret adsz, akkor mi történik?
1: Hát ez a lényeg, hogy én az egómat csak úgy használom, mint egy képlékeny, összehugyozható játszótér. Szóval, hogy ott bármi megtörtént. Pont ez a lényeg. Pont ezért volt az egész eljátszva, hogy, hogy ez az ikon, vagy ez az egész sztereotípia lerombolódhasson, vagy ez kinevetődhessen, vagy nevetségessé válhasson.
0: Hát illetve valamennyire tovább is él, hiszen az emberek vittek el onnan egy per egyes lenyomatokat, ami nem más, mint a mesztelen testednek a kétdimenziós változata. Konkrétan nálunk is landolt egy az irodában, amit kitettünk, ami azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból ez az ikonizáció, vagy nem tudom, egy kicsit azért engem emlékeztet a Jézus féle ikonizációra, hogy az, hogy ott van, és látsz egy embert, akinek szét van tárva a karja, és a tenyere felé mutat, ez egy nagyon erős szimbolikus jelentés, és hogy jelen van. És hogy több művészeti projektetben is ez a bábú, vagy ez a kétdimenziós változatod, ez kicsit ilyen önálló életet él, ami azt is jelenti, hogy Brückner János szétterjed a világban mindenhol, és hogy kvázi ilyen vírusként föl-föl bukkan, és újabb inspirációkat ad az embereknek. Hogy azért ebben van tudatosság, gondolom.
1: Hát van, persze, meg ugye ez borzasztóan ambivalens ez az egész. Tehát, hogy ez az egyszerre, hogy ennek az egésznek az alás, hogy ennek az egésznek az alásása, az ugyanakkor meg a funkciójában mégis ellentmond,

0: találta be az Andreát, amiatt, hogy az ő logójukat, ami ez a Nagy Magyarország, tehát piros-fehér sávokkal, és a közepén egy motoros embernek a rajza, kvázi.
1: Hát a felé nyilazga.
0: Aztán most azt nem pontosan megmondani, nem. De lehet, hogy igen.
1: Valami hasonló lesz.
2: De annyira ultra gagyi lenne, hogy...
3: Jó van már.
0: Na, de lényeg az, hogy ők azért peretében végül az Andreát, mert hogy az Andrea képén, ugyanott volt egy ilyen Nagy Magyarország, és akkor ez a logó volt átalakítva egy fasszát tulajdonképpen, és ez volt a probléma.
1: És ezt már nem lehet, vagy mi?
0: És ez, azt nem lehet, hogy jogosulatlanul, vagy nem tudom, hogy hogyan használta ő föl az ő logójukat. Ez,
1: azt mondja, még egyszer valaki fölmeri használni a hetest ebben az életben, az biztos, hogy a szakiperlemben.
2: Egyébként de szerintem ez megállt a helyét, ez a vár, mert hogy a motoros nélkül a logó az igazából egy Nagy Magyarország térkép, amit bárki használhat, és lehet a Nagy Magyarország közepére bármit, egy pénzt is rajzolni.
0: Na most ugye akkor a helyzet a következő volt, hogy beperelték, ez egy dolog, de közben meg ugye ők az ő Facebook oldalukon keresztül a halálos fenyegetésekkel bobázták az Andrát, sőt, dél-délt is tűztek ki a fejére. Az Andrea nekem panaszkodott, mert azt mondta, hogy mi szólt, hogy valami 3500 euró, azt mondja, hogy ennyi, hát ez egy veszélyt használt
4: fiatal.
0: Tehát ez, akkor legalább valami rendes pénz.
2: Szegény golymotorosoknak nincs. De van, nekik van pénzük, mert tele
0: vagy a... Ez nem a golymotorosok, a golymotorosok...
1: Te bíróságra juttatsz minket.
0: Ja, vigyázz, hogy mit
2: tudom én.
0: Na, tehát ez két különböző szervezet, és én, ha jól tudom, de megint csak lehet, hogy javításra szorít mondok, hogy a golymotorosok szervezete azt hiszem, hogy gagyinak tartja a nemzetérzelmi motorosokat, mert tehát, hogy van valamilyen opozíció a kettőjük között.
1: Hát ezek a szélsőboldali mozgalmaknak már a 30-as évektől kezdve van egy megosztottsága, ami a 40-es évek elejére ugye addig fajul, hogy mindenki ekézi a másikat, amikor fölbukkan Szálasi Ferenc, és azt mondja, hogy mindegy, teljesen mindegy, hogy kitalálta ki a nyilas keresztet, mert ebben volt a vita, hogy kié volt, hiszen csodaként ragyog föl mindannyiunk számára, aztán Tarkó lövések sorozata.
2: De a gagyinak találásnak lehet, hogy ott van az eredete. Is. Nem, persze az, de hogy ott lehet az eredete, hogy az 3500 eurón azért lepődtem meg, mert hogy a golymotorosok gazdagok, ők Harley-kon motoroznak, amik mondjuk 4 millió forintnál kezdődnek szerintem. Lehet, egy jó, egy új de mindegy, hogy ők adnak egyébként az, mondjuk az igényességre, és hogy jó cuccaik legyenek, és lehet, hogy a nemzeti érzelmi motorosoknak akkor nincsen annyi pénz,
4: most hogy ők erre
0: ezt én is tudom. Az egész biztos, hogy elmentem oda bíróságra, amikor a teljes napja kívül, ez nyáron volt, hogy ezt a performance-ot végrehajtsam, és akkor ugye oda bemehetett a közönség, de mindenkit kiküldtek egyből, mert hogy valami formai, nem tudom mi volt, és aztán elmaradt a tárgyás, a per, mert hogy peren kívüli úton egyeztek meg a felek, vagyis az Andrea és annak a szervezetnek a vezető, most sajnos nem tudom a nevét.
1: Mindegy is.
0: És
4: mi volt a megegyezés lényege?
0: Hát ezt ott elmondták egy sajtótájékoztatóban, hogy mindenki bocsánatot kér, és hogy akkor mit tudom én. Oké,
4: nem fizetett senkinek.
0: Nem, semmit, tehát akkor Na most, és akkor ennek a sajtótájékoztatónak a végén én megöltem az Andreát, aki ott állt annak a motoros szervezetnek az elnöke vagy vezetője mellett, és én az ő szervezetük pólójában, tehát kvázi egy ilyen hamisítvány fanként öleltem meg az Andreát, hogy ez nagyon szeretett teljesen is a kurva. És hát ugye borzasztó freak volt a dolog, mert hogy ez a figura, aki beperelt az Andreát, ugye neki nem jött el a tárgyásra egyetlen egy haverja sem. Tehát, hogy ő szegény, teljesen úgy csinálták, hogy ott úgy, hát volt egy ügyvéd, és akkor ott úgy valami téblá volt a szegény, de az András még rengeteg haverja, mindenki, hogy veled vagyunk, ezért nem tudom mi. Szegénynek meg a haverjai nem jöttek el, senki se, és tök egyedül volt ott. És aztán, amikor meg érted ilyen barmi ciki, tehát akkor a kihirdették a helyzet, akkor megegyeztük, akkor mégse, így úgy amúgy, és még a végén jön valami elmebeteg fasz, aki meg az ő pólójából megmenni az Andreát, tehát szegény, van is a videó is látszik, hogy szegény, hát ez most ide jött össze az ő részére, tehát hogy így ez volt a legfurább nekem az egészben, hogy ott nem volt senki, aki tényleg ezt úgy felvállalja, vagy tényleg rajta kívül komolyan gondolná ezt az egész.
1: Ha valaki kényszer megnézni, akkor ez a meleg ölelés szavakat kell beírni a YouTube-ra, és azonnal ki is dobja ezt az 1 perc 37 másodperces, tényleg nagyon magas színvonalú performance-ot. De hogy ezen túl volt politikus ölelés is.

0: Igen. Tehát az ölelés ez egy fontos eleme a performance sorozatoknak. Az pedig szintén a tavalyi évben történt a Derkovics Gyula ösztöndi átadóján, ami ugye most idén állami reprezentatív keretek között zajlott. A Hoppá Péter kulturális felelős államtitkár adta oda a díjakat a díjazatoknak.
1: És akkor... Ennek kicsit ilyen kommerszaga van.
0: Hát olyan, ugye az volt, hogy tehát az egész nagyon összetett, mert a Derkovics ösztöndíjat azt még
2: több mint
0: 60 éve alapították, tehát hogy az úgy, mint ahogy a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület is van egy ilyen nagyon bonyolult, meg összetett múltja. De a lényeg az, hogy ez a hogy legalábbis a rendszerváltozás után nem nagyon volt szokásban az, hogy állami reprezentatív keretek között adják ezt át a művészeknek, hiszen ezt egy független művészeti egyesület adja oda, hát nyilván állami pénzből, de hogy ők felállítanak egy független kuratóriumot, az megmondja, hogy ki kapja meg, és akkor ők, a MANK átadja a díjakat a díjazatokat.
1: Hát ez így tűnik korrektnek.
0: Na most, és akkor ez kitalálódott, ha jól tudom, már 14-ben, hogy akkor legyen ez egy ilyen állami reprezentatív valami, akkor ez még nem volt, mert valami probléma volt ezzel kapcsolatban, de idén viszont ez akkor így létrejött. És hát ugye ez a művészeket, akik díjazottak voltak, nyilvánvalóan egy nagyon fura helyzetbe hozta, hiszen valamilyen módon érkezik egy ilyen az egész állóvízbe kvázi egy beledob valaki egy kavicsot, egy Hoppá Péter beledob ebbe a szép művészeti közegbe, ráadásul a műcsarnokba, ami azóta most már MMA fenntartással van, működik tovább. És a művészként te, mint díjazott, ugye örülsz ennek, hogy végül kaptál egy díjat, de hogy valamit csinálni kell, mert hogy az átadó az egy politikailag, vagy ideológiailag is egy terhelt szituációban zajlik le. És akkor én azt gondoltam, hogy azt fogom csinálni, hogy egész egyszerűen díjátadón fogom magam, és akkor ugye ott az a szokás az ilyen helyzetekben, az a protokoll, hogy elveszed ezt az ilyen mappaszerűséget, és akkor hát talán még kezet fogsz, és akkor elhúzol.
3: Beállsz egy fotóra.
0: Nem is volt ott folyamatosan fotózgattam, de tényleg csak így sorba mentek az emberek, köszönöm, viszlát, nem tudom. És akkor az volt az ötletem, hogy én megölelem ezt az embert, és egyszer nem fogom elengedni. És akkor lesz, ami lesz.
3: Nagyon jó.
0: És akkor ez végül meg is történt, annyival teteztem meg, hogy beöltöztem egy ilyen nagyon jól fésült, ilyen művész, vagy hát nem is művésznek, egy ilyen iskolás gyereknek, hogy aki most nagyon örül, és akkor felveszi az ünneplőt az évnyitóra. Ebbe a sztoriba felöltöztem, és igazából az egyetlen dolog, ami a fejemben volt végig, az, hogy hogyan fogom megölelni, mert hogy ugye az úgy néz ki, hogy ott a közönség, oké, és egy nagyon pici emelvényen áll az ember, tehát hogy mindig van ilyen hivatalos, hogy a hivatalos az egy emelvényen áll, hogy valamiképpen fizikailag elkülönüljön, ami
3: jaj,
0: ugye a magasság szempontjából, hát igen, a magasság szempontjából nem probléma számomra, mert elég hosszúak a rém, mert magas is vagyok, de valahogy ott oda közel kell férkőzni, és ez megakadályozza, hogy közel jussal, és tényleg az, hogy senki se lépett föl az emelvényre, amin állt az ember, hanem mindenki a szélénél megett, és akkor onnan így benyúlt valahogy.
1: Jézus Mária!
3: Igen.
0: És akkor én ezen gondolkoztam, hogy oké, el kell vennem a mappát, kezet kell fognom, fel kell lépnem oda, és rá kell vessem magamat, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. Ez az egyetlen gondolat töltötte ki a fejemet, de végül is sikerült.
1: Izgultál nagyon?
0: Nagyon felfokozott érzelmi állapotban voltam. Szóval tényleg úgy voltam, hogy most én abban vagyok, hogy ezt én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és ezt most nagyon-nagyon megköszönöm, és hogy ez nagyon jó. És igazából az ölelés pillanata az valóban egy ilyen nagyon intim pillanat. Szóval én tényleg megöleltem azt az embert, és ő nagyon-nagyon zavarba jött. Tehát így a csípőmnél fogva megtalált eltolni.
1: Szóval magától?
0: Tol, és addig tolt, hogy egyszer
3: és
0: aztán
3: el is mennyire tolt. Tartottad, hogy addig öleled, amíg hagyja?
0: Azért egyszer el is tolt.
3: Mennyire volt hosszú ez az ölelés?
0: Hát, nem tudom, mennyi lehetett. Nem, annál hosszabb volt. Az első ölelés volt 15 másodperc, mert aztán itt eltolt, de aztán én rávetettem magam még egyszer, és akkor már az hosszabb volt.
2: És azt is tett hozzá, hogy milyen humoros volt, mert ugye te be voltál kamerázva, ja, meg
0: voltam, mikroport. Voltam egy mikroport, amit ő nem tolt, és akkor ő mormogott nekem.
2: Azt mondta, egész pontosan ezt mondta, hogy a fotók már elkészültek.
0: Hát ő nagyon, igazán humoros, most már elengedhet.
1: Akkor értette ezek szerint?
0: Hát valamit érthetett belőle, de nem tudom, tényleg annyi lett a vége, hogy zavarba, de és akkor aztán végül elengedtem, persze visszaültem, és utána volt egy ilyen állófogadás, és még a szemünk is találkozott a szemkontaktusba, úgy jöttem.
1: És nem ment oda?
0: Semmi, egyáltalán. Tehát mintha ez nem is rá volt, mintha ez meg se történt volna.
1: Na de itt lehet látni egyébként, hogy mennyire mennyire valóságos ez a pulpitus, ami nál, és hogy mennyire leképezi ezt a távolságot, hogy nem volt képes utána oda menni, hogy János, ez kajak volt, ez tényleg oké.
0: Okay, ezt most bekaptam tényleg, ez jó volt, ez most egy hét
1: egy. Azért jó, hogyha mornogott volna közben, tudod, hogy a bubukám vagy valami, és az rögzíteni, itt a számom, call me. És ilyenkor az ilyen típusú performanszokat is ilyen stábként hajtjátok végre, hiszen azt mondtad, hogy kamera, mikrofon, és hát azért nem árok egy nagy titkot, hogyha Fillér Máté neve azért felfelpukkan ebben a csapatban.
0: Igen. Tehát a Máté segítsége nélkül nem jöttett volna létre. Ugyanis ő is a VS segítségével került ez rögzítésre, és aztán ők vágták ezt meg, és lett belőle egy gyönyörű szép anyag, amivel háttéri forrácsok is elhangzanak arra, hogy mi történt utána, előtte, stb. Szóval, hogy itt különböző stábok különböző féleképpen működnek együtt. Van, amikor egy olyan elképzelés alapján, amit mint az öre is kapcsolatban ezt kitáltam, hogy legyen így, de például mondjuk a Mátéval tök más dolgokban is dolgozunk együtt, nem mi voltunk crewval, akár a Mátének a saját munkáival kapcsolatban, szóval, hogy egy teljesen ilyen mindenki megosztja, meg belobja azt.
1: De mi voltunk crew, az ami graffitis van, nem vagy rossz szóval, ez valami street art, valami...
0: Hát ilyen street
2: urbán art, aktivista.
0: Urbán akció. Igen.
1: Mennyire új kategóriák ezek, mennyire új művészeti kategóriák ezek, amikről itt beszélünk is, amiben dolgoztok, tehát mennyire kerestek újabb formákat, amiket erőtetek, nem próbáltak még mások?
0: Hát mindenféleképpen, szóval tudod, az volt, hogy olyan problémák, meg olyan események, meg olyan élmények történnek, és olyan között élünk, amit nincsen kvázi kategorizálva. Hát a kézművészet eszközével legalábbis biztosan nem. Tehát, hogyha releváns akarsz lenni, hogyha egy létező közönséget akarsz megszólítani, és az ő problémáikat, vagy az ő érdeklődésüket valamilyen módon azért figyelembe venni, vagy érdekesnek lenni, akkor olyan eszközöket, meg olyan kevert műfő dolgokat csinál, amire nincsen kifejezés. Tehát ez videó ölelés performance, vagy nem tudom, szóval, hogy ezekre nincsen igazából ilyen kategória, vagy ilyen címke, de hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy és ezért szerintem tök jó, hogy mi együtt dolgozunk a Peti, hogy bármi, ami jön, akkor arra valamit így lehet csinálni, és bármi, akármit bele lehet keverni, akármilyen eszközt, akármilyen médiumot, akárhogy.
1: Hogy hívek ezt a furcsa hajú figurát, a Fekete György, ugye? Uh-huh. Igen. Hogy a jelenlegi Fekete György által uralt művészeti térben mennyire van lehetőségetek arra, hogy kiteljesedjetek? Ez a közeg, ez inspiráló, vagy inkább visszahúzó? Milyen módon hat rátok az elmúlt időszakban bekövetkezett politikai változások sorozata?
0: Hát nehéz ezt így összefoglalni, mert hogy... Tehát hogy is mondjam? Tehát, hogy pályakezdő fiatal kézművészként nagyon nehéz... megmaradni egy olyan sávon, ami egyrészt ugye nem marad irreleváns, tehát nem azt mondja, hogy teljesen ezt kizárom, meg ez nem létezik, de ugyanakkor nem a napi politikával foglalkozik, és nem csak olyasmit csinál, amit két hét múlva senki sem ért, vagy senki sem tud értelmezni. Tehát például mondjuk itt van az ölelés akció, ez egy olyasmi, ami kevert műfaj ebben a szempontból is, mert aktuális dolgokra is reagál, ugyanakkor nagyon egyszerű, akár hatalmi struktúrákat, akár az ölelésnek a teljesen inadekváltságát megmutató performanceként is működik. Tehát valami olyasmi, ami egyszerre ez is, meg egyszerre az is. Most az, hogy itt van a Fekete Erő, meg az, hogy itt van az MMA, az nyilván végtelenül bonyolítja és elkeseredetté is teszi a helyzetet, de ugyanakkor nem szabad azt gondolni, hogy csak ez lenne, vagy csak ezzel szabad foglalkozni. Tehát,
1: igen, ez egy ilyen nagyon bátor aktus, tehát ugye elnyomó rendszerekben az egyének egy jelentős része behajol, és azt mondja, hogy figyelj, nem csinálok egy ilyen performance-ot, mert lehet, hogy akkor a következő díjosztónál figyelembe fogják menni, hogy ja, az a csávó, tudod melyik ez, aki ölelgetett. És hogy a művésznek ezzel nem szabad számolnia, vagy legalábbis, hogyha ezzel számol, akkor megtörik. És hát talán pont az államszocializmusban élő művészeknek volt egy ilyen sajnos nagyon jelentett a sajátossága az, hogy inkább az alkoholizmus és a függőségek felé menekültek el abból a vákumból, ahol az ő művészetőségnek a kibontakozása lehetetlen volt, és hát erre számtalan példát találunk.
0: Hogy most azért annyi platform, meg annyi tehát fizikai, meg virtuális platform is, vagy annyi felület, amin keresztül, vagy amin lehet művészetet csinálni, hogy én szerintem semmiképpen se kell, hogy az MMA, vagy bármifajta, akármi múltbeli, vagy akár jövőbeli esemény úgy hasonló a művészekre és a művészetekre, hogy bezárkózzanak. Tehát a bezárkózást, tehát hamis indok az, hogyha ez külső körülmények hatás, az, hogy a külső körülmények hatására zárkozik be a művészetem, ez akkor ez egy kamuzás, mert hogy nem erről van szó, tehát akármilyen rossz a helyzet, vagy akármilyen ambivalens, vagy elkeserítő, mindig lehet találni olyan platformot, ahol releváns dolgot lehet csinálni.
4: Egyébként nem kell egy művész inspiráció találásához, vagy kereséséhez valamiféle frusztráció? Nincsen valamilyen hiány mindig a művészet mögött?
0: Hát rengeteg sok minden van, szóval, inkább ezt a kíváncsiságot mondanám, tudod, hogy valami, tehát például most nem akarok már ezredszer is az előadásra, de akármelyik másunk erre belgondolok, ez egy kísérlet, szóval hogy én jó részt nem tudom, hogy mi fog történni. Ebbe sem tudom. Hát most gondolt arra, hogy majd akkor, hát ugye még az utalás előtt, az összedély átutalása előtt töleltem meg, aztán gondoltam, hogy hát még jó, hogy le nem vonnak majd valami, nem tudom, ölelési tehát visszatérve a kérdésre, hogy frusztráció persze, meg különböző mindenféle érzelmi, meg lelki dolgok is, de ugyanakkor meg a kíváncsiság az, ami hajt, és szerintem az, ami sokáig kitart, mondjuk egy frusztráció az aztán inkább valamit elfolyt, vagy elnyom, vagy kellemetlenebbé tesz, így a valósághoz való viszonyulásban, a kíváncsiság viszont folyton más irányokba terel, és az egy megosztható dolog.
1: Neked biztos van egy olyan vonatkozása is, ami itt nálunk is a rádióban egy ilyen alapszkill, vagy nem tudom mi, hogy minél inkább ütnek minket, annál inkább válunk forradalmi rádióvá. De amúgy ez a rádióállomás, a Tilos Rádió békeidőszakban egy tényleg végtelenség egyszerű rádió, közösségi rádió lenne, emberek ide bejönnek, saját dolgaikból beszélnek, senkit nem érdekel semmilyen társadalmi küldetés, csak amúgy jó rádió, mert jó ezt csinálni. És a közeg változása az, ami állandóan valamilyen helyzet elé állít minket, amire reflektálunk el ahhoz, hogy megtartassuk a saját értékeinket, ki kell fejeznünk valamilyen módon a viszonyunkat, mert különben mi magunk sem látjuk azt, hogy merre felé szeretnénk menni, vagy hogyan szeretnénk kibontakozni. Azok, akik szeretnék megnézni Brückner János Don't Believe the Hype című kiállítását, meddig tehetik meg és hol?
0: Február 8-áig nyitva van a kiállítás, tárt kapunkkal várja a látogatókat a Csili Művelési Központban. 3-2-1, ezt mutattad, Peti? 13-20 óráig, igen.
1: A hét minden napján?
0: Azt felteszem, hogy nem, hanem hétfő péntekig.
2: Ha kell, igen.
0: Ha legalább már tényleg a múzeumok legyenek, akkor itt van.
3: Egyébként tény.
0: Nem, hogyha más, ez egy jó kampány lenne. Na mindegy, és szerintem még vannak még kilájkolható pixelek is bőven, úgyhogy még ottan lehet élményeket is.
1: Illetve hát van még egy olyan műtárgy, amiről nem beszéltünk, egy ilyen kinyitható ikonszerű festmény, amit szerintem majd még mindenképpen, majd arról lehet, akkor egy picit még visszahoznánk benneteket, hogy annak mi volt a hatása, most arról nem árulnék el többet, mindenki menjen ki a Csilibe, és nézze meg ezeket az alkotásokat.
0: Igen, ez érdekes, mert hogy az egyik aspektus a kiállításnak az, hogy a végére áll össze teljesen a képet, akkor bizonyos képek akkor lesznek láthatóak. Tehát, hogy a nyitó pillanat az egy üres valami volt, tehát egy fehér papír volt nagyrészt, amit aztán a látogatók töltenek fel, vagy csinálnak vele valamit. Úgyhogy ez erre egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy azzal a bizonyos művel, amit most még szerintem így lebegtessük, hogy tartsuk a titokba, hogy azzal akkor aztán mi lesz a végén.
1: Igen, és jó ez a kis titok, hogy még itt valamit mindig ki kell még tölteni azért. Tehát még a csapdában vagyunk egyelőre, és egyelőre még humán printként pecsételnünk kell azért, hogy ez megjelenjen. Aki többet szeretne olvasni Jánosról, brücknerjános.com, aki pedig az Everybody Needs Art, ő pedig, ha ezt beírja, akkor egy jól emlékszem, akkor egy Tumblr oldal is felugrik.
2: Valak.com is, meg a Facebookon is megtaláltok.
1: Úgyhogy óriási digitális nagyomata van ennek az egésznek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk a munkáitokhoz. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni, ha máskor nem, akkor a kiállításnak majd a végén. És mielőtt még kimennénk zenére, akkor Kitike programajánlót szeretne mondani, ha jól emlékszem, egy fél percben.
3: De tényleg csak egy fél percben, hogy akinek megmozgatta a fantáziáját a múltkor a társadalmi vállalkozás téma, az jöjjön el ma este a Magnetházba, ahol este 7-től a járókelő.hu-val és a Root4U-val fogunk arról beszélgetni, hogy a technológia mennyiben változtathatja meg a világot, és hogy lehet-e világ megváltoztatásból megélni.
1: Ó, hát reméljük, hogy igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő. Szevasztok!
0: Köszi!
3: Hello! Hello. Switch.
5: edge of the light. You see the darkness, step up to the mic, then show me the madness. Who's the darkest, who's the poorest, who's that one I don't wanna fuck with? Suicide boss with many scars, them so hot like the climate on Mars. Fast as knives, they cut off your life, so I give you advice, don't close your eyes.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön a legelején?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy tudom, tavi liliomot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
3: Bocsánat, hogy szülök hozzá. Sziasztok, papu! Én is a
1: műsorban. Akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
3: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat, azoknak jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő fajlagosan kényelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezné a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak, hogy a kőolaj származékok minden gonoszságukkal együtt óriási állami bevételeket jelentenek, és per pillanat a modern társadalmaknak a működtetése és föntartása nem csak energetikai szempontból, hanem a gazdasági oldalról is nagyon sokat köszönhet a kőolajnak. Ez most mind a kőolaj származékoknak és a felhasználásuknak, ez most mind persze a rengeteg káros hatások
1: ez akkor, van. Akkor köszönheti ezt a társadalom, hogyha mi úgy érezzük, hogy egy tökéletes társadalomban élünk.
3: A mondat úgy teljesen, hogyha befejezem, hogy a bio üzemanyagokra való átállás, hogy a biomassa termelés, gázt kitermelés, az pedig pont állami szubvenciót jelentene, nem pedig bevételt. Tehát, hogyha ezeket így hoznánk azonos versenyhelyzetbe, hogy egyforma lejtésű pályán indulnának, akkor még annyira nem lenne versenyképes a bioüzemanyag. Természetesen nem kell lesöpörni, és megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben, megfelelő gazdasági számításokkal és alátámasztott tényekkel bizonyítatva, hogyha ott megfelelő, akkor valamennyire kiválthat dolgokat, de hogy arra nem építhetünk, az biztos. Neked meg azt szeretném mondani, hogy sajnos soha nem fogunk hajtani sűrített levegővel autókat, ott is csak kisegítő üzem, a hibrid üzemmód egyik fele lehet. A sűrített levegőnek még a bioüzemanyagnál is sokkal, de sokkal kisebb az energia sűrűsége. Egész egyszerűen, amikor erről beszélgettünk veled ketten, akkor nem figyeltem, miután csináltunk egy egész műsort, amit kifejezetten ennek szenteltünk a sűrített levegős üzének, és szerettem volna jó híreket, de nincsenek jó hírek, mert lehet használni önindításra, útközben a fékező energiából sűrített levegőt termelni, és aztán rásegíteni.
1: Várj, mit mondasz, hogy nem működik a sűrített levegős autó?
3: Nem. Tehát én ideig óráig működik.
1: Én használtam.
3: Ja, nem úgy, hogy tudsz csinálni egy autót, ami sűrített levegővel működik, de a közlekedést erre gazdaságosan átállítani nem lehet.
1: Nem is azt mondtam, hogy gazdaságosan át lehet. Gazdaságosan ezt a közlekedést így fenntartani és átállítani sehogy nem lehet. Tehát szerintem az lenne jó, hogyha az egészet megváltoztatnánk, de figyelj, itt van Gina, aki szerintem a legszebb közülünk a stúdióban, és ráadásul egy hatalmas nadrágot szabtunk ki most neki, úgyhogy légy szíves, Gina, varjál erre egy kis gombot.
2: Nagyon sok gondolat eszembe jutott. Gombot lehet, hogy nem fogok tudni varni, de az biztos, hogy én személy szerint is osztom azt a véleményt, amit a szervezet is azt gondolom, mondhatom, hogy képvisel, hogy ez egy zsákutca. A bioüzemanyagok felhasználása az egy zsákutca, és személy szerint azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta megoldás, amit előszeretettel láthatunk manapság a világban, vagy emberek a saját életükben is alkalmazzák, hogy egyfajta előre menekülés. Nem beszélve, hogy eddig itt a számításokról beszélgettünk, hogy mondtátok inkább ezeket, hogy nagyon okos közgazdászok így úgy bizonyítják, hogy ez mennyire klassz, vagy hogy pont ellenkezőleg, hogy mennyire sok terület lenne szükség, hogy kiváltható legyen a jelenlegi energiaigény. Azonban ennek nagyon súlyos emberi jogi oldalai vannak, vagy valóban környezeti következményei, hogy azért, hogy a úgymond köztudatban lévő, jobban élő nyugati, civilizált társadalmak, akár itt az északi féltekén, ne kelljen a repülő fémdobozokból kiszállni, elég súlyos. Én azt gondolom, hogy már egy bűncselekmény kategóriába menő dolgokat követnek el, nagy cégek mögé bújva úgy, hogy felvásárolnak óriási területeket, erdős területeket a harmadik világban, akár gondoljunk Ázsiára, gondoljunk Dél-Amerikára, és ez egy nagyon szövetséges, korrupt dolog, és mindezt azért, hogy keverjék a meglévő fosszilis üzemanyagokhoz, tehát gyakorlatilag adtunk egy pofont ennek a nagyon rossz dolognak, és nem tudom, hogy a gombvarrás alatt mit értette, nem vagyok túl optimista, tehát én is magam napjaimat biciklin töltöm az év nagyobb részében, és számomra az egyik legnagyobb megdöbbenés az, de ez tényleg ez így nap mint nap eszembe jut, hogy emlékszem rá, amikor idehaza volt egy időszak, amikor elkezdtek beszélgetni az üzemanyagár lélektani határáról, és én nagyon naivan azt gondoltam, hogy tényleg ki fognak ürülni az utcák, vagy szemmel láthatólag kevesebb jármű lesz. Ennek ellenére, ha ma kigördítem reggel a kerékpáromat, azt látom, hogy tele van a város.
3: Képzeld, Gina.
2: Attól függetlenül, hogy mennyire tankolnak.
3: Csak egy fél másodpercet, mikor a kollégáimmal azon ezt a tesztet lefuttattuk, és akkor nagyjából mindenki megérdezett, hogy ha 20 forint lesz a benzinnek literje, akkor leteszik a kocsit örökre.
4: Ha 20 forint
3: lesz, tudni, akkor volt, hogy 7.30-ról fölemelték 8.50-re.
1: Ja, értem, ez nem mostanában volt, papó, de...
2: Szóval én ezt gondolom, hogy nem megoldás, abszolút, mi ezt kommunikáljuk, de próbáljuk inkább szerintem ezek a számítások is józan észérvek helyett megbeszélni az emberekkel, vagy azt kommunikálni az emberek felé, hogy ennek számos káros hatása van, tehát megváltozik a felület borítottság, tehát semmiképpen nem egy jó
3: tulajdonképpen út. Ennek a bioüzemanyag, vagy a biotermelés, ilyen energiatermelésnek bármelyik vetületét nézzük, ezzel sebből vérzik. Akár csak az, hogy amilyen növényeket odaöntetnek, azok igaziból nagy hozadékból valószínűleg ilyen génmódosítottak lesznek, stb. Úgyhogy...
2: Igen, erre azért nem is térek ki, mert azt gondolom, hogy itt egy nagyon masszív blokk volt a génmódosításról szakavatott emberrel, aki tőlünk volt. Meg monokultúrás
3: lesz, meg sem.
1: Közben visszajött Fidusz is, nem bírtad ki, ugye, hogy ne legyél benne.
5: Igazából a kollégáimmal kellett beszélnem, és ugye eredetileg úgy tudom, hogy egyik kollégám jött volna, csak nem tudott eljönni, és most megszavazták, hogy akkor én beugróként legyek.
1: Na, ez csodálatos, figyeljetek!
3: Ugyanakkor, várj, szerintem le fogjuk erről a dologról szállni, de most a szakértőkkel körbe vagyunk külve, akkor ezt megkérdezem. Van kérdésem is a bio üzemanyag termelés, esetleg biogáz termelés ügyében, hogy mindeddig nem nagyon használtuk ki az algákat. És az algákhoz ugye a termőterület sem kell, vízfelületünk azért viszonylag nagyobb szabad van, és bárki látott már, akár csak egy lavort ki kell tenni a napra, és különösebben be se kell oltani, 3 nap múlva zöld algával lesz tőle az egész. Hogy ezt a részt érdemes-e esetleg, vagy ezt a dolgot erőltetni, vagy maradjuk még a kérdés szintén.
1: Nem bírom ki, mert infarktus fog kapni. Nem tartható fent ez a helyzet, amit most csináltunk, tehát azt várni, hogy erre egy olyan alternatíva, amivel ugyanígy tudjuk csinálni a kis közlekedésünket, és ugyanígy meg tudjuk oldani, hogy röpködünk ide-oda. Parancsolj, hallgató, tessék!
6: Sziasztok, ember Szevasz. Vagyok. Azért telefonáltam be, hogy ha már kiált kiáltva az autó mondjuk az egyik főbűnösnek, még soha nem hallottam, hogy bármilyen környezetvédelmi aktivista vagy szervezet mondjuk oda ment volna tüntetni az autógyárak elé, vagy az autókereskedések elé, hogy ne adjanak el több autót. Tehát azt kell mondani, nem adunk el több kocsit.
1: Nem is az kéne, hogy ők ne hagyjanak el több autót, ők a keresleti piacot töltik fel, hanem az kéne, hogy ne akarjanak az emberek autót maguknak.
6: Aztán nem fogod soha elérni, tehát nem találkoztak arra,
1: De amikor, figyelj, én például nem akarok autót magamnak.
5: Az Egyesült Államokban... Nekem jogosítványom sincs.
6: Nem tudom a számokat elmondani, az Egyesült Államokban addig, amíg a cigarettát úgy tiltották, nem tiltották, hanem hogy megkérték az embereket, meg kampányok folytak, meg ja Isten, egészségtelen, senkit nem érdekelt. Abban a pillanatban, hogy elkezdték tiltani, hogy nem lehet, tehát nem lehet dohányozni az itt, meg ott, meg amott, akkor csökkent a cigarettafogyasztás. Szerintem az autóban is, amíg te arra appellálsz, hogy valamikor majd valaki belátja, hogy neki nem kell autó, akkor arra te várhatsz szerintem 200 évig is nem fogja az emberiség belátni ezt.
1: Ha
6: nincs autó, akkor nem lesz, kész, ilyen egyszerű.
1: Én az egyének bölcsességében hiszek. Abban nem hiszek, hogy a tömeggondolkodást meg lehet változtatni. Abban hiszek, hogyha sokat beszélgetünk, akkor egy-egy ember meggondolja ezt a dolgot. Én például meggondoltam, nem szeretnék autót, eddig sem szerettem volna autót. Én nagyon sok barátom gondolkozik így. Erre.
6: Van még egy példa, ami szintén nagyon fájdalmas nekem, ugye én vasútmániás vagyok. Azt állítjátok el nekem, hogy miért van a MÁV-nak például autóflottája. mondja meg nekem valaki, miért vannak a MÁV-nál szolgálati autók, míg a vonattal mindenhova el lehet jutni nagyjából.
5: Hát mindenhova sajnos.
6: Hát most nem, azt mondom, el lehet jutni a MÁV-nál, ha valaki el akar menni Budapestről Debrecenbe, Debrecen mellé egy kis faluba, akkor neki ingyen van a vonat, fölszáll a MÁV-osra mondjuk a vonatra, odáig, abbe fölszáll mondjuk majd tömegközlekedésre.
1: Majd, de tudod, hogy miért van, tudod, hogy miért van kocsijuk azért, hogy a keleti pályaudvarból el tudjanak jutni a Moszkva térre?
6: Mi nincsen bérlet? Miért? Ott a metró, nem
1: megy
6: odáig a metró.
1: Na, pont ezt szeretném behozni. Köszönöm szépen, hogy mondtál.
6: Vannak cégek, vannak vállalatok, akik autókat tartanak fönt tök fölöslegesen, holott meg tudják oda már kérni. De mondjuk azért mondtam pont a MÁV-ot, de mondtam a BKV-t is, mert pont a szakirányú tevékenység a tömegközlekedéssel foglalkozik. Mi nem jár demonstratíve minden MÁV dolgozó szolgálati útra vonattal például.
1: És kerékpárral. Oké, köszönjük szépen.
6: Szevasz.
3: Egyébként az autózással az csak az egyik gond, hogy mi letesszük az autót, hanem az fogjuk, hogy hogyan akadályozzuk meg, amikor 1 milliárd kínai autózni szeretne, mert per pillanat ők még nem autóznak.
2: Hűtőszekrényük sincs, de én már olvastam olyan cikkeket, hogy az is nagyon komoly problémákat vetne föl egy világszinten, ha minden kínai háztartás szeretne otthonra magának. Nem egy fagyasztót, csak egy sima frigidárt. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés.
3: Továbbá az autó mellett ne felejtsétek el, hogy ugye egészen mostanáig csak az elektromos áram szükséglet télen az brutálisan nagyobb volt, mint a nyári például a világítás, hosszabb világítás kapcsán, de egyébként is. Mostan a fejlődő klimatechnikának köszönhetően per pillanat már csak 1,8% a magyarországi különbség közte, vagy az Európa Uniós különbség a kettő között. És ez az olló, ez most be fog csukódni, úgyhogy nem sokat a nyáron már még többet használunk. És jó, persze sajnos az időjárás is többnyire extrém, meg iszonyú forró nyaraink voltak az elmúlt időben, tehát ilyen szempontból érthető
5: ezt is
3: a
5: mi okoztuk.
3: Védekezés. Ez a vitatot, hogy mi okoztuk, de valamennyire biztos, hogy...
1: Várj, most már van olyan nemzetközi tanulmány, amelyik azt mondja, hogy igenis szerepünk volt ebben.
3: Hogy? Hát renget, sőt, hihetetlen komoly tanulmányokon.
1: De el fogom felejteni Bogotát. Szerettem volna behozni Kolumbiát. Bogota, az megvan nektek, hogy miért különleges a közösségi közlekedés szempontjából?
5: Persze.
1: Hát akkor Fidusz, akkor
5: kell. Mondj ide, te vetetted fel a témát, nem akarom lelőni.
3: Méghozzá nagyon rövid idő alatt jutottak el ide.
1: Bizonyám, tehát hogy olyan módon alakították át a városi közlekedést, ami példamutató nagyjából az egész világ számára, nem csak azért, hogy hogyan alakították át az útrendszert, hogyan használták ki az utak szélességét. Engem mindig zavar az Budapesten, hogyha van mondjuk egy 30 méter széles út, akkor abból 28 métert használnak az autók, és akkor maradék 2 méteren osztoznak a babakocsit toló anyukák, a kerékpárosok, a gördeszkások, hanem foglalják el a parkolóautók, tehát alapvetően a várost úgy néz ki, hogy autóknak építettük, mi csak kiszolgálói vagyunk ezeknek az autóknak. Ehhez képest Bogotában elkezdtek közösségben gondolkozni, és például egy olyan buszrendszert építettek ki, ami ám bátor buszrendszer, de mivel ilyen nagyon hiper-szuper buszokat üzemeltek be, amiknek gyönyörű metál fényezése van, kb. Azt az üzenetet juttatták el az embereknek, hogy ha igazándiból űrutazásra vágytok, akkor utazzatok busszal. Mert az szuper menő. Tehát, hogyha az emberek fejében ezt a kis kapcsolót sikerül átállítani, hogy nem azt gondolják, hogy a BKV az egy büdös, ahol felszállnak és kiabálnak velük az ellenőrök, hanem menő lesz a BKV-n utazni, és menő lesz valamilyen módon részt venni ebben a közösségi közlekedésben. Én egyébként mondanék egy példát, hogy személy szerint nekem miért nagyon jó közösségi közlekedésben részt venni. Hogyha autóban ülök, akkor sosem találkozom annyi ismerőssel, mint hogyha mondjuk fölülök villamosra, vagy sétálok az utcán.
5: Nekem meg a másik főérvem, hogy amikor én metron villamoson utazom, akkor tudok olvasni. Ha vezetnem kéne, akkor nem tudnék közben olvasni. És így ki tudom hosszabbítani az információszerzéssel töltendő időt.
1: És hogy szerintem ez lehetne, ami kiválthatná. Tehát szerintem a városi autózás az egy nagyon nagy zsákutca. Az egy hatalmas tévedés. Az, hogy ennyire bebüdősítjük a városainkat, és az, hogy ilyen módon használjuk ki, ahelyett, hogy itt futkározó gyerekek lennének az utcákon, vagy játszadozó gyerekek lennének az utcákon, ahelyett autókkal töltjük meg, amik itt rohangálnak.
5: Nem töltjük meg, mert az autókban átlagosan kb. 1,2 ember.
1: De várj, autókkal töltjük meg, csak az autókat nem töltjük meg.
5: Pontosan, igazad van. Igen.
1: Igen, tehát kb. kb.
5: Üres autókkal töltjük meg.
1: Voltak ilyen hírek, hogy az Egyesült Államokban egy pár városban bevezették azt, hogy a buszsávot használtak azok az autók, amikben legalább 3 személy utazik, és ugye ez Magyarországon biztosan nem fog működni, mert hogy ki fogja azt ellenőrizni, ugyanaz a korrupt személyzet, ami általában csinálja a világ irányítását, úgyhogy ezért nem működhet. Na mindegy, szóval Bogota, mesélj még te is Bogotáról, biztos sokkal több érdekeset tudsz róla.
5: Nem, szerintem így kezdetnek elég, amit számomra az egészből az a lényeg, és itt a betelefonálóra adott válasz, hogy el kell határozni valamit, és megfelelő módon kell kitalálni, és ki kell találni, hogy hát akkor egy másfajta várost képzelünk el, és akkor meg lehet változtatni a városnak a közlekedését is, és az a lényeg.
3: Amikor ilyenekről beszél az ember, akkor gyönyörűséges idealista dolgokat mondasz, de az nem járható út, Szabi, amit te mondtál. Ha tetszik, ha nem, be kell látni.
5: Bogota egy abszolút járható példa.
1: Ez egy konkrét példa, ami megtörtént egy várossal, ami 50 év alatt 10-szeresére nőtt.
3: Én se autózom azért, mert mit tudom én, nekem sincs jogosítványom. Ezek egyéni klassz példák, meg érdekesek. Igaziból tömegeket máshogy lehet szerintem megmozgatni. Ha tetszik, hanem a világ tök egyszerűen működik, azt mondja, hogy megéri vagy nem megéri. Én most azért nem fél lábon is, hogy egyensúlyozok itt, mert sokkal kényelmesebb időn, és megéri így. Az ember azért veszi meg az olcsóbb és jobb cipőt, mert olcsóbb és jobb, és nem a drágább, rosszabbat. Tehát folyamatosan komparátorok működnek az élet minden pillanatában, és azért nem fejjel mész az ajtófélfelek és mellette, mert oda szeretnék menni, sokkal kedvesebb és üresebb az utad arra felé. Tehát valamiért érdekeltét kell tenni az embereket, mert egyéni példákat tudsz mondani bármilyen esetben, hogy lám csak ő mégis ilyen, meg olyan, meg amolyan, de nekünk milliárdoknak a mentalitását kell helyes irányba tenni, ezt meg csak úgy tudjuk, hogyha valamiért érdekeltét teszik őket, hogy jobban megéri, amit te mondtál Bogotáról, meg az űrhajó kinézetű klassz buszokról, az érdekeltét tette az embereket, vagy érdekeltét próbál tenni az embereket, hogy azt válasszák. Egészen addig, amíg autóval esetleg minden kínja nyugi ellenére kényelmesebben ér, meg gyorsabban valahova, meg valamiért megéri, addig azt fogja választani. Neki azt az alternatívát kell nyújtani, Papon, amiért ne érje meg azt választani.
1: Ne becsüld alá a tudat hatalmát. Tehát az, hogy
3: de te ezek tudatos választások.
1: Nem. Én azt mondom, hogy ő azt gondolja, hogy megéri ott ülni a dzsuvában, bent egyedül az autóban, valami miatt. Tehát a fejekben, ez biztos, hogy ez nem olyan, hogy egyik pillanatra a másikra, tehát holnap reggelre meg lehet ezt változtatni. Mondjuk egy generációs váltásnál 20 év alatt talán meg lehet változtatni ezt a gondolkodást, de 100 évvel visszatekintünk, akkor teljesen más volt a városi élet, most is teljesen más a városi élet. Na mindegy, de két szabikán, perces hozzászólásra jelentkezett Fidrik Robert.
5: Jó, tehát
1: megadom a szót.
5: Nekem nagyon tetszik nagyon tetszik a kérdésfelvetés, és szerintem nagyon fontos aspektusra irányítja rá a figyelmet. Igen, megéri, de tehát, hogy mi az, ami vezérli az embereket? Mik a cselekedeteinknek a tényleges hajtóerői. Tehát mi az MTVS-nél, amikor mondjuk a fenntartható fejlődés, meg egyéb ilyen kérdéseket boncolgatjuk, akkor mindig rendszer szemléleti megközelítésből nézzük, és az egyik fontos dolog az az, hogy a hajtóerőket beazonosítsuk, a különféle struktúrákat, amelyek az egész életünket vezérlik. És ebből szemben tök igaza van a Szabinak, hogy hát 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt még nem így néztek ki a városaink. Azóta egy másfajta kultúra alakult ki, ez a modern autókra, kőolajra, stb. Alapozó kultúra, ami egyrészt olcsóvá teszi, látszólag olcsóvá teszi a különféle fenntarthatatlan fogyasztási és termelési mintázatokat, hogy ilyen fennkölten fogalmazzak. Ugyanakkor viszont de ez csak azért tud olcsó lenni, látszólag, mert ahogy egy kettő előzőtti műsorban is megfogalmazott, hogy a valódi, tényleges, externális költségeket nem számítjuk bele. Tehát ennek az a következménye, hogy a hasznokat, azokat a különféle cégek, vállalatok, stb. Teszik zsebre, miközben az egész tevékenységnek a kárait ráterheljük, a valós költségét ráterheljük
3: a
5: társadalomra, plusz még időben is elosztjuk. Tehát, hogyha az úgymond externális költséget is meg kellene fizetni, onnantól kezdve már nem ez lenne az olcsóbb.
3: Ez egy tökéletes.
5: Tehát mindenképpen abba az irányba kell elmozdulni, hogy fajta szerkezetváltás, tehát hogy egy másfajta szerkezetet, struktúrát alakítsunk ki, és ebből a szempontból nagyon jó példa a Bogota, mert ők egy másfajta város szerkezetet gondoltak ki, és egy másfajta szerkezet, egy másfajta tevékenységet, másfajta viselkedést is generál. Egy másfajta kultúra születik meg ilyen esetben. Tehát egyszerűen azt kell megnézni, hogy mik a hajtóerők, hogyan hajtnak egymásra, és ezen hogyan tudunk a legjobban változtatni.
1: Mondjad.
2: Egy kicsit más, még remélem, hogy a hallgató velünk van, mert akkor rögtön eszembe, ahol betelefonálunk, akkor rögtön eszembe jutott, hogy volt korábban egy programunk az irodában, egy ideig foglalkoztunk, illetve talán még most is van ilyen, hogy autópályabővítés, közútbővítés, és akkor beléptünk ilyen peres ügyekbe is, hogy bementünk tárgyalásokra, jelen voltunk a bíróságon, vagy hogyha döntés született arról, hogy egy utat merre visznek, és nagyon élesen él bennem egy emlék, amikor kaptunk egy ilyen levelet, hogy rendben van, hogy a vasutat propagáljuk, de vasútállomásról is valahogyan el kell vinni azt a nem tudom, konténernyi, akármi élelmiszer, bármit, amit szállítanak a közutakon, és nyilván ez a válaszunk az volt, hogy hát akkor azt kell megszervezni, hogy azokon a rövidebb útvonalakon ezt oldják meg, de erre az volt az illetőnek a válasza. Én beszéltem vele aztán, hogy ez nem elég nagy biznisz, tehát nyilvánvalóan ez nem egy egész elég nagy üzlet. Illetve a másik dolog, amit most eszembe jutott, hogy a Fiduszt hallgattam, mert maximálisan egyetértek vele, hogy a rendszert kell megváltoztatni, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtok, hogy szerintem nekünk az is célcsoportunk, aki esetleg most bentül a dugóban, ezúton is őszinte részvétem, és ez a munkája miatt van, mert ő egy porszívó ügynök munkát végez, mert mindenhová B-kategóriás jogosítvány kell, tehát mi azon kevés kiváltságosak vagyunk, akik egy zöld szervezetnél vagy egy civil világban dolgozunk, beszélek itt magamról és Fiduszról, de nekem is vannak olyan barátaim, akár az irodán kívül, akik ilyen munkát tudnak vállalni, és van olyan, aki azért nem autózik, egy nagyon közeli barátom, mert azt mondja, hogy már gyűlöli a vezetést, olyan szinte rutinszerűvé vált, tehát kiszáll a szolgálati kocsijából pénteken, másrészt pedig nem akar fenntartani a saját költségein egy személygépkocsit, viszont tudok olyat is, aki annyira megszokta, hogy alátették úgymond az autót, hogy már el se tudja képzelni, hogy őket hogyan szólítsuk meg. Tehát ez valami olyasmi, amiről te is beszéltél, hogy kényelmesebb telifenékkel ülni itt a rádióban ezen a széken, ahelyett, hogy fél lábon állnánk, és úgy beszélgetnénk. Tehát engem mindig az foglalkoztat, hogy ezeket az embereket hogyan győzzük meg arról, hogy lehet, hogy jobb. Saját példám, nevetni fognak, beszállok a tömegközlekedésbe, télen átszállok a biciklire tavasszal, és amikor visszamegyek ősszel, szinte már ilyen klausztrofóbiás érzésem van. De van, hogy biciklizni sincs kedvem, inkább gyalogolok. Tehát, hogy ezeket az embereket én is hiszek az egyéni tudatban, de hogy ez nagyobb tömegeket érjünk el, vagy hitessük el velük, ez érdekelne.
1: 35 perce beszélünk, úgyhogy Fidusz, mondhatsz valamit, de nagyon rövid legyen.
5: Jó, rövid leszek. Tehát nekem úgy gondolom, hogy a személyes példa mindenképpen fontos, és erről mindig a Gyula Iván utóbbi időben gyakran hangoztatott példája jut eszembe, aki Gandhit idézi, jött hozzá egy anyuka kisfiúval, hogy te Gandhi, beszéld már rá a gyerekemet, hogy ne egyen cukrot, mert az nem jó. Jó, rendben, de hozz vissza 2 hét múlva ezt a gyereket. 2 hét múlva visszahozza, azt mondja Gandhi a gyereknek, te gyerek, ne egyél cukrot. Erre fölháborodik az azt, hogy hát de miért kellett magának ehhez 2 hétet? Hát ezt meg tudtam volna mondani, 2 hétet. Nem, azt mondjam, 2 hete még én is ettem cukrot. Tehát szerintem a hitelesség az mindenképpen, a személyes példa az mindenképpen fontos. Tehát én nem tudok másokat úgy életmódváltásra bíztatni, hogyha a saját példámban nem tudom megmutatni.
1: Szuper, akkor hallgassunk meg egy szép dalt a madarakról, aztán pedig egy dalt, amiben Biafra nevű úriember megoldást kínál a világ problémáira.

0: No, hát ez volt a szép dal a madárról. Gondoltam, hogy egy ilyen élhető világban mindenképpen jó, ha madarak vannak. Papó jelentkezik szólásra, de közben bemutatnám azért a vendégeinket. Friedrich Róbert és Gál Georgina van itt a Magyar Természetvédők Szövetségétől, és beszélgetünk erről, arról. Parancsolj, Papó!
1: A előző véleményemet természetesen kiegészítve tökéletesen egyetértek, amit előbb mondtál, a megfelelő példának a felmutatása micsoda hatékony lehet. Én egész biztos vagyok például, hogy Boris Johnson azzal, hogy nem is akármilyen klaszbringával jár London utcán, és járt kezdeti politikusi kezdeti állapotától kezdve. Hú, de hát sokszor mondta ezt a kedve. Tehát sokan bringáznak miatta, az a lényeg. Én tök el tudom képzelni, hogy nem tudom, akár a magyar kormány, vagy valaki megfizet olyan embereket, ha másképp nem megy, és rávesz arra, hogy járjanak bringával, és mutassanak jó példát, akik ugye ilyen celebek, vagy véleményformálók, vagy követésre méltók, vagy olyanok, akik utánéznek az emberek, hogy oda nézd, fú, és meg milyen klassz bringával megy.
0: Meg ne felejtsd el a cycle chick movementet, tehát az is, hogy szép lányok vannak kerékpáron, az olyan, hogy tehát akkor nekem is lehet szép barátnőm, ha kerékpárra ülök. Hangulatot terem.
1: Igen, mert eloszlatja azokat a kételyeket, ugye, hogy kerékpár ülő az izzadt, kellemetlen, csatakos, rosszul öltözött toplák, és akkor húha, ilyen klasszul is lehet kinézni, ilyen divatosan, ilyen trend, ilyen, ez ha tetszik, ha nem, ez csak egy ilyen utánzás divat, de akkor jó irány, semmi baj nincs, hogyha ilyen téren próbáljuk egymást követni.
0: Szeretnék még egy példát fölhozni a világból, nem tudom, Bogotáról hallottatok-e, ott ugyanis azt találta ki a polgármester, hogy ne legyenek köztéri reklámok. Nincsenek óriás plakátok, nincsenek mini plakátok, nincsenek közepes plakátok, mi több, még az a boltok sem hirdetik a saját dolgaikat, tudjátok, így a bolt elé kirakva.
1: Így aztán már boltok sincsenek.
0: De boltok vannak, pont ezt kérdezte a filmes, hogy de akkor hogyan, hogyan találják meg a boltot? Előbb jöjjön hallgató, parancsolj, kedves hallgató.

0: non-produktivitással kapcsolatos dolgokat, és hiába érvelek nekik, nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy változtassanak egy rosszul beidegződött szokásukon. Még hogyha jobb is lenne a másik megoldás.
1: Ez így van, ezért javasoltam, hogy tűzünk ilyen nagyobb célt, tehát hogy mondjuk ilyen generáció szinten, tehát 20 év múlva talán valamit meg lehet változtatni az emberek gondolkodásán.
0: De őszintén kérdezem, szerintetek erre van 20 évünk? Szóval, hogy nem kellene egy konstruktívabb, egy gyorsabb, egy radikálisabb megoldás. Említhetném itt mondjuk Amsterdamot, ahol azt mondták, hogy jó rendben, bejöhetsz a városba autóval, ha kifizeted ezt és ezt az összeget. És még sorolhatnék a világban erre példákat, ahol a rendszernek ugye érdekében állt az, hogy védje a környezetét. Pont arra a mondatodra reflektálva, hogy közéleti személyiség vagy politikus is részt venne a tömegközlekedésben, az mennyire lenne példamutató. Hát nagyon példamutató lenne, mondjuk itt csak New York kormányzójára gondolok, aki metróval jár ugye dolgozni. Holott ő biztos megvehetné azt, hogy üljön a dugóba, és ez ne jelentsen problémát akár a nevileg.
2: Hát igen, de addig, amíg nálunk mondjuk egy polgármester, parlamenti képviselő a főpolgármesternek Facebookon küld üzenetet, hogy őt zavarja az, hogy az autópályán, a fővárosba bevezető autópályán nem tud elég gyorsan menni, mert abból buszsávot csináltak, addig ez pont az ellenkező irányba megy sajnos.
0: Sajnos. Hát reméljük, hogy ez mi hamarabb változni fog az emberek fejében is, és fölmérik azt a problémát, ami jelenleg van ezzel kapcsolatban, és beismerik maguknak azt, hogy ezen változtatni kell. Ez nem opcionális, ezt muszáj megtenni mindenki érdekében.
2: Én egyébként úgy gondolom, hogy két lehetőség áll előttünk. Az egyik az, hogy felismerve azt, hogy az jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan, látva az előttünk álló kihívásokat, saját ön elhatározásból, illetve esetleg úgy, hogy néhány döntéshozót meggyőzünk, hogy esetleg változtasson a rendszerünk, tehát vagy saját elhatározásból, vagy úgy, hogy meggyőzünk néhány döntéshozót, hogy változtasson a rendszeren, így megváltoztatjuk az életmódunkat, csökkentjük a ökológiai lábnyomunkat, stb. Vagy a másik az, hogy szépen a fejünkre nő ez a rendszer, mert nem lehet a végtelenségig terhelni az ökoszisztémát különféle üvegházhatású gázokkal, meg elfogy a kőolaj, meg egyebek, és akkor maga a minket körülvevő rendszer fog rákényszeríteni arra, hogy életmódot változtassunk. Én úgy gondolom, hogy az első az lenne a bölcsebb megoldás, de mondjuk tényleg az elmúlt néhány évben volt már rá például az elmúlt néhány év pénzügyi válságának hatására például, hogy csökkent az energiafelhasználás például Magyarországon is, illetve a világ egyes részein. Lehet, hogy az anyagi, meg egyéb okok fognak, vagy a környezeti hatások arra kényszeríteni minket, hogy változtassunk, de hát jobb lenne, hogyha nem kényszer hatására cselekednénk.
0: Igen, hogyha nem a szükség minden rá minket, hanem az igény.
1: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Nyilvánvalóan a többfrontos küzdelem a normális, tehát egyrészt érdekelt és kell tenni az embereket, másrészt szerethetővé tenni az alternatív megoldásokat, másrészt meg, ahogy a hallgató is mondta, igenis olyan drágává kell tenni az autóközlekedést, hogy ne érje meg, ez máshogy nem fog menni, ezt több fronton kell ezt lejátszani ezeket a dolgokat. De mondok nektek egy érdekes tapasztalatot, miközben az ember a világörökség része budai felső rakparton megy, mondjuk egy hétköznap délután 4000-ed magával kerékpáron és gyalog azon a 2 méter széles járdán. Mellettünk jobb oldalt 2 sávval dübörög az autóforgalom, mellettünk másik fölfelé 2 sávval villamos, utána megint 2 sávval autóforgalom dübörög, és onnan 50 méterre a főutcán megint 2 sávval autóforgalom dübörög. És az ember szinte nem akarja elhinni, hogy tényleg, és ez sok autót jelent, de viszonylag nagyon kevés embert, mert ugyanaz gyakorlatilag minden autóban egy ember ül, és hogy ezt tényleg nem lehetne máshogy csinálni, hogy mi ez az alárendelt, szinte kiszolgáltatott szerep nekünk a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, és mi ez a abszolút főúri előjókat biztosító autózást, ezt biztos, hogy nem jót csináljuk.
1: Én találkoztam a valakivel, aki másképp csinálta. Mentem a bicikli úton, és egyszer csak így keresztbe átjött előttem egy autó, úgyhogy centimétereken múlott, hogy nem csapott el. Ő például annyi van

0: volt más, mert ő még mobiltelefonozott is közben. Tehát egyedül ült, mobiltelefonozott és átment az úton. De szerintem itt arról szól, hogy annyira az individuumra épül a társadalmunk, hogy elfelejtjük egy a szűkebb közösséget, a nagyobb közösséget, meg egyetlen elfelejtjük, hogy vannak embertársaink, és ha bővebben értelmezem azt, hogy vannak élőlény társaink a Földön.
1: Ami bennem nagyobb aggodalmat kelt, kicsit ez lehet, hogy így meg fognak rajta ütközni többen, akik hallják, hogy én azt szoktam mondani, hogy viszik a lábatlan gyerekeket az iskolába. Én nem emlékszem rá, hogy engem egyszer a szüleim autóval vittek volna az iskolába, nem azért, mert közel volt. Szerintem abszurd, hogy bármennyire közel van ma az iskola, óvoda, sokaknál ez teljesen egyértelmű, hogy menet közben kiteszi a gyereket. Hogy számomra inkább ez kelt aggodalmat, hogy szinte már az anyatejjel kapják a gyerekek azt, hogy nagyon kényelmesek, a benzingőzt, és hogy nagyon kényelmesek, és hogy őket hozzák, viszik, és az innentől kény, fogva nem lesznek valóban tekintettel a többiekre, vagy azokra, akik
2: iskolák, azok három háztömbben belül voltak, vagy legalábbis 5 perc cserobrás. Ma már teljesen természetes,
1: azért
2: hogy
1: is,
2: valaki
1: nem volt szabad választás,
2: Lőrinc
1: hogy hova túlsó
2: felén lakik, de Óbudára hordja a gyereket iskolába, és Angyalföldre, óvodába a másikat.
1: Így van, mert szabad választás van, ami egyfelől jó, de én azt gondolom, hogy mint mindennek ennek is van árnyoldala, és lehet, hogy ebből jön ez, hogy inkább bedobják a négykerekű járműbe a gyerekeket, de én azt gondolom, hogy ez hosszú távon semmiképpen nem jó, vagy ez nem egy előremutató példa.
2: Csak én magyaráztam, hogy miért.
1: Persze, tehát, hogy igazából már ez is egy... Ez egy rossz.
0: És ugye az van, hogy egy kazal olyan trendet tudunk felmutatni, ami már a kezdeteknél nagyon rossz iránynak tűnt, és azóta meg folyamatosan rengeteg energiát fektetünk bele abba, hogy azt a kezdetekben is rossznak tűnő rendszert fenntartsuk.
2: És ami döbbenetes, hogy egyébként rendkívül humoros volt a mondás, a maga nem, nem tudom, emlékeztek rá pár hónappal ezelőtt, nem, most már inkább pár évvel ezelőtt történt a magyar a budapesti közgyűlésen, amikor arról kellett éppen dönteni, szavazni, hogy a egyes villamos átmenjen-e végre azon a szerencsétlen Lágymányosi hídon, akkor az egyik pártnak a frakció vezetője, azt mondta, hogy és akkor mit fog csinálni a villamos? Átmegy, elmegy a Budafoki úton, ott megáll, körülnéz és visszamegy? Ami tényleg jó pofonmondás volt, jelezve az, hogy tökéletesen felesleges átmenni, mert miért kéne átmenni, de döbbenetes volt a humorossága mellett azt gondolni, hogy látni, hogy a Budapest életét eldöntő ember, vagy nagyon nagy szava van a Budapest életében, egy 4 éven keresztül legalábbis, biztosan, és fogalma nincs Budapest struktúrájáról, közlekedésről, emberek szokásáról, hogy hol élnek emberek, és mit csinálnak. Egy ilyen hülyeséget volt képes mondani nyilvános plenáris ülésen.
0: Parancsolj, hallgató!
3: Sziasztok! Én egy kicsit más aspektusáról a biciklis közlekedésnek, meg az autózásnak, hogy ugye szerintem az autózás rengeteg agressziót is szül, főleg amikor mondjuk dugóban állnak az emberek, és ráadásul el vannak zárva az összes többi embertől egy ilyen nagy dobozba, és igazából úgy magányosak, és magukban marad az agresszió, miközben meg, hogyha az ember mondjuk biciklivel jár dolgozni, vagy onnan haza, akkor ráadásul ki is biciklizél magából ezeket a rossz érzéseket, szóval ha már nem is csak ilyen környezeti dolgokra gondolunk, de magára az emberre is jó hatással van, ha már csak ennyit is mozog naponta, és nem a társaitól elzárva egy ilyen...
2: Tényleg, tökéletesen igazából ezt nem is nagyon szokták így mondani a bringázás előnyeinek a sorolásának, pedig egy óriási dolog az, hogy az ember nap mint nap kibringázza a stresszt magából egy kicsit, meg leveti az addigi problémákat.
0: Szeretném egy kicsit áthangosítani ezt a kérdést. Az emberi test az mozgásra van kitalálva, mint egy 2 millió éves folyamat, aminek eredményeképpen most így ülünk itt, az nem azért fejlődött idáig, hogy autókat vezessünk, az pusztán az agynak egy bizonyos kapacitását használja ki az autó megteremtése és vezetése.
4: Igen, de hogyha biciklizel, meg mozogsz, akkor addig sem fogyasztod a reklámokat, meg nézed a tévét, szóval nem vagy jó tagja a társadalomnak.
0: Szia!
2: Szia, köszi!
0: Szóval igen, tehát szerintem a mozgás, hogyha nem mozgunk, akkor a sejtjeink folyamatosan sikítoznak. Azért senki nem szeretne, hogyha a környezetében lenne mondjuk 1 milliárd, 2, vagy nem tudom, 100 milliárd pici kis élőlény, aki folyamatosan sikoltozna, hogy neki szüksége van valamire. Márpedig ez történik akkor, amikor mozgáshiányos az életmód. Az a baj, hogy a mozgáshiányos életmód az nagyon hosszú idő után üt csak vissza. Azt biztosan tudjátok, hogy ez egy nagyon fontos rendszer, hogy mitől halunk meg leghamarabb azok közül, amik itt szükségesek az életünkben. Szerintetek mitől?
4: Mozgáshiány?
0: Az alváshiánytól.
1: Uh-huh. Ez nem meglepő.
0: A folyadék csak a másik. Uh-huh. Tehát alváshiány az nagyon-nagyon gyorsan ki tudja nyírni az embert. A folyadék az kicsit hosszabb idő alatt. Evés nélkül akár 40 napot is ki lehet bírni, viszont mozgás nélkül évtizedeket. Ezért nem üt vissza közvetlenül a mozgáshiány, tehát nem érzékeli az ember a mozgáshiánynak az állandó hatását a testére. Míg mondjuk az alvásnál egy kialvatlan éjszaka után lehet érezni, hogy lassulnak a tudati folyamatok, és így tovább.
4: Mindenesetre az előbb felvetett gondolatok kapcsán nekem fölmerült, hogy mekkora nagy lépés lenne, hogyha mondjuk adrenalin márka nevű biciklit, meg futócipőt, meg ilyeneket dobnánk a piacra. Ezzel is tudnánk egy kicsit ezt az egész kérdést illusztrálni.
0: Hát ez megint a bogotai példa. Tehát, hogyha jól van címkézve maga a termék, akkor sokkal könnyebben fogyasztható, még akkor is, hogyha föl kell adni bizonyos fajta szabadságjogokat a városlakóknak.
2: Igen. Akkor a levegő után az alvás, ez is térmese szükségletes közé?
0: Ne, igazad van. A levegő az első, tehát az oxigén az első, és utána következik az alvás. És ugye a probléma az, hogy hát tudjátok, milyen kimenni a szabadba, mármint abba a szabadba, ahol mondjuk a zöldek termelik az oxigént. Hogy teljesen más az embernek az észlelése, teljesen más a látás, teljesen mások a tudati folyamatok, teljesen más a mozgás.
1: A rezgés.
0: A rezgés, hát az meg aztán az meg nagyon más.
5: Hello, sziasztok!
0: Hello, szia! Úgy kell, hogy ilyenkor lehalkítod a rádiót, és csak a telefont hallgatod.
5: Remek, sziasztok, Lece vagyok. Adásban vagyok, igaz?
0: Uh-huh. Szervusz, igen.
5: És az előbb beszéltetek a autóról, meg a kerékpárról, meg az emberekről, akik a gyerekeket viszik a különböző helyekre autóval.
0: Így van. A Lánchíd rádiót hívtad, ugye?
5: Nem, egyáltalán nem.
0: Parancsolj, tilos rádió, igen, ez itt az élhető világ
5: tematikus. Kicsit voltatok a rádióval azért.
0: Ez így van, tudod, az elektronok szaladgálnak
5: térben az időben. Azon gondolkodtam ma reggel, teljesen függetlenül tőletek, hogy elvittem a gyereket az iskolába, és van itt egy ilyen hely, és láttam, hogy ebben az iskolában egy darab kerékpár van lezárva az iskola elé, tehát hogy ezt egyáltalán nem használják itt Pesten az emberek. És azon gondolkodtam, hogy ennek meg mi lehet az oka, és arra jöttem rá, hogy ez egy ilyen játékelméleti probléma, tehát hogy ha mindenki biciklivel menne a gyerekekkel, akkor lehetne biciklivel menni, például itt a belvárosban egy-egy irányú utcába, de adott pillanatban, hogyha senki nem használja, akkor neked egyénileg rosszabb.
2: Ez a nem kritikus hiszem. Tömeg, innen van a kritikálmasznak is a
0: rendelkezésre. Hadd csinálják egy gyors környezetkutatást. A stúdióban ülők közül hányan jöttek ma biciklivel, vagy hányan bicikliztek már ma?
1: Vagyok.
0: Én is azzal vagyok. Papó is azzal van.
4: Én közösségi közlekedéssel jöttem.
0: Fidusznak saját villamosa van. Tehát, hogy itt közülünk az itt jelenlévő emberek háromnegyede jár kerékpárral.
5: Hát igen, ez valószínű, hogy így van, de hogy reggel...
2: Na de hányan viszik a gyerekeket közülünk kerékpárral?
4: Nincs lába a gyereknek?
5: Tovább leszem 3-4 kerékpárossal találkoztam ma reggel sem. Ez a probléma.
1: És ennek mi az üzenete tett téged? Ez aggaszt, szomorúsága töltött?
5: Hát én sokat gondolkodtam, hogy mi lenne az üzenet. Én nagyon szeretném, hogyha nem csak én járhatnék kerékpárral, hanem a gyerekem is az iskolában, mert ez ugye az jobb lenne nekünk. Csak... addig, amíg ez veszélyes, addig ezt nem tudom meglépni.
0: Nekem lenne egy javaslatom.
5: És hát ugye két dologért lehet várni arra, hogy elég kerékpáros legyen, és lehet lobbizni azért, hogy lehessen egy biztonságos útvonal, ne
2: ezt együtt kell, együtt kell csinálni.
5: Nem egy nagyon tömeges autós egyirányú úton kell haladni. Ott iskoláig, mondjuk negyed órát itt halljál.
4: Ugye ez, ennek a kérdésnek is, mint általában minden ilyen probléma esetében, itt ugye a különféle strukturális problémák is, kérdések is felmerülnek. Tehát, hogy te az adott gyereket mondjuk Csepelről akarod Békásmegyerre vinni iskolába, vagy pedig nem, esetleg jó-e az, hogy egy környékbeli iskolába vagy viszed?
5: Így van. Gyalog messze vagyok, de kriterre pont alkalmas lenne. Ha lenne útvonal.
0: Várjál, mondanám akkor a javaslatot. Tehát tisztelt Tarlós úr, akkor ezúttal szeretném elmondani önnek, hogy szerintem jobb és élhetőbb városunk lenne, hogyha Pest nagykörút által határolt belső részén megszűnne az autóforgalom, ne lehessen bejönni oda egyszerűen autóval, járhassanak a tömegközlekedési járművek, és a többi pedig legyen a futkározó gyerekeké, kerékpározó fiataloké, és az óvodába kerékpárral hajtó kisgyermekes apukáké, anyukáké. Budán ugyanezt azt mondom, hogy az egész Gellért-hegyet lezárnám a Moszkva térig, és ott még nem tudom, annyira még Észak-Budát nem alakítottam ki, de hogy az a lényeg, hogyha a belváros és a Belbuda és Belpestnek a java részét elzárnánk az autóközlekedéstől, akkor jelentősen megváltozna szerintem a kerékpározási kedv, jelentősen megváltozna a levegő összetétel, valamint a közhangulat is. Köszönöm szépen, tisztelt Tarlós úr, én beszéltem.
2: Egyébként a tendencia egyébként egyértelmű, hiszen néhány év alatt megsokszorozódott a Budapesten kerékpározók száma, és hát nyilván más városban is így van ez. És ma már elmondhatom, hogy néhány éve ezzel ugyan panaszkodtam, hogy hónapokon keresztül egyedül bringázok a budai felső rakparton, most már nem így van. Most már nagyon sokan vagyunk, egyre többen vagyunk, és azért rengeteg kerékpárút is van, és egész más az autósok hozzáállása is. Van néhányan, akik tovább is rázzák az öklüket, de a kritikát azt nem véletlen mondtam, ugye Kínából származik ez a dolog. A tudományos világban is ismert, főleg a nukleáris energia tekintetében mit is jelent a kritikus tömeg. A kerékpározás és a társadalom szempontjából ugye azt jelenti, hogy amíg egy kerékpáros megpróbált átmenni a kereszteződésen vagy az úton, addig reménytelen volt a hihetetlen nagy autóforgalom között. Amikor 4-5-en voltak, akkor még mind nem merték megpróbálni, amikor 30-an voltak, akkor nekiindultak és leállt az egész forgalom, amíg át nem mentek, mert megvolt az a kritikus tömeg. Szerintem kerékpárban bőven megvan most már az a kritikus tömeg, és amit az előző hallgató mondott, az egy új téma lehet a kerékpáros klubnak, ugye eddig volt ez a kerékpároz munkába, vagy bringáz munkába, melyik a kettő közül? Bringáz munkába, azt hiszem, mozgalom, hogy bringáz iskolába. Úgyhogy legyen ez a következő.
0: Jó, hamarosan visszajövünk, mert innen sokat beszéltünk, most már tényleg lejátszom azt a szép számot, ami egy nagyon általános megoldást kínál a föld legtöbb problémájára. Biafra fogja énekelni nekünk azt, hogy öljétek meg a szegényeket.

0: Ez itt a harmadik szakács a Tilos Rádió Élhetőbb Világ tematikus napjában. Friedrich Róbert és Gál Georgina a vendégünk. Merre haladjunk tovább? Én nagyon szeretnék a Friend of the Earth-ről hallani egy kicsit, hiszen már csak fél óra van hátra a műsorból, illetve most ugye egy nagyon szubjektív világba rántottuk be a hallgatókat. Közben a Friend of the Earth az egy nagyon nagy nemzetközi hálózat, és mivel Gina, te elnökségi tag voltál itt Európában, szeretném, hogy egy kicsit fölvázolnád, hogy hogyan is néz ki egy ilyen nemzetközi szervezet, hogyan is működik egy ilyen nagyságú nemzetközi szervezet.
1: Tehát azt elmondok az elején, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége az tagja ennek a szervezetnek. Ezt a szervezetet 71-ben hozták létre, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ernyő szervezet, minden országból egy tagja van, minden országból egy tagja lehet, jelenleg 74 csoport alkotja a hálózatot. Eredetileg 71-ben 4 csoport hozta ezt létre, azóta mondom, 74 szervezet van, mi 97 óta vagyunk a tagjai. Igazából a Nemzetközi Központ Amsterdamban található, ott van egy iroda, 5 tematikus vagy fő programja van a szervezetnek, de ez eltér régiónként, és mi szorosabb kapcsolatot ápolunk egyébként az európai hálózattal. Van egy európai régió a világszervezeten belül. Alapvetően elveiben radikális, azt mondhatom, itt közben kinézek Fidószra, én azt gondolom, hogy rendszer szinten próbálja megközelíteni a környezetvédelmi emberi jogi problémákat, és ezekre alternatívákat javasolni, vagy válaszokat adni. Egy demokratikus döntéshozás jellemzi, a tagok képezik az elnökséget, vagy a vezetést, és arról is, hogy milyen fókuszpontok vannak, vagy mik azok a programok, amivel foglalkozik a szervezet, az is demokratikusan dől el, illetve a tagok igényei szerint, hogy melyik régió mit tart leginkább fontosnak. Itt például Európában a közösségi energia és a éghajlatváltozás az egyik zászlós hajóprogram, de akár a élelmiszerrel rendelkezés mondhatnám, ami egy másik nagyon fontos kérdés itt, akár nyugat, akár Nyugat-Európában, vagy itt a környező országokban, de erről ma már
0: mit is jelent az élelmiszer önrendelkezés?
2: Nem vettek el.
3: Hát erről 12 óra és dél között beszélgettünk, de tulajdonképpen az élelmiszer önrendelkezés az egyfajta alternatívája a mostani fenntartatlan mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszernek. Alapvetően egy ilyen kb. 5-6 főbb pillére van. Az egyik, hogy tápláló, egészséges, biztonságos és kulturálisan is megfelelő élelmiszerhez való jog. A másik az élelem előállítóinak értékelése, tehát mondjuk azok a gazdák, farmerek, akik megtermelik az élelmiszert, azok egyrészt megfelelő erkölcsi elismerést is kapjanak, és lehetőleg ne a nemzetek feletti cégek nyúlják le a hasznot, hanem inkább a gazdák is megélhetést kapjanak. Egy másik fő eleme a helyi élelmiszerrendszerek előtérbe helyezése, akkor szintén egy fontos elem az élelmiszerrel rendelkezésnek az erőforrások közt, többek között a termőföld helyi ellenőrzése, tehát ne az, hogy a világ túlsó felelevő bankok és multicégek kezébe legyen a helyi vetőmagpiac, vagy mondjuk a helyi termőföld, illetve nagyon fontos a helyi tudás és a helyi képességekkel szerepel, tehát, hogy helyben termeljünk és a helyi tudást is beépítsük, és hát az együttműködés a természettel. Tehát ezek az egyik ilyen fő elemei az élelmiszerről rendelkezésnek, tehát ebbe beletartozik az, hogy ilyen ökológiai gazdálkodás, vagy permakultúra módszereit, vagy agroökológiai módszereket használunk, beletartozik akár az is, hogy az élelmiszerráncot lerövidítjük, és mondjuk egy ilyen a termelőt és a fogyasztót közelebb hozzuk
2: egymáshoz. Akkor szeretném, hogy ti most, vagy ez a dolog, ez pontosan szembe jön az autópályán.
3: Igen, abszolút.
0: Hadd mondjuk egy példát. Los Angeles, ott él egy barátom, és ő azt mondja, hogy ott ő leszerződött egy ilyen ernyőszervezettel, és hetente $20 fizet nekik, és ez azt jelenti, hogy cserébe napi szinten a házhoz szállítják neki a zöldséget, a friss idényzöldséget, a házi készítésű sajtot és gyümölcsöt. télen, amikor nincsenek idényzöldségek, akkor lekvárt kap és szárított gyümölcsöt, de mindig annyit, amennyi ez a 20 dollár, ez két embernek, meg egy gyereknek való mennyiség. Gondoljátok el, hogy ha itt két felnőtt, egy gyerek zöldség-gyümölcs fogyasztását megoldaná valaki heti 5000 forintból, úgy, hogy friss biogazdaságból házhoz szállítással történik meg, ki nem választaná ezt?
3: Hát az ilyen rendszerek már nálunk is kezdenek lassan elterjedni, ugye ez, amit angolul közösség által támogatott gazdálkodásnak vagy mezőgazdaságnak neveznek, itthon Magyarországon például zöld láda rendszerként is ismert ez az egész. Ez kicsit hasonló dolog, amit a fővárosban a Szatyor közösség is például csinál, de mondjuk mi is tavaly csatlakoztunk egy szövetkezethez, amelynek alapító tagjaként kb. 21 család 1,2 hektárnyi földet vett, és az elképzelés az, hogy hetente mi is így megkapjuk a megfelelő mennyiségű zöldséget. Picit döcög még a rendszer, de ilyen irányban kell mindenképpen elmozdulni.
0: Ez nem az, ami a Szentendrei-sziget déli csücskénél van.
3: Igen.
0: Igen, hallottam róla, sőt, még mi is nagyon gondolkoztunk, de végül is annyi zöldségünk meg gyümölcsünk termelődik, hogy feleslegeset volna beszállnunk majd egy kicsit később.
3: Hát igen, tehát a lényeg az, hogy ezek a gondolatok minél jobban terjedjenek, és tehát ugye a közösségi kertek is például beletartoznak a rendszerbe, tehát 12 óra és délután 2 között többek között ezekről a dolgokról is beszélgetünk. Tehát ugye ez a két egyik legfőbb, leghangsúlyosabb tevékenysége a Földbarátai Európa programjának, de ugyanúgy benne vannak a tevékenységek között, többek között az úgynevezett gazdasági hajtóerőkkel való foglalkozás, ami többek között azt is jelenti, hogy a különféle nagy nemzetközi pénzintézetek, Világbank, Valuta Alap, Európai Beruházási Bank, stb. Mire költi az adófizetőknek a pénzét, és nehogy, hogy lehetőleg ne környezetkárosító beruházásokra fordítsák, vagy többek között ugye a különféle ilyen nagy Európai Unió és Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás, vagy más hasonló ilyen nemzetközi szerződések elleni fellépés, és számos egyebek.
2: Meg tudnál mondani egy-két mondattal, hogy ez a készülő megállapodás, ez milyen veszélyekkel jár? Mi az, amiért tiltakoztok ellene?
3: Hát röviden azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen veszélybe sodorhat mindent, amit környezetvédelem, természetvédelem, szociális jogok, demokrácia terén az elmúlt évtizedekben elértünk. Ugye az egyik legfőbb veszély az, hogy tulajdonképpen egyfajta lefele irányuló spirált indítana be Európában, mondjuk a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági fegyanyagokkal kapcsolatos szabályokban, és mondjuk az egyik fő cél például a beruházás pártolói között, hogy az a termék, amit mondjuk egyszer az Egyesült Államokban engedélyeztek, az a gond nélkül bejuthasson Európába, legyen az génmódosított, vagy valamilyen vegyszer, anélkül, hogy itt Európában akár ezt ellenőrizni kellene. Illetve a másik, hogy ennek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési testület, ami lehetővé tenné, hogy bármilyen géntechnológia, vagy mondjuk aranybánya bizniszben utazó cég bepereljen egy országot azért, tehát magáncég, multinacionális cég pereljen be egy országot, amiatt, mert mondjuk az adott ország nem engedélyezi egy génmódosított fajtának a termesztését, vagy mondjuk Verespatak kiberuházást nem engedélyezi a román kormány, és akár több millió vagy milliárd dollárt kiperelhet az adott országból. Tehát tulajdonképpen demokratikusan meghozott döntéseket
2: milyen
3: meg tudnának kikerülni. Egy úgynevezett választott bíróság előtt, ami tulajdonképpen olyan ügyvédekből áll, akik sok esetben egyik pillanatban az adott multinacionális céget képvisel, a következő pillanatban egy másik ügyben pedig épp az adott ország ellen hoznak döntést. De nem akarom elvinni túlságosan a témát, mert előre egy órát beszélgettünk az előző adásban, de a lényeg az, hogy többek között ez ellen az úgynevezett trójai egyezmény ellen is fellépünk, a Földbarátai Amerikával együttműködő, tehát mind európai, mind amerikai szervezetek együtt lépnek fel azért, hogy ezt a beruházást, hogy ezt a a szabadkereskedelmi egyezmény ne lehessen tető alá hozni, és például ezért jön most Magyarországra ma este egy 8 méteres felfújható trójai falu, amely holnap Győrben, hol szerdán egy Budapesten a Kossuth téren, aztán később pénteken Szegeden, illetve Nyíregyházán és Miskolcon
2: hogy
3: fog
2: utazik?
3: Egy akció
2: érkezik?
0: A felfújható? A felfújható faló?
3: Hát ez egy bérelt mikrobusszal sajnos, de még mindig jobb, mint hogyha mondjuk...
2: És eddig hány helyen volt?
3: Hát volt egy próba akció Brémában, Németországban augusztus végén, de hivatalosan a turné az talán másfél héttel ezelőtt kezdődött Dániában, tehát Koppenhágában volt néhány akció, majd a múlt héten Berlinben a Reichstag előtt, meg más berlini helyszíneken, és aztán most Magyarországon következő állomás.
2: És, ez egy klassz flashmob és mozgósító erre, ahol felhívó erre van, de Gina mondta ugye, hogy a terveibe célkitűzésében egy radikális környezetvédő mozgalomról van szó, hogy utána milyen egyéb érvényesítő képességetek van?
3: Jó, én ezt a radikálisat egy picit definiálnám. Tehát ugye, tehát amikor én először részt vettem egy ilyen nemzetközi földbarátai éves vagy közgyűlésen, ha jól emlékszem, akkor éppen Salvadorból származó akkori elnök azt mondta, hogy hát mi radikálisak vagyunk, a szó eredeti értelmében, ugye, ami a radix, az a latin szó azt jelenti, hogy gyökér. Tehát, hogy a problémáknak a mélyére, a gyökerére akarunk hatolni, és alapvetően ezért akarunk egyfajta ilyen gyökeres változásokat elérni. Úgyhogy például az MTV-hez is a Magyar Természetvédők Szövetség is azt szoktam mondani, hogy mi elvökben radikálisak vagyunk, de mondjuk eszközeinkben már sokkal inkább megfontoltak, mérsékeltek vagyunk. Tehát a radikalizmust inkább tényleg úgy értjük, hogy a problémák, a dolgok gyökeréig lényegi
0: változtatást szeretnétek, de mondanátok egy pár ilyen radikális dolgot?
3: Hát ugye az egyik ilyen radikális dolog a négy évvel ezelőtti klímatörvénytervezetünk volt például, amikor azt mondtuk, hogy egy olyan új klímatörvényre lenne szükség, amelynek az egyik fő célkitűzése az energiafelhasználás csökkentése, és hát ehhez megfelelő intézményi eszközök is kellenének, például egy úgynevezett energiakvóta bevezetése, plusz emellé még mindenféle egyéb dolgokat bevezetni. Egy zöld piac.
0: Személyi egyéni energiakvótáról is beszélsz?
3: Igen.
0: Hát ez egy régi álmom. Hát akkor végre tartsunk egy futurológiai kongresszust itt. Igen, tehát nagyon szeretném, hogyha be lenne vezetve egy személyi kvóta, mert hát ugye, hogyha többen élünk együtt, akkor családi, kis vagy nagy családi kvóta. Én ugyanis azt látom, hogy iszonyú pazarlás folyik a világban, energiapazarlás folyik a világban, és én meg hiába élek otthon gyakorlatilag egy gyertya fényénél, és csillagfénynél írom a leveleimet, semmit nem jelent ez a környezetem számára, és még példamutató sem tudok lenni akkor, hogyha valaki nem látogat el hozzánk.
1: Vagy ha igen, lehet csoda bogának tartanak még így is.
0: Te ismered a szüleimet, mi?
3: Na, hát igen, tehát körülbelül pont ez lett volna a rendszernek az egyik legfontosabb eleme, hogy évente folyamatosan csökkenő energiakvótát biztosítani az emberek számára, ami egy idő után ösztönözni az embereket arra, hogy környezetkímélő beruházásokra váltsanak, mert hogyha látják, hogyha csökken a rendelkezésre álló kvóta, és csak úgy tudja mondjuk tehát biztosítani a rendszert, akkor vagy több energiakvótát kell vásárolni másoktól, vagy pedig csökkenni az energiafelhasználását. Tehát egyfajta ilyen iránymutatást is ad az embereknek, de
0: nagyon
3: ez
0: jó.
3: Csak egy konkrét
0: nagyon
3: példa.
0: Jó, a futurológiai kongresszus első topikja megvan, tehát hogy legyen energiakvóta. Még szeretnék ilyeneket hallani.
3: Hát a másik az például, hogy egy teljesen másfajta gazdasági rendszernek a felépítése. Tehát ugye jelen pillanatban az egyik problémáknak egyik fő oka, az a kamatozó, egyre több adósságot generáló pénzrendszer, ami tulajdonképpen az egész növekedésbe kényszeríti a gazdaságunkat. Mi ehelyett azt mondjuk, hogy be kellene vezetni egy úgynevezett természetes pénzgazdasági rendszer, ahol egy nem kamatozó, vagy még inkább egy negatív kamatú pénz lenne a rendszerben, alapvetően helyi pénzről lenne szó, meg egyébek, tehát pont ellentétben.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a helyi pénzek azok hasonlóan
3: működnek. A Silvio Gezzel féle természetes gazdasági rendben felvázolt koncepciókhoz hasonló, vagy például az ilyen lecrendszerek, karák, a körökhöz hasonló helyi pénz.
0: Illetve még az is lehet, hogy a bitcoin teljesen átalakítja a pénzügyi rendszerünket.
3: Hát a bitcoinnal nekem az a problémám, hogy ez egy globális pénzrendszer, és nem vagyok benne biztos, hogy ebből nem egy nagy lufi alakul ki.
0: Itt ugye az van, hogy a törvényhozás szintjén is át kell alakítani a gondolkozást, mert hogy a törvényhozás jelen pillanatban nem igazándiból támogatja azt, hogy mi cserekereskedelmet folytassunk, hiszen abból neki nincsen áfa tartalma.
3: Igen, abszolút. Szépen. Tehát nem véletlenül az, hogy végül nem ment át a parlamenten ez a kezdeményezésünk.
1: A másik talán, amit mi kihagytunk a felsorolásból, de szorosan kapcsolódik, vagy a globális szó kapcsán is felmerült bennem, ami szerintem egyik abszolút emblematikus gondolatunk, ami minden cselekedünket átszövi, hála a tagszervezeteinknek is, az, hogy helyi szinten helyi döntéseket hozzunk, vagy hogy válasszuk a helyi dolgokat, vagy hogy védjük a helyi szinten értékes élőhelyeket, helyi szinten értékes természeti helyeket, ezeket mutassuk meg az embereknek, tájfajtákat, és hogy helyi, tehát nem csak az, hogy magyar élelmiszereket vásároljunk, hanem azon belül is helyét, mert attól, hogy be van nájlonozva, és rajta van egy magyar zászló, attól az nem biztos, hogy a legjobb választás.
3: Kapolcson Nyíregyházáról származó tejet venni, nem
0: én nagyon szeretnék belvárosi almát enni most már.
1: Vagy
3: beszélj a közösségi kertekkel.
1: Dél-amerikai lencsét, de Magyarországon csomagolva, ez volt a legutóbbi nagy kedvenc, amit belefutottam, tehát Ez azt gondolom, hogy talán ez is nagyon fontos, hogy próbáljuk azt propagálni, hogy ne egy globális vízfejbe döntsenek mások életéről.
0: Egy olasz barátom mondott egy nagyon érdekes példát, azt mondta, hogy náluk indult egy globális országszintű párbeszéd, akkor, amikor volt egy kamionos baleset. Egy Észak-Olaszországról paradicsomot Dél-Olaszországba szállító kamion ütközött egy Dél-Olaszországból paradicsomot Észak-Olaszországba szállító kamionnal.
3: Igen, hát, és ez még csak országon belül, tehát de ugyanez van a világ másik részén. 10 évvel ezelőtt, mikor még ilyen WTO meg egyéb ilyen egyikkel foglalkoztunk, volt a kedvenc példám, hogy Japánból repülőgépen szállítják Indonéziában japán cég kivágatja az esőerdőket, hogy aztán gyufát állítsanak elő, amit eladnak az amerikai piacon. Amerikai óriás cég Dél-Amerikában kivágja az őserdőket, hogy aztán evőpálcikákat állítsanak elő, amit aztán eladnak a japánoknak. És hát ehhez hasonló számos példa van még a rendszer értelmetlenségére.
2: Az előbb nem feleltétek arra, vagy nem feleltél arra a kérdésemben, hogy a klasszikus trójai falu, meg ez a felsorolás, amiről volt szó, mind jelző, ti is nagyon ügyesen artikuláljátok a előttünk álló kihívásokat, a bajainkat, a megváltoztatandókat, de hogy a trójai falura azon kívül, hogy mi figyelünk a városba, hogy jól most megmosolják, hogy milyen klassz dolog sokan a környékben, mit fog változtatni azon a megkövendő egyezményen? Van-e valami ereje ennek a dolognak? Vagy ami még mellette van?
3: Hát már most eljutottunk oda, hogy számos tüntetés volt, meg sok civil szervezet tiltakozott a készülő beruházás ellen, és a beruházás egyik eleméről ez a úgynevezett befektető államvitarendező testületről szóló tárgyalásokat januárban felfüggesztette az Egyesült Államokkal az EU, és egy társadalmi vitát indítottak, egy európai társadalmi vitát indítottak ebben a kérdésben, amelynek keretében március és július között több mint 150 ezer ember mondott véleményt. Túlnyomó többségük azt, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy a multicégek beperelhessék például a mi országunkat. Tehát már most úgy tűnik, hogy kicsit sikerült lelassítani a tárgyalásokat, vagy bizonyos részüket, és az új európai bizottsági elnök, a Juncker például, amikor a zöldek meghallgatták az Európai Parlamentben, mielőtt ugye beiktatnák, meghallgatják a különféle frakciók, ő azt állította, hogy ő például nem támogatja azt, hogy ez a befektető áramvitelrendezési mechanizmus ez része legyen például egy készülő megállapodásnak. Tehát lehet, hogy akár az egyik méregfogát ennek a készülő megállapodásnak ki tudjuk például iktatni, illetve a másik az, hogy az Európai Bizottság már arra kényszerült, hogy kidolgozzon egyfajta PR kommunikációs stratégiát, és azt állítja a nyilvánosság előtt, hogy többek között az EU génmódosítással kapcsolatos szabályai nem fognak megváltozni ennek az egyezménynek a hatása. Az egy másik kérdés, hogy ezt elhisszük nekik vagy sem, de már legalább erre kényszerültek. De, tehát még az is elképzelhető, hogy néhány nagyon fontos kritikus elemet ki tudunk ebből húzni, és lehet, hogy ez egész megfeneklik. Tehát már 1998-ban egy hasonló egyezményt már le akartak nyomni a torkunkon, a multilaterális befektetési egyezményt, azt sikerült Európai Uniós szinten megakadályozni, akár csak másfél évvel ezelőtt az ACTA nevű egyezményt, amelyel ugye Magyarországon is, meg Európa szerte rengeteg tüntetés volt. Tehát azért nem lehetetlen.
0: Már csak 2 perc van hátra a műsorunkból, én még bedobnék valamit a futurológiai kongresszusba. Én azt szeretném, hogyha azok az országok, amelyek rendelkeznek búja növényzettel, azok nem vágnák ki ezeket az őserdőket, hanem a gazdag országokból oxigén kvótát fizetnénk nekik azért, hogy ők termelnek nekünk oxigént.
3: Ez egy nagyon jó ötlet.
0: Tehát, hogy ne abból legyen bevételük, hogy azt a területet bevetik a génkezelt szójával, hanem abból lenne bevételük, hogy fenntartják azt a területet, és nem nyúlnak hozzá.
3: Ehhez hasonló javaslatok jelenleg is vannak. Többek között ugye a most zajló klímatárgyalások kapcsán, többek között a Földbarátai egyik évek óta a napirenden levő javaslata, hogy az úgynevezett északi gazdag országok fizessék meg az úgynevezett ökológiai adósságukat, amellyel a déli országoknak tartoznak, ugye többek között az üvegházhatású társugázok kibocsátásán keresztül, tehát ez elég közel áll ahhoz, amit
0: ez
3: a Földbarátai mond.
0: Ez így fair. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Véget ért a műsorunk. Gál Georgina és Friedrich Róbert volt a vendégünk a Magyar Természetvédők Szövetségéből. Hallgassátok tovább a tematikus napot, hogy élhetőbb legyen egy kicsit a világ. Következik a Kontúr, a piszkos energia befektetésekről lesz szó. Fodor Márk lesz a vendég. Köszönöm szépen, Papó, hogy itt voltál. Ez volt a félig meddig harmadik szakács. Sziasztok!
3: Ezt még a Lőrinc hagyta itt.
0: Azt még a Lőrinc hagyta itt, így van.

0: Hogy mi még nem nagyon beszélgettünk, környezettudatos életmódról már igen, de hát ez egy egészen más területen most, amit két óráig fogunk boncolgatni, és azért vendégünk Márk, mert hogy nagyon sok esetről tud beszélni, amikor befektetési bankok helyi közösségek számára előnytelen helyzetet teremtenek különböző ilyen energiabefektetési projektekkel, és annyit kell megtudni Márkról, hogy az Európai Bankfigyelő Hálózat csapata az igazából járja a világot, és különböző kisfilmeket is készítenek helyi problémákról, megkeresik a döntéshozókat, a helyieket, a szakembereket, dokumentálják a sokszor szörnyű pusztítást, és hogy alternatív válaszokat is adnak arra, hogy hogyan lehetne igazából összeegyeztetni a különböző befektetéseket az
1: Sippal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről. Január 25-én kedden. Figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúrálnak. Média törvény 2011. Tilos Rádió. Tematikus nap. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A rap igazából az utca zenéje. Hiába is dobnád ki te a szemétbe. Takarózol itt a sok-sok törvénnyel. Nem számít, mi lesz a politika. Maradj ébren, mert ez az én törvényem. De hiába átadod talán a stafétát, mert átkozott lehet a világ, hogyha szidod. Az ördög nyelve a magyar. Bárki is bármit is akar. Itt a legnagyobb káromkodások vannak az egész világon. Én a kis ujjamból kirázom, túl spirázom, hogyha akarom, mert túl vagyok már azokon a koordinátákon. Ez a harmadik dimenzió, amiben én látok, amiben hiszek, ezek a szavak, amit láthatsz, amit érezhetsz, ami belül reszket és kívül mégis véres lesz. Síppal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. Az a szó, vagy éppen az a száj, ami cenzúrát, vagy másfajta ceruzát használ, ami élesen fog, de mégis kitörik a hegye. Ez a zene üzenete, ha nem szereted más üzenete, ne te. Ha erről alkot majd mindenki véleményt, lesz East Coast, West Coast, kötetlen vagy kemény, legény, csak játszod az agyadat. Tök mindegy, somány vagy dagat lehetsz, csak kimond az igazadat. Már tiltja azt is a szabály, erről szól az egész, csak fánkod zabály, mint a zsaruk a téren. Nem kell, hogy mindenki fürödjön a vérben. Az utca zenéje a rap és a hip-hop. Hiába próbálkozik itt a sok snob, mert itt mindenki disznob. Mert a beszéd az még nem ártott senkinek. Talán tanulhatsz, talán lehetsz intenzív agyilag. Még hogyha azt mondja rád valamelyik rapper, hogy gagyi vagy, akkor is tovább léphetsz ezen a törvényen. Nem észen a szégyen, engem fel egészen, a saját sorsommal kell farka szemet nézni. Síppal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényből.
2: Január 25-én kedden.

Tilos Rádió. Ezennel elkezdődött a média törvényről szóló tematikus napunk, és hajnali mantraként hallgassatok meg részleteket a 2011-es médiatörvényből. Jó reggelt!

0: Közönség jogai. 10. paragrafus. Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a magyar köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. 11. paragrafus. A magyar köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és megerősítése, a magyar és a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozódási és kulturális igényeinek kielégítése céljából.
1: Sajtó helyreigazítási jog. 12. paragrafus, első bekezdés. Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzététételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés, mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a való tények. Második bekezdés. A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 5 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény készhezvételétől számított 8 napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni.
0: 4. paragrafus, első bekezdés. A magyar köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja sokszínűségét. 2. bekezdés. A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való függetlenségre is. 3. bekezdés. A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével. 5. paragrafus, első bekezdés. Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének, illetve a sajtótermékek közzétételének feltételéül szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a sajtószabadságát.

0: A sajtó kötelezettségei. 13. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatók összességének feladata a hiteles, gyors és pontos tájékoztatása helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. Második bekezdés. A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.
1: 14. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatónak az általa közzétett médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Második bekezdés. Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő, öncélú és sérelmes bemutatása. 15. paragrafus, első bekezdés. Tilos visszaélni a médiatartalom szolgáltatónak adott, nyilvános közrésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt beleegyezéssel. Második bekezdés. A médiatartalom szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek annak kérelmére megmutatni, azt nem közölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom szolgáltató érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkozatot adó számára sérelmes.
0: Harmadik bekezdés. A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás a médiatartalom szolgáltató első bekezdésben szereplő visszaélése esetén jogkövetkezmény nélkül visszavonható, amennyiben a pont azt a nyilatkozó nem a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette, b pont az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatos, vagy c pont a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy vagy politikai közszereplő közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette, feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelőzően kellő időben történik, és így nem okoz a médiatartalom szolgáltató számára aránytalan sérelmet. Az eljogot korlátozó szerződéses kikötés semmis.
1: 16. paragrafus. A médiatartalom szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége során nem sértheti az emberi jogokat. 17. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlöletkeltésére. Második bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.
0: 18. paragrafus. A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére. 19. paragrafus, első bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokoratlan erőszakot tartalmaz. Második bekezdés. lekérhető médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.
1: Harmadik bekezdés. Sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé. Negyedik bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt. Ötödik bekezdés. A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.
0: 20. paragrafus. Első bekezdés. A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. 2. bekezdés. A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. 3. bekezdés. A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. 4. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat. 5. bekezdés. Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény. 6. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
1: 7. bekezdés. Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. Korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre. 8. bekezdés. A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően, vagy azt követően meg kell nevezni. 9. bekezdés. A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetőleg az attól való tartózkodásra. 10. bekezdés. A támogató a médiatartalom szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

0: A jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények. 185. paragrafus. Első bekezdés. A médiatanács vagy a hivatal médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértőjével szemben jogkövetkezményt alkalmazhat a 186-tól a 189. paragrafusban meghatározottak szerint. Második bekezdés. A jogkövetkezmény alkalmazása során a médiatanács és a hivatal az egyenlő elbánás elvét követve a fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel jár el. A jogsértés súlyához, illetve ismétlődéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatosság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos jogkövetkezményt alkalmaz.
1: 186. paragrafus, első bekezdés. Amennyiben a jogsértés csekkés súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a médiatanács, illetve a hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására és meghatározhatja annak feltételeit. Második bekezdés. Az első bekezdésben meghatározott felhívás keretében a 187. paragrafus második bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok nem alkalmazandók. Harmadik bekezdés. Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a médiatanács vagy a hivatal a felhívás mellőzésére vonatkozó indoklás nélkül a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat.
0: 187. paragrafus, első bekezdés. Ismételt jogsértés esetén a médiatanács és a hivatal 2 000 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten. Második bekezdés. A médiatanács és a hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Harmadik bekezdés. A médiatanács és a hivatal a hetedik bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A. A jogsértőt meghatározott időre kizárhatja az alap pályázataim való részvétel lehetőségéből.
1: B. Bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint. B.A. JBE média szolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 200 000 000 forintig. BB. A BA pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 50 000 000 forintig. BC. Országosan terjesztett napilap esetében a bírság összege 25 000 000 forintig. BD. Országosan terjesztett heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 10 000 000 forintig. BE. Más napi lap, illetve heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 5 000 000 forintig. BF. Internetes sajtótermék esetében a bírság összege 25 000 000 forintig. BG. Műsorterjesztő esetében a bírság összege 5 000 000 forintig. BH. Közvetítő szolgáltató esetében a bírság összege 3 000 000 forintig terjedhet.
0: C. a jogsértőt kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapján a nyitó oldalán, sajtótermékben vagy megjelölt műsorszámban történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig. D. Meghatározott időtartamra felfüggesztheti a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlását. D. A felfüggesztés időtartama 15 perctől 24 óráig, DB pont. A felfüggesztés időtartama súlyos jogsértés esetén 1 órától 48 óráig, DC pont. A felfüggesztés időtartama ismételt és súlyos jogsértés esetén 3 órától 1 hétig terjedhet, E pont. Törölheti azon médiaszolgáltatást a 41. paragrafus 4. bekezdés szerinti nyilvántartásból, amelyben a jogsértést elkövették, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a médiaszolgáltatási jogosultság tárgyában megkötött hatósági szerződést, miután a jogsértő ismételten súlyos jogsértést követett el. A nyilvántartásból törölt médiaszolgáltatás a törlést követően nem tehető a nyilvánosság számára elérhetővé.
1: Negyedik bekezdés. Az 1-3 bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében ugyanazon tárgykörben valósítja meg. Ötödik bekezdés. A harmadik bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. Hatodik bekezdés. A lineáris médiaszolgáltatás médiaszolgáltatóval szemben a harmadik bekezdés A-tól E pontban a lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtójával szemben a harmadik bekezdés AD pontban a sajtótermék kiadójával szemben pedig a harmadik bekezdés BC pontban szereplő jogkövetkezmények alkalmazhatók. Hetedik bekezdés. A harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a médiatanács rendelkezik hatáskörrel. Nyolcadik bekezdés. A médiatanács a műsorszolgáltatási szerződéssel rendelkező médiaszolgáltatókkal szemben a szerződésben foglalt kötbért, illetve egyéb jogkövetkezményeket kizárólag közigazgatási úton érvényesítheti.

0: a műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbításáért. 188. paragrafus, első bekezdés. A műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató a másodiktól negyedik bekezdés és a 189. paragrafusban foglaltak alapján felel a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbítása esetén. Második bekezdés. A műsorterjesztő a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve megszüntetésére kötelezhető. Harmadik bekezdés. A közvetítő szolgáltató a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelezhető. Negyedik bekezdés. Az európai gazdasági térségről szóló megállapodásban, valamint az 1980-1998. Évi 49. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló Strasbourgban 1989. május 5-én kelt európai egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyvében részes, valamely állam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató műsorának tartalmáért a műsorterjesztő nem felelős. A 189. paragrafus alapján, figyelembe véve a 176-tól a 180. paragrafusban foglalt előírásokat, azonban a médiaszolgáltatás terjesztésének felfüggesztésére kötelezhető.
1: 189. paragrafus, első bekezdés. Amennyiben a médiatanács a 187. paragrafus harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint megszüntetni. Második bekezdés. Amennyiben ismételt jogsértés esetén a médiatanács vagy a hivatal a 187. paragrafus harmadik bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Harmadik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás esetén a 187. paragrafus harmadik bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás vagy kiegészítő médiaszolgáltatás közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
1: Negyedik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal internetes sajtótermék esetén a 187. paragrafus harmadik bekezdés BC pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező sajtótermék közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Ötödik bekezdés. az elsőtől negyedik bekezdés szerinti felhívásban a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató általi teljesítésére megfelelő határidőt kell meghatározni. Hatodik bekezdés. Amennyiben a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató nem teljesíti az 1-től 4. bekezdésben meghatározott felhívásban foglaltakat, a médiatanács vagy a hivatal a műsorterjesztővel vagy közvetítő szolgáltatóval szemben hivatalból hatósági eljárást indít, és a 187. paragrafus 3. bekezdés BG pontja vagy BH pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

én legszívesebben mol lefeküdni, de nem ízlik lefeküdni. Ma inkább egy helyes kis kocsmában még, vagy három-négy fröccsöt inni. A kocsmáros még hozzám olyan édes, csak kár, hogy az édes már 80 éves. Én legszívesebben mol lefeküdnék, de inkább egy kocsmában

trombita volt a kis kezében, s egy csákó fején. Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

van egy fél éve éget. Míg a füstje száll, a felhőkön át, jön a boldogság. Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égett.

akár nyárban, akár tél, mesél, egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember ne vessen, másképp nem ér az élet, ha patkát sem.

0: Amerikát.
1: Na hát! Mert hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakósága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek szélbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves matuzsálevés, tehát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno datumál, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azogónánk instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én Atter szónám Carlsbadi kurán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörajú fekete, a nagyon szereti. Fölöstökömre megetik egy misszionárust. Sokat mondok, ha egy kis kocsonya marad estére. Ha fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. A gyere ide kis szolgám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harap mindig belém, ebatt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban? Én Columbus Kristóf vagyok. Istálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki, fő vagyunk fedezve.
2: Fókusz, fókusz, és Columbus,

ére reggel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás, hogy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad héve hóva egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosem hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bántja a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam.

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden e szakmába vágó munkát jutányosan vállalok. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei, házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlaphívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog, én olcsón adok, spanyol lesz két is, ha kell. Szívem egy kazán, Barcelona az én hazám, és a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matról és torreador. Ha az egyik lerát a gin a nő, a másik egy késtránt elő, és lő!
0: Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afférom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merné állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a csinkonő, a másik egy kétrán elő, és lő!

édes és. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

0: nem évesen.
1: Maga azzal vádolja a Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
0: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
0: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
0: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
0: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
0: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
0: Legyen 12, de többet egy vasat se adok.
1: Aja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
0: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
0: Igen. Hát, kigyüttem a kocsmából.
1: Részeg volt?
0: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll pista, de hát betélhetek én magamnak a mindenit az atos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
0: Az lehet. De én akkor is iszom, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat iszom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
0: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erő.
0: A fenét, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat szepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
0: Iszunk és játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
0: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedett. Kér kártérítést a harapásért?
0: De kérek ám, én is meg a kocsmáros is.
1: Kocsmáros?
0: Az ám, mert én minden nap megiszom ott vagy 2 litert, ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet.
0: Ha lehet. Mi nem is erőszakoljunk, de hogyha nem fizet, akkor agyonverjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
0: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek még 1 liter kazart is.
1: Fogja be a száját! Magának nincs kutyája?
0: De van. Igen, rendes állat. De azt bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a parkával kopogni a földön.
1: Mert örül.
0: Na és ha örül? Hát muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
0: Mondj elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért.
0: Tudom, itt van 12 pengő, aztán 8-at meg tessem felírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemezt megfordítják, a tárgyalást felfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő, elismeri, hogy az a kutya, amelyik Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt?
2: Elismerem, kérem, alássa. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
2: Micsoda, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszi.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
2: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
2: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
2: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
2: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk kerül. Ott azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondj el, hogy történt az eset.
2: Hát az úgy volt, kérem alás, hogy a Kovász szomszéd gyűjt haza a kocsmából.
1: Igen, a kocsmából hazafelé nem be. Ő melyik oldalon lakik?
2: Melyik én az ide? Jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
2: Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
2: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
2: Tovább ugatott.
1: És a Kovász?
2: Ő nem ugatott. Csuklott Istálom. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a réteg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
2: Kit?
1: A Kovász István.
2: Akkor még nem, csak 1 hét múlva.
1: Akkor azt mondja el, mi történt 1 hét múlva?
2: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász szomszéd gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jön?
2: Ha mindig a kocsmából jön a frász öreg a fejét. Akármelyik irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
2: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
2: Igen.
1: Na, hála Istennek.
2: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra.
2: Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájában.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
2: Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem.
1: Mi baja van?
2: Mi bajom van? Apró fekete fontok vannak a gyomromban.
1: Apró fekete fontok? Mitől van?
2: Én nem tudom, kérem. Lehetséges ott attú, hogy mákus tésztát tettem ebédre.
1: Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet.
2: Igen.
1: A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat két napi elzárásra ítéli. Megértette, Makra Gergő?
2: Meg. Mikor köle jön a büntetés?
1: Most azonnal.
2: Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelen. De tessék, vádi, rögbet idehozom.
1: Mi az, hová megy?
2: Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságok,

próbáltam felidézni az a személyes emlékeim, örül beszélni hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió jelentem meg egy kis része volt, nem jelentéktelen része.

0: Ottlik Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt? Megbélyegzésnek-e? Becsületbeli sértés?
1: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni. Vagy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy mi legyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
0: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
1: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön hát felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az embernézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
0: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jó csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalóka a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél

0: Nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála századik évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei, ez a közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne, a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán is, tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg se próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abban tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt bevezetés variánsomból, ugyanúgy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bod Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bod Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de ahogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Oszli Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam. 78 vén hólyag lesz, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, Cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Cipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bebé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna. Egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, szelíd, kis félvet, taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a Főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincsefély, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott. Nem. Főszerkesztő. Ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reál politikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal. Aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Mignon kávéházba, és magán kívül volt boldogságában. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott, névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztővel, 3 vagy 4 folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzes, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt a 1944-es Szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen tartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderül. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

Itt a szabad magyar csokonai adó beszél.

0: Piros Rádió. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pultban DJ Sztyep, velem szemben vérügynök, itt van velem Botár Alexa, én pedig Pössze Feri vagyok. A mai műsorban picit pösszíteni fogok majd, ugyanis hosszabb műtéti beavatkozások következtében teljes fej egységet cseréltek az arcomban. Itt aztán minden volt a csontbeültetéstől kezdve, úgyhogy némi megértést kérek majd közösségünktől, hogy a mai alkalommal még, amíg a fonetikai folyamatok le nem zajlanak a számban, addig legyetek türelemmel hozzánk. Hamarosan érkezik Magnós József is, és akkor belevágunk az úgynevezett élhető világ tematikus napba. Vendégünk lesz, vendég műsorkészítőnk lesz a Magyar Természetvédők Szövetségétől, Botár Alexa, több S betűt nem lehetett volna elhelyezni ebben a címben, aki a szervezet klímacsoportjának a vezetője. Szevasz, Alexa!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Mi az, amire várhatunk a mai napon? Milyen témákat fogunk érinteni? Hogyan fog majd alakulni itt előttünk ember, természet, város és energia viszonya?
1: Igen, hát rögtön itt 8 és 10 óra között arra vállalkozunk, hogy a közösségi energia kérdését járjuk körbe. Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy megnézzük, hogy Magyarországon és külföldön milyen olyan elszánt emberek élnek a világban, olyan elszánt közösségek, akik arra adták a fejüket, hogy saját maguk állítják elő a saját energia szükségletüket, vagy éppen arra adták a fejüket, hogy a saját maguk termelik meg az élelmiszert, és többen önellátásban élnek. Tehát olyan közösségek, akik próbálnak kicsit levárni a rendszerről, és az ő harcukat, sikereiket, lehetőségeiket mutatnak be.
0: Akkor tulajdonképpen itt az energiát inkább mint erőforrást értjük jobban. Tehát, hogy nem konkrétan az áramra gondolunk itt, hanem minden olyanra, ami az életünknek a részét képezi, vagy mondjuk forrása a működésünknek.
1: Igen, azt gondolom, hogy erőforrásként tekintető, bár ugye elsősorban valóban ezért az áram ellátás, aminek kapcsán előszoktak ugye jönni a napelemek, szélkerekek, stb. Tehát zömében azt nézzük meg, hogy az áramtól a legkönnyebb, az áramból a legkönnyebb, a rendszertől a legkönnyebb függetlenedni, tehát a többi fűtés, a többinél azért egy kicsit bonyolultabb jelenleg a helyzet, de tehát az áram helyzetet lehet a legkönnyebben megoldani, így önállátásból.
0: De a végén mindig áram kell, mert áramban megy az internet például, ami nélkül már nem tudnánk létezni. Tehát ameddig mondjuk az áramnak a hiánya ezelőtt 100 évvel még okozott volna mondjuk fennakadást, de nem túl nagyot, most mondjuk így, ezzel szemben most ma már nem tudnánk élni áram nélkül egyáltalán. Elpusztulnánk, nem?
1: Igen, nem tudom, a városi életmód különösen, de ugye már tanyákat is rendszeresen villamosítják, tehát hogy azért így világítása többi szempontjából, úgyhogy nem egyszerű dolgunk van, az biztos.
0: Itt elhangzott egy nagyon fontos fogalom, a közösségi energia. A közösségi energia, vagy a közösségi energia felhasználás mennyire mutat túl az energia megosztásán, mennyire jelent ilyen közösségi kohéziós energia megosztást?
1: Nagyon fontos eleme, tehát azt tapasztaltuk itthon is, külföldön is, hogy azok a közösség, akik összeállnak, és ugye végig visznek egy ilyen beruházást, tehát azt, hogy gyakorlatilag az ő tulajdonukban is van ez az energiatermelő berendezés, ők találják ki, hogy hogyan szereljék fel, miből, milyen pénz ezeket kell bevonni, egészen addig, hogy ők működtetik, ugye ők nézik meg, hogy mennyi energiát termel, tehát ez óriási összekovácsoló előtt jelent a közösségnek. Tehát ugye ez a valamit kell kezdeni magunkkal érzése, hogy a kezdeti nehézségek után, akiknek sikerül ugye megcsinálni ezt a beruházást, az egy óriási élmény, hogy valamit tényleg a közösség elért, és működik.
0: De ez mi mondjuk? Én a Rádaiban, a lakótömbben beszélek Pistával, meg a többiekkel, hogy akkor most legyen egy ilyen napelemünk, és akkor erről fogjuk majd hallgatni a Magnót, és akkor erre szállunk, hogy ez hogy működik, vagy ilyen van, majd mindjárt telefon után. Hát, ha Lili az. Halló?
2: Szép jó reggelt!
0: Szevasz!
2: Sziasztok, Barna vagyok. Nagyon jó volt először, és gratulálnék a híradóhoz.
0: Köszönjük szépen, a Sanyéknek a remek műve volt.
2: Munkáját, hát valami fantasztikus. Olyan jól szórakoztam, hogy ne tovább.
0: Na, hál' Istennek!
2: Közösségi, kohéziós energiahasználattal kapcsolatban. Kikerülhetetlen, hogyha több ember együtt, az összezördülések. Mert hogy te többet éget, tehát én kevesebbet, és hát valahogy ez nektek egyáltalán több gyereketek van. Szerintetek erre valami megoldás?
0: Nagyon jó kérdés, köszönjük!
2: Le is tesztek.
0: Jó, jó, köszi. Alexa, hogy van ez? Hát és hogyha többiek, nekem mondjuk nincsen hajam. És akkor a víjügynöknek rengeteg van. És egész nap szárítja a haját, meg vasalja 1000 watton. Én azért adjak többet.
1: Igen, ez a demokrácia működése, tehát az, hogy ha egy falu összeáll, vagy egy akár egy társaság is összeáll, és mondjuk pályázik napelemekre, vagy maga, tehát valamilyen módon mondjuk, hogy maga állítja elő az áram szükségletét, akkor előjön az is, hogy tényleg hát mennyi áramra van szükség, tehát mennyi napelemet tegyünk fel a házra, és akkor jön ki, hogy az egyes lakásoknak mennyi a fogyasztása. Tehát általában az úgy szokott lenni egyébként, hogy ilyenkor ugye úgy dobják össze a pénzt, vagy úgy szállnak be az egyes tagok, amennyi ugye a fogyasztásukkal arányos. Tehát ha valaki naphosszat hajatvasa, vagy több áramot fogyaszt, akkor általában az nagyobb szelete több pénzzel száll be.
0: Mérik ezt?
1: Persze lehet mérni, tehát folyamatosan lehet mérni, hogy mennyi áramot termel egy napelem, vagy tehát bármilyen berendezés. Úgyhogy nyilván az illető ösztönözve is van arra, hogy hát lehetőleg így azért ugye kevesebbet kell befizetnie, hogy csökkenjen az energiafogyasztása. Úgyhogy tehát ez a közösségeknél elég jól le lehet meccselni, tehát nyilván így jobb, hogyha nem fölülről szabályozzák, hanem tényleg így a tagok így látják, hogy hú, a Józsi most nem tudom, hogy pacsálja az áramot, akkor lehet, hogy Józsi ilyen finom nyomáson kezd kitéve a közösségben, hogy hát figyelj, nézzem meg, hogy a szomszédok ugyanannyian vannak, és kevesebb áramot fogyasztanak, akkor neked is célszerű, mert különben akkor többet fizetsz a közösben.
3: De itt akkor van ilyen, hogy áramszámla mondjuk, csak nem a, nem tudom, kapitalista áramszolgáltatónak megy, hanem a közösségnek vissza? Tehát kell befizetni? Vagy van mondjuk egy általány, vagy valamilyen fogyasztás, ami mindenkinek mondjuk ingyen van a beruházás fejében, és hogyha azt túllépi, akkor fizetnie kell?
1: Nagyon sokfajta konstrukció van, tehát vannak olyanok is, ami valóban ilyen általányos, de olyan is van tényleg, hogy mindenki ugye felméri az elején, hogy mennyi áramot fogyaszt, és akkor annak fényében ugye lehet úgymond részesedést vásárolni ebben a projektben. De nyilván gyakorlat azt mutatja, hogy minél inkább benne vannak ezek a... Tehát, hogy magyarul nem lehet kibújni a rendszerből, és nem, tehát magyarul nem lehet ingyen élni a közösségben, annál inkább tartósabb egy rendszer, és annál inkább működik egy ilyen kis közösség.
0: De ilyen van egyébként, hogy valaki egy városban leszakad a nagy rendszerről? Tehát most nem egy ilyen tanyáról beszélünk, ahol pár biofarmer összeáll, és akkor kvázi hippit játszva, most direkt túlzok, szélkerék, napenergia, komposztálnak, mennyi ez? Komposztálnak orvérzésig, és akkor működik. De mondjuk itt a belvárosban, mondjuk a Jocik, meg mi összeállnánk, hogy akkor együtt legyen áramunk, ezt megtehetjük?
1: Hát igen, inkább egyelőre kisebb léptékben működik. Nagyobb léptékben arra van példa, hogy akár az önkormányzat válik le a rendszerről, tehát például Hamburgban, és tehát több német városban, ugye mindig a németek a példa, de hát most így német példát hozok. Hogy egész önkormányzat így van, visszavásárolja gyakorlatilag a cégektől, vagy az államtól az adott mondjuk energiaellátó rendszert, és akkor ő maga lesz a szolgáltató a lakosa felé.
0: De ez ilyen non-profit KFT, vagy non-profit formában, vagy hogy?
1: Hát gyakorlatilag non-profit formában így van, de neki meg is éri, hiszen ugye azért a, tehát így nem esetleg az ottani azt mondjuk, hogy csak annyit fizet, amennyit használ, tehát így sokkal hatékonyabban meg tudja szervezni a rendszert.
0: Hello?
2: Sziasztok!
0: Hello!
2: Ismét. Hát szerintem most a Viktorunk forog a sírjába, mert kivetette, hogy a...
0: De hát még él, még ember él.
2: Csőhosszra, és hallottad tényleg, mit tudom én, egy-két lakópark, vagy akármi, csak egy kicsi is kiválna ebből a dologból, hogy tényleg, bár én nem tudom elképzelni, mert havária, bármilyen váratlan műszaki probléma miatt szükség lehet még ugye a kapitalista szolgáltatók által rejszünkre bocsájtott energiára, de a Viktor azt szerintem most már fontolgatja, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak, hogy ne legyen ez olyan jó, vagy ne érje meg annyira, hiába, hogy milliókat kell belefesztelni a beruházásba, hogy legyen válni valaki a közműszolgáltatókról. Félelmetes a gondolat, szerintem megfertezni fog elég sok mindent.
0: Köszönöm.
2: Béke.
0: Köszi.
4: Ciao.
0: Na de mi baj az, ha leválnak emberek?
1: Nyilván ugye azért a villamos hálózatrendszer is akkor stabilabb, hogyha ugye sok, tehát hogy na, ugye nyilván minél nagyobb egy rendszer, minél több bejött a kilépő eleme van, annál stabilabb, tehát akkor lehet ugye egyszerűen szabályozni, nem hiába van ugye minden központosítva, hogy akkor így könnyebben át lehet tekinteni, nincsenek ugye kis apró elemek, legalábbis ugye ez az a kormányzati álláspont. Nyilván, hogyha ott leválik a rendszerről, és saját maga csak egy mini áramhálózatot csinál magának, vagy egy ember, vagy a közösség, akkor ugye neki kell abszolút szabályozni, tehát biztosítani, hogy egyenletes legyen az áramellátás, ugye azért a megújuló energiaforrásokban vannak ugye a fluktuációk, hogy éppen ugye ez a
4: kell,
1: mi van, ha nem fúj a szél, és nem süt a nap című, de ugye ezt is azért már intelligens hálózatokkal ki lehet küszöbölni, illetve azáltal, hogy nagyon, tehát több adott esetben ilyen közösség kapcsolódik egymáshoz, akkor ezek kiegyenlíthetők, tehát azért nem muszáj mindent tényleg így össze központosítani. De az tény egyébként, hogy azért az eddigi közösségi energia kezdeményezések inkább úgy valósultak meg, hogy a közösség, amit megtermelt áramot, azt a hálózatra termelt, tehát a hálózatnak adta el, és akkor a hálózatból részesült a betápelással arányos energiával. Tehát azért az a kisebb része egyelőre a közösségi energiás projekteknek, amikor teljesen leválnak a rendszerről. Mert nyilván van egyszerűbb azért a hálózatot csatlakozni, engedélyeket is könnyebb úgy szerezni, de előfordul tényleg így akár tanyáknál, vagy akár szigeteknél, ugye ott Nagy-Britannia vannak olyan szigetek, Dániában is, ahol már tényleg így a sziget, az effektíve szigetszerűen működik, tehát önállátó módon működik, és látja magát energiával.
0: Azért most már, ahogyan haladunk előre a korban, én azt látom, hogy egyre több technológia hozzáférhető a lakosság számára, úgy, hogy nem is álmodtunk róla még pár éve. Akár digitális technológiák, akár mondjuk a megújuló erőforrásokhoz, vagy energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák. Abban az esetben, hogyha az állam kvázi akadálya valamennyire annak a folyamatnak, hogy leváljunk erről a rendszerről, hogy diverz módon tudjunk energiákhoz hozzájutni, akkor ez nem segíti a folyamatot. Hogyan tudnánk segíteni azt, hogy a közösségi energiaforrások, vagy a közösségi energia megosztás az sokkal hatékonyabb legyen a telefon után?
2: Halló, sziasztok, jó reggelt!
0: Hello!
2: Ápoló vagyok. Az előbb a vendég által mondott állításnak ellen kell mondjak.
0: Na.
2: Nemrég volt szerencsé megtapasztalni. Menjetek! Gyalogosak itt rohangálnak. Volt szerencsé megtapasztalni egy olyan projektet, ami egy függőleges tengelyű szélgenerátorról szólt, amit egy családi ház mellé szereltek föl.
0: Mint a cowboy filmekbe?
3: Nem, ez függőleges, ez spirálszerű.
2: Félkerekek vannak, de nem hiszem, hogy áramot termel, az valami másra használják.
1: Nem ugyanúgy, csak ez egy újfajta technológia, hogy nem viszintesen, hanem...
2: Olyan 25 kilovattos vagy 30 lehetett. Tehát olyan szegmens, amit nem gyártak még ezek a nagy multik dánok, németek. És ennek eredményeképpen a ház sikeresen le is kötötte magát a gázhálózatról, és az összes energiát azt ezzel a télkerékkel...
0: Ki adott erre engedélyt?
2: Csinálják, plusz mindjárt rátérek, meg egy kutat kb. Plusz a tetőn lévő napcellákkal.
0: Hoppá!
2: Nem, hogy napkollektorral, tehát amiben...
0: De ez renitens...
2: ...csövekben vízkering.
1: Igen, tehát napkollektorú fűtés.
2: Na és kész volt az egész rendszer már, és egy olyan 5-6 hónapba telt, még az elművel végül is mindent egyeztettek, és minden engedélyt megkaptak. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna ez gyorsabb, hogyha szigetszerűen működik a rendszer, mert ők úgy működnek, hogy rá van csatlakozva a központi rendszerre, és minden évben egyszer egyenleget vonnak, tehát folyamatosan betáplálja a megtermelt áramot a rendszerbe, hogyha az éppen fölösleg, és ha meg többet fogyasztanak, akkor megvesznek a
0: polat. Hát ezt mondta az Alex.
2: Központiból, de ehhez az eljárás az 5-6 hónapot.
0: Jó, de legalább lezajlott.
1: De nagyon szuper is, az hol van?
2: Úgy tűnt, hogy az elmű az inkább diszpeprálja az egészet, inkább keresztbe tett szegényeknek, mint nem.
0: De miért direkt vajon? Vagy pedig egyszerűen csak nem szokta meg, hogy emberek ilyennel foglalkoznak?
2: Szerencsétlen ügyintéző életében ilyet nem látott, neki megvan a két gyereke otthon.
0: Bementek a hippikhoz, jöttek itt a szélkerékkel.
2: Van elég baja, nem akar ilyennel foglalkozni. Ez egy szokatlan dolog, tök új, nem akar ezzel foglalkozni.
0: Nein.
2: De ami az egészen pozitív, és büszkék lehetünk rá, ez egy magyar találmány.
0: Hoppá!
4: Az országban már működik tucatnyi helyen.
0: Köszönjük szépen!
4: Na csá!
0: Csumi!
1: Jó lett volna megkérdezni, hogy hol található, mert pont ilyen jó példákat gyűjtenénk. Hát nyilván nem hallottunk mindegyikről, de azért néha-néha egy-két nagyon elszánt emberet keresztül tud vinni egy-egy ilyen projektet, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha
0: ezt Csetre, dobd be testvérem, hogy hol van ez a cucc. Így...
1: Mert igen, erről hallottam, hogy tehát egy magyar fejlesztés, ez az új, tehát ilyen függőleges, tehát lapátú tulajdonképpen szélkerék, de ugye sokkal kevésbé veszélyes ugye a madarakra, vagy
3: meg
1: sokkal hatékonyabb is, hangja is igen.
0: Hát eddig is különleges volt, nem? Hát most a kerék, tehát a maga a kerék. Tehát, nem,
3: így, a tengelye.
0: Ja, a tengelye függőleges, jó, azért. Ja, világos.
3: Meg városi környezetben nem is lehet hatékonyan ezt a vízszintes tengelyűt telepíteni.
0: Te honnan tudsz erről?
3: Hát,
0: érintetek
3: félig, nem, de félig ilyen kényszerből nagyon sok ilyen műsort néztem végig már.
0: Átkinézi mi?
4: Nem tudom a pontos címet, valahol Budapest határán működik a M0-ástól egy pár száz méterre, talán a Pécteli oldalon, vagy Mátyás főszélén. Voltam ott, de még a GPS is eltévedt. Viszont azt akarom mondani, hogy sok ilyen magyar találmány van, ismerek személyes legalább négyet, ilyen függőleges tengelyű, de abból egyetlen van ez, ami ténylegesen termel áramot. Olyan van, ami forog, több olyan van, ami túlságosan forog, mert ennek az a lényege, hogy hiába fúj baromi erős szél, a forgás nem gyorsul, viszont a lehető legkisebb szélnél, amikor 1 méter per szekundum sebességgel fúj a szél, már akkor is termel áramot. Például ezek a nagy szélkerekek ott Sopron meg Győr környéken, ezek azt hiszem, hogy 4-5 méterre szekundumnál kezdenek el csak forogni. Uh-huh. És viharban azt le kell, hogy állítsák. Ezt meg nem kell, mert van benne egy olyan rendszer, ez egésznek a lényege, ami ilyen titkos dolog, nem tud túltörögni. De ismertem egy másikat, a 8-as út mellett volt felállítva, egy viharos szél annyira betörgött, hogy elszabadult a szélkerék, és mindegy parítja át a 8-as úton, és beleállt a szemközti raktár tetejébe.
0: Ne!
4: Igen. Nem egyszerű van. Dolog, ez kemény az élet.
0: Szabotás. Köszönjük!
4: Ja.
1: Köszönjük!
0: No, akkor kérlek, Alex, hogy foglaljuk össze, hogy a mai napon akkor itt a héttérítőben milyen vendégekkel fogunk találkozni, kiket fogunk felhívni, hogyan alakul a mai tematikus nap, amelynek minden része hírektől hírekig az élhető világról fog szólni, igen?
5: Szerusztok, Gyuri vagyok.
0: Ciao, Gyuri!
5: Szia, csak annyit szeretnék mondani, hogy most néztem a neten. Annyi van, hogy dr. Györgyi Viktor fejlesztette ki ezt a függőleges tengelyű szélerőművet, és itthon épít gyárt, stb.
0: Györgyi
5: a gyártás Viktor. Beindítása az 50 milliárd forintra van szüksége. Ezek 2012-es cikk, tehát egy ilyen némileg késői, de vegyük orrai még. Késői? Mit tudom én. Na, mindegy, a lényeg, hogy így hívják az ürgét, a gyártó az még nincs itt a cikk.
0: Gyuri, felétek van valami megújuló energiaforrás?
5: Saját magunk, ha beleállunk azért a tekerőbe, az futó. Nincs, sajnos nincsen, pedig nem lenne hülyeség. Csak azért is, mert hasonló kis faluba, amikor keltünk nyaralni Németországba, Incelbe, ott állt a falunak a 90%-a teljesen le van napkollektoroz, az összes ház, az összes ilyen Bauernhofnak a teteje. Mi se vagyunk nagyobbak, Szigetszentmárton és nálunk, hát Magyarországon semmi. De ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy a német állam ugye megcsinálja azt, hogy majd, hogy nem nem térítendő kölcsönök, meg stb. Alapján csinálhatják ezt a németek. Ha majd mi nálunk nem kell 50%-ot befizetni egy ilyen önrészt egy ilyen projektre, akkor talán elindulna. Így a népnek nem erre van pénze, és a tudata se erre áll rá. Egy-két szomszéd csinálja egyébként, le megy a áramszolgáltatóról, de nem jellemző.
0: Pulba, ja. Köszönjük szépen, Gyuri!
5: Nincs mit, szervusztok!
0: Ciao, hello! Szóval, kikkel fogunk ma beszélni, hogyan alakul a mai napon az élhető világ műsor?
1: Igen, amit a Gyuri mondott az előbb, tehát hogy azért bemutassuk azt is, hogy azért vannak olyan közösségek, ahol sikerült így átvinni a nehézkés engedélyezés, meg valóban így a tőkehiány ellenére azt, hogy a környékükön a napot vagy a szelet így befogják. Először Edinát keresnénk, Vadovics Edinát.
0: Egy pillanat, akkor mielőtt Edinát elmondjuk, mert valaki becsörgött közben. Halló?
4: Sziasztok, most többet nem telefonál, ígérem.
0: Na.
4: De Gyuri nem találta el. Györgyi Viktoré az a fajta, amelyik bár forog, de áramot nem tud termelni.
0: Az jó.
4: A szegény feltyúkkal.
0: József Attila ezt árult a moziba, víz mellett.
4: A szegény feltaláló meg is halt már, és volt egy vulvár hír most Szilveszter után.
0: Amit most elmondasz te is?
4: Porsche ebben abban, hogy az örökösök egymást éles töltött pisztolyjal kergették fel.
3: Na, jó, az áramot nem termelő szélkerék jogai miatt?
4: Ezt sokan nem tudják, meg mindig is úgy árult, hogy ez egy nagyon jó működő rendszer, de mindig attól a gyártótól akart venni generátor, tehát a belét, a lelkét az egésznek, akiről én beszéltem.
0: Ápoló. A most a héttérítő rendes gyerek tematikus műsorban részt vesz. Hagyjuk a családi visszájukat. Köszönjük szépen a pontosítást.
4: Ma többet nem fogok telefonálni.
0: De nyugodtan, nagyon várjuk már. Szia.
4: Ja.
0: Alexa, kérlek foglalt össze, hogy kikkel fogunk találkozni mai napon.
1: Tehát Vadovics Edinát fogjuk felkeresni, aki a Green Dependent intézetnél dolgozik, és ő egy nagyon jó energiaközösségek programot indított.
0: De jó név!
1: Aminek az a, hát ugye értelemszerűen az a lényege, hogy társasházak, lakóközösségek összeállnak, és megnézik, hogy hol lehetne az energiát spórolni. Uh-huh. És ugye az a cél, hogy lehetőleg 9%-kal csökkentsék így a fogyasztásukat, és ugye mindenféle képzéseket szerveznek maguknak, meg ugye nyilván segítik is ugye az Edináék, és tehát majd Edina elmondja, hogy ez
0: nem kevés,
1: hogy
0: ez
1: működik.
0: Ez sok?
1: Ez azért sok, mert ugye tehát ez kifejezetten beruházás nélkül, tehát egy 0 forintból gyakorlatilag csak ilyen odafigyeléssel, takarékosság, de mondjuk nyilván anélkül, hogy nem tudom, ott fagyoskodnának a lakásban, tehát úgy, hogy azért a kényelmi szint megmarad, de tényleg egy ilyen tudatosabb energiafelhasználással lehet energiát csökkenteni. És nyilván az első lépés, tehát ezután aztán lehet ugye további ugye beruházásokkal csökkenteni az energiafelhasználást, de hogy már egy ilyen kis odafigyeléssel is nagyon sok mindent el lehet érni. És tényleg nagyon, tehát hogy több éve fut a program, ugye mindig van, aki ugye verseny tulajdonképpen ugye a legtöbbet megtakarító háztartás, ugye az díjat kap, stb. Tehát egy nagyon érdekes ilyen ösztönzés. Nem, tehát, hogy így...
3: volt ez, mindegy, ez... Tudod, ez a videó, amit te nagyon szeretsz.
0: Melyik?
3: Aj, nem tudom, a létminimumos.
0: Ja, igen, egyszer volt egy ilyen spórolós film, tényleg.
1: Ja, azt láttam, na ez nem igen. Olyan, tehát, hogy nem az, hogy így, most ki nem tudom hány csirkefarhátból tud megélni, tehát ez nem.
0: Igen, de hát van egy ilyen, jó mondja Viki, hogy van ennek egy ilyen versenyjelleg akkor azért, ami viszi előre ezt a folyamatot, tehát, hogy ki az, aki legtöbbet tud komfort csökkenés nélkül megtakarítani, hát azért az menőség, nem ebben a közösségben.
1: Persze, meg nyilván azt is nézik, hogy a szomszéd, mit tudom én, ház, vagy a interneten is követhető, hogy a más közösségeknél persze hagyja az embert, hogy hát akkor nehogy már lehagyjanak hát minket
0: a
1: szomszéd.
0: Jó szék, egész nap turmixolták a biofizet.
3: Hát, beszökni a másikhoz, bedugni a vasalót, úgy hagyni napokig náluk.
0: Jó, most csak azt, ki lesz még?
1: Igen. Tehát ugye ezen túlmenően pedig egy önkormányzati lelkes emberrel fogunk beszélni, Ponicsán Péterrel.
0: Melyik önkormányzat?
1: Derekegyházról, Derekegyházi önkormányzattól. És ő pedig hát azt mutatja meg, hogy a Derekegyház Csongrád megyében van, és hát azért egy eléggé ugye, úgymond eldugott településnek tűnhet akár Budapestről, kicsit ilyen álmos településnek tűnt, egész addig, míg hát személyes véleményem szerint még Péter oda nem került, mert hogy aztán utána tényleg nagyon sok energetikai fejlesztés írt, és gyakorlatilag így látszik, hogy ez a kis közösség így teljesen felvirágzott, úgymond.
0: Nagyon jó. Lesz
1: úgyhogy,
0: pozitív
1: úgyhogy
0: példa.
1: Úgyhogy a napelemes közvilágítástól kezdve mindenféle jó ötletekkel, így többre egy ilyen kicsit álmos közösséget így fel lehetett rázni.
0: Nagyon jó.
1: Ezért érdekes. És hát ne felejtsük, ez Zalatnai Lászlót, aki így a hazai szalmabála építészet egyik fontos szakértője. Tehát, hogy ő volt az, aki hát az Energia és Környezet Alapítvány, tehát egy lelkes építészekből környezetvédőkből, szakértőkből álló csapat, aki, tehát most már egy ilyen kb. 500 fős közösség van, ilyen mag, akik ugye egymást segítik abban, hogy ugye szalma, bála, falu, házakat tudnak építeni, mindent. Tehát hogy gyakorlatilag így a Facebookon is egy ilyen nagyon jó kis közösség alakult ki, és hát az a tervük, hogy 2015-re már akár 1000 ilyen szalmaház épüljön Magyarországon. Úgyhogy a szalmabála, ugye, mint ami ilyen környezetbarát, energiatudatos, tartós anyag, gyakorlatilag ezt mutatja be, hogy ez hogyan sikerült így felfutatni Magyarországon, és hát ennek tényleg óriási közösségépítő ereje van, ugye, amikor az ember ott a családdal, kalákában gyakorlatilag egymás segítik a családok, és ugye tapasztják ott a falat, és hordják a szalmabálakat, tehát egy nagyon egy olyan kezdeményezés, ami tényleg így azt lehet mondani, hogy így ugye Magyarországon hagyománya is van, ugyanakkor így tehát tényleg olyan, ami szerethető.
0: Menő és népies is egyben.
1: Igen.
0: Egyébként pont az Ákival nézegettük ezeket a szalmaházakat, és ő óriási fantáziát látott benne, mert nagyon jól terhelhető maga ez a szalmabála, úgy, hogy közben igazából nagyon könnyű maga. És amúgy nem lehet látni egy kecón, hogy abból van. Tehát le van rendesen falazva, meg mit, hogy tapasztva az egész.
1: Igen, na. Akár teljesen íves

0: gyakorlatilag Magyarország teljesen egészében megújuló energiából láthatná el magát. De ezen kívül ugye saját magad, a saját házáról is tud mesélni, ahol ő maga ugye különböző megújuló energiás fejlesztéseket végzett, tehát így a gyakorlati oldalról is tud példákat mondani, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy ő az a, aki így a megújuló energiák terén egy szaktekintélynek számít.
1: Prima, akkor a mai napon ezek lesznek, minden műsor át fog alakulni élhető világ tematika alapján, a csonkától elkezdve a rehab a tortán át a kontúrig, a harmadik utasig mindenki erről fog beszélni. A nap végére teljesen tisztán ki fog rajzolódni reményeim szerint az, hogy hogyan tudnánk mi így az egész rádió leszakadni mindenről, és teljesen önfenntartó, autonóm energia felhasználású rádióvá válni. Megérkezett közben hozzánk Magnós Joci is, itt a Tilos Rádióban, a héttérítő egészen 10-ig.
2: Money make people strange sometimes.
3: I knew you was holding out $5 on me. Come on, make me a lie. Me a lie. Who got those five beans gonna make a fib out of me?
2: As we move on, here's two tales speaking on the evils of money. With my man's Quasimodo. Who ain't down for you like this? Yo, turn the page.
4: I know you didn't cut that old thing. Happened last month anyway.
3: That's an excuse. You too new.
4: I have my eyes on you. You just been walking about a week or two.
3: Smile! You know it's good for you.
4: I'll put you on the block anyway. A kid, an old man, the drugs, probably all three. Won't be no news to me. Cause ain't nothing under a rock that I ain't seen. I'm just about collecting my money, smoking green. Nothing's gonna happen to you, at least nothing new.
3: Smile!
4: You know what's good for you. You make enough cheese, you can be my main boo.
3: Smile!
2: Taking care of business, like they say, bring this business. Whole box green in a funny way. Infinity in the circle is what I mean. It all starts and finishes with green.
5: Right?
2: Green ain't only money, you know. It's silence, country, and things that grow. You can have your foot in the drip, but watch it be. That's where it's at, in a funny way. If you follow me, maybe I'll work on my ratio song.
5: Till judgment come.
2: Green is a lick, no matter where you place it. It's the color today, always been facing. The green around my scene change every day.
5: So let us do unto you, they say.
2: Hey yo, green is a life bag in a funny way, but that could lead to a death bag too.
5: Green and red,
2: it could lead to a death bag too.
5: Green and red anyway.
2: It could lead to a death bag too.
5: Green.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádióban az Élhető Város. Élhető Város, Élhető Világ. Az ugye címe? Tematikus nap. A telefon másik végén pedig...
1: Vadovics Edina, a Green Dependentől. Szia Edina!
2: Szia Alexa, és köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Edina, itt nagyon röviden beharangoztam már az Energia Közösségek programot. Leginkább ugye az lenne a legizgalmasabb téma, hogy hogyan lehetett ezeket a lakóközösségeket, akár egymástól kicsit elhidegő szomszédokat így összeterelni egy jó cél érdekében. Tehát, hogy így, ha jól tudom, akkor jó sok háztartás csatlakozott, hogy ez a sok háztartás, ez hogyan lehetett őket motiválni arra, hogy tényleg valami energiatakarékossági intézkedéseket tegyenek.
2: Igen, de talán ez a projektnek a kulcs, vagy a kezdeményezésnek a kulcsfontosságú része. Mi úgy indítottunk neki, hogy először önkéntes, úgynevezett klímakoordinátorokat kerestünk. Ezek lelkes emberek, lehetnek diáktól nyugdíjasig elkezdve bármilyen háttérrel, képzettséggel, munkával rendelkező emberek. Az a lényeg, hogy lelkesek legyenek, és szeretnének valamit tenni az élhetőbb jövő érdekében. És az ő feladatuk lett később az, hogy összegyűjtsenek maguk köré egy közösséget, lakóközösséget, de lehetett, ha úgy gondolták, hogy a szomszédokkal nehezebb, akkor lehetett munkahelyi vagy baráti vagy iskolai közösséggel is nevezni.
0: De bocsáss meg, ők a saját közösségükben csinálják ezt, vagy elmennek is egy másik közösségben klímakoordinálnak?
2: Nem, a saját közösségükben. Uh-huh. Tehát olyan embereket kerestünk, akik lelkesek voltak, és elhivatottságot éreztek arra, hogy összefogjanak 5-10 háztartást, és velük együtt átgondolják az energiafelhasználási szokásaikat, és ezzel együtt igazából a mindennapi életüket.
0: De hogy ilyen prospektussal? De hogy ilyen? Tehát ilyen de hogy gyakorlatban, hogy beül mondjuk Tibi bácsiékhoz, kiteszi a prospektusokat, megmutatja, hogy meddig lehet eljutni, hogy mi a gyakorlat ennek?
2: Hát minden klímakoordinátor igazából máshogy dolgozott, ahogy épp abban a közösségben jó volt. Valahol prospektusokkal, és azzal lehetett rávenni az embereket, hogy meg fogsz tudni takarítani minimum 10%-ot, tehát több pénzet fog maradni, akár arra, hogy napelemet vegyél, de akár arra, hogy elmenjél családi kirándulásra. Tehát valahol a pénz volt a motiváló.
0: Hát ez sok. Bocsáss meg, igen, folytasd ki.
2: Valahol pedig az, hogy valami pozitívat szerettek volna tenni az emberek, a helyi település, a helyi közösség, a saját családjuk, a saját iskolájuk, munkájuk érdekében, és úgy érezték, hogy ez egy jó lehetőség, hogy az energia felől indulnak neki, hisz az energia ma elég sokat vitatott kérdés. Egyrészt mivel fogynak a nem megújuló erőforrások, másrészt mivel a klímaváltozás nagy problémát jelent. Tehát mindenhol más volt a motiváció. Ezt a klímakoordinátort mi abban segítettük, hogy szakmailag és csoportszervezési szempontból felkészítsük, támogassuk arra, hogy az embereket megtalálja, kiválaszta, összehozza. Ha már meglévő közösségbe dolgozott, akkor hogy motiválja őket arra, hogy ilyen vállalkozásba kezdjenek.
0: És ez hogyan megy, hogy nektek van egy támogatásotok, amely mondjuk pályázati, és akkor ebből fogjátok finanszírozni a klímakoordinátorokat, ha jól értem?
2: A klímakoordinátorok önkéntesek, tehát ők fizetést nem kapnak. Mi különböző egyéb módokon honoráljuk a munkájukat, elsősorban azzal, hogy egy fontos dolgot csinálhatnak, és mi képzést adunk nekik, illetve támogatjuk őket, illetve a program során kaphatnak mindenféle környezetbarát, energiatakarékos ajándékokat, amik segítik a munkájukat, meg az életüket. A pénzt mi inkább arra használjuk, hogyha közösségi rendezvény van, képzés, akkor ki tudjuk bérelni a termet, ételt, italt tudjunk adni, ajándékokat tudjunk adni a legtöbbet megtakarító közösségeknek. Tehát inkább arra, hogy az egész infrastruktúrája működjön.
0: Kiből lesz jó klímakoordinátor?
2: Abból lesz jó koordinátor, aki nem fél attól, hogy másokat megkeressen, és arra biztasson, hogy valami pozitívat tegyen a jövő érdekében. Tehát alapvetően egy közösségi, lelkes, elkötelezett ember, aki a saját maga háztartásában is szeretne pozitív változásokat elérni. Ahogy ugye Gyulai Iván mondta, a beharang, illetve a legelső eladásban a Gandhis példával, hogy addig nem kérek meg valakit, hogy ne egyen cukrot, amíg én is eszem cukrot. Nagyon fontos, hogy a koordinátor maga is szeressen, vagy elkötelezett legyen annak érdekében, hogy pozitívabb változást hozzon létre, hogy energiát takarítson meg, és másoknak is segítsen ebben.
0: Akkor tulajdonképpen vannak spontán klímakoordinátorok, mint mondjuk például Magnós Zsoci, aki az életmódjában nagyon sokszor nekem példát mutat, hogy hogyan kell mondjuk kevesebb energiával élni, hogyan kell kevesebb energiát beruházni, de tényleg is, hogy mit tudom én mondjuk legutóbb, amikor a belvárosban laktak, mentem és éppen szappan főzött a fürdőszobában. Ami megint csak jól mutatja azt, hogy más alternatív módon gyűjti ezeket a dolgokat, hogy mennyi ilyen klímakoordinátor él most közöttünk, akár hivatalosan, akár szerinted így mondjuk spontán.
2: Ezt a programot most negyedik évet csináljuk, és minden évben 25-30 klímakoordinátor dolgozik velünk. Sokan egyébként nem klímakoordinátorként kezdik, hanem először csak egy klímakoordinátor megkeresi őket, hogy csatlakozzanak, nincs a kedvük csatlakozni egy energiaközösségbe, csatlakoznak, ott úgy érzik, hogy ez egy nagyon jó dolog, ők ebben jók, és másoknak tovább tudnának adni ebből valamit, és akkor következő évben már ők maguk jelentkeznek klímakoordinátornak.
0: Hol lehet jelentkezni klímakoordinátornak?
2: Klímakoordinátornak nálunk a Green Dependent Intézetnél lehet, vagy úgy, hogy valaki ellátogat az energiaközösségek.hu oldalra, és ott megtalálja az elérhetőségünket. Ott még az idei program nincs meghirdetve, mert még most alakítjuk ki, hogy pontosan mikor kezdünk, hogy fog működni, de ennek ellenére ettől függetlenül meg lehet minket keresni, és minden megkeresésnek örülünk, és indulni fog megint energiaközösségek.
0: Hát ez csodás, nálunk a tilosban most ki fogok jelölni egy klímakoordinátort a műsor után, az lesz az első.
2: Jaj, de jó, és akkor lesz egy tilos rádiós csapat, és ez jó lesz. Nem biztos, hogy mondjuk a kijelölés a jó módszer.
0: Ne, hidd el, működni fog. Bósz Attila lesz a klímakoordinátorunk.
2: Jobban szokott működni, hogyha az ember maga határozza el, hogy azt szeretne lenni. Utána könnyebb fenntartani a lelkesedést, de lehet, hogy a tilosnál így működik.
0: Erőszakul is a jó esik. Jó. Köszönjük szépen, Edina! További sikereket kívánunk nektek a klímakoordinátorok csapatát erősítve.
2: Köszönjük mi is, és várjuk a kérdéseket, ha esetleg lenne valakinek.
0: Jó, köszönjük szépen. Szia.
2: Köszönjük, viszontlátásra, sziasztok.
0: Hát ez fantasztikus előrelépés, hogy azonnal gyakorlatba tudtuk átültetni ezt a folyamatot. Nézzük, ki van még vendégünk akkor, mert hogy akkor jobban egy picit, akkor körbejárnunk még ezt a témát.
1: Én javaslom, hogy akkor Ponicsán Pétert keressük, aki Derekegyházon mindenféle klassz projekttel, kezdeményezéssel felkavarta úgymond kicsit az állóvizet, és...
0: Okay. Jóci, jól vagy?
3: Jó vagyok, akkor tartsunk egy, nem tudom, 30 másodperces technikát.
0: Jó, át kell kötnünk, és akkor kicsit beszélünk itt a klímakoordinátorunkkal, mi is, a kijelölte, és akkor utána folytatódik itt a Tilos Rádióban a Héttérítő.

0: The shop did a routine
1: maintenance. Poli, meg vagyunk már, Jaci?
2: Meg vagyunk.
1: Policsák Pétert a távoli Derekegyházán próbáltuk elérni, de most még sajnos nem sikerült, úgyhogy addig folytatjuk a beszélgetést Alexával, aki az MTVS, jó mondtam?
3: Igen.
1: Az S-szel a végén főleg, klímacsoportjának a vezetője. Nálatok itt az MTVS-nél milyen módon van jelen a közösségi energiáról folyó diskurzus a gyakorlatban?
3: Igen, hát ugye azért már évek óta, évtizedek óta vannak szemléletformáló programjaink, de azért ugye mindig tapasztaltuk, hogy a kulcs az, hogy mondjuk a lakosság éppen tényleg mondjuk szeretne energiatakarékosabban élni, vagy odafigyel arra tényleg, hogy mennyi energiát használ, az nagy mértékben azon múlik, hogy tényleg így mennyire van motiválva arra, akár pénzzel, akár egyéb módon, hogy ilyen beruházásokat végezzen. És gyakorlatilag ugye ezért indítottuk a közösségi energia programunkat, amely nem csak Magyarországon, hanem Európa még 10 országában zajlik.
1: Ez hogy mondják, social power, vagy mi ez?
3: Community power. Egyébként ez a weboldal, tehát communitypower.eu a weboldal, ahol egyébként ilyen rengeteg nemzetközi jó példa olvasható, tehát egészen Spanyolországtól, Ausztriáig, Bulgáriától, Litvániáig, hogy ugye hol vannak olyan közösségek. Hát egy-egy példát ragadtunk ki, de egy-egy olyan jó példát, ami bemutatja, hogy tényleg a világban, Európában sok olyan közösség van már, aki napelemmel termel magának áramot, vagy éppen szélkereket rakott a falu határába. Mi azt gondolom, tehát mint MTVS első lépésként azzal foglalkozunk, hogy ugye most milyen ilyen jogi és pénzügyi akadályai vannak, hogy a közösségek, a magánszemélyek így tényleg minél inkább tudjanak megújuló energiás projektekbe investálni. És ugye mert nem csak megújuló energiásban, hanem energiatakarékosságban. És ugye ez lenne a legfontosabb, hogy ugye azért először fogjuk vissza a fogyasztásunkat, és ugye azt helyettesítsük megújuló energiákkal, tehát...
1: Hát de Alex, szabotás, hát a rezsicsökkentés a megoldás. Hát de most tényleg, hát hogyha az a cél, hogy most direkt vagyok, tehát az a cél, hogy kevesebb legyen a számla, akkor egyértelmű, az állam majd befizet helyettem 10%-ot. Mit spóroljak? Nem?
3: Hát igen, ugye rövid távon lehet, hogy csökken az áramszámla, viszont hogy ugyanúgy marad az a pazarló fűtés az embernek, akkor ugye semmi nem ösztönzi arra, hogy tényleg mondjuk leszegetelje az a házat, vagy
2: egyéb. Közben a telefonálunk is.
1: Halló?
4: Halló, Ponicsán Péter vagyok.
1: Jó reggel, Péter! Kerestük már az előbb telefon segítségével, a távoli Derekegyházán, ha jól tudom.
4: Igen, igen, pontosan, Derekegyházára telefonálok.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Azt hallottuk, hogy Derekegyházán sikerült egyfajta csodát véghez vinni a közösségi energia területén. Picit beszélsz nekünk erről?
4: Ez nagyon megtisztelő, hogy így konferálja be, amiket tettünk a településen. Én tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és önöket is a stúdióban. Visszanyúlnék 2008-ra, akkor, amikor elkezdtük tervezni a folyamatokat itt a faluban, a polgármester úrral, a képviselőtestülettel, szervezetekkel, illetve a helyi gazdákkal ültünk le több alkalommal, és beszéltük át azokat a folyamatokat, hogy hogyan lehetne a települést életőbbé, hogyan lehetne vonzóbbá tenni. És ennek a beszélgetéseknek az eredményeképpen egy olyan stratégia körvonalazódott, ami mentén elkezdtük a fejlesztéseket intézni. Hál' Istennek a 2007-2013-as időszakban megjelent pályázatok, azok ezeket az elképzeléseket nagyon jól meg tudták támogatni, és ennek köszönhetően tudtuk azokat a fejlesztéseket megtenni, amiket most nagyon röviden bemutatnék. Legelsőként a falu központját újítottuk fel. Itt nem volt közvilágítás, úgyhogy ezt kellett legelsőként megoldani, hogy egy biztonságos átjárást tudjunk biztosítani a település központjában. Itt legelsőként a DMS-szal ültünk le és kértünk tőlük segítséget, hogy hogyan lehetne megoldani a közvilágítást hálózati rendszeren keresztül, de aztán én többszöri beszélgetést követően arra az általázást jutottunk, hogy a koncepciónk szerint jobb lenne, hogyha inkább megújuló energiaforrásokat használnánk erre a dologra, és egy napelemes közvilágítás rendszert alakítottunk ki. Hál' Istennek, hogy ez 2009 óta fantasztikusan működik, úgyhogy meg tudjuk mutatni bárkinek, hogy akár 10 centi hó leple alatt is hogyan lehet a napelemes közvilágítást működtetni. ezt is nagyon röviden elmondom, nem csak napelem működteti a rendszert, hanem lekapcsoltuk a hálózatra is, és ledes rendszerrel működik ez a közvilágítás, így jelentős megtakítást tudunk elérni a működtetés során is. Ezt a folyamatot, a fejlesztési folyamatot, ezt folytattuk tovább a napelemes rendszerek tekintetében is. Akkor, amikor a kerékpárutunkat építettük, egy helyen át kellett vinnünk a főúton a kerékpárutat, és ezt az átjárást egy kis napelemes világítással oldottuk meg. Ezen kívül a művelődési házunkhoz vezető sétánt ezt is napelemekkel világítjuk meg. És itt nem tört meg a folyamat. 2011-ben adtunk be egy pályázatot, három közintézménynek a napelemes rendszerére való kialakítására, és ennek köszönhetően az óvodának, az egészségháznak, illetve a polgármesteri hivatalnak a tetejére alakítottunk ki közel 250 négyzetméter felületű napelemes rendszert, és ezzel biztosítjuk a közintézményeknek a elektromos ellátását. Most 2011-ben adtunk be egy újabb pályázatot, ez pedig a művelődési háznak az energiaellátását fogja majd biztosítani. Bízunk a szerencsében, és bízunk abban, hogy a bírálóbizottság is majd pozitívan fogja elbírálni, és akkor így akkor a művelődési házat is majd napelemmel tudjuk majd ellátni elektromos árammal.
1: Péter, ezek milyen pályázatok?
4: Itt elég széles a repertoár, ebben volt líderes pályázat, Keop, ami nagyon fontos, illetve Daopos, tehát ez a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül, amiket itt a régióban nyitottam meg pályázati lehetőségeket.
1: Nagy a verseny ebben a pályázatban? Tehát, hogy sokan pályáznak országos szinten?
4: Persze, sokan, és ez a jó, hogy nem csak a verseny kerül kialakításra, hanem az is, hogy van igényére, és ezt hál' Istennek a kormányzati szinten is látják, úgyhogy abban az esetben, hogyha magasabb az igény, mint amekkora a keretárrendelkezésre, akkor abban az esetben, hogyha van olyan forrás, amit át lehet csoportosítani, akkor természetesen próbálnak minél több ilyen pályázatot támogatni.
1: Milyen tudástőkét és milyen kompetenciát igényel egy ilyen pályázatnak a megírása?
4: Nem a megírás, ami én azt gondolom lényeges, hanem a tervezés. Ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot meg lehessen írni, el lehessen készíteni, nagyon fontos az, hogy olyan szakértői, szakemberi gárda álljon a pályázatíró háta mögött, aki jól fel tudja mérni az igényeket, illetve hogy olyan rendszert tud kialakítani tervezési szinten, tehát papíron, ami utána a valóságban is fog működni. Hál' Istennek, hogy nekünk sikerült megtalálni itt a környéken azokat a vállalkozókat, azokat a szakembereket, akik ebben bennünket nagyon jól tudnak támogatni, és hál' Istennek, hogy olyan rendszereket terveztek, illetve álmodtak meg, ami egyrészt a mi igényeinknek is megfelel, ez ezen kívül a valóságban is ugyanúgy működik, mint ahogy megterveztük papíron.
1: Mennyire szükséges itt kommunikációs kampányt folytatni a lakosság meggyőzése érdekében, és milyen módszerekkel dolgoznak ott?
4: Hál' Istennek a lakosság meggyőzésére nagyon nincsen szükség, itt mi a tájékoztatásra fókuszálunk. Folyamatosan fókuszáljuk a lakosságot a havonta megjelenő újságban, hogy milyen fejlesztési elképzelések, milyen lehetőségekkel tudunk élni. És hál' Istennek, hogy ezt a törekvésünket, ezt az irányt, amit itt a falu vezetése elindított, teljes mellbedobással segíti a lakosság, úgyhogy akkor, amikor a szennyvízbedobást, illetve a belvízelvezetést végeztük, akkor szinte azt kell mondani, hogy a legcsapadékosabb évben végeztük ezt, 2010-11-ben. Persze volt lakossági feláborodás, hogy néztek ki az utcák, de mégis jelentősen alul maradt a várakozásnál. Mindenki megértette azt, hogy ezek a fejlesztések, amiket teszünk a településen, ezek az ő javát is fogják szolgálni. Természetesen tudva azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem úgy olyan a település kép, ez az arculata, amit elvár, de hogyha vége van mindennek, tehát a fejlesztések, ha ezek a beruházások, ezek elkészülnek, akkor fogja majd kapni azt az arcot, amit szeretne látni.
1: Van-e valamilyen kézzelfogható hatása annak, hogy az energiagazdálkodás ennyire sokrétű és ennyire újszerű a közösség általános mentális állapotára nézve?
4: Több oldalról is meg tudom közvetíteni ennek a megválasztását. A Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézete több alkalommal adott már ki településfejlesztési füzeteket, és ezt szokom, a kormány.hu honlapon meg is lehet tekinteni, le is lehet tölteni, illetve is lehet olvasni, és többek közt ennek az egyik füzetnek a témája az országban felelhető elsősorban megújuló energiaforrásoknak a jó példáknak a bemutatása, és ebben a füzetben került Derekegyház is, mint a legkisebb lakosságszámú település. Szakemberek jöttek a településünkre, és megtekintették azokat a fejlesztéseket, amiket itt elvégeztünk, és ők is úgy ítélték meg, hogy ez jó példaként érdemes arra, hogy széles körben is népszerűsítsük. A másik dolog pedig, hogy hál' Istennek, és függetlenül attól, hogy tehát átlagos szinten, magyarországi települések átlagos szintjén a demográfiai tendenciák azok sajnos azt mutatják, hogy fontosan csökken a településnek a lakosság száma. Ez Derekegyház esetében is sajnos igaz, de be kell azt is látnunk, hogy egyre több az a fiatal, aki kiköltözik ide a településre, és többek között pont ennek köszönhető, hogy úgy ítélik meg, hogy a település ez illető, és minden igényt kielégítő, és hál' Istennek, hogy nagyon jó a közlekedési kapcsolatunk Szentessel, tehát a legközelebbi nagyváros, ez 12 kilométerre érkezik el, ahol jelentős munkahelyek vannak. Ezen kívül, hogyha valaki nagyobb városban, tehát akár Budapesten dolgozik, akkor van arra lehetősége, hogy közvetlen buszjárattal tudjon közlekedni.
1: Péter, ha már itt szóba került Szentes, ugye mint ez egyik nagyon fontos, vagy számomra fontos és szeretett gyógyfürdő város, van ott nálatok gyógyfürdő, vagy van-e a föld alatt ilyen geotermikus energiára utaló jel, ami kiaknázható?
4: Nem csak Szentes esetében igaz ez, hanem Csongrádnak, mindezt teljes területén igaz ez. A nagyvárosok azok szinte mindegyike építette a geotermikus fűtésre, geotermikus energiára, és ennek köszönhetően több helyen is egyrészt fürdőket alakítottak ki, másrészt pedig a közintézményeknek a fűtését építették rá a geotermikus energiára. Így mondhatom akár Makót, Szegedet, Hódmezővásárhely, Szentest is. Hála Istennek, hogy ezt a szinte azt lehet mondani, ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrást használják fel. Itt ugye az elmúlt időszakra, hogyha visszaemlékezünk, akkor a jogszabályok esetében kérdéses volt az, hogy a visszasátorlást azt mennyire erősítsék, illetve mennyire tegyék majd előírta. Végülis erről a kormányzat elállt egyenlőre, tehát most nem lehet tudni, hogy a későbbi folyamán lesz, de minden esetre a geotermikus energiát most innen tovább nélkül fel lehet használni. És hogyha most Szentest emelem ki, akkor nem csak a közintézmények, nem csak az önkormányzat az, aki hasznosítja ezt az energiaforrást, hanem a kertészetek is, hogy nagyon sok olyan üvegház, illetve fúriasátor helyezkedik ki a Szentes kultúrtelepén, amit ezzel az energiaforrással fűtenek. De ugyanígy mondhatnám akár Felgyőt is, illetve mondhatnám tovább több települést is ebben a megyében.
1: Péter, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél a távoli Derekegyházáról. Nagyon sok további sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó beszélgetést kívánok.
1: Köszönjük szépen.
4: Minden jót.
1: És akkor folytatódik itt a Tilos Rádióban a héttérítőben a Fenntarthatóbb Világ tematikus nap Botár Alexával, és ki lesz akkor a következő telefonos vendégünk?
0: Nem, szóval ez a neve.
1: Mit mondtam?
0: Fenntartható.
3: Ez is jó. Tehát, hogy élhetőbb világ, vagy élhetőbb az, világ, igen, de...
1: Az Élhetőbb Világ című tematikos nap folytatódik. Alexa, kivel fogunk beszélni most?
3: Igen, Zalatnai László már az előbb keresett is, hogy lehet, hogy ő pont ő hív.
2: Nem, bocsánat, nem én vagyok, vagy nem én vagyok.
1: Robikám, te vagy az?
2: Nem én vagyok. Jó. Barna vagyok ismét. Itt a geotermikus energiákkal kapcsolatban gépzeld el, tudott a Csövesfürdő.
1: Ja, nem voltam még, de kéne.
2: Hát, ajánlom figyelmet, hogy mondjuk magasabb íz, most alacsonyabb a hőmérséklet.
1: De fürödtél, voltál?
2: Nem. Ja, de eskü ki fogom, kis víznél télen ki fogom próbálni.
1: Na, én is.
2: Szerintem, ha ők nem halnak bele, akkor én sem.
1: De figyelj, mert ez vízállástól függ, bocs? Hogy...
2: Hát most magas a víz, tudod, hát a kifolyó most víz alatt van, és keveredik a Duna szutykával.
1: Ja.
2: De igazából az se szutyok. Na mindegy, amit szerettem volna mondani, hogy látod például, itt van Budapest a gyógyfürdők város, hogy ott is mennyi ilyen úgymond hát használt víz, de még mindig a hőmérséklet kinyerhető volna lenne, igen, volna belőle.
1: Hát sőt, a dogánynak a víze az évekig ment bele a Dunába konkrétan.
2: Persze, és ott az gőzölög, még le is szokott azt a alsó rakpart néha fagyni, ha olyanak a légköri anomáliák, hogy arról fúj a szél, és a párát oda fölcsapja.
1: Nem baj, hamarosan be fogjuk csatornázni a lakásokba a Budapest gyógyvizét.
2: Hallod, agya úr, a Feri bácsi, figyelj már, együtt menjünk el oda szerintem egyet gőzölni.
1: Na, én benne vagyok. Mihelyest alakja a vízállás, mert egyébként ez,
2: hát meg tudom, télen az izgalmas.
1: Hát meg ez társadalmi szempontból gyönyörű, mert ez ugyanaz a víz, amiben a nagyon gazdagok fürdenek bent, csak leengedik. Tehát ez nincsen különbség benne. Gyönyörű.
2: Az, mikor kijön, amikor friss, akkor is finkszagú, tudod, mert te van a szulfidokkal, meg mit tudom én, érted? Az most, hogy szerintem...
1: Jó, kénes, büdös víz. Lent Zsóliba.
3: Így van, a legjobb. Az jó.
1: Az mindennek. A gyógyvíz mindennek jó, gyerekek. Összességében.
2: Na, egy ilyen flashmobban benne lennék, érted? Szerintem több értelme van, mint mit tudom én fölvonulni a mamutba. Vagy
1: persze. Azonnal Mihelyest, lent van a vízállás csörögében, azt megyünk innen egyből.
2: Olyan szinten flashmob, hogy mit tudom én, minusz 10 van, kajak nagy dugó a budai alsó rakparton.
1: Já, azt szoktam héderezni nagy cigivel. Tererere.
2: Lakatjából ott rohangálnak az M-tektod. Keresztve a dugós autók között, hogy várja a jacuzziba.
1: Vagy Sunday cooling után hétfőn tudod ott afterozni a izét. Köszönjük
2: meg
1: szépen.
2: Az after az nem, mert rohadtul csúsznak a kövek sötétben.
1: Igen, meg amúgy is.
2: Jó, világos.
1: Azt tudjuk mi lesz. Köszi, csáó.
2: Jó, ennyi. Puci.
1: Hello. Alexa, ki a következő?
3: Szóval Zaladnai László, így a Szalma Bála építészet egyik koordinátora, és majd amíg mielőtt, ugye Lencse, vagy hát
1: telefon
3: végre kapjuk, nem Lencseg végre.
1: A kis paparazzi.
3: Addig egy-két dolgot elmondok szívesen, ugye a közösségi energiaprogramokról, illetve folytatom, mert ugye, hogy kicsit megszakadt a dolog. Tehát ugye végül is ugye arra azt, amit felmértünk, ez a jogi és pénzügyi akadályok. Tehát nyilván ugye megnéztük, hogy miért nincs több ilyen közösségi energiás kezdeményezés Magyarország, ugye nem csoda, mert hogy tehát jelenleg azért nagyon bonyolult az engedélyezési rendszer, ugye ez már kiderült a korábbi beszélgetésekből is, hogy azért ember legyen a talpán, aki egy ilyen engedélyezési folyamaton átverekedi magát. Ugye most igazából az átvételi árak, tehát az, hogy a megújuló energiából termelt áram, stb., ugye amit adnak átvételi árat, ugye támogatási rendszer. Hát nem igazán, tehát hogy ugye azért differenciálva van ugye, hogy milyen méretű, tehát hogy mekkora kapacitású, stb. Tehát hogy vannak ugye a kis fogyasztók, vagy a kis előállítók pontosan, tehát hogy ugye azért valamennyire segítve vannak, de nem igazán. És ráadásul az új rend, tehát hogy volt egy ilyen javaslat, a metár, ami egy ilyen módosított változata, lenne egy javított változata a mostani átviteli rendszernek, de az nem lépett életbe.
1: De ez ilyen jogszabályváltozás szükséges ez, vagy mi?
3: Jogszabályváltozás, igen, de hogy ugye, tehát igen, a szabályozást kellett volna kicsit hozzáigazítani, de végül ugye elhalt a folyamat, tehát így azt gondolom, hogy azért be eléggé erőteljesen benne van így az energiastratégia és más doksikban az, hogy ez az atomszénzöld forgatókönyv, ugye, amit most nagyon nyomnak, ugye ebben hát az atom szénzöldből egyelőre, hogy az atom meg a szén nyomását látjuk, tehát...
1: Hát azért van az atomnak is nyomása. Vladimir nagyon keményen átverte rajtunk az atomot. Sajnos.
3: Úgyhogy látszik, hogy megy a megújuló energiák terén, nem sok minden történt az elmúlt néhány évben azért Magyarországon. Volt, ugye van egy-két olyan projekt, ami azért így pilotként, mintaként be lehet mutatni, de... Tehát ez mindenképpen egy sokkal kedvezőbb szabályozásra lenne szükség.
1: Na, én azt javaslom, akkor kicsit most a Jóci megpörgeti a korongokat, azzal akkor felhívjuk Zalatnai urat, és akkor rövidke telefon után.
5: Halló.
2: Halló, esküszöm, tényleg többször nem zavar.
1: Na, mi a helyzet?
2: Az atommal kapcsolatban, hogy a Putyin átverte rajtunk a Paks 2-t, hogy már azt így is, hogy ugye hűtővíznek használják a Dunát 1-2 Celsius fokkal, hanem 3-mal nyáron, magasabb a kilépő, vagy a Paks alatt a víz, mint fölötte. Oh. És gondold el, azt hiszem 2/3-dal, vagy mennyivel fogják bővíteni?
1: Oh, hát akkor ez a halaknak nem lesz.
2: Gondold el, hogy alassan már konkrétan szerintem ilyen Amazonasban élő ilyen trópusi halakat lehet majd telepíteni, oh, és ezek valószínűleg meg is maradnának.
3: Igen, ugye plusz a klímaváltozásból adódó, amúgy is ugye, hogy azért több extrém időjárási esemény fordul majd
2: elő. Még lehet, hogy segít rajta, mert a nagyobb átfolyás jobban fölhigítja, így a hőmérséklet terhelés alacsonyabb lesz rajta.
1: Ha, az oroszok fölfoglaltak a Dunát.
2: Például kisvíznél nyáron, idén nem volt mondjuk, mert ugye a monszun korszak megköszöntött, csak ezt akarom, hogy ez a Paksot lehetett volna megcsinálni, mit tudom én, Mohácsnál, vagy Nagymarosnál, vagy akár Pesten, de nem pont
1: ugyanott,
2: egy olyan hőmérséklet terhelés fog emiatt bekövetkezni, ami hát most jó, én jöttem a trópusi halakkal, de akármilyen más organizmusnak lehet egy olyan táptalaja, ami aztán egy ilyen invazív történetet előhozhat.
1: Őrület. Köszönjük.
2: Nincs mi.
1: Köszönjük szépen, békesség. Na és akkor zene, utána pedig akkor széna mi? Nem, szalma.
3: Szalma
1: Bála. Szalma Bála topik. Tilos Rádióban, élhetőbb világ.

0: Tilos Rádió, Héttérítő című műsor, Botár Alexával, Magnós Jocival, velem Ferivel, és a telefon végén pedig Zalatnai Lászlóval. Jó napot, László!
1: Jó napot kívánok!
0: László, te kezdődhetünk?
1: Igen, igen.
0: Köszönjük szépen. Elmusztok. Itt beszélgettünk erről a szalmabáláról, hogy ez mennyire megmentheti itt a magyar vidéket, hiszen egyesül benne a kaláka építészettől elkezdve, a hőszigetelésen keresztül szinte minden ez betűs szó. László, kérlek kicsit foglald nekünk össze, hogy mi pontosan ez az építőanyag, és mi jó ez nekünk?
1: Jó, hát van egy anyag, ami egy mezőgazdasági melléktermék, ami a gabonaféléknek a számmaradványa. Ugye ezt már tudjuk, hogy lehet kazalba is rakni, meg lehet bálát csinálni belőle. Az a mellékhatás ennek, a jó tulajdonság ennek az anyagnak, hogy rendkívül jó hőszigetelő, nagyon jó hangszigetelő, viszonylag olcsó, mindenhol van, nem kell messzire szállítani. Ennek a tulajdonságnak hatására, illetve elég stabil ahhoz, hogy vagy szigeteljünk vele utólagosan épületeket, vagy akár ebből építsünk. Akár olyan szinten is építhetünk ebből házakat, ahol a tetőnek a tömegét is maga szalma bálák tartják meg. Nyilván ezeknek a technológiai ismereteire azokra rendelkezni kell.
0: De ezt hol oktatják?
1: Hát ezt Magyarországon egyedül mi oktatjuk, tudomásom szerint, de azért tudom, hogy például a BMI-n vagy egy-két építészettel foglalkozó felsőoktatási intézményben már elfogadottá vált, hogy akkor lehet így is építkezni. Több szakdolgozó is érkezik hozzánk, hogy akkor segítsünk nekik ezügyben. Tehát lassan-lassan Magyarországon elindul ennek a szakképzése, illetve hát mi elkezdtük az összes középiskolát, építőipari középiskolát megkerestük ebben az évben, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mondjuk ezt az alapképzésbe beépítenék, hogy szalmabála építő. De hogy tényleg ezen múlik, hogy ez a szaktudás, ami egyébként könnyen megszerezhető, de azért mégis néhány dolog oda kell figyelni, azt elég sok számú ember, elég kellő számosságú szakember birtokolja, mert akkor lehet jó minőségű, 100 évet kibíró épületeket létrehozni ebből a...
0: De ez bármilyen szalmából jó?
1: Hát lényegében bármilyen szalmából, búza, zabros, stüzikálé, rizs, tehát igazából itt az a lényeg, hogy hogyan használjuk fel, hogyan építjük be, és egyébként nem csak a szalmából, hanem biztos hallották már a hallgatók is, hogy kenderből is lehet házakat építeni. Tehát nagyon-nagyon sokféle természetes alapanyag alkalmas arra, hogy mi ebből hajlékot, vagy nem csak hajlékot, akár közösségi épületeket is létrehozunk.
0: Hogyan készül ez a szalmabála?
1: Nagyon sok technológia van, de maga a bála ugye az egy egyszerű mezőgazdasági betakarítás, egy bálázógép hozza létre.
0: De le van darálva ez kicsire? Vagy inkább ilyen le van darálva rövid pici darabokra, vagy ilyen szálak ezek?
1: Nem, ezek ahogy így a kombány learatja a gabonát, mondjuk a búzát, és akkor utána jön egy gép, ami a tarlón ott hagyott egész szálakat, ilyen téglatest formájú bálákká tömöríti össze, össze is kötözi. Ezek ilyen téglatest formájú valamik, fél méterszer, 35 cm, mondjuk 90 cm az a normál bála. Így kell elképzelni, 25-30 kg, tehát igazából bárki meg tudja fogni, ebből tud építkezni. És ezt hogyha egy kellő sűrűséget elér ez a tömörítő gép, ami a bálázógépnek nevezzük, akkor ez alkalmas arra, hogy ebből épületeket hozzunk létre, vagy utolagosan hőszigeteljük vele falakat.
0: De és hogyha valaki akar ilyet vásárolni, akkor elmegy a tűzépterepre, kérek ennyi és ennyi szalmabálát, szól egy szalmabála mérnöknek, vagy hogyan? Ha valaki mondjuk építkezik, hogyan van a gyakorlatban?
1: Igen. Hát ez, amit elmondtál, az osztrák példa, mert ott már tűzépen lehet kapni az építési célú szalmabálát, nálunk egy kicsit még nem járunk itt. Úgy néz ki, hogyha valaki kinéz magának és szeretne építkezni, akkor nyilván először egy építést kell találnia, aki hajlandó neki megtervezni.
0: Vagy specialista?
1: Nem olyan nagy speciális tudást igényel, tehát ha valaki már könnyű szerkezetes épületet létrehozott, akkor nagyjából meg tudja ezt csinálni, de nem árt, hogyha az építésnek vannak gyakorlati ismerete is a szalmával kapcsolatban. De több építész is van Magyarországon, aki már ebben nagy gyakorlattal rendelkezik, úgyhogy nagyon komoly szakemberekkel rendelkezünk. Ezzel nincsen probléma. Tehát talál valaki magának egy építész, de bármilyen anyagból akar építkezni valaki, akkor kell egy építész nyilvánvalóan. És ővel együtt megtervezik, hogy hogy nézzen ki ez a ház. Egyébként nem is a fal a legérdekesebb a külső határoló fal egy épületnél, hanem minden más. Hol legyenek a különböző terek, milyen kapcsolatban legyenek egymással, hány négyzetméter legyen. Tehát ezt így el kell dönteni. Ez egy hosszú beszélgetés, közös tervezési folyamat, és ugye a hajpiat határoló felületét valaki szalmából akarja, akkor általában az a követett technológia, hogy egy könnyű vázas, vagy könnyű szerkezetes épületet hoznak létre, tehát fa oszlopok tartják a tetőt, és a fa oszlopok közét szalmabálával töltik ki. Ez a Magyarországon ma viszonylag bejáratott, és könnyen engedélyekkel alátámasztó technológia.
0: És mi van utána? Megy erre a gipszkarton, vagy le van vakolva?
1: Aha, ez egy nagyon jó kérdés. A lényeg, a lelke a szalmaháznak a vakolat, a sártapasztás méghozzá. Azért a lelke, mert ez egy élő anyag. Nagyon fontos, hogy párát átereszel, párával gazdálkodjon. Egy olyan vakolat, ami sok cementet tartalmaz, az bizony párazáró. Ezért nem szoktuk javasolni, de ez drága is. A legegyszerűbb, ha az építés során, hogy az alapból kikerülő vályogot használjuk fel, vagy a környékből kerítünk valahonnan bontott vályogtéglát, ezt feloldjuk vízzel, kicsit feljavítjuk szalmával, kis homokkal, hogy ne lepedjen annyira, és ezt használjuk tapasztásképpen. Ez azért fontos, hogy szalmaháznál a tapasztás, minden épületnél, mert ettől lesz időjárásálló, ettől lesz tűzálló. Ugye megcsináltuk mi az Émi laboratóriumban a tűztesztet, és szalma falat 1000 Celsius fok hőmérsékletnek tettük ki 45 percig, és 45 perc után sem gyulladt ki.
0: A sár miatt?
1: Igen, pontosan a sár miatt, mert az égéshez kéne az oxigén, az pedig ha sár van, akkor nem érkezik, nem tud a szalmahálóba kerülni. Hiába van meleg mondjuk egy tűz hatására, maga a szalma fal, szinte akár ilyen tűzfalt is lehet építeni, mert extrém hőterhelésnek is áll.
0: Nézzük az árakat. Drága-e vagy olcsó-e ebből építkezni jó minőségben, jó építéssel, szép házakat?
1: Hát ugye az árak egy érdekes kérdés tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha jó minőségi házat akarunk csinálni, akkor a szaktudást érdemes megfizetni. Plusz nem csak azt kell megfizetni, hanem akkor, ha már nagyon jó a falam hőszigetelés szempontjából, ugye képzeljük el egy olyan falat, aminek a hőszigetelési képessége nagyjából a polisztirol alá egyezik meg, azt nagyjából ismerjük, viszont mondjuk 50 centi van ebből beépítve, nem pedig 10 centi.
0: Tehát akkor tartja a hőt nagyon jól.
1: Nagyon hőszigetelt, akkor érdemes berakni egy három rétegű ablakot, hogy a ablakon sem menjen ki sok hőenergia, ugye akkor a belső válaszfalak, a burkolatok, tehát ezek igazából, ami drága, alaptető, ezek, ami egy építkezésben a nagy költséget adják. Tehát összességében én azt mondom, hogy nem lesz olcsóbb ez az épület, mint bármilyen más épület. De nem is baj, hogyha jól odafigyelek, akkor viszont előállíthatom azt, hogy mondjuk 50 ezer forintból, vagy 40 ezer forintból a teljes évi fűtési szezont megoldom.
0: Azért az nem rossz.
1: És azt gondolom, hogy 50-100 év alatt azért ezek a megtakarítások bőven összeadódnak. Illetve van egy kutatási irány, de ehhez még tőkére lenne szükség Magyarországon, amikor egy ilyen önhordó, vagy ilyen hibrid szerkezeteket hozunk létre. Mert például a fa, ami egy vázszerkezet esetében egy drága történet, sok ácsmunkát igényel, az például, meg hát maga a fa is drága, ezt például lehet csökkenteni.
0: Alumíniummal?
1: Hát nem, a szalma képes arra, hogy egyszintes épületeknél megtartsa a tetőt, vagy ha nagy bálnából gondolkodunk, az sokkal nagyobb, az ilyen 200 kg körül van egy darab bála, akkor akár többszintes, 4-5-szintes épületeket is láttunk már mondjuk Svájcban.
0: Csak ilyen szalmából?
1: És csak a szalma tartja a felette levő szinteket is. Ehhez viszont Magyarországon még kutatnunk kellene. Ilyen kísérleti épületeket nyáron építettünk, tényleg kísérleti jelleggel.
0: Hol?
1: Kíváncsiak voltunk. Az ország különböző pontjain tettünk ilyen kísérleteket erre. De igazából nem is az érdekes, hogy hol, hanem hogy azt akartuk megtudni, hogy a mi szakismereteink, meg amit kiolvastunk különböző nemzetközi könyvekből, azok alkalmasak arra, hogy ilyen házakra szökik, és nagyon meggyőző volt, amikor a tető rákerül már ezekre a falakra, ezek elég stabilak, elég jól kivizsgálta, mondjuk egy cseréptető az előző födémmel együtt. Tehát így lehet csökkenteni. Most amiket nézegettünk, az volt olyan, hogy bontott anyagból, szinte csak bontott anyagból dolgoztunk, ott ilyen 25-30 ezer forint per négyzetméterre jött ki az épület. itt azért hogy mondjam, eléggé az olcsóbb kategóriára kell gondolni, de egy olyat, ami már viszonylag minőségi nyilászárókat tartalmaz, ott meg 50-60 ezer forint per négyzetméterre lehet kihozni egy ilyen épületet, de ez mondom csak kísérleti szakasz, még sok minden egyéb dolgot kell hozzá Magyarországon összerakni, hogy ebből realitás legyen. De elvileg a technológia, meg hogyha egyetemekkel végül is már elkezdtünk együtt dolgozni, meg különböző olyan építészekkel, akik hajlandósak arra kísérletezzenek, elképzelhető az, hogy lecsökkentjük az épületeknek a beruházási költségeit is alacsonyra, illetve ugye elindult ez, hogy egy épületnél mennyibe kerül a fenntartás. Attól függ, hogy mivel tüzelek, milyen a fűtési technológiám. És igazából itt nem is a falazatról szól, hogy a szalmabáláról, hanem arról szól, hogy milyen kályhát építek be például. Vagy mennyire ismerem azt, hogy fával hogyan kell tüzelni. Én azt látom, hogy Magyarországon most drága a gáz, és mindenki térrend fára, de az egyéves nem kiszárított fával tüzelünk, hihetetlen sok energiát használ fel a fa arra, hogy a benne lévő nedvességre a vizet elpárologtassa, tönkreteszi a kicsapódó koroma a kémény, tehát hogy nagyon rossz tudás bázissal kezdtünk mi neki fával tüzelni.
0: Kicsit talán
1: azt gondolom, hogy és akkor ez drága is, környezetszennyező is, tehát a természeterőforrásokat is túlhasználjuk. És én azt gondolom, és itt igazából fontos az, hogy a közösségi tudás meglegyen. Tehát ugye mi ezt egy közösségi rendszerbe kezdtük el a szalmabálházakat is építeni, azért is mentünk utána, hogyan lehet kalákát csinálni Magyarországon, helyesen jó jogszabályi feltételek vannak ennek, csak ezt is meg kell tanulni.
0: Kaláka jogszabályi feltételek azok hogy? Vagy leszabályozza a közös építést?
1: Nem így van szabályozva, mi négy olyan jogszabály helyet találtunk, ami arról szól, hogy lehet ma Magyarországon kalákát építeni. Mondjuk kettőt mondok el, az egyik a baráti, családi kötelékben végzett ilyen közösségi munka? Tevékenység, munka, így van. A másik pedig az önkéntességről szóló törvény, az szabályozza, hogy egy csomó szervezet, nem csak civil szervezet, hanem önkormányzatok is, egyházak is, kórházak is szervezhetnek önkéntes tevékenységet, és önkéntes tevékenység keretén belül lehet olyan munkát végezni, ami gyakorlatilag a kalákás munkavégzés, tehát lehet házakat is építeni önkéntes alapon. Kell egy szervezet, aki az önkéntes törvény alapján jogosult erre, be kell jelentkezni a illetékes minisztériumnál, amik a szervezetnél is, abban a pillanatban a kalákázáshoz szükséges jogi feltételeket biztosítottuk.
0: Akkor mondhatjuk, hogy támogató közeg van a kalákázáshoz? Jogszabályi szinten?
1: Mondhatjuk, igen, igen. Ehhez is a tudásra van szükségünk, mert hogy én azt, ez ilyen nagyvárosi legenda, vagy most a jellegzetét mondom, vagy jellegét mondom, hogy akkor üldözi a adóhatóság a kalákát. Hát nem üldözi, a fekete munkát joggal üldözi, de a kalákát nem üldözi. Nyilván fel kell készülni, tehát, hogy ha szervezünk egy kalákát, akkor aki ilyet csinál, az olvasson azért utána, mert ha történik egy ilyen munkaügyi ellenőrzés, akkor bizony neki kell bizonyítani azt, hogy ez egy nem egy fekete munka, hanem egy kalákás munka. Mondom, igazából költsége szinte nincsenek, a posta költséget leszámítva. Az ismeret a költsége, hogy ezt megszerezzük, hogy ezt
2: László,
1: tudjuk.
2: Tudnál egy kicsit mondani valamit az engedélyeztetésről? Mert azt mondtad, hogy, nincsenek korlátok, de szerintem a legtöbb ember, vagy az átlag ember, aki hallott a szalmabálázról, akkor ezt vizionálja, hogy ez milyen bonyolult feladat lesz, mindenféle, nem tudom... Tehát, hogy ezt valahogy átnyomni, vagy hogy milyen buktatók, amikkel majd szembe kell nézni, hogyha valaki szeretne egy olyan környezetbe bálházat építeni, ahol még egy sem volt.
1: Aha. Hát igen, ennek nincsenek jogi akadálya, de inkább ismeret akadálya vannak. Éppen most a kollégámmal egy kocsiba ülünk, mert éppen a környékben önkormányzatokat járjuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ismerik-e a szalmabálát, ismerik ezt a technológiát, ismerik a jogszabályi környezetet. És azt kell mondanom, nagyon sok helyen ismerik, tudják, hogy lehet. Igazából a mai hatályos építészeti jogszabályok ismerik, tételesen felsorolják, leírják, hogy milyen feltételeket kell betartani ahhoz, hogy valaki szalmabálából építkezzen, és aki a műleírásban ezt leírja, nyilván ezért is kell építész, hogy ez a műszaki leírás az megtörténjen, kifejtik, hogy milyen lesz a technológia, részletrajzokat közölnek, megfelelő ugye, kiviteli terveket, vagy még az engedélyezéshez még az se kell, de a tervezésnek egy bizonyos szintet el kell érnie. Tehát, hogyha ez megvan, akkor minden további nélkül a hatóság hozzá fog járulni, mert ahhoz, hogy a hatóság megtagadja a építési engedélyt, ahhoz neki is megfelelő jogszabályi helyekre kell hivatkozni, hogy miért tagadja meg. De hogyha ezt nem tudja, mert már pedig ugye a jogszabályok ezt leírják, hogy milyen feltételekkel lehet építeni, és ha azt egy műszaki leírásban én ezt produkálom, hogy már pedig ilyen feltételekkel, mondjuk ilyen sűrűségben van a szalmabála beépítve, milyen nedvességtartalma van, ha ezeket tudjuk, és leírjuk, hogy ezek így lesznek, akkor ez nem fog semmilyen jogszabályi akadályba ütközni. Ez az engedélyezés része. A másik része, amikor még a használati bevétel engedélyt kell megkapni, vagy amikor ugye az építés során bizonyítani kell, hogy a tervben megfelelő vagy előírt anyagokat építjük be, akkor pedig egy teljesítménynyilatkozatot kell a gyártótól beszereznünk, de ez sem egy bonyolult dolog, ebben is segítünk bárkinek, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen teljesítménynyilatkozat, tehát igazából nem igényel olyan nagy költséget, nem kell ezt külön most beméretni minden egyes bálát külön laboratóriumban, néhány egyszerű dologra kell odafigyelni, sőt annyira egyszerű, hogy mondjuk a szalmabála építési előszabvány, ez egy szabványok egyenértékű dolog, ami van Magyarországon, tavaly év óta van szalmabála építészeti előszabvány, valaki ezt a szabványi testülettől megveszi, 4000 forint körül van egy ilyen szabványnak az ára, akkor abban le van írva, hogy mire kell figyelni egy szalmaház esetében a szalmában. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy itt inkább ismeret, hogy még nem találkozott vele a hatósági, ott is emberek vannak, hogyha egy hatósági ügyintéző még nem találkozott ezzel, de mi felkészülünk rá, lehet, hogy egy kis brosúrát beviszünk, könyveket beviszünk, van magyar nyelven is több könyv már megjelent erről. Ezt beviszünk, elbeszélgetünk, megmutatjuk neki a jogszabály helyeket, a műszaki leírásban leírjuk, hogy mire figyelünk, akkor ezzel nem lesz problémánk. Inkább ott lesz problémánk, arra kell felkészülni, hogy mondjuk kőműves nem találunk, aki képes a vályog dolgozni, mondjuk egy sártapasztást elkészíteni.
0: Ilyen vályog vető cigányok már nincsenek, ez volt egy ilyen közösség, akik ezt nagyon dzsanázták, a vályogot vetni.
1: Hát igen, a romantikus rányegények tartalmaznak ilyeneket, de nem nagyon vannak már ilyen.
0: A technővályokkal együtt
1: újra kell tanulni. De azt tudom mondani, hogy most már több éve csinálunk gyakorlati képzéseket is, és kortól nemtől függetlenül imádják az emberek, amikor sarazhatnak.
2: Ez biztos.
1: Nyakig áll mindenki a vályogvetőgödörben, ott körbe-körbe mászkálnak, keverik a vályogot össze a homokkal, meg a szalmatörökkel. Ilyen building fitness-t is kitaláltunk, mert ha belegondolunk, egy komplett talpmasznás kap, aki bejön, és
0: hát akkor nagyon jó az allergiára állítólag az ilyen típusú sárdagonyázás, meg a lószarban elnézést, abban való járkálás a talpnak, állítólag ez rendkívül jó.
1: Na, azt mi nem szoktunk belerakni.
0: Jó, most én is. De ezt látjuk, hogy ez túl azon, hogy egy nagyon innovatív építési technológia, hát ez közösségépítő egyértelműen.
2: Én még azt szeretem, aki még gyorsan megkérdez, hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor kivel lépjen kapcsolatban, ki az, aki ebben támasza tud lenni, hogy ez ne egy ilyen magányos harc legyen. És
0: a szalmabála lobby?
2: Igen, hogy van szalmabála egyesület, közösség, bármi, amiben valahogy be lehet csatlakozni, akár infóért, kis támogatásért, nem tudom.
3: Ja, vagy akár hol lehet megtekinteni, vagy bekapcsolódni akár egy ilyen építkezésbe, hogy Facebook oldalatokon láttam, hogy közelmúltban is nagyon sok helyen indult építkezés, szalmabála építkezés, hogy esetleg hol lehet legközelebb egy ilyet folyamatában megnézni.
1: Az alapítványunk honlapján az energiaeskornyezet.hu, energiaeskornyezet.hu oldalon vannak információk, illetve a Facebookon egy nagyon nehezen megegyezhető oldal, az a szalmabála építészet. Tehát ha Facebook per szalmabála építészetet valaki így beírja, vagy rákeres, akkor megtalál bennünket, és ilyen napi, kétnapi frissüléssel vannak új hírek, nemzetközi példák, több ezer kép van már fent, tehát lehet csemegézni, nyugodtan órákat lehet már eltölteni azzal, hogy milyen épületek vannak, és hát én azt gondolom, hogy azt tapasztalom, hogyha valaki így elkezdi nézni azt, hogy szalmából mi mindent hoztak már létre így az emberek a világon, meg milyen közösségi élet zajlik, akkor így nagyon megjön a kedve. Mert ugye egy sár, amivel tapasztjuk a falat, aminek az a tulajdonsága, hogy nincs benne mondjuk cement, amit megezné az ember kezét, tehát nyugodtan lehet tapasztani, és nagyon jól lehet ilyen különböző fal díszeket létrehozni, ilyen stukkokat nevezzük így, és nagyon gyönyörű egyedi formákat, színeket, íveket lehet létrehozni, ami meg hát nagyon egyedivé, sajátossá az én képemre szabottá teszi azt a hajlékot, ahol lakom.
0: Ez a képeken tiszta Amerika, emberek könnyű szerkezetes házakat húznak fel a pusztán.

0: Kettőt mondtam el, de ennél sokkal több van. Például létezik, Angliában például elterjedt, amikor panel, szalmabála panelt építenek, vagy én láttam például Amsterdamban ilyen belvárosi, full belváros, ilyen kis nadrágszerű parcellák, vagy nem is tudom, hogy nevezzek, ilyen kis vékony, 4-5 emeletes épületek vannak. Ott is, ugye egy fából van az épületnek egy tokot képzeljünk el, amit szalmával kitöltenek, és akkor ezt egy műhelybe tapasztják be, és daruk a helyszínre szállítják össze, építik, és mondjuk 2 hét alatt fel lehet építeni így egy egész nagy épületet is, megfelelő logisztikai egy szervezéssel.
1: Akkor most, ha jól láttam, akkor tulajdonképpen, ha van mondjuk 3-4 család, most ez csak egy hipotetikus példa, meg van egy jó szalmabála építész, akkor tulajdonképpen a 3-4 család kalákában egymás számára egy-két nyár alatt fel tudja húzni azt a picike települést, ahol most ahol ők élni fognak innentől kezdve, házok szempontjából.
0: Így van, sőt, hát ne felejtsük el utólagos hőszigetelésre is, jó? Tehát nem kell mindenkinek mindent lebontania, hanem egyszer ezt nyugodtan fel lehet szerelni a falra, ennek is megvannak technológiai változatai, és hogyha így fogunk családilag össze, akkor pár év alatt néhány család meg tudja szervezni azt, hogy bankhitel nélkül, egymásnak segítve minden házat leszigetelünk, és ugye mondjuk 70%-a lehet csökkenteni egy rezsiköltséget, egy divatos szó mostanában, és akkor nem az árát csökkentettük a tüzelőanyagnak, hanem a mennyiségét, ami lényeges kérdés, mert hogyha véletlenül visszakúszik az ára, akkor nem csináltunk semmit, viszont itt a függőségünk csökken. Ha csökkentjük a felhasználható energia mennyiségét, akkor már gondolkozhatunk azon, hogy milyen alternatívát választunk a földgázzal szembe például. Mondhatjuk azt, hogy akkor fatüzelésű tömegkályha, vagy rakétakályha, ami egy borzasztó hatékony és olcsó megoldás, vagy napkollektorok. Ugye egy szalmaházban mi mértük azt, hogy fűtés nélkül mínusz 20 fokig 2 hétig kint télen, plusz 10 fok alá nem csökkent le a hőmérséklet. Tehát gyakorlatilag nagy család beköltözik egy ilyen házba, akkor csak, hogy benne laknak 16-18 fokot sikerül. Pusztán azért, hogy benn vagyunk a térbe előállítani. Tehát egy hatalmas nagy létbiztonságot tud ez nekünk nyújtani. Ugye volt tavasszal volt ez az áramkimaradás itt országszerte a nagy hóesés miatt, és egy csomó helyen, ahol nem volt áram, nem volt keringető szivattyú, ott bizony nem ment a fűtés. Nálunk a szalmaházakban meg az van, hogy kimegy az ember, begyűjt a tömegkályhába, és nincsen semmilyen probléma, nem függünk a nagy ellátó rendszerektől. Nincsen velük semmi baj, csak ugye a mai világban ezek már ilyen kicsit azért érdemesek előre gondolkodnunk. Van ez a mondás, hogy mielőtt megszomjazták, kezdjék kutatásni, tehát én is azt gondolom, mielőtt megfagyunk, kezdjünk el
1: gondolkodni abban,
0: hogy válunk le ezekről a rendszerekről, és ha lehet, akkor olyan természetes alapanyagokat használjunk, olyan dolgokat, amelyek hozzáférhetőek, nem kell hozzá tényleg bankot rabolni, az ember ki tudjon fizetni egy ilyen rendszert.
1: László, nagyon szépen köszönjük. Még egyetlen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk, hogyha a héttérítő kapcsán, meg itt az élhető világ kapcsán berobbanna a szalmabála lobby, akkor előfordulhat-e az, hogy nem lesz annyi szalma, mint amennyi kéne?
0: Számoltuk ezt is, Magyarországon, ha a tarlón maradó szalmát nézzük, ami igazából mint hulladék van ott, akkor 180 ezer házat lehet egy év alatt megépíteni ebből.
1: Hova van még idő? Jó.
0: Tehát, hogy amikor egy teljes építőipar 10 ezer házat tud felépíteni egy évben, akkor a 180 ezer, mint potenciális anyag, akkor nem gondolom, hogy ez itt ilyen szűk keresztmetszetét tudna. De akkor, ha ez előáll, akkor elővesszük mondjuk a kukoricaszárat, meg elővesszük a kender, mondjuk abban nem csak a termelünk Magyarországon, de nem lesz ezzel gond.
1: Tehát, nem lesz gond, kenderrel se.
2: És jól tudom, hogy 2015-re 1000 szalmaházat céloztatok meg? Nem tudom, hogy most hány ház épült szalmaház épült Magyarországon, esetleg erről van-e infód?
0: Igen, hát a pontos adatot nem tudom, mert nem mindenki érkezik meg hozzánk, aki építkezik. Sokáig nem volt jó ennek a engedélyezési dolga, és hogy nem minden ház lett bejelentve például. Úgyhogy meg mindig voltak több probléma, de most már nincsen ilyen. Most úgy tudom, hogy ilyen 100-150 ház arra, amiről beszélünk Magyarországon, mint szalmavállalóépület, ami így vagy úgy megépült. És hát tényleg azért tűztük ki ezt az 1000 házat, meg Magyarországon durván 3000 település van, és hogyha lenne 1000 házunk, akkor minden harmadik településen már

0: lenne egy, ez már ahhoz, hogy ezt meg tudnánk csinálni, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok ember ért hozzá. Nagyon sok ember hallott róla, és nem kell messzire menni, hogy persze Amerikában vannak ilyen dolgok, de hát az olyan messze van. Nem itt akkor, ha van. Tehát azért van ezres szám, és hát nagyon gondolkodunk azon, ugye nem olyan sok idő van már 2015 év végéig, tehát azért nem olyan rugalmas az építőipar, hogy hip-hop megcsináljuk. Viszont ugye gondolkozunk abban is, hogy például olyan cégek jöhetnének létre Magyarországon, és segítünk néhány embernek, aki ebben gondolkozik, hogy szalmaházakat építsenek, akár panel rendszerűben. Ez egy rendkívül jó foglalkoztatási program, hiszen a szalmának egyetlen egy hátrányát tudok, ami szerintem nem hátrány, hogy igenis élő munka igényes. Mert pakolni kell a szalmát, az egy dolog, másrészt, hogy kívülről, belülről bevakoljuk, betapasztjuk, az legalább háromszor rá kell menni. Ugye elő kell állítani a sártapasztást, ez is munkát igényel, felhordani, ez is munkát igényel. Tehát igazából nem egy nagy képzettséget igényel, viszont sok munka. Ezért nagyon jó kis foglalkoztatási programokat is lehetne indítani, úgyhogy én még azért bízom, hogy ebben az előttünk álló szűk egy évben, vagy inkább bő egy évben, vagy majdnem másfél évben, azért össze sikerül rakni még néhány olyan vállalkozást. Én leteszteltem a Facebookon, hogy hány embert érdekelne az, hogyha lenne egy ilyen előre gyártott elemekből építkező szalma rendszer, és nagyon sok érdeklődés érkezett, hogy ez egy mini kis közvéleménykutatás volt, tehát azért erre nem kell még azért iparágat építeni egy ilyen kis felméréssel, de azt mutatja a mi tapasztalatunk. Ugye mert több mint 10 éve már ezzel kapcsolatban ismert terjesztést csinálunk, és eleinte ez a hitetlenség volt, hogy mindenki jött, hogy egerek, meg tűz, meg izé. Ma már erről nem kell szinte beszélni. Ma már inkább, tényleg én is hallottam erről, tehát ezek a lakossági észrevételek, ma már így kezd bekerülni, igen. És hát remélem egy-két éven belül meg már, igen, az ismerősöm ebben lakik, tehát hogy ilyen szinten lesz ez Magyarországon ismert, hogy legalább egy ismerősünk lesz, aki már látott ilyet legalább. Tehát, hogy így ezért van ez az ház, meg azért, mert hogyha van egy ilyen célunk, akkor egy csomó olyan dolgot is észre tudunk venni, amit egyébként nem vennénk észre, hogy mennyiféle helyen lehet ezt alkalmazni, ugye sok helyen szociális épületeket is lehetne építeni.
1: Hoppá, megszakadtunk. Sajnos megszakadtunk a szabotázs akció keretén belül, végül a kormányzati betonlobbi lekapcsolta a szalmabálát. Mi természetesen azon leszünk, hogyha lesz új tilos rádió épület, az már szalmabálából fog készülni. Fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. És akkor most van 9 óra 35 perc. Alexa, fogunk-e még telefonálni?
2: Igen, még dr. Munkácső Bélát esetleg egy rövidebb szünet után be tudnánk kapcsolni.
1: Innen folytatjuk.

0: Tilos Rádió hittérítő, benne pedig az Élhető Világ című tematikus nap, egészen este a mesék, amit majd Perez Lényi Erika fog zöld meseként elmondani nekünk, de addig még számtalan érdekes, izgalmas információ, beszélgetés és telefonos kapcsolat, a vonal másik végén pedig Munkácsi Béla tanár úr. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jó napot kívánok! Tulajdonképpen itt egész nap a közösségi energiáról beszélgetünk, egész nap a megújuló energia forrásokról, és az Alexa kérte, hogy hívjuk fel önt is.
2: Igen, azért gondoltuk, mert hogy egyrészt ugye, jól tudom, a Mária Halmi házán is vannak, tehát hogy a házán is megújuló energiaforrásokat használ, tehát ilyen személyes tapasztalatokra is kíváncsi lennénk, hogy hogyan, milyen nehéz volt ezt átvinni, hogyan lehetett ezt végigvinni, hogy a háza megújuló energiaforrásokkal legyen ellátott, illetve azzal kapcsolatban is, ugye, hogy az erre van előre, hogyan lehetne Magyarországon 2014-ben már 100%-os megújuló energia ellátottság, tehát hogy kizárólag megújuló energiából nyerjük az energiánkat. Ennek a kutatásnak az egyik vezéralakja, azt gondolom, hogy vagy. És ezek a tapasztalatok. Ugye a leginkább az érdekes, hogy hogyan lehet ugye nagyon ez a dögöljön meg a szomszéd tehene jellegű, kicsit individualista magyar lakosságot így megmozgatni, hogy hogyan lehet tényleg így az energia önellátás témájában a közösséget fejleszteni.
1: Uh-huh. Jó, hát ezek azért van szerencsém, mert ezek részben összefüggenek, és akkor kezdeném az első kérdéssel, tehát hogy mondjuk az ember egyéni szinten ezt hogyan oldhatja meg. Olyan módon próbáltunk mi ennek neki szaladni, hogy megnéztük először is azt, hogy hol volna lehetőség arra, hogy a fogyasztásunkat egy kicsit visszaszorítsuk, és tulajdonképpen lépésről lépésre jöttek mindenféle ötletek, amik akár hosszasan is bele lehetne menni, tehát mondjuk például bizonyos fogyasztókat mi egyáltalán nem használunk, tehát például mondjuk nincsen otthon vasalónk, aminek mondjuk a feleségem is nagyon örül, meg van egy pár olyan, aminek mondjuk nem annyira nagyon örül, viszont hát valószínűleg meggyőző volt az, hogy tulajdonképpen néhány év alatt eljutottunk oda, hogy ténylegesen, ha a háztartást nézzük, akkor 100%-ban ezt a megújuló részarányt sikerült elérni. Most, bocsánat, a másik irány, ami tehát a fogyasztás visszafogása, vagy a mértékletesség mellett még mindenképpen nagyon lényeges, az meg a hatékonyság növelése. És hát erre most már szerencsére az Európai Uniónak ez az energiahatékonysági címkézése, meg az ezzel kapcsolatos IGA Design irányelvek is nagy segítséget nyújtanak, tehát már nem is lehet, ugye most legutóbb a porszívók köréből vették ki azokat a túlzottan nagy teljesítményűeket, amelyek indokolatlan energiafogyasztást generáltak, és ugyanígy a világítás kapcsán is tudjuk, hogy ott is voltak ilyen forgalomból való kivonások, és még ezek a jövőben is várhatók. Na lényeg az, hogy egyre nehezebb lesz szerencsére most már energiapazarló berendezéseket vásárolni, és hát hogyha pedig ugye most a kormányzat legutóbbi lépését nézzük, akkor mondjuk ezt én üdvözlendőnek tartom a sokbalfogás mellett, hogy a napokban, vagy konkrétan ma, illetve még szerdán csütörtökön is, ha jól tudom, meghirdetnek energiahatékonysági pályázatokat, például majd ugye nyugdíjasok, nagycsaládosok vehetnek energiahatékony hűtőszekrényeket, fagyasztókat, stb., ami hát azt gondolom, hogy valóban egy olyan helyes irány, ami felé haladni kell ahhoz, hogy ezt a megújuló részarányt el lehessen érni, ugyanis a megújulókból viszont éppen úgy korlátosak a készletek, mint ahogy a szénből, meg az olajból, meg a földgázból, ott is látjuk a korlátokat. Ennek most aztán ezernyi következménye van, amiben én nem mennék bele, de a megújulók kapcsán azt látjuk, és akkor most rákanyarodnék erre van előre kutatásunkra, amit azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az országban elsőként ilyen térinformatikai megalapozással, háttérszámításokkal végeztünk, és hát arra jutottunk, hogy Magyarországon a jelenlegi energiafogyasztásunknak hát körülbelül az egy harmada, jó esetben fele az, ami megújuló alapon kiszolgálható, akkor, hogyha a fenntarthatóság szempontjait szigorúan vesszük, mert hát ugye éppen úgy, ahogy az olajnál meg a szénnél is lényegesek volnának a fenntarthatósági szempontok érvényesítése, ugyanígy a megújulóknál is azt gondoljuk, hogy azért, mert valami megújuló, azt még lehet nagyon rosszul csinálni, és erre hát Magyarország megint csak sajnos jó példa, mert hát ami itt a biomassa elfecsérlése terén megy, ugye ezekben a borzalmasan alacsony hatékonyságú, nagy kapacitású hőerőművekben, tehát ez nem az az út, ami felé haladni kell. Szóval, hogy magyarul visszakanyarodva a lényegre, ezt akkor magyarországi léptékben azt jelenti, hogy egy harmadára le kell csökkentenünk nagyjából a fogyasztásunkat. Felmerül a kérdés, hogy ez vajon ténylegesen megvalósítható-e, és akkor most kanyarodnék vissza megint a saját példánkra, hogy mi ezt tulajdonképpen meg itt csináltuk. Tehát, hogy nekünk lényegében ezt az egyharmadnyi fogyasztást kell tudni napenergiával és biomasszával fedezni, és ugye itt vagyunk 2014-ben, tehát nem arról van szó, hogy ezt majd 2040-50-re ne lehetne elérni, mert ezt már most is el lehet érni egy egész kicsi odafigyeléssel, úgy, hogy számos olyan fogyasztónk van, ami minden normális háztartásban, ugye hűtőszekrényünk van, mosógépünk van, ezek ráadásul még csak nem is energiahatékonyak, hanem teljesen átlagos 10-20 éves berendezésekről beszélgetünk. Mosogatógépünk van, ami hát azt gondolom, hogy már egy extra, és ennek ellenére ezt az egyharmad résznyi energiafogyasztást tudjuk produkálni. Amit viszont aztán már napelemekkel, napkollektorokkal, passzív napenergia hasznosítással és biomasszával lehet fedezni. Tehát ez megint egy érdekes tapasztalat, amit az egyéni szintről, országos szintre ugorva érdemes figyelembe venni, hogy minél inkább diverzebb rendszer kialakítására van szükség. Tehát ugye nálunk is napenergiának háromféle, vagy minimum háromféle alkalmazása van, és ezek ugye nem drágák, tehát ezt szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, itt az egyetemen, ahol dolgozom, itt milyen fizetéseket osztogatnak, mert hát szánalmas, tehát azt kell mondanom, hogy most erről is hosszasan tudnék mesélni, hogy itt a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága milyen borzalmas problémákat generál, és az összeomlás szélén van az egész felsőoktatás, de ez most nem ennek a beszélgetésnek a tárgya.
0: Hol lehet megtalálni a középutat abban, hogy legyenek nagy központi megoldások, legyen támogató közeg ezekhez a változásokhoz, illetve az egyéni út között, amikor valaki elsajátítja akár a mértékletesség erényét, akár a takarékosságot, akár a jövőbe helyezi ki a hitét, hogy jobb lesz, hogyha bizonyos beruházásokat megtesz. Hol van ebben a középút? Hol tudjuk megtalálni ezt a leszakadást és egyben támogató központi közeget?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát én azt képzelem erről, hogy mindenkinek magában egyénileg kell elsősorban eljutni idáig, és az még így ellenszélben is működhet, ha mondjuk a közösség részéről nincs egy támogató háttér. És hát ugye a másik, amit mindenképpen én kiemelnék, hogy abban az értelemben is egy változásra van szükség az egyének szintjén, hogy jobban be kell kapcsolódni a döntéshozatali folyamatokba, igenis el kell indulni képviselőnek, mondjuk a települési szinten, vagy esetleg máshol, nem is feltétlenül kell itt pártokhoz kapcsolódni, ha valaki ettől óckodik, és ilyen módon lehet már egy magasabb szinten is, tehát akár a települési szintre, vagy akár még magasabb szintre hatással lenni. Mi is, ha most szabad megint egy jó példát így kiragadni, akkor nálunk is, ahol mi lakunk, ott van egy ilyen eurórégiós térség, és ez az eurórégiós térség most a mi koncepciónkat elfogadva indul el egy olyan irányba, amiről azt gondoljuk, hogy az már egy ilyen fenntartható környezetgazdálkodás lesz. Tehát, hogy egyéni szintről lehet fölfelé aztán lépéseket tenni, és előbb-utóbb azt remélem, hogy ennek meg kell, hogy legyen az eredménye, mert különben meg más választásunk azt hiszem, hogy nincsen.
2: Igen, itt jött egy kérdés, ugye, hogy tegyük tisztá, hogy a megújulók, hogy most akkor így azok is korlátosak, de ugye, hogy azért nem úgy korlátosak, mint a fosszilis energiaforrások, hanem ugye a megújulások mértékén szabad csak használni őket, tehát hagyni kell időt, ugye még például a földhőnél is, ugye, hogy visszatermelődjön, hogy ezt erről tudnál kicsit mesélni?
1: Én azt gondolom, hogy ezek pontosan úgy korlátosak, mint a fosszilisak, pontosan olyan nehezen jutunk ezekhez hozzá. Az a különbség, hogy a fosszilisaknak azokat a évmilliók óta elraktározott készleteit vesszük most igénybe, amik hát nagy nehezen évmilliók óta keletkeztek. Most a megújulóknál...
2: Napelem konzervek csak... gyakorlatilag, igen, a fosszilisok.
1: Igen. A megújulóknál én ezt olyan módon értelmezem, ezt a fenntarthatóságot, hogy hát igen, tehát a geotermia az egy jó példa, de ugyancsak jó példa megint a biomassa, amiről az előzőekben volt szó, hogy hát nem lehet az erdeinket betolni egy olyan erőműbe, ahol 25% hatékonysággal hasznosul, és 75% meg hőformájában hulladékként távozik a rendszerből, mert ez elfogadhatatlan, hogy a 75%-a az erdeinknek az a levegőbe vándorol, tehát ez szerintem botrányos. Ugyanígy a napelemeknél is a mi értékítéletünk szerint elfogadhatatlan az, hogy értékes termőterületeket napelemezzünk le, miközben pedig a háztetőkön mondva csinált okokból egyes önkormányzatok nem engednek napelemeket telepíteni. Igen, és én azt gondolom, hogy most már vége van annak az időnek, amikor itt mindenféle esztétikai szempontokra lehet hivatkozni, mert egyszerűen a puszta életben maradásunkról van szó, vegyük már tudomásul, hogy itt már az esztétika egy másodlagos, meg egy harmadlagos kérdés. Arról nem is beszélve, hogy milyen fajta kettős mérce az, hogy, és akkor most egy konkrét példát ad mondjak, Esztergomban például nem engedik a belvárosban a napelemek telepítését, mert azt mondják, hogy csúnya, mert született egy ilyen döntés valamikor, miközben pedig az autók vidáman szaladgálhatnak, és hát lássuk be, azok sem fénypontjai annak a belvárosi környezetnek. Tehát akkor az autókat sem szabadna beengedni, meg egyáltalán semmit. Szóval a lovas kocsival járkáljunk, mert az vagy ilyen korhű, és mindenki öltözzön be abban a jármezben, amiben annak idején járt a 18. században az emberek, és akkor majd szép lesz. De én azt gondolom, hogy ilyenfajta kettős mércét egyszerűen nem lehet alkalmazni, és ez nagyon-nagyon káros. A szélturbináknál ugyancsak ez a helyzet, nem fogadjuk el azt, ami a Magyar Tudományos Akadémia által publikált dokumentumban szerepel, amit különben nem nagyon világos, hogy milyen módszertannal, illetve pontosabban, bocsánat, nagyjából világos, hogy milyen módszertannal számoltak ki, tehát ilyen kockás papíron összeadtak számokat, és kijött, hogy az ország 35%-án lehet szélturbinákat telepíteni, de hát akik készítették ezt a számítást, ők nem tudták, hogy mi a különbség, vagy nem, tehát hogy a tájképvédelem és a tájvédelmi körzet az két külön fogalom, tehát azt mondták, hogy hát ezt ők már egyszer számolták, most miért számolják újra, tájkép. Miközben hát azért ez egy gyökeres különbség van a két téma között, de hát föl kellett volna olyan szakembereket kérni, akik mondjuk értik, hogy mi a különbség a tájképvédelem meg a tájvédelmi körzet között, de most nem menjünk bele, csak a lényeg az, hogy mi ezeket a számításokat térinformatikai alapon és nem kockás papíron végeztük el, és nekünk az jött ki, hogy nem 35%, hanem csak 5%-án lehet olyan módon szélturbinákat telepíteni, hogy ne sértsük azokat a nagyon súlyos ökológiai érdekeket, amik hát nyilvánvalóan ott vannak, és mindannyian tudjuk, hogy a szélturbinák bármennyire hasznosak, bármennyire jók, azért a madárvilág, a denevérek, stb. Szempontjából igenis odafigyelést érdemelnek, és hogy még mindig semmi ok az aggodalomra, ez még mindig azt jelenti, hogy a jelenlegi szélturbina kapacitásunknak a 200-szorosát lehetne ezen a megmaradt 5%-nyi területen létrehozni. Tehát egy óriási kapacitás van még így is, hogy nem ütköztetjük a környezetvédelmi szempontot a természetvédelmi szempontot.
2: Így van, és azt is hozzátenném, ugye, hogy ugye a Európában nyugatabbra már sok olyan hely van, ahol ugye ilyen már így szintén esztetikai okokból például ugye ellenzik a szélerőműveket, de érdekes módon, amikor ha csak úgy oda telepítenek tényleg egy szélerőművet, egy turbinát a falu határába, de hogyha adott esetben az a közösség állítja fel azt a szélparkot vagy szélerőművet, és ugye az áramot azt nekik termelik, akkor nyilvánvalóan nő, tehát sokkal jobban gyakorlatilag teljes annak a turbinának az elfogadottsága. Tehát van egy ilyen is, hogy nyilván ha az embereket nem hagyják ki a tervezési folyamatból, a részvételi folyamatból, és nekik termeli az áramot, nekik termeli az energiát, akkor azt gondolom, hogy azért ezen is túl lehet lépni. Egy kérdésem lenne még így zárásul, hogy Ugye csináltatok-e fenntartatósági jó példákat, gyűjtöttetek így szerte az országban, tehát ilyen közösségi energiás kezdeményezéseket. Mit mondaná, mi a tapasztalat, tehát hogy hogyan lehet tényleg így a magyarokat így ilyen közösségi energiás kezdeményezésekre motiválni? Mi a tanulsága ennek a felmérésnek?
1: A tanulsága nagyon röviden az, hogy ezek mögött, a kezdeményezések mögött általában egy-egy ember van, és ha ő viszi a hátán, akkor ez megy, ha ő valamiért kihullik, akkor ez megáll. Tehát sajnos a magyarországi körülményekkel nem kifejezetten kedveznek ezeknek a közösségi kezdeményezéseknek. A másik, ami nagyon-nagyon lényeges, az úgy gondoljuk, hogy tehát itt is a társadalomtudományi szempontokat itt be kellene hozni ezekbe a projektekbe, mert sokszor azt látjuk, hogy itt is csak a műszaki meg a gazdasági szempontok vannak ott, és születnek döntések, és ezek azok, amik meghatározzák azt a hosszú-hosszú éveken át tartó folyamatot, ami aztán elvezet valahová. De közben sajnos kitermel, mert hogy nem vesszük figyelembe a társadalomtudományi szempontokat, a kommunikáció fontosságára nem helyezünk elő hangsúlyt, ezért nagyon sokan elfordulnak ezektől a projektektől, a legjobb szándékú kezdeményezések ellenére is. Tehát nagyon-nagyon
2: akik túlélnek projektek, tehát hogy akik tényleg így fennmaradnak, azok mi az a kulcsfaktor, ami szerinted fontosabban, hogy tényleg ezek a projektek, azért vannak projektek, ilyen kezdeményezések Magyarországon, hogy mi az a tényező, ami miatt mégis valahogy kitartanak, mert ugye, hogy azért egy emberen túl azért csak ott egy közösség is valamilyen szinten összetart.
1: Én szerintem nem. Ha valaki engem kérdez, itt arról van szó, hogy van egy-két olyan megszállott ember, aki ezt valamiért fontosnak tartja, és tűzön-vizen végigcsinálja, és ha szerencséje van, akkor tud maga mellé találni megfelelő partnereket, akik szakembereket, akik ebben őt segítik. Talán egy olyat tudok az országban, ahol talán ezen a szinten már átléptek, de tehát, hogy most már ott kialakult egy olyan nagyon komoly szakmai közösség, amelyiket nem lehet csak úgy eltörölni, de tehát, hogyha egy ember kiesik, az menni fog tovább az a szekér, de én attól félek,
0: melyik ország?
1: Tessék?
0: Melyik ország ez?
1: Ez most Magyarország.
0: Jön, csak mint azt mondtam, hogy van egyetlen ország.
2: Melyik az a példa? Igen.
1: Nem, egyetlen példa van, bocsánat. Igen. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam itt. Mindegy, szóval nem szeretném megnevezni, mert akkor nehogy a többiek azt mondják, hogy éppen őket lehúrogtam, hogy ők nem jól csinálják. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy tényleg erre nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a nagyon komoly ellenszélben, amiben dolgozunk, ebben sajnos a műszaki szempontokon túl igenis az embert is látni kell. Tehát az embert, ahogy itt Alexandra is mondta, nagyon-nagyon lényeges, hogy bevonjuk ezeket az embereket, a közösségeket, és ennek is Magyarországon a jogi környezet, hát, hogy finom legyek, nem kifejezetten kedvez. Németországban, Dániában, és még lehetne sorolni, hogy hány országban ez gyönyörűen működik, megvan ennek a jogi alapja, az emberek összeállnak, szövetkeznek, most egy csodálatos példa az a koppenhágai szélfarm, ahol 40 megawattnyi turbinát telepítettek, ennek az 50%-a a koppenhágai lakosságnak a tulajdonában van, bevonták őket még abba is, hogy ezeket a turbinákat mondjuk hogyan rendezzék el, hogy most mit tudom én, 3 sorba legyen 8 darab, vagy 2 sorba legyen 10 darab, vagy mit tudom én, szóval most, és érdemben meghallgatták a véleményüket, és ennek alapján hozták meg a végső döntéseket, és valósították meg a projektet. Szóval, hogy tehát enélkül ez valószínűleg nem fog menni. Mindenképpen ennek egy olyan jogszabályi hátterét kellene nagyon-nagyon sürgősen létrehozni, ami az ilyen jellegű kezdeményezésnek, szövetkezésnek valamilyen módon egy biztos hátteret adna, mert akkor tényleg beindulnának a dolgok. Hát elég látni azt, hogyha egyénileg is az emberek lehetőséget kapnak, ugye itt is most van ez a 3 pályázat, amit ki fognak írni egy-két napon belül, ezek a nyakamat teszem rá, hogy 3 napon belül ezek a keretösszegek el fognak fogyni. Tehát az emberekben igenis hogy van egy nagyon komoly késztetés. Most már eljutottunk oda, hogy a megújuló energia olcsóbb, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ez egy hát nem is tudom, meglehetősen 20. századi megközelítés, hogy hát a megújuló energiák drágák, és sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának is a legutóbbi állásfoglalásában azt lehet olvasni, hogy hát a napelemek alkalmazását majd mit tudom én 10-20 év múlva újra gondoljuk, de addig csak ilyen szigetszerűen, itt tanyákon, meg nem tudom én hol, és ezt 2010-ben publikálták a Tudományos Akadémia szakemberei, tehát ez a nézőpont, ez a 20. században még talán elfogadható volt, de ma már a 21. században tartsuk már a lépést a külföldi eseményekkel, és vegyük már észre, hogy nálunk sokkal-sokkal kedvezőtlenebb országok, mármint földrajzi, meteorológiai értelemben, tehát sokkal alacsonyabb napsütéses órák számával, egészen döbbenetes napelem kapacitásokat hoznak létre és működtetnek. És ehhez még egyetlen adalék, tehát hogy mennyire igaz az, hogy itt érdemes napelemekkel foglalkozni, nemrég jelent meg egy európai felmérés, ami az összes EU országban végignézte, hogy milyen hatékonysággal működnek a napelemek, ha odaraktuk őket. És Magyarország ezen a listán a 3. helyen áll. Spanyolország és Portugália előznek bennünket kizárólag. El lehet gondolkodni persze, hogy ez miért. És a szélturbinák kapcsán is. Túlhaladott az a nézet, hogy Magyarországon nincs szél, amit az Európai Unió csatlakozási tárgyalásokon és a magyar szakemberek képviseltek sajnálatos módon. Hát igenis, van szél, és a magyar szélturbinák ugyanebben az európai összehasonlításban a 4. helyen állnak.
0: Fantasztikus. Köszönjük szépen, ez az optimista jövőképpel búcsúzunk. Köszönjük szépen, tanár úr, teljes körű tájékoztatás és inspiráló gondolatokat. Alex, amíg itt valamit szeretné, egyetlen percben jön a szürke.
2: Igen. Annyi, hogy pontosan ezzel foglalkozik a közösségi energiaprogramunk, tehát az mtvs.hu/közösségi energián készítettünk jogi felmérést, hogy hogyan lehetne javaslatokkal javítani a jogi helyzeten, hogyan lehetne pénzügyileg jobban támogatni ezeket, illetve gyűjtöttünk számos jó példát Magyarországon közösségi energiára, de várjuk a további jó kezdeményezéseket az mtvs.hu-n.
0: Köszönjük szépen mindenkinek, aki ma velünk volt a héttérítőben, ne felejtsétek el, a mai nap az élhető világok tematikus nap, egészen este 8 óráig, most majd jön utánunk a szőke, csonka, bádogdob, harmadik utas, kontúr, rehabatortán és így a zöld mese, egész nap az élhető világról lesz szó, mindenkinek nagyon szép és boldog hetet kívánunk, szevasztok!
3: Szevasztok!

Jó reggelt kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándörögről, az Ősök házából. Clifton Shaneyét halljátok a Montreux-i Jazz Fesztiválon, egy élő koncertjük volt annak idején, ugye ő az Ideco királya.

0: Na, jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Tilos Rádió. A Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről, az Ősök házából. Természetesen ugye a Tilos Rádiónak ez a vidéki szekciója. Ez azt is jelenti, hogy amikor csak lehetőségünk és időnk van rá, akkor megpróbálunk minél több minden hírt, híranyagot hozni innen. Nem csak Veszprém megyéből, hanem amerre járok az országba, vagy járunk, a különböző kistérségekből, falvakból, de én azt hiszem, ez kimondható az egész Tilos Rádió minden csapatára, a műsorvezetőkre, és szerintem ez nagyon jó. Elsősorban a fővárosiaknak mondom, hogy ez azt is jelenti, hogy a hallgatói közönségünk az elektronikus médián keresztül azért az ország különböző tájáról is itt van, jelen van velünk, legyen az Szegvár, legyen az Derekegyháza, legalábbis régen, amikor én gyerek voltam Szentesen, akkor Derekegyházának mondták, most úgy tudom, hogy a hivatalos név az Derekegyház. Azt nem tudom, hogy milyen változás miatt alakult ez így, de összefoglalva gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy Csongrád megyéből, Békés megyéből, Hajdú-Biharból, Borsod, Nógrád, Zala, Baranya, és végig lehetne sorolni minden, honnan vannak hallgatóink, és ha jól tudom, akkor külföldről is. Meglepetéssel is szeretnénk ma szolgálni, mert biztos emlékeztek rá, hogy régebben már voltak például az Ősök házán élő koncertek is. Az azt jelenti, hogy például Takács Eszter látogatott már ide el hozzánk, és Illés Sándor segítségével hogy a mikrofonokat úgy tudtuk elhelyezni, meg a Bors együttes is volt itt, hogy komplett kis koncerteket vittünk, hoztunk ide nektek az éteren keresztül. Remélem, hogy ma is ugyanígy be tudunk a mai tematikus napba kapcsolódni. Most megnézem közben itt a szerkezeteimet, és a szeptember 22-i, tehát ez egy élő rádióműsor, jelezve annak a hallgatónak, aki minden alkalommal a hétfőn így ideírja, hogy ez egy koncertműsor, szeptember 22-e van, és Sanyiék segítségével Budapestről megérkezett a szignál is. Ha minden jól megy, akkor a mai tematikus napnak a szignáljával szeretnék kezdeni, és még egyszer mondom, hogy utána majd lesz egy meglepetésünk is.
1: Élhetünk világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.
0: Így vagyok, itt vagyok, jó napot kívánok, tehát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tilos Rádió, csak közben már a meglepetéssel is próbáltunk itt foglalkozni, tehát ide az Ősök házába Talián Dörögre megérkezett kedves vendégünk, Takács Tamás, Zánkáról. Dörögthöz képest Zánka nincs olyan nagyon messzire, például Csícsó település vagy Tagyon közel található Zánkához, ha innen nézzük, vagy Balatonszőlős, aztán egyel arrébb azt hiszem a Káli medence is meghúzódik ott, én úgy tudom, a csicsói borok azok nagyon jók, az ánkai borok nagyon jók. Gyógynövényekkel kapcsolatban van itt a vendégünk Tamás, és én szeretném, hogyha a mai délelőttöt itt a vidéki szekció az erre is rászánná, úgyhogy nem sokára kezdődik egy beszélgetésünk. Ez azt is jelenti, hogy majd először egy kis bemegyünk.

Jó, akkor visszatértem ide, lehalkítottam egy kicsit a zenét, tehát akkor most a cseteseket kérdezném, hogy ugye az egyik csetes kedves hallgatónk, a 451-es azt írja, hogy András, nincs hang. Aztán ki nem tudom mondani a nevét, angol szavakat összeépítve egy ilyen barna színű kedves hallgatónk írja, hogy Bandi, ez most büntetés. Akkor itt most kérdezném, hogy a büntetés a zenére vonatkozik,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül, képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga lefőn rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: No, látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog, nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valaha is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegy, főzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hangos az arca, mint az örökkévalóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Itt állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot, de nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madár ijesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit, lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre, a tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél? Most meg csak úgy, fenemúgy hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehén bőrcsizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsékolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni.
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
4: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
2: Valahány istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta? Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya? Vérszegénység, egyéb kólika.
3: Ha jobban megnézzük, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna, én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be!
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túladagoltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
3: Semmi.
4: És akkor...
3: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva,

0: Nem vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a sziszkók oly gyakran mesélnek?
0: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
0: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
0: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
0: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: lehet, lehet, lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó. Mondom én, Pepito a szolgák.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom ma kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Időnk? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
2: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
2: a kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnőm, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becsés művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint megannyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk. Titok! Mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont.

0: suttogása édes és rémisztő. Ha józan, akkor is részeg, ősi kínzógép, melyben önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
2: Perköltség inkább.
3: Mikor indulunk, asszonyom?
2: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
3: El fogunk késni.
2: Már régen elkéstünk.
3: Ennyi hagymázás túlva.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
0: Itt már minden elmondtam.
2: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
2: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
3: Ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
2: Micsoda förtelmes alak.
1: De nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
2: Micsoda?
0: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
0: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
2: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
0: Ez csak egy eszme.
2: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
2: Akkor mondja meg neki.
0: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcsi értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, én értem, hogy de csak hát...
2: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
3: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
2: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
3: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
0: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
3: Borzalom.
2: Ez már mindennél több.
3: Asszonyom, én már úton vagyok.
2: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik, messze az a nap, mely a békét hirdeti.
3: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
2: Szerencsétlenség.
3: Egy újabb, mindig a régi.
2: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
3: Csak.
0: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
3: Hát lássva.
0: Fogja be.
3: Ezt még nem mondta.
2: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen. Ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont. Nélküle zörög tovább a falusi haraszt. Nélküle virágzik a rododendron.
4: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
0: Nincs holnap.
1: És még nincs vége.
0: Hagyjon magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet, illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel, hadd pusztuljon, ami férges.
0: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
0: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
0: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök jegyzetelgetni? Maga meg a frászt hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztak. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
0: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzés beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
0: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combig?
1: Értse meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
0: Még asztronómia is. Kit szülte magát? Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
0: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
0: Malvinka, most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
0: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
0: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, talán sohasem sajnálja meg ez a szemembe.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
0: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
4: Felhörpint egy pohár ital.
0: Muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
0: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis üteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
4: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátásra, Don Cisco!
0: Bár sose lehetnám Malvinka.
3: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülök népék némúlva.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárvic, mit sem ér nélküled az élet. Így meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán jegyűjt húz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a kérdést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz, édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom érezni?
2: A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ez teljesen hülyének néz.
3: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De?
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablos úr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát. Én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
2: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
2: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
2: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
2: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
2: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
2: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
2: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
2: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
2: Holnapig. De egy perccel se tovább.
0: Pablos, kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
0: Pablos jön vissza.
3: Jövök, már jövök.
2: Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az ételt.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
2: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő az italok belülte.
2: José Manuel atya érkezik segédletével.
0: Érkezik José atya és két apáca.
2: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
4: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
2: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
4: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
4: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
4: De miért? Bátorkodjon csak már részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
2: Hogy én?
4: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
4: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
2: Rosalina, nem is értem.
4: A két nővér, a két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadett.
0: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
2: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
4: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége. Nélkülük semmire sem menne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Az ilyen ínséges időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben, időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amado de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
2: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
4: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társadok?
4: Ahogy mondja.
1: És a két nővér?
4: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
1: Mi az, atya?
4: Az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
4: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
0: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
2: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
4: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
2: A mindenségit.
1: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
2: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
4: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
0: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
2: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
4: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
2: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
0: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
2: Mindenki figyeljen!
0: A légcsapóval leüt néhány legyet.
2: A felébe is ezzel a sivataggal. Ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közel